festő réteg. Trout odament ehhez az ártalmatlan emberhez, és szétvetett lábbal, kitárt karral megállt az asztala előtt. Megjött a himalájai majomember, mondta neki. Ha nem vagyok olyan tiszta, mint a legtöbb himalájai majomember, annak az az oka, hogy gyermekkoromban elraboltak a Mount Everest lejtőiről, és elhorcoltak rabszolgának egy Rio de Janeiro-i bordéba, ahol 50 évig tisztítottam a kimondhatatlanul mocskos vécéket. Az ottani korbácsoló szoba egyik látogatója gyötrelmes elragadtatásában azt sikoltozta, hogy művészeti fesztivál készül Midland Cityben. Egy émeítő szagú kosárból kiráncigált lepedőkön leereszkedtem az ablakból, és elszöktem. Eljöttem Midland Citybe, hogy mielőtt meghalok, elismertessem magam ama nagy művészként, aki hitem szerint vagyok. Milo Maritimo sugárzó rajongással köszöntötte Troutot. Mr. Trout, mondtam mámoros örömmel, magát bárhol megismerném, Isten hozta Midland Cityben, ha tudná, milyen nagy szükségünk van önre. Honnét tudja, ki vagyok? Kérdezte Kilgore Trout. Eddig még soha senki nem tudta, hogy ki ő. Nem lehet más, mondta Milo. Trout megjuhászodott, dezaktiválódott. Leengedte a karját, olyan lett, mint egy gyermek. Eddig soha senki nem tudta, hogy ki vagyok, mondta. Én tudom, mondta Milo. Mi felfedeztük önt, és reméljük, hogy ön majd felfedez minket. Midland Cityt ezentúl nem csak Mary Alice Miller, a 200 méteres női mellúszás világbajnokának szülővárosaként ismerik. Midland City lesz az a város is, amely elsőként ismerte el Kilgore Trout nagyságát. Trout szó nélkül elment az asztaltól, és leült egy brokád bevonatú spanyol stílusú pamlagra. Az egész halt spanyol stílusban bútorozták be, leszámítva az árusító automatákat. Milo most elsütött egy mondatot egy néhány évvel azelőtt nagy népszerűségnek örvendő televíziós műsorból. A műsor már abban maradt, de az emberek még emlékeztek a mondatra. Az országban a beszélgetések jó része az aktuális és régebbi televíziós műsorokból vett mondatokból állt. A Milo mondatát adó műsor abból állt, hogy fogtak egy idősebb, rendszerint elég híres embert, és bevitték egy látszatra közönséges szobába, amely azonban a valóságban színpad volt. Az egyik oldalon közönséggel és körös körül kamerákkal. Körös körül olyan emberek is rejtőztek, akik régebben jól ismerték az illetőt. Ezek később előjöttek és mulatságos történeteket meséltek el róla. Milo most azt mondta, amit a műsorvezető mondott volna Troutnak, amikor fölmegy a függöny. Kilgore Trout, ez az ön élete. Csak hát itt nem volt közönség, meg függöny, meg semmi egyéb ilyesmi. És igazság szerint Midland Cityben Milo Maritimo volt az egyetlen, aki bármit is tudott Kilgore Troutról. Csak ábrándozott arról, hogy Midland City krémje ugyanúgy bolondul majd Kilgore Trout műveiért, mint ő. Pattanásig feszülve várjuk már a reneszánszt, Mr. Trout. Ön lesz a mi Leonardunk. Hogy a csodába hallhattak maguk rólam? Kérdezte elképedve Trout. Amikor fölkészültem a Midland City reneszánszra, mondta Milo, kötelességemnek tekintettem, hogy az idejövő minden művészről és művésztől elolvassak mindent, amit csak tudok. De tőlem vagy rólam sehol sincs semmi, tiltakozott Trout. Milo előjött az asztala mögül. A kezében hozott valamit, ami első látásra különféle ragasztó szalagokkal összefogott, elnyűlt rongylabdának rémlett. Amikor semmit sem tudtam kideríteni önről, mondta. Levelet írtam Elliot Rosewaternek, annak az embernek, aki azt mondta, hogy önnek itt a helye. Az ő magángyűjteménye az ön 41 regényével és 63 novellájával dicsekedhet, Mr. Trout. Megengedte, hogy mindet elolvassam. Föltartotta a látszólagos aranylabdát, amely a valóságban egy könyv volt, Rosewater gyűjteményéből. Rosewater kíméletlen kézzel használta a tudományos, fantasztikus könyvtárát. Ez az egyetlen mű, amellyel még nem végeztem, de mire holnap feljön a nap, már ezt is elolvasom, mondta Milo. Az a regény egyébként az Okos nyuszi volt. Főszereplője egy nyúl, ugyanúgy él, mint minden más vadon élő nyúl, de olyan intelligens, mint Albert Einstein vagy William Shakespeare. Nőstény nyúl. Ő volt az egyetlen női főszereplő Kilgore Trout teljes életművében.
Hatalmas esze ellenére a nőstény nyulak megszokott életét éli. Arra a következtetésre jut, hogy az esze valami haszontalan daganatféle, amelynek semmi helye a nyúl dolgok rendjében. Így hát ugrándozva elindul a városba, hogy kivetesse a daganatot. Mielőtt azonban odaérne, lepuffantja egy Dudley Farrow nevezetű vadász. Farrow megnyúzza és kibelezi, de aztán Grace-szel a feleségével úgy döntenek, hogy jobb, ha nem eszik meg, mert szokatlanul nagy a feje. Azt hiszik, amit ő hitt, amíg élt, hogy beteg volt. És így tovább. Kilgore Trout kénytelen volt sürgősen átöltözni egyetlen másik öltözékébe, a középiskolai smokingjába, és az új estéi ingébe, meg a többibe. Föltűrt nadrágjának alsó részét úgy átitatta a patakból származó műanyag, hogy nem tudta legyűrni. Olyan kemény lett, mint a csatorna csövek pereme. Így hát Milo Maritimo fölvezette a lakosztályába, amely nem volt más, mint két összenyitott közönséges Holiday Inn szoba. Troutnak és minden más neves vendégnek ilyen lakosztálya volt, két színes televízióval, két csempézett fürdőszobával és négy varázslatos kézberendezéssel ellátott ágyjal. A varázslatos kéz az ágy rugózatára szerelt elektromos vibrátor volt. Ha a vendég bedobott egy negyed dollárost az éjjeli szekrényen lévő dobozkába, a varázslatos kéz megrázogatta az ágyát. Troutot annyi virág várta a szobájában, hogy elég lett volna egy katolikus gangster temetésére. Fred T. Berry, a művészeti fesztivál elnöke, a Midland City-i nőegyletek szövetsége, a kereskedelmi kamara, meg még nagyon sokan küldtek virágot. Trout elolvasta a virágokon lévő néhány névkártyát, és megjegyezte, hát valóban úgy látszik, hogy a város teljes erővel felkarolja a művészetet. Milo szorosan lehúnyt a olajbarna szemét. Gyötrelmes kifejezésbe rándult az arca. Legfőbb ideje. Ja, Istenem, Mr. Trout, milyen sokáig sóvárogtunk úgy, hogy még azt sem tudtuk, miután sóvárgunk, mondta. Ez a fiatalember nem csak a bűnözés nagymestereinek leszármazottja volt, hanem a Midland City-ben jelenleg működő gonosztevő közeli rokona is. A Maritimo testvérek építővállalat gazdái például a nagybátyjai voltak. Gino Maritimo, Milo apjának unokatestvére volt, a város kábítószer császára. Ó, Mr. Trout, folytatta kedves Milo odafent Trout lakosztályában. Tanítson meg minket énekelni, táncolni, nevetni és sírni. Olyan sokáig próbáltunk megélni pénzen, szexen, irítségen, ingatlanon, futballon, kosárlabdán, autókon, televízión és alkoholon, fűrész, poron és üvegcserepeken. Nyissa ki a szemét! Förmált rá keserűen Trout. Hát úgy festek én, mint egy énekes, táncos, örömhozó. Már fölvette a smokingját. Egy számmal nagyobb volt a kelleténél. Trout sokat fogyott középiskolás kora óta. A zsebei tele voltak mojírtó golyócskákkal. Úgy dagadoztak, mint a nyeregzsákok. Nyissa ki a szemét, mondta Trout. Így festene az, aki a szépségből táplálkozik. Azt mondja, nincs itt más, mint sivárság és kétségbeesés. Ha nincs elég, hoztam még. A szemem nyitva van, mondta lelkesen Milo, és pontosan azt látom, amire számítottam. Egy embert látok, akit szörnyen megviselt, mert átmert kelni az igazság tüzein a másik oldalra, amelyet mi sosem láttunk, és aztán visszajött, hogy elmondja, milyen oda át. Én megültem ott az új Holiday Inn-ben, melyet eltüntettem, aztán megint megjelentettem, megint eltüntettem és megint megjelentettem. A valóságban nem volt ott más, mint egy nagy nyílt mező. Rozzsal vetették be. Legfőbb ideje gondoltam, hogy Trout találkozzék Dwayne Hooverrel, hogy kezdetét vehesse Dwayne álmokfutása. Tudtam, hogy fog befejeződni ez a könyv. Dwayne bántalmazni fog egy rakás embert. Le fogja harapni Kilgore Trout jobb mutató ujjának egyik percét. És aztán Trout bekötözött ujjal ki fog baktatni az ismeretlen városba. Találkozni fog teremtőjével, aki majd mindent megmagyaráz.

0: 21. fejezet. Kilgore Trout belépett a koktélbárba. Égett a lába. Nem csak zokni és cipő fogta körül, hanem átlátszó műanyag is. A lába nem tudott izzadni, nem tudott szellőzni. Rabo Karabekian és Beatrice Kietzler nem vette észre, hogy bejött. Újdonsült jó barátaik vették körül őket a zongorapultnál. Karabekian szónoklata kitűnő fogadtatásban részesült. Most már mindenki egyetértett abban, hogy Midland City tulajdonában van a világ egyik legnagyszerűbb festménye. Csak el kellett magyarázni, mondta Bonnie McMahon. Most már értem.
1: Én nem is hittem, hogy van mit elmagyarázni,
0: mondta tűnődve Carlo Maritimo, az építkezési vállalkozó. Pedig hát Istenemre volt. Abe Cohen, az ékszerész, így szólt Karabekianhoz.
2: Ha a művészek jobban elmagyaráznák a műveiket, az emberek jobban szeretnék a művészetet. Tudja maga ezt?
0: És így tovább. Trout feszengett. Azt hitte, talán egy csomó ember ugyanolyan áradozva fogja üdvözölni, mint Milo Maritimo, és semmi gyakorlata nem volt az efféle ünneplésben. De senki nem háborgatta. Régi barátja, névtelenség, megint mellette állt. Kettesben kiválasztottak egy asztalt, nem messze Dwayne Hoovertől és tőlem. Belőlem Trout nem látott mást, csak a gyertyalángok fényét tükrös szemüvegemben, a lékekben. Dwayne Hoover lélekben még mindig messze járt a koktélbártól. Úgy ült ott, mint egy darab gyurma. A tekintete időben, térben messzire révett. Dwayne ajka megmozdult, amikor Trout leült. Hangtalanul formálta a szavakat, amelyeknek semmi közük sem volt Trouthoz vagy hozzám. Isten hozzád, bús hétfő. Troutnál egy vastag barna boríték volt. Milo Maritimótól kapta. Benne volt a művészeti fesztivál programja, Fred Tiberi üdvözlő levele, a következő hét esemény naptára és még néhány apróság. Trout magával hozta Nem titok többé című regényét is. Ez volt az a szélesre tárt pumás könyv, amelyet Dwayne Hoover nem sokára olyan komolyan vesz majd. Így hát ott voltunk mind a hárman. Dwayne, meg Trout, meg én nagyjából 4 méteres egyenlő oldalú háromszöget alkottunk. Mint három rezzenetlen fénysáv, egyszerűek voltunk, különállóak és szépségesek. Mint gépezetek, lottyad zsákok voltunk, tele előregedett csövekkel és kábelekkel, rozsdás csuklópántokkal és erőtlen rugókkal. A viszonyaink pedig bizánci bonyolultságúak. Hiszen én teremtettem mindkettőjüket, és most már nem sok idő kellett hozzá, hogy Trout a teljes tévolyba kergesse Dwayne-t, Dwayne pedig leharapja Trout új percét. Wayne Hubler a konyhai kémlelőjükon át lesett minket. Megveregették a vállát. Az, aki enni adott neki, most szólt, hogy menjen el. Így hát kisomfordált a szállóból, és ismét Dwayne használt autói között találta magát. Folytatta a beszélgetést a gyorsforgalmi útforgalmával.

0: ez után.
1: Kell takaró.
2: Jó.
1: Jó. Jó. Jó. Kell takaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kell takaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
6: Nem értem.
1: Hallgass, hallgass. Hallgass.
7: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
6: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kell takaró. Kell takaró. Kell takaró.

Coleman. Tavaly a 361 ezer emberből 22-t vittek el az egy hét alatt detoxikálni. Hogy erről mit kéne gondolni, jó-e vagy rossz arány, nincs odaírva. Különben meg kit érdekel. A cikkből az is kiderül, hogy a hét nap alatt a szigetlakók 3,6 tonna főzőkolbászt és 1,4 tonna virslit zabáltak fel, hozzá 3,5 tonna savanyúságot, 3,2 tonna kenyeret, meg 73 ezer zsemlét tömtek a pofájukba. Koszban, porban, bűzben, zajban. Sárban hempergő, félig meddig már megsüketült részegek kábítószeresek. Láttam pár bejátszást a tévében, köszönöm szépen. Abban különböznek csak az állatoktól, hogy két lábon járnak, de oda azt is csak az ötödik sörig. Annak miért nem járt utána a cikk írója, hogy a 361 ezer ember egy hét alatt hány tonna ürüléket nyomott ki magából? Ha pisztolyt szegeznének a halántékomhoz, hogy indulás tata irány a sziget, akár csak egy órára is, inkább a golyót kérném a fejembe. A hév megállóban átcsorgok. Megyek a szigetre, hogy hazahozzam a fiamat. Ne ott töltse az időt zülléssel, hanem nálam olvasással. Annyi jó könyvem van. Az én otthonom a kulturált művelődés minden elképzelhető feltételét biztosítja. De ha nem akar olvasni, szívesen beszélgetek vele. Mesélek a gyerekkoromról, vagy az anyai nagyapámról, aki izgalmas, regényszelő életet élt, végigharcolt két világháborút. Vagy játszhatunk is, van sakk, malom, térbeli amőba, meg más logikai társasjáték, fel vagyok készülve. Bármiben benne vagyok. Ha a zenét erőlteti, a sziget után nyilván, akkor sem állok ellen. Letöltünk egy kis Beethovent, vagy Schubert-től valamit, az Ave Mariát. Becsukjuk a szemünket, átadjuk magunkat az élvezetnek. Felbontunk egy 0,33-as sört, nagy gyerek már, megisszuk ketten. Főzök káposztás cvekedlit. Megbeszéljük a fogszabályzót, jó, végig gondoltam, üsse, kő, kifizetem. Ám bátor bevallom, még most se látom úgy, hogy előre állna a két szemfoga. Ki van kapcsolva a mobiltelefonja? Két haverjával ment ki a szigetre. Egyiknek sem tudom a telefonszámát, de a nevüket sem. Fel kellett hívnom a kollégámat, a körszakálas Bélát, hogy egyáltalán mi a menete annak, ha az ember ki és be akar jutni a szigetre. Közlekedés, jegyvásárlás, orientáció. A körszakálas Béla úgy tesz, mintha fiatal lenne. Minden évben kijár a szigetre, kinézi előre a koncerteket, szépen karban tartja az elméjét. Bárkivel bármiről tud beszélgetni. Képbe van. Például tudja, mi az, hogy blog, meg világzene, meg streaming. Az öltözőben azt szokta mondani, hogy junkie, meg hogy funky. A körszakálas Béla úgy tudja, hogy kíváncsiságból vágyom az állatok közé. Az igazi célomat, a fiam kimentését előtte nem merem vállalni, ő a fiatalok oldalán áll, nem támogatná a missziómat. 12 ezer forint a napi egy. A 10 000-esemet visszahúzom, amint a pénztáros nő érte nyúl, hadd legyen egy kis munkája vele, érezze, hogy tisztességesen megdolgoztam érte. A kép, amit a tévé mutatott, nem pontosan adja vissza a valóságot. Lődörgő fiatalokat látok, sárban hempergést egyelőre nem. Egyik helyről vándorolnak a másikra, onnan ide, két koncert közti időtöltés. Jó, azért felmenteni nem fogom őket, mindenkinek, akivel csak összenézek, látom a tekintetében a huncutságot, azt, hogy bármikor készek rá, hogy trágyában lapos kusszanak, miközben üvöltve hánynak. Talán még ma, talán csak holnap, de tagadhatatlanul ott a szándék. A fiamnak itt semmi keresnivalója. Az anyja engedte el, de én hazaviszem. A válás óta ezt játsszuk. Amit én engedek, ő tiltja és fordítva. Levittem a honvédba birkózni, hogy férfi legyen belőle, de a harmadik edzésről hazaráncigálta az anyja, mondván az ő fiának ne legyen karfiol füle, és ne dörgölözzön izzadt férfi testekhez. A torkomon porszemcsék táncolnak, szürkét köpök a papír zsebkendőmbe. Hagymás hússzaga és trágya bűz elegye kering a vonuló tömegben.
A körszakállas Béla azt ígérte, hogy nem én leszek a legöregebb a szigeten. Hát, egyelőre én vagyok. A szövet nadrágom alja belelóg egy pocsolyába, amit kikerülni nem lehet, csak átkelni rajta. 10 percese vagyok itt, a fehér zoknim már is barna. A belebújós félcipő rossz választás volt. Félmeztelen fiúk összekapaszkodva énekelnek egy nem létező nyelven. 3 közülük tarkopasz, a negyediknek derékig érő haja van, mintha a barátait és ő viselné. Úgy érzem, ha szembe jönne a fiam, nem ismerném fel. A távoli színpadokon zajló koncertek hangfoszlányait elnyomja egy mély basszus, nyugtalanító, monoton döngése. Harapdálom az ajkamat. Egy tisztásra sodor a tömeg. Kempingsátrak és szárító kötélen lógó ruhák tarka egyvelege. Kapásból kiszúrok egy jellegzetes alakú lépcsős sátrat, zöld színűt. Pontosan ilyet néztem ki egy áruházi katalógusból körülbelül 15 évvel ezelőtt. Sokáig tipródtam, megvegyem-e vagy sem. Mire végül rászántam magam, az utolsót is elvitték raktárról. A márkájára is emlékszem, Coleman Coast Waterproof. 2 személyes. Akkor még együtt volt a család, a gyerek még kicsi, kényelmesen elfértünk volna benne 3-asban is. Kilépek a sodrásból, megközelítem a sátrat. Lássuk, csak élőben is olyan szépe, mint a katalógus fotón. Viszonylag új példány. Ezek szerint azóta is gyártják, azaz a Coleman Coast Waterproof bevált sikeres modell. Amint megtapintom a vízhatlannak hirdetett anyagát, kilép belőle egy aszimmetrikus arcú 20 év körüli lány, és bemutatkozik Ivona néven. Közvetlen, mosolygós, tört angolsággal beszél. Wroclawból érkezett a fesztiválra. Kezet nyújt. Elárulja, hogy a tegnapi labelló csókversenyen 9. lett egy belga pánkkal, akivel utána meg sem állt az asztrológus sátorék, ott azonban kiábrándította őket az okleveles jövendőmondó, azt mondta, nincs jobb jövőjük, ezért a mai labelló fordulóban már nem együtt indulnak. Mára még nincs partnere, kacsint rám Ivona. Értem, bólintok, de mennyibe kerül a Coleman Coast Waterproof? Ne zlotyiba mondja, euróban. Rövid fejszámolás után meghökkentően alacsony számot nyök ki. Ennyiért most biztosan megvenném, egy percig sem haboznék. Tényleg csak ennyi, Ivona? Igen, nem téved. A zseppénzéből vette 2 éve. Fú, kéne egy sátor. Rászoktathatnám a fiamat a természet szeretetére. Az apás napokat nyáron vízparton töltjük sátorban, pecázunk. Este bográcsozunk és megfelezünk egy sört. Megnézném a Coleman Coast Waterproofot belülről is, ha lehet. Ivona bólint, lehet. Belépek. A lány felhívja rá a figyelmemet, hogy vonzódik az öreg pasikhoz. Most veszem először szemügyre Ivonát, bugyiban van és pólóban. Tágas a sátor. Na ezt például a katalógus fotóból nem derült ki. Lefekszem és megkérem Ivonát, nyúljon el mellettem, hadd lássam, 2 felnőtt hogyan fér el. Van magánál kondom? Kérdezi Ivona. Nincs, felelem, nem hordok magamnál. 25 éves múltam, mondja a lány, és te? Én 51 vagy 56. Öregnek érzem magam? Kérdi. Igen. Akkor jöttem rá, hogy öregszem, amikor egyszer az autóbusz a végállomáshoz ért, és az utasoktól mikrofonba elbúcsúzó sofőrszavát magam elé mormoltam, megismételtem, viszontlátásra. Jó 10 perce fekszünk egymás mellett, amikor Ivona hirtelen felpattan, és pánikszerűen a fejéhez kap, hajat kéne mosnia. Szerintem első lépésnek egy zuhany sem ártana, na, de nem adok hangot a gondolataimnak, ki vagyok én, hogy beleszóljak a külföldi fiatalság tisztálkodási szokásaiba. Nekem is mennem kell, mondom, a fiamat keresem. Személy leírást adok róla, hát ha találkozott vele. Magas, barna hajú fiú. Ivona azt tanácsolja, ne legyek hülye apa, hagyjam a fiamat szórakozni, és én is lazuljak el. Várjam meg, elmegy hajat mosni, visszafelé hoz füvet. Ajánlatot teszek a sátorra. Nem eladó, kell neki a fesztiválokra. Magasabb vételárat ajánlok, és hozzáteszem, hogy most épp igen erős a forint.
Szereti az idősebb férfiakat, mondja újra, és megjegyzi, nála van kondom a sátorban. Ivona elment. Hosszasan utána nézek. És amikor végleg elnyeli a tömeg, amikor meggyőződöm róla, hogy semmi esély rá, hogy visszanézzen, hozzálátok a sátor bontásához. Gyorsan dolgozom.

Sziasztok, én Maros András vagyok, és az előbb a Coleman című novellát olvastam föl. Most pedig épp egy készülő regényem, a 2-3 Dán című regényemből fogok felolvasni részletet. Ez a regény remélhetően idén elkészül még. Mivel nehéz egy regény részletet kontextusba helyezni, úgy gondoltam, hogy a elejéről kezdem. A vidéki Magyarországot is látni kell, mondta Magnus, és azt javasolta, utazzanak, nézzenek széjjel. Barátai, Mikkel és Szören vonakodva fogadták útitársuk ötletét, ám hogy elejét vegyék a koppenhágai felszállás óta egyre sűrűbben jelentkező hisztiknek, Magnus hisztieinek, rábólintottak. Menjünk, legyintettek, ha így akarja, legyen, bánjuk is mi, a lényeg, hogy ne húzza fel magát. Magnus az ország eldugott, feltáratlan zugába vágyott, egy házrészt akartott kivenni. Két éjszakára. Valami kihalt falura gondolt, ahová kalandos út vezet, ahol nincs turista látványosság. Bele akart süppedni a magyar életbe, nyakig, fejtetőig. De szempont volt az is, hogy a település ne legyen túl messze a Balatontól, legfeljebb fél órányira stoppal. Ennél konkrétabban Magnus nem tudta körülírni kívánságát, ezért ráhagyatkozott az angolul aránylag jól beszélő utazási ügynöklányra, aki az első útjukba eső irodában egy ablaktalan betonpláza negyedik emeleti kuckójában fogadta őket, készségesen mosolyogva. Miközben katicás hajgumival összefogott lófarkát dobálta egyik válláról a másikra, úgy szórta az ország településeinek neveit és az ottani látnivalókat, mintha a Google Street View fotóiról puskázna. Végül két ajánlást tett az asztalra, ezek közül az egyik egy frissen befutott cím volt, erre próbálta rábeszélni a fiúkat. Beismerte, hogy az ajánlott házban még egyetlen ügyfele sem szállt meg, sőt a községet sem kereste fel még senki a törzs listájáról, de ha fiúk valóban kalandra és felfedezésre vágynak, ez lehet a megfelelő úti cél. Az ország még ismeretlen lyuka, szinte szűz terület. Virgin Hole, mondta a lány, de amint a kifejezés kicsúszott a száján, elpirult, majd egész mondatban korrigált, szóval hebegte, izgalmasabb így, hogy a cím mellett még nincs csillagminősítés. A helyesbítő mondat idejére angol nyelvtudása bizonytalanabbá vált. A pult aloli polcról papír alapú térképet vett elő, strasszköves műkörmét Vöcskönd településhez koccintotta. Ez az. Magnus közelebb hajolt, szemügyre vette a gombos tűhegynyi foltot. Mikkel megállapította, hogy Vöcskönd egy apró község, egy átjárhatatlan zsákfalu, majd kétségbe esetten összenézett Szörennel Magnus háta mögött. Magnus kérésére a lány néhányszor elismételte a falu nevét, Magnus egy papírlapra felírta, hogy Vöcskönd, majd maga is megkísérelte a falu név magyar kiejtését. Érezvén, hogy a helyzet kezd komolyra fordulni, Mikkel enyhe remegéssel a hangjában bátorkodott megjegyezni, hogy tulajdonképpen még Budapestet sem fedezték fel rendesen. Úgy értve, hogy egyáltalán nem. Eddig csak az éjszakai élettel ismerkedtek egy legény búcsút tartó angol csapat társaságában. Mikkel azokra a királylány kakas és sörös doboz jelmezbe öltözött brit férfiakra utalt, akikkel jártukban keltükben összetalálkoztak. Mindhárom eddigi pesti éjszakájukon felbukkant egy 9 fős angol banda, mindhárom alkalommal ugyanaz a társaság, ugyanabban a szerelésben. Mintha valaki titkos parancsban Magnuszékra állította volna őket. Amikor a 3 dán a sörcsappal felszerelt 10 személyes városi biciklizést, beer bikingot szemelte ki esti programnak, amikor épp a sörhintót készültek kibérelni, a királylány kakas sörös doboz tím az orruk elől happolta el az utolsót. Amikor sorukat türelmesen kivárva végre a romkocsma pultjához tolultak, arcuk előtt becsapódott egy kakas szárny, utána egy királylány kesztyűs keze, megelőzte őket egy kakas meg egy királylány, hogy ők ketten vegyék fel a többi kakas, királylány és sörös doboz rendelését.
Sören egyetértett Mikkellel, és ennek a maga esetlen okoskodó módján hangot is adott, valami olyasmi szavakat használva, hogy a nappali Budapest eddig csak a reptérről bevezető utat mutatta meg magából, és azt is gyorsított felvételben, a taxi ablakán keresztül. Vesézzük ki inkább Budapestet, és hanyagoljuk Vöcköndöt. Magnus szemöldöke ívbe görbült, ami vagy a meglepettségnek, vagy a dühnek, vagy még inkább a kettő kombinációjának volt a jele. Magnusnál mindhárom érzést a homlok emelkedés kíséri ideomotorikusan. A többiek jobbnak látták nem forszírozni a dolgot. Elfordultak, elhallgattak. Mikkel fejbúbjáról az orrára pöccintette a napszemüvegét, és az így ráboruló sötétségben próbálta elképzelni, milyen lehet egy magyar falu, ahol semmi sincs. Zalaegerszegen, a pályaudvaron taxit fogtak. Vöcskönd innen 15 kilométer. A göndörhajú 40-es sofőr a tenyerét dörzsölte örömében, élete fuvarja hullott az ölébe, erre várt, mióta először taxiba ült. Külföldiek euróban fizetnek. Úgy tartotta tisztességesnek, ha szerencsés fordulatért cserébe extra szolgáltatást nyújt, megmutat útközben ezt-azt. Alig mentek pár métert, már is kitérőt iktatott be, a Göcsei úton befordultak a Mártirok útjára. A sofőr félreállt, a taxiórát sportszerűen leállította, és körbe mutatott. Ez itt Ne keresd. Ez a hely neve, így hívják, Ne keresd. És most figyelem, moment! Mutatójával a magasba bökött, így intve türelemre a dánokat, kapkodva felhívta a bátyját, és megkérdezte tőle, hogy mondják angolul, hogy ne keresd. Don't look for, továbbította a választ büszkén utasainak, a mondat végi itt elkerülte a figyelmét, készfejével félkölt rajzolva ismét bemutatta a környéket, ez tehát itt, don't look for. A 40-es kilométer táblán elhagyták el Zalaegerszeget. Mikkel és Sören szerint a civilizációt is. Eltűntek a házak, baljós kietlenség lepte el a tájat. Ebbe a semmibe hasított bele egyszer csak a Zala-Szent Iván nevű település. A dánok megkönnyebbültek. Az út mentén hangulatos futballpályát láttak ápolt gyepszőnyeggel, a felezővonal magasságában háromsoros lelátóval. Észlelve három utasának érdeklődését, a sofőr oda bökte, megye kettő, van túl. Magnus újabb tervet eszelt ki, és ezt azonnal közölte is a barátaival. Meg fognak tekinteni egy magyar falusi labdarúgó mérkőzést, már amennyiben augusztus közepén tart már, vagy még a szezon. Végre egy jó ötlet, gondolta Mikkel. A nagyívű jobb kanyarban, a letekert ablakokon át megnézték a Zala-Szent Iváni templomot, majd a kanyar után a kocsmát is. Utóbbi pontos elhelyezkedését jól az eszükbe vésték. Az újabb és újabb civilizáció nyomok jobb kedvre derítették Mikkelt és Sörent. Elhatározták, hogy végigjárnak majd pár kocsmát, isznak helyi sört helyi részegekkel. Sören a zsebéhez kapott, hogy mobiltelefonját előszedje és lefotózzon egy falu részletet, de így már sokadjára most is csalódottan és dühösen döbbent rá, hogy nincs nála mobilja. Otthon hagyta, de nem a budapesti szálláson, hanem Kopenhágában. Ez volt Magnus egyik fő kikötése, senki sem hozhat mobiltelefont, mert akkor folyton azt bámulnák. Interneteznének, SMS-eznének. Magnus azt vallotta, és még ha nem vallotta is be nyilvánosan, Mikkel egyetértett vele ebben, ha kéznél van a telefon, képtelenség kikapcsolódni, lehetetlenség egymásra hangolódni, a látnivalókra koncentrálni. Tehát mindhárman mobiltelefon nélkül jöttek. A készülék hiánya Sörent viselte meg a legjobban. Ő rettenetesen szenvedett, nem bírta megszokni. Bárhova mentek, szállodába, étterembe, kávézóba, az első kérdése mindig arra irányult, mi a wifi kód, csak utána esett le neki, hogy semmi szüksége le. A fényképezőgépek a hátizsákokban lapultak, a hátizsákok a taxi csomagtartójában. Nem tudott hát Sören fényképeket készíteni.
Zala Szent Ivánt elhagyva egymásba érő dombok rajzolódtak eléjük, ezek együttesen, mint egy pöffeszkedő, uralkodó család fennhíjazva tekintettek le az alattuk elterülő napraforgó mezőre. A taxis az egyik messzi domb felé bökött, mely egy előre nyúló teraszszerű nyúlványt növesztett ki magából. E különös geológiai képződményt borító tömött, zöld lombkoronákból fehér templom torony ágaskodott ki. Vöcskönd, mondta a taxis azzal a fokú büszkeséggel, amivel a Don't Look For fordítását adta tovább. Arrébb egy másik teraszos domb is felfedte magát, ehhez is tartozott egy terasz meg egy fehér templom torony. A kettőt együtt látva már nem is volt egyértelmű, melyik vöcskönd. De bármelyik volt is az, ezt meg tudták ítélni, hogy gyalogtávolságra messze esett Zala Szent Ivántól, ahova már gondolatban berendezkedtek, ahol kocsmázással, sétával, a templom megtekintésével, a foci meccsel, újabb kocsmázással már is betáblázták a zalai kiruccanást. A következő falu, melyen áthaladtak, a Kemend és Ollár egyesülésével létrejött Kemendollár. Az összeolvadás évében, 1895-ben úgy látszik nem okozott különösebben fennakadást az amerikai fizetőeszközzel való egybecsengés, pedig az időtájt már több mint 100 éve a dollár volt az Egyesült Államok hivatalos pénzneme. Elég lett volna a két kínálkozó lehetőséget egyszer hangosan kiolvasni. Ollár Kemend vagy Kemend Ollár. Utóbbi érdekében más érvet nehéz elképzelni, mint a kemendiek erőteljes lobbiát, miszerint az ő falujuk méltóbb rá, hogy a szó összetételben előbb szerepeljen. Magnus a rádióból szóló zeneritmusára mozgatta a fejét. Mikkel és Sören az atléta trikós sofőr válláról, csak nem szó szerint leugró tetoválást tanulmányozta, elrajzolt Kenta úr. Összemosolyogtak. Ahhoz képest mekkora belső ellenállást kellett elnyomnia, hogy rászánja magát a zalai kirándulásra, Mikkel most egész sikeresen adta át magát a pillanatnak. Úgy érezte, hogy ők is, mint kedvenc Dickens regényében a pikvikisták, felfedeznek, tapasztalatokat, benyomásokat gyűjtenek, idegen vidékeket ismernek meg. Milyen jó, milyen pontos és szellemes beszámolókat tudna ebből írni Magnus. Remekül fogalmaz, szikáran, érzékletesen, szórakoztatóan. A Fiat leengedett ablakain beömlő forróságot csak csekély mértékben ellenpontozta, hűsítette a látvány. Az élénk zöld dombok lágy hullámzása. Magnus egy adott pillanatban kibújt a papucsából, és már épp a lábát készült kilógatni, amikor Mikkel hátulról megbögdöste, jelezve, hogy az ellazultságnak e fokatán túlzó pimasság volna, nem feltétlenül jönne jól Dánia nemzetközi megítélése szempontjából. Egy szembejövő teherautó éppen csak a sávjában maradt, a taxisnak kellett lejjebb húzódnia, hogy elkerülje az ütközést. Magnus elmerengett az országúti közlekedés zavartalan fenntartásának fő mozgatórugóján, mindenki életben akar maradni. De miért veszi ezt mindenki készpénznek? Miért ne jöhetne szembe egy autós, aki az öngyilkosságnak azt a módját választja, hogy 80-nal belerohan a szembejövő kocsiba? Ha most frontálisan ütköznének és mindannyian odavesznének, vajon mennyi idő alatt érne el a halálhírük Dániába a hozzátartozókhoz? Egy óra, öt óra, egy nap? E kérdés felvetésének pillanatától Magnus minden szembejövő autósban egy öngyilkos jelöltet látott, aki az utolsó pillanatban mégis meggondolja magát, és a közlekedési szabályokat betartva folytatja útját, éli tovább életét, és este, amint az elétolt vacsorát rágja, azon gondolkozik, hogy holnap újra megpróbálja.

Sziasztok, Maros András vagyok, és két-három Dán című készülő regényemből olvastam fel az előbb egy részletet, melynek folytatása most következik. Tehát a három Dánunk, ez még nem a felolvasás, most csak szövegkörnyezetbe ágyazom az elkövetkező írást. Két, illetve három Dánunk útra kelt Zala megyei Vöcköndbe, hogy ott megismerje a vidéki Magyarországot is, hiszen egy országot csak így lehet megismerni, mondta Magnus. A taxi olykor méretes gödrökön gurult keresztül, ami egy idő után kimondottan szórakoztatta a három skandinávot. Ha egyen átzöttyentek, már várták a következőt, ami jött is. Tudnilik a vezető addig mérlegelte, fontolgatta, merről kerülje ki a lyukat, míg a végén mindig belement. Toldozott-foldozott út volt eleve. A dánok jókedve a kemendollári vasúti kereszteződésig tartott ki. Amint a taxi áthuppant a sineken, egy alattomosan megbúvó vascső csonk kiszúrta a bal hátsót néhány kilométerrel Vöcköd előtt. Az 50 méterrel arrébb lévő busz megállóba tolták a defektes kocsit, ott zavartalanul lehetett kereket cserélni. A taxisofőr félreérthetetlen kézjelekkel kért segítséget a dánoktól, ám konkrét részfeladatot egyiküknek sem adott. Magnus karóráján 38 fokot mutatott a hőmérsékletjelző. A nap perzselő sugarai elől a felhők félve félre húzódtak. Szören fehér vászon ingén verejték pacák jelentek meg és terjedtek, szinte percről percre, de izzadságszak helyett teste még mindig erős kölni illatot árasztott. Mikkel egy hosszú kort jéghideg Carlsberger cserébe odaadta volna egy új percét, két kortyér kettőt, stb. A hátuk mögött, a főút mentén vas és fakerítések váltogatták egymást, a földszintes házak lakói alig, hanem a leeresztett redőnyök mögé menekültek a hőség

elől. Előttük már látszott a falu vége tábla. Az út jobb oldalán nyíló mező mélyén, az úttól jó 50 méterre elemeire szedett darús kocsi darabjai látszottak, mintha a száraz gyomok közül nőttek volna ki a rozsdás vas elemek. Tőlük nem messze egy félbehagyott kőszobor teteje is előbukkant, elégedetlen alkotója száműzhette ide elfaragott művét. Mivel meghatározott feladatot nem kaptak, a fiúk dologtalanul sürgülődtek, a kocsi csomagtartója körül totyogtak, nyakukon érezvén egymás leheletét. Kereket cserélni egyikük sem tudott. Hasznavehetetlenségüket fontoskodó hümmögésekkel igyekeztek észrevétlenné tenni. A taxis magyarul szitkozódott hosszasan, ami perlekedő locsogásnak hangzott a dánok fülében. Mikkel erősen koncentrált, hát ha sikerül elcsípni egy nemzetközi szót, amiből kiderül, ő rájuk vonatkozik-e az indulatos mondatfűzér. Mondjuk egy Danish, vagy egy Denmark, vagy egy Viking. De nem, semmi fogódzót nem kapott. A dallamos káromkodás monoton morgássá alakult. Magnus szerint a sofőrjük valójában egy kóbor hegyi szellemhez imádkozó zarándok. A taxis mellesleg nem a teszetosza dánok miatt dühöngött, önmagát ócsárolta, amiért korábbi fogadalmait megszegve elvállalta az Egerszegen túli fuvart, amiért nem bírt ellenállni a hátizsákos külföldiek euró bankjegyeinek. Mikkel körbenézett. Fél órát vesztettek a kerékcserével. A taxis ugatásszerű nyögéssel a csomagtartóba lendítette a sérült gumit, ami összelapította és mocskolta Mikkel hátizsákját. Aztán a kocsiba terelte a fiatalokat. Mennyi. Mikkel szeretett olvasni a jelekből, úgy érezte, megvan hozzá a bölcsessége, hogy értse őket. A defektben is meglátta a szimbolikát. Nem csak az abroncson keletkezett lyuk, de ő bennük is. Az illúzió kapott léket, az illúzió, melyet be kellett látnia, eddig is csak erőfeszítésekkel mesterségesen tartott életben ő és Szören. Kocsmázás a helyiekkel, falusi foci meccs, kevésbé rossz a rosszban. Mikkel biztosra vette, hogy Szören is hasonlóképpen vélekedik, legalábbis ezt vette ki szomszédja szomorú tekintetéből. Ha nem ismerné, persze azt is gondolhatná, hogy Szören éppen lételméleti kérdéseket boncolgat magába, de mivel ismeri, tudja, hogy ez az ő esetében teljességgel kizárható feltételezés. Rossz kedvű lett, ennyi. Megint rossz kedvű. Nyilván nem elemezte a körülményeket, nem bányászott saját lelkében, és még csak nem is kötötte konkrét helyszínhez, a kemendollári vasút átkelőhöz a dolgot. Egyszerűen csak elillant belőle az ábránt, hogy a magyar falusi életben elmerülni, két éjszakát eltölteni a világ végén tényleg olyan jó, ahogy ezt Magnus elképzeli. Már nem szólt a zene. A menetzajon kívül csak az akkumulátorról működtetett, műszerfalra cuppantott ventilátor lapátjainak duruzsolását lehetett hallani, valamint Magnus sóhajtozásait, fogcsikargatását. Már ő sem lelkes? Nem lehetett tudni. Miként minden grimassa, minden gesztusa, úgy a sóhaja is több jelentéssel bírtak. Valamit jelentettek. De hogy mit? Arra mindig csak később, a tetteiből lehetett következtetni visszamenőleg. Gyakran még akkor se. Mikkel becsukta a szemét, feje a mellkasára kókadt, ott pattogott az egymást követő kátyuk szabálytalan ritmusában. A kemendollári futballpályára már rá se hederítettek, pedig elmentek mellette, látták, és azt sem észlelték, hogy átkeltek az alafolyón. Keskeny út vezetett kemendollártól Vöcköndig. Hogy két szembejövő autó elhaladhasson egymás mellett, az egyiknek ki kellett térni a füves patkára. Az út bal oldalán dombok emelkedtek, a jobb oldalon lankás, megsárgult, száraz szántóföld terült el.
Egy körülbelül 400 méteres szakaszon alagutat formáztak a fejük fölött összeérő lombkoronák, pajzsként óvva őket az égi hősugárzótól. A levelek közti réseken át betörő nap fénypöttyökkel mintázta az utat. Az alagútból előbújva ismét érezték a nap perzselő erejét. Egy tarka susogó melegítőt és drap kendőt viselő néni az útmenti füves sávban lépegetett, egyik kezében demizsont lóbált, a másikat görbe háta mögé szorította. Túlöltözöttségének puszta látványa hőgutát okoz. Vöcskönd. Egy meredek domb oldalába épített, zárt fekvésű kis falu. A helységtábla alá egy EU zászlóval ellátott feliratot függesztettek, de a hátsó ülésen utazó két dánt a hír, hogy Vöcskönd be van kötve az európai vérkeringésbe, cseppet sem vidította fel. Sejtéseik szerint az elől ülő Magnus sem, csak hogy Magnus sosem fogja belátni, hogy tévedett, holott a két barát gyanúja szerint már ő is tisztában van vele, hogy marhaságot eszelt ki. A defekt óta Magnus egyenes háttal ült, lábait szorosan összezárva feszített. Visszabújt a papucsába. Ennek ellenére Mikkel és Szören tudta, hogy visszahúzódása, feltételezhető csalódása nem hoz változást, marad az eredeti terv. Magnus ragaszkodik hozzá, hogy kitöltsék Vöcsköndön a három napot, lealudják a két éjszakát, értékes időt rabolva el a teljes magyarországi nyaralásból. Mikkel sorra vette magában a budapesti nevezetességeket, melyeknek csak a neveit tudta, illetve egyiknek másiknak az úti könyvben szereplő fényképével is találkozott már. Személyesen azonban még nem volt hozzájuk szerencséje. Halászbástya, parlament, Lánchíd, hősök tere. Anélkül, hogy ezeket láttad volna, haza se gyere, mondta fiának búcsúzóul Mikkel apja, félig viccből, félig komolyan. Halászbástya, parlament, Lánchíd, hősök tere. 1978-ban ő, az apa is látta őket. Elég, fiam, ha csak odaülsz a Szép Művészeti Múzeum lépcsőjére, mondta az apa, és onnan fél órán át bámulod a hősök terét. Ez már önmagában feltölt és erőt ad. Ha már elkeveredik a múzeumhoz, az Egon Schiele kiállítást is kötelező megtekintenie. Látta a hirdetményeket Budapest szerte. Schiele az apja egyik nagy kedvence, talán a harmadik. Második Schiele mestere, Gustav Klimt. A képzeletbeli dobogó legtetején pedig örök elsőként letaszíthatatlanul a dán Christopher Wilhelm Eckersberg áll. A Rákóczi, a Jókai és a Kölcsei utcák találkozásánál egy picin téren a sofőr hirtelen megállt. Kipattintott a biztonsági öve nyelvét, kiugrott az autóból. A dánok kíváncsian, vagy ijetten figyelték minden mozdulatát. A motor járt. Mi az, elfut? Itt hagy minket? Nem futott el, nem hagyta ott őket. Az autó mellett állt. A zsebeiben kotorászott, keresett valamit. Ülőhelyzetben képtelen lett volna erre. Mit csinál? Kérdezte Mikkel. A revolvere után kutat, mondta Magnus. Semmi különös, lelő és kifoszt. Nem tudjuk, milyen a magyar vérmérséklet. A Lonely Planet erről mélyen hallgat. Mikkelt most rettenetesen zavarta, hogy ennyi év ismeretség után sem tudta, mi jár valójában Magnus fejében. Mire szolgál a vicc? Saját feszültségét oldja vele? Így ismeri be tévedését? Szemtanú nincs, folytatta Magnus. Üres falu, ráadásul zsákfalu. De amúgy se lakik itt senki. Hetek múlva fedezi fel a tetemeinket egy szúnyogírtó vegyszert szóró helikopter vezetője. Szerintem csak simán megérkeztünk, mondta Szörem. Mikkel elemzéseinek fókusza ezzel kitágult. Immár az eddig vele egy oldalon álló Szörent is kezdte vizsgálni. Ez az ember most komolyan vette Magnus szavait? Szören szétnézett, mint egy állványon körbeforgatott kamera. Azt találgatta, hogy ha helyben vannak, melyik épületben fognak megszállni. Abban a foltozott tetejű, téglaszínűre vakolt tákolmányban, melynek homlokzata előtt áttekinthetetlen kábel hálózat lóg.
A ház udvarán, az épület melletti száraz gazos területen felújított Krisztus szobor állt. Kívül a rozsdás vaskerítésen egy tábla EU zászlóval és egy összeggel 2611,44 €. Ennyiből újították fel Krisztust. A szobor két oldalán egy-egy kuka őrködött. Vagy az a másik lesz az? Az az ikerház? Az egyik fele vakolatlan és elhanyagolt, a másik jó állapotú. Vagy az a mocskos beton alapú, melynek tövében épp galambok tartottak gyűlést? Nem szállunk ki? Kérdezte Sören. Nem kapott választ. Mikkel is körbe tekintett. Ekkor még nem sejtette, hogy ez a csomópont, ahol épp vesztegelnek, a centrum, a belváros, ahol a vöcköndi élet zajlik. Ahol most rajtuk kívül nincs senki, és mintha soha nem is lett volna, illetve semmi jele annak, hogy valaha lesz. A busz megálló fémvázas váróbódéjának hiányzott mindkét oldalsó üveglapja, az építmény tetejéből meg egy tenyérnyi darab tűnt el. A megálló mellett fa hirdető tábla állt, a hirdetményekkel teleírt papírfecnik magatehetetlenül kókadoztak, lifektek, rég elfolyt rajtuk a tinta. Ha Mikkel tisztába lett volna vele, hogy pillanatnyilag a település üzleti, kulturális és közigazgatási központjában tartózkodnak, amihez képest Vöcköndön csak a kijebb létezik, talán előre szökken a vezetőülésre és beletapos a gázba, meg sem áll Zalaegerszegig. Jegyváltás, Intercity, Göcsej, Budapest, Halászbástya, Parlament, Lánchíd, Hősök tere, Síre kiállítás. Nem szállunk ki? Ismételte Sören. Nem, felelte Magnus. A sofőr még mindig a zsebeiben turkált, szisztematikusan haladva zsebről zsebre, bal első, bal far, jobb első, több kört is leírt így, néha elfújdogálta arcába omló göndör hajzatát. Menetszél és kereszthúzat nélkül álló helyzetben mit sem ért az autóventilátor lapátjainak erőtlen suhogása. Mindhárman izzadtak, már nem csak Sören. Magnus, ha izzad, rongyszagú. Egy szabadtéri használt ruha turkálónak lehet efféle állott bűze eső után. A taxis végül előkotorta, amit keresett, egy gyűrött nyugtát, erre írta fel magának az adatokat az egerszegi pályaudvaron, utca, házszám, tulajneve. Visszaült a kocsiba. Három dermet utas kényszeredett vigyora fogadta. Mentek tovább, kijebb. Mikkel összenézett a sofőrrel a visszapillantó tükörben, és ugyan nem látta a magyar tekintetében az őrület szürkés-fehér fényét, mégis eszébe jutott egy jelenet a Pickwick klubból. Ebben a kocsis a földhöz vágta a kézhez kapott viteldíjat, majd arra szólította fel utasát, Samuel Pickwicket, verekedjenek meg a pénzért.

Sziasztok, Maros András vagyok, és a 2-3 Dán című készülő regényemből olvasok éppen föl. Két részt már felolvastam, és most akkor egy harmadikat is fogok. Ott tartunk, hogy három dán hősünk megérkezett Vöcköndre, és megkeresik a Zimmer Freyjüket, hová befizettek. A ház tulajdonosa, nem, bocsánat, innen. Vöcskönd néptelen útjain gurult a taxi, a házat keresték. Most a sofőr kezdett dudorászni magabiztosan, mint akinek a tenyerében ott van Vöcskönd utca térképe, trillázott, mint egy beéneklést végző kontratenor. Eljutottak a falu végi katolikus templomig, mely mellett az út visszafordult önmagába, egy szabályos hurok volt, mögötte szakadék tátongott, nincs tovább. Ez tehát a zsákfalu utolsó zsákutcája, annak is a vége, sőt, Mikkel, aki szeret olvasgatni a jelekből, arra gondolt, hogy a templom egyúttal a kereszténység végét is jelöli. Illetve egy alig észrevehető, göröngyös, barátságtalan földút vezet még onnan lefelé, valószínűleg az is a szakadékba torkolik. Ha itt a kereszténység vége, akkor itt van mindennek a vége, Vöcskönd egyenlő világ vége. A sofőr tette egy teljes kört a hurokban, lassan, elegánsan, mint aki az operába hozta illusztris vendégeit. A templomtól számított ötödik háznál ismét megállt. Sárgára vakolt, jó állapotban lévő földszintes épület. Most már valóban megérkeztek. Innen egy kőhajításnyira volt a falu, a kereszténység és a világ vége. A ház tulajdonosa Mille Elemér, 64 éves, de jóval többnek néz ki. Bácsizzák is sokan, tulajdonképpen mindenki, aki ismeri, de nem a kora miatt. Bácsizták őt fiatalon is, a neve miatt. Valaki megneszelte, hogy a Mille bácsi 1000 csókot jelent olaszul. Azóta. Rajta ragadt. Mille bácsi. Egyesek tovább mentek, és Adriano Celentano híres slágeréhez illesztették. Pontosították a nevét. 24 Mille bácsi, ami komoly vitát gerjesztett a bezerédi busz megállóban, mely vita a kemendollári kisboltban folytatódott. Ide az egyik résztvevő, aki magát nyugdíjas latin tanárnak vallotta, már szótárokkal felfegyverkezve érkezett, és váltig állította, hogy ha már 24, akkor nem Mille, hanem Mila. Aval a végén, különben is, és egyellel. Jó, legyen, ráhagyták. Úgy is nehéz volt megjegyezni, úgy sem esett jó kimondani. Maradt hát Mille bácsi. Mille bácsi az udvarán álló ősrégi lakókocsi árnyékában egy kemping széken ücsörögve várta dán vendégeit. Az budapesti utazási irodától kapott utolsó információ alapján déli érkezésre számított. Azóta ott ült, már vagy egy órája, csak egyszer hagyta el posztját, akkor is jó okkal. A hátsó kertbe ment megkavarni a bográcsban rotyogó welcome bablevest. Sajnálatára kicsit sűrűbb lett a kelleténél. A taxi leparkolt a kerítés előtt. Mille bácsi a térde fölé húzta lazán gumírozott barna cserkész zokniát, méretes pocakján meghúzta az elrongyolódott zöld bermuda övét, ne lógjon rajta semmi, amikor a fiúk előtt kinyitja a nyikorgó vaskaput. Széttárta a karját, mosolygott ősz szakálában, mint Benedek Elek. Örömében bolondos vakkantásokat hallatott. Íme élete első vendégei mindjárt dánok. Fiatalok, életerősek, egészségesek. Megfelelnek a bürós kisasszony leírásának. Ha minden a terve szerint alakul, több vendégre már nem is lesz szüksége. Nézzétek, lakókocsi, mutatott Szören az udvarra. Látták a lakókocsit a többiek is, de nem volt hozzáfűzni valójuk, Szörennel ellentétben ők vélhetően nem csak pozitív előjelűek emlékeket őriztek. A dánoknál nemzeti sportként űzött családi lakókocsis nyaralások idejéből. Mikkel és Szören kezet nyújtott Mille Elemérnek, aki a rendszerváltás előtti időkből hozván a tudást, hogy a készfogások erőssége alapozza meg a viszonyt, a mettől meddig hány métert,
jól megropogtatta a két skandináv fiú csontos ujjait. Hát mégiscsak ő volna itt a házigazda. Magnus körülményes előkészületek után szállt ki az autóból. Biztonsági övet ekkora műgonddal még sehol a világon nem oldottak ki. Ilyen elővigyázatossággal még senki sem helyezte vissza azt a helyére. Úgy tolta el magát az üléstől olyan lassú, koncentrált izomerő kifejtéssel, mint a gyűrű gyakorlatot végző szertornász, aki támasz ülőtartás után kézállásba emeli magát. Miután kiszállt, lassan lépegetett, szinte egy helyben, mint aki a holdon jár. Mintha soha nem akarná elérni Mille elemért telkének bejáratát. A három dán közül Sören és Magnus világos bőrűnek számított, Sören családfájáról, annak főjebbi tartományaiból írek tekintettek le. Magnus parasz gyerek volt, gyakorlatilag a szabad ég alatt nőtt fel, bizonyos szögekből nézve mégis kórosan sápatnak tűnt, oka vérszegénység, az anyjától örökölte. Félt is a naptól meglehetősen. Ha viking király lett volna, a napfélő Magnus nevet kapja. Ezért volt különösen meglepő, hogy ő, aki óvta a bőrét, most lekapta izzadt büdös testéről a rövidújú pamutinget, és az ellenséges nap felé fordulva, mint egy villám napfürdőt vett. Ez alatt Mikkel és Sören és a taxisnak segítkeztek a hátizsákok kiemelésében. Magnusról tudva levő volt, hogy sajátos belső logika szerint hozza döntéseit, de a spontán napozást még az ő laza kötésű rendszerében is idegennek jelenségnek látta a két barát. Irracionálisabb volt Magnus minden egyéb napi irracionalitásainál. Mikkel hosszú pillantást vetett a templom felé, de nem kétségbeesve, ahogy a feketébe öltözött özvegyasszonyok szoktak harangszót hallva. Mikkel nem várt sugallatokat, nem számított rá, hogy a templom tornya felől a megdicső ülés szellője libbenjen felé, mely aranyozott aurát von köré, egyszerűen csak elmélázott, és ebbe a bambaságba, ebbe a kiürített elmébe kúszott be váratlanul a nagy elhatározás. Hogy kész, hogy vége, nem tartja tovább magában. Ki mondja a mondatot, ami már évek óta kikívánkozott belőle, ami beköltözött a lelke egyik zugába, és ott ketyegett bombaként halkan, alattomosan. És most úgy döntött, működésbe hozza. A mondat, ez a kimondásra váró, a közös egyetemi évek alatt fogalmazódott meg Mikkelben. Azóta ketyeg bent. Mikkel, Sören és Magnus nem csak évfolyamtársak voltak, lakótársak is, egy háromszöges lakást béreltek közösen a dán főváros Österbro negyedében. Mikkel finom ráhatásokkal próbálta formálni Magnust, tapintatosan utalt bizonyos dolgokra, jelzéseket küldött felé, bízva benne, hogy diszkrét nevelési módszere burkolt intelmeinek sokszori ismétlése megteszi hatását. Elvégre Magnus értelmes gyerek. De Magnus nem értette, vagy nem akarta érteni a kódokat. Egy hét, egy hónap, egy év, két év után se történt változás. Élt tovább, ahogy a lakótársak elképzelései szerint otthon, a közép-jütlandi tanyán megszokta, ahogy az apjától, az anyjától és a két bátyjától látta. Magnus egyszer elszólta magát. Az Aalborgi nagyapa mondta régen, amikor a ribiszke termesztés mellett még állatokat is tartottunk. Az istállótok úgy néz ki, mint egy rendes lakóház, a házatok meg úgy, mint egy istálló. Ezt az idézetet emlegette Mikkel és Sören újra meg újra, amikor Magnus helyett vagy után pakoláztak, takarítottak vagy mentegetőztek a főbérlőnek. Két teljes évet húztak le hárman a Nordre Frihavensgade 3 alatt az agyagszínű klinker téglákkal kirakott ház negyedik emeleti lakásában. Magnus különös szokásai, kiszámíthatatlan megnyilvánulásai, a legváratlanabb sértődései gyakran tették próbára Mikkel és Sören önuralmát, de végül két-három esettől eltekintve, ami sokas sok, sikerült magukat meggyőzni, hogy érdemesebb szó nélkül hagyni a dolgot, mint Magnusszal konfrontálódni. Épp a két-három eset tanulságait levonva jutottak erre az álláspontra. Elviselték a faragatlan modorát, figyelembe vették a lelki hullámzásait, elfogadták azok következményeit, alkalmazkodtak hozzájuk.
Ha megsértődött, napokig esedeztek a bocsánatáért. Támogatták a jelentéktelen ügyek iránti lelkesedését, az érthetetlen fellángolásait, türelmesen végighallgatták hasonlóan érthetetlen szívfájdalmait, sérelmeit. Hát de miért? Miért viselték el? Miért nem dobták ki az első adandó alkalommal? Jogos kérdés. Jogos, mégis pofon egyszerű rá a válasz. Azért nem, mert szerették. És tisztelték, most is tisztelik. Felnéztek rá sok minden miatt. Például csodálták benne, hogy ki tudja vonni magát a túlokoskodásra, agyon kombinálásra épülő egyetemi szellemiség hatása alól. Könnyedén, ösztönösen. Úgy növesztett maga köré védőbúrát, hogy ő maga azt észre se vette. Érintetlenül a surranó pályán suhant át a minden percében versenyre hívó, vibráló egyetemi éveken. Magnus nem érdekelte, ki hányasra vizsgázott, ki mit ért el, ki hol tart, mi a divat. Függetlenítette magát a beilleszkedés kényszerétől. Ellenállt az erős sodrásnak, haladt a maga tempójában. Az, hogy merre, szintúgy nem érdekelte, haladt valamerre. Amikor épp haladt. Fittyet hányt az őt ért kritikákra, kivéve ha azokat barátok fogalmazták meg. Azokra vagy megsértődött, vagy hatalmas hisztit csapott. Magnus minden szava és cselekedete után oda lehetett volna biggyesztenie két mondatot. Hát ez most így alakult. Legközelebb talán máshogy fog. Mikkelt elkápráztatta Magnus könnyedsége, vagy ahogy ő hívta, beleszorisága. Leginkább azért, mert alkatilag hozzá a másik véglet volt közelebb. Ő tudatos volt, nem ösztönös. Töprengett, elemzett, vizsgálódott, következtetéseket vont le. Egy másodpercre sem állt le az agya, rövidebb, hosszabb időszakokban alvászavarral küszködött. Megrögzötten kereste a jelentéseket, szimbólumokat, a mögöttes tartalmakat. Volt honnan örökölnie, festőművész apja és gitárművész anyja még abban is csak az artisztikus kifejezésmódot látták, ha megpenészedett az eperlekvár. Órákon át vitáztak, milyen üzenetet óhajt átadni a penész. Majd úgy döntöttek, megfestik és elpengetik. Kialkotják, kijátsszák. Mikkelt lenyűgözte, hogy Magnus a legnagyobb kuszaságból is fantasztikus érzékkel azonnal kihalászta a lényeget, az igazságot. Ő Mikkel csak két napos elmélkedéssel volt képes eljutni ugyanarra a következtetésre, amire Magnus a kérdés felmerülésének pillanatában, hogy aztán rögtön egyetlen pimasz tőmondatban ki is mondja észrevételét. Az igazság különösen fájdalmas, ha közléséhez elég egy alany meg egy állítmány. Amennyire vonzotta, legalább annyira taszította Mikkelt Magnus egyszerűsége. Imponált neki, de soha nem cserélt volna vele. Okos fiú volt, ezt elismerte, miként mindenki más az egyetemen. Az évfolyam társak bizonyos köre azonban elhatárolódott tőle a származása miatt. Egy farmer csemete, aki szerencsét próbál Koppenhágában, de aki szégyenszemre vissza fog kullogni oda, ahová tartozik, és vizsgálja tovább a tehén trágya fölött köröző legyek röptét. Ez a diákcsoport Magnus miatt a két szobatársat, Szörent és Mikkelt is kerülte. Ám ugyanez a társaság, az elhatárolódók, akik napközben az egyetemen vissza se köszöntek Magnusnak, a koppenhágai éjszakában nem tágítottak mellőle. Mert Magnus fizikai ereje mindenkinek, aki körülvette, biztonságot nyújtott. Ha valaki szóváltásba keveredett egy az egyetemen kívüli fiatallal, amire gyakorlatilag minden éjszaka sor került, Magnus pusztán azzal, hogy magas, erős termetével odaállt, elcsitította a feleket. Nem kellett tennie semmi egyebet, csak ott kellett lennie. És ha még az agresszív nézését is bevetette, ami mindenki szerint félelmetesebb volt, mintha oda csapott volna, még gyorsabban szétrebbentek az összeszólalkozók. Igen, a tekintete félelmetesebb volt még a termeténél is. Filmekben látni ezt a tekintetet gyilkosok szemében. Viszont soha se verekedett. Soha. Aki ismerte, nem is félt tőle. A sokkal inkább tartott váratlan hisztieitől. Mille bácsi vaskerítése előtt totyogtak. Hátizsákok a lábuknál. Szören kifizette a fuvardíjat, amiben Zalaegerszegen megegyeztek. A sofőr megveregette a dán vállát.
Mikkel átgondolta, érdemese kimondania, ami kikívánkozik belőle, de még mielőtt a mérlegelés végére jutott volna, rá nem jellemző módon elsiette, kimondta. Itt, Vöcköndön, a Rákóczi utcában, Mille Elemér kerítése előtt. Régi adósságát rótta le ezzel. Magnus, te egy döbbenetesen nagy fasz vagy, mondta Mikkel. A hangja elcsuklott, de a címzett így is tisztán értett minden szót. Mintha Magnus csak erre várt volna. Egy okra, ami miatt úgy igazán megsértődhet. Már az egyetem alatt számtalanszor bizonyította, hogy bármilyen megjegyzés sértésnek vehető, tulajdonképpen csak is rajta múlik, mikor mit vesz okon. Ha megbántódott, képes volt heteken át szótlanságba burkolózni, vagy egyszerűen csak fogta magát és bezárkozott a szobájába. Legközelebb egy hét múlva látták a menzán, amint egy lazactálat piszkál unottan. Magnus szemöldöke felszökkent. Magára kapta az inget, és a még nyitott csomagtartóba visszadobta a hátizsákját. Undorral, mint aki rabszolgát utasít, megbökte a sofőrt, aztán az autóra mutatott. A két pontot, sofőrt és gépkocsiját összekötve adta ki a parancsot, a vezető foglalja el a helyét, és csinálja, amit egy sofőrnek csinálnia kell, vezessen. Ezzel egyidejűleg ő is visszamászott a kocsiba, az első ülésre, becsapta és egy gomnyomással lezárta az ajtót, maga elé meredve várakozott. Mikkel és Sören egyszerre termett Magnus mellett, egy dán mondatot ismételtek, hangzásából ítélve több felkiáltójel volt a végén. Együttes erővel próbálták feltépni az ajtót. Zalaegerszeg, rivált a vezetőülésbe süllyedő sofőrre Magnus.

0: A Keltakarót hallottátok, illetve hallgatjátok a Tilos Rádión, ahol a vasárnap délutánokat Maros András dobta fel, reméljük. Egy nagy titokzatosság után egy kicsit kérdezek. Mit is hallottunk most? Bár mondogatta, de azért tisztázzuk.
1: Igen, ez a 2-3 Dán című készülő regényemből voltak részletek. Tulajdonképpen az elejétől olvastam, és 3 részletben szerintem eljutottunk olyan 30. oldalig is talán.
0: És hány oldalasra tervezed ezt a készülő regényt? Kb. Hány fejezet be fog ez beleférni?
1: Hát szerintem ez egy olyan 200-300 oldal közötti kis road movie-szerű.
0: És kb. Hol tartasz?
1: Hát már kétharmadával meg vagyok ez. Ha minden jól megy, akkor ez akár egy idei könyv is lehet.
0: Értem. És milyen most az időbeosztásod? Tehát ezt mikor írod, hogy írod, mikor teheted meg?
1: Hát ezt most benne vagyok egy forgatókönyvíró munkában. Most nagyjából az viszi el az időm nagy részét, de amikor az éppen nincsen, mert az ilyen szakaszokban szokott rám jönni, akkor foglalkozom ezzel a regénnyel, és ezt vagy otthon, vagy egy kávézókban szoktam írni.
0: Kávézó, és a kávézóban nem csak írsz, hanem fülelsz is, hogyha jól látom ugye a Facebookon, ahová átköltöztetted a Kávéházi Pillanatok című blogodat.
1: Igen, ez először csak egy-két ilyen bejegyzésnek indult, de az olvasók nagyon támogattak benne, hogy ezért füleljek gyakrabban és pofátlanabbul. Aminek az lett az eredménye, hogy valóban így balkézről, miközben dolgozom a regényemen, születik egy talán egy másik könyv, na, most már azért ezt is lehet sejteni. Kávéházban elcsípett pillanatok, kicsit tovább gondolva, néha párbeszéd töredékek, vagy egy megfigyelt jelenséget rögzítek, miközben éppen egy jelzőn gondolkodom a regényben, és ezekből így születnek ilyen két sortól kezdve, akár egy oldalig egy ilyen kis szösszenetek.
0: Értem. Hát ugye elég rosszul időzítettünk itt, úgy látom, elnézést, de még szeretnénk ezekből. Tehát aki utána szeretne nézni, hogy itt is hallott esetleg régebbi keltakarókat meghallgatni, ahol az Andrásnak már írásait hallhattátok, akkor az andrásmaros.com az az oldalon, ugye?
1: Igen, és ez a Facebookon pedig a Maros András írói oldalon mennek ezek a szösszenetek, a kávéházi pillanatok.
0: Amiből egy pillanat alatt föl is olvasol nekünk gyorsan.
1: Jó,
0: olvasok. Köszönjük szépen, hogy eljöttél.
1: Köszönöm szépen. Akkor tényleg télen csak párat, annyira van időnk, hogy lássátok, vagy hallhassátok, hogy ez milyen rövid is tud lenni egy kávéházi pillanat, például egy ilyen kétsoros. A japán házas pár 2 iPaddel körbefotózza a tálcán érkező paraszt reggelit, majd a nyers szalonnát házi barack lekvárba mártogatva jó ízűen hozzálátnak. Vagy 3 férfi ül az ablak melletti asztalnál, cégvezetőségi ülést tartanak. Férfi 1. Gyerekek, november van, meg lesznek a számok? Férfi 2. Akarjuk, hogy meglegyenek? Férfi 1. Meg tudnak lenni? Férfi 3. Ne legyenek meg? Férfi 1. De elvileg meg tudnának lenni? Férfi 2. Hát, ha nagyon-nagyon akarjuk. Férfi 1. Hülyeség lenne akarni? Férfi 3. Igen. Férfi 2. Én nem tudom, hogy akarom-e. Férfi 3. Én tudom, hogy nem akarom. Mindegy, gyerekek, most rendeljünk, innen folytatjuk. A nagyapára bízták az unokát. Elviszi kávéházba, mert ott ingyen van a Magyar Nemzet újságolvasó keretben. Nagypapa kávézik és olvas, unoka kakaót iszik és unatkozik. Aztán támad egy ötlete. Papus, barkobázzunk, én kezdem. Meg is van, gondoltam. Nyávog? Kérdezi a nagypapa. Nem. Akkor nem tudom. És akkor még egyet. Hajd, most én fizetek. Nem. Én fizetek. Nem. Pultkor is te fizettél. Nem. Múltkor pont, hogy te fizettél. De én most kétszer annyit ettem, mint te. Na, ez van. Nem ez van, hanem az van, hogy ragaszkodom hozzá, hogy én fizessek. Jó, de akkor többet nem reggelizünk együtt, ezt garantálom, ha ilyen vita lesz belőle. Jó, akkor nem reggelizünk együtt, nem érdekel. Jó, mondjuk engem se. Akkor én fizetek, jó? Fizes. Köszönöm szépen.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk.

0: Xenofón az ókori harcos, keresztül ment egész Kis-Ázsián, és Isten tudja, hová el nem jutott térkép nélkül. A régi gótok szintén minden topográfiai tudás nélkül hajtották végre expedícióikat. Mindig csak előre masírozni, ezt hívják anabázisnak. Utat törni, ismeretlen tájakon, ellenségek közé kerülni, akik lesik az alkalmas pillanatot, hogy kitekerjék a nyakat. Cézár légiói is térkép nélkül találtak vissza Rómába, a galliai tengertől, méghozzá más úton, mint odafelé, hogy érdekesebb legyen a kirándulás. Hát valószínűleg azóta mondják, hogy minden út Rómába vezet. Hasonlóképpen minden út Cseszke Bugyajovicébe is vezet. Miért ne?
1: Aztán, mondja,

0: emelkedés oda, nagyon békés nép. Én már 15 éve itt vagyok, és ha jól számítom, minden évre egy háromnegyed gyilkosság esik.
1: Úgy tetszik gondolni, hogy be nem fejezett gyilkosság? Kaphatnék egy darab papírt, őrmester úr?
0: Hát dehogy is, kamerád. Hanem 15 év alatt csak 11 darab gyilkosság. Hát maguknál ezt biztosan másképp számolják. A vezérkarban. Tizedes, adjon meg egy újságot.
2: Parancsára.
0: Na és mit akar csinálni abban a Bugyajovicében?
1: Szolgálatba akartam lépni a 91-eseknél.
0: Értem.
2: Megtart, fogja.
0: És mit akart csinálni abban az ezreddel?
1: Ki akartam menni vele a frontra.
0: Aha. Ez a legjobb módszer, hogy Oroszországba kerüljön az ember. Igazán jó kis spekulálta. Hát, ha most megfogtam, erre nem tud mit mondani. Hallgat. Hiába vannak a célidegei. Na.
1: Nem voltam oda bent túl sokáig. Nem tartottam fel az őrmester urat?
0: Egy csöppet se, barátom. Öröm beszélgetni egy ilyen finom, illedelmes emberrel. Egy bátor emberrel. Most szépen bemegyünk, aztán megeszi az ebédet. Füstölt hús gombóccal és káposztával. Meg rumos teja.
1: Nagyon jó hozzám ez, őrmester úr. Én ilyen jóságos csendőrőrmestert még életemben nem láttam.
0: Látja, ilyenek vagyunk mi csehek. Szereti a rumos teját, igaz?
1: Igen.
0: Igaz, hogy Oroszországban sok teát isznak. Ott is van rum.
1: Rum? Az mindenütt van a világon, őrmester úr, kérem.
0: Nagyon egy rafinált fiszkó maga.
3: Szép kis vércsaft. Berúgnak, mint a disznók. Aztán nem lehet lelket verni beléjük. Nem szégyeli magát? Tizedes úr. Felöltözve aludni, mint az Isten barma. Na, menjen már be, és költse föl az őrmester urat. Meddig döglenek még? Takarítanom kell.
2: Jól van, ne tárgyom, mert megjárja.
3: Meg. Na maga. Maga meg fogoly úr.
1: Igenis.
3: A slicét igazán begombolhatná, ha asszonyt látna. Na maga is finom kezekbe került, mondhatom. Egyik nagyobb korhely, mint a másik. Elinnák még az orrukat is a szemük közül. Nekem már harmadik éve tartoznak a takarításért. De ha szólok, az őrmester mindig azt mondja, hallgasson, vénbanya, mert lecsukatom. Mi tudjuk, hogy a maga fia vadorzó és fát lop az urasági erdőből. Így kilódok velük már negyedik éve. Kivált az őrmester előtt vigyázzon ám.
4: Igen.
3: Mízes-mázosan beszélt, de közben nagy gazember. Mindenkit elkap és lecsukha teheti. Hát nem ezt a szegény falu bolondját? Ezt a Pepiket is lecsukatta? 12 évre hazaárulásért. Na de... Én tudom ám miért. Mert az őrmester úr föl akarta bérelni Spiclinek a Pepiket. Mást itt nálunk erre úgyse talál, mint egy szegény bolondot. No, aztán mondta neki, hogy na Pepik, jegyezd meg magadnak, ha valaki azt mondja a császár őfelségére, hogy egy marha, meg hogy nem fogunk győzni, akkor te idefutol hozzám és elmondod. Hallottam, hogy ezt mondta bizony.
4: Tényleg?
3: Az a szegény meg mindjárt elmesélt a plébánosnak, hogy mit mondott neki az őrmester, hogy ugye a császár őfelsége egy nagy marha.

0: plébános persze, hogy szólt ennek a flanderkának, ez meg fogta, és lecsukatta Pepiket. Új, nagy gazember ez. Úgyhogy csak vigyázzon.
1: Pejzlerka néni! Arussebb magába, hol van már?
0: Megyek már!
2: Bezzek, tegnap még beszélni se tudok.
1: Elmegy, hoz egy korsó sört, meg szóda
2: bikarbonát.
1: Jó. Fürgén, egyik lába itt, a másik meg ott.
0: Jó.
1: Gyerünk!
0: Megyek.
1: Szóval, nem szököd meg?
3: Mondom, hogy nem. Ez egy becsületes ember.
1: Spion. Nem becsületes, hanem spion.
3: Az lehet, de tegnap még máshogy beszélt az őrmester úr.
1: Talán csak nem dühöngtem, meg rúgniztam tegnap. Nem emlékszem pontosan.
3: Azt majd hiszem, hogy nem.
1: Na, mondja már, mondtam valami olyant?
3: Hát, csak azt, hogy nem helyes, ha a kémeket felakasztják. Meg, hogy te aranyos szláv kölyök, aki az én kis pionom vagy nekem.
1: Ajaj.
3: De ez hagyján, mert azt is mondta neki, hogy mi csehek és oroszok mind ugyanabból a szláv vérből vagyunk, és hogy Ausztria már nem bírja sokáig. És hogy csak tagadjon nyugodtan, mert a kozákok úgyis kiszabadítják. Aztán Nyikolaj Nyikolájev is cseh király lesz. Különben is úgyis összedől az egész, és a parasztok cséphadaróval mennek majd Bécsbe, mint a huszita időkben. És hogy a Vilmos császár egy nagy állat. Na, szóval én erre jól emlékszek, mert csak egy kicsit voltam becsípve. Aztán, hogy mi volt később, nem tudom. Az biztos, hogy az öreg asszony egész éjjel hordta a söröket, a kandúrból, meg a kontusavkát.
1: Kontusavkát. Na de maga is mondottam ezt azt. Tizedes. Hogy ilyen Oroszország például. És úgy bőgött, mint egy bika.
3: Az lehet, de maga se kötött szalvétát a szájára. Pont mielőtt eláztam volna, akkor mondta az öreg asszonynak, hogy minden császár és király a maga zsebére csinálja a háborút. Még az olyan vén ember is, mint a proászka, akit már ki se engednek a klozetról, mert összecsinálja az egész Schönbrunnt.
1: Hogy én... Ezt mondtam volna?
3: Igen, és éppen lesz törvester úr, mielőtt kiment okádni az udvarra. És ott azt kiabálta, hogy Pejzlerka néni, dugja le az ujját a torkomat! Pejzlerka néni!
0: Jézusom, már megint kezd... Jézusom, hát nem volt elég tegnap.
1: Pejzlerka néni, jöjjön ide! Térdeljen le oda a feszület elé.
0: Jézusom, segíts meg!
1: Maga tegnap nagy események tanúja volt. Az a katona kint, egy orosz kém.
0: Én drágasz kocsicei Szűz Mária.
1: Csöndetlen!
0: Jaj!
1: Mi ki akartunk szedni belőle valamit, és ezért igen furcsa dolgokat kellett, hogy mondjunk. Hiszen hallotta, hogy miket beszéltünk, nem?
0: Azt kérem, hallottam.
1: Na hát! Ezzel csaltuk lépre. Maga ott volt és hallott mindent. De ez egy hivatali titok. És erről maga még a halálos ágyán se beszélhet. Mert akkor nem lenne szabad magát a temetőben elföldelni.
0: Jaj, Jézus Mária, Szent József!
1: Ne bőgjön! Esküdni fog a feszület előtt. Gyerünk, mondja utána. Esküszöm a mindenható Úristennek.
0: Esküszöm a mindenható Úristennek.
1: És magának is, őrmester úr. Hogy arról, amit itt hallottam és láttam. Holtom napjáig senkinek egy szót se szólok. Még akkor se, ha kérdeznének. Isten engem úgy segéljen.
0: Édes Jézusom, ez kocsicei Szűz Máriám. Jaj, miért tettem én itt be a lábam?
1: Na, most pedig csókolja meg a feszületet. Egy-kettő. Na, gyerünk. Úgy, most elmehet. De rajta van magán a szemem.
0: Igen, igen.
1: Meg a fián.
0: Jaj, jaj.
1: Én
0: megyek.
1: Tizedes.
4: Igen.
1: Hívja be a foglyot.
4: József Schweik.
5: Szép jó reggelt kívánok.
1: Hogy aludt?
5: Nyugtalanul, őrmester úr. Már nagyon el vagyok késve az én főhadnagyomtól. Én azt nem gondoltam volna, hogy egy ilyen út Bugyajovicébe ilyen sok nehézséggel jár. Én majdnem úgy jártam, mint a kobiliszi haura mészáros. Az berugott a Kontusovkától, őrmester úr, és egész éjjel járkált körbe a Palacki emlékmű falánál. Tapogatta, tapogatta, de a falnak csak nem volt vége. Jött a patrulj, és ő meg megkérdezte, hogy hogyan kell Kobiliszibe menni, mert ő már 5 órája járkál valami fal mellett, és annak sosincs vége. Erre bevitték, és az meg összetörte nekik az egész fogdát.
1: Micsoda rafinált alak. Tud maga fényképezni?
5: Fényképezni? Hát tudni tudok.
1: Akkor miért nem hord magánál fényképezőgépet?
5: Mert nincs gépem.
1: De ha volna, akkor fényképezne vele, mi?
5: Őrmester úr, ha a nagymamának kereke volna, tetszik tudni.
1: Jézusom, de fáj a fejem. Nehéz dolog pályaudvarokat fényképezni.
5: Azt könnyebb, mint bármi mást, őrmester úr. Mert a pályaudvar folyton egy helyben áll, az nem mozog, kérem. És az embernek nem kell rászólnia, hogy barátságos arcot kérek.
1: Barátságos arcot kérek. Na, menjen oda a kályhoz és gyújtson rá.
5: Ahogy parancsolja, őrmester úr.
1: Ne látja, tizedes? Igen. Írja. Kereszt kérdéseim súlya alatt bevallotta, hogy a legszívesebben pályaudvarokat fényképez.
4: Pályaudvarokat.
1: Feltehető, hogy azért nem hord magával fényképezőgépet, hogy elterelje magáról a gyanút. Ezt a saját bevallása is igazolja, miszerint, hogy igenis fényképezne, ha volna nála fényképezőgép. Ne? Na, pont. Pont. Na, végeztünk is. Így kell ezt csinálni. Egy jelentésnek így kell kinézni. Na, barátom!
6: Parancs!
1: Magát a tizedes úr bekíséri píszekbe. Szabály szerint meg kéne magát bilincselni. De én azt hiszem, maga egy rendes ember, úgyhogy nem kap bilincset. Na. Na. És ne legyen rossz emléke rólam.
5: Hát Isten áldja, őrmester úr. Nagyon köszönöm, amit értem tett. Ha megint errefelé járnék, feltétlenül benézek az őrmester úrhoz. Feltétlenül. Oberleutnant úrnak alázatosan jelentem, megint itt vagyok.
0: Megint itt!
5: Megint jelentem alással.
0: Van szerencsém itt vaszolni magát, Cseszke Bugyajovicében. Akinek akasztófát rendelt, a sors nem fullad vízbe. Már köröző levelet adta ki magáról, és holnap regiments raportra megy. Én már nem mérgelődöm többet magával. Ha meggondolom, hogy mennyi ideig kibírtam egy ilyen hülyével, ez borzasztó. Azon csodálkozom, hogy nem lőttem főbe magát. Mi történt volna velem? Semmi. Felmentettek volna. Érti ezt?
5: Oberleutnant úrnak alázatosan jelentem, tökéletesen értem. A Piszeki König kapitány is ezt mondta, de hogy mivel degenerált vagyok, ezért a regimentemnél van a helyem. Tetszik tudni, én mint orosz kém kerültem oda. Mert a putyimi Flanderka őrmester úr...
0: Ne kezdje nekem, ne kezdje megint a marhaságait, mert nem állok jót magamért. Na de most majd megtanítják magát, kezdjük bedudálni. Bizony, Schweik, magának most már ámen. Magának most szépen bezárják a fogdába, aztán az Isten legyen irgalmas magához.
7: Isten hozta, kedves bajtárs, Isten hozta, épp jókor jött.
5: Hát...
7: Halálra untam magam itt egyedül. Ma második napja, ha nem embernek van rúgszent igaz. Ne is kérdezz, hogy miért vagyok lecsukva.
5: Azt kérem, sose lehet tudni. Az én esetem is
7: pontos. Csekénység miatt. Mondjuk fölpofoztam a főtéren, hogy tűzérhadnagyok. Látott nekem háttal. Nyilván valami prostituáltat várt, én meg összekevertem egy jó ismerősömmel. Szevasz, Franci, mondtam, hát én vagyok a Marek. Leütöttem a sapkáját hátulról, viccből. Az is pont olyan vakacs. Megesik az ilyesmi.
6: Ha jól sejtem, a hadnagy meghozta az őrjáratot.
7: Pontosan, kolléga, pontosan. Persze elképzelhető, hogy pár pofon is leesett, de akkor is nyilvánvaló a tévedés. Na mindegy. Aztán persze lehet, hogy azzal a Krankenbuchal is vacakolni fognak.
6: Krankenbuchal?
7: Hát a beteg nyilvántartó könyvben van. Az úgy történt, hogy mikor berukkoltam, előbb kivettem magamnak egy szobát a városban. Aztán próbáltam reumát szerezni. Hiába. Kijártam a másikba fürödni télen, de semmi. Úgy megedződtem, hogy egész éjjel kibírtam a hóban fekve, s reggel olyan meleg volt a lábam, mint a papucs lett volna rajta. Aztán anginát próbáltam szerezni, az sem ment. Még egy nyavajás trippel se, pedig eljártam a Port Arthurba. Néhány kollégám már heregyulladást kapott, de semmi. Na, aztán egy lobokai rokkant beinyekciózta a lábam, s mehettem a kórházba. De elrontottam azzal a nyavajás Krankenbuchal, pedig jó ötlet volt. Szereztem egy nagy könyvet, ráírtam, hogy a 91. ezred beteg nyilvántartója, teleírtam kitalált nevekkel, betegségekkel, s minden nap kijártam vele vizit után. Csak felmutattam, s mehettem, ahová akarok. Hanyama meg, vissza a kórházba. De ez a hülye tüzér hanem mindent elrontott. Úgy bizony. Nem nőnek a fák az égig. Büszkeségnek gyász az ára. Addig jár a korsóak útra, amíg el nem törik. Az ember kigász akarna lenni, barátom, pedig csak egy darabszar. Istenem, a sógornőm testvére itt orvos Bugyajovi célban ilyen őrült protekcióval végig dögölhette volna a háborút, és tessékerek, gondatlanságból kitöröm a nyakam. Így van ez. Kartágóra is sor került. Ninivét romhalmazzá változtatták. Marek egy éves önkéntes sem kerülheti el a sorsát. De azért fel a fejjel. Ne higgyék, ha kiküldenek a frontra, egyszer is elsütöm nekik a puskámat. Regiment raport, kicsapni az iskolából. Éljen a császár és királyi kretenizmus. Majd bolond ezek kuksolni és vizsgázni nekik. Szarom rájuk. Faj. Nem akarja, kedves bajtárs, hogy megtanítsam a plafonra köpni?
6: De igen. Gondolja, én nagyon szívesen megtanulok a plafonra köpni.
7: Na, ide nézem.
6: Na, most én?
7: Vátra! Na, vátra van, elő vátra van. Ó, gyönyörű! Gyönyörű volt! Visszajön, de gyönyörű volt! Na, most tapadósat fölfele. Gyönyörű, gyönyörű! Hát én akár verset írni is megtaníthatom.
6: Igen?
7: Magányomban írtam is egy párat szeretett uralkodók dicsőségére. Egy bebörtönzött férfiú, akire a regiment raport vár, s cigarettája sincsen. A trónhoz való ragaszkodás gyönyörű példáit nyújtja. Dalaiban hódol hazájának, amelyet minden oldalról fenyeget a segre pacsi. Ave Cézár, Moritur, itt a szalutant, a halottak köszöntenek császár. Maga bajtás, miért került ide?
6: Én kamerát szintén félreértésből. A regimentemet kerestem, aztán kicsit eltévedtem. Indultam táborból, aztán valahogy mindig csak nyugatra, dél helyett. És most egy ilyen eltévedés miatt regiment raportra kell menjek.
7: Akkor találkozunk a vérpadon kamerán. Schröder Robert úrunknak megint nagy öröme lesz. Azért afférok, nagyon adnak rá. Száguld az udvar, mint egy kamkutya, köpködve üvölt, olyan, mint egy nyáladzó töve. Akkor is, amikor civilben vonultam be, cilinderrel a fejemen, hát majdnem megütött a guta. Az bömbölte, hogy az egyéves önkéntes az egy fenkölt fogalom, a dicsőség embriója, és majdnem kipukkadt a dűtől, mint egy disznó. Látja, kedves bajtárs, milyen nagy az Isten állatkertje. Egyáltalán a hadseregben, kedves bajtárs, minden bűzik a rothadástól, minden. Nincsenek hősök, csak vágóhidra terelt marhák vannak. A vezérkarban meg mészárosok. Éljen a hadsereg. Jó éjszaka. Alszik, bajtás?
6: Nem alszok. Gondolkodok.
7: És? Min gondolkodik, kedves bajtás?
6: Azon a nagy ezüst vitézségi medálián gondolkozok, amit egy Mücsko nevű asztalos kapott, mert a regimentjéből ő neki tépte le elsőnek a lábát egy gránát. Kapott egy műlábat, és mindenütt dicsekedni kezdett, hogy ő az első nyomorék az ezredből a háború óta. Egyszer a Vinokradi Apollóba összeveszett valami mészárosokkal, akik a végén letépték neki a műlábát, és fejbe vágták vele. De amelyik letépte, nem tudta, hogy műláb, és az ijegységtől elájult. Aztán ez a Mlicskó az őrszobán visszakapta a műlábat, de ettől fogva úgy megdühödött a nagy ezüstkére, hogy bevitte az állokházba. Erre aztán letartóztatták, és a hadirokkantak becsületbírósága arra ítélte, hogy vegyék el tőle a nagy ezüstöt. Aztán meg még a lábától is megfosztották.
8: Hogy?
6: Tá, nagyon egyszerű. Kijött egy bizottság, hogy a Mlicskó nem méltó a műláb viselésére, és mindjárt lekapcsolták neki, és elvitték. Egy ilyen medáliával mindig sok baj van. Na, egy apa, amikor a fia eleste után elküldték neki a nagy ezüstöt kölcsönbe, hogy akassza ki valami vízhelyen, úgy megdühödött, mert azt hitte, hogy a hatóságok gúnytűznek belőle, hogy kiakasztotta a klozetban. De ez neki közös volt egy rendőrrel, aki feljelentette hazaárulásért. Így aztán szegényt még le is csukták.
9: Bizony, barátom, nekem az az érzésem, hogy mi nálunk hanyatlik a katonai szellem. Úgyhogy azt javaslom, az éj sötétjében és börtönünk csendjében énekeljük el a Jabúrek tüzérről szóló dalt. Az megerősíti a katonai szellemet.
6: Egyetértek.
9: De ordítanunk kell, hogy az egész Márjak a szárnyában meghallják. Három, és az
10: ágyon odamegy a költi

0: Mégsem fiel, csak tölti szünte szüntelen. Szárnyutod az öt, csak tölti szüntelen.
1: Na szóval, kirontanak a lövészárokból, puska, kézigránát, minden. El se képzelitek Szerbiában, bizony. Fütyülnek a golyók. Elesik egy katona, kettő, három, csacsak előre, előre bajtársak. Aknavetők, elesik egy, tíz, kettő. Akkor kapom a súlyos sebet, elborít kérek szépen a vér. Mit tudom, bocsánat, de nem bírom tovább. Be vagyok rúgva.
2: Szájhős. Még hogy súlyos sebb. Felökölte egy tehén a tábori konyhán, amikor részegen megakadt a fej.
3: Kérem, jól gondolják meg ezt. Nálunk fegyverben vannak a landverulánusok, a landveresek. Kérem, a landveresek, a boszniai vadászok, az asztrák vadászok, a magyar honvéd gyalogság, a honvéd huszárok, a satöbbi, a satöbbi. Értik, kérem? És Belgium, na Belgium, a hadsereg első és második korosztálya alkotja a hadrakeltsereg. A harmadik a hadtát területen teljesít szolgálat.
4: Ezredes úr.
2: Keménynek kell lennünk, igen. A tuberkulotikusokat is ki kell küldeni a frontra.
3: Jól tesz nekik.
2: Jó, én mondom, jól tesz nekik. Jobb is, ha a betegek esnek el, és az egészségesek életben maradnak. Ki kell mennünk? Hát,
5: gyönyörűen nagy úr. Csodálom, hogy Lukács főhadnagy kerül bennünket. Amióta megérkezett, még egyszer se jött el közénk.
6: Fiatal tiszt, ezredes úr, annyit mondok. Fiatal tiszt.
5: Fiatal.
6: Annyit mondok, hogy mindent mondok.
7: Verseket írdogál, ezredes úr. Alig jött meg, már is beleszeretett a Schreiter-mérnök feleségébe, akivel a színházban találkozott.
2: Állítólag nagyon jól tud kuplékat énekelni.
7: Az biztos, már a kadét iskolában is jól elszórakoztatott bennünket. És micsoda vicceket tud. Hát az valami nagyszerű. Nem tudom, miért nem jött
2: Amerika, uraim, Amerika!
7: Kérlek szépen, Amerika nem léphet be a háborúba. Azt kérlek szépen,
2: na már nincs meg köztünk az igazi bajtársiasság. Régebben kérlek szépen minden tiszt igyekezett hozzájárulni a kaszinóban a mulatsághoz. Emlékszem, hogy Dunkel nevű főhadnagy egyszerűen mesztelen bevetkőzött. Lefeküdt a padlóra, és herring farkat dugott a ferekébe. És azt játszotta, hogy ő egy tengeri sellő. Meg kellett szakadni. Freisner hadnagy remekül tudta mozgatni a fülét. Nagyszerűen utánozta a csődör nyerítést. Vagy skotai kapitány, jó? Skotai. Hát az mindig hozott nőket a kaszinóba. Akartuk. Három nővért. Úgy be voltak idomítva, mint a kutyát. A kapitány vezényelt nekik a karmesteri pálcájával, azok meg taktusra vetkőztek. Így ráné.
3: Mesztelen.
2: És mit művelt velük a diván, uram, mit? Én egyszer hozzatott egy kád meleg vizet, abban mi sorban megfürödtünk ezekkel a lányokkal, és ő lefényképezett bennünket.
3: Én eredetileg könyvelő
2: vagyok.
3: Én pontosan tudom, hogy az angolok és az amerikaiak esküt ellenség. Bizony, úgyhogy Amerika...
2: Amerika... Micsoda fogadásokat csináltunk abban a kádban.
3: Azt akarom mondani...
2: Amikor még a kuplé énekesre jön elkezünk. Még inni se tudnak a fiatal tisztek. Nincs még 12 óra, de már 5 részeg fekszik az asztal alatt. 5!
6: Új van, ezredes uram. A fiatal tisztek
8: A fiatal tisztelet, aki fekszik az asztalon.
2: Volt, amikor két napig ültünk együtt, és minél többet ittunk, annál jön az az abbadnak lettünk. Pedig megállás nélkül töltöttük magunkba a likőröket, meg a sört, a bort. Na már, nincs meg a katonai szellem. Semmi vicc, csak a végtelen szócsépés. Amerikáról beszélnek. Amerikáról! Húj! Fúj!
7: Tartalékosok, azok tudnak így fecsegni.
2: Ezeket is az ördög ültette a nyakunkba. Egy ilyen fickó tegnap még körmölt valami bankban. Vagy cipőpasztát árult. Esetleg azt mesélte a gyerekeknek az iskolába, hogy az éjség kiűzi a farkast az erdőből.
7: A fiatal.
2: És ma már szeretné felvenni a versenyt az aktív tisztekkel. Mindenhez érteni akar, mindenbe beleüti az orrát. Az aktív tisztjeink meg a Lukás főhadnagy meg nem hajlandó közénk fáradni. Az ördög buzerálja meg ezt az egész bagást.
9: Vagy buzerálja.
2: Hazamegyek, uraim! Ez nem mulatság, ez uzsonna az angol kisasszonyoknál.
10: Rökédes iskola! Vigyázz! Herr Oberst! Marek egy éves önkéntes és Schweig infanteriszt regiment rapportra előállítva!
11: Marek egy éves önkéntes!
2: Tudom! Az egyéves önkéntesek szemete. Mit csinál maga civilben?
11: Jelentem, klasszikus filozófiát hallgatok.
2: Te! Szóval egy részeges entellektüel. Klasszikus filozófiát hallgat a nagyságos úr. És egy ilyennel kell nekünk bemocskolnunk magunkat. A köpenye ráncai sincsenek rendben. Mintha egy ringyótól jönne. Mintha a bordélyházban henterget volna. Nézzék meg ezt az embert!
10: Önkéntes iskola! Vigyázz!
2: Elitta a maguk becsületét is. A magukét. Akiknek az a szent feladata, hogy dicsőségre vezessék csapatainkat. Mint Voltát, egyéves önkéntes. Aki 15 ellenséget ejtett fogjul egymaga. 15-öt! És éppen amikor átadta őket, darabokra szaggattatott egy gránáttal. Aztán 5 perc múlva megjött a parancs, hogy kadéttá léptették elő Voltát önkéntest. Ez várna erre az emberre is. Ragyogó jövő, kitüntetés. Beírnák a nevét az ezred aranykönyvébe. Pre! De hová vezetni a katonáit ez a boros kancsó? Kacsmából kacsmába. Elinná a legénység elől az összes romot, amit faszoltak. Fel tud hozni valamit a mentségére? Nem tud. Nézzenek rá! Civilben klasszikus filozófiát hallgat, és nem tud felhozni semmit a mentségére. Valóban. Klasszikus eset. Klasszikus filozófus, aki részegségében éjszaka leveri a tisztek fejéről a sapkát. Az ilyen fickót ki kell zárni az önkéntes iskolából. Van elég entellektüel a hadseregben úgyis. Marek, egyéves önkéntes. 21 napi elzárás. És utána a konyhára megy krumplit pucolni. És az egész önkéntes iskola 5 nap kaszárnya áristromot kap. Hogy sose feledkezzenek meg egykori kollégájukról. Ez ki?
12: József Schweig, közlegény.
2: Hülye?
12: Oberst úrnak alázatosan jelentem. Hülye.
2: Adjutáns, mutassa a papírjait. Aha. Aha. Szóval ez a Lukás főhadnagy tiszti szolgája, aki elveszett táborban. Akkor ezért kérte a Lukás főhadnagy úr egy új tiszti szolga kiutalását. Nos, jól van. Azt hiszem, a tiszturaknak kötelességük, hogy maguk neveljék meg a tiszti szolgájukat. Ha Lukás főhadnagy egy ilyen notórius hülyét választott topcernak, kínlódjon vele ő maga. Van rá elég szabad ideje.
9: ha már sehová se jár. Van elég ideje, hogy a szolgáját bedresszírozza. Hülye állat! 3 napi elzárás, és ha túl lesz rajta, jelentkezik Lukás főhadnagynál. Bevezetni!
13: A katonák vallási nevelését ápoló arisztokrata hölgyek szövetsége hisztérikus vénasszonyokból állt, és a kórházakban és a pályaudvarokon szentképeket osztogattak a katonáknak, továbbá füzeteket egy katolikus katonára, aki meghal a császár bőfelségéért. E füzeteknek színes borítólapja volt, mely a csatateret ábrázolta. A képen emberek és lovak hullái evertek szanaszét, azon kívül felborult muníciós szekerek és ágyuk. A láthatáron egy falu ég, srapnelek robbannak, az előtérben egy haldokló katona fekszik, a lába le van tépve, egy angyal hajol fölébe, és koszorút gyújt neki, melynek szalagján a következő felirat áll. Még ma velem leszel a paradicsomban, és a haldokló átszellemültem, mosolyog, mintha fagylaltal kínálnák.
14: General, vind is vész, meg az egész
15: Habsburg!
16: Látja, Schweig, megint mi jártunk jól. A jó katonák hátul lépkednek, a szuronnyal kísértek meg elől. Azokat bepréselik a marha vagonokba. Nekünk meg ott a jó kis fogdavagon. Ott mindig van hely.
17: Na, hogy van. Egy fogdavagon a legjobb hely a világon.
16: Így van ez, kolléga úr. Már régen tudja mindenki, hogy minket áthelyeznek Magyarországra. Maga is tudta, tizedes?
18: Nem tudta.
16: Nem? Hát pedig úgy van. Megyünk Királyhidára.
18: Milyen Királyhidára?
17: Brugba, Brukanderlejtába.
16: Aztán irány a Kárpátok. A magyarokat meg áthelyezik Bugyajovicébe. Na, abból lesz aztán a jó kisfajta keveredés. Van egy elmélet, hogy az idegen nemzet leányainak a megerőszakolása a legjobb módszere degenerálódás ellen. Hát így csinálták már a svédek és meg a spanyolok. Most a magyarok is ezt fogják csinálni. Méghozzá minden durva erőszak nélkül. Egyszerű vércsere. A magyar katona cselánnyal hál, a magyar menyecske meg cseh katonával. Aztán évszázadok múlva az antropológusok tűnődhetnek, hogyan kerültek kiugró pofacsontú emberek a Marse partjára.
17: Igen, ez a kölcsönös párosítás nagyon érdekes dolog. Prágában volt egy néger pincér, Krisztián nevű. Az apja a beszín király volt, és a Stvanice szigeten a Vursliban mutogatta magát. Itt aztán beleszeretett egy tanítónő, aki mindenféle gyerekverseket írt pásztorokról, meg erdei patakokról a Lada című gyerekújságba. És elment el egy szállodába, és bujálkodott vele, ahogy a Szentírásban mondják, és borzasztóan meg volt lepve, amikor fehér kisfia született, és persze meg is volt nyugodva. De aztán feketülni kezdett neki a gyerek, és akkor elvitte egy klinikára, hogy bőrbajos. Vegyék le neki valahogy a színét. De azt mondták, nem lehet semmit se csinálni. Ez egy igazi szerecsen bőr. A tanítónő erre belebolondult. Irkálni kezdett az újságokban, hogy milyen ellenszer van négerségre. És aztán becsukták a Katarzyna utcai őrültek házába. Ez a kis szerecsennek kitanult a később a pincérséget, most meg táncolni jár éjszakai lokálokba. És aztán majd születnek tőle mindenféle keverékek, barnák, feketék. Na, képzelje csak el, tizedet.
18: Ha?
17: A maga elvesz egy ilyen kisasszony, teljesen fehér, és egyszerre csak néger szül magának. Ugye? És ha 9 hónappal ezelőtt elment maga nélkül a varietébe valami atlétikai versenyre, ahol egy néger is fellépett, hát akkor azt hiszem maga fejében is motoszkálni kezd valami.
16: Igen. Ez egy katonailag is nehéz kérdés. Ha ezt a néger például behívják, és mondjuk fogjul ejtik az oroszok, Ugye? Akkor ott rögtön megírják az újságok, hogy Ausztria ráfanyarodott a gyarmati katonasságára, nem? Hát de!
15: Azt beszélik, Ausztriának van valahol északon egy gyarmata, valami Ferenc József földnek hívják.
18: Na, csak hagyják az ilyesmit. Manapság nem okos valami Ferenc József földet emlegetni. Jobban teszik, ha nem neveznek néven senki.
15: Értette?
18: Különben is őrizetesnek tilos alakzatban beszélgetni.
16: Nézze csak meg a térképen, hogy tényleg van ilyen föld. Az egész Európát onnan látják el jéggel. Prágai hajókkal, az összes jéggel. Tudja, az milyen veszélyes? Hm? Ilyen jéghegyeket átvinni a sarkön.
15: Ajaj. Csak az a baj, hogy lassan halad a gyarmatosítás. Képzelje, tizedes, az eszkimók nem akarnak németül tanulni. Építettek nekik iskolát jégtáblákból és vasbetonból, mert az egyik nagyon jó tart. De azok a disznó eszkimók tüzet raktak. A jég meg fölolvadt, és az egész rászakadt az igazgató tanítóra. Ezért most ott is háború lesz. Látott már maga szelídített jeges medvét, tizedes? Borzasztó vad.
16: Kegyetlen!
18: Ez hiányzott még éppen. Úgyis elég háborús találmány van már. Vegyük például a gázmaszkokat a mérges gázok ellen. Elhúzod a fejedre, és már meg is vagy mérgezve. Itt tanultuk az artisztiskolát.
15: Ahol csak ijesztegetik magukat. Egy katona ne féljen semmitől. Még ha csata közben bele is esik a latrinába. Csak lenyalja magát, és megy vissza az ütközetbe.
16: Méghozzá, pergőtűzbe, hogy mi hamarabb a paradicsomba jusson a latrinába.
18: Na most már hallgassanak el.
15: Épp most, az állomáson, az ünneplő tömeg előtt. Inkább éljenezzünk, kollega úr.
16: Úgy van, kollega úr.
15: Éljen.
16: Éljen.
15: Éljen.
16: Éljen.
15: Éljen.
16: Éljen.
15: Éljen.
16: Éljen. Éljen.
18: Fogják be a papofájukat.
19: Nem megmondtam, hogy csak akkor kezdenek zenélni, ha jól a haját adok. Megmondtam. Megmondtam, hogy akkor Isten megtegyenek. Annak megmondtam. Ha csinálok én rendet, ezek még nem tudják, ki az a Latina Páter. Zenes? Hát, ki az a Latina Páter?
18: Alázatosan jelentem.
19: Na. Maguk hova mennek most?
15: Jelentem az Oberfeldkurát úrnak, hogy a fogdavagomba. Minket Királyhidára visznek. Az Oberfeldkurát úrnak úgy tetszik, hát tessék velünk jönni.
18: Hé!
19: Mi az, hogy én? Megyek itt. Justus! Ki mondta, hogy nem mehet? Beszállok! Raguleves vargányával, uraim, annál jobb, minél több benne a vargánya. Előbb meg kell dísztelni hagymával, azután beletenni a babérlevelet.
16: Ja, Istenem.
19: Meg a hagymát.
16: A hagymát már előbb belevéltóztatott tenni.
18: Hallgasson már, hogy beszél. Ez mégis egy Oberfeldkurát.
15: Az mindegy, tizedes úr. Akkor is igaza van neki. Minél több a hagyma, annál jobb. A Pakonyerzsicében volt egy serfőző, aki még a sörbe is hagymát tett. Mert a hagymára szomjazik az ember. Kelésekre is sült hagymát szoktak rakni.
19: Minden a fűszereken múlik, és az arányokon semmit se szabad túlborsolni, de csak a fogva túlszeg fűszereknek,
15: Ez ugyan nem ébredt föl egy hamar. Teljesen be van rúgva.
18: Nem mondtam, hogy hallgasson már.
15: Mindegy ennek, tizedes úr, de van ez rúgva, mint a parancsolat. Ezen már nem lehet változtatni. Ezeknek a tábori lelkészeknek olyan tehetségük van az Úristentől, hogy az orrukat elisszák a szemük közül. Én a Kacfelkurátnál szolgáltam. Én ezt tudom. Ez a disznó semmi ahhoz képest, pedig az nem is volt kapitány. Az, ami elittük együtt a monstranciát, és még talán az Atya Úristent is elittük volna, ha kapunk rá kölcsönt valakitől. Hogy elnézem, ez már Brookig hortyogni fog.
18: Brookig? Talán el kéne menjek jelenteni.
16: Eszébe ne jusson! Maga itt az őrkísérlet parancsnok, magának nem szabad eltávolodnia tőlünk. Egy tapottat sem. Másrészt meg elő van írva, hogy a fogdavagomban senki életéktelen nem tartózkodhat. Jó, ez kemény dió, tizedes úr. Kemény dió. Én nem tudom maga ebből, hogy fog kikeveredni. Legfeljebb azt csinálhatná, hogy eltünteti a kihágás a nyomait, és kidobja ezt az illetéktelen szemét a mozgó vonatból, de ez sem megy. Nem megy. Mert itt tanúk vannak, akik látták, hogy maga beengedte. Ez biztos lefokozás, káplár úr.
18: Ezt én nem engedtem be. Ez magától jött. És az nekem mégis csak feljebb való.
16: Tizedes, itt csak maga a feljebb való.
20: Még ha a császár őfelsége akarna is bemászni ide hozzánk, még őt se szabadna magának beengednie.
18: Nagyon vagyok, ha hallgat. Maga hívta, hogy jöjjön velünk Brookba.
20: Azt én megengedhetem magamnak, káplár úr. Mert én hülye vagyok. De magától senki se várt volna ilyesmit. Egy tizedestől.
18: Most kell előlépjek Zugführernek.
16: Hát arra már keresztet vethet. Ennek nagyon lefokozás szaga van. Bár az úgyis mindegy, hogy milyen rangban esik el. Persze, lefokozottakat mindig az első vonalba küldik.
18: Harmadik éve vagyok tényleg egy szolgálatban.
17: Az istálát. Biztos valami zabálásról álmodik. Csak nehogy még ide csináljon magának, tizedes úr. Az én feldkurátom az ilyesmit észre se vette álmában.
16: Csodálom, hogy még nem jött az inspekció. Magának az állomáson meg kellett volna bennünket jelenteni a vonatparancsnoknál, és nem mindenféle részek, főlelkészekkel foglalkozni.
18: Úgy bizony. Nem foglalkoztam.
16: Bizony, ha meggondolom, hogy senkinél se vagyunk lejelentkezve, hát felágaskodik bennem a katonai vér. Olyanok vagyunk, mint a
20: cigány.
16: Mint a cigány.
20: Vagy a csavar.
16: Úgy van.
20: Nekem ez úgy jön elő, mintha félnék az Isten világától, és sehol sem mernék jelentkezni, hogy le ne csukjanak.
16: Azon kívül a fogdavagó sincs teljesen rendben. Nem, kollega? Ezt magának ellenőriznie kellett volna. Egy 1879. november 21-i rendelet alapján a fogdavagon tráccsal kell ellátni. Nem mondjuk, ez itt rendben van. Azon kívül minden fogdavagonban klozetnek kell lenni, vagy legalább egy fedett edénynek a letartóztatottak és a kísérő őrszemélyzet számára.
20: Úgyhogy,
16: ha nincsen klozet, ugye, ez nem is fogdavagon, hanem egy külön kupé. Mert hogy fedett edény, az sincsen.
18: Most mit is élnek?
16: Nincs.
18: Kicsinálhatnak az ajtón.
20: Az tilos. Letartóztatott nem mehet az ajtóhoz.
16: Megjegyzem, ivó víz sincsen. Apropó, tudja, hogy melyik állomáson fognak menázsit osztani? Nem tudja, nem tudja. Tudtam, hogy nem tudja, mert nem érdeklődött.
20: Látja, káplár úr, a letartóztatottak szállítása egyáltalán nem tréfa dolog. Bizony.
16: Ugyan.
20: Mi rólunk gondoskodni kell, nem úgy, mint holmi egyszerű katonákról.
16: Ugyan.
20: A lecsukott ember olyan, mint a pólyás gyerek, ahogy egy csavargó ismerősön mondta. Azt ott gondozni kell. Egyébként 11 órakor legyen szíves szólni nekem?
18: Hogyhogy? Egy mit nem szólni?
20: Úgyhogy engem a regiments raporton 3 napra ítéltek, és az 11-kor letelik. Attól fogva én nekem itt nincs semmi keresni való.
18: Nem áll, szórakozik. Én erről nem kaptam semmiféle papírt.
16: Ha elment volna a vonatparancsnokságra, kapott volna. Ő, aki ehelyett részek főlelkészeket szobáztat, nem?
18: Szobáztat!
16: Ez egy nehéz helyzet, káplár. Nagyon nehéz. Egyrészt itt illetéktelen, ugye nem tartózkodhat. Másrészt senki se hagyhatja el a fogdavagon. Én nem tudom, mit fog maga csinálni fél óra múlva, ha ennek a Schweiknek letelik a büntetése.
20: Bizony. Én fél óra múlva marhavagomba tartozom.
18: Ha magának nem sürgős, azt hiszem, itt mégis kényelmesebb, mint a marhavagomban. Azt hiszem.
16: Bizony, tizedes úr, látja? Az Oberfeld kurátor is azt álmodja, hogy maga benne van a szózban.
20: De ne félje. Én tudok bánni az ilyennel.
21: Vazalékom az a Szent János mustár maga. Szent Amá, fokadj ma, Szent Ágaston, Majorán.
17: Tente kisgyerek.

0: Na látják, hogy az ajtó is van olyan jó, mint a kübli.
1: Önkéntes úr, nekem közben még valami az eszembe jutott a gyarmati eszkimókról. Hát mi lesz, ha átjátszák az oroszok kezére a harci pingvineket?
0: Olyanok nincsenek.
2: Na-na, tizedes, na-na. Nem ismeri véletlenül az Állatok Világa című folyóiratot?
0: Az járt az én falumban a kocsmárosnak. Mert ő szerette a svájci kecskéket, és mind megdöglött neki. És az ebben alapban kért tanácsot.
2: No, én szerkesztője voltam annak alapnak. Hogyan? Nagyon egyszerű. Baráti szeretetből egy régi cimborán bizonyos Hayek iránt, aki becsületesen szerkesztette ezt a lapot, amíg bele nem szeretett a tulajdonosnak a lányába. És a Fuchs úr erre fölmondott neki, azzal a feltétellel, hogy keres maga helyett egy rendes szerkesztőt. Ez lettem én. A Fuchs úr megkérdezte, van-e fogalmam az állatokról, és nagyon meg volt elégedve a válaszommal, miszerint én mindig igen nagyra becsültem az állatokat. A féle átmenetet láttam bennük az ember felé, és mindig respektáltam a vágyaikat. Hogy például? Fájdalommentesen öljék meg őket, mielőtt megenni. Az jó, mondta a Fuchs úr, de hogy értek-e a baromfi tenyésztéshez? A házi nyulakhoz, a kutyákhoz, a méhészethez? Tudok-e szakcikkeket fordítani külföldi közlönyökből? Kiismerem-e magam a Brémben, s tudnék-e vele együtt vezércikket írni? Különös tekintettel a nemzeti és katolikus ünnepekre. Hogy ne, mondtam én. Már régóta töröm a fejem, Fuchs úr, hogyan lehetne átszervezni egy ilyen folyóiratot, és hogy például új robotokra van szükség a példányszám fellendítéséhez. Vidám állatcsarok meg. Állatok az állatokról. A politikai helyzet óvatos figyelembevételével. Az a fontos, hogy az olvasó lélegzethez se jusson két állat között. Na, a Fuchs úr itt félbeszakított, hogy ez neki tökéletesen elég. És ha ennek csak a felét megvalósítom, nekem ajándékoz egy aranyérmes Vajendottyúpárt.
0: Az majd micsoda?
2: Ez az tizedes. Ezt kérdezték az én áldásos működésem alatt az olvasók is, hogy az meg micsoda. Mert állítom, hogy nem jutottak lélegzethez. Szép lassan elkezdtem kitalálni különféle állatokat, mert hogy az olvasót fel kell rázni valami újdonsággal. A kénhasú bálna, mely bálnasavat fecskendez, csak az első lépés volt. Aztán jött az agyafurt bubu, az erszényesek rendjéből, az édeshúsú ökör, az izlandi denevér és a házi macska, mely a Kilimandzsáró hegy tetején lakik, ingerlő szarvas pacsuha néve. El se hiszik, hogy a nagy brém mennyi kiegészítésre szorul. Hallott már maga tizedes a kúmérnök bolhájáról, amelyet borostyánban fedeztem fel, és teljesen vak volt, mert a prehisztorikus vakondon élősködött, aki szintén vak volt, mert az ükanya a föld alatti vakgőtével párosodott, és ez a gőte a posztonyai cseppkő barlangban tanyázott, mely egész a balti tengerig ért akkoriban. Na, hát ebből egész kis sajtópolémia lett. A klerikális lapok mellém álltak, hogy amit Isten cselekszik, azt jól cselekszik, a liberálisok meg az állatok világa ellen fordultak, és az előfizetők elkezdtek nyugtalankodni. Lehet, hogy bizonyos cikkeim miatt is, melyek következtében egy méhész szabályosan megütött a guta, és bizonyos helyeken meg, hogy úgy mondjam, felütötte fejét a baromfipest is. Aztán ebben a Fuchs úr szépen lassan felevonandul. Ennek is mondtam innen ezt maguknak. Ja igen, hát azért, mert a fák nem nőnek az égig. És az ember bizony néha követel hibákat. Oh.
1: Jaj, de szépen csinálta, tizedes úr. Erről jut eszembe, Bolyistél lakott egy pincelakásban a Mahácsek nevű utca seprőn. Ő mindig az ablakra fújta az orrát, és olyan ügyesen szétkente, hogy egy kép lett belőle, amin Libuse ősanyánk látszott, mint tengeri sellő, ahogy megjósolja Prága dicsőségét. Igaz, egy ilyen képért egyszer akkora állami ösztöndíjat kapott a feleségétől, hogy olyan lett a pofája, mint egy zsák. De azért nem hagyta abba, és folyton tökéletesítette magát. Ez volt neki az egyetlen szórakozása.
0: A hülye.
1: Egy Mesztek nevű ember pedig felfedezett egy tengeri sellőt, és azt mutogatta a Vinohradin a Havlicek úton egy spanyol fal mögött. Volt rajta egy luk. Csak 16 éven felülieknek. Ott be lehetett nézni, és a kanapén egy zsiskovi nő hentergett. A lába valami zöld hálóba volt csavarva. Zöldre volt festve a haja, meg uszonya volt tapundekliből. És a nagy fenekére rá volt neki írva, hogy a viszontlátásra. De a mellé az nem ért semmit. Lelógott neki egész a köldökéig. Aztán, amikor a mesztek bezárta a boltot, és azt mondta, csellőkém hazamehet, akkor a nő átöltözött, és este 10-kor már lehetett látni a tábori utcán, hogy feltűnés nélkül leszólít minden urat, hogy szép fiú, gyere velem biciklizni. Hát persze, hogy nem volt a csellőnek bárcája, és hamar elkapták. A mesztek meg becsukhatta a boltot.
3: Ez a mavai pofába mi vagyunk. Egy önmérlékű, hagyd ma szószorra! Kigyalmatod
0: az egyáltalán! Vizsázzanak már! Óbrászár kurátú!
4: Azért magunk is segítettének egy kicsit!
1: Hagyja csak ott, ahol van egy ilyen Oberfeld kurát, mindenhol tud aludni. Hát még kificamítja neki valamiért, aztán maga kerül bajba.
4: Húgyja be a száját és ne pofázó! Minden pucán csak pofázik, olyanok, mint a poloska.
1: Bizony, tizedes úr. Maga pedig az atyaisten.
5: Sőt, maga a fájdalmas szűzanya.
4: Kikérek magamnak mindenféle megjegyzést és sértegetést. Megértett, tőtjétes?
5: Hol vagyunk menni? Maga nem tett semmit. Nem tett arról, hogy a természet az élőlényeknek igen sok fajtáját tökéletesen megfosztotta az intelligenciát.
1: Nem bizony.
5: Nem lett volna jobb, ha maga egy másfajta emlősnek születik? És nem kell viselni ezt a hülye nevet, hogy ember és káplár. Ha odavarnak magának még egy olyan kis piszkot, és a zupás nevezetű élőlénynél léptetik elő, akkor sem mondhatjuk el magáról, hogy most már rendben van. Ha levágják a csillagjait, akkor maga egy nulla. Aki teljesen érdektelenül agyonlőnek minden lövészárokba, minden fronton. És ha végső nyugovóra helyezik azokat a kulturálisan elsatnyult csontjait, az egész Európában. Senki se fog sírni maga után.
4: Lecsukhatom?
5: Hát nyilván azzal a váddal, hogy én gyaláztam magát. De hát a maga szellemi kincses háza képtelen bármiféle sértés befogadására. Egyáltalán fogadok, hogy semmire sem emlékszik az egész beszélgetésünkből. Nem igaz? Na. Azon kívül kérdezzem meg bárkit, hogy mondtam-e én magára valami sértő.
1: Hát én a magam részéről tanúsíthatom, hogy semmi sértő itt nem hangzott
5: el.
1: Csak épp a tizedes úr folyton sértve érzi magát. Ha mi például itten az orángutánokról diskurálnánk, és éppen azt fejtegetnénk, hogy az orángután füle úgy be van nőve szőrrel, mint... Na jó, hát például a tizedes úré, abból maga biztosan azt gondolná, hogy mi itten magát orángutánnak néztük, és úgy elkezdene ordítozni, mint egy orángután. Pedig a harag az rossz tanácsadó, tizedes úr. Szerintem az orángután szó nem büntetendő még a hadseregben sem. Vagy igen? Akkor meg nem lehet érte megharagudni miatta. Ha például magának azt mondanánk, hogy pézsmapocok, azért be akarhatna minket csukatni.
5: Jókor tetszik kiabálni, tizedes úr. Hogy mikor jön az inspekció?
3: Mit üvölt itt? Mit üvölt, mint egy orángután? Állatkerthez? Melyikük a parancsnok?
4: Alázatosan jelentem, én.
3: Maga? Akkor ne üvöltsön, hanem jelentsen!
4: Vonatparancsnok úrnak alázatosan jelentem, a létszám 2 letartóztatott, 1 fő őrkíséret parancsnok.
3: És az a kicsoda?
4: Lajtan úrnak alázatosan jelentem,
3: Mit izérget? Mit izérget itt mindenki? Mindenki izérget? Ez egy kupleráj! Tiszta káosz! Hol 2 tábori konyhával van több, hol 2 kadéttal kevesebb. Az ördög buzerálja meg ezt az egész vonatot. Szóval, kit visz maga ebben a vagonban?
1: Lajtnant úrnak alázatosan jelentjük. Ez az úr, aki hasonfekve alszik, valami részeg Oberfeld kurát úr. Oda jött hozzánk és bemászott nekünk a vagonba. És meg feljebb valónk, hát nem dobhattuk ki innét, hogy ne legyen függelebb sértés belőle. Biztosan összetévesztette a stábvagont a fogdával.
3: Mi? Főlelkész? Itt semmiféle főlelkész nem szerepel, akinek bukba kell utaznia. Tizedes, fordítsa a hátára, hadd látom ki ez.
6: Szervusz, Freddy. Was gibt's Neues? Mi van vacsorára?
7: Jézus Mária, ez Lacina. Maga tizedes, ezért raportra fog menni, megértette?
1: Lajtnant úrnak alázatosan jelentem, nekem csak 11-ig kell lecsukva lennem, mert lejárt a határidőm, és én a marhavagomba tartozok. Pontosabban nekem a Lukás Oberlajtnant úr mellett a helyem.
3: Mi a neve?
8: József Schweik, jelentem alásan.
3: Szóval maga az a híres Schweik.
8: Igen.
3: Valóban, 11-kor kellett volna szabadulnia, de a Lukás főhadnagyúr külön megkért, hogy Bruckig ne engedjen ki magát. Legalább nem követel az úton semmi gazemberséget. Itt marad!
8: Értettem.
0: Na látja, Schweik. Hiába fordult a magasabb hatóságokhoz, szart se ért vele. Akarnám, befűthetnék mindkettejüknek.
2: Tizedes úr, ha valaki szarral dobálódzik, azt én többé-kevésbé meggyőző érvelésnek tartom. De nem egy intelligens ember részéről. Annak nem volna szabad ilyen szavakat használnia.
1: És mi az, hogy mindkettőnknek befűthetne? Miért nem tette meg az előbb, amikor alkalma volt rá?
2: Miért nem? Hát a lelki érzékenysége és a nagy lelki finomsága miatt. Nem igaz, tizedes?
0: Elegem van ebből. Mindkettőnket fegyházba küldetem.
2: És milyen okból galambom?
0: Ez az én dolgom.
2: Még hogy a maga dolga. Én inkább azt mondanám, hogy magára rendkívüli hatást gyakorolt az a megjegyzés, hogy raportra fog menni. És ezért üvöltözik mi ránk. Persze, egyáltalán nem szolgálati út.
0: Disznók! Galamba disznók!
1: Szerintem az ilyen disznózásra nagyon rá tud fizetni az ember a hadseregben. Egyszer én panaszt tettem, és addig jártam raportról raportra, amíg a Schreiter őrmester úrnak bocsánatot kellett kérnie tőlem egy hasonlóan sértő kifejezésért. Na, ez a Schreiter, ez bocsánatot is kért, és aztán utánam futott az udvaron, és megígérte, hogy a helyőrségi fogházba juttak.
2: És?
1: Hát, végül sikerült is neki. Hiába vigyáztam. Mert az őrségen a raktár falára valaki fölírta, hogy a Zupás Schreiter egy nagy marha. Ott nagyon sok ilyen fölírás volt, és én is fölírtam valahogyan a nevemet unalmamba. A pekhemre pont ez alá a bizonyos fölirat alá. És egy szerencsétlen véletlen folytán ez fölött volt egy másik fölírás, hogy nem megyünk mi a háborúba, mind az egész le van szarva. És ezt is mind rám akarták fogni. Bécsből hozottak írás szakértőt. Le kellett írnom vagy 15-ször ezelőtt az írás szakértő előtt azokat a mondatokat, meg mindenféle szavakat S betűvel. Szerb, szőr, szikra, szopornyica. Mert a hadbíróságot főleg a szar érdekelte. És az az ember megállapította, hogy nem az én kezemtől származnak, kivéve az aláírást. Na de hát azt én egy pillanatig se tagadtam. És akkor 6 hétre elítéltek azzal, hogy amíg a nevemet írtam, nem őrizhettem a raktárt.
0: Na ugye, hogy meg lehet büntetni. Maga egy közönséges bűnöző. Én nem 6 hétre, hanem 6 évre csuktam volna be magát.
2: Ne legyen olyan kegyetlen, tizedes. Inkább gondoljon arra, hogy raportra fog menni. Tűnődjön el azon, hogy milyenek egy tizedes utolsó órái. Tartson penitenciát, ez nagyon jó tud állni magának. Egy ilyen magába szállás. Ha elnézem, ahogyan bámulja az ablakon át a zengő erdőke és az illatos hegyeke, tizedes úr, maga engem határozottan a Dante alakjára emlékeztet.
1: Igen.
2: Ugye, kollega, nem? Ugyanaz az átszellemült arc, ugyanaz a fél profil, ahogyan dülleszti a szemét a tájra és a tavaszra gondol. Mikor a kopár téreken tarka mezei virágok szőnyege terül el.
1: És ezt a szőnyeget patakocska szeli keresztül, és a tizedes úr megnyál azzal a ceruzáját, leül egy fatönkre, és valami versikét ír az Ifjú Olvasó című újságnak.
2: Én egész biztos vagyok, hogy láttam már a maga fejét megmintázva valami szobor kiállításon. Nem ült maga véletlenül modellt a Sturza szobrásznak?
0: Nem ültem. Semmiféle szaros szobrásznak nem ültem. Meg vagyok értve? Hanem ide figyeljenek. Mondok én maguknak valamit. Ezekkel a nagy intelligenciákkal én szétnyomhatnám magukat, mint egy poloskát. Én már készítettem ki különbet is, mint maguk. Igazi szerkesztőt. Egy őrvezető koromban. Húszra ügyet csináltattam vele a pocsolyában. Erre azt mondta, hogy maga őrvezető.

0: Az embert is sárból teremtették, és biztos, hogy úgy kellett neki. Ezeket aztán megírta az újságoknak. És akkor ládavizitet csináltak nála, és micsoda könyveket találtak ott. Mind a leszerelésről szólt, meg a nemzetközi békéről. De a puskáját, azt nem tudta megpucolni. Olyan rozsdás puska nincs is, mint amilyen ennek volt. És a kabátját, olyan vörösek voltak a gombjai, mint az ézsau haja. Hiába hozott Prágából mindenféle pasztákat a gombpucoláshoz. Öncsalutált, mint egy majom. Na és azok a fordulások, úristen! Mikor masíroztunk és járni tanult, tap-tap-tap, Birka, kerge Birka! De pofázni, azt tudott! Aztán azokért a könyvekért le is csukták. Nem én lettem lecsukva, hanem ő. Világos?
1: Ugyanilyen szekírozásokért évekkel ezelőtt a 35-ösöknél valami Konyicsek nevű katona leszúrta a káplárját. Benne volt a kurírban. A káplár 30 szúrt sebet kapott, és ezekből több mint egy tucat halálos volt. Aztán ez a Konyicsek ráült a halott káplárra, és agyon szúrta magát is. És akkor nem volt kit lecsukni, tizedes úr. De nem ám.
2: A szentség, hol vagyok én?
0: Tábori főlelkész úrnak alázatosan jelentem, a fogdavagomban tetszik lenni.
2: Fogdavagom? És ha szabad kérdeznem, kinek a parancsára lettem ide a fogdavagomban?
0: Alázatosan jelentem, parancs nélkül.
2: Nem értem. Valamit én itt nem értek. Tulajdonképpen hova megyünk?
0: Brugba, jelentem aláson.
2: És minek megyünk mi abba a Brugba?
0: Alázatosan jelentem, oda helyezték az egész 91-es regimentet.
2: Oda helyezték már magad. Akkor se értem. Önkéntes úr, maga intelligens embernek látszik, el tudná nekem magyarázni őszintén, hogyan kerültem én ide? De ne hallgasson el semmit.
3: Kész örömmel. Reggel, amikor beszálltunk a vagomba, egyszerűen csatlakozott hozzánk az Oberfeld kurát úr, mert ködös volt a feje.
2: Ködös?
3: Ködös. Bemászott hozzánk ebbe a vagomba, és kész. Lefeküdt nekünk a padra, és ez a svejk itten a feje alá rakta a köpenyét. Az előző állomáson, mikor a vonatot ellenőrizték, beírták az Oberfeld kurátulat a tisztek jegyzékébe, és ezért ez a mi jóságos káplárunk raportra fog menni.
2: Na jó. Majd a következő állomáson átmegyek a stábvagomba. Nem tudja, volt már ebédosztás?
0: Ebéd csak bégyben lesz, Oberfeld kurát úr, kérem.
2: Szóval maga a fejem alá tette a köpenyét.
1: Igen.
2: Szívből köszönöm. Na, tessék, kamerát, gyújts rá.
1: Ó, köszönöm. Egyébként nekem ezért nem jár semmilyen köszönet. Tüzet is tetszik tudni adni?
2: Várjál.
1: Csak úgy cselekedtem, ahogy minden katonának cselekednie kell, ha látja, hogy a feljebb valója ki van készülve. Nekem a feltkurátokkal nagy tapasztalatom van. Mondhatom, vidám és jó szívű népség.
2: Úgy van. Mi vagy te civilben, tizedes?
0: Jelentem alás a marhapásztor.
2: Na te marhapásztor, ne félj semmit, ha raportra mész én miattam. Majd én kihúzlak a bajból. Nekem nagyon sok ismerősöm van. Te neked önkéntes, ha akarod, hozatok csokoládét. Na? Rumot, jó. Hozassak nektek rumot?
3: Hát,
2: téged meg tizedes akarod, áthelyeztetlek a 7. lovassági hadosztály fényképés csoportjába. Jó van? Nem akarom, hogy rossz emléketek legyen róla. Láttam én, hogy jóra való emberek vagytok.

0: titeket az Úristen szerethet, hogy és megnyugvással tűritek, amit az Isten rátok mért. Miért ültök? Hadd halljam.
1: Én rám regiment raportom mért büntetést az Isten. Ártatlanul késtem az ezredemtől.
2: Aha. Én pedig azért, mert az irgalmas Istennek Reuma képében tetszett meglátogatni engem, és én elbíztam magam. Ha levezekeltem a bűnömet, megyek a konyhára krumplit pucolni.
0: Ajajaj, hát amit az Isten intéz, az jól van intézve. És a konyha, az fontos dolog, az nagyon fontos dolog. Rendes ember ott is karrier csinálhat. Épp a konyhára kéne küldeni az intelligens embereket. A kombináció miatt. Mert nem az a lényeg, hogy hogyan főznek, hanem hogy milyen szeretettel állítják össze azt az ételt. Intelligencia nélkül az nem megy. Ha, a konyha. Tegnap ettem egy vesét, a la Madeira. Hát mondom, aki ezt csinálta, az intelligens ember kellett, hogy legyen. És igazán volt, mert van ott egy skucsei tanító, azt csinálta. De a múltkor a 64-eseknél ugyanez a vese, na hát, az pocsék volt. Kapaszkodjanak meg, köményt raktak bele. És mi volt civilben a szakács, aki készítette? Marhapásztor. Na. Ha legalább egy kis rum volna. Egy kis rum.
3: Esetleg megkínálhatom az Oberfeld kurátorat, ha meg nem sértem.
0: Hát egyáltalán nem vagyok megsértve. Arra iszom, hogy szerencsés legyen az utazásunknak. Jó rumod van, fiam? Látom rajtad, nincs ellenedre, hogy ezt a két vezeklő bűnöst is megkínáljuk belőle. Húzzátok meg, ahol.
2: A parancs az parancs.
1: Parancs az parancs.
0: Jó. Jó.
1: Az üres üveget meg tetszik tartani az Oberfeld kurátúrnak? Vagy visszaadjam a tizedes úrnak?
0: Azt te csak tartsd magadnál, fiam. A legközelebbi állomáson elmész a tisztikonyára, és telitölteted nekem. És hozol mindjárt ebédet is. De mondd meg, hogy dupla porciót adjanak, mert a Lacina Oberfeld kurátnak lesz. Meg faszolsz nekem egy üveg bort is. Na, várjál csak. Nincsen most nálam apró. Tizedes, adjon nekem kölcsön egy forintot.
3: Igenis.
0: Na, ezt fogja maga. Ez a magáé, hogy is hívják?
1: Schweig.
0: Jó van, Schweig. Ezt a forintot az útért kapja. Tizedes, adjon még egy forintot, jó van. Schweig. Ez is a magáé lesz, ha mindent rendesen elintézett nekem. Na várjam, ha gombóc lesz, ne a tetejéről vegyem, mert arra mindig ráfizet az ember. Nem igaz? Tizedes.
3: Lentem. Na, ez is aztán jó kis alak. Szegény káplától kölcsön kérni egy forintot borravalóra.
1: Tessék, fogja itt a forint. Én nem akarok a maga kontójára meggazdagodni.
4: És ha majd megkapom, hát azt a másikat is visszaadom magának, hogy ne bőrüljön. Inkább örülhetne, ha a katonai főjebb valója pénzt kér magától kölcsön a cehre. Maga borzasztóan önző. Itt csak 2 nyavajás forintról van szó, és én nagyon szeretném látni, hogy mit csinálna maga, ha az életét is fel kellene áldoznia a feljebb valójáért. Amikor ő sebesülten feküdne ott az ellenséges vonalban, és magának a hátán kéne elcipelnie őtet, miközben a túloldalról mindenfélével lőnek magára.
3: Maga ott összecsinálná magát, meg a kutyamosó.
2: Ott mindenki összecsinálja magát. Bugyajovicében mesélte egy bajtárs, hogy ő 3-szor egymás után csinálta magát össze. Először, amikor kimásztak a dekkunkból, másodszor a drótakadályok előtt, és 3-szor, amikor az oroszok elkezdtek üvölteni a szoronyrohammal, hogy hurrá! Élő és halott mind összecsinálja magát. A roham után lábbal lefelé lógott ott a dekkunk tetején egy katona. Annak 2 volt hasítva a feje. És az utolsó pillanatban úgy összecsinálta magát, hogy az egész kifolyt neki a csizmájára, és bele a dekkunkba, a vérével együtt. És a koponyájának a másik fele a velővel, az is ott volt alatta. Az ember észre se veszi, és már is megvan.
4: Néha meg egy ilyen rohamnál egyszerűen rosszul lesz az ember. Például megundorodik valamitől. Prágában mesélte a pohozseleci kilátókocsmába egy lábadozó. Aki Przemyszlből jött vissza, hogy éppen szuronyroham volt, és ővele egyszer csak szembe került egy orosz, marha nagy ember, mint egy hely. És az rárontott a szuronyával, és egy jó nagy csepp lógott az orrán. Ahogy ő meglátta ezt a csepp taknyot, mindjárt rosszul lett. És el kellett menni a segélyhelyre, ahol azt mondták, hogy meg van fertőzve kolerával. És elküldték a pesti kolerás barakba, ahol aztán tényleg meg is kapta a kolerát.
2: Közönséges baka volt, vagy pedig káplár?
3: Káplár volt. Az megtörténhetett volna minden önkéntessel is.
4: Na tessék, már is Bécsbe vagyunk. No, csupa szöges drót, meg fedezék. Hát itt a bécsiek, ha kirándulnak, könnyen eltéphetik a nadrágjukat. Bécs az egy nagyon fontos város, hogy ne mondjak mást. Mennyi vadállat van abban a Schönbrunni menazsériában? Én, amikor évekkel ezelőtt Bécsben voltam, legjobban a majmokat szerettem volna megnézni. De ha valami személyiség kijön a császári várból, akkor senkit se engednek oda a kordonon keresztül.
3: Aztán volt a várban is?
4: Nem voltam, de hallottam valakitől, hogy ez egy nagyon szép hely. Főleg a várőrség. Azt mondják, mindegyiknek 2 méter magasnak kell lennie, és utána kap egy trafikot. És hercegnő annyi van ott, mint a személy. Na, de én most már nem érek rá magával diskurálni. Nekem el kell mennem ennek a disznónak az ebédjéért. És ugye, ez most már a maga érteke is tizedes úr, hogy szerencsével járja. Nem?
5: Svej! Parancs, főhadnagy úr!
6: Látom, szépen vételezett. Meg itt már egy fél órája várok a Kirchner főhadnagy tiszti szolgájára. De ez a Kirchner úgy látszik, hogy csak ígérte, hogy nekem is hozott a pucceljével ebédet. Kinek viszi ezt a sok mindent, Svej?
5: A főhadnagy úrnak jelentem alásan. Csak nem tudom, hogy hol van a főhadnagy úr kupéja. És azt se tudom, hogy a vonatparancsnok úrnak nem volna egy kifogása ellene, hogy a főhadnagy úrral menjek.
6: Ez a vonatparancsnok egy disznó. Igazán disznó főhadnagy úr, kérem? Amikor inspekción volt a vonatban, én mindjárt jelentettem neki, hogy már 11 óra van, és én leültem az egész büntetést azért a kis tévedésért. Tetszik tudni, na hát, én ezt jelentettem, és hogy akkor már az Oberleutnant úrhoz tartozom. De ő nagyon durván elbánt mi délünk, mert azt hazudta, hogy meg lett neki mondva, hogy engemet ne engedjen ki Brookig, hogy legalább útközben ne csináljak a főhadnagyúrnak botrányt. Mint ha én bármikor is csináltam volna a főhadnagyúrnak valami botrányt.
7: Istenem, Svejk!
6: Én biztos, hogy sose csináltam a főhadnagyúrnak semmi botrányt. Ha történt valami, az véletlen volt. Kizárólag az Isten rendelése, ahogy az öreg Banicek mondta, amikor leülte a 36. büntetését. Én semmit se csináltam szándékosan az Oberleutnant úrnak. Én mindig valami ügyes és jó dolgot akartam csinálni, és én nem tehetek róla, ha egyikünknek se lett belőle semmi haszna, hanem kizárólag fájdalom és szenvedés.
7: Na,
0: Jöjjön, Svejt, és ne sírjon annyit. Majd én mindent elintézek, hogy megint velem lehessen.
4: Overlajtnant úrnak alázatosan jelentem, hogy nem sírok. Nekem csak egyszerűen megfájdult a szívem, hogy mi ketten vagyunk a legszerencsétlenebb emberek ebben a háborúban, és az egész világon, és egyikünk se tehet róla. Borzasztó sors ez, ha meggondolom, hogy én egész életemben olyan gondos voltam.
0: Nyugodjon már meg, Svejk!
4: Overlajtnant úrnak alázatosan jelentem, hogy ha ez nem lenne függelemsértés, akkor most azt mondanám, hogy én egyáltalában nem tudok megnyugodni. De így azt kell mondanom, hogy Oberleutnant úr parancsára már tökéletesen nyugodt vagyok.
0: Hát akkor ez az én magonom. Másszon be, Svejk.
4: Oberleutnant úrnak alázatosan jelentem, hogy már mászok.
7: A bruk fölötti magaslatokon a császári és királyi húskonzervgyár fényei látszottak, éjjel-nappal folyt itt a munka. Különféle hulladékokat dolgoztak fel, s ha a katonatábor fasorai felé fújt a szél, vele jött a leveskonzervbe főtt rothadó inak paták, karmok és csontok bűze is. Lent a völgyben világosan látni lehetett a kukorica kalászhoz címzett bordélyház vörös lámpáját, mely igen nevezetes hely volt az 1908-as hadgyakorlatok idején, még István főherceg is megtisztelte látogatásával, s most is tiszti társaság gyűlt össze benne minden nap. A színházban valami operettet játszottak, melynek a főszerepeit molett zsidó színésznők alakították, akiknek az volt a roppant előnyük, hogy tánc közben magasba rúgták a lábukat, és nem viseltek se trikót, se bugyit, s a tisztorakra gyakorlandó nagyobb vonzerő kedvéért alul leborotválták magukat, mint a tatárnők. Amit persze a karzat egyáltalán nem élvezhetett, viszont annál inkább a földszinten helyet foglaló tüzértisztek, akik egy gyönyörű látványhoz magukkal hozták a színházba tüzérségi kukkereiket.
8: Parancsoljon a tinta, toll, levél, papír, főhadnagyőr. És itt a konyakocska, amit rendelni tetszett. A lányokat mikor küldhette?
0: Lelépni, hagyom békén.
8: Igen, is van.
0: Nagyságos asszonyom.
8: Tegnap este magam is láttam a városi színházban azt a darabot, amely kegyedet annyira felháborította. Micsoda nő, micsoda ennivaló bestia. Nem is tudom, mit keres azzal a borotvált páviánnal. Az egész első felvonás alatt figyelemmel kísértem önt és férje urát, és mint észrevettem, férje ura a legnagyobb érdeklődéssel szemlélte a színpadon lejátszódó trágárságot, amely kegyedből nagyságos asszonyom visszatetszést váltott ki. Mivel az nem művészet volt, hanem undorító kísérlet az ember intimebb érzéseinek megnyerésére.
0: Ez az...
8: Micsoda melle van a bestiának? Micsoda melle?
0: Csak rajtam, katonásan. Bocsássa meg nekem.
7: Hogy ismeretlenül is őszinte vagyok kegyedhez. Sok asszonyt láttam már életemben, de egyik se tett rám olyan hatást, mint kegyed, kinek gondolkodásmódja is világszemléletet tökéletesen megegyezik az enyémmel. Meg vagyok győződve, hogy a kegyed férje ura csak a saját rút önzésének enged, mikor ilyen alantas előadásra viszik kegyedet. Semmiképpen sem óhajtok betolakodni az ön magánéletébe, de arra vágyom, hogy négy szem közt beszélgessek kegyeddel. Tiszta nézetről. Az itteni szállodákban nem lehet. Kénytelen leszek elcipelni Bécsbe. Na, mindegy. Ezért bátorkodom, nagyságos asszonyom, találkát kérni kegyettől, hogy tisztességes formák között közelebbről megismerkedhessünk, amit kegyed bizonyára nem fog megtagadni attól, akire a legközelebbi jövőben a háború gyötrelmes tapasztalatai párnak.
9: Bocsánat.
7: Mi van?
9: Meg nem sírtam, főhadnagy úr. Van itt egy egész prima román nő. Az mindent megcsinál a főhadnagy úrnak, amit csak akar.
7: Köszönöm, zavarja el, és hozzon még egy üveg konyakot.
9: Igenis, főhadnagy.
7: A háború gyötrelmes tapasztalatai várnak. Igen. És aki a kegyed szíves meghívása esetén a csaták forgatagában a leggyönyörűbb emléket őrzi majd a ma. A lélekről, mely őt épp úgy megértette, mint ő a ma lelket. A kegyed válasza útmutatás lesz számomra, és életem döntő pillanatát fogja jelenteni.
2: Egészségedre, vagyicska! Vagyicska, vagyicska! Ezt se gondoltam volna, hogy én itt pont te veled találkozok.
10: Egészségedre, aztán te hová igyekszel tulajdonképpen?
2: Az titok.
11: Na de téged, mi régi bajtársamat beavatlak. Tudod, melyik a Soproni utca 16?
10: Pont azt ne tudná az öreg vagyicska. Ez itt, mindjárt a sarkon túl.
11: Na, oda kell nekem elvinnem egy diszkrét levelet az én Lukás főhadnagyomtól. De ez egy borzasztóan diszkrét dolog ám. Mindjárt lesz a Kákonyini őnagyságának.
10: Menj már. Hát azok magyarok.
2: Na és a magyarok?
11: Az nem magyar, hanem egy kapitális nő.
10: Akkor is magyar? Te még nem ismered a magyarokat, pajtás.
2: Eredj már, vagy
10: ne, de ne félj. Majd én szépen eljövök veled. Nehogy valami bajod es. Egy ilyen kákonyék. Fúj!
2: Nem, azt nem lehet. Ezt nekem egyedül kell elintéznem.
10: Mondom, hogy nem ismered a magyarokat. De igen. Mit verekedtem én már ezekkel?
2: Csináljál meg engem is, Fogyicska. Köszönöm.
10: Például, bemegyünk valami kocsmába itt a közelbe, ott meg valami honvéd géppuskás osztagulat.
2: Aha.
10: Járják a csárdásukat, és bömbölnek, hogy uram, uram, bíró, uram. Lányok, lányok, lányok a faluba. Na, mi leülünk? Kirak.

0: Kedves Tilos Rádió hallgatók, itt az éterben a gyűjtői napot hallhatjátok. Eljutottunk addig a csodálatos egyben felemelő pontig, hogy a zenegyűjtés, hanglemezgyűjtésnek egy újabb fórumát nyissuk meg. Itt amellünk Shuriken, Johnny Drama, Tomanek és én Káosz egyenlőre, de hát bizonyára érkeznek majd többen.
1: Szevasztok!
2: Sziasztok!
0: Voltak már itt a iménti műszis lemezbőrzén is egy páran. A lemezgyűjtés határait szeretnénk megkérdezni. Így egy lemezbőrze kapcsán felmerülnek a típus problémák, illetve kérdések, hogy ha az ember 300-500 forintos lemezeket hoz ki, az fog-e jobban fogyni, vagy 5000 forint alatt ne is árazzon lemezt, hiszen nem veszik komolyan. Őt mindennyien vásároltatok már bőrzéken, és próbáltatok is már eladni. Kezdjük egy ilyen beugratós kérdéssel.
1: Nincs törvényszerűség szerintem, egyszer így, egyszer úgy. Nagyon sokan persze először a filléreseket nézik meg, de aztán egyébként persze jobban megéri, hogyha egy drágát elvisznek. Teljesen változó. A mai bőrze már a második volt a nap folyamán, úgyhogy én a 200 és 400 forintos lemezeket a csomagtartóba hagytam. Ez volt a stratégiám. Hát, ha valaki ezt itt röntgen szemmel meglátja, és lefut egy 200 forintos lemezemért, ez nem történt meg. Hát ma nem törvényszerűségben éppen az egyszer lent jött össze, de ettől függetlenül kalandos és hosszú nap volt.
0: Nektek korábbi bőrzés tapasztalat, hogyha
3: lehangoló.
0: Korábbi tapasztalat.
3: Mindegyik korábbi bőrze nagyon lehangoló. Aki volt már ilyen eseményen, egyrészt azt látja, hogy nők elvétve és tétován, és általában ilyen szomorú arcú férfiak állnak a dobozaik fölött. Ott van az a sok szemét, amit otthon összegyűjtöttek, és igazából nincsen rá szükségük, pénzre jobban lenne szükségük, meg még több jobb lemezre, nem ezekre a hulladékokra, amik láda szám állnak, néznek, egymás ládáiba beletúrnak, lefikázzák egymás árazási stratégiáit, meg egyáltalán, hogy megint ugyanezeket a szemeteket hoztat ki. Mindenki tudja mindenkiről, hogy ki a dörzsölt, ki az, aki múltkor eladta azt a rommá karcolt lemezt, és nem szólt róla, hogy szét van karcolva, hogyha már olyan idióta voltál, hogy nem néztél meg. Tehát, hogy van egy ilyen, egyrészt egy ilyen akol meleg belter, de inkább egy ilyen savanyúázott birka szaga van, mint ez a finom meleg gyapjú, amihez hozzábújná, és ez egy végtelenített loopban. Tehát ugye ezek jellemzően olyan helyeken szoktak lenni, ahol nincsen mester vagy természetes fény, tehát teljesen elveszíted az időérzékedet a neonban, és ebben a ragyogásban csak azt várod, hogy valamikor ez a loop ez így véget ér, és ki tudjál belőle szállni. Sokszor megfordul ilyenkor a fejemben, hogy miért is kezdtem lemezeket gyűjteni.
0: Hát ez az eladás kérdése, ez pont ezt az egyik határt feszegeti, amikor így nem csak megszerezni, vagy saját magad számára próbálsz, hogy örömet, vagy tárgyat okozni, hanem részt veszel egy kiállításon, lejátszod másoknak, vagy nehogy Isten, eladod, elcseréled egy másik darabra. Marci foglalkozott hanglemez kereskedelemmel, professzionálisan.
4: Igen.
0: Hogy látod, az olcsó dolgok mennek jobban, vagy a drága, sokat bizonyított Rage Against the Machine lemezek?
4: Azok mindig jól mennek, de még az előző kérdésre válaszol, hogy mondjam, mert én például nagyon olcsón sosem adtam el semmit, igaz, nem is sokszor adtam el dolgokat, de azok, hát igen, nagyon olcsón nem is próbálkoztam semmivel.
0: Tehát neked könnyű azt mondani, hogy te tényleg a saját gyűjteményedet számolod fel, és már nem úgy vagy, hogy megveszed a 82. zaratnai, hadd mondjam el, lemezt azért, hogy eladhassad egy őrült áron egy elképesztő embernek?
4: Hát ez eleve nehéz, ugye, mert itt, tehát itt veletek ülök itt, és hogy mondjam, azért ti, a ti gyűjteményed, tehát inkább abból áll, hogy régi dolgokat vadásztok össze, ezt így nagyon egyszerűen mondhatom, nem? És az enyém, tehát én meg az újakat veszem egyfolytában, és ugye a lemez volt is erről szólt, hogy, és akkor ugye láttam az olyan arcokat, mint mondjuk ti, és akkor...
0: Marci lemezboltban dolgozott.
4: Igen, 10 éven keresztül lemezboltban dolgoztam. Na és akkor ott látom, hogy vannak az olyan arcok, akik rámennek el az eredeti nyomás, meg tudod, csak a rizség, és ott meg volt egy csomó újra nyomás mindenből. Nem tudom, azokra annyira nem pörögtem rá, inkább az új beatekre.
0: Tehát te a folyamatos újdonság hajszolóban vagy.
4: Igen.
0: Hát azért ezekben a friklemezgyűjtőkben is ott van az, hogy most végre megjelent a Quadrophon digitális japán kiadás hologramos lemezen. Karácsonyra meg lehetett rendelni, de úgy, hogyha előtte egy vércseppet elküldesz digitálisan egy norvég címre. ami egyben egy adomány.
4: Azt ráfestik a picture diskre.
3: Megint kiderült, hogy a rossz fórumokat olvasom, káoszerről teljesen lemaradtam.
0: Térjünk vissza a lemezbőrzézéshez, mert a gyűjtemény kialakulás az előző műsor számban itt a gyűjtői napon a társasjáték Flipper, ugye Transformers, G.I. Joe gyűjtemények voltak, de azok egy más típusú, inkább személyes élmény, míg a mi dolgunk az a zene, ez akárhogy is, de DJ-ségünkből fakadt. Tehát, hogy lejátszunk több számot is egymás után, és az egyik után valahogy jöjjön már egy másik, és van egy inspiráció ahhoz, hogy több számunk legyen, mint amennyit éppen egy lemezként be tudunk fogadni. Nem tudom, hogy nálatok ez DJ-ségként indult-e, de én úgy kezdtem el gyűjteni eleve a lemezeket, hogy egy csomó számot nem játszottak le azok az emberek, vagy nem hallottam semmilyen fórumon, és próbáltam egy olyat találni, amit többször szívesen hallanék, mint ahogyan éppen hozzájutok. Tehát azon túl, hogy persze korábban kazettákra másoltam én is 100 forintért a Randy MC és a Derek B, meg a Prodigy hanglemezeket, és Walkman-en hallgatgattam, de azután ez jött már a 90-es évek közepétől, hogy hanglemezen próbáltam, ezt természetesen nagy köszönettel a Tilos Rádiónak, ahol ugye megtámogattak ezt műsorral, meg egyéb lehetőséggel.
3: Igen, volt egy ilyen energiája a Tilosnak, tehát nekem ilyen kazettákon, meg aztán CD-ken kezdtek el meglenni zenék, és akkor nem tudom, azt gondoltam, tehát ez a mi volt először én azt hiszem, hogy nem DJ voltam, hanem ezeket gyűjtöttem, mert volt egy ilyen ráébredési pillanat, hogy azok a zenék, amiket beszereztem, azokat jellemzően a Tilos Rádióban hallottam először, de ez nem állt össze, tehát ez két év spéttel esett, hogy ja, én minden zenét, amit vettem, azt először a Tiloson hallottam, tehát gondolom, hogy a Nádori, meg a Palotai, meg ezeknek a zenéi voltak. És akkor megveszegettem, és akkor volt egy ilyen ambíció bennem, hogy a nem tudom, a gimnazista, akinek még a tojáséj rajta van a fenekénből, már majdnem egy kifejlett, ivarérett példány lettem a gimnázium végére, és akkor indult a Tilos legálisan, és akkor gondoltam, hogy nekem itt a helyem, és szeretnék műsort csinálni, és olyan szerencsés helyzetem volt, hogy csinálhattam műsort, és akkor ott láttam először lemezjátszókat, meg az igazán komoly DJ-k lemezről, és hogy valahogy onnan indult ez a bolondéria.
1: Nekem a lemezezés az előbb jött végül is, mint a Tilos. Világéletemben tele volt a szobám, meg a táskám kazettákkal, CD-kkel, és akárhol volt valami zenelejátszó eszköz, a költ percen belül oda kerültem. Meg csereberéltem emberekkel, meg másolgattam én is javában, és amikor egyszer elkezdtem így indokolatlanul lemezeket is gyűjteni, édesapának volt egy félig használható lemezjátszója irodában, akkor közben néhány Tilos bulin vettem észre azt, hogy ott vannak azok a zenék, amiket szeretek, meg amiket gyűjtögetek. Meg el is kezdtem közben hallgatni a Tilos Rádiót, és akkor végül egy jó időpontban jelentkezve, pont 15 évvel ezelőtt, illetve plusz két hét, illetve konkrétan előtte fél egy évvel jelentkeztem, csak így lassan örülnek a malmok a rádióba, tehát mire a jelentkezésből sikeres műsor lett, ez 2001. november 16 volt, még így napra pontosan is tudom a jeles dátumot. Úgyhogy ez volt, és igen, egyszerűen mindig új dolgokat lehet felfedezni ezzel, hogy találok valami soha nem ismert előadónak egy 60-as évek végi lemezét, és ezzel egy ilyen új dimenzió kinyílik, mert hirtelen megnézem, hogy milyen kik a közreműködők a lemezen, így utána nézek a kiadót, a többi kiadványának egyéb dolgok, és valahogy mindig talál újat az ember, még így a régiségek között is.
4: Én nagyon sok CD-t vásároltam, tehát ott volt az, amikor túl így a kazettás korszak után már kicsit éreztem, hogy ez, hogy mondjam, nem is tudom, kicsit szenvedély már, vagy nem annyira normális, és aztán velem is ez történt, hogy például hallgattam a Tilost, és rájöttem, hogy ezeket lemezen tudom megvenni, leginkább ezeket a zenéket, és így indult az egész.
0: Hát akkor egy eléggé szűkörű társaság vagyunk, így a Tilos által erősen befolyásolt lemezgyűjtőként, de hát nincs mit szégyelni ezen, a Tilosnak a zenei nyitottsága az éterben az elképesztően meghatározó volt, és én a mai napig ezért is örülök, hogy ezt csinálhatom, mert ez továbbra is fent áll, tehát hogy annyira sokféle zenét játszik a rádió, hogy máshol nem nagyon találni meg ezt.
3: Én meg is akarom köszönni a hallgatóknak, mert ez az egyik ilyen legitimációja ennek, hogy az ember miért kell föl és megy ki bolha piacra, meg költ el pénzt erre, hiszen végül is az internetről letölthető, nem biztos, hogy ugyanaz, amit bele akadsz a bohapiacon, de rengeteg jó zenét föl lehet fedezni, és valahogy mindig ez van, hogy a műsoromba eljutok, a héten, ha eljutok, és akkor ott viszont le tudom játszani azokat, amiket az utóbbi időben kukáztam össze, és akkor ennek van értelme, és egy csomó minden a Tomaneknek valamelyik ilyen végtelen Facebookos posztján volt leírta, hogy ő kategorizálja a dolgokat, és akkor volt benne ez, hogy jó, és akkor lejátszottam róla azt a számot, amit akartam, és akkor mehet a bőrzére, tehát hogy van egy csomó ilyen dolog is, ami csak így átmegy a kéz alatt. Aztán nagyon hamar ráébred az ember, hogy beszerezni a nagyon nehezen beszerezhető lemezeket is könnyebb, mint eladni. Tehát van egy ilyen csapda jellege, hogy szeretsz úgy gondolni rá, mint egy befektetés, tehát hogy egy nap kiszállsz ebből, más a takarékbélyekbe rakja, vagy ingatlant vásárolt elemezt, majd megnézzük, hogy amikor konténerrel viszi el az önkormányzat, mert örökösök nélkül pusztulsz el, akkor hogy annak mennyi értéke van, de hát reméljük, hogy van.
1: Én azért
4: van.
1: Igen, meg még azt akartam mondani, hogy azért néha van sikerélmény a bőrzén, tehát pont az új lemezekről beszéltünk, egy 10-15 éve ezelőtt azért volt egy időszakom, amikor az úgynevezett ilyen new jazz-es dolgokra, meg mondjuk a Ninja Tune-os lemezekből a kicsit ilyen olyanokra, amik egy picit jobban veszítenek a minőségükből az évekkel, így rágyúrtam, és amikor ezeket én elhoztam először a bőrzére, akkor láttam a vásárlók, csillogó szemű vásárlókba 10-15 éve ezelőtt önmagamat, akik így nagyon-nagyon megörültek, hogy én ezeket ilyen olcsón odaadom, ezeket a lemezeket, eljutottak a tökéletes helyre, mert egyébként nálam álltak a polcon, csak azzal gondolkoztam, hogy ők a jövő lemezbőrzések, akik 10-15 év múlva ugyanazt árulni fogják, mert egyszerűen voltak tényleg ezek a new jazz-es dolgok, nagyon érdekesnek tűntek.
0: De ez egyfajta büntetés, én félek, hogy egyszer csak a gyerekem osztálytársa egyszer csak odaállít, hogy hallottad, a bűnös new jazz 1995. Minden esetre ennek a lemezbüszkeségnek sajnos tényleg egy elkényeztetett oldalát képviseljük, akik kapnak, vagyis hát adott egyfajta reprezentációs lehetőség a Bulikban vagy a rádióműsorban, míg azért a bőrzékre elképesztő helyekről elképesztő pofák jönnek, ki tudja, hogy miért, és pont azt talán mi ezt vásárolják meg. Szóval ebbe a lemezesdiben azért biztos ti is megszenvedtétek azt a részt, ahogy elkezdtétek már nem elengedni soha többet ezt a történetet, mert akárhogy is, hogy az ember rádióműsora és a lemezgyűjteménye és a DJ karrierje együtt kiad egy olyan erőt, amiből már elég nehéz kiszabadulni, hogy ne bővítse ezt a karikát.
3: Azért vannak a leépülésnek azok a gyors formái, amikor ezek elkezdenek nem számítani, és az ember nejlon zacskó számra hordja le a körúti lemezboltokba három sós magyaróért cserébe a gyűjteményt, és egy fél év alatt olvad el 20 év munkája, de ezt reméljük, hogy egyikünknek sem kell átélnie. Hol is tartottunk? Talán nekem az volt az érdekes, hogy ugye beszéltem erről, hogy milyen a bőrze, a szomorú arcú férfiak állnak a ládáik mögött, és amikor először én is beálltam a másik oldalára a pultnak, azért az egy nagyon kemény nap volt abban a szempontban, hogy jó, most már én is ez a 40 fölötti szomorú arcú férfi vagyok, akin eddig röhögtem, és most valószínűleg remélem jönnek mások röhögni rajtam. És a más, tehát hogy volt egyrészt ez a fajta ilyen midlife crisis pillanat, és a másik ugyanazon a bőrzén az az ember volt, aki egy ilyen hosszú ballonkabátban, tényleg egy szomorú arcú férfi volt, és bocs, hogy ezen a témán lovagolok, így nézi, de az a fajta szomorú arcú férfi, aki még ilyen 40 évesen is az édesanyjával lakik, és szociálisan kicsit ügyetlen, és így nézi át a lemezeket, és a 300 forintos ládában egyből megtalálta a kincset, és amikor kihúzta azt a lemezt, amiért én soha nem gondoltam, hogy bárki még pénzt akar adni. Tehát hogy ez, ugye ez a gyönyörűség, hogy mindannyian értéket találunk olyan lemezekbe, amik úgy nem slágerlistásak, emberek nem gyűjtik, nem tudom, de hogy van benne zeneileg valami jó. És ez az ember kihúzta a Alm Dudler testvéreknek a jódli lemezét, és egy ilyen Steyer táj előtt álltak ezek a jódlizó férfiak. És egy ilyen végtelen boldogság csillogott a szemében, hogy megtalálta a Szent Grált. Majd végignézett mindent, semmi más nem találtak, akkor kicsit csalódott volt, és megkérdezte, hogy és Bartókon van-e. És hogy ezek a fajta teljesen váratlan ízlés kombinációk, amik összejönnek, azok végül is mulattatóak a vonalnak erről az oldaláról nézve.
1: Igen, annyi, hogy egyébként a lehurcolt lemezekkel, vagy lehurcolandóval kell valamit kezdeni. Múltkor pont panaszkodtam Gábornak, hogy a hozzám a kettő legközelebbi adományboltban, mert borzalmas, hogy mindig csak azt a 10-10 lemezt húzom ki, amit már én adtam oda nekik. Úgyhogy amikor már 11-szerre nem akartam 200 forintért kihozni a bőrzére, akkor így bedobtam, és amikor már 3 napja nem jártam ott, és benézek, hogy hoztak el valamit, és megint csak azt a 10-et húzom ki, amit én hurcoltam le, az egy kicsit így nehezebbé teszi ezt a sportot. De viszont ez a csillogó szám, meg ha tényleg valaki megtalál valamit, amit nagyon szeretett volna, annak nagyon örülök. A rádióban 10 évig hevertek ilyen széjjel karcolt status quo lemezek, és így hazavittem őket, így a bőr lejött a bőr az ujjamról, mire letisztítottam őket, és kihoztam, és ilyen 200 forintokért kiraktam, annyira rossz állapotban voltak, és ugyanez, hogy valaki csillogó szemmel kiúzta azt, ami neki hiányzott a kollekcióból, és mondta, hogy nagyon örül neki, és megdolgoztam érte, úgyhogy ingyen elhoztam a rádióból, letisztítottam, és 200 forintért eladtam neki, és boldogság. Igen,
0: akkor ezek szerint mi egy kicsit a misszionárius lemezgyűjtők körébe tartozunk, akik ugye a rádióműsor, a DJ-zés és a lemezgyűjtés együttes vonzásából nem tudnak szabadulni. Megérkezett közben körénk szintén egy lemezgyűjtő DJ Suhaid és egyben lemezjátszó társunk, aki egyben 2 mikrofon közül is tud választani.
2: Szervusztok!
0: Neked is ezt a határt kellene megtalálnod.
3: Ezt figyelj.
0: Igen. Meg vagy?
2: Igen.
0: Hogy te már túrtál ugyanúgy külföldön, mint mások. Mi most itt az árusításról beszéltünk a bőrzén, arról beszéltünk, hogy DJ tilos rádiós műsorkészítőnek milyen fantasztikus érzés is lenni, és egyben mekkora tisztelete és köszönetet tartozunk a nálunk hatalmasabb, akiknek a vállán állunk, és egyben hanglemezről játszok, hiszen mennyire inspiráltak arra, hogy mi magunk is hanglemezeket gyűjtsünk. Ideig jutottunk azt hiszem a történetben, illetve néhány személyes emlékkel megszínesítettük ezt a dolgot. Hogy áll a tankcsapda beszerzés? Sikerült előbbre lépni, ugyanis egy tankcsapda hanglemez lehetséges boldog tulajdonosával állunk, szóval nem tudom, titkot árulok el.
2: Igen, igen. Ez egy titok. De sehol nem állok vele, le kell mennem egy ipari hát nagyvárosnak nem mondanám, de kicsinek se. Cserébe elég ipari. Titkos hely. Titkos hely. Ott egy néni mondta, hogy van egy tankcsapda lemeze, meg 27 millió zárai vámosia, és mondtam, hogy meg fogom látogatni, de ez egyelőre még nem egy nagy sztori, ennél csak jobbjaim vannak.
0: Hát akkor légy szíves, vágj már bele. Engem tényleg az érdekel, amikor egy olyan lemezt találtál, amit soha többet nem adnál el.
3: Ugye azt lehet tudni, hogy a Kristóf az már egészen üzletszerűen nyomja ezt a bizniszt, és kérdezném tőle, hogy ez olyan-e, mint a Falfúró című filmben, tehát hogy fölhívnak-e érett asszonyok, akiket elhanyagol a férjük, hogy ebből a gyűjteményből mazsolázz, amennyire szeretnél, meg hogyha gondolod, akkor ő főz egy kávét, meg biztos meleged van, levehetnéd az ingedet. Tehát, hogy hogyan néz ki ez test közelből?
2: Abszolút volt ilyen, de az a helyzet, hogy általában ketten megyünk az unokabátyámmal, ő egy kicsit ilyen kultúráltabban néz
3: minél
2: ki
3: nálam. Minél többen, annál boldogabban.
2: Ránézésre is több pénze van nálam, viszont azzal van még megbonítva a dolog, hogy általában nem a nőké a lemezgyűjtemény, aminek apropóján megjelenünk valahol, hanem a férjüké. És amikor egy háziasszony azt gondolja, hogy örül annak, hogy ott vagyunk, akkor általában lehet azzal számolni, hogy a férj zavarba kerül, és mi is. Olyankor megtörtént az, hogy a férj zavarában elkezdett minket itatni a házi pálinkájából, amiből nyilván akkor már nő is ivott, hölgy, feleség, és ez nem segített a helyzeten, hanem rontott. És akkor menekülésre kellett már fogni a dolgot, mert mielőtt még a nő elkezdett volna megszabadulni a ruháitól, mi udvariasan elmentünk a megszerzett lemezekkel, mert veszélyben éreztük a zsákmányt, tehát hogyha ilyen szituáció van, akkor a misszió kerül veszélybe. Tehát hogy van egy sorrend, attól függetlenül, hogy kinek milyen párkapcsolata van egyébként, attól függetlenül is van egy sorrend, hogy ilyen alkalommal az elemezekért vagyunk ott. Elsősorban nem az ökölharcért, meg nem az összeméregetésért.
0: És végül is elhoztátok a lemezeket?
2: Persze, hogy el. Hát ez, hogyne. Hogyne. De megdöbbentő, hogy egy-egy random öreg asszonytól milyen lemezek tudnak előkerülni, hogyan. Tehát, hogy tényleg. vagy a féréktől, vagy a megboldogultaktól.
0: Na de tényleg ebben a történetben bele kell, hogy tartozzon az is, hogy az az inspiráció, ami miatt vásárolsz, abban benne legyen az a pont, hogy ezt bizony nem adom el. Persze, persze, a többit vihetitek, ha szeretnétek, de egy ilyen jó rátalálás, illetve hát esetleg megmutathatnád, feltehetünk lemez, van itt két hanglemezjátszó, illetve közben megérkezett DJ Minik, Tilos Rádiós testvér, és egyben gyűjtő barátunk,
5: hello,
0: akivel már találkoztam a Bakancsos Bolha piacon, sőt, haza is vitt a kis kölykömmel az ölemben.
5: Igen.
0: És hanglemezeket vásárolt, tehát azért mondom, hogy benne van az, hogy az a, mint a Gábor is említett, hogy bizony kiment reggel korábban, mint ahogy a nap rendesen fel kell, így vasárnap.
5: Ez így igaz, mondjuk nem csak a lemez volt ott a motiváció, hanem ott a minden. Az a piac, az olyan, ami nincs, az nem létezik. De tényleg, ott olyan kincseket találsz, olyan filérekért erre rengeteg példa. Nem tudom. Ilyenkor viszont rájövök, hogy olyanom van otthon, amit ott árulnak filérekért, viszont én lemezt nem tudom, sosem adnék el, meg sosem szabadulnék meg tőle, ha tudom, hogy sosem fogom lejátszani, akkor sem. Ti hogy vagytok ezzel, mert...
1: Hát azért megváltozik a véleményed, amikor már nem félsz el otthon.
5: Jó. Nem tartok még ilyen apartmannyi lemeznél, de meg családi lemezeim is megvannak mind nagyjából.
1: Illetve pont porosak. Az van, hogy én egy kicsit sajnálom, hogy későn kezdtem el lemezeket eladni, mert sokkal jobban érzem magam, hogyha... Tehát mindig ott hagytam Bolha piacokon a másodpéldányt, hogy nekem már megvan mint állapotban, akkor most miért tudjam ki, bár tudom, hogy többet ér.
5: Ja, én és... volt, amiből vettem még egyet, hogy meglegyen még jobb állapotban is, úgyhogy van, amiből kettő.
1: Ja, hát igen, ez egyébként a klasszikus, hogy én is megveszem, összehasonlítom, és akkor a jobb állapotú borítóban a jobb állapotú lemezt, hogyha ugye az a nyomás megtartom másikat. De a lényeg az egész, hogy sok, alapvetően többet költök sokkal lemezekre, mint amik bejönnek, viszont utána jobban érzem magam, hogyha legalább néha ilyenkor egy ilyen másodpéldányt kikukázok, és valami köztes áron eladom, ami azért annál több, mint ahogy kikukáztam.
5: Tökéletesen jó a gondolatmenet, csak én akkor is ilyen furcsán gondolkozom erről is, meg egy-két dolog van, amit nem adok el, pedig tökre megérné, meg érdemes lenne gondolkozni azon, hogy megszabaduljak dolgaimtól,
1: de
5: mint az öreg asszonyok, a tárgyakhoz ragaszkodom nagyon.
2: Eszem jutott a nem eladós történetről, hogy van egy kedves díler ismerősöm, aki válogatottabb marhaságokkal talál be mindig, de mindig valahogy úgy jön ki a dolog, hogy azért van értelme. És a minap hozzám vágta DJ Tommy Boy, a legendás magyar house DJ, gyakorlatilag egy éra emblematikus képviselő. Egyébként a Tilos Rádióban is volt neki annó műsora, a house műsora, Palotai a jövő zene előtt, vagy... Igen.
6: Palotai felkonferálja Tommy Boyt.
2: Igen.
4: Hát és ez... a mai napig is világszerte aktív a Crazy Biza formációval.
2: Igen, Crazy Biza, ahogy mondod. És ő valahogy elkezdett megszabadulni lemezeitől, és ehhez az érdekes ember lemezdílerhez került egy táskányi adag. Amit ő nekem adott, és mondtam, hogy hát annyira nem érdekel, de azért ragaszkodott hozzá, hogy hazavigyem, hát hazavittem, nem kellett érte fizetnem semmit, majd otthon átnézem, mi van benne, és volt benne egy olyan Kameruni diszkó 1981-ből, amely 300 euróért volt fönn az interneten, de 200 egy néhányért már adták is el, tehát az látszott, hogy nem valami elmebeteg gondolta, úgyhogy most akkor ő beárazza lesz, ami lesz. Az egészben az volt a szomorú és egyben örömteli, hogy zseniális zene volt rajta, vagy hát van rajta. Úgyhogy ilyenkor az ember úgy dönt, hogy 300 euró, belegondol, hogy mennyi mindent lehetne abból rendezni az életében, majd úgy dönt, hogy azok a dolgok elrendezetlenül maradnak inkább.
0: Igen, azért az fontos, hogy lásd azt a pillanatot, ugye az előbb beszélgettünk a gyűjtőkkel, az ideális helye egy gyűjteménynek, meg ahol megjelenik, hát ahol megszólal ez a kameruni diszkó. Tehát én például ma egy kitűnő lengyel free jazz lemezre tettem szert, amit nem biztos, hogy annyiféle helyen tudok megszólaltatni, viszont ha én magam hallgatom, az engem nagy örömmel fog eltölteni.
1: Illetve már Még annyi, hogy dicsértük a tilos hallgatókat, és pont ezt akartam mondani, hogy...
0: Elfelejtettem mondani, hogy a tilos hallgatók meg fogják hallgatni a
1: műsor. Igen, és azt szokott lenni, hogy én felrakok egy 10 perces frígyeszt, és így azon gondolkozom, hogy ez kicsit talán túl meredek volt, meg necces, és így a 6. percben betelefonál valaki, hogy te ez, ami szól percek óta, mi ez a nagyon jó dolog, és így tudod, már így várom, hogy így dobálja a köveket. De most, és csak így valaki így átszemült hangon betelefonál, hogy tetszik neki az, amit én ott így leízattam, hogy ez most talán egy kicsit meredek volt berakni.
0: Köszönjük, tilos hallgatók. Ugye Tilos Rádióban hallgatjátok továbbra is ezt a dolgot, és a tilos.hu-n ezt az egész gyűjtőnapot letölthetitek. Most valami furcsa dolgot el kéne indítani a lemezjátszóról. Nem is tudom, itt van DJ Shuriken, DJ Suhaid, DJ Johnny Drama, DJ Minich, DJ Tomanek is, DJ Bahama Chaos, és most elkezdjük azt, hogy elkezdünk még inkább a darab-darab, forint-forint, euró-euró, és a végén pedig a vér-vér részről beszélni, ahol már a, hát tulajdonképpen a pénisz méret összehasonlításáról van szó, de ez tényleg csak így 10 óra felé, amikor már így a hip-hop műsor is elérte. Tegyünk be egy pár számot, lazuljunk el, és folytatjuk a feltárást.

difícil, é difícil, como que vida de negro é difícil, é difícil.

0: Szavaztok, kedves rádióhallgatók, Tilos Rádió, gyűjtők, gyűjtőség, gyűjtemények napja, megérkezett Zocska is. Tilos lemezgyűjtők köre éppen szokásos gyűlését tartsa itt a Müsziben, élő bejelentkezés az éteren és a téren át, és hát lemezgyűjtői élményeket próbálunk átbeszélgetni, és próbáljuk megtalálni azt, hogy kedves hallgatóknak egy-egy szám, amiket most játszunk is, egytől egyig mind gyűjtői különleges példányok, attól függetlenül, hogy a Tilos Rádióban minden nap hallhatjátok. El vagytok kényeztetve a Tilos Rádió DJ-től, akik itt egy egész asztal körül ülő társasággal formálódnak lassacskán, és hát mindnek van egy-egy olyan története, olyan benne van a megszerzés, megtalálás, öröme. Ugye szerintem a vadságba beletartozik az egzotikusság is, tehát hogy ami a legtöbbet tettetek meg út, vagy a legmesszebbről hoztatok lemez. Zocska, aki itt van velünk, megkérhetem, hogy egy szót mondja azt, hogy hello, itt vagyok, vagy ilyesmi.
1: Mit?
0: Igen, mert ő is hozott lemezeket, amit összeszedett innen-onnan.
1: Hoztam egy pár lemezt, de ez nem számít.
0: Valahonnan csak beszerezted őket, a gyűjtésről beszél egész nap a Tilos Rádió.
1: Gyűjtöm. Gyűjtjük és koptatjuk. Nekem elég kopogtak a lemezeim, de gyűjtöm őket. Gyűjtök mindig újakat, hogy le lehessen játszani valamit közülük. Ami még nem annyira karcos. Tehát én azért gyűjtök, hogy legyen utánpótlás. Mások azért gyűjtenek, hogy legyen a polcon sok lemez, de nekem mindig lekerülnek a polcról valahogy a lemezek is. Káoszba fullad az egész. De aztán mindig találok egy olyan lemezt, ami még lejátszható. És ezért lejátszom. Ugyanis a lemezek arra valók, hogy lejátszuk, mint ahogy már többször megemlítetted a mai műsor során. Ugyanis akkor indultam el otthonról, amikor Káosz kapitány elkezdte a kalandozást a gyűjtemények rögös útján.
0: Szóval, hogy azokat a lemezeket meg is kell szerezni. Inkább azt mondd el, hogy te hogyan szerzed ezeket a lemezeket. Most ott tartunk, hogy egy bőrzéből jutottunk el idáig. Tehát itt lemez alkudozás van, itt rekesznyi hanglemez fölött mondanak ítéletet, pro és kontra, megy vissza a sötét puttonyba, vagy pedig egy új puttonyba kerül át. Zocska, mesélj már el egy kalandos lemezvásárlásodat, hogy egy furcsa helyen, furcsa módon jutottál furcsa lemezhez.
1: Hirtelen így nem is jut eszembe, minden lemezhez furcsa jut az ember. Nem tudom. Talán a legtöbb lemezt Zürichbe vettem. Ott összeismerkedtem srácokkal, akik egy lemezboltot csináltak. És Spruci, minden szab...
2: Spruci,
1: Pipa és Spruci. A Mono Records. Igen. Mono Records. Ez ott van Zürichnek a régi negyedébe, azaz, hogy ott volt, ugyanis megszűnt, de múlt évben újra nyitották kapuikat, csak másutt a Langstrasse-n, ami ugye híres a magyar lányokról. De nem is ez a lényeg, hanem én hozzájuk jártam gyakorlatilag a munka után, munka helyett, munka közben, mindig hozzájuk jártam, és náluk tudtam az összes lemezt, hogy mi van a boltba.
0: A magyar lányok.
1: De viszont Zürichben sok lemezbolt van, és amikor náluk már minden lemezt meghallgattam, akkor mentem a többibe. Aztán később rájöttem arra, hogy melyik lemezbe melyik nap hoznak árut, és akkor oda mentem, és kitúrtam a legdurvábbakat. Gyönyörű volt. Régi szép idők.
0: Hát abban is egyetértünk, hogy a lemez gyűjteményünk alapjait elég régen fektettük le ahhoz, hogy a hanglemezen meglét egy csomó lemez esetében alap volt, hiszen a 90-es évek közepén olyan újrakiadások vagy eredetik jelentek meg, amik éppen akkor, amikor mi is egyfajta indító tűzben égtünk, benne voltunk ebben a dologban, hogy nincs más, ezt hanglemezen kell megvásárolni egyáltalán, nem? Vagy de?
1: Én gyűjtöm a CD-ket is. Ja, most 600 van a társ

0: okoz örömet vele, hogy lejátsza azt a Jódli lemezt?
1: Esetleg? Itt játsza a Jódli. Van egy Jódli lemezem, nagyon durva. Soha nem engedik meg, hogy lejátszom, annyira durva. Na mindegy. Tehát, hogy azt számít, hogy jó zene legyen. De ma még is a CD az is hát gyárilag van kiadva, tehát még annyira nem vészes, de persze nem kétel menni a pendrive-okig.
0: A lemezgyűjtemény határait mindig az határozza meg, ahol az illető azt mondja, hogy ezeket a lemezeket, mivel már nem játszom le, meg is vagyok hajlandó, mint egy válni ezektől a daraboktól. És hát az elengedés egyrészt a négyzetméterekben szokott határt szabni, másrészt meg pont abban a stiláris vagy kultúrális...
1: Én nem tudom elengedni a lemezeket, mert ugye kivesz karcos lemezt. Tehát maradnak. És addig játszom, amíg játszhatatlan nem lesz. Ennyi. Ugye, mert leesnek a buliba, fúj a szél, elfújja a port, stb. Odaérek, sörös újjal, és akkor már is ott a folt. Persze ezeket lehet időnként tisztítani, takarítani, és újra rájönni, hogy lehet, hogy az a karc külön jó benne. Kell hozzá tábortűzeffektus. Attól gyakorlatilag újra komponálódik egy lemez az ember keze között.
0: Kérdezzük meg a többieket is a lehasznált lemezek szükségszerűségéről. Tehát egy-egy szám megléte, mennyiben fontosabb a minőségnél. Tehát a különleges darabok, amiket lejátszottok, mennyiben érted? Tehát hogy akárhogy is hercegnek azok a lemezek.
2: Vannak olyan lemezek, amiket megtaláltam ilyen nagyon-nagyon karcosba, és sokáig kerestem egy jó állapotú, de annyira sokáig, hogy fölraktam, és inkább így megtartottam a karcosat, mert megszoktam, hogy van az a sercegés, a recsegés, és az attól volt az a szám nekem, és így mondtam, hogy ez így nem kell.
1: Tehát egy csomó zene úgy van fölvéve, eleve a CD-re, vagy az albumra, hogy az a sercegés ott van. Figyelj, Cut Chemist, DJ Shadow. Csupa karcos lemez.
3: Hát ami meg a megválás, az tényleg az van, hogy a délelőtt is egy bőrzen voltam, úgyhogy nem tudtam hallgatni a Teszt és Lélek adását a mai tematikus napon, de valami, ahogy olvastam a tematikát, azt hiszem az volt az egyik, hogy így az ilyen gyűjtőszellem az nem tud megválni tőle, és meg rájöttem, hogy néha annyira túltolom a túrást, hogy azért jobban érzem magam, hogyha meg is tudok válni néhány darabtól, és ez sikerült is elérnem. Bár ahogy a korábban Gábor említett, olyan van, hogy vagy egy két perces jó részt egyszer lejátszok azért meg a hallgatóknak, és utána válok meg a lemeztől. De én azt érzem, hogy ilyen szempontból egészségesebb a gyűjtőszem, hogy meg is tudok valamitől válni. Azon kívül, hogy persze vannak olyanok, amik megtalálom, akkor azt mondom, hogy na jó, ebből majd, hogyha még egyszer belefutnék ebbe az őrülten ritka kiadványba, na akkor azt majd talán eladom, de ezt egyelőre azért megtartom, játszom mindenhol.
1: Én nagyon sok lemezt adtam el, például a Negro boltjába, de egy csomót megbántam.
0: Ezután hallgassunk meg egy zenét, elnézést! Nem.

0: A Tilos Rádió gyűjtőnapját hallhatjátok a Műsziből élőben, DJ-k a helyszínen, és a lemez gyűjtésről beszélgetünk, illetve arról a luxusról, hogy tilosos DJ-ként gyűjthetünk lemezt, és lehetünk egy őrületes mánia, szenvedély, rabjai mindannyian, hiszen nem tudjuk elereszteni a hanglemez korongok utáni további keresgélést, és egy-egy különleges példány beszerzését, és hát ennek tulajdonképpen a hallgatók egy ilyen élvezői, és nagyon örülünk, hogy ezt meg is oszthatjuk velük most ezzel a fórummal, hogy bevalljuk ezt a kis fantasztikus kötődésünket így a rádióhoz és a lemezezéshez. És amiket most hallhattatok az előzőekben, azok mind-mind ilyen túrásnak az eredménye, illetve most, amit majd hallhattok ezek után is. DJ Minik megérkezik, és ő már bekészítette azt a következő dalt, ami majd a beszélgetés pont után egy-egy ilyen különleges példány. A DJ találás felelőssége nagyon nagy dolog szerintem.
1: Most nem értem a kérdést.
0: Ahogyan bővíted a lemezgyűjteményedet, abban az, hogy te le is tudod játszani, az azért meghatározó. Tehát, hogy azok az emberek, akiknek még a lehetőség sem adott soha, hogy egy rádióműsorban, vagy egy parti során ne egy isten lejátszak a lemezeit.
1: Vagy otthon. Van egy csomó ember, aki így megveszi és felrakja a polcon, nem? Ilyen ezek a kis tarisznyás alter indie rockosok. Szerintem ott nincsen lemezjátszó, hanem megvették a hipster szakállat, megvették a tarisznya szacsot.
2: De most, hogy egyre több lemezt adnak el világszerte, nem feltételezhetjük, hogy...
1: De srácok, jó, de ők a csillogó számítógépükről, mert a download card miatt kinyitják, letöltik a zenét, és akkor aztán azt a laptopról játsszák, viszont van egy lemezgyűjteményük, ami kirakhatnak a Pinterestre, hogy így lakberendezésileg így rendben van a kéró.
0: Nem? Van egy vitatott ike a keret, ami pont lemezborító méret, és elvileg vannak ilyenek, hogy ugye egy kisebb veszed a lemezt, úgy is belefér abba a keretbe, tehát hogy...
2: Azt a baj, ez azt kéne, hogy ismerjünk olyan embereket, akik úgy vesznek lemezt, hogy nem DJ-k. Én viszonylag is ilyen embert ismerek.
0: Aki DJ?
2: Nem, aki
0: nem DJ,
2: nem
0: és
2: DJ,
0: úgy vesz
2: lemezeket. De vesz lemezeket, igen.
0: Tehát valakiről... Egyszer csak kiderül, hogy mégiscsak DJ azért vette évekig a lemezeket, vagy azért rögtön tudod, hogy...
3: De most komolyan, tehát a gyűjtés az egy egész más dolog, mint a használat. Tehát a bélyegeket se tudod lejátszani, meg mit tudom én, a fényképeket, aki régi fotókat gyűjt, az se nézegeti folyamatosan, csak megszerzi, örül neki, de már a következőt szerzi, meg azzal nem foglalva, nem azzal, hogy nézegeti az előzőt. Tehát a gyűjtés, meg a használat, vagy a hasznossá tétel, az két totál külön dolog, az egy szerencsés egybeesés, hogy a lemezeket használni is lehet, de szerintem a gyűjtést egyáltalában nem befolyásolja az, hogy még nem, pláne nem az, hogy másnak le tudod játszani, de még az se feltétlenül annyira nagyon, hogy magadnak. Gyűjtöd, mert ember vagy, mert az ember úgy alakult ki, hogy gyűjt, valamit gyűjteni kell, komfortérzet, biztonság, univerzumban való helyünk.
2: Vagy azért veszed meg, hogy lejátsz az a heti műsorban, hogy hú, nem vettél új lemezt, de azért a műsorban legyen valami új. És veszel valamit gyorsan.
3: Az is van. De az már az extra.
0: Na de hát azért akárhogy is most itt az asztal körül pont a gyűjtésnek olyan példányai vannak, hogy benne vannak a gyűjtésben is, és benne vannak ebben is, hogy egy lejátszási helyzetben vannak. És ezért maguk a gyűjtemények is terheltek olyan darabokkal, amit valamilyen módon megmutatásra szántál.
3: Ne felejtsük el azt a feature-t, hogy a gyűjtésről beszélni is lehet, és pont ezt csináljuk most, és a gyűjtők egymással is tudnak beszélni. Sőt, akitől, mit tudom, egy ilyen small talk során megkérdezik, hogy és egyébként te mivel foglalkozol, akkor lehet, hogy elmondja, hogy ő könyvelő itt meg ott, de szerintem három mondattal később már a lemezgyűjteményéről fog beszélni, tehát ez önmeghatározásnak is egy óriási mankóját jelenteti a gyűjtés. Nyilván erre valaki kevésbé szorul, erre van, aki jobban, de
0: biztosan arra akartad felhívni a figyelmet, hogy hoztál te is egy pár különleges lemezt, mint mindenki itt a DJ-k között. Akkor szerintem kezdjük el a mélyebb bemutatását a lemeznek, hogy miért gondolja egy gyűjtő azt, hogy amit felrak, az egyel jobban róla szól.
4: ez táskám legelején volt egyrészt. De tényleg elő volt. Ez egy olyan, nekem mostanában nagyon kedves előadó, amit mindenképpen szerettem volna megmutatni. Ő Moszkomen, és tínédzser módjára alá is irattam múlt héten vele a lemezeket, úgyhogy tessék. És nagyobb történet nincs, csak egyszerűen nagyon-nagyon megtalált ez a hangulat, ez az elektronikus hangulat.
1: Szép. És akkor vele gazdagítottad a gyűjteményt, amit most megosztasz a rádió hallgatókkal is. Hallgassuk meg ezt a dalt egy részletével legalábbis, és utána visszatérünk, és most akkor egy DJ, egy dal, ezt fogjuk lejátszani, ez a rovat következik, ameddig DJ Jeremix megérkezik, és ő is elő fogja adni, hogy hány DJ, hány dal, és utána folytatjuk.

0: Tilos Rádió FM.
1: Gyűjtsétek a Lutra albumban a matricákat, mi is ezt tesszük, és ez a gyűjtői tematikus napnak gyakorlatilag az a leáldozó utolsó fénysugára, ami már el se hatol a tudatotokig. Remélem, hogy itt vasárnap elkezdtetek készülni a következő hétre. Nem sok nap van karácsonyig. Nekem még rengeteg hulladéklemezem van, ami keresi a gazdáját. Úgyhogy remélem, hogy a jövő hét olyan lesz, ahol a kínálat megtalálja a keresletet, áramlik a lemez, eljut valakihez az, amihez én már hozzá se akarok nyúlni, és ők boldogok lesznek. Körülbelül ennyi. Szerintem nem kell túl erőltetni ezt a zenéről beszélést. Most már itt lenne.
0: Beszélgessünk már a lemezbőrzéről, már volt arról szó?
1: Persze, arról volt szó.
0: Ja, bocs, én később érkeztem, ugye.
1: De te elmondhatnád.
0: Ha nincs más hogy... téma, akkor nyugodtan elmondhatnátok nekem is, hogy milyen volt. Kicsit egy más szemszögből.
1: Hát azok, akik eladnak általában, azok egymás ládái körül mászkáltak, és én kicsit nagyobb szerencsével sóztam rá a saját hulladékomat másokra, mint fordítva.
0: És ilyen joviális baráti hangulat volt, vagy
1: hát
0: inkább ez a préri?
1: Mindenki így várta, hogy jönnek majd mások is, tehát volt egyfajta reménykedés, de erről én lemaradtam, mert én ilyen fél négykor estem be, és akkor már inkább ilyen reményvesztett volt a hangulat, és akkor még egy kicsit átnézték egymás ládáit, lefikázták, hogy ki mennyire árazta be annyira, amennyire, és aztán nagyjából ennyi volt. Voltak ilyen emberek, volt egy kedvencem, egy oldalszakállas, aki egy tengerészkabátban végiggyalogolt az egész rendszeren. Nálam 15 percet töltött avval, hogy 4 darab lemezt kivett a tokjából, a borítóba belerakott, fénymásolt dalszöveg lapot darabonk, tehát oldalanként végiglapozta, megnézte. A lemez állapotát több lámpa alatt, többféle szögben végignézte, visszarakta, visszacsomagolta, akkurátusan is nem vett semmit. Úgyhogy ő volt a kedvenc vásárló.
0: Nekem az a csóka kedvencem, aki iszonyatosan összetaperolja még az ujjaival is eközben, és tényleg fél-háromnégy órákat tölt egy ládánál, más nyilván nem fér közbe oda, majd nem vesz semmit, vagy ha megvesz valamit, az 500 forint lesz, és nagyon-nagyon-nagyon hosszú monológot kell meghallgatnom arról, hogy ez mekkora érveges, és igazából jót tesz velem, amiért megveszi 500 forintért.
2: Nyilvánvalóan több. Ez a szép, nem gondolod? Én most, amikor erről beszélgetettek, eszembe jutottak azok a vásárlók, akik ugyanezt csinálták.
0: Még a Deepben, azt tegyük az, hogy Johnny Drama a Deepben dolgozott.
2: Igen, a káosszal, hogy a lemez volt, hát dolgoztam.
0: Új hallgatók.
2: És igen, akik éveken át azok az arcok, akik nem vettek semmit, és aztán egyszer csak elkezdtek venni mondjuk egy darabokat. Iszonyat nagy sikerélmény. Szép dolog ez.
0: Ja, hát amikor nem a termezeidet vakargatják, megtapogatják, akkor nyilván a sikerélmény...
2: Persze ez is benne van.
0: Előbbre tud kerülni az idegzsábánál. Megjött az Esteházi gazdája.
3: Igen, itt már előkerültek azok a kérdések, hogy egy-egy lemeznek eladhatósága úgy felmerül, és a megtartása, illetve a lejátszása azért akárhogy is a gyűjtésnek pont ez, ahogy az előző műsorban is volt, a használat során jön meg egy típusú új értéke a gyűjtő számára, és ezek szerint élesen elhatárolódik, hogy az eladandó, vagy eltrédelendő példányoktól, úgyhogy lehet, hogy ezeket most hagyjuk is, és most térjünk el tényleg azokra, amik miatt inkább vagytok gyűjtők, mint egyszerű felhasználók, vagy végfelhasználók, és ezzel bevállalva azt, hogy ti beletúrjátok magatokat olyan dolgokba, amikbe hát találtok olyan darabokat, amiknek nincsen neve vagy hivatkozása, ne egy Isten, és el kell kezdeni társítani valahova, mert a zenéket most így az előző körökben abban megegyezhetünk, azért valamilyen módon összekapcsoljátok korábbi zenei élményeitekkel, és együtt műsorrá, vagy DJ-szetté, vagy rádióadássá, vagy mixé képzitek.
0: Nagyon-nagyon-nagyon összetett kérdés volt, amit feltettél. Én már nem is emlékszem az elejére, viszont eszembe jutott az, hogy vettem most egy pár lemezt, és kiderült, hogy Fenyő Miki szüleitől, Fenyő Miki szülnek a gyűjteményéből való, és a lemezekkel együtt jött ez a sztori is, ami nem feltétlenül igaz, de hogy mikor Fenyő Miki, ők ugye kint éltek Amerikában valamennyi ideig, és azért tudott ő behozni olyan dolgokat, mint a beat zene, aztán a rock and roll, meg a break, meg ilyesmi. De hogy akitől vettem, annak az a csúfondáros története volt, hogy hát ez egy kamu, mert hogy igazából folk lemezeket hallgattak a szülei, és a Fenyő Miki a szülének a folk lemezein nevelkedett, és semmi köze nem volt se a rock and rollhoz, se a pszichedelikus dolgokhoz, se a folk azért egy határmesdje, de pláne nem az ilyen breakhez, meg rock and rollhoz, ahhoz egyáltalán nem. És egyébként amiket vettem, azok tényleg ilyen érdekes amerikai nyomású, izraeli népzene, meg tudom én, tök érdekes dolog. Kicsit az jutott eszembe, mikor állítólag a 80-as években kiment Charlie Amerikába, és aztán erre a mítoszra építette fel a karrierjét. Tehát őnek is ugye a New York, hogy volt az, mi a cím ennek? New York. Na, Vágyigával még kicsit szebben is jönnek, mint Charlie, viszont ugye, és az a mítosz is valami, az sem biztos, hogy igaz, de az is erre épült, hogy Charlie kiment Amerikába akkor, amikor még senki nem mehetett oda, ami által úgy zajlott, hogy behúzta a függönyöket, felhalmozott elegendő elemózsiát, és gubbasztott két hétig a nappal. Ilyen van, lehet elégni a csődbe, hogy a szomszédok sem eszeljön meg, hogy mi van.
1: Úgy indult, hogy megtalálja Indiát, de végül nem volt valami, hogy felfedezte Amerikát.
0: Szóval lehet, hogy a magyar pop-rock ikonok azok hát igen, ilyen csokker mód születtek meg.
3: Még mindig a saját gyűjteményekről beszélünk, tehát persze az ikonjainknak vannak elég kalandos történetek, de azért akárhogy is a mi lemezhez való jutásainknak is vannak olyan önfeláldozós része, amikor már túlmegy a jó zenész vagy a kulturáltság határán egy lemeznek a megszerzése vagy a lejátszásának a körülményei.
1: Erről beszélnél egy kicsit? Tehát, hogy mikor érezted azt te, aki egyébként a kultúra lefoszlásával így nem vagy egy ilyen nagyon érzékeny viszonyban, hogy konkrétan észrevetted, hogy ez már az elállatiasulásnak egy első vagy második fokú súlyosbított esete?
3: Amikor szívesen tettem fel egy abba számot, és egy 3+2 szám után, akkor volt egy olyan pont, mind a kettőt hanglemezről tettem fel, és akkor volt egy olyan pont, hogy egyrészt a buli megkívánta, tehát táncolt mindenki, sőt, nagyon jó volt a hangulat. Másrészt lemezről játszottam le a számokat, hogy miközben az abba kívánság pont megvolt, és le is tudtam játszani, és ezzel még egyfajta plusz örömet váltottam ki, mert amúgy a számkívánság a DJ egyik, hát nem is tudom, furcsasága, hogy ezt most teljesíti-e vagy sem, hogy ez a repertoárja vagy a saját digirofiába belefér-e éppen az adott pillanatban, de pont megvan az a szám, azért az nagyon izgalmas, hogyha azt fel lehet tenni, és akkor azzal kiváltani az adott leánybúcsúnak, vagy születésnapnak a hangulatát, vagy éppen az ott esetben az esküvőnek. Viszont ez a két szám, meg ez az egész esküvői hangulattal egy olyan pont az érkezett el a hanglemezről való zenelejátszásom, hogy el kellett gondolkodnom ezen, hogy egy esküvőn abba számok hanglemezről való lejátszása az tényleg már egy misszióvá változott, és bizony a lemezeim formálnak engem, és akárhogy is.
1: De azért volt a táskában, amikor elindult az esküvőre, tehát a lehetőség magvai el voltak vetve.
0: Hát meg azért két dolog, tehát ez hol van az elállatiasodástól, ez inkább a racionalitás számomra, ami nagyon is emberi tulajdonság. A másik pedig az, hogy többször elmondtad, hogy hát hanglemezről játszottad le te azt az abbát, mint egy mentegetve önmagad és a helyzeted. De nekem csak az a kérdésem, hogy számít ez valóban bármit, hogy az ember felrak egy vállalhatatlan számot lemezről? Szerintem nem biztos, de az is lehet, hogy igen. Mit gondolsz erre, Csabi?
3: Hát ugye az adott helyzet diktál, ugye? Ebben az esetben egy 3+2 kombinéci minóta után sikerült ezt, és tökéletes sikerrel, mert ugye a szándék az nemes volt, és erről szólt a buli. De Hát azért a gyűjteményünknek ez olyan része, amit csak akkor viszünk el magunkkal, hogyha nagyjából sejtjük, hogy ezt el fogjuk játszani, viszont pont amiért ma itt vagyunk, az pont egy másik része, ami a saját szórakoztatása van, és a többiekkel való megosztás viszont egy közös öröm. És ez, erről szólna most a további rész, hogy a különös darabok, amiket kitúrtatok, és sose hallottatok, és máshol sem nagyon tudtok csatlakoztatni hozzá. Arról mondjatok már egyet-kettőt, mert most már azért egy-két szám megszólalt normál gyűjtésből, de legyen egy-kettő olyan rátalálás, amihez fűződik valami olyan élmény, ami miatt ez különleges. És hát Gábor, te is hoztál egy-két olyan kis lemezt, ami...
1: Melyeket már le is játszottam, úgyhogy ezek gyakorlatilag nem voltak rosszak akkor annak, amik...
3: annak, aki hallotta a műsor elején, ugye mielőtt sikerült összehozni.
1: Szerencsére a rádió archívumában vissza tudtok tekerni. A legjobb számokat akkor játszottam, mikor az itteni élő közvetítéstől, mert aki most kapcsolna be, ez élőben szól valóban a műsziből, ez a enervált lemezbúvár találkozó. Kérlek, Kristóf, a oxigénpalackomat ne zárd el most. Tehát voltak ilyen nagyon-nagyon jó számok is, amiket felraktam, ezek alatt jellemzően a stúdióban átkapcsolták a híreket, mert híreket is kell sugározunk, és ez fog következni 2 percen belül, úgyhogy kapaszkodjatok bele a székbe, Kristóf még mond egy rövid zárszót, mielőtt átveszi a híradó az éter hullámait, és utána majd zenékkel jelentkezünk újra.
0: Folytatódik a műsor?
3: Csak zeneileg, szerintem köszönjünk el így DJ-ileg, és...
2: Mert most már jön mindjárt Lord Győre, ha minden igaz, nem?
3: Így van, és utána pedig 10-től a No Wave magazin, ahogyan szokott lenni, és a többi, és a többi.
2: No Wave gyűjtői kiadás?
3: Bizony,
2: képzeld el, lesz.
3: Tóth Pali is hatalmas nagy gyűjtő. Azt mondta, hogy van olyan lemeze, amit egy csiszoló korong mellékleteként adtak ki. Úgyhogy szerintem lesznek ott történetek szintén.
2: És utána talán a Sample Temple is egy gyűjtői tematikus adással zárja a gyűjtői műsor folyamat.
3: És remélem lesz folytatás is a gyűjtői napnak. Itt a Tilosan ez szerintem egy izgalmas.
0: Számunkra minden nap gyűjtői nap. Igen. Ez lett volna a zárszó, azt gondolom.
4: Én még csak annyit mondtam, hogy jó, hogy van sok bőrze, hogy jó, hogy volt itt a Missy-ben, van a Muzikumban, a Lemezpiac, Dürer, hol szokott még lenni, a Körlet, Bálna, úgyhogy azért végül is mindenhol lehet valamit találni.
2: Folyamatos programajánlót hallottak.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre!

fajod, havazod, szél fújt, de az ó divatú tömzsi mély kaptár a kertben, hogy kamasz kezemmel zsupjára vertem, működött, mint egy modern dinamó. Ujjam emlékszik rá, most, hogy hófehér haj szeles telében küzdő szívemet tapintja, mert fáj, milyen üzenet zsibong abban is, milyen konok mély raj. Nehéz meghalni, így egy télre is bár, hány zsong bennünk rég tetszhalod gyönyör, hány kín, mely elfeledten is gyötör. Oda a nyár, de lám, holtában is jár. Oda az élet, s mi lettem, ami voltam? Munkám, mit sóváron egy életen behortam, az bár nélkülem tovább él, s élted fagyban, szélben, hóban. Non omnis moriar. Akad majd ifjú kéz, mely megütögeti letolván havát, szavaim mély álomra gyűjt hadát, s füleli, felel neke bár zűnögéssel. Ó, ha tudhatnám bár magam, mit válaszolnak, mi bennem, mint benned is, több, nagyobb annál, mi múló létemmel vagyok. Fogadj be, kas, örök melegi holnap.

Majd ha kifárad az éj, hazug álmok papjai szűnnek, s a kitörő napfény nem terem áltudományt, majd ha kihull a kard az erőszak durva kezéből, s a szent békekorát nem cugarítja gyilok, majd ha baromból s ördögből a népzsaroló dús s a nyomorú pornép emberiségre javul, majd ha a világosság terjed ki keletre, nyugatról, és áldozni tudó szív nemesíti az észt, majd ha tanácsot tart a föld népsége magával, és eget ostromló hangokon összekiált, s a zajból egy szó válik ki dörögve, igazság! S a rég várt követét végre leküldi az ég, az lesz csak méltó viadal számodra, nevedhez méltó emlékjel, akkoronád a világ.

a Gutenberg albumba. Majd ha kifárad az éj, s hazug álmok papjai szűnnek, s a kitörő napfény nem terem áltudományt, majd ha kihull a kard az erőszak durva kezéből, s a szent béke korát nem cudarítja gyilok, majd ha baromból s ördögből a népzsaroló dús s a nyomorú pornép emberiségre javul, majd ha világosság terjed ki keletre nyugatról, és áldozni tudó szív nemesíti az ész. Majd ha tanácsot tart a föld népsége magával, és egetostromló hangokon összekiált, s a zajból egy szó válik ki dörögve, igazság, s e rég várt követét végre leküldi az ég. Az lesz csak méltó diadal számunkra. Nevethez méltó emlékjel, akkoron áld a világ.

Gondolatok a könyvtárban. Hová lépsz most, gondold meg, ó tudós. Az emberiségnek elhányt rongyain komorbetűkkel, mint a téli éj, leírva áll a rettentő tanulság, hogy míg nyomorra milliók születnek, néhány ezernek jutna üdv a földön, ha Isten ésszel, angyalérzelemmel használni tudnák éltök napjait. Miért, Elon, hogy mint jó a gyepen legeljünk rajta, s léha tudománytól zabáltan elhenyéljük a napot, az Isten napját, nemzet életét? Miért, Elon? Szagáról ismerem meg az állatember minden bűneit. Erény van írva el apon, de egykor zsivány ruhája volt, s amott az ártatlanság boldog napjai egy eltépet szűz gyönge öltönyén, vagy egy dühös bujának pongyoláján. És itt a törvény, véres lázadók, hamis bírák és zsarnokok mezéből fehérre mosott könyvnek lapjain. Emitt a gépek s számok titkai. De akik a ruhát elszaggaták, hogy majd belőle csinos könyv legyen, számon kívül maradtak. Ixion bőszült vihartól űzött kerekén, örvény nyomorban, vég nélkül kerengők. Az őrült ágyán bölcsfej álmodik. A csillagászat egy vakkoldus asszony szondráin méri a világokat. Világ és vakság egy hitványlapon. Könyv lett a rabnép s gyávák köntöséből, s most a szabadság és a hősi kor beszéli benne nagy történetét. Hűség, barátság, aljas hitszegők gúnyáiból készült lapon regél. Irtózatos hazudtság mindenütt. Az írt betüket a sápat levél halotti képek árhoztatja el. Országok rondja, könyvtára neved. De hát hol a könyv, mely célhoz vezet? Hol a nagyobb rész boldogsága? Ment-e a könyvek által a világ elébb? Ment, hogy minél dicsőbbek népei, salakjok annál borzasztóbb legyen, s a rongyos ember bőszült kebele dögvészt sóhajtson a hír nemzetére. Tehát ledöntsük, amit ezredek észnap világa mellett dolgozának, a bölcsek és a költők műveit, s mit a tapasztalás aranybányáiból kifejtett az idő. Hány fényes lélek tépte el magát, virrasztott a szív égő romja mellett, hogy tévedt, sújtott embertársinak irányt adjon s erőt, vigasztalást. Az el nem ismert érdem hősei, kiket midőn már elhunytak, s midőn ingyen tehette, csúfos háladattal kezdett imádni a galád világ. Népboldogító eszmék vértanúi, ők mind e többi ronykereskedővel, ez únt fejek, se megkorhat szívekkel, rossz szenvedélyek oktatóival, ők mind együtt, a jók a rossz miatt, egy mágia üszkén elhamvadjanak. Ó, ne! Ne! Amit mondtam, fájdalom volt, hogy annyi elszánt lelkek fáradalma, oly fényes elmék a sárfiait a süllyedéstől meg nem menthetik. Hogy még alig bír a föld egy zúgot, egy kis virányt a puszta homokon, hol legkelendőbb név az emberé, hol a teremtés ősi jogai e névhez ember advák örökül, kivéve aki feketén született, mert azt baromnak tartják a dicsők, s az Isten képét szíjjal ostorozzák. És mégis fáradozni kell. Egy újabb szellem kezd felküzdeni, egy új irány tör át a lelkeken, a nyers fajokba tisztább érzeményt, s gyümölcsözőbb eszméket oltani, hogy végre egymást szívben átkarolják, s uralkodjék igazság, szeretet. Hogy a legalsó póris kunyhajában mondhassa bizton, nem vagyok magam, testvérim vannak, számos milliók, én védem őket, ők megvédnek engem, nem félek tőled, sors, bármit akarsz. Ez az, miért csüggedni nem szabad.
Rakjuk le hangyaszorgalommal, amit agyunk az ihlet órákban teremt, s ha összehortunk minden kis követ, építsük egy újabb kor Bábelét, míg oly magas lesz, mint a csillagok. S ha majd benéztünk a menny ajtaján, kihallhatók az angyalok zenéjét, és földi vérünk minden cseppjei magas gyönyörnek lángjától hevültek, menjünk szét, mint a régi nemzetek, és kezdjünk újra tűrni és tanulni. Ez hát a sors, és nincs vég semmiben, nincs és nem is lesz, míg a föld ki nem hal, s meg nem kövülnek élő fiai. Mi dolgunk a világon küzdeni, és tápot adni lelki vágyainknak. Ember vagyunk, a föld s az ég fia. Lelkünk a szárny, mely ég felé viszen, s mi ahelyett, hogy törnénk fölfelé, unatkozzunk, s hitvány madárgyanánt, posvány iszapját szopva éldegéljünk. Mi dolgunk a világon küzdeni erőnk szerint a legnemesbekért. Előttünk egy nemzetnek sorsa áll. Ha azt kivíttuk a mély süllyedésből, s a szellemharcok tiszta sugaránál, olyan magasra tettük, mint lehet, mondjuk térvén őseink porához, köszönjük élet áldomásidat. Ez jó mulatság, férfi munka volt.

Hová lépsz most? Gondold meg, ó pirus! Az emberiségnek elhányt rongyain, komor betűkkel, mint a téli ég, leírva áll a rettentő tanúság. Hogy míg nyomorra milliók születnek, néhány ezernek jutna üdv a földön, ha istenésszel, angyalérzelemmel használni tudnák éltök napjait. Miért elom, hogy mint jó a gyepen, legeljünk rajta, s léha tudománytól zabáltan elhenyéljük a napot, az Isten napját, nemzet életét? Miért elom? Szagáról ismerem meg az állatember mindenkit. Erény van írva e lapon, de egykor zsivány ruhája volt. S amott az ártatlanság boldog napjai egy eltépet szűz gyönge öltönyén, vagy egy dühös bujának pongyoláján. És itt a törvény, véres lázadók, hamis bírák, és zsarnokok mezéből fehérre mosdott könyvnek lapjai. Emitt a gépek s számok titkai, de akik a ruhát elszaggaták, hogy majd belőle csinos könyv legyen, számon kívül maradtak. Ixion bőszült vihartól űzött kerekén örvény nyomorban vég nélkül kereng. Az őrült ágyán bölcs fej álmodik. A csillagászat egy vakkoldús asszony szondráin méri a világokat. Világ és vakság egy hitványlapon. Könyv lett a rabnép gyávák köntöséből, s most a szabadság és a hősi kor beszéli benne nagy történetét. Hűség, barátság, aljas hitszegő gúnyáiból készült lapon regél. Irtózatos hazugság mi? Az írt betűket a sápat levél halotti képe kárhoztatja el. Országok rongya, könyvtára nevet. De hát hol a könyv, mely célhoz vezet? Hol a nagyobb rész boldogsága? Ment-e a könyvek által a világ elébb? Ment, hogy minél dicsőbbek népei, s alakjok annál borzasztóbb legyen, s a rongyos ember bőszült kebelet dögvészt sóhajtson a hír nemzetére. De hát ledöntsük, amit ezredek észnapvilága mellett dolgozának, a bölcsek és a költők műveit, s mit a tapasztalás aranybányáiból kifejtett az idő. Hány fényes lélek tépte el magát, virrasztott a szív égő romja mellett, hogy tévedt, sújtott embertársinak irányt adjon, s erőt, vigasztalást. Az el nem ismert érdem hősei, kiket midőn már elhunytak, s midőn ingyen tehette, csúf háládattal, kezdett imádni a galád világ. Népboldogító eszmék vértanúj, ők, minde többi rongykereskedővel ez únt fejek, se megkorhat szívekkel, rossz szenvedélyek oktatóival, ők mind együtt a jók a rossz miatt egy mágja üszkén elhamvadjanak. Ó, nem, nem. Amit mondtam, fájdalom volt, hogy annyi elszánt lelkek fáradalma, oly fényes elmék a sárfiait a süllyedéstől meg nem menthetik. Hogy még alig bír a föld egy zugot, egy kis virányt a puszta homokon, hol legkelendőbb név az emberé, hol a teremtés ősi jogai enyévhez ember advák örökül, kivéve aki feketén született, mert az baromnak tartják-e dicsők, s az Isten képét szíjjal mostan. És mégis
fáradozni kell. Egy újabb szellem kezd felküzdeni. Egy új irány tör át a lelkeken. A nyers fajokba tisztább érzeményt, s gyümölcsözőbb eszméket oltani. Hogy végre egymást szívben átkarolják, s uralkodjék igazság, szeretet. Hogy a legalsó póris kunyhajában mondhassa bizton, nem vagyok magam. Testvérim vannak számos milliók, én védem őket, ők megvédnek engem. Nem félek tőled, sors, bármit akarsz. Ez az, miért csüggedni nem szabad. Rakjuk le hangyaszorgalommal, amit agyunk az ihlet órákban teremt, s ha összehordtunk minden kis követ, építsük egy újabb korbábelét, míg oly magas lesz, mint a csillagok. S ha majd benéztünk a menny ajtaján, kihallhatók az angyalok zenéjét, és földi vérünk minden cseppjei magas gyönyörnek lángjától hevültek. Menjünk szét, mint a régi nemzetek, és kezdjünk újra tűrni és tanulni. Ez hát a sors, és nincs vég semmiben. Nincs. És nem is lesz, míg a föld ki nem hal, s meg nem kövülnek élő fiai. Mi dolgunk a világon? Küzdeni. És tápot adni lelki vágyainknak. Ember vagyunk, a föld s az ég fia. Lelkünk a szárn, amely ég felé vizen. S mi ahelyett, hogy törnénk fölfelé, unatkozunk, hitvány madárgyanánt, posvány iszapját szopva élnek. Mi dolgunk a világon? Küzdeni, erőnk szerint a legnemesbekért. Előttünk egy nemzetnek sorsa áll. Ha azt kivívtuk a mély csüllyedésből, s a szellemharcok tiszta sugaránál olyan magasra tettük, mint lehet, mondhatjuk térvén őseink korához. Köszönjük élet áldomásidat. Ez jó mulatság. Férfi munka volt.

Gondolatok a könyvtárban. Hová lépsz most, gondold meg, ó tudós? Az emberiségnek elhányt rongyain komor betűkkel, mint a téli éj, leírva áll a rettentő tanulság. Hogy míg nyomorra milliók születnek, néhány ezernek jutna üdv a földön, ha Isten ésszel, angyal érzelemmel használni tudnák éltök napjait. Miért, te lom, hogy mint jó a gyepen legeljünk rajta, s léha tudománytól zabáltan elhenyéljük a napot, az Isten napját, nemzet életét? Miért, e lom, szagáról ismerem meg az állatember minden bűneit? Erény van írva e lapon, de egykor zsivány ruhája volt, s amott az ártatlanság boldog napjai egy eltépet szűz gyönge öltönyén, vagy egy dühös bujának bongyoláján. És itt a törvény véres lázadók, hamis bírák és zsarnokok mezéből fehérre mosdott könyvnek lapjai. Emitt a gépek s számok titkai, de akik a ruhát elszaggatták, hogy majd belőle csinos könyv legyen, számon kívül maradtak. Ixion bőszült vihartól űzött kerekén, örvény nyomorban, vég nélkül kerengő. Az őrült ágyán bölcs fej álmodik. A csillagászat egy vakkoldús asszony candráin méri a világot. Világ és vakság, egy hitvány lapon. Könyv lett a rabnép gyár.

hol a nagyobb rész boldogsága. Mente a könyvek által a világ elé. Ment, hogy minél dicsőbbek népei, salakjok annál farzasztóbb legyen, s a rongyos ember bőszül kebele, dögvét sóhajtson a hír nemzetére. Tehát ledöntjük, amit ezredek ész napvilága mellett dolgozának. A bölcsek és a költők művei, mint a tapasztalás aranybányáiból kifejtett az idő. Hány fényes lélek tépte el magát, virrasztott a szív égő romja mellett, hogy téve, sújtott embertársinak irányt adjon, s erőt, vigasztalást. Az el nem ismert érdem hősei, kiket midőn már elhunytak, midőn ingyen tehette, csúfos háladattal kezdett imádni a galád virág. Nép boldogító eszmét vértanúi, őt minden többi rongykereskedővel, ez unt fejek sem megkorhat szívekkel, rossz szenvedélyek oktatóival, őt mind együtt, a jók a rossz miatt, egy mágya üszkén elhamvadjanak. Nem, amit mondtam, fájdalom volt, hogy annyi elszánt lelkek fáradalma, oly fényes elmék a sár fiait a süllyedéstől meg nem menthetik, hogy még alig bír a föld egy zúgot, egy kis virányt a puszta homokon, hol legkelendőbb név az emberé, hol a teremtés ős jogai e névhez ember advát örökül, kivéve aki feketén született, mert az baromnak tartják-e dicsőt, s az Isten képét szíjjal ostorozzák. És mégis fáradozni kell. Egy újabb szellem kezd felküzdeni, egy új irány tör át a lelkeken. A nyers fajokba tisztább érzeményt, gyümölközőbb eszméket oltani, hogy végre egymás szívben átkarolják, s uralkodjék igazság, szeretet, hogy a legalsó póris kunyhajában mondhassa bizton, nem vagyok magam, testvérim vannak, számos millió, én védem őket, ők megvédnek engem, nem félek tőled, sors, bármit akarsz, ez miért függetni nem szabad. Rakjuk le hangyaszorgalommal, amit agyunk az islet órákban teremt, s ha összehortunk minden kiskövet, építjük egy újabb kor bábelét, míg oly magas lesz, mint a csillagok. Ha majd benéztünk a menny ajtaján, kihallhatók az angyalok zenéjét, és földi vérünk minden cseppjei magas gyönyörnek lángjától hevít. Menjünk szét, mint a régi nemzetek, és kezdjünk újra tűrni és tanulni. Ez hát a sor, és nincs vég semmiben. Nincs, és nem is lesz, míg a föld ki nem hal, s meg nem kövülnek élő fiai. Mi dolgunk a világon? Küzdeni és tápot adni lelki vágyainknak. Ember vagyunk, a föld és az ég fia. Lelkünk a szárny, mely ég felé viszen, s mi ahelyett, hogy törnénk fölfelé, unatkozzunk, sitvány madárgyanánt, posvány iszapját szopva éldegéljünk. Mi dolgunk a világon? Küzdeni erőnk szerint a legnemesbetért. Előttünk egy nemzetnek sorsa áll. Ha azt kivittuk a mély süllyedésből, s a szellemharcok tiszta sugaránál, olyan magasra tettük, mint lehet, mondhatjuk térvén őseink korához. Köszönjük élet áldomásidat! Ez jó mulatság, férfi munka volt!

hová lépsz most? Gondold meg, ó tudós. Az emberiségnek elhányt rongyain komor betűkkel, mint a téli éj, leírva áll a rettentő tanúság, hogy míg nyomorra milliók születnek, néhány ezernek jutnak üdv a földön, ha istenésszel, angyalérzelemmel használni tudná élt napjait. Miért lom, hogy mint juh a gyepen legeljünk rajta, s léha tudománytól zabáltan elhenyéljük a napot, az Isten napját, nemzet életét? Miért lom, szagáról ismerem meg az állatember minden bűneit. Erény van írva a lapon, de egykor zsivány ruhája volt, s amott az ártatlanság boldog napjai egy eltépet szűz gyönge öltönyén, vagy egy dühös bujának pongyoláján. És itt a törvény, véres lázadók, hamis bírák és zsarnokok mezéből fehérre mosdott könyvnek lapjai. Nem itt a gépek, számít titkai, de akik a ruhát elszabdaták, hogy majd belőle csínos könyv legyen, számok kívül maradt. Ixion bőszült vihartól űzött kerekén, örvénynyomorban, vég nélkül kerengő, az őrült ágyán bölcsfej álmodik, a csillagászat egy vakkoldús asszony condráin méri a világokat. Világ. Könyv lett a rabnő gyávák köntösébe, s most a szabadság és a hősi kor beszélik benne nap történetét. Hűség, barátság, aljas hitszegő minnyáiból készült lapon regény. Irtózatos hazugság minden. Az írt betűket a sápat levél halotti képek kárhoztak el. Országok rongya, könyvtár a neve. De hát hol a könyv, mely célhoz vezet? Hol a nagyobb rész boldogsága? Ment-e a könyvek által a világ elé? Ment. Hogy minél dicsőbbek népei, salakjok annál borzasztóbb legyen, s a rongyos ember bőszült kebele dögvész sohajtson a hír nemzetére. Tehát ledöntsük, amit ezredek észnapvilága mellett dolgozának, a bölcsek és a költők műveit, s mit a tapasztalás aranybányáiból kifejtett az idő? Hány fényes lélek tépte el magát, virrasztott a szív égő romja mellett, hogy téved sújtott embertársinak irányt adjon, s erőt, vigasztalást? Az el nem ismert érdem hősei, kiket midőn már elhunytak, s midőn ingyen tehette, csúfos háladattal kezdett imádni a galád világ, népboldogító eszmék véltalanul. Ők minden többi rongykereskedővel, ez unt fejek, se megkorhat szívekkel, a rossz szenvedélyek oktatóival, ők mind együtt a jók, a rossz miatt egy mágia üszkén elhamvadjanak. Ó, nem. Amit mondtam fájdalom, hogy annyi elszánt lelk fáradalom, oly fényes elmék, a sár fiait a süllyedést meg nem emelték. Hogy még alig bír a föld egy zugot, egy kis virányt a puszta homokon, hol legkelendőbb név az emberé, hol a teremtés ősi jogai e névhez ember advák örökül, kivéve, aki feketén született, mert az baromnak tartják e dicsők, s az Isten képét
szíjjal ostorozzák. És mégis fáradozni kell. Egy újabb szellem kezd felküzdeni. Egy új irány tör át a lelkeken. A nyers fajokba tisztább érzemény, gyümölcsözőbb eszméket oltani. Hogy végre egymás szívben átkarolják, uralkodjék igazság, szeretet. Hogy a legalsó pór is kunyhajában mondhassa bizton, nem vagyok magam. Testvérim vannak, számos millió. Én védem őket, ők megvédnek engem. Nem félek tőled sors. Bármit akarsz. Ez az, miért csüggedni nem szabad. Rakjuk le hangya szorgalommal, amit agyunk az ihlet órákban terem. S ha összehortunk minden kisköret, építsük egy újabb kor Bábelét, míg oly magas lesz, mint a csillagok. S ha majd benéztünk a mennyajtaján, kihallhatók az angyalok zenéjét, és földi vérünk minden cseppjei magas gyönyörnek lángjától hevültek. Menjünk szét, mint a régi nemzetek, és kezdjünk újra tűrni és tanulni. Ez hát a sors, és nincs vég semmiben. Nincs és nem is lesz, míg a föld ki nem hal, s meg nem körülnek én fiam. Mi dolgunk a világon? Küzdeni és tápot adni lelki vágyainknak. Ember vagyunk, a föld s az ég fia. Lelkünk a szárny, mely ég felé viszel, s mi ahelyett, hogy törnénk fölfelé, unatkozzunk, sitvány madár gyanánt, posvány iszapját szopva éldegéljünk. Mi dolgunk a világon? Küzdeni erőnk szerint a legnemesbekért. Előttünk egy nemzetnek sorsa áll. Ha azt kivittük a mély süllyedésből, s a szellemharcok tiszta sugaránál, olyan magasra tettük, mint lehet. Mondhatjuk, térvén őseink korához. Köszönjük élet áldomásidat. Ez jó mulatság, férfi munka volt.

Tilos Rádió. Az irodalmi lépegetőt hallgatjátok. És a műsor elejében Gutenberg születésnapja kapcsán szimbolikusan Vörös Marti verziókat játszottunk a Gutenberg albumba, és a gondolatok a könyvtárban volt, most pedig utazunk tovább. További

Írónak lenni nem foglalkozás, még csak nem is hivatás, hanem életmód. Semmi egyébben nem törődik, mint abban, hogy tud-e valamit csinálni, vagy nem. Nekem nincs életrajzom, csak munkarajzom. Csak annak értem a tébolyomnak, hogy mit felejtettem el fölírni. És aztán egy dolgon esetleg 2-3 napig gyötre jöttem pokolian, úgyhogy egész belebetegedtem. Folyton ezen törtem a fejem, hogy mi az. Egyébként is ezekből a jegyzetekből lettek életem legszebbjei a verseny. Vannak művészek, akik a valóságot figyelik, és vannak, akik a belső tükröt figyelik. Hogy vetül vissza belül a külvilág. Én a belső szemlélő közé tartozom. Móri Zsigmond az ember elment, megnézte a lovat és leírta. Mert nem rosszul, hanem remekül. Tehetség dolga. Ha nagyon tehetséges, hogy csinálta, amit akar, abból is kijöhet valami. Az összes iskolák alkalmasak arra, hogy belőle lehessen valami, mint író. Nagyon kevés a tehetsége világon. Vagyis nem úgy van az, hogy kérem, most volt egy óriási tehetség, és 5 perc múlva megint lesz. Nagyon ökonomikus a természet ebben. Évszázadonként csak nagyon kevés zsenit és tehetséget hoz létre. És protuberanciában teremt, vagyis lángözönök útján. Kivetít 5-6 nagy tehetséget, aztán utánuk 30-40-50 év szünet következik. Arany János és Petri után ugye az epigonok szünetje következett, csupa gyenge fickó. Szóval nem úgy van az, hogy aztán az irodalom permanens, vagyis csupa zseni állandóan rendelkezésre áll. És azoknak csak tanácskő, és akkor zsenik lesznek, szó sincs róla. Nem lesznek zsenik, mert zseniket vagy nagy tehetséget ritkán termel a természet. Én most már nem igen tudok olvasni a szemeim miatt sem. Azelőtt, ha jó sort olvastam valakitől, fiatal embertől, akkor írtam neki. Azért, hogy ne érezze magát olyan elhagyatottnak, mint mi voltunk annak idején, mert kutya se törődött velünk, a már hírneves írók figyelemre sem éltek. Hát gondoltam, ne legyen ez. Ezért, ha fiatal ember valami szépet csinált, akkor én írtam neki. Ma már ezt nem tudom tenni, mert nem látok, túl el is vagyok foglalva, hiszen nagyon, soha ennyit még nem dolgoztam életemben, mint most. A regényemet 10 óra napi munkával, 7 éven keresztül, a vasárnapokat is beleértve, 40 000 oldal vázlatkézirattal, amiből 6 hétig fűtöttem a 60 literes fürdőkájámat, abból fürdöttem 6 hétig a 40 000 oldal kéziratból. Most a világ legszebb siratódalát, Némia átveszük vizsgálatban.

0: Nem könnyű, és nem is hálás feladat, mert egyhamar önhitnek tarthatna a hallgató. Ezen azonban nem tudok segíteni, mert 70 éves koromban nem kívánok ebben a legfontosabb ügyemben szerénykedni. Ma már ugyanis tudom, hogy mik ezek a versek. Sokáig nem tudtam, mint hogy igazi értékük felől a külvilágból nem érkezett sok bíztatás hozzám ifjú koromban. Ezen felül mindenféle gyenge legényeket tettek elém, és az ilyesmi elsorvasztja az önérzetet. De ma már oly gyakori tehetségtelen állapotomban csodálkozva tekintem ezt a fiatalembert, aki 21-22 éves korában ezeket a verseket írta. Nem tudom, hogy írta, hogyan írhatta. Az én életem ugyanis a líra dolgában feloszlik tehetséges és tehetségtelen periódusokra. A fiatalkor után volt ugyan még egy-két termékeny periódusom is, de képtelen időszakom annál több. Épp ezért, mikor felszólítottak, hogy ezt vagy azt a nagyságot versben ünnepeljen, kénytelen voltam a következőket felelni. Én nem vagyok versíró, én költő voltam, de az sem mindig. Csak is akkor, amikor voltam. Sok mindent tudnék erről mondani, de helyszűke miatt nem tehetem. Itt áll csak ennyit erről, hogy Mekali szavai úgy látszik testet öltöttek bennem, ő a líráról így nyilatkozott. Szép verset már sokat írtak ezen a világon, de olyat, amelyet alkotásnak lehet nevezni, csak keveset. És az én szervezetem, lelkem úgy látszik, azt követelte tőlem, hogy amit csinálok, alkotást legyen. És ez csak akkor következett be nálam, ha nem az akaratom vezérelt ebben, hanem egész szervezet.
1: Vagy 45 év előtt ez az apró hirdetés jelent meg a Pesti Hírlap házasság rovatában. Szenvedélymentes fiatalember nősülni óhaj. Ez a pár szó nagy derültséget keltett nem csak bennem, hanem összes nőismerőseim körében is. Még a fiatal lányok is harsányan kacagtak, annyira nyilvánvaló volt ez szöveg nevetségessége. Meg is kérdeztem az egyik kislánytól, vajon tudja-e, hogy mi nevet? Egész okosan és nyitkívülen felel. És ha nem szerelemről van is szó, hanem közönséges lapos házasságról, akkor is milyen együttélés az, amelyben egy csipetnyi szenvedés is. És igaza volt, hát mikor szerelemről van szó. Magam is így gondoltam együtt, hogy minél nagyobb szenvedély fűt ki, annál nagyszerű. Ennél fogva a szenvedély olyan dolog, amelyre még szükség is lehet az ember életben. De várjunk csak, előbb talán tisztáznunk kellene, hogy mi is az a szenvedély, hogy mit is nevezzünk annak. Sajnos ezt nem tudjuk megtenni, mi nem tudjuk pontosan, mit nevezzünk annak. De baj is az. Azért mégis mindenki tisztában van vele, hogy mit értek ezen a szón, és senki se fogja összetéveszteni a szenvedélyt mondjuk egy almafával. Addig a megállapodásig tehát eljutottunk, hogy szenvedélyeire néha nagy szüksége van az emberi lénynek. De ugyanakkor itt, mondom, felmerül a másik nagy kérdés is, hogy miért is üldözték akkor, hogy nagyon a világ legkülönbözőbb népeinek filozófusai a szenvedélyt. A görög és főként római sztoikusok például megvetették, az emberi méltósághoz méltatlannak találták, alacsonyrendűnek, sőt megalázónak, úgy beszéltek róla, mint ami az értelem mérge, de nem csak a szenvedély, hanem még az érzelem is. Még a szánalmat sem engedélyezték embertársainak, mert mindez megalázza a fenséges és büszke értelmet. Igaz ez? Meg kell vallanunk, hogy bizony mindez így igaz. És ami még csodálatosabb, egymástól végtelen távolságban élő kultúráknak bölcselői, mintha csak megegyeztek volna az efféle görög bölcselettel, merőben ugyanilyen tanokat hirdettek. Például Buddha és a buddhisták ugyan más indokolással, de szintén nagyon lebeszélték híveiket, hogy érzelemmel vagy indulattal ne kapcsolódjanak emberekhez és dolgokhoz. De a kínai bölcselkedők szintén, de a katolikus egyházatjáról nem is szólva, vagy a Calvin követőiről. Csodálatos ez az összhang, ismétlen, mintha összebeszéltek, vagy előre megegyeztek volna valamiben. Mi volt az oka ennek? Nyilván az értelemnek, a rációnak túlbecsülése, és mi eredménye volt ennek az életszemléletnek. Minden további okoskodás helyett mondjunk csak annyit, ugyanolyan eredménye volt, mint ami mindig előáll, valánszor az ember elhatározza, hogy elvek szerint fog élni. Az érzelmektől való tartózkodás szélsőséges eseteiben, a mesterkértség, tudálkodság, valamint a lelki magatartás melegségének hiánya mindenkor feltűnő ellentétben állt mindazzal, amit az emberi lélek szerencsés vagy természetes harmóniájának szoktunk érezni és nevezni. De fejlesztjük talán tovább a fent idézett nősülni vágyó fiatalember képét szándékain túl. Mert hiszen ő nyilván csak azt akarta mondani szegény, hogy nem szokott se inni, se kártyázni, esetleg dohányozni sem, továbbá, hogy a lóversenyt se szereti. De mi fogjuk szaván, mentesítjük őt az összes emberi szenvedélyektől, és vizsgáljuk meg, hogy is néz ki az ilyen ember. Egy képzelethez bevezetőről arra mégis emlékeztetni kell a hallgatóinkat, hogy vannak emberi tulajdonságok, amelyek alappokukban érik el legfelső pokvat, akkor teljesednek ki igazán. Például a jó embernél jobb nem létezik, mert aki jobb, az már kevésbé jó. Hasonlóképpen a nemesnél nincsen nemesebb, az igazságos embernél nincs igazságosabb. Ha a jelzőket fokozzuk, csak rontunk rajta. Ezzel szemben viszont vannak érzelmeinkről szóló megnyilvánulásaink, amelyek úgy látszik csak túlzásaikban érvényesek. Ezen azt kell érteni, hogy a világért sem szabad például az értelem bírálatának kitenni őket. Az idézett szenvedély nélküli fiatalember például ilyesmit mondan a mamájának annak születésnapján. Mamám maga tudja, hogy én magát szeretem, de nem annyira, hogy magamról megfeledkezzem, és ne járjak örömök után. Vagy a szerelmének azt mondaná, kisasszony, a bal kezemet szívesen odaadom önért, de a jobb kezemet ezt már nem tehetem. Nem nevetséges az ilyen fickó? Miféle ember az ilyen? Egy szóval vannak dolgok, amelyek csak a szenvedély túlértékelésében igazak. Kisasszony, imádom önt, vagy meghalok önért, ez túlzásában igazak, mint minden más az értelem által mérlegett nyilatkozat. Már most az indulatról is kellene itt most szólni. Ez oly fogalmat fejez ki, amelyre ismereteim szerint csak a magyar nyelvben van kifejezés, más nyelvekben alig. Mi az indulat? Semmi esetre sem azonos a szenvedéllyel, bár a két dolog egymásra kétségtelenül közeli rokonságban van. Azt lehet mondani, hogy a szenvedély nagyon gyakran az indulatosság képét veszi fel, de ez az indulatosság, mint esztétikai könyvemben megírtam, véleményem szerint sok mindenek létrehozója az emberi életben, legfőképpen pedig a művészetek egyik legfőbb faktora, és különösen a líra és drámai művészetét. Ha tehát szót fogadunk a sztoikusoknak, és igyekszünk szenvedélyeinket elhallgattatni magunkban, akkor ez nagy kárára lesz művészetünknek is. De ugyanez a valóságban is elég erős nyomokat hagyna. Én például egyes eszük szerint élő nagyon okos embereket is nem csak szárazoknak, értető, nedű, nélkülvalóknak szoktam jellemezni, hanem még azt is szoktam mondani róluk, hogy olyan emberek, akikben egy szemernyi művészet sincs. Hát most tessék elképzelni egy olyan világot, amelyben mindenki ilyen. El kellene menekülni az ilyen világból. Nem is szólva a szenvedélynek arról a tulajdonságáról, hogy tüze szenvedélyt kelt. De minek szaporítsuk a szót? Elég lesz végezetül azt mondani róla, hogy mint minden adomány az embernek, úgy ez is áldása és átka egyszerre. Tisztába kell jönni azzal, hogy nem lehetünk meg nélküle, viszont ha józan ész helyébe mindenkor a szenvedély lépne, az megint csak elviselhetetlen volna, éppen olyan, mintha örök forróságra volna károsztatva az ember.

én vacogok már. Én vacogok már minden ormon. Riadalmasan szép a sorsom. Szebb, mint a tiétek pingált akolban, alomban. Rossz álom, február 17. Város, ahol annyi a lángész. Négy kézláb ingó rossz kanok, dicsőségüket csikorogva eszik a véres korpát, női kis kövön kecelnek, pántlik a kalap, fejnél magasabban a far, spucér, szakadéka nyüvesen vigyorog, s kivívja szűz arcom ájulatát. Szememre kiáld egy zöld levelet, kis pajzsot akár a baba tenyér. Volt egykor zöld, a moha volt utolsó, minden gyökérlábú elmenekült. Kőből és korpából csak a kiutat áhítom, de kőfa kelet és nyugat, dél pedig árvíz, daganat a csönd. Éjszakra látló, vasbordás magas, duruzsol éles plézsalukon át. Lépcsők neked a rések, s meg lehet úgy meggyalulnak, torzsát sem maradt. Milliméterenként vagyok boldogabb, vagyok rojtosabb is, mit hagytam el? Frontális feszületté átfordulva alátekintek, ó, mennyi zsizsit! De itt, a tűnődés mögött muzsika, mi lenne a tűz? S már fújják is a rések, elérte a láng a képzelet. Engem is. Nagy udvarú ünnep vagyok, s foltosodom sötéten jövőmhöz. A győ, ti fényes rekeszek ott lent, pernye bohócként integet személyem, s illetlenül feketén havazok.

0: Azt, hogy gördög vagyok, ki tudod-e mondani?
1: Nem szoktam kimondani. Hivatalos papírokra szoktam ráírni a foglalkozás rubrikába, hogy író.
0: Nehéz is ezt mondani. Van egy másik ilyen sokat emlegetett és majdnem nevetséges szava a pályádnak. Ez, hogy ihlet. Mi az ihlet?
1: Igen, szoktak bennünket csúfolni. Ihlet, ezzel a szóval ihletett költő. Most van ihletve. Én ritkán használom. Az ihletet alkalmas lelki állapotnak tartom a versírásra, és az a tapasztalatom, hogy verset is csak jó kedvel, meg erővel tudok írni, olyankor is, amikor esetleg keserű, szomorú verset írok.
0: Például a játékra, a jókedv benírásról beszélsz. A játékra van erőd, képességed, vagy úgy érzed, hogy csak a sorskérdésekkel foglalkozhat-e egy költő?
1: Az igazi költő nem csak azzal foglalkozik. Játékosan is lehet egyébként sorskérdésekkel foglalkozni. Én örököltem játékosságot, humorérzéket. Sajnos nem tudtam eléggé kihasználni ezt. Most, hogy bölcsebb lettem, tudok mulatni magamon, és másokon is. Így is tudok játszani, de magában a versben, a játékot, a vers felépítésében is tudom alkalmazni.
0: Hogyan építed a verset? Hogyan írsz?
1: Én sokszor egy szóból is tudok verset írni. Köréje rántok sok mindent. Köréje tudok rántani. Van Kosztolányinak egy mondata, melyek a legszebb magyar szók. Ilyeneket mondott, hogy vér, gyöngy, kard, szív. Én minden szóból tudnék külön verset írni. Tehát mondom, szóból is lehet. De lehet egy-egy sorból. Egy-egy emlékezetes sorból, amit hordozunk magunkban sokáig, és nem lesz versé. Egyszer csak megérjük azt, hogy a vers építkezik. Például a Kiviszi át a szerelmet című versemet 1954-ben próbáltam megírni, nem sikerült. Én csak később, talán 3 év múlva volt olyan, hogy versnek nevezhettem, de később még ezen is javítottam. Van úgy, hogy azonnal megírok egy verset. Főleg fiatal költő koromban történt így. Nem igen javítottam rajtuk, mert azt gondoltam, ez a szűz test, ehhez már nem lehet hozzányúlni. Ezt úgy gondoltam. Később megtudtam, hogy Vörös Márt is javított a legnagyobb verseim, és milyen jó. Például egyszer a cenzúra kedvéért a Vén cigányon javított, mert nem lehetett ezt a sort megjelentetni, hogy például a Krisztus megfordul a koporsójában. Erre azt itt a Vörös Márt, Isten sírja, reszket a szentünkben. Gyönyörű lett.
0: Ezt a Kiviszi át a szerelmet című versedet tudod kívülről?
1: Létem, ha végleg lemerült, ki imád tücsök hegedűt, lángot kilehel deres ágra, kifeszül föl a szivárványra. Lágyhan túl mezővé a szikla csípőket kiöleli sírva. Ki becéz falban megerett hajakat, verőereket, s dúlt hiteknek kicsoda állít, káromkodásból katedrálist. Létem, ha végleg lemerült, kirettenti a keselyűt, s kiviszi át, fogában tartva a szerelmet, a túlsó partra.
0: Kik hatottak rád? Költőkre gondolok, akiktől a legerősebb hatásokat kaptad költészetedre.
1: Fiatal koromból említem József Attilát, tulajdonképpen az ő versei olvasásakor. Határoztam el magamat, hogy komolyan foglalkozom a verssel. Aztán jött Csokonai Vitéz Mihály a 48-as időkben. Később Ady Endre, és mikor a Taboló és a Mértékes verset próbáltam párosítani, akkor Berzsenyi Dániel, főleg Vörös Martin Mihály. Aztán a külföldiek, hiszen kezdtem már fordítani őket. Whitman, Apolliner, Bloch, de említettem a Bibliát is, és mellette Majakovszkit, Jeszenyit. Mostanában figyelemmel kísérem a világköltészetet jobban, és ezeket olvasom. Én tanulok mindenkitől, tudok tanulni még egy ellentétes irányzattól is. Én szeretem a bátor írókat, a bátor költőket, és sokszor vagyok olyan helyzetben, hogy szükségem van a bátorításra. Ezért az őseimet, ezért olvasom.
0: Szoktál-e álmodni? És ha álmodsz, miket?
1: Különféle különös dolgot álmodok, hiszen az álom maga is különösség. Vannak szép álmaim, csúnya álmaim, rossz álmaim. Például sokszor álmodok nagy, zúgó, piszkos vízzel, hogy zúg el alattam, és csak egy kis ágacskába tudok kapaszkodni. Álmodok szépeket is. 10 évvel ezelőtt azt álmodtam, hogy egy nagy dombról, csupa bársonyos dombról, barátommal, egy szobrásszal, Vig Tamással csúszkálunk befele, seggen. Többször megismételtük, és nagyon vidámak voltunk. A legjobb álmaim azok, amikor a repülésről álmodok. Már gyerekkoromban is sokat repültem. Mostanában is repülök sokat. Különös módon nem úgy, ahogy általában a többi ember, hogy úszva repül. Én állok a földön, a könyökemet oldalra szorítom, öklömet jól szorítom, erősen bezárom, sóhajtok, erőt veszek és szállok fölfelé, függőlegesen. Nagyon magasra szoktam szállni, ilyenkor látom az egész földet talán. Sok mindent látok. És úgy ereszkedek lefelé, hogy elereztem az erőt, és újra leszállok a földre.
0: Varázsolás, babonák, boszorkányok, volt ez az iszkázi levegőben?
1: Igen. A mesét mi is úgy fogtuk fel, mint valóságot, és éppen ezért is féltünk. Különösen este, vagy éjjel. Ha nálunk zúgott a kémény, a szélsőházban laktunk, akkor mindjárt az ördögökre gondoltam. Boszorkány hírében állt a faluban egy-két ember, asszony. Ezekre is félelemmel néztem. Féltem a gyerek evő disznóktól. Aztán a haláltól. apám, ha este, késő este elküldött a mezőre, mert ott felejtettem mondjuk a kaszát, akkor féltem elmenni haza, őket is nagyon féltem, hát ha találkozok ilyen mese alakkal, esetleg egy másik kaszással, a halál. A halál gondolatát nagyon korán éreztem. 6 éves lehettem, mikor egy vasárnap délután elaludtam a réten, a marhák mellett őrizés közben, egy kis dombocskán, amit apám kis bőrcnek, vagyis bércnek nevezett, és alkonyatkor ébredtem föl. És most már tudom, hogy az alkonyati ébredés nagyon szomorú, hát én nagyon szomorú lettem, és hirtelen arra gondoltam, hogy nekem meg kell halnom. Annyira sírtam, bőgtem, ordítottam. Kikelve teljesen magamból, hogy még az állatok is csak bámultak rám. Ilyen érzésem aztán nem is volt később, ilyen hatalmas érzésem. A haláltól ugyan mindig féltem, de ilyen rettenetes indulatot, sírás, zokogás nem váltott ki belőle. Azóta se.
2: Nehéz elképzelni rólad, hogy később sírtál-e?
1: Nagyon ritkán sírtam. Még akkor se sírtam, ha apám megvert. Jól esett volna, de nem sírtam. Sőt, bocsánatot se kértem. Szeptemberében sírtam nagyot, mert elkéstem a vonatot, amelyik Pestre vitt volna fölvételizni a főiskolára. És nem sírtam apám halálakor se, pedig nagyon nehezemre esett. Lementem a műhelybe, dolgoztam. Viszont barátom Kondor Béla, amikor meghalt, akkor hasra fekve nagyon zokogtam. Megemlíthetem az én kiüzetésemet a paradicsomból. Nem nagy koromban történt, hanem kicsi koromban, talán 5 éves lehettem. Egy kis pajtásnőmmel azt játszottuk, azt csináltuk, amit látunk a madaraktól, a földön járó állatoktól, és hát megleptek bennünket, és el is felejtettem volna, ha nem csúfolnak a lánytestvéreim azzal, hogy a kű között, ezt kiabálták rám, és mikor sírtam, akkor még inkább csúfoltak, hogy rő, hegede, macskaléka, fekete. De később is rám olvasták ezt a úgynevezett vétket, holott én nem tartom annak. Nagyon szomorú lélekkel éltem sokáig, és hát gondoltam is ilyesmire, amit ott cselekedtem, nem mertem megcsinálni egy jó ideig. Ez volt az éden elvesztése. Sőt, mondhatnám a gyerekkor elvesztése is. Na, ekkor megtörtént. A normák, az erkölcsi normák nagyon kemények voltak nálunk.
2: Ki szabta?
1: Természetesen a családfő szabta, de ezek a normák betartandók voltak a közösségben is, a faluban is. Hiszen minden együtt volt, az egy egység volt, a munka, az etika, a játék, szórakozás, egyéb egy nagy egységet alkotott. Ha valaki vétkezett valamiben, az nyilvánosan vétkezett, mert mindenki tudott róla, és elítéltetett. Ez a rend, ez a régi erkölcsi rend, ez fölbomlott már. Nagy zavarodást támadt később, most talán helyreáll majd egy más minőségi formában. Tehát itt nálunk az erkölcs volt a legfontosabb, és a munka. A munka az apám, anyám részéről mutatkozott meg, azok voltak a legközelebb hozzám, és tőlük tanultam meg a munka becsületét, és a tisztességesen elvégzett munkának a becsületét. Azóta, ha valami jó megcsinálódott, valaki jó megcsinálta, én azt nagyon tisztelem, akár művészetben látok ilyet, akár a mesteremberek munkái közt, ilyesmit.
2: Istennel meddig voltál függő viszonyban? Hány éves korodig?
1: Nehéz volna megmondanom. Istennel függő viszonyban voltam, pörlekedő viszonyban voltam sokáig. Otthon kezdődött. Én például nagyon haragudtam akkor, ha nem esett eső, amikor kellett volna. Vagy ha nagyon sokat esett már és rohadott minden, akkor is nagyon haragudtam. És ezt az ő számlájára írtam akkor. Anyám is segített ebben. A sok szenvedés, az örök gyötrelem, siránkozás nagyon megviselt engem is. Mármint az anyámé. Én nem szerettem hallgatni, ha sír valaki. Különösen a nő sír, akkor elfog a dűroham. Annyira nem szeretem, annyira bánt a sírás. Mondom, hogy anyám is sokszor kifakadt. Ha van Isten, ezt nem engedhetné meg. Viszont ha valami jó sikerült, akkor mondjuk, hogy van Isten.
2: De azért apád akarata tovább a fejed fölött volt.
1: Apám akarata nagyon sokáig irányított bennünket. Ő elég idős volt már akkor, mikor én Pesten tanultam, és hát a reményei természetesen nem váltak be, és hát ő elaggott, anyám felülkerekedett már akkor rajta, föl tudta emelni apámat, mondjuk ívott egy kicsit, és betette az ágyba, akkor már nem volt diktatúra.
2: Amikor megszülettél, azt gondolta apád, hogy te leszel az örököse. Mégis tanítatott előtted. Nem tudom, hogy volt-e a családban tanult ember, iskolázott ember.
1: Nem volt. Apám nem tanítatott volna, még akkor sem, amikor már látta, hogy az én lábam nem gyógyul meg. Anyám akarta, hogy én tanuljak, sőt az egész család és a gyerekek tanuljanak tovább, mert mondta már, hogy a bank kezében volt mindenünk, és anyám azt mondta, hogy ha mindenünk a banké, a gyerekek ne legyenek a banké, a jövőjük ne legyen azé.
2: Pestre jöttél azzal az elhatározással, hogy te költő leszel. Hogyan lesz az ember költő?
1: Pestre nem azzal az elhatározással jöttem, hogy költő leszek, hanem hogy művész leszek, festő, illetve grafikus. De akkor már írtam verseket. Verseket írtam kíváncsiságból. Meg kell jegyeznem ehhez, hogy a verset egy magyar sláger szövegen tanulmányoztam először. Mégpedig hogy? Romániából átszökött egy unokabátyám, aki egy magyar sláger szöveget énekelt románul. Magyarul így hangzik, hogy leszek a cselédje, lehozom a csillagot én. Ő románul szokta ezt énekelni, engem izgatott nagyon, hogy lehet a verset lefordítani. 10 éves voltam akkor. Leírtam a román szöveget, a magyar szöveget is egymás mellé, és próbáltam egyeztetni. Arra voltam kíváncsi, hogy a betűk száma egyezik-e. Persze, hogy nem egyezett, mert nem tudtam még a szótagról, hogy az a döntő a verselésben. Tehát az első műfordítási kísérletem is tulajdonképpen ez volt. Tehát mondtam, hogy a kíváncsiság tett költővé, vagy izgatott és adott impulzusokat arra, hogy verseket írjak, kíváncsiságból. Ahogy más mesterségeket is kíváncsiságból próbáltam elsajátítani. Akár az ács munkát, a bognár munkát, a cipészséget. Valamikor megírtam, hogy 45-ben az öcsémnek új cipőt csináltam. Viselte egész téren át. Felső részt is én szabtam. Aztán bádogos munkát is otthon tanultam meg, mert hát tűzhelyünk sokszor elromlott, elégett a sütő. Rossz anyagból készült. Anyámnak olyan sütőt csináltam a tűzhelyébe, hogy most már minden elégett, de a sütő az maradt. De máshoz is a kíváncsiság indított. Nem volt bennem semmi hősi elszántság, hogy olyan költő leszek Petőfi, aki a népért elesik a csatatéren. Nem voltak ilyen szándékaim. Később voltak nagy kollektív érzéseim.

0: Sziasztok rádióhallgatók, ez itt a Tilos Rádió, és benne meghallgattuk a Jenő Néz, Sastelep 2, Vahorn András és csapat a szerzeménye. Volt a csapatotoknak valamilyen neve?
1: Ne, ez volt a Jenő Néz, Sastelep 2 produkció. Külön a csapatnak nincs, ez már posztbizottság összeállás volt.
0: És át is vezetném lassan a megérkezett vendégekre a szót, hiszen rádiótörténeti nap, rádiótörténeti visszaemlékezés, és a Szabad Európa Rádióhoz eljutottunk, és itt van velünk Kovácsi Tibor, és itt van Kiskedár Tamás, aki a későbbi témánknak a remek vendég, és őt is megkérem majd, hogyha tud segítsen felderíteni a Szabad Európának így a történetét, vagy mit is jelentett ez. És hát Vahorn András is, mint élő fültanúja ennek a rádiónak, hogy hatásalanya van itt, és...
2: Ez szép szó.
1: Hatásalanya. Élő fül hatás alatt álló egykori hallgatója, igen.
3: Most miatt bármi van, van nálam egy CD, amire fel van véve, ömlesztve van egy fájl, azt hiszem az első 30 percében 1956. októberi Szabad Európás műsor részletek vannak, így napról napra egy-egy kommentár, hír összefoglaló. A másik részében pedig arra illusztrációk, hogy a 80-as években a zavart műsor hogy hallatszott. Ez zavarásos műsor.
0: Aha, akkor először szerintem hallgassunk meg egy pár részletet ebből az

0: Szak, amikor Nagy Péter cár látott hozzá a területileg már akkor is számottevő moszkvai birodalom gyarapításához. Az orosz impérium az ő trónra lépésekor még erősen ázsiai jellegű volt. Szibéria már cári birtok, az orosz-kínai határ azonban csak az Amurnál hátrább húzódott, a végtelen kazasztáni kettő nomád népeit még nem hajtották Oroszigába, de a ázsiai birodalma így is hatalmasnak mondható. Nagy Péter célja az volt, hogy birodalma határait az kitolja ki. Ennek érdekében a törökökkel, majd a svédekkel hadakozott. A hadiszerencse váltakozásának ismertetése helyett tanulságosabb, ha az orosz diplomáciai és hadviselési beállítottságra irányítjuk figyelmünket, hiszen a hadiszerencse forgandó, a jelen azonban állandó, így messze menő következtetések levonására alkalmas.
1: 1697-ben Péter cár a svéd királynak, mint ön szeretett barátnak és szomszédnak, köszönetet mondott azért a 300 ágyúért, amelyet a török ellen háborúhoz kapott. Péter biztosította a svéd uralkodót, hogy ezért mindig számíthat az oroszok viszontszolgálataira. Két évvel később Péter cár szövetségi szerződése lépett a lengyel királyat,
2: szóval, mennyi ideig voltál a Szabad Európánál?
3: 1983 utolsó napjaiban kerültem oda, és 93 őszéig, ameddig a magyar adás tartott, addig dolgoztam. Münchenben, igen.
2: Aha. És akkor hát te is tulajdonképpen a Szabad Európán nőttél fel itthon, vagy te odakint éltél,
3: nem,
2: vagy oda mentél?
3: Nem, én itthon olyan értelemben a Szabad Európán nőttem fel, hogy elvileg, ami most hallatszott ez az 56-os adás, ezt igaz, hogy nagyon kicsi voltam, de mivel az édesapám az lelkes és minden nehézséggel szemben erőltetettem szinte Szabad Európa hallgató volt, így hát aztán én is automatikusan az voltam, mit tudom én, 5 éves korom. Tehát a Szabad Európa 51-ben jött létre, ha nem tévedek rettenetesen. Én akkor születtem, úgyhogy egyidős vagyok a Szabad Európa rádióban.
2: Mert én csak először csak a zenei részt hallgattam, mert az én papám pártitkár volt, és azt mondta, hogy mindaz hazugság, ami a Szabad Európában van, de halála előtt, körülbelül 1980-as évek elején, akkor, amikor te kimentél, akkor elkezdte már ő is hallgatni a Szabad Európát. És azért ez most nagyon furcsa volt ezt hallgatni, ettől a hangtól, ahogy süvít a szél, vagy valami. Ettől az egész egészen különleges hangulatú volt, hogy nem a tökéletes minőségbe jött be.
3: Persze, fel sem merült az emberben a tökéletes minőség vágya sem, én azt hiszem. Tehát ez így hozzátartozott számomra ez a szabadságnak és az igazságnak ez a messzeségből ide vetülő és nagy nehezen fülodatapasztás útján kivehető hangja.
4: Nektek nem az jut eszetekbe erről, nekem mindig a Pacsirta rádiónak az előlapja, mert az első számomra az első rádió volt, milyen olyan nevek voltak, hogy Luxemburg, nem tudom, és igen. Akkor így az ember ilyen lenyűgözve tekergette azt a gombot, nézte a varázsszemet, hogy hol van vétel.
2: Nagyon jól mondod, mivel ugye nem volt tévé, mi a rádiót néztük idején.
4: Abszolút.
2: Én is, ha egy rádióműsorokra gondolok, akkor az a kép van előttem, ahogy az olvasó lámpa alatt nézem a rádiót. Igen, na most milyen emberek dolgoztak ott, mert ugye én gyerekkoromban azt hallottam, hogy ott mindenféle fasiszták kimenekült, országot elhagyott bitangok dolgoznak, akik hazudnak össze-vissza, hogy megdöntsék a népi demokráciát.
3: Igen, ezt csak egy mellékesen mondom, hogy annak a rezsimnek egy elég nagy bűne az, hogy a fasiszta szót devalválták, és minden olyasmire rásütötték, ami nem az, így aztán a valódi fasizmustól ez talán mind a mai napig nem különböztetődik meg sok ember fejében. Na most hát amennyire én úgy tudom, mondom, én 83-tól vagyok ott, azok az emberek, akik egy 56-os adásban szerepeltek, azoknak a 90% akkor már nem volt ott. Többek között pont 56 kapcsán és miatt ott néhány embert kirúgtak. Mégpedig azért rúgták őket ki, mert úgy ítélték meg utólag, hogy hogy voltak az adásokban valóban olyan jellegű kitételek és biztatások,

0: amelyek hát végül is emberek életébe kerültek, mert sokan Magyarországon esetleg szabad európás hatásra hihették azt, hogy a forradalomnak még esélyei vannak, akkor, amikor ez már teljesen világos volt, hogy irreális.
1: Tehát azt mondod, hogy a forradalmat tüzelő munkatársakat...
0: Azokat kirúgták.
1: Kik? Kit ismertél, igen, mint főnököd? Kik voltak az amerikaiak?
0: Tehát az amerikaiak voltak a főnökök, de az amerikai főnökök azok már végképp egy új gárdát. Természetesen az amerikai főnököktől kezdték annak idején egykoron a kirúgást. Na most itt egy alapvető dolgot rögtön el kell mondani, hogy ha jól emlékszem, 1967-ig a Szabad Európa Rádió az a CIA felügyelete alatt áll, tehát lényegében a CIA-nak volt egy fellazító rádiója valóban, tehát jól láthatta édesapád és a társai, hogy ez a rádió az arról szól, hogy az a rendszer, amit van Magyarországon, az lehetőség szerint ne legyen. Na most hát mindvégig persze erről volt szó, ez volt a cél, az én célom is ez volt, csak hát a módszerek változtak meg annyiban, hogy 67 után, amikor az amerikai kongresszus alá került a rádió, és következésképpen kongresszusi ellenőrzés alatt állt. Ennek következtében az objektív tájékoztatás kritériumai azok tök szigorúan érvényesültek.
1: Azt tudjuk, hogy miért került ki a CIA keze arról?
0: Ezt én pontosan nem tudom megmondani, hát talán az is lehetett ennek az oka, hogy úgy ítélhették meg ott Amerikában, hogy jobb az, tehát növeli a rádió iránti bizalmat az, hogyha magából a műsorból világossá válik, hogy itt valóban tájékoztatáson van a hangsúly.
1: És hát a hidegháború is véget ért nagyjából, vagy lelassult.
0: Ezt még nem mondanám, de hát vegyük így. Egy kevésbé hideg.
1: Te szerkesztő voltál, te adtad a hangodat a rádióhoz?
0: Igen, hogy ne, igen. Tulajdonképpen az első naptól kezdve. Hát voltak mindenféle világhíradók, aztán voltak magazinműsorok. Hát a Szabad Európának nem volt túlságosan bonyolult a szerkezete. Ugye óránként hírek, hosszú 10 perces hírek, több ilyen 20 perces világhíradó, aztán voltak ilyen magazinműsorok, amik többször is megismétlődtek, egy napon belül is, majd a hét során is többször, mit tudom én, gazdasági magazin, akkor volt a Forgószínpad nevű ilyen bulvár magazin, mondjuk így, akkor voltak vallási műsorok, tudomány, technika, tessék?
2: Mi volt a neved? Itt
0: az első időben Polnai László.
2: Kár, hogy nem fordítom, a Kovács itt cseke módszerrel meg. Icsávók, az elég jól hangzott.
0: Icsávók, hát azért tulajdonképpen én szívesen adtam volna a nevemet, vagyok annyira exhibicionista, de mivel úgy gondoltam, hogy az öcsémnek, aki itt ugye dolgozott itt Magyarországon, azt gondoltam, hogy neki az hátra nem jó, hogyha a főnöke, hogy hallgatja a rádióba, és akkor azt gondolom, hogy miért hallgatná a főnöke és a szabadában, de azt gondolom, hogy ez nem jó azt, hogy most nálam is biztos, beosztottam, még bajom lesz ebből. Na mindegy, szóval így. Na, magazin műsorok voltak, és hát aztán voltak ilyen levelezős műsorok, hogy felolvastak leveleket, akkor a leveleket megválaszolták. Aztán ugye elkezdődött ugye a rockzene térhódítása a Szabad Európában, ami hát számos műsort generált, hát az a híres délutáni randevú, ugye, aminek volt egyrészt kívánságműsora, másrészt pedig az új zenéket bemutató műsora. Hát így nagyjából így nézett ki a történet. Most kérdezel, vagy öntsem a szót?
1: Öntsed. Na, van-e valami bejátszás?
3: A hallgatók hallhatják, ahogyan a sípolás az, amiről ti beszéltetek, az a jellegzetes hang szólalatta, hiszen alatta végigmegy ez az adás, és lassan megközelítjük a zavart részt, esetleg még a zavarásról, meg itt a hogyan fogjátok ezt a rádiót, tehát hogy nekem a fanatizmus maradt meg. Én, amit tudok a Szabad Európáról, az az, hogy mindenki nagyon akarta hallgatni, de nagyon nem lehet lehetett, titkolták, hogy hallgatják, és a többi, és
2: a többi. De 83 után talán azért ez már nem volt ennyire forró talaj,
0: azt hiszem, hogy nagyon sokáig zavartak, azt hiszem, hogy csak 85 körül szűnt meg a zavarás, és nem sokkal utána aztán a Szabad Európát tulajdonképpen legalizálták Magyarországon azzal, hogy létesülhetett egy stúdió. Azt hiszem, hogy nem más, mint Berecz János írta alá azt a megállapodást a rádió vezetésével, ami egy stúdiót engedett létesíteni itt Budapesten. Hát akkor már nyilván nem zavarták. Azt viszont el tudom mondani, hogy még mielőtt kimentem volna, egyszer egy társaságban találkoztam egy csávóval, aki a zavaróadónál dolgozott. És akkor hát
2: egy csodálatos foglalkozás lehet.
0: És igen, és hát ezt én is lenyűgözve, és kíváncsian hallgattam, hogy hogy van ez, és hát ugye mivel az van, hogy ezek a valahogy elmozdultak ezek a, hogy egészen pontosan hol fogható, hát nyilván az ember állandóan a keresővel a kezébe hallgatta a rádiót, és mindig úgy hétről hétre változott, hogy melyik az a hullámsáv, amin úgy jobb, leginkább bejön, illetve hát mindenkinek megvolt a maga vélekedése erről, tehát ezen úgy baráti körben ezen úgy húzakodni, lehet, hogy ne viccelj, a 41-esen sokkal, 49-esen, az egyáltalán ne csináld már, de hogy nem, a 31-et a tuti, a 31, figyelj, a 31-en próbál. Na és ez a csávon meg elmesélte, ez a zavaradós, hogy hát ők is egy rajta vannak, és akkor mindig oda küldik a zavaró szignált, ahova épp egy kicsit úgy odébb csúszik.
2: Ez tulajdonképpen egy ellenadás, nem?
0: Egy tartalom nélkül ellenadás, ami hát, hogyha gondolom, hát most ilyen olcsó poénokat nem is, tehát itt hagyjuk félre. Még a dologban egy nagyon fontos, hogy készültek a Szabad Európás adások. A dolognak egy hihetetlen infrastruktúrája volt, egy ilyen egész elképesztő, nagyon nagy infrastruktúrája, nagyon sok ember dolgozott ezen. Ez úgy volt, hogy először is volt egy központi hírosztály, ahol lényegében az összes hírügynökségnek a híranyagai jöttek. Ezen az osztályon főleg amerikaiak dolgoztak, akik a különféle témákban beérkezett hírekből házi híreket konstruáltak. És akkor ezek a házi hírek kerültek az egyes szerkesztőségekbe, illetve egy olyan válogatás a közvetlen hírekből, amelyeket a különféle nyelvi szerkesztőségeken, a szerkesztőségi hírosztályokon a hírszerkesztők szintén egy saját válogatás, de hát az mondjuk egyértelmű volt, hogy mi a fontosabb, mi a kevésbé fontos hír, azokat lefordították, és az ment a hírekbe, és ezek az összefoglalt hírek, ezek pedig az ilyen részletesebb műsorok alapjául szolgáltak, de ehhez még hozzá csatolódott egy A4-es papírokon az összes világlapnak a fontosabb cikkei tematikusan rendszerezve. Ez az embernek, amikor bementem reggel 9-re, vagy mikor kellett bemenni, mint munkatárs, ott állt az asztalon egy 3 centi vastag papír, hát mit tudom, 500 oldalnyi lehetett ez úgy sacra, vagy valami ilyesmi, amit hogy végig lehetett nyározni, és akkor az ember is szétrendszerezte magának, tudta.
1: Magyarul vagy angolul?
0: Ez angol, német, francia nyelv.
1: Akkor, ha jól értem, ez nem, nyilván ez nem csak a magyar közvetítéseknek volt a központja,
0: hanem az egész
1: Szabad Európa Rádiónak volt egy központja. Hány ország fele ment ez?
0: Hát az összes kelet-európai ország, tehát Jugoszlávia kivételével érdekes módon, tehát volt bolgár, román, magyar, cseh, szlovák, lengyel, észt, lett, litván adás, és a tehát ott is két nyelv. És az úgynevezett szabadságrádió, ami a Szovjetunió beli nyelveken, ez szervezetileg különáll, de ugyanezen az infrastruktúrán nyugodott. Ott meg hát az összes köztársaságnak a nyelvein, tehát a kazaktól az ukránik, persze.
1: Hogyan oldottátok meg azt a kérdést, hogyha magyarországi eseményről tudósítottatok, ha például egy magyar művészről beszéltetek, azzal használtatok is, meg ártottatok is az ügyének, hiszen egyrészt fölhívtátok rá a figyelmet, másrészt fölhívtátok rá a figyelmet.
0: Így van.
1: Szóval ez hogyan lehetett el?
0: Így van. Hát nézd, szóval azt nem tudom, hogy a korábbi időkben, szóval a 80-as években azért ez már annyira nyilván nem volt gázos, tehát hogyha mit tudom én, mondjuk 85-ben esetleg, de lehet, hogy akkor te itthon sem
1: voltam. Dehogy nem, itthon voltam, sőt, ugye ez nekünk is problémánk volt, illetve lehetett a bizottságba, tehát a bizottság zenekar 80-ban kezdődött, 84-ig tartott, és igen, ugye nem volt egyszerű szerezni például, és mi egyedül és előtt először tudtunk szerezni útlevelet külföldre, de elég az hozzá, hogy egy szabad Európában történt szereplés lehetett akár ok arra, hogy ne engedjék a zenekart föllépni, mert azt mondják, hogy ezek az ellenséges szabad Európába.
0: Na most közvetlen szerepésről gondolsz?
1: Lejátszottak valami. Igen, ez probléma volt, azt tudom
0: az
1: mondani.
0: Az világos. Igen, nézd, hát itt a dologban arra, hogy az emlékeimből tudok arra hivatkozni, hogy volt persze ilyen esetekben mérlegelés. Az ember azt, hogy nyilván nem tudta belőni, meg hogyha túlságosan arra hajtottunk volna, hogy senkinek semmilyen bajt nem szabad okozni, akkor tulajdonképpen csak negatív dolgokról lehetett volna beszámolni Magyarország vonatkozásában, mert pedig hát azt hiszem, hogy értető és logikus módon pont egy ilyen dolog, mint a bizottság, ezt hát természetesen a Szabad Európánál is úgy értelmeztük, hogy ez egy jó. Tehát ez egy olyan dolog, amiről mondjuk azok az emberek, akik csak a Szabad Európára vannak rácuppanva, és máshonnan nem tájékozódnak, vagy esetleg idősebbek már, hát hogy azért érted szó azt.
1: Mit szerint választotta a Szabad Európa a munkatársait? Például lehettek ott bigott kommunisták, akik ugyan az itteni kommunista rendszerrel nem értettek egyet, hanem valamilyen más módon.
0: Nem voltak itt olyanok. Hát én azt el tudom mondani, hogy engem a Szabad Európához egy ilyen már-már nevetségesnek mondható felületes CIA ellenőrzés első lépcsője után kerültem oda, volt egy ilyen bizonyos vizsga, vagy ilyesmi. Ez az ellenőrzés, tehát akkor én még Párizsban éltem, és akkor kijött egy tétóval, aki megkérdezte, hogy nézett egy kicsit, hogy akár kérdezte, hogy olyan kommunista nézeteket vall, és mondtam, hogy nem, ször, én nem vallok kommunista nézeteket. Fine, okay. És akkor még úgy gondolkozott, hogy mit is kérdezhetne, aztán, hogy ki hátrált az lakásból.
3: És akkor így búcsúzóul a Szabad Európa Rádiótól hallgassam.
2: De várj, akkor még egyet muszáj megkérdezem a többit.
3: Mert
2: talán emlékezni fog engem, ez nagyon izgat, mert úgy emlékszem, hogy én még hallottam, emlékeztek, hogy mindig keresték eltűnt embereket a Szabad Európában, így mondták sorra a neveket, hogy keresem Kovács Ferit, akit utoljára mit tudom én mikor láttak, és azt nem tudom most eldönteni, hogy az lehetséges, hogy az még a 60-as évek vége felé is szóltak ezek az adások,
0: az már
2: vagy
0: meglepne.
2: Csak valami,
0: hát ez 50, hát ez nyilván 50
2: valami visszaemlékezőst hallhattam akkor, ugye?
0: Az lehetett, mert 56 után voltak ilyenek, persze, hát nagyon sokat
2: emigráns is keres. Hosszan mondták a neveket, és ilyen...
0: Ja, ez volt egy időben, én is emlékszem.
3: Nos, akkor köszönjük Fahor Andrásnak a kérdéseket, és előtte pedig a Jelen és Sastelep 2 beszámolt, és hogy befáradt a rádiótörténeti megemlékezés kapcsán. Köszi szépen.
1: Én köszönöm.
3: És most, mint egy átkötésképpen egy nagy rádiós beszélőt hallhattok, és annak így az utolsó beszédeiből időben a 80-as évek vége felé tartunk, tehát először egy rövid részletet a nagy beszélőtől, és utána pedig Palotai Zsolt elmondja, hogy hogyan vált Palotai Zsoltá, és hogyan lett Tilos Rádió. Tehát először egy kis átkötés.

0: Tisztelt
1: pártértekezlet,
0: kedves elvtársak!
1: Pártunkban rendszeressé vált, hogy két kongresszus között az 5 éves időszak felé túlhaladva a központi bizottság kibővített ülésen áttekinti a kongresszusi határozatok végrehajtásának alakulását, tapasztalatait. Múlt év decemberében a központi bizottság úgy határozott, hogy ezúttal nem a szokásos ülésen, hanem országos párt értekezett összehívásával tesz eleget e kötelezettségén. A pártértekezet összehívását a 13. kongresszus után kialakult helyzet indokolt. Felelősen gondolkodó és cselekvő marxista-lenista pártnak szigorúan a tényeket mérlegelve kell a helyzet értékelését elvégezni. Mit mutatnak a tények? A 7. 5 éves terv első 2 évében a bruttó nemzeti össztermék 4,9%-kal emelkedett, az ipari termelés 5,8%-kal. A mezőgazdasági termelés 0,8%-kal nőtt. A beruházásokat 1987-ben 9,4%-kal költöttünk többet, mint 1985.
2: Mert mi lesz ezután?
3: Kert akarom.
4: Jó.
3: Kert akarom.
5: Sanyi, Atesz és Varek.
3: Kert akarom. Hangzóirodalom, élő felolvasás, 2 hetente vasárnap a Tiloson.
6: Kettős vállalkozás.
3: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
7: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
3: Régi könyvek életre kelnek.
2: Nem értem.
3: Hallgass.
8: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
5: Tilos Rádió?
3: Jó.
5: Ez nagyon jó. FM 90.3, hallgass.
3: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.
6: Kakukk azonos hangközöket énekelve, az egyenletes akkordokat játszó zongorával és a klarinéttel együtt érkezett a bálterembe. Kakukkolva körülpillantott, titokban itt is idegen fészket keresett fiókáinak.

0: 9. fejezet. Külc végre megismeri a tulajdon feleségét. Várnemündében a vonat lefutott a komphajóról, és innen már, mint rendes vonathoz illik, mezők és szántóföldek mentén, falvak és tehéncsordák között folytatta útját. Ha valamelyik utas Koppenhága után elaludt volna, és csak most ébredt fel, alig ha találja ki, hogy még Dániában vagy Mecklenburgban tartózkodik-e. A két táj megtévesztésig hasonló. Az egyik másodosztályú fülkében egy fehér szakállú, sötét szemüveges öreg úr az európai külkereskedelemről csevegett egy krefeldi textilgyárossal. Arról beszélgettek, hogy azokat az esztendőket, amikor Európa végrehajtotta nagyvonalú öngyilkossági kísérletét, milyen bölcsen fordította a maga javára a többi világrész az európai áruk hajdani vásárlója. A távoli kontinensek megteremtették a maguk független iparát. A két férfi éppen azt mérlegelte, milyen veszélyek fenyegethetnek egy olyan világrészt, amilyen Európa, ha kénytelen importálni a nyersanyagokat, viszont nincs semmi kiviteli lehetősége, legfeljebb a készpénz. Ekkor egy kisnövésű úriember haladt tova odakint a folyosó. Egy úriember, aki különösen magasra sikeredett fülével vonta magára a figyelmet. Egyébként még csak egy pillantás sem vetett a fülke felé. A fehér szakállú öregúr érdeklődése azokban hasadást szenvedett. Az európai kereskedelem iránti részvétel rohamosan csökkent. Végül felemelkedett, elnézést kért, és sietősen kivonult a folyosóra. A kisnövésű úriember a kocsi végében áldogált, és önfelett álmodozásba merülve szemlélte az ablakból a festőjel szép német tájat. A fehér szakállú odalépett hozzá. Világosan megmondtam nektek, hogy nem erészeljetek idejönni! Ordította suttogva. Én akár el is mehetek, indítványozta a kisnövésű. Történt valami? Külcnek nyoma veszett. Biztos ez? Ha csak nem áll a mozdony tetején, de ott valahogy nem akartuk keresgélni. Hagyd már a hülye vicceidet! Stenhöfer titkárnője is eltűnt. Az öreg úr fehér körszakállát simogatta. És a fiatal ember, aki tegnap óta a lány szoknyáján ült, csak nem tűnt el az is, de az is eltűnt. Elmélyülten szemlélték a tájat. Szemközt egy roskatag szélmalomát. Szelíden zöldellő domb tetején. Körös körül hullámzott a búza. Ringatta a szél. Lehet, hogy észrevettek valamit? Tűnődött halkan a kisnövésű úriember. Akkor már itt volna a rendőrség. Talán Berlinben várnak a pályaudvaron. A fehér szakállú öreg úr ráncokba vonta magas homlokát. Rostokban szálljon ki mindenki. A Blücher szállóban béreltek szobát. Horn professzor néven. De nekem nehogy mindnyájan ugyanapol a fülkéből cihelődjetek elő. Szóródjatok szét! Aztán üljetek be a Flint kávéházba, az emeletre. Állítsatok őrt! Én meg majd benézek hozzátok, és megadom az újabb utasításokat. Rendben, főnök, bolintostan. Végrehajtjuk. És visszament a kocsijába. Az öreg úr egy darabig még az ablaknál áldogált. Lassan feltűnedezett rostok kertvárosa. Felbukkantak az új klinikák nagy épületei. Az öreg úr bement a fülkébe, és kiemelte bőröngyét a csomagtartóból. Na nézd csak, lepődött meg a krefeldi nagyiparos. Azt hittem, ön szintén Berlinig utazik. Az öreg úr feltette kalapját, gondosan karjára fektette felöltőjét. Meggondoltam magam. Szeretném még egyszer viszont látni rostokot, kiváltképpen a jó öreg alma mátert. Tudja, 3 szemesztert végeztem itt. Az ilyesmi nem tűnik el nyomtalanul az ember lelkivilágából. Az imént hirtelen megláttam azt a régi, tiszteletre méltó, nyers téglából épült templomot. Nem, képtelen volnék tovább utazni. Ki tudja, mi vár rám Berlinben? Csikorgom nevetett. Nincs, ami jobban megdobogtatná a szívet, mint egy ilyen romantikus, észak-német kisváros. Vivát, kreszkált Floreát! Idézett a nagyipar. Amen, vágta rá Horn professzor úr. Et pereat mundus. Meglengette kalapját, és kilépett a folyosóra. Hamarosan megállt a vonat. A professzor úr kiszállt, elhagyta a pályaudvart, és sétált egy kicsit a kertvárosban. Később magához intett egy taxit. A Blücher szállóba. Vetette oda a sofőrnek és beszállt. A kocsi mélyen hátradőlt és elgondolkozott. Steinhöfen emberei eltűntek. A rendőrség nem zaklatott bennünket. Mit jelentsen ez? Térdén ott hevert a táska. Gyengéden szerető pillantással nézegette, és fölöttébb elégedettnek látszott. A várnemündei Beringer szálló a szép, széles parti sétány mellett állt, a hosszan elnyúló, kőmólónál emelkedő világító torony tőszomszédságában. A jó nevű fogadóban éppen az imént szállt meg három új vendég. Három egymás mellett fekvő szobát vettek ki, s miután az utazás közmondásos porát lemosták magukról, a szálló hajjában találkoztak. Akkor hát itt volnánk, állapította meg Rudi Struve. Hiába hajtogattam, hogy ne szálljunk ki, maguk csak csökönyösködtek. És most mit csinálunk? Kirándulunk, terjesztette be javaslatát Iréne. Az egészben egyedül én vagyok a hibás, kesergett az idős hentes. Nagyon bután viselkedtem, elismerem. De hiába vannak esetek, amikor egyszerűen elönti az agyamat a vér. Igazán nem akarom dicsérni magam, de mondhatom, érző lélek vagyok. Csak hogy ami sok, az sok. Drága külcspapa, kérem, ne tegyen magának szemrehányásokat. Struve úr rémeket lát. Rabló bandánk pillanatnyilag nyilván táncol örömében, amiért sikerült ellopni magától a miniatűrt. És másra sem várnak, mint hogy Berlinben eltűnhessenek. Ahogy óhajtja, hölgyem, udvariaskodott Rudi Struve. Irén derűsen nézett ki a szálloda ablakán. Itt vagyunk, és itt is maradunk. Holnap reggel pedig az első vonattal Berlinbe utazunk. Még úgyis épp idejébe érkezünk. A fiatalemberhez fordult. Vagy magát talán már várják Berlinben? Legfeljebb a házi nénim, szomorodott a Struve úr. Alig, hanem aggódik már a lakbér miatt. Amúgy egyébként egyedülálló apátlan, anyátlan árva vagyok, továbbá nőtlen és gyermektelen. Az ifjú hölgy sürgősen témát változtatott. Drága külc úr, szeretném megkérni valamire. Már teljesítem is, vágta rá az öreg. Hívja fel a feleségét, kérlelte a lány. A családja már vasárnap óta nyugtalankodik. Nem is sejtik, hogy maga hová tűnhetett. Ráadásul az üdvözöllapot is elfelejtette postára adni Kopenhágában. Én ezt nem bírom elviselni. Az ősz Dalia elfintorította az arcát. Ha nem hajlandó telefonálni, megteszem én, jelentette ki a lány, és már fel is akart állni. Csak azt te! Emelte égnek a karját külcspapa. Ha egy fiatal hölgy közölné telefonon a feleségemmel, hogy én Dániában jártam, és jelenleg Várnemünde fürdővárosban lopom a napot, soha többé nem megyek vissza Berlinbe. Ennyire fél a feleségétől? Érdeklődött a fiatal ember. Tőle nem. Csak a kísérő jelenségeitől. Maga nem ismeri az én Emilimet. Különben nem tenne fel ilyen hiába való kérdéseket. Emily alkalomattán meglehetősen zajos tud lenni. Iréne várakozás teljesen nézett rá. Az ősz Dalia nyögve felkászálódott. Na jó, sorsát senki el nem kerülheti. Emi értelmi megjegyzés követően a szálló portájára ment, és távolsági beszélgetést kért Berlinnel. A két fiatal egyedül maradt. Voltaképpen hol lakik maga? Érdeklődött Struve. A Beringer szállóban. Szinte hihetetlen, álmélkodott a fiatal ember. Mellesleg úgy értettem, hogy Berlinben hol lakik. Vagy úgy, a Kaiserdamban. Lehetséges ez. Már miért ne lenne? Én ugyanis a Holzendorfstrasszén lakom, alig egy macska ugrásnyira magától. Külcpapa vegyes érzelmekkel állt a telefon fülkében, és borúsan várta, hogy kapcsolják Berlint. Rendszeres időközökben belekiabált a készülékbe. Halló? Halló? Legszívesebben a helyére akasztotta volna a kagylót. A kilátásban levő cécó bizvást várhatna másnapig. Félig meddig már el is határozta, hogy leteszi a kagylót. Ekkor kattanás hallatszott, és Berlinben valaki beleszólt a telefonba. Halló, itt a Kürzwille hentes üzlet a Yorkstrasséről? Te vagy az, Emily? Kérdezte Külc papa. Válasz nem kapott. Itt Oszkár beszél, folytatta. Csak azt akartam tudatni veletek, hogy holnap hazaérkezem, nehogy fölöslegesen izguljatok. Megint semmi válasz. Dániában töltöttem néhány napot. Most éppen bár nem ündében vagyok. Na de otthon úgyis elmesélek majd mindent. Még mindig nem jött válasz. Hű, ez a vihar előtti csend, gondolta, és megpróbált valami másról beszélgetni. Hogy megy az üzlet? És mi van a kis Fritz szamár köhögésével? Mi az ördögöt kérdezhetne még? Semmi épp kézláb dolog nem jutott eszébe. Halló, Emily! Mi történt? Elharaptad a nyelved?
1: Oszkár!
0: Szólalt meg akkor a felesége remegő hangon.
1: Oszkár! Hogy tehettél belünk ilyet?
0: Az idős hentes nem hitt a fülének. Az asszony sírt. Mindenre felkészült, csak erre nem. Amelyiben telefon útján fazekakat meg tányérokat lehetne továbbítani, nem csodálkozott volna, ha a fején törik össze néhány edény. De hogy Emily, az ő Emilie csak pityereg ilyen? Ugyan már, motyogta bele a kagylóba, és hozzátette. No, vén csoroszja! Emily megátalkodottan csuklatozott tovább. Hagyd már abba a bőgést, dörmögött az öreg. Maga is nagyon meghatódott. Micsoda meglepetés! Soha nem is sejtette, hogy a felesége egyáltalán sírni tud. Eddig már 35 éve voltak házasok. Külcné asszony úgy zokogok, mintha most akarná pótolni minden eddigi mulasztását etéren. Jól van már, jól van, vigasztalta az őzdalja. Elvégre holnap otthon leszek. És mit szólnak majd a kuncsaftok, ha kibőgött szembe látsz a pult mögött? Márts egy rongyot hideg vízbe, és baragasd vele a szemedet. Külcné asszony kifújta az orrát, és beszélni készült, de aztán meggondolta magát, és tovább pityergett. Ha jól hallom, csengettek a boltban, állította a férje. Hát minden jót addig is, Emily. Viszont látásra holnap. Csókoltatom a gyereket, és gyorsan letette a kagylót. Kinn a telefonfülke előtt megállt, és tűnődve dörzsölgette az állát. Lám, ezt 20 évvel ezelőtt is megtehettem volna, gondolta. Most már késő. Most már a bőgés sem segít. Lassan visszaballagott a halba. Leült a fiatalok mellé. Ugyanebben az időben a rostoki Flint kávéház előtt egy fehér szakállú öreg úr tüzet kért egy ott ácsorgó férfitől. Storm azonnal küldjön két embert autón, bár nem ündébe. Súgta oda közben. Öten pedig ellenőrizzenek itt a pályaudvaron minden bár nem ündéből érkező vonatot. Igenis, főnök, válaszolt a férfi. És bárki fedezi fel a hármast, azonnal telefonáljon. Hor professzornak a Blücher szállóba. Erre egyfelé szólj, hogy váltsanak le. Te is már nem ündében utazol. Csak nem történt valami. Pofa be! Válaszolt Hor professzor, udvariasan megemelte a kalapját, és átment az utca másik oldalára.

0: Tizedik fejezet. Báli levelezés. Noha már alkonyodott, Iréne ragaszkodott a tervbe vett kiránduláshoz. Így hát Kompal átvitették magukat a várnón, és villamossal, amelynek símpárja a tengerpart mentén fut át a mocsaras pusztaságon, elutaztak a végállomásig. Onnan gyalog sétáltak tovább az erdő elhagyatott ösvényein. Csend volt, mint a templomban, ha nincs istentisztelet. De fenn a fák koronája fölött szelíden zúgott a tenger felől érkező szél. Különös dolog ez. Az erdőben valahogy sokkal többet gondolnak az emberek a gyerekkorukra, mint bárhol másutt. Akkoriban sokkal, de sokkal magasabbnak rémlettek a fák, mint amilyenek valójában voltak. És a bokrok sűrűje is sokkal, de sokkal áthatolhatatlanabb, félelmetesebb volt, mint ma. Akkoriban még azt hittük, hogy Piroska feltétlenül valahol itt a közelben találkozott a farkassal. És ha történetesen összeakadtunk egy favágóval meg a feleségével, éjszaka azt álmodtuk, hogy Jancsi és Juliska szüleit láttuk. Azokat a bizonyos szülőket, akik két gyereküket kitették az erdőbe, mert megcsapant a jövedelmük. Gyermekkorunkban tündérek és törpék tanyájának látjuk az erdőt. Aztán azok az esztendők következnek, amikor az erdő titkos gyengétségeink színhelye. És ahogy múlik az idő, lassan már csak a deszkára emlékeztet, amelyet az erdőfáiból a fűrész malomban gyártanak, meg arra, hogy senki emberfiának nincs szüksége 400 deszkánál többre, amikor teljes kényelemben, pár ablakok nélkül az utolsó utazásra kél. De az erdő továbbra is zúgni fog, és a szél könnyű lába továbbra is ott futkározik a fák koronája fölött. Ó, milyen jó is volna, ha hinnénk a lélekvándorlásban. De hát kinek van ahhoz ereje? Iréne az erdő szélén egy szép tisztáson leült a zöldellő fűre. Sőt, hanyat feküdt, és a fűszálak leverecskék rácsozatán át felnézett a kéklő égre. A férfiak kénytelen kelletlen szintén leültek a gyepre, és úgy kucorogtak ott, mintha kínaiaknál lettek volna vendégségben. A tücskök felhangolták hegedűjüket, a szöcskék a távolugrást gyakorolták, és egy hiszékeny, vagy csak rövidlátó, káposzta lepke a Trauri kisasszony kalapjára vart művirágra szállt. Percekbe telt, míg rádöbbent a turpisságra, és csalódottan, méz nélkül tovalibbent. Jó volna végleg itt maradni. Építhetnénk magunknak három kalibát. Mi a véleményük? Külcz úr mezei nyúlból borjumájpástétomot meg bécsi szeletet készíthetne. Trauri kisasszony eljárna szedrezni, és hárspateát főzne nekünk. És, mint hallottam, magból kitűnő zsemjét is lehet sütni. Hát maga? Tudakolta Iréne, maga semmit sem akar csinálni. Én nyalábszám hordanám haza az angolnát meg a lepényhalat. Tud egyáltalán pecázni? Kérdezte Külcz papa. Nem én. Minden nap bevillamosoznék Várnemündébe, és már füstölt állapotban menném meg a halat. Nagyot nevettek. Szinte felvetette őket a jókedv. De csak addig, amíg észre nem vették, hogy egy hangyabajon ülnek. Mire visszaérkeztek Várnemündébe, már besötétedett. Még kisétáltak a mólóra, és sokáig áldogáltak a kőből rakott melvédnél, amely oly szigorúan választja el a szárazföldet és a tengert. Határozottan kár, hogy ez a csodálatos látvány bárki számára hozzáférhető. Sok ember meg sem érdemli. Visszafelé jövet, amikor elhaladtak a világító torony mellett, találkoztak egy férfival, aki Strúve úr szemében valahogy ismerősnek tűnt. Nem tudta, hová tegye hirtelennyében, és így nem is szólt róla társainak. Egy táncos szórakozója előtt Iréne megállt, és gondosan áttanulmányozta a kertben kifüggesztett plakátokat. Hatalmas táblák tudották a fürdő vendégekkel, hogy aznap esteit álarcos bál tartanak, mégpedig ezzel a jeligével egy évelencében. Értesültek továbbá, hogy jelmezt ölteni kívánatos ugyan, de korán sem elengedhetetlen feltétel. Erre a bálra elmegyünk, határozott Trauri kisasszony. Inkább ne, tanácsolta Külcz papa. Azt hiszem okosabb volna, ha nem nagyon mutatkoznánk. Táncolni elmehetünk Berlinbe is, állt mellé Rudi Struve. Iréne azonban roppan nyomatékosa ellenkezett és ünneprontónak nevezte a két férfit. Kegyet pedig olyan, mint egy kisgyerek. Nyilvánította ki véleményét az idős hentesmester. Vacsorázunk meg szép kényelmesen, ígyunk rá egy forsó világost, aztán sipírc a tollasbálba. Holnap korán kell felkelnünk. De ne adj Isten, hogy Iréne beleegyezett volna. Végül már azzal fenyegetőzött, hogy egyedül jelenik meg a bálban, és nem a saját hibájából. Rémes, rémes, csápítozott az ősz Dalia. Ráadásul az a bajom, hogy nyomban elalszom, mihely zenét hallok. Kivált vacsora után. Végül is egész életemben hajnali 5-kor kellett kelnem. Azon kívül körülbelül annyi érzéken van a muzsikához, mint egy vízilónak. De mit évők lehettek a férfiak? Természetesen engedtek. Amikor megérkeztek a Beringer szállóba, kis időre elváltak egymástól. Aztán hármasban megvacsoráztak a teraszon. Valamiről megfeledkeztünk, jegyezte meg Rudi Struve. Nem érdeklődtük meg, hogy milyen eredménnyel zárult a kedves nejével folytatott telefonbeszélgetés. Külcz papa eleinte nem is fogta fel, kiről van szó. Vagy úgy, értette meg végre. Mihelyt úgy emlegeti valaki az asszonyt, mint ő. Kedves nejemet rögtön egészen idegenné válik. Miért nem mondja mindjárt, hogy a hitvesem? Emily egyszerűen a feleségem. Minden egyéb csak túlzás. Nagyon leszitta magát? Tudakolta Iréne. Barzasztó volt? Épp itt a baj, mélázott az idős hentes. Még most is alig tudom elhinni. Emily egyáltalán nem szidott le. Ez az első eset az esküvőnk óta. Mit mondott tulajdonképpen? Külcspapa szörnyű zavarba jött, s mielőtt bővebben taglalta volna a dolgot, ivott egy kortyot. Az igazság az, hogy mit járgett, bökte ki végül. Először, mióta a feleségem. Örömében? Kérdezte Struve. Az öreg bólintott. Iszonyú, nem? Halára rémültem, de hát a szószoros értelmében pityerget, mint egy gyerek, és egy árva szót sem bír kinyögni. Na tessék, filozofál Struve úr, lám, ha ezelőtt 20 évvel próbálkozik meg a szökéssel, a kedves nejem, bocsánat, a felesége, már akkor sírt volna örömében. Szóról-szóra ez jutott az eszembe, amikor visszaakasztottam a kagylót, sóhajtott Külcz papa. Más lett volna az egész életünk. Szebb, vélekedett a fiatalember. Az akhentes megint ivott egy kortyot. Sorsát senki el nem kerülheti, legyintett aztán. Na, azért elég kibírható volt, úgy is, ahogy volt. A fiatalember tovább lovagolt a témán. De akkor is, kötözködött. Tekintsük példázatnak az esetet. Vonjuk le a hasznos következtetéseket, és alkalmazzuk a gyakorlatban. Például hogyan? Firtatta feszesen Iréne. Például, ha én valaha megnősülök, ábrándozott el a fiatalember, akkor abban a pillanatban, hogy a nejem, bocsánat, a feleségem, először akar civakodni velem, szedem a sátorfámat, és megyek Kopenhágába. Az ifjú hölgy felemelkedett. Úgy érzem, fölösleges vagyok itt. Az eféle életbölcsességek meghaladják szerint képességeimet. 5 perc múlva jövök az urakért, megyünk a bálba. Hukkett Lize, és felment a szobájába. A férfiak felemelték poharukat, és vígan összekacsintottak. Nők nem bírják elviselni az ilyesfajta társalgást, csóválta a fejét Külcz papa. De hogy komolyra fordítsam a szót. Ha egyszer megnősünk, kedves barátom, addig utazzék el Kopenhágába, amíg még nem késő. És feltétlenül Kopenhágát javasolja? Á, de hogy felőlem akár az északi sarkra is mehet. A nők ugyanis csak akkor döbbennek rá, micsoda érték rejlik bennünk, amikor nem vagyunk otthon. Ennyit tehát a házasság földrajzáról, tette ki a pontot a fiatalember. Felkérhetem, hogy nagyon is indokolt búbánatunkat, locsoljuk meg egy kis bozsoléval? Felkérhet. Engedélyezte Külcz papa. Egészségére, fiatalember. Egészségére, öreg úr, kacintos Struve. Tudja, ha nem volnának nők a világon, nem volna semmi izgalom az életünkben. És mit ér az élet izgalom nélkül? A rostokból Várnemündébe vezető országúton egész autó karaván száguldott. a rostoki taxivállalat 6 kocsija. Az elsőben, amely fényszóróival messze bevilágította az éj homályába merülő utat, egyetlen magányos utas ült. Fehér szakállal, sötét szemüveg. Félrehúzta a tolóablakot, amely elválasztotta a sofőrtől. Gyorsabban, parancsolta. Nem mindenki időmilliomos, mint maga. Ha felmászunk egy fára, attól még nem érkezünk meg hamarabb Barnemündébe, ellenkezett a sofőr. Gyorsabban, csattant fel az úr, és semmi feleselés. Megtérítem a fát is. Visszanézett a kocsi hátsó ablakán. Az 5 autó libasorban söpört mögöttük. A második kocsiban Storm, Achter és Karsten urak foglaltak helyet. Továbbá egy díjbirkózó küllemű negyedik. Roppant termetében volt valami bikaszerűség. A nyaka, mint egy fatörzs. Dohányoztak és halkan beszélgettek. Ocsmány szokásai vannak a főnöknek, szögezte le Philipp Achtel. Ha már kihurcolásznak, én idején legalább mondják meg miért. A főnök tudja, amit tud. Nyilván nem szórakozásból rúgta fel a termet, foglalt állás Karsten. A díjbirkózó esetlenül bólogatott. Nekem az az érzésem, hogy ma éjszaka sor kerül még egy kis bogyóra. Felőlem, vigyorgott Philipp Achtel, csak hogy én gondolkozó észlénynek tekintem magam, és ragaszkodom hozzá, hogy ismerjem az összefüggéseket. Elvégre nem vagyunk mi rendőrök. Sőt, éppen ellenkezőleg, röhögött Storm. Nekem aztán tök mindegy, hogy kit nyírok ki és miért, jelentette ki a birkozó bajnok. Fontos, hogy megkapjam érte a dohányt. Roli, vigymálta le Achtel úr.
1: Te meg mit hőzöngsz itt?
0: Ripagodott rá Karsten. A főnök tudja, mit akar. Akár az orrodra köti, akár nem. Egy ilyen vörös orra amúgy sem szabad kötni semmit, állapította meg Storm. A várnemündei mulatóban egyre emelkedett a hangulat. Csak úgy özönlöttek be a különféle jelmezekbe bújt vendégek. Voltak, akik spanyolnak öltöztek, mások tengerésznek, ismét mások ógörögnek, illetve órómainak. Sőt, beállított néhány rokokó főnemes is. A csillárok közt színes kreppapír szallagokat feszítettek ki. A tömérdes sarokból, páholyból, beugróból szerpentin kígyózott a parketre. A mulatót nyilván valamely fölöttébb regényes ízlésű építész tervezte, csak úgy hemzsegtek benne az apró lépcsőházak, csendes zugocskák, ékes oszlopok. Bujócskázni például eszményien lehetett volna itt. A muzsikusok roppant szenvedéllyel húzták a talpalávalót. Stoha Iréne a zenekartól igen távol eső asztalt választott, alig hogy leültek, Hülsz papán már is erőt vett az álomkór. A fiatalok nevetve ültek mellette, és eltökélték, hogy örködni fognak álmai felett.
2: Előre figyelmeztettelek benneteket,
0: siránkozott az öreg.
2: Sejtelen sincs, mi az összefüggés a kettő között, de ha zenét hallok, rögtön kikészülök.
0: Nem hiszem, hogy ez a zenei érzék hiányosságának következménye lenne, jegyezte meg udvariasan Strube. Inkább úgy vélem, a fáradékonyság Külcúrnál a komoly muzikalitásból ered.
3: Így van, örült meg az idős hentes. Pontosan így. És minél komolyabb a muzikalitás, annál fáradtabb leszek.
0: No, de most már takarodjatok táncolni. Ne szórakoztassuk inkább, kérdezte a lány. Eszedekbe ne jusson. Na, lódoljatok már. A fiatalok felálltak, elkígyóztak az asztalok között, és miután lebotorkáltak néhány lépcsőn, eltévedtek egy csomó sötét zugban, eljutottak a táncparkettig. Éppen egy angol keringőre érkeztek.
4: Úgy látom, ezt a mulatót a 20. század valamelyik gótikus mestere építette,
0: nézelődött tánc közben a fiatalember.
4: Maga ért a gótikához? Kérdezte a lány.
0: Nem annyira.
4: De a 20. századhoz sem értek semmit.
0: Az angol keringőnek sehogy sem akad vége szakadni. Amikor a zenekar csodálatos képen mégiscsak befejezte, a közönség addig tapsolt, míg rá nem zendítettek egy tambóra. A dobos elénekelte a szöveget is, amely kétségtelenül úgy született, hogy a szerző összezagyválta egy tucat korábbi sláger sorait.
5: Szakasztott, mint egy vegyes felvágott,
0: hosszankodott Iréne.
5: Olyanok is kell lennie, oktatta ki a fiatalember.
0: A közönség újra meg újra hallani akarja a régi dalokat. Éppen ezért a slágergyárosnak semmi igazán eredetit nem szabad leírnia. Még ha történetesen tudna sem.
6: A tangó végén visszasétáltak az asztalhoz.
4: tülcpapa békesen szundikált. Valahányszor kifújta a levegőt, ősz bajuszának szálai megremegtek. A fiatalok egy darabig nézték, és hallgatták. Ne szállítsuk ágyikóba az öreget, szólalt meg Struve. Ebben a pillanatban külszpapa kinyitotta a szemét, és tanácstalanul méregette az élt hajház környezetet.
5: Vagy úgy,
4: szólalt meg végül. Hamarjában nem is tudtam, hol vagyok.
5: Még valamit akart mondani, de hirtelen kihúvadt a szeme,
4: és úgy elkerekedett, mint egy babáé. Ájult rémülettel merett az asztalra. A fiatalok követték tekintetét, Iréne mészfehér lett.
6: De hát ez lehetetlen,
4: suttogta rekedten. Az asztalon egy kis csomag hevert. Ugyanaz a kis csomag, amelyet a komphajón egy hamis vámhivatalnok Kürtz úrtól ellopott. Az öreg a fejéhez kapott.
5: Alszom még, ugye?
4: Ebegte.
5: Nem,
4: világosította fel Rudi Struve.
5: De mitől lettek ilyen izgatottak?
4: Kürtz papa odahajolt hozzá, és a félelmetes kis csomagra mutatott.
5: Ez itt a hamis miniatűr,
4: sustorogta titokzatosan. Struve Trauri kisasszonyra nézett. Az bólintott.
5: Sőt, egy levél is van mellette.
4: Észlelte Kürtz papa, már nyúlt is érte. A fiatalember odaintette a pincért, aki éppen az egyik oszlapot támasztotta.
5: Nem látott az utóbbi percekben idegen szemét az asztalunknál? Semmi feltűnőt nem vettem észre, uram. Esetleg Küldönc hozott nekünk valamit? Tudomásom szerint nem, uram.
4: Rendben van, fejezte be a kihallgatást Rúdi. Köszönöm. A pincér visszavonult. Az idős Dalia előhalászta zsebéből olvasó szemüvegét és kinyitotta a borítékot. Miközben orrára bigyeztette szemüvegét és kihúzta a borítékból a levelet, csak ugye remegtek az ujjai. Széthajtogatta a papírt, és elolvasta a ráírottakat.
5: Kétségtelen, szólt az írás, hogy mi hozzáedződtünk a pimosság legkülönbözőbb fokozataihoz. Hanem az is kétségtelen, hogy amire ön vetemedett velünk szemben, az már az arcátlanság teteje. És még ön akarja, hogy tisztességes embernek tartsák. Szégyelje magát. A viszontlátásra.
4: Az öreg átnyújtotta két társának a levelet. Bármilyen komor volt a helyzet, Struve nem állta meg nevetés nélkül.
5: A csirkefogók meg az erkölcsi megbotránkozás. Már csak ez hiányzott. Egyre szebb lesz a dolog.
4: Iréne Traurig sápadtan és szótlanul ült a sarokban, erősen magához szorította táskáját, tekintete félénken kóvályogott ide-oda.
5: Kürtz úr mélységesen felháborodott. Még hogy én szégyeljem magam? Dühöngött. Ilyet még életemben soha senki nem merészett mondani nekem. És éppen ezek a kötélre valók legyenek az elsők?
4: Hirtelen elhallgatott. Majd becsületesen hozzátette. Azon kívül magam is szentül hittem, hogy a miniatűr valódi.
5: Ezt feltétlenül mesélje el majd a fülkében ismerőseinek, ha legközelebb találkozik velük.
4: Tanácsolta mosolyogva Rudi Struve.
5: Egyébként úgy látszik, a mi kis rablóbandánk nagy híve a levelezésnek.
4: Biztatóan intett Kürtz papa felé.
5: Már én is kaptam tőle postát. Mikor? Ma délben. Mi alatt a komphajón egy kicsit közelebbről is szemügyre vettem az ön fülkéjét. Titokban bokrétát tűztek a kalapom mellé.
4: Erről volt szó tehát, csodálkozott Iréne.
5: Magát is értegették, írtott a külszmapa. Nem, csak figyelmeztettek.
4: Miért nem mondta meg nekem már a vonaton az igazat?
5: Kérdezte Iréne.
4: Ugyan mire lett volna jó? A fiatal ember elmosolyodott.
5: Csak ette volna miattam az aggodalom.
4: Vagy te nem,
5: világszép király kisasszony.
4: Vissza akarok menni a szállodába, jelentette ki izgatottan Iréne. Most rögtön visszamegyek a szállodába.
5: Egy másodpercig sem maradok itt tovább.
4: Sajnos most már hiába, mondta Rudi Struve. Remélem nem képzeli, hogy a gazvickók éppen csak visszaszállították nekünk a hamis miniatűrt, és már is tovább utaztak Berlinbe.
5: Miért? Maga mit képzel?
4: Tudakolta az ősz Dalia. Hogyan is szólt az imént kézbesített levél utolsó megjegyzése? Kérdezte Struve. Fülcmester kibontotta a levelet, és belenézett. a viszontlátásra, olvasta fel. No lám, ki sem tehetjük innen a lábunkat anélkül, hogy legalább egy tucat izompacsét a ne rontana ránk a küszöbön. Jó mulatást, borongott Külcpapa, hogy nekem is épp most kellett a szállodába hagynom a sétabotomat. Odahajolt Iréne füléhez, és halkan megjegyezte. Voltak éppen hol van az eredeti? Én... itt nálam. Iréne összeszorította a fogát, nehogy sírva fakadjon.
6: Regvest megüt a guta,
4: képett el Külcpapa. Úgy érzem itt magam, mint valami ostromlott erődben. Kész szerencse, hogy erődünkben kiváló étterem is üzemel, igaztatta Strube. A legfontosabb, hogy éhe halni, és szomjon veszni nem fogunk.
6: Csak a sétabotomat ne felejtettem volna otthon, sopánkodott az öreg.
4: Ezúttal a bottal sem menne semmire, válaszolta Rudi, és tüzetes vizsgálatnak vetette alá a vendégek ábrázatát. Legalább sejtenénk, hogy miféle tervet eszkábáltak össze barátaink. Fázom, borzongott meg Iréne. Külc magához intette a pincért.
6: Három konyakot, de futó lépésben!

11. fejezet. Vége a bálnak. Az egyéb velencében jeligével rendezett táncmulatság vígan folyt tovább. Az embert aligha érheti dühítőbb élmény, mintha érzi a környező világ teljes közönyét. És ki az, aki még sohasem érezte? A zenekar továbbra is ugyanolyan hangosan és féktelenül játszott, mint eddig. Az asztaloknál, a páholyokban, csendes zugokban mind meghittebbre fordult a hangulat. A csillárokról, oszlopfőkről lecsüngő szerpentin úgy lengedezett, mint nyitott ablaknál a függöny. Az üres boros üvegek szaporodása a nyulakéval vetekedett. Néhány vendég távozott. Új vendégek toppantak be. Maga miért kancsalít állandóan az ajtó felé? Kérdezte az idős hentes. Újabb miniatűrt már nem igen hoznak tálcán elénk. Utóvégre a mi kezünkben van mindkét példány. Hát éppen ez az, felelte Rudi Strunkre. Soha életemben nem ültem még ilyen puskaporos hordón. Jajdult fel az Agdalia. Pedig valaha a tüzéreknél szolgáltam. Intett a pincérnek. Főúr, még 3 konyakot. Aztán gyengéden, mint holmi aggódó édesapa, Irénéhez fordult. És a mi király kisasszonyunk nem szól semmit? A lány megrezzent. Uraim, önök hátborzongató helyzetbe kerültek miattam, pedig végeredményben nincs semmi közük a dologhoz. Ugye? Kérem, hagyjanak azonnal magamra. Menjenek vissza a szállodába, utazzanak el Berlinbe, vagy felülem akár Kopenhágába. Utazzanak Kopenhágába. Utazzanak, ahová akarnak. De menjenek innen minél előbb. És magával mi?

felnőtt embert. Telefonálhatok a rostoki rendőrkapitányságra is. A kacskot ott talál. Telefonálni persze telefonálhat. Ismerte Struve. De sok értelme alig, ha lenne. Tudnélik, nem vitás, kedves kisasszonyom, hogy bekerítettek már bennünket. Teljesen bekerítettek. És nem kevésbé bizonyos, hogy barátaink rostokban a várneműnde felé vezető útelágazáson is őrszemet állítottak, aki telefonon összeköttetésbe lépett az ostromló sereggel, amennyiben erre szükség van. És ha már az őrszemletel azt jelenteni, hogy egy riadó autó van útban, az uraságok tüstén kitekerik a nyakunkat. Márpedig azon egy egész rendőrkapitányság sem segít. Külc papa lassacskán megneheztelt. Adja már abba, dohogta. Lehet, hogy igaza van. De inkább azt mondja meg, mit évők legyünk. Várjuk meg szép türelmesen, amíg elhantolnak bennünket? Az nem az én világom. Az enyém sem, vallotta be Struve. Csak legalább úgy hozzávetőleg sejtenénk, mit forrolnak a nyomorultak. Hosszasan hallgattak és megbotránkozva nézték a körülöttük örvénylő jókedvű tömeget, amelyhez a legcsekélyebb közük sem volt. A pincér eléjük tette a három konyakot. Na, hát just is egészségünkre, mordult fel az ősdalia. Felemelték a poharaikat. Rudi Struve azonban hirtelen letette a magáét, annélkül, hogy ivott volna. Az ajtóra merett. Most aztán komolyra fordult az ügy. Szíveskedjenek állni a sarat. Társai követték tekintetét. Külc papának elképedésében cigányútra ment a konyak. Storm és Achtel urak álltak ugyanis a mulatóban. Mögöttük még néhány férfi nyomakodott be az ajtón, szemlátomás szintén a banda tagjai. Ilyesmire azért nem számítottam, annyi szent, üledeze Struve. Nyílt szuronyroham? A béke évek kellős közepén? Lehajolt és felkapott egy üres boros üveget az asztalon. Nincs véletlenül egy fölösleges ebből a vacakból, tudakolt a külcpapa. Láthatólag majd kibújt a bőréből örömében, s a képe csak úgy ragyogott. A fiatal ember átnyújtott neki is egy üres butéliát. Íme, suttogta. A botomnak jobban örülnék. Úgy látszott, az ősdaliát gyengéd vonzalom fűzi otthon feledett sétabotjához. Adjon nekem is egy ilyen kézigránátot, szólt eltökélten Iréne. Csacskaság, korolt a külcpapa. Sőt, ha itt netán sor kerülne némi buzogány lengetésre, sürgősen bújjék az asztal alá, és fogja be jól a fülét. Eszem ágában sincs. Tegyen meg az én kedvemért, könyörgött Rudi Struve. Tisztelt jövendőbelie, soha nem bocsátaná meg nekünk, ha ebben a csoportos párbajban néhány vágást szerezne az arcára, és holnaptól életfogytiglan úgy festene, mint egy bajtási diáktestület elnöke. Szíveskedjék kihagyni a játékból a jövendőbelimet, heveskedett a lány, inkább a banditákra ügyelje. Storm és Achtel közben helyet foglaltak egy asztalnál, és fürkész tekintettel néztek körül a mulatóban. Amikor a kisnövésű Storm felfedezte régi barátját, Külc, Hentes és Mészárost Berlinből, sugárzó mosolyan nyájasan üdvözölte. Az idős Hentes koponyája lángvörös színben játszott. Ilyen pimassággal még életemben nem találkoztam, törögte. Addig verem a boros flaskával azt az elfuserált fülét, míg olyan nem lesz, mint egy üvegcserepekkel megtűzdelt kerítés. A másik meg képes volt beadni nekem, hogy a feleségét meg a gyerekeit jön ide meglátogatni. Az embert mindig érheti meglepetés, ölcserkedett Rudi Struve. A sors ezúttal is őt igazolta. A következő másodpercben ugyanis a mulató minden lámpása kihunyt. Legalább 150 ember merült az éj mélységes homályába. Sötét lett minden lépcsőn, zúgban, sarokban és páholyban. Vaksötét, akár egy krumplis veremben. A zenekar egy hamis akkorddal befejezte a tevékenységét. Csupán az első hegedűs játszott még néhány ütemet, de aztán ő is feladta. A táncparketten álló párok és az asztaloknál ülő vendégek hangosan kacaráztak. Poharak borultak fel, egyik-másik sarokban gyengéd jelenetekre kerül sor. Jófülű ember világosan hallhatta a cuppanásokat. A vendégek többsége az igazgatóság kedves ötletének vélte az egészet, hanem aztán felsikoltott valaki. Segítség! Segítség!

0: egy női hang volt. Mit jelentsen ez? Hozzátartozik még a tréfához? Egyszerre mindnyájan megérezték, ez nem tréfa. Nem is volt soha. Fültépő sivalkodás tört ki megszámlálhatatlan szólamban. Székek és asztalok dőltek fel recsekbe ropogva. Hasadoztak a deszkák. A pincérek káromkodtak, mint meg annyi szótáskocsis. Rémüldöztek ugyanis, hogy megszöknek a vendégeik. Valahol szilánkukra tört egy tükör. Vagy egy üvegajtó volt? Esetleg ablaktábla? Látni persze semmit sem lehetett, s az ember szinte belefulladt a ricsajba. Összekeveredett a sírás, ordítozás, a hisztérikus röhögés. Világosságot! Bömbölték az emberek. Világosságot! Világosságot! Elszabadult a pokol. Nőket tibortak le, idegenek ruhájába, asztalterítőkbe, ismeretlen karokba, lábakba csimpaszkodtak. Sokan a padlón heverő testeken taposva próbáltak kivergődni a szabadba. De hát ki tudja, hol az ajtó? Az egyik nagy csillár szétrobbant. Üvegeső permetezett. A világosságot, segítséget követelő hangorkán egyre féktelenebbül, egyre félelmetesebben harsogott. Elszabadult a pokol. Csak hogy ebben a pokolban nem csupán a szegény veszendő bűnösök, hanem maguk az ördögök sem láttak el az orrukig. És akkor, egy egész örökké valóság múltán, ismét kinyúlt a fény. Hogy ez az örökké valóság meddig tartott, 5 percig, 10 percig, senki sem tudta volna megmondani. Egyéb iránt nem is kérdezte senki. Az emberek döbbenten nézelődtek. Szúdarabból egy földrengés sem garázdálkodhatott volna. Tisztára, mint az özönvíz után, állapította meg a büfés kisasszony. Jó maga a pult tetején keresett menedéket, éppen egy puncstortán térdepelt, s mindkét kezével a meggyes rétesbe kapaszkodott. Iszonyatos volt a pusztulás. A vendégek nem sokban különböztek a bándor cigányoktól. Mindenütt csupa rongyászakat ruhát lehetett látni. Nem volt ritka az olyan zakú, amelynek hiányzott az ujja, s egy csomó spanyol nemes alsó nadrágban szégyenkezett. Egy fölfordított asztal alatt rokokó Martinőnek öltözött éltesebb hölgy feküdt. A dáma panaszosan nyöszörgött, s haján vörös borral locsolt tejszínab volt a diadém. A letiport vendégek, akiken többen átbukdácsoltak, a földön kuporogtak és a fejüket tapogatták. A poharakból, üvegekből kicsorgott bor és a likőr ragados pocsolyákba folyt össze. Az igazgató dúltan tévegett a romok között, és megpróbálta felbecsülni a kárt. Sok asszony a férjét kereste. Megtépázott szerelmesek kutattak párja után. Pincérek igyekeztek megtalálni vendégeiket. Az első hegedűs eszméletlenül hevert a dobogó előtt. A vonója miszlikbe tört. A kép Varus halálára emlékeztetett a teutoburgi erdőben. A különbség mindössze annyi volt, hogy a római hadvezér nem hegedű vonóba, hanem kardjába dőlt. A hegedű maga holmi széttaposott szivars katujához hasonlított. A szaxofonista viszont a csellóban ült, de már kapálózott és iparkodott kikecmeregni belőle. Egy nagy csillár, számos falikar, egy ablaktábla, egy üvegajtó, továbbá egy hatalmas tükör tört össze. Ahová csak lépett az ember, üveg csikorgott a talpa alatt. Az igazgató kiszabadította az éltes, rokokó Márkinőt a ránehezedő asztal alól, felsegítette, és ki akarta vezetni a mosdóba. Eközben megcsúszott, és sikeresen elterült egy finom seribrendi tócsa kellős közepén. Kinn az előcsarnokban, közvetlenül a biztosítékokat rejtő szekrényke tövében, a ruhatáros nénike üldögélt szájában egy félig megkötött harisnyával. És a sarokban, magasan a romok, a dúló vihar felett állt Külcz, Hentes és Mészáros Berlinből, szálfa egyenesen, miként a bosszúállás istene. Hatalmas markában egy magányos széklábat szorongatott. Ki óhajt még kórházba kerülni? Harsogta, és vadul forgatta a szemét. Ingyen és bérmentve bejuttatom. Senki sem jelentkezett. Lábánál egy férfi hevert, akit még a sötétben tett ártalmatlanná, olyan szorosra húzván a nyakkendőjét, hogy a szerencsétlen minden ellenállás nélkül összeroskadt. Máskülönben csak véletlenül odabetődött ártatlan vendég volt az illető, mint később kiderült, egy güsztrovi szállító vállalat tulajdonosa. A páholy vörös plüsssel bevont melvédjén egy másik férfi csüngött fejjel lefelé, a mulató főpincére. Ő egy üres boros üveggel került összeütközésbe, és 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett, de már csak nem magához tért. Az asztal még szilárdan állt, ám a cukortartó kockacukrostól, a hamutartó csikkestől, s a rózsacsokor vázástól a güsztrovi szállítmányozó elegáns, sötétkék öltönyét ékesítette már. Csak semmi álszemérem! Trombitált az őzdalia, és úgy pörgette ősz feje fölött a széklábat, mint török a szabját. Ne tolongjunk, kérem! Mindenki sorra kerül! Irene Traoré riadtan gubbasztott a sarokban. Kacér kis kalapja félrecsúszott. Csak ült, mint akit odaszegeztek, szebek kerekre tágult, keze görcsösen szorongatta a táskát. Külcpapa körül hordozta tekintetét, majd diadalmasan odafordult a lányhoz. Na, gyermekem, ezek eltűntek. Kik tűntek el? Nyögdécselte Irene. A bűnözők, jelentette az őzdalia büszkén. Kivéve persze azt a 2 nyavajást, akit leterítettem. De hát az egyik egy pincér, akadékoskodott a lány. Az idős hentes szemügyre vette a melvéden csüngő férfiút. Jaj, de kellemetlen! A padlón heverő férfiú végre meg tudta lazítani nyakkendőjét, és alaposan kiköhögte magát. Én pedig szállítmányozó vagyok, tudatta rekedten. Szabad tudnom, milyen alapon mert folytogatni engem? Maga sem rabló, keseredett el külcpapa. Rabló? Magyar betilizett? Rettentően sajnálom, nyögött az akhentes, és meghajolt. Engedje meg, hogy bemutatkozzam. Külc vagyok. Éjmer, nyújtotta kezét a másik. Örvendek a szerencsének. Nagy keservesen felült, és kétségbe esetten szemlélte kék öltönyén a kockacukrot, valamint a rózsaszálakat. Aztán feltápászkodott, és tovasántikált. A rózsákat minden esetre magával vitte. No hát végeredményben mégiscsak igazam volt, dolgott külcpapa. A bűnözők eltűntek. Irene elmosolyodott, de hirtelen kinyújtotta a karját, és a táskára merett. A zár nyitva volt. Irene belenézett a táskába, aztán felkapta a fejét. Nincs meg a miniatűr! Külcpapa kezéből kipottyant a székláb. Ő maga egy székre roskadt, de aztán felpattant és körülnézett. És a mi fiatal barátunk is eltűnt, állapította meg. Kicsoda? Rudi Struve? Ő is? Irene a fejét csóválta, és értetlenül bámult maga elé. Ő is? Amikor a legközelebbi őrszobáról megérkezett a 2 rendőrőrmester, tépet ruhájú fürdő vendégek koszorúja vette körül őket. Valamilyen kártérítést követeltek a lehető legkülönbözőbb hangnemben. Nekünk ahhoz semmi közünk, magyarázták a rend derékőrei. Szíveskedjenek a tulajdonosokhoz fordulni. A vendégek a büféhez rohantak, illetve bicegtek, ki hogyan tudott. Az igazgató a büféasztal mögött állt, és egyik pohár pálinkát hajtotta fel a másik után. Az idegei tökéletesen felmondták a szolgálatot, és ezért sürgősen igyekezett az egyetlen éppen maradt palac tartalmának nyakára hágni. A 2 őrmester átlábolta a romtengeren, és felkeresték a ruhatáros nénikét, akinek felejthetetlen élményeiről már telefonon is értesültek. A ruhatáros nénike kint ült a folyosón, és reszketek kezével szorongatta a fél kötött harisnyát. Maga látta a gyanúsítottakat? Kérdezte az egyik őrmester.
1: Igenis, vágta rá buzgón a nénike. 2 voltak. Ott a hátsó ajtón jöttek be, és kinyitották a kis biztosítószekrényt. Kérdeztem tőlük, mit jelentsen ez, és kérem, egyáltalán nem is válaszoltak nekem. Ki akartam szaladni a konyhába, hogy behívjak valakit, de az egyik lefogott. A másik kitépte kezemből a kötésemet, ijedtem be, tátva maradt a szám. És egyszerre csak benne volt a harisnya. Leültettek a székre, és elfordították, hogy ne is lássam, mit művelnek. És rögtön aztán minden elsötétedett.
0: És amikor megint világos lett,
1: akkor a két illető persze már rég eltűnt.
0: Magyarázta nénike.
1: Én meg csak ültem itt, és fájt a torkom.
0: Egyébről nincs tudomása?
1: Hogyha nyelek, szúr is.
0: Nyeljen, lehetőleg minél kevesebbet, tanácsolt az egyik őrmester. Paul értette ezt, mert én nem, mondta a másik. Én sem nagyon, felelte a Paul. Beállít két pacák, sötétet csinálnak, aztán olajra léptek. Utána meg olyan a mulató, hogy az ócskapiac sem különb.
1: Talán a konkurencia emberei voltak,
0: vetette közben a ruhatáros nénike. Az őrmesterek vigyorogtak, igaz tudni, ők sem tudtak semmit, de azért mindent jobban tudtak. Az ajtóban ekkor hatalmas termetű öregember bukkant fel. Egy rendkívül bájos, ifjú hölgyet támogatott, aki szemlátomást nem érezte különösebben jól magát. Haladéktalanul beszélnünk kell magukkal, ha megengedi, külc vagyok. A kártérítési igényeket a mulató tulajdonosának kell begyújtani, tájékoztatta az egyik örmester. Külc úr kesernyésen nevetett. Nos, a tulajdonosnak van még fölösleges 600 000 dán koronája, megkísérelhetjük. Miért éppen 600 000? Érdeklődött a Paul keresztnévre hallgató örmester. Csak nem loptak el valamit? De jól adja, hallja-e? Érdeklődött Külc. Csak nem képzelte, hogy itt merő élvezetből szokott kialudni a villany? A hölgytől elloptak egy miniatűrt. Mégpedig egy bizonyos Holbein, egészítette ki Iréne. Keresztneve? Kérdezte az egyik örmester. Hans, közölte az ifjú hölgy. Aha! Kiáltott fel a másik rendőr. Legalább ennyit tudunk róla. Szóval a neve Hans Holbein. Kiről beszél maga voltak éppen? Képette a Külc. Hogy kiről? Hát a tolvajról, Hans Holbeinről. De atyám fia, ordított fel Külc. Holbein a festő neve. És gőgösen húzta ki magát. Hát igen, a tudás hatalom. A tolvaj egészen más. A tolvaj hozzávetőleg 200 személy. Már Kopenhága óta üldöznek minket. A komphajón ellopták tőlem a miniatűr másolatát. Ez Trauri kisasszony isteni ötlete volt. De a másolatot az előbb visszalopták hozzám. Egyszerre csak ott hevert az asztalon, egy levél kíséretében. És aztán leszállt az egyiptomi sötétség. És mire megint világos lett, Trauri kisasszony táskájából kicsaklizták az eredetit. Vagyis eltűnt a miniatűr. Eltűntek a tolvajok. És egy jó barátunk is eltűnt. Valószínűleg magukkal hurcolták. Kár érte. Nagyon rokonszenves fiatalember volt. Berlini. Rudi Struve-nak hívják.
2: Remélhetőleg nem történt komolyabb baja, sóhajtott Iréne. Egy darabig hallgatott, aztán összeszedte magát. Azonnal telefonálnom kell Brüsszelbe, ott van a főnököm. Értesítenem kell a lopásról. A két örmester hosszú időre elnémult. Ne vágjanak folyton egymás szavába, kérelte őket Külc papa. Mindig csak jelentkezési sorrendben.
1: Szíveskedjenek talán elfáradni velünk az Örsre, szólalt meg végül az egyik rendőr. A banda még nem juthatott el nagyon messzire. Azonnal értesítenünk kell a többi körzetet és a rostogi rendőrkapitányságot.
0: A másik őrmester már nyitotta is az ajtót. Parancsoljanak. Egy pillanatra, állt meg az őzdalia. Már csak a rendkedvéért is tudomásukra kell hoznom, hogy az imént a sötétben, a kelleténél kisé talán erőteljesebben találta megfogni a főpincért, valamint egy Émer nevezetű szállítmányozót. Azt hittem ugyanis, hogy tolvajok. Látszott, mennyire lesújtja a dolog, hogy én mindig mindenben mellétre fállok.
1: Ez pillanatnyilag nem olyan fontos, nyugtatta meg az egyik őrmester. Parancsoljanak, ismételte meg kollégája az ajtónál. Ekkor egy pincér támolygott ki a teremből.
3: Ja, persze,
0: dörmögött Külc papa. Még nem fizettünk. Iréne kivett a táskájából egy bankjegyet, és átadta a pincérnek. Rendben van, küzdte hozzá. A pincér mélyen meghajolt. Nem emiatt jöttem, magyarázta. A kedves vendégek az asztalon felejtettek valamit. Egy kis csomagot, meg egy levelet tartott a kezében. Küld sietősen elvette tőle.
4: A hamis miniatűr,
0: kiáltotta. Meg a levél, amiben azok a kóficok sértegetni merészeltek engem. Adja csak ide! Mindkettőt zsebre vágta, és búsan jegyezte meg. Legközelebb a fejemet felejtem valahol. Az örmesterhez fordult. Lám, uraim, mit tesz az emberrel az érelmesesedés? Kérem, küldsz, papa, induljunk már. Sürgős a dolgunk.

0: 12. fejezet. Lieblich apó grogpincéje. A hat taxi ismét az éjszakába merülő országúton robogott. Ezúttal visszafelé, Rostock irányában. A fehér szakálú öreg úr az utolsó kocsiban ült. Sötét szemüvegét azonban levette. A fekete üveg huzamosabb használata, mint közismert, rontja a látást. Kivált azokét, akiknek makkegészséges a szemük. Horn professzor feszülten figyelte az utat a kocsi hátsó ablakán. Helyesebben nem is az ablakon átnézett ki, hanem azon a kis lyukon, amely úgy keletkezett, hogy a professzor úr kivágta az üveget. Az az ember ugyanis, aki lőfegyvert tart a kezében, és arra számít, hogy esetleg rendőrökkel megrakott motoros járművek közelítik meg, egész jól használt veheti holmi kis lőrésnek. Persze, ha nincs rajta üveg. Horn professzornak pedig feltett szándéka volt, hogy lyukat lőjön a neki nem tetsző autó gumiába. Ezzel az aránylag emberséges, mint amellett fölöttébb hatásos módszerrel könnyedén fel lehet tartóztatni bárkit, akinek túlságosan is sietős a dolga. A hat taxi élén haladó kocsiban Storm, Achter és Karsten urak foglaltak helyet. Továbbá az a férfiú, aki Warnemünde felé menet még díjbirkózóra emlékeztetett, de azóta némileg megváltozott. Nem éppen előnyére. Alacsony homlokán számos lila dudor égtelenkedett. Orra csak nem keresztbe feküdt az arcán, és tekintélyesen feldagadt. Első látásra azt gondolhatta volna az ember, hogy a szerencsétlent cséplőgép kapta el. Holnap okvetlenül vegyél egy új kalapot, intette a kisnövésű Storm. Legalább 2 számmal lett nagyobb a fejed. Micsoda őrültség! Sötétben próbálkozni lopással! Morcoskodott a nem éppen előnyösen átalakult díjbirkózó. Még azt sem tudok, kinek köszönhetem a dekorációt. Pedig boldogan viszonoznám. Ne kicsinyeskedjünk, szólalt meg Philipp Achter. Én például határozottan örülök, hogy sötétben zajlott le a támadás.
1: Miért?
0: Képzeljétek, egyszerre csak egy nőszemély lógott a nyakamon, aki úgy csontostul legalább egy mázsát nyomott. Görcsösen belém csimpaszkodott, segítségért kiabált, és mindenáron azt kívánta tőlem, hogy mentsem meg. Pont én? Kész szerencs, hogy hamarosan Libli kapóvá leszünk. Örül szüksége volna már egy pofa grogra. A díjbirkózóban felébredt a kíváncsiság.
1: Te mondd, és miről tudtad megállapítani a sötétben, hogy nő az illető?
0: A keresztnevéről, világosította fel cinikusan Achter. A várnemündei rendőrőrsön, Traurik kisasszony, valamint Oszkár Külc, Hentes és Mészáros mester igazolták személyazonosságukat. Mindketten bemutatták útlevelüket, és közölték a fiatalember nevét is, aki nyomtalanul eltűnt a mulatóból. Iréne hozzátette még, hogy Struve úr Charlottenburgban a Holzendorstrasse lakik.
1: A banda feltehetően magával hurcolt a Struve urat,
0: vélte a felügyelő.
1: Bizonyára ellenük szegült, alig hanem utánuk eredt, hogy feltartóztassa őket. Ekkor legyűrték és elfogták. Borzalmas, siránkozott Külc papa. Szegény gyerek, ki tudja, hol és milyen állapotban látjuk viszont. Remélhetőleg nincsenek hozzátartozói.
0: Iréne búskomorságba süppett, és azon iparkodott, hogy kötelet sodorjon kesztyűjéből. Már csak nem sikerült is neki. De sajnos megzavarták tevékenységében, Brüsszel jelentkezett. Az ifjú hölgy átsietett a szomszéd szobába, a telefonhoz. A főnök el fog ájulni, gondolta. Remélem csak január 1-jére kapom meg a felmondást. Ez alatt Külc hentesmester részletesen beszámolt Storm úrról, meg a többiekről, akikkel a harmadosztályú fülkében együtt utazott. Utalt arra, hogy éppen Rudi Struve hívta fel a figyelmét az utitársa közveszélyességére, mégpedig egy mesenévén. Külc papa ezt követően előadta a 4 levelű lópatkóval, a Curtius panzióval, valamint a fehér szakállú, sötét szemüveges öregúrral kapcsolatos, sajátos kopenhágai élményeit. Majd elmondta, hogyan találkozott Stormmal, először az Hotel Dangleterben, aztán a régiség kereskedés előtt. Végezetül megkísérelt szemléletes és pontos személyleírást adni Stormról, Achterről, Hornról meg a többiekről.
1: Nos, ilyesmibe már Oscar Külcnél különb embereknek is beletört a bicskájuk.
0: A felügyelő időközönként szófukar kérdéseket intézett hozzá. Egy rendőr jegyzőkönyvbe foglalta Külcs tanúvallomását. Amikor a tanúnak már semmi egyéb nem jutott eszébe, a felügyelő felállt.
2: A jegyzőkönyvet azonnal továbbítom rostokba,
0: jelentette ki. Ott haladéktalanul megteszik majd a kellő intézkedéseket. A magam részéről addig is értesítem a helyi vámhivatalt és pályaudvari rendőrőrsöket. Különben a banda esetleg még visszakocsikázik Kopenhágába. Elnézésüket kérem.
1: Csak tessék, tessék,
0: dörmögte a tanú. De most aztán mutassák meg, mit tudnak. Egyszer végre már látni szeretném, mire fizetem azt a tömérdek adót. A felügyelő az ajtónál még találkozott Irénével. Steinhöfel úr 10 000 márka jutalomba részesíti azt, aki előteremti a miniatűrt. Egyébként holnap délután érkezik Berlinbe. A felügyelő teljesen kiborult. 10 000 márka jutalom? Más már nem is hiányzott. Holnap reggeltől csak, hogy tódulnak majd ide mindazok, akiknek sok az idejük és kevés a pénzük, hogy egy életre ellássanak bennünket fontosabbnál fontosabb hírekkel. És dühötten elrohant.
1: Na, kislányom, fordult Irénéhez Külcs papa. Nagyon elhúzták a nótáját.
0: Nem, de a főnök mindenáron vissza akarja kapni a miniatűrt, nem a pénz miatt, hiszen nem éri semmi veszteség. A Holbein miniatűr 500 000 márkára volt biztosítva.
1: Hogy micsoda emberek vannak a világon, kelt ki magából Külcs papa. Ha én volnék a főnöke helyében, fél lábon táncolnék örömömben, amiért elcsórták a Holbeint, és rögtön felvenném az 500 000 márkát a biztosítótól. Sőt, levelet írnék a bandának, hogy az Isten áldja meg őket. Eszükbe ne jusson visszahozni azt a micsodát.
0: Csak hogy az én főnököm nem a pénzt szereti, hanem a művészetet.
1: Ez már betegségre van, jelentette ki határozottan a hentes mester. Súlyos betegségre. Remélhetőleg nem romlik tovább az állapota.
0: 4 óra múlva a rendőrfelügyelő elfuvarozta két tanúját a Beringer szállóba, és megkérte őket, hogy legyenek készen reggel 6 órára. Akkor majd értük jön, és kocsival beviszi őket rostokba. A rostoki hatóságok ugyanis szeretnének egyetmást megkérdezni. Elbúcsúzott.
1: Na, most legalább nyugodtan alhatunk, örvendezett Külcs papa, miközben Irénével fölfelé ballaktak a lépcsőn.
0: Ami eltűnt, azzal nincs gond. Viszont holnap utazom életemben először rabszállítón. Remélem, nem erről fogok álmodni.
1: Jó éjszakát, Külcs papa, köszönte fáradtan a lány. Aludjon jól. És már nyitotta is a szobája ajtaját.
0: Hoplá! Kiáltott az öreg, és a zsebébe nyúlt. Ne adjam vissza a hamis Holbeint. Át akarta nyújtani a kis csomagot.
1: Nem kell. Köszönöm, mondta Iréne. Ha már az eredeti eltűnt, a hamisra sincs szükségem. Amúgy sem ér valami nagyon sokat. Nem akarja megtartani a dániai kaland emlékére? Nem hiszem, hogy a főnököm kifogásolna. Nem gyűjt másolatokat.
0: Ahogy gondolja, egyezett bele Külcs papa. Köszönöm szépen.
1: Az üzlet mögötti szobában fogom majd felakasztani a kanapé fölé. Ott még éppen elfér valami apróság.
0: Nagyot ásított és intett a lánynak. Micsoda nap volt, te jó szagú úristen!
1: És vajon hol lett most a mi Rudink? Nekem egyenesen hiányzik.
0: Jó éjszakát, Külcs papa! Suttogta a lány, és sürgősen a szobájába vonult. A hálót, amelyel manapság a tolvajokat fogják, drótból szőtték, és a neve telefonhálózat. A mindenfelé szétfutó magas póznákra szerelt vezetékek zúgni kezdtek. A Holbein miniatűr elrablásának és a magas jutalomnak a híre szélnél is sebesebben terjedt el a szélrózsa minden irányában. Az újságpalotákban a nyomdagépeket leállították. Az ügyeletes szerkesztők két hasábos főcímeket ötöltek ki, és betörtelték a lapba a szenzációt. Libri kapu grogpincéje a kikötő felé lejtő meredek rostoki utcák egyikében volt. mivel sajnálatosképpen mindenütt akadnak emberek, akik életmódjukkal súlyos akadályokat görgítenek a büntető törvénykönyv sudbavágása elé, minden városban akadnak olyan helyiségek is, amelyekben ezek a bizonyos sötét egyéniségek találkozni szoktak, hogy kicseréljék szakmai tapasztalataikat, s mellesleg hódoljanak az alkohol káros élvezetének. Horn professzor volt az első, aki megérkezett Liblik apóhoz, és azonnal a hátsó szobába vezettette magát, amelynek ajtaján tábla díszelgett. A táblán ez állt. Zárt körű asztaltársaság. Liblik apó láthatólag ismerte a fehér szakálló vendéget, majd szétrepett a kíváncsiságtól, és ájuldozott a tisztelettől.
2: Hordd el magad, parancsolta a professzor. Mindjárt befutnak az emberei. Senki sem merjen háborgatni minket.
0: Liblik apu alázatosan visszavonult. A professzor letelepedett. Lassanként kis csoportokban beszállingóztak az asztaltársaság többi tagjai. Helyet foglaltak a szétszórtan felállított asztalok mellett, Liblik apu személyesen szolgálta ki őket. A tagok cigarettáztak, indogáltak.
2: Együtt vagyunk valamennyien, szólalt meg hirtelen a kisnövésű Storm. Csak az a két ember hiányzik, akit már nem ündében hagytál üdülni, főnök.
0: Rendben van. A professzor intett a kocsmárosnak, Liblik apu kotródott. A főnök körülnézett.
2: Feltevésem szerint a rendőrség már mindenről értesült. Nincs vesztegetni való időt. Ami engem illet, sürgősen visszamegyek a Blücher szállóba, elhozom a bőröntömet, vizetek, és bejelentem, hogy Hamburgba utazom. Aztán megint idejövök, és leszedem a szakállamat. Ti pedig igyekezzetek minél gyorsabban elhúzni a csíkot. Ez Storm és Achter is meg tudja szervezni. A legfontosabb, hogy külön-külön lépjetek le. Kedre mindenki legyen Berlinben. Én angol turistának öltözöm, és végig látogatok néhány észak-német várost. Erre az ifjabb Holbein érdekében van szükség. A többiek röhincséltek. Az is lehet, hogy kerülőt teszek, folytatta főnök. Megeshet, hogy délfelől kell Berlinbe érkeznem, majd meglátjuk. Minden esetre kedden Berlinben találkozunk. Pénz van nálatok elég? Nem is tudom olyan biztosan.
0: Éperődös Storm.
2: De én igen,
0: vágta el a vitát Horn professzor. Van még valakinek kérdése? Néma csend.
2: Jól van,
0: nyugtázta a professzor. Akkor hát adjátok ide a csomagot. És pucolás. Senki sem moccant.
2: Na mi lesz? Gyerünk, ide a miniatűrt!
0: A tagok szótlanul nézték egymást. Mindegyik arra várt, hogy a másik a zsebébe nyúljon és elővegye a csomagocskát. De mind hiába várták. Horn professzor haragosan dobbantott.
2: Kinél van a miniatűr?
0: Nálam nincs, emelkedett szólásra Philipp Achtel. Én azt hittem, Klopfer csort el.
2: Ő állt legközelebb az asztalhoz, amikor elaludt a villany?
3: Nálam ugyan nincsen,
0: védekezett a Klopfer nevezetű egyén.
3: Amikor sötét lett egy nő, azt hitte, én vagyok a férje. Az Úr Istennek sem akart elengedni, és folyton folyvás Arthurnak szólítgatott. Mikor aztán végre a táskához férkőztem, már üres volt. Azt hittem, Pics emelte el.
0: Pics volt az, aki hajdani díjbirkózóra emlékeztetett. Szomorkással rázta megrongált fejét.
2: Nálam nincs. Megpróbáltam elkapni a táskát. De mielőtt elértem volna, valaki egy kemény tárgyal morzézni kezdett a fejemen, és sajnos már a negyedik betű után összeestem. Abban a tudatban, hogy Ken kaparintotta meg.
3: Nem, nálam nincs,
0: jelentette ki búsan az illető.
2: Ne örítsetek meg!
0: Bődült el a főnök.
2: 12 emberünk volt benne a mulatóban. 10 álltak odakint, mindent pontosan előkészítettünk a legapróbb részletekig. És most még azt meritek mondani, hogy egyiketeknél sincs a miniatűr? Kinél van?
0: Mindenki hallgatott. Szinte riasztó volt már a némaság. Kinél van? Kérdezte ismét a főnök. Intett Stornak és Achtelnek. Motozás. Miközben Storm és Achtel végigkutatták társai zsebét, Horn professzor a pisztolyát ellenőrizte, a szakember alaposságával. Aztán mélán bólintott.
1: A vizsgálat eredménye láthatólag kielégítette. Felpillantott. Storm és Achtel urak befejezték tevékenységüket, értetlenül meredtek főnökükre, és a vállukat vonogatták. Sehol semmi, jelentette a kisnövésű. Semmi, erősítette meg Philip Achtel. Arca egészen elsápadt, az orra kivételével. Nem vitás, hogy a miniatűrt ellopták a táskából, morfondírozott Storm. Csak éppen nem mi. Viszont a zsaruk minket vesznek üldözőbe, sopánkodott Achtel úr. Pedig sajnos ma született ártatlanok vagyunk. Horn professzor a tulajdon kabát gombjába fogóckodott, vagy tán szívgörcsöt kapott. Visszamegyek a Blücher szállóba, és felhívom Barnemündét, mondta, amikor végre visszanyerte hangját. És velünk mi legyen? Tudakolt a Storm. Mindenki itt marad, vicsorgott a főnök. Csak Karsten jön velem. Bevágta maga után az ajtót. Karsten gyorsan a nyomába ered.
4: Tilosságról. Az irodalmi lépegetőt hallottátok. Kelt a karót. Csak összekeveredtünk, mint hogy egybefolynak. Már a harmadik részét hallhattátok, Erik Kästner, az Eltűnt miniatűr című hangjátékának. És folytatódik tovább a jövő héten. És még egy szomorú dolog, amit be kell mondanom. Csütörtökön elhunyt Szekér Endre, aki nagy inspiráció volt ez a műsorhoz. Még talán a Prüd lakosba el is játszottunk felvételt. Ő volt az én irodalmi tanárom, a Forrás egyik szerkesztője. Nagyon sok ember inspirálója. Szomorkodni miatta. Keltakaró.
5: Sanyi, Hatesz és Varek.
4: Keltakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
6: Kettős vállalkozás.
4: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
7: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
4: Régi könyvek életre kelnek.
8: Nem értem.
4: Hallgass.
9: Kedves ifjak, felnőttek és idősebbek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
5: Tilos Rádió.
4: Jó.
8: Ez nagyon jó.
5: FM 90.3. Hallgass.
4: Na, kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

0: A folyosón idegesen kérdezte Albert a kapitány. Miért mondta azt, hogy az egyik cinkos megvan?
1: Mert nem nehéz a hotelben tartózkodó benszülöttek között megtalálni azt, aki ma este a lány szobájában jár.
2: Honnan veszi ezt az újabb meglepetést?
0: Kérdezte Markey.
1: Jellegzetes benszülött szokás, hogy a különféle ige alakok helyett legtöbbször az úgynevezett infinitívuszt használják, mert az ő primitív nyelvjárásaikban alig van ige ragozás. Mi azt mondjuk, ne gyújtson rá, gondolkozni fogok. A benszülött így mondja, nem rágyújtani, gondolkozni kell.
2: Azt hiszem, újra fején találta a szöget.
0: Dörmögte a kapitány.
1: Már virradt, amikor az irodába értek. Sedlinc és a tisztek teáztak. Mindenki fázott belülről, a 35 fokos melegben. A jegyzőkönyv papírján árkokat szántott a ceruza, annyi nedvességet szívott fel minden egyes lap a levegőből. Wolfgang igazgató úr, hol van?
0: Kérdezte.
1: Valaki értelme. Az igazgató rekett volt, a haja kuszált, a szeme bágyat, és jeges kezeit dörzsölte.
2: Rémes. Rémes.
1: Ismételte folyton.
0: Mit csopánkodik? Szólt rá a főfelügyelő. Ha nincs ez az átkozott história, akkor egy kis vagyonnal kevesebbet keres. 3 hétig a legutálatosabb évszakban tele van kitűnő vendégekkel a szálló.
2: De ez a botrány, kérem?
0: Hát az csak reklám. A jövő szezonra a szállodája tömve lesz.
1: A jövőre lejár a 10 éves szerződésem, és az állam saját kezelésébe veszi a szállót. Mi hasznom a reklámból?
0: Úgy? Hát maga csak bérlő?
1: Igen.
0: Egyedül?
1: Wolfgang habozott.
2: Nem.
1: Én alapítottam a fürdőhelyet, és a maláj királytól, aki törvénytisztelő ura volt Kislagondának, 10 évre koncessziót kaptam a vendéglői üzemek kihasználására. De úgy, hogy ő felestárs. A hollandi közigazgatás ezt a szerződést helyben hagyta. A vállalkozó niderlandise bank is.
0: Hogyan lehetséges a kapcsolótáblával ilyen egyszerűen visszajönni egy szállodában? Mától kezdve posztot állítunk oda.
1: A villanycentrálé a gépház mellett van, ahol csak a fűtők tartózkodnak és a mechanikus. Még sohasem voltok arra, hogy elővigyázatosak legyünk.
0: A gépház személyzetét kihallgatjuk. Ezen kívül mindazok a benszülöttek, akik jelenleg a szállóban tartózkodnak, jöjjenek valamennyien az irodába.
1: Wolfgang. Itt az új lenyomat, mondta Sedlin.
0: Köszönöm.
1: Tessék, felelte Elder, és átnyújtott egy selyempapírban őrzött tükröt. Ezen új lenyomatok vannak. Hasonlítsa össze a meglevővel. Sedlin elsietett.
2: Honnan vette a tükröt?
1: Kérdezte a kapitány. A tettes kezében volt utoljára.
0: Ha egyezik a fogantyún talált új lenyomattal, akkor letartóztatja?
1: Nem. Kevés a bizonyíték. Ha ő sötétített el mindent a támadás idején,
0: az csak elég bizonyíték.
1: Arra, hogy részese egy hatóság elleni erőszaknak. De én azt is rá akarom bizonyítani, hogy gyilkos, zsaroló, rabló.
0: Hogy áll az illető alibije?
1: Megdönthetetlen. Több megbízható tanú, jóhiszeműen és eskü alatt vallja majd, hogy együtt volt vele.
0: És mégis
1: ő a gyilkos. Jött a gépház személyzete. A négerliftes, egy mulat mixer, egy tamil sofőr, 2 benszülött kukta, a maláj levelezőnap és tánc állarc kereskedő, végül egy félvér mosónő.
0: Ferguson, legyen szíves a benszülötteket vigye a szomszédos szobába. Válassza ki azokat, akiknek kétségtelen az alibije, a többi egyenként jöjjön.
1: Ilyet nagy kerek szemekkel bámulták a színesek a rendőröket. Rémült sustorgással követték Ferguson.
0: Kérem, fordult Elder az olajos overálban áldogáló fűtőköz. Körülbelül 1,5 óra előtt kikapcsolták az áramot a villanyos centrálénál. Mit tudnak erről?
1: Én azonnal kisiettem, mert a melegvíz kazánnál voltam éppen, mondta a mechanikus. És amilyen gyorsan csak tudtam, helyreállítottam az áramszolgáltatást. Egy rendőrtiszt, aki lámpással jött, előzőleg valamit csinált.
0: E
1: Ez Szedlinc volt, aki új lenyomatot vett. Más nem látott?
2: Nem.
1: Én láttam egy furcsa alakot, mondta az egyik fűtő. Kokszot talicskáztam a csúszdából, és a fordulónál látszott a centrálé táblája. Egy másodpercre megpillantottam valakit, amint elsuhan. Utána siettem, de a következő fordulónál eltűnt, és sietnem kellett a kokszal. Nagyon, nagyon furcsa volt az illető.
3: Mi volt furcsa rajta?
1: Hát, világosan láttam. Egy tengerésztűzt volt.
3: Mi a csoda?
1: Én is hihetetlennek tartottam. Egy tengerésztiszt a szálloszú törényében.
3: Igen, elég különös.
1: Köszönöm, elmehetnek.
3: A gépház emberei távoztak. Ezután sor került a benszülöttek kihallgatására. Csak kettő nem tudott alibit igazolni. A mosónő és a sziget ritkaságainak árusa, aki mellesleg képes levelező lapokat is tartott.
1: Neved?
3: Kérdezte Elder a mosónő.
4: Gilda, én vagyok Jaipurból, India.
3: Mosónő?
4: Igen. Lent Sutirimben. Mióta beteg Sahib van a háznál, nem szabad feljárni ide.
3: Hol laksz?
4: A mosókonyhában. Laktam régen emelet kis szobá, de mióta van beteg Sahib azóta...
3: Jó, ezt tudom. Nem vettél részre semmit az éjjel, ami különös?
4: A hold egész veres, nem szokott pedig.
3: Hol láttad a holdat a szutarémmel? Gilda a mosónő megrémült.
4: Álmomban én.
1: Te ne hazudj, mert levágatom kopaszra a hajadat.
3: Most bejött az igazgató Martinnal. A lány erősen nézett a szolgára.
4: Levágni hajam, én, jaj.
1: Csend, szóval, feljöttél a szuterénből, miért és hol voltál? Beszélj, mert, és visszakézzel felrántotta a karját, hogy Gildának megcsuklottak a térdei rémületében.
4: Martina találkoztam, Martina szeretni hatalmas, fehér szolga, szeretni őt, szeretni.
1: Magával találkozott?
2: Igen, felelte habozva Martin.
1: Elder jól látta, hogy zsákutcába jutott, és nem feszegetheti tovább a kérdést, pedig itt valami hiba van.
3: Takarodj, kiáltott a lányra. Ezentúl rajtad lesz a szemem.
1: A lány kisúrran gyorsan, nyakba húzott fejjel, kétségbe esett pillantást vetve Martinra. A maláj ritkaság és levelező lap árusált elő. Kifogástalan, ízléses búvárruha volt rajta, sisak nélkül, de egy kék nyakkendő csokorral. Fekete művészkalapja nélkülözte a karimát, cipőt, harisnyát nem viselt, de csuklói felett régen divatja múlt manzsetták villantak elő, és egy csontfejű sétapálcával játszadozott. A búvárruha zsebéből egy tánc állarc kandikált.
3: Neved?
1: Csodálatos Nalaja.
3: Foglalkozásod?
1: Uralkodó és díszműárus.
3: Mi?
1: A sziget ura vagyok, a királynő kegyelméből. És társtulajdonosa minden vendéglői üzemnek kislagonnál.
3: Ez a közlés még Eldert is meglepte. Miért laksz akkor piszkos szobában többet magaddal?
1: Hogy ne tudják, ki vagyok. Nagy szállókban ez előfordul, és inkognitó a neve.
3: És miért árusítsz benszülött táncálarcokat?
1: Hogy pénzt keressek.
3: Hiszen úri módon élhetnél a jövedelmedből,
1: de akkor más tudna árusítani. Benszülött igazgatót nem szeretik, táncálharcot igen. Dolgozni jó, pénzt keresni jó, akkor is, ha mellékkeresed sok. Ez így igazság.
3: Elővett egy álarcot, és szeretettel nézegette. Elder kivette a kezéből.
1: Az ilyesmi kislagondár ritkaság? Nagy ritkaság, uram. Annyira, hogy nem is találni.
3: Hát ez honnan van?
1: Lipcséből. Ott nem ritkaság. Gyártják. Nálunk nincs ilyen csúfálarc. Ott van mindenkinek az igazi arca, az elég csúf. Ez is egy nagy igazság.
3: Hol voltál az éjszaka?
1: Az emeleten. Veled verekedtem, és valaki utánam lőtt.
3: Mit? Te voltál?
1: Én. Felosontam a lányhoz. 12-kor beszéltem vele, és amikor kijöttem, te megtámadtál. Én megijedtem. Bum, bum, és futni kellett.
3: Elder hosszan nézett a vigyorgó arcba. Vagy nagyon egyszerű, vagy nagyon ügyes a magyarázat.
1: Mondd, király, tudod te, hogy ki vagyok én?
2: Mindenki tudja. Okos és öreg vagy, mint egy krokodil. És a királynő fizet neked, hogy kegyetlen vérebb legyél, ezért téged gyűlölnek és meg fognak ölni.
3: Úgy. És azt is tudod, hogy mit szoktam én tenni a gonosztevőkkel, ha hazudnak nekem?
2: Ütöd őket, és ők betegek lesznek. De egy királyt nem lehet ütni.
3: Akkor a pofont kapott nyomban, hogy a portás kint a halban Ferri a támából.
2: Azt hiszem, uram, tévedtem. Mégis lehet.
3: Mondta a csodálatos nalaja szomorúan, és káprázott a szeme.
1: Örülök, hogy megértettük egymást. Most mondd el, nalaja, hogy miért bújtál el a szobában, és miért futottál el tőle.
2: De az igazat mond. Az igazat mondom, mert én igen ritkán hazudok. Éjszaka felkeltett valaki álmomból. Sötét volt, nem látta. Az öreg újságos, akinek dobozában halott csecsemők lelke sír, amikor forgatja, tanú erre.
1: Gyerünk.
2: Egy hang azt mondta. Gyere le a mosókonyha melletti szerszámfülkébe, és sok pénzed lesz. Sejtettem, uram, hogy gonosz varázslatról van szó, amit linkségnek neveznek.
1: Mit beszélsz?
2: Trónörökös koromban hajófűtő voltam, és megismertem a civilizációt.
1: Folytasd.
2: A szerszám fülkében sötét volt. Ott magyarázta el az az ember, aki csak sötétben jön elő, hogy hová kell menni, és hogy nem muszáj lopni sem, csak kapok valami füzetet. Ha visszajövök hozzá, ad nekem 50 forintot. Ez egy nagyon jó ajánlat, uram.
1: Mást nem mondod?
2: Nem.
3: Elder körülnézett.
1: Nincs itt valahol egy bikacsök?
2: Illetve azt mondta, folytatta gyorsan a király, hogy ha szembe kerülök valakivel, ne féljek, mert lesz segítség. Azután visszamentem a szerszámkamrába, és ott egy matróztiszt nagyon megvert, mert a sötétben az arcára lépte.
1: Mit mondasz?
2: Végig pofozott egy szürke ruhás matróztiszt a szuterén folyosón. Ennyi volt.
1: Te...
2: Az őseimre esküszöm, hogy nem főzlek, villámkezű fehér úr.
1: Hogy nézett ki az, aki suttogott?
2: Vigyázott rá, hogy ne lássam a sötétben.
1: Te sok nagy hazugságot mondtál most, király, és ezért én végül nagyon megverlek, hogy hosszú ideig betegeskedni fogsz. Ez is egy nagy igazság.
2: De igen, szomorú, uram.
1: Pusztulj. Ferguson, menjen vele, és hallgassa ki az öreg újságárust.
3: Wolfgang következett. Mit tud arról, amit a társa mondott?
1: Semmit. Egy régi jogszabály köti csak hozzám. Alig érintkezünk különben.
3: Sedlinc jött vissza.
1: Tessék.
3: Átnyújtotta a lenyomatokat. Kétségtelenül azonos a kettő.
1: Mi az?
3: Kérdezte Wolfgang.
1: Új lenyomatok.
3: Felelte Elder különös hangsúllyal.
1: Az igazgató halott halvány lett, megrándult rémületében a szája, és hirtelen le kellett ülnie.
3: Félix éjszakai bolyongása eléggé megviselte Dickmann kapitány uniformisát. Hajnalban csendesedett csak el annyira a szálló, hogy a fiatal ember a csiga lépcső felé merészkedett. A kapitány ruháját minden esetre illik visszavinni. Pillanatnyilag a szutarénben volt még.
1: Á, fene!
3: A csigalépcső alján egy félvér nő ült egy londinerrel. Félhalkan beszélnek.
4: Higgyél, Martin! A fiatal ember üzente a főpincérrel, hogy jöjjek, és mondta, hogy ingeim nem jól vasalom. Szép ember, gyerekarca van, de nekem csak te... Mit akart tőled? Te mondtál, Martin, hogy feleségül megyünk veled, ha lesz 1000 forint, és csinálunk nagy üzem. Te utcán cipőt tisztítsz, én leszek egy gőzös mosó.
2: Ha nem sietsz, kapsz még 2.
4: A fiatal ember a gyönyörű arccal mondott, ad 1000 forint, ha én segítek önneki kijutni beszedzárból. Engedem őt keresztül a mosókonyhából, a lefolyósó végén, nagy rácsból csatornán. Holnap este 10-kor.
2: Akkor ez ölte meg a vendéget.
3: A lány szeliden mondta.
4: Hát meg, biztosan kellett szegény. Majd jön másik vendég. De mi 1000 forintból megyünk misszióra feleségnek egymástól.
2: De te, ha ezt megtudják, 10 évet kaphatsz.
4: Mind meg tudják, Martin. Fogsz látni, fiatalember szép és okos, fehér bőre, fekete hosszú szemöldöke.
2: Gyilkos.
4: Az is előfordul.
2: Most menni kell. Csak azt mondom, vigyázz, és engem nem árts be, ha baj lesz.
3: Csókok cuppannak. Azután Martin felmegy, a nő visszavonul a mosókonyhába, és dúdol. Félix is indul az emeletre. Most visszaviszi Dikma ruháját. De mit vesz fel? Távolabb a kazánháznál egy biztonsági lámpa fény lett kéken. Néhány zsíros overalt látott meg. Az egyiket felvette. Egy széttiport vászoncipőt is talált.
2: Így. És most gyerünk.
3: Visszavitte Dikma ruháját. A kapitány tisztítás céljából akasztotta ki, ezzel szemben olyan lett, mintha egy éjszak alatt elhordták volna.
2: Na, most módhoz.
3: Óvatosan osont a lépcsőn, azután a folyosón. A fordulónál kikukkantott. Ilyetten hűkölt vissza. Mód szobája előtt egy rendőrposzt áll. Tudta nyomban, hogy miről van szó. Letartóztatták. Megfordult és végig sietett a folyosón. Nagyon határozottan, minden óvatosság nélkül felment az első emeletre, és kopogtatott egy ajtó. Tessék! Belépett. Elder pizsamában ült az asztalnál, és teát főzött. Letartóztatta? Kérdezte Félix. Csak őrizetbe vettem. Amikor ma éjjel őszintén elmondtam neked mindent, akkor azt ígérted, hogy nem veszel róla tudomást. A lány önként vallott a kapitány előtt. Nem tehettem mást. Így a teát. Félix szomorúan kavargatta a forró italt. A füzetet nem találtad meg? Már. A ruhát levitték az irodából a mosodába, és amikor megnéztem, nem volt már benne semmi. Valaki megelőzött. Nem lehet segíteni a lányát? Van remény. Én bízom. Idehalvas Elder. Te iskolatársam voltál, és barátod. Ma is az vagy. Egy pillanatig sem haragudtam rád, amikor vigyáztál rám, mint valami rabra, elloptad a ruhámat, hogy pizsamában kellett szökni. Talán igazad volt, amikor így teljesítetted az apám rendelkezéseit. Nem haragudtam rá. De ha ezt a lányt nem tekinted kivételnek, ha szigorúan ragaszkodni fogsz a kötelesség parancsához, abba hagytam. Én nagyon léha fiú voltam, kezdte újra.
4: Ez most más.
3: Szeretem a lányt, és elveszem feleségül. Ha kell, a büntetésének kitöltése után. Ott fogom várni a kapuban, amikor szabadul. Kitűnő vár. De talán nem muszáj. Ide hallgass. Nekem itt most már bujkálni kell végig. Sajnos. Előbb kellett volna rád találni. Semmiféle alibid nincs. Így van. De hát ezzel már nem lehet segíteni. Majd bujkálok. Az is lehet, hogy meg fogok szökni, és a lányt magammal viszem. Rövid szünet következett. Most én mondok neked valamit, Félix. Azt nem említetted az imént, hogy én ott álltam Feltenvrédenben, egy tönkrement ügyvéd, és te felsegélyeztél, behoztál a rendőrséghez. Soha sem fogom ezt elfelejteni neked. De ha szökést kísérelsz meg Borkman kisasszonnyal, én résen leszek. Elfoglak mindkettőtöket, és teljesítem azt, amit rendőri becsületem megkövetel. Azután majd beadom a lemondásomat, mert ezzel, mint gentleman tartozom. Neked és magamnak,
1: Miután neked köszönhetek mindent.
3: Félix felállt.
4: Megértelek.
3: Bízzál bennem és az igazságban. Nincs elveszve semmi. Légy türelemmel.
4: Nem hiszek neked. Szervusz.
3: És meg.
4: Nem is használta ki az alkalmat, hogy Eldernél megborotválkalmat, hogy Eldernél megborotválkozzék, pedig fél arcán már ijesztően terebélyes szőrzetnő.

0: folyosón. Miután az ajtó becsukódott, Móthoz sietett, és megcsókolta a kezét. A füzet? Kérdezte a lány. Elveszett, eltűnt. Nincs sok idő, Mód, röviden. Szedje össze, hogy neszeszerbe a legszükségesebb holmikat. Legyen minden pillanatban készen arra, hogy szökünk.
1: Nem, hallgasson!
0: Szinte gorombán beszéltek, és Félix magához rántotta a lányt. Erősen átölelte. Elszökik velem, Mód. Amerikába megyünk. Ha innen kijutottunk, akkor bármelyik kikötőből játszva tovább mehetünk. Nem akarok több áldozatot. Védekezett kevés meggyőződéssel, és egészen a férfihoz simult. Szeretem, Mód. Semmi más nem fontos. Szeretem. És akár elszökik, akár nem. Osztozni fogok mindabban, ami magával történik. Közben már szinte összeért a száj. Amikor Félix újra a folyosóra ért, már megindult a szálló nappali élete. Pizsamás lakók siettek a fürdőszobák felé, mint egy uniformizálva, karjukon törülköző, kezükben szappan és fogkefe. A lépcsők felől csörömpölés hallatszott. Varázssal melegítő kokszkályhákat hoztak. Néhány szobában kikezdte a rozsda a lakók fémtárgyait, és a vasalt fehér nemű közé bekúszott a penész, amely 2-3 páratelt nap múltán már ott úszik a levegőben a déltengeri trópuson. Egy elszánt kereskedő engedélyt kért, hogy önként vállalva a vesztegzárat felállíthasson a Grand Hotelben kokszkályhákat, miután fűtőberendezése a szállónak nem volt. A rácsos tartályokat parázssal töltve állították a szobákba. A bágyasztó meleg ellenére mindenki örült a fűtésnek, mert a falak dohosak lettek, és a moszkítók ellen nem volt védekezés, bár az elfüstölt citronellafű bűze folytogatóan terjengett. Az éghajlat már a nedves évszak kezdetén alkalmatlan volt arra, hogy fehér ember szervezete életképesen működjék benne. A pestist sikerült izolálni, de egy maláriás eset már is előfordult. Jörinc kisasszonynak egy gutaütésszerű reumatünet megbénította a két lábát. Izületek sajogtak, féloldali főfájás, hörkurut és gyomorirritáció vonult végig a szálló lakosain. Néha órákig sárgás, rosszogú köd borult a szigetre, hogy azután szünet nélkül zuhogjon dobolva mindenen a sűrű, trópusi zápor. Hihetetlen mennyiségű alkohol fogyott a bárban. Ez melegített és szüntette a hasogatásokat. A vendégek ingerlékenyek, rosszkedvűek voltak, sok veszekedés, intrika fordult elő, és az egyik emeleti szobában melbelőtte magát egy angol lord, akiről aztán kiderült, hogy Hollandiából szökött csikkasztó pénzbeszedő. Millió rovar és giliszta özönlése indult meg a nedves földből már az első tartós zápornyivel. A hangyák ellen alkalmazott petróleum locsolás csak egy kínzó aromával többet jelentett a fullasztó légkörbe. Döflőr Odett, a gyönyörű belga direktrisz megmérgezte magát adrenalinnal, amit a már kihasznált aszmatikus zavarai ellen. Most élet és halál között van. Senki sem ismeri a szomorú eset előzménye. Néhányan vég nélküli kártyázásba kezdődik. Petrovna bárónő léptennyomon síró görcsöt kap. Márkejt mindent megpróbál vele, és közben eltűnik a zsebórája. Félix már csak borotválkozni szeretne. Végig ődöng az emeleti folyosókon. Az egyik szobából végre kijön Eric Kramarz, a filmsztár szépségű fiatalember gyerekarccal, festőjén ívelt, bizonyos fokig mesterségesen jókarban tartott szemöldönkkel. Még nincs 30 éves. Felső zsebéből sejemkendő lók ki, dupla soros ruhája szabász remek mű. Fütyörészve frissen elme. Félix benyit a főkulccsal Kramarz szobájába. A fürdőszobába siet. Elő a borotvát! Gyerünk! De éppen, hogy bekenik rémmel az arcát, fordul a kulcs. Jön meg. Kramarz tér vissza. Hódnéval. A molett balzaki korba érő szép asszonnyal. Miért csinálja ezt, Majori? Mondja a fiú nyűgösen és türelmetlenül. Ha egyszer elhatározta, akkor már ne kínozza magát. Értse meg, Dodi, nem olyan egyszerű, felelte

0: tudnék, remegő hangot. Ha egyszer kiléptünk a szállóból, és Arthur visszavonhatatlanul megtud mindent, akkor már hiába. De itt vagyok én. Most. És ha egy év múlva nincs, Dodi, én nem csak a férjemet, hanem a gyerekemet is ott hagytam. Dodi, senkim sincs, csak maga.
1: Az nem elég. Szeretem, Majori.
0: Még csak 26 éves. És én, Budné 42 esztendős asszonyban. Szép arcú, ter, de arányos idomú nő. Szeme sarkában és a torka körül néhány ránc volt. De ez csak akkor látszott, ha nem púderozta le eléggé magát.
1: Kajróba megyünk, Majori. És valami okostalgot csinál.
0: És ha nem sikerül?
1: Sikerülni fog.
0: Mit remél az ékszereimért?
1: Magas árat. Csupa gyönyörű kő. Ma jól áll a brilliáns. Elsősorban egy szép kis fészket rendezünk be, és bőségesen marad még arra, hogy egzisztenciát teremtsünk magunknak. Boldogok leszünk, Majori.
0: Ó, Dodi. Dodi. Olyan nehéz nekem.
1: A fiú átkarolt. Mert szörnyű ez a nedves klíma. Az embert érzelgőssé tesz.
0: Nem. Tőled vélek. Ki vagy te?
1: Most megint azzal jön, hogy táncos voltam. Tanan lenéz.
0: Ne haragudj, Dodi.
1: Hát ezzel torkig vagyok.
2: Kinyitotta az íróasztal fiókot, és letett egy kazettát a nő elé.
1: Itt vannak az ékszerekére. És menjen vissza az otthonába.
0: Ne haragudj, Dodi! Dodi! Nem akartalak bántani!
1: Sért, hogy a múltamat hánytorgatja. Szigorló mérnök voltam. Elszegényedtünk. Az apám beteg lett. Kellett a pénz. Hát, táncoltam!
0: Tudom, tudom. Dodi, Dodi, Dodi, bocsáss meg, de szeretlek is, és félek tőled. Ne haragudj!
1: Újra átölelt. Gyáva kis Majorim, bízzál benne.
2: Félix egy ős rutiné gyorsaságával mászott ki a létrára, onnan a mosónő szobájába, hogy azután ismét a folyosóra érjen.
0: Mit tegyen?
2: Lemegy a szuterénba. Ott csak lesz egy nyugodt hely, ahol megborotválkozhat. Gyorsan a csiga lépcsőhöz.
1: A szuterénben sem volt nyugodt a légkör.
2: Munkások dolgoztak a kazánház körül, ide-oda járkáltak. Egy mellék folyosón nyitott vasajtót vett észre.
1: A raktár.
2: Itt tartják az üres bőröndöket. Éppen a teherlifthez visznek egyet.
3: Csak hagyja nyitva a raktárt, hogy kiszellőzzön, és kokszkálja is kell, mert penészes lesz minden koffer,
2: mondta Martin a bojnak. Azután elmentek a liften. Félix besurra. Jó mélyen bemegy a raktárba. A végében egy kis, kertre nyíló szellőző ablak világít magasról.
1: Hú, igazán szörnyű szag van itt.
2: Nem is tudta, hogy a penészes bőr ilyen irtózatos tud lenni. A pinceablak közelébe igyekezett, mert úgy érezte, hogy nyomban rosszul lesz, ha nem kap frissebb levegőt. Néhány táskát eltolt. Egy útban álló nagy bőröndöt félretolna könnyedén, de nem megy.
0: Miért olyan nehéz?
2: Felállította, és úgy görgette tovább, hogy egyik végéről a másikra forduljon. Végül leült a földre, kitette a Sydney Creek felírású gyöngyháznyelű borotvát maga mellé, és keresgélte a krémet. De a bűz elviselhetetlen volt. Még közelebb akart kerülni az ablakhoz.
1: Rémes.
2: Újra megfordította a bőröndöt. Egyszerre kinyílt a fedele. És egy holttest zuhant ki belőle a földre.
1: A meggyilkolt Billyénné teteme volt.
2: Borzadva zsibbadtan át. Az alvat vérrel belepett holttest nyitott szájjal, merev szemmel, görbült tagokkal, mint valami szörnyetek feküdt ott, és pillanatok alatt folytogató bűzzel telt meg a pince. Semmivel sem törődve botorkált az ajtó felé.
3: A fene ezt a sok penészes bőröndöt, kiáltotta egy hang. Zárd le a raktárt!
2: A vasajtó becsapódott. A rekesz lehullott. Félix úgy érezte, hogy elájul. Egy nagy szekrényládát felállított, és erről elérte az ablakot. Nem törődött semmivel. Kimászott a szabad levegőre. Szerencséjére az alkonyodó kertben zuhogott az eső, és senki sem látta. Három lépést futott, a legközelebbi ablakon benézett. A mosógonya. Ez jó. Gyorsan beugrott. Ágy és asztal is volt itt. A vesztegzár idejére berendezték Gildának. Az asztalon egy kis neszeszer. Lopta a nő, vagy itt felejtette valaki? Kimerülten lihegve ült le. Két kezébe szorította a fejét. Mi történt? Billyjénét megölték. Világosan látszott egy iszonyú vágás a torkán. Ki ölte meg? Dodi, a gigoló. A szicíliai özvegy mesélte a papnak, hogy Billyjéné Dodi után jött. Hudné nem más, mint a másik asszony, aki otthagyta a férjét. Elder a nevét is megmondta, Arthur Coughlinné. Dodi el akar ma szökni az asszony ékszereivel. Billyjéné súlyos akadályt jelentett Dodi tervei számára. Tehát a gigoló megölte a szerkesztő feleségét, ládába rejtette, és egyszerűen leküldte ide a raktárba. Ma este elmegy Mazsori ékszereivel, és vége az ügynek. Hú. Szóljon Eldernek? Nem. Ő is a mosókonyha levezető csatornáján keresztül akarja elszöktetni Módot. Ha elfogják, és megemlíti, hogy merre akar szökni, akkor ide őrt állítanak. Fusson a gazember, hiszen Módról van szó. Fusson az a férfi bestia, és verje meg az Isten. Lassan megnyugodott. Oda ment a lefolyó végződéséhez. Gömbölyű, ráccsal fedett csatorna nyílás volt itt. Egy ember éppen, hogy elfért benne. Vaslétre vezetett a mélybe. Most elsősorban is borotválkozik. Visszament az asztalhoz. Talán a neszeszerben van tükör. A nyitott neszeszerből megállapíthatta, hogy abban valóban volt tükör, de eltört, vagy kivették. Ehelyett tele volt kisebb tárgyakkal, amelyek feltűnés nélkül lophatók, szórakozott vendégek szobáiból, teknős békafésű, varrókészlet, pudrié, becsukta a kis fekete táskát. Nem baj, tükör nélkül sem lehetetlen. Már kereskélni kezdett a zsebeiben, mert nem találta borotvát, amikor hangokat hallott. Gyorsan az ágy alá. Hiába. Ez most már mindig így lesz. Ágy alatt, világító udvarban, vagy szekrényben. Úgy megszokta, hogy nehéz lesz másképp. Gilda jött be. Dúdolt, és egy kosár ruhát tett le. Felcsavarta a villanyt, mert már sötétedett. Te, Gilda! Kiáltotta valaki. Gyere gyorsan! Mi történt? Halott vendéget találtak a podgyászraktárban! Kirohant. Martin és a boly megtalálták a halottat, amikor visszajöttek egy kokszkályhával a podgyászraktárba. Munkások, szolgák állták iszonyodva körül a tetemet. Senki sem menjen közel, kiáltotta Martin fontoskodva. Lábnyomok lehetnek a helyszínen. A néger boly, aki Elderért ment, lihegve jelentette. Már itt vannak. Jött a rendőri bizottság, a tisztek, a kapitány, Elder és Markey. Tudtam, mondta a főfelügyelő bólogatva. Billyjéné. Azután megkezdődött a vizsgálat. Egy fél órával később letartóztatták Van Gogh terménykereskedőt, miután maga is elismerte, hogy az elvágott nyakú tetem mellett talált Sydney Creek felirású gyöngyháznyelű borotva az ő tulajdona.

0: Este volt. Gilda visszatért közben a szobájába dúdolni. Azután egy szobaasszony jött késve, mert kihallgatták. Most hozzáláttak, hogy kiteregessenek egy kosárfehér neműt. Gilda hajtotta szét a ruhát, a szobaasszony összeszámolta.
1: Két lepedő, egy húzat. A kispának ne számold, ez az enyém. Téged minek hallgattak ki?
2: Én ott voltam, hogy mondják. Ha éjjel fenn kell lenni, hogy mondja, megvan, inspekciós. És kérdezték, mit láttam gyanúst. Megmondtam, az csendes folyosó, és Van Goldur Gavallér ember. Egyszer adott egy forintot, hogy vigyek levelet meg virágot a Petrovna bárónőnek. És másnap is adott egy forintot, hogy vigyek még egy levelet, de a bárónő azt üzente vissza, hogy nála nem maradt semmiféle aranytöltőtól. Hát most folyton sír a detektívnek, hogy a feleségével kell beszélni, telefonáljanak.
1: És te mit vallottál?
2: Hogy semmi furcsát sem láttam. Én csak egy éjszaka voltam ott az emeleten, infekciós. Négy paplan lepedő, az ötödik varodában van.
0: Szegény magam, gondolta Félix az ágy alatt, és nagyon szenvedett, mert hangyák és százlábúak mászkáltak rajta.
1: Ha a harmadik emeletről kérdeznék, ott lett volna mit valami.
3: Hú, az egy szép disznóság.
1: A Tonga-sziget kormányozója, ez a Schilling, meg a Dickman kapitány átvették a múlt héten a Brunsnak érkező cigarettákat. Megvesztegették portást. Igen, három kis dunyha. Én meg véletlenül hallottam. Nekem is adtak 50 forintot, és azt mondták, ha nem kerül ki, kapok majd még 50-et, és vigyem tőlük a cigarettákat a Brunsnak, mintha a posta hozta volna. Ez a Bruns Kínába csempész fegyver. Ez a Ferdinánd meséli.
4: Itt nagyon büntetünk, ha valaki máshova fegyvert csempész jával, fú, nagyon. És rengeteg pénze van, pedig valamikor matróz volt, és már ült is.
1: Most havonta küldik neki Simon Arztól a saját keverésű dohányból nevére kiállított hüvelyben a cigarettát.
4: Jé,
1: az a köpcés, aki úgy megverte liftist a múltkor?
4: Az.
1: És adott neki 50 forintot, mert nem rossz ember, csak nagy paraszt. De most már nem ver meg senkit, mert megmérgezték. Meghal és elássák. Ezt is Ferdinánd mondta. Ő takarékos szobapincér, és ezért lopja a vendégek cigarettáit. És beteg lett. Erre ő mondta, hogy azt a Brunst mérgezik. Átkutatta Dickman úr szobáját, és talált valami mérget kenderből és zöld mákhajból, ami dohánya a szíva, megöli lassan az ember. És azt mondta, hogy itt sürgősen tenni kell valamit, és azonnal megzsarolta a kapitány, meg az angolt. Úgyhogy most vesz majd egy oldalkocsis motorkerékpár. Tedd külön a 8 kék sajem húzatot. Annak a belga övetnek a magánneműjéhez tartozik. Mindenek kék sajem, és most öngyilkos lett. Martin mondja, hogy a cukorbáró édes ember, akinek versenylovai vannak, lemondott róla, és azért.
0: Félix már nem érezte a férgeket. Döbbenten hasalt a vaságy alatt. Eszébe jutott, hogy milyen rosszul volt, amikor a Brunsféle cigarettákat szívta.
1: Hát persze, megmérgezték a cigarettákat, és oda tették a küszöbre a mimózákat, Leasing üzenetét.
0: És ez most azt hiszi, hogy az átok.
1: A Ferdinánd takarításkor látta, hogy ez a nyugalmazott Dickman agyakat is tart a fiókjában. És egyszer hallotta, hogy mondta Schillingnek, ha kiköthetünk Tonga-szigeten, akkor az angol szállító hajókat a kalózok nem bántják. És megállapodtak. De azt mondta a Tonga-sziget kormányzója, hogy rakodni nem enged, és a központi kormány nem kaphat fegyvert. Mondta Dickman, hogy annak csak ez a Brunsz szállít, és megegyeztek. Ezért Ferdinánd kizsarolt tőlük egy nyári ruhát és két látcsövet. A Lídia is zsarol egy jávai ügyvédet, mert gyereket neveltet itt a misszionál, és a másodikon a liftes zsarol egy előkelő nőt az olasz úrlovas miatt. Csak a mosókonyhában nincs soha mellékes.
0: A folyosón kihunyt a villany. Csak néhány apró, kék, biztonsági lámpa égett.
1: Jó éjszakát,
0: mondta a szobasszony, és ment a kosárral. Gilda leoltotta a villanyt, de nem vetkőzött. Várt. Messziről guruló zörgés hallatszott. Tolták a szenet a kazánhoz. Azután csend. Csak az örökös, egyforma záporzúgás lármázott. Fél óra is eltelt. Kopogtak.
1: Mártin!
0: Nem jött válasz. Nyílt az ajtó, valaki bejött. Ne gyújtson villanyt. Én vagyok, suttogta Kramarc. Nyissa fel a csatornát. Ha elindulok, megkapja a pénzt. Figyelmeztetem, hogy 10 évi börtön jár azért, amit tesz. Hát úgy tartsa a száját.
1: Ó, sahib, Gilda néma lesz, néma.
0: A fiú is, a lány is zajt okoztak járás közben a vaksötétben, így Félix kisurranhatott az ágy alól. Kramarc a mosónő után botorkál, Félix a csatorna felé osont. Kramarc csak egy kis laktáskát vitt, húdné ékszereivel.
1: Kicsit nehéz felnyitni,
0: dünnyögte Gilda a csatornát fedő rácsnál.
4: Eresz!
0: Oda ment, a zsebéből elővett valamit, vesződött kissé a rostéllyal. Zörrenés. Nyitva van. És vízzuhogás hallatszott. Kramarc felkapta a táskát, átnyújtotta a lánynak a pénzt. Csattant felette a visszahelyezett fedő, és lesietett néhány létrafokon. Pisongva, fújva sok patkány futott szét. Egészen a falhoz simult, hogy ne lépjen véletlenül a kanális vizébe. Minden fordulónál egy kis lámpa pislogott, gőzszerű páraborokban. Már a 10. feljárót is elhagyta, amikor végre megindult egy vaslétrán. Hallgatózott. Csend volt. Egy sűrű, súlyos köd. Ismét előkerült a szerszám, feltolta a tetőt, és kín volt. A benszülöttek negyedébe ért, messze kín valahol a tengerparton. Később egy utcakereszteződésnél riksakulit hallott trappolni. Nagyot tapsolt, a kétkerekű odajött elé. A kikötőbe! Kiáltotta, miközben beült. A kuli már is futott. Egy óra múlva a Surabayába induló gőzösön volt, megkönnyebbült sóhajjal roskadt a keskeny ágyra, és kinyitotta a táskát, hogy megnézze a kincset. Mazsori csodálatos ékszerei. A táskában kisebb holmik voltak. Teknős békafésű, varrókészlet, pudrié, és általában mindaz, amit Gilda szokott eltulajdonítani a szálló vendégeitől. De ékszer? Sehol. Sápadt, eltorzult arccal kiejtette a táskát, és mindenféle holmi gurult szét a padló. Amikor Gilda villanygyújtott, felkiáltott ilyettében. Egy félig szőrös ember állt vele szemben, táskával a kezében. Hallgass! Kicsempésztél valakit a vesztek zárból. Ezért cumba vára visznek.
1: Könyörgöm, sahib! Könyörgöm!
0: Egy módon megmenekülsz. Legkésőbb, másfél óra múlva itt leszek egy hölgyel. Ha lemegyünk a csatornába, akkor titok marad az, ami történt. Ha nem vagy itt, másfél óra múlva, akkor feljelentelek.
1: Itt leszek, sahib! Haj, itt leszek!
0: Félix felment a lépcsőn, kezében a kis táskával. Mazsori ékszereit vitte. A sötétben, mi alatt Dodi a ráccsal vesződött, elcserélte az ékszertáskát Gilda neszeszerével. A kihalt földszinti folyosón megállt egy ajtónál. Hallgatózott. Egy síri, rekettes hang ezt mondta éppen.
4: Jáva! Voltam 2 napig, külön. Én is elvesztem. Ez egy ragályos átok volt. Sajnálom, Hekke,
0: szólt egy másik séri hang.
4: Már nem utálom magát. A halálos magányomat megosztotta. Köszönöm.
5: Én nem.
0: Gyufa sercen, az egyik rágyújtott.
4: Tudja,
0: lihegte gyenge hanggal Bruce.
4: Sok mindent másképp csinálnék, ha ha nem kellene meghalnom. Bajos barom voltam. Pedig annyi pénzem van. Annyi. És nem tettem soha semmi jó.
5: Most már késő. Valaki megátkozott.
4: Én mindig azt hittem, hogy ez marhaság.
5: Én is.
4: Most kiderült, hogy mégsem az. A harmadik mimózó után. Most meg kell halnom.
5: Na hát, hogy jövök én ehhez? Minden külön mimóza nélkül.
4: Inklinál az átokra. Mély sóhaj. Rosszul csináltam, Hacker.
5: Szédülök, Mr. Burns.
2: Ne mondja, Burns.
4: Herman Thorn vagyok.
2: De nem használom ezt a nevet.
5: Köröznek egy
4: régi rablóvezé. Kairóban kiraboltam a hajópénzt. Most már megmondhatom. Cseh. Hol vannak a régi szép idők?
0: Félix kopogtatás nélkül belépett, és gyorsan így szólt a két meglepett emberhez. No, röviden, nincs időm. Legyenek olyan hálásak, és ne érdeklődjenek irántam. Nincs semmi bajuk, az átok ostobaság. A cigaretta meg van mérgezve. Ne szívjanak. Igyanak szeszt és feketét. Két nap alatt kutyabajuk.
4: Mi? Honnan tudja?
0: Egy konkurens csempész rendszeresen mérgezi a cigarettáit. No, jobbulást. Kisurrat. És becsukta az ajtót.
2: Burns sárgás, zsírosan verejtékes, halálosan beesett arca csodálkozva merett az ajtóra.
0: Azután összenéztek Hackerrel.
4: Két halálfej,
0: mert a másik is leromlott állapotban volt. A szemei két sötét foltból világítottak vágyattan, de már is felkapta az egyik üveg pálinkát, és a szájához szorította.
4: Közemberek, sziszegte Burns. Ezt az angol ügynökök tették, de megkeserülik, mert ha igaz, hogy meggyógyulok, akkor jaj neki! Tegye le azt az üveget maga, pióca!
5: Mi?
0: Lihegte elégedetten Hacker.
1: Az imént még azt hittem, hogy ha meggyógyul, akkor vasárnapi iskolát fog nyitni.
4: Hülyeség, elsülyezteni a hajóikat a gazoknak. Mit vigyorog?
5: Ezt csak gondoltam.
0: Csuklott.
5: Apropó. Nem akar énekelni?
4: Nem.
5: Pedig én jó titkára vagyok.
4: Maga nem a titkárom, és nem is lesz soha.
5: De gondolja meg,
1: Mr. Herman Thorne.
0: Burns az ajkára harapott, és csendesen mondta.
4: De különben lehet, hogy alkalmazom.
0: Másnap a maláriások mellett két heveny alkoholmérgezést is bejegyzett Markeit a naplójába. A fiatalember osont a folyosón. A lány ajtaja előtt
4: nem állt rendőr.
0: Mégiscsak segíteni akart a főfelügyelő. Kopogtatott, azután lenyomta a kilincset, és belépett. A sötétben, a lány megszokott helyén, a karosszékben egy árnyat látott.
2: Maud?
0: Suttogta bizonytalanul.
5: Nincs itt. Felelte egy nyugodt hang.
0: Elderült a karosszékben.
4: Hol van a lány?
2: Jó helyen. Miután tudtam, hogy meg akarod szöktetni, biztonsági intézkedéseket tettem.
0: Módot szigorúan őrzik.
4: Elder.
2: Nézd, öregem, itt az igazság küzd a bűnnel.
0: És az igazságnak a maga rideg útján, a lovagiasság összes szabályai szerint győzni kell. Ebben hiszek. Ezért élek, és nem alkuszom. A lányt tisztázni kell. Ha megszökteted, ebből egy gazember malmára hajtod a vizet. És ha nem sikerül tisztázni, akkor tönkretetted. Elder gondolkozott. Nyugalom, Félix. Sok esélyünk van. Azután keresem a szőnyeget. Egy nagy perzsát nehéz megsemmisíteni. És a személyzetet talán mégsem avatják be. Elégetni nem lehet. Ha a szőnyeg előkerül, akkor nyertünk. Miféle szőnyegről beszélsz? Egy rozsdaszínű perzsáról. Azt, amikor én fürödtem, Wolfgang a 102-esbe vitte. Mit mondasz? A beomlott falu szobába? Igen. Istenem, ha ezt előbb tudom. Miért nem szóltál? Na gyerünk! Még sohasem látta ilyen izgatottnak Eldert. Siettek. A vizes, dohos szobában ott volt a szőnyeg. Elder letérdelt. Azután Félix szinte hanyatt esett meglepetésében. A főfelügyelő végigfeküdt, és arcát a szőnyeghez szorítva szaglászott. Igen, suttogta azután. Jó sejtettem. És lázasan csillogott a szem. Nem kell menekülni, öregem. Most már biztos minden. Gyere, csavarjuk össze a szőnyeget. Ebben a pillanatban kialudt a villany. Vigyázz! Kiáltotta Elder, de késő. Félixet valaki, aki a nyitott ajtón belopódzott, fejbe ütötte, hogy elájult. Elder háromszor tüzelt. A lövések félelmetesen visszhangzottak. De nem a támadóra lőtt, hanem a levegőbe. Közben a szőnyegről egy lobbanással nagy láng csapott fel. Éterbombát dobott valaki a perzsára, de már is kisurrant, és Elder, aki megbotlott Félix testében, nem érte el a menekülőt. Félixet magával vonszolta és rohant. De mint egy megbeszélt jelre, minden fordulónál kézilámpák csillantak fel. Rendőrök siettek előre, meghatározott helyekre. Elder 4-5 fokonként ugrált le a vaslépcsőn. A menekülő minden emeletnél egy lámpát látott felvillanni. Mögötte az üldöző, előtte az emeletenként kijelölt rendőrtisztek. Megtorpa. Elder 10 lépcsőt ugorva rávetette magát. Elkapta a torkát, egymásra zuhantak. Lámpát! Ordította teli torokkal. Most meg vagy, gazember! Vége a játéknak! A másik rezignáltan felel. Ez egy nagy igazság. A villanycentráléhoz állított posztot leütötték. Amikor a kapcsoló egy csomó kékes szikrát fröcskölve lehanyatlott és sötét lett, néhány másodpercnyi szünet után 3 lövés dörrett. Aki leütötte a rendőrt, már is elsuhant fel a félemeletre gyorsan egy szobához. Elvakultan lépett hátra. Lámpafény csapott a szeme közé, és rendőrtiszt revolvere szegeződött rá. Fel a kezekkel, Wolfgang! Kiáltott Sedlinz. De nagyon gyorsan. Mielőtt Wolfgang magához térhetett a meglepetéstől, már bilincs volt rajta, és betaszították a saját szobájába. Egy perc múlva hozták a megbilincselt, csodálatos nalaját bérzőorral. A kapitány rendet csinált az emeleten. Mindenki menjen a szobájába, harsogta a kapitány. Nincs semmi baj, nem kell félni. Erre többen is elájultak. Egy rendőrtiszt rohanva jött. Ég a szálló! A folyosó falán beverték a tűzjelző üveglapot. Rövidesen felharsantak a tűzoltó trombiták, megérkezett a tűzőrség. Ég a Grand Hotel. Az emeleti ablakból kicsapó tűz messze világított. Először csak egy csoport tűzoltó jött át a vesztegzáron, mert aki belép, az nem térhet vissza. Szerencsére a jelentéktelen tüzet sikerült ennek a csoportnak eloltani, és a halba összeterelt vendégek ismét a szobáigba mehettek. Elder elsősorban nem a foglyokkal törődött. Miután látta, hogy Félix kissé imbolyogva, de a saját lábán jön Markejtal, a rendőrtiszteket hallgatta ki. Előzőleg a főfelügyelő megbeszélte velük, hogy ha ismét elsötétedik, valamennyien egy megjelölt helyre siessenek, és ne mozduljanak onnan, bármi is történik. Az emeleti lépcsőházakhoz és néhány szobához osztotta be a tiszteket. Hol van Ferguson? A tiszt jelentkezett. Homlokáról csurgott a vér, és fél arcán vér aláfutás volt. Mi történt? Hát, odaálltam a földszinti feljáróhoz, ahogy mondta. Valaki jött, elkaptam, fejbe ütött. Nem menekülhet ki. Átkutatjuk a házat, kiáltotta Elder. Egy embert kell keresni vörös kockás pizsamában. Előre! Félix gyorsan a mosókonyhába ment. Sötét volt. Ő sejtette, hogy merre menekült az illető.
4: Csilda!
1: Itt vagyok, Sahib.
0: Kigyúlt a villany. A hindu lány remegvált előtte. Egy hálóruhás embert keresek. Csilda hallgatott. Ha leengedted, mondd meg. Akkor nem lesz bajod, különben elvesztél.
1: Itt ment le, uram. Hogy nézed ki? Nem láttam az arcát. Kendővel bekötött.
0: Jól van, Csilda. A rácsos fedél már könnyen járt. Harmadszor emelték ki aznap. Félix lesietett a vas lépcsőn, és futott. Macskányi, rőt patkányok rebbentek szét mindenfelől. Végre, ahogy megállt hallgatózni, mintha távoli lépések kapognának. Lábújhegyen futott, teljes erőből. Az egyik fordulónál meglátta a menekülőt. Pizsamában volt. A fejét briganti módra átkötötte egy kendővel. Most megfordul, észreveszi az üldözőt. Fut. A következő fordulónál Félix minden elővigyázatosság nélkül kanyarodik. A szűk, boltozatos csatornában dobhártya a repesztő visszhanga dördül két lövés. Valami megüti a fiatalembert, mi le kell ülnie a fal mellett. És homályos lesz minden. A bekötött arcú pizsamás rohan tovább. Már sokkal nagyobb utat tett meg, mint Kramarc. A legközelebbi vaslépcsőn felsiet, hosszas erőlködés után sikerül kimásznia, aszfalton áll, lihegve körülnéz. Katonák és tűzoltók fogják körül hirtelen. Gyorsan felkapja a revolvert, de egy kard lecsap lapjával a kezére, hogy kiejti a fegyvert. Nem, ez túl egyszerű lenne, mondja Elder, előlépve a csoportból, és leszakítja a kendőt a pizsamás fejéről. A körülállók elszörnyedve lépnek hátra. A fogoly arcát csúf, vörösebb helyek borítják. Mein Herr, professzor Decker, letartóztatom. Egy karperec kattan. Amikor Félix magához tért, egy hotelszobában feküdt, és Maud hajolt fölé.
1: Hogy érzi magát?
0: Félix mosolygott, és megfogta a lány kezét. Jó, kedves.
1: A vállán sebesült meg. Nem ért tüdőt a golyó. Azt mondja Márkejt, hogy a kimerültség jobban legyengíti, mint a sebe. Igyon tejet.
0: Mi van?
1: Csend. Először igyon tejet, azután beszélgető.
0: De nem beszélgetett. Alig, hogy lenyelte az utolsó kortyot, ismét aludt. Késő este volt már, amikor felébredt. Maud ott ült mellette. Félix frissnek, egészségesnek érezte magát, és kinyúlt a lány kezébe.
1: Maud, tudni akarom, mi van magával. A lány mosolygott. Mi lenne?
0: Fogoly vagyok. Elder?
1: Nem,
0: mondta a lány. Maga.
1: Elder szerint Cseberből vederbe kerültem.
0: Egészen fölé hajott.
1: Mert szerinte maga nem bocsát szabadon többé. Igaz?
0: Csak akkor rebbentek szét, amikor a főfelügyelő belépett. Elder megszorította Félix kezét, keményebben, mint máskor. Az imént telefonáltam apádnak. Nem említettem, hogy megsebesültél. Jól tetted. Képzelem, a drága öreg milyen ideges lehetett, amikor látta, hogy tűz van. Elder ugyanis már értesítette, hogy itt vagyok. Fordult Maudhoz.
2: Elmondta már Borkman kisasszonya a bűnügy epilógusát?
1: Félix csak most ébredt fel. Azután úgy érzem, hogy ez a maga kötelessége. Még sok minden van, amit magam sem értek.
0: Kopogtak. A szobapincér teát szervírozott.
4: Hát, hogy is volt?
0: Kezdte Elder.
2: Ne piszmogjon, Ferdinand.
0: Felesleges, hogy hallgatódzék, jegyezte meg Félix. Kap tőlem egy nyári ruhát és két látsövet, csak menjen nyugodtan. A pincér elképett, és remegő kezében megrezdültek a poharak.
6: De kérem!
0: Motorkerékpárról szó sem lehet. Mars! Ferdinánd sietve és halványan távozott. Dekker tanár nagyvonalú gonosztevő, kezdte Elder.
6: Mi?
0: Álmélkodott Félix. Még ezt sem tudod. Dekker volt a fantom, a zsaroló, a gonosztevő, ő hitette el magáról, hogy Borkman.
6: Én úgy éreztem, hogy meg kell őrülni, amikor ez bizonyossá vált, mondta Maud. Én pedig már az első napon sejtettem.
0: Az ügy ősi, oroszországi háttere előttem is titok volt, amíg Dekker nem mondta el.
6: A professzor Moszkvában együtt diákoskodott Borkman kisasszony anyjával. Szerelmes is volt a szép medikában. De megjelent Sergius herceg, aki a vásárolt okmányok alapján a Borkman nevet használta. Megszerették egymást a lányjal, és házasságot kötöttek. A hiú Dekker kutatott Borkman után. Gyűlölte a férfit. Megtudta, hogy Borkman vásárolt név, de azt nem sejtette, hogy Sergius herceg van mögötte. Évek múlva azonban véletlenül tudomására jutott, hogy az a bizonyos Borkman, akinek nevét a herceg használta, rablógyilkos. Gyűlölete és szenvedélye nem csökkent az évek folyamán. Feljelentette Borkmant, illetve Sergius. Kikutatta, hogy a kis család Achinsban lakik. A Borkman elleni feljelentés alapján természetesen Sergius herceget fogták volna el. De egy jóindulatú rendőrprefektus keresztül húzta Dekker számítását. Egérutat adott Borkman Sergiusnak. Sergius Shanghaiban felismerték, és kénytelen volt elszakadni a Borkman családtól, ismét herceg lett. Dekker szemmel tartotta a kis családot, titokban, hogy őt ne lássák. Amikor Shanghaiban ott állt az asszony két gyerekkel, egy véletlen találkozást inszcenálva, megjelent az asszony előtt, mint a régi kolléga. Dekker, mint egy mentőangyal felkarolta a család. Elvitte őket Jávába, és igyekezett nagy lelkűnek mutatkozni. Tőle tudom, hogy mennyire csalódott. Az asszony hálás volt a jóságáért, de egy pillanatra sem feledte el Sergius herceget. Azonban annyira hitta volt kollégában, hogy a titkot elmondta neki. A férje nem Borkman, hanem Sergius herceg. Az orvos, mert akkor még nem volt tanár, az elérhetetlen cél helyett reálisabbat talált. Párizsba utazott néhány hétre, és elkezdte a herceget zsarolni, mintha az igazi Borkman lenne. A zsarolt pénzből rendezte be első laboratóriumát Jáván, a zsarolt pénzből nagy lelkű volt a Borkman családhoz, és megkezdte nagy stílű két laki életét. A komoly tanár ha néhány hétre elutazott Tahitiban vagy Hawaiban nagy lábon élt. Villája, jaktja, barátnője volt, tőzsdétől a rulettig minden játékban részt vett, azután ismét visszatért Jávába, és mint komoly tudós, valóban értékes munkát végzett. Végül a banánoxiddal elérte a legnagyobb eredményt, 500 000 hollandi forintért megvette az állam. A hatalmas tőzsdeveszteségek, a pazarló kétlaki élet már a véggel fenyegették. Ezzel az 500 000-rel éppen, hogy elsimította a bajt. És most újabb 500 000-et akart. Tudott egy államot, amely már szívesen fizetett volna 500 000-et, hogy a banánoxid egyedárusítását kiüsse a hollandok kezéből. De a nagynevű tanár pozícióját kellett volna feláldozni, hogy ellopja a saját találmányát. Így született meg a terv. Zsarolás útján kényszeríti a titkárnőjét módot, hogy ellopja a banánoxidra vonatkozó feljegyzéseket, és szökjön. A szökésben levő magántitkárnő gyanún felülhelyezi a tanárt, kétségtelenné teszi a bűnös személyét. A többi már itt történt. Borkman kisasszony kénytelen volt elvinni a jegyzetet. Azt hitte, hogy a gazdáját károsítja Borkman javára. Nem tudta, hogy a kettő ugyanaz a személy. Borkman utasítására idejött a Grand Hotelbe, és repülőgép állt készen, hogy tovább szökjön. Dekker egy kongresszus ürügyével a közelben sem volt a lopás idején. Inkognitóban, borotvált arccal idejött, egy olcsó földszinti szobában húzta meg magát, és éjszaka valahogy megszerezte volna, mint Borkman a füzetet úgy, hogy Mód ne lássa őt szemtől szembe. A küszöbről vitte volna el, mondta Félix. Szerencsére a dráma itt tragikomédiába csapott át. Két szélhámos, Wolfgang és cimborája, egy törzsfőnök, a csodálatosan pimasz Nalaja,
0: 10 év előtt összehazudoztak egy fürdőhelyre valót Kislagondáról. A benszülött uralkodó és Wolfgang biztosították a vendéglő üzemek bérletét a saját számukra 10 év időtartamra. A 10 év most lejárt. Jövőre a bank saját kezelésébe veszi az üzemeket. A két szélhámos alaposan ki akarta használni az utolsó alkalmat. Erre jött az ötlet, 3 héttel meghosszabbítani az idényt, amikor már egy vendég sem lenne. Ez 80 lakónál több mint 100 000 forint forgalmat jelent, és azt hiszem, hogy tisztán elrabolták volna. De hogyan hosszabbítsák meg az idényt? Vesztek zárra. Az pontosan 3 hétig tart. Nalaja ismert egy növényi mérget, amelyik jellegzetes búbópestis tüneteket idéz elő, de különben nem okoz halálos komplikációt. Kiválasztottak egy jelentéktelen lakót, egy szürke embert, hogy kissé megmérgezzék a jó ügy érdekében. Decker tanár egyszerű inkognitója megtévesztette őket. Csak a szobapincét kellett beavatni, hogy a tanár kávéjába tegye a mérget. Ez az ember 50 forintot kapott. A kicsinyesség már sok bűnöző vesztét okozta. Most is így volt. A pincér bevitte Deckernek a mérgezett kávét. Reggelre a tanár rosszul lett. Jött Ranke doktor. Ranke doktor kabzsi, inkorrekt ember. Csak ránézett a tanárra, és 2 kérdést tett fel, már tudta, hogy Pest is. Azután már csak a szokványos szer nyújtott át messziről a palmira olajat, hogy a beteg bedörzsölje a testét. Akkor már a tanár tudta, hogy mi a baja. A folytószagú olaj csillapítja a pestises fekélyek szörnyű égését. Miközben az olajat felkente, nyílt kérdéssel fordult a küszöbön álló orvoshoz. Kolléga, én Decker tanár vagyok inkognitóban. Tudnom kell az igazat. Búbú pestisem van?
7: Igen.
0: Tipikus eset, méltóságos uram, felelte nyíltan az orvos. Búbópestisből 10 000 közül 1, ha meggyógyul, az is szánalmas roncs marad. Elhatározta, hogy szabadon eleszti a csapdájában vergődő áldozatokat. Megkérte Ranke doktort, hogy likvidálja az ügyet. Menjen fel a 88-as szobába. Mód még ott lakott akkor, csak másnap cserélt Lindnerrel. Közölje Borkman kisasszonnyal, hogy visszaviheti az értékes jegyzetet, és nyugodtan élhet. Ő volt Borkman. Ranke nyomban tudta, hogy nagy lehetőség kínálkozik. Tudta, hogy mit jelent a banánoxid. Nem jelentette nyomban a pestises esetet, és találkozót kért Módtól éjszakára. Akkor másztál te be az ablakon pizsamában. Legalább tudom, hogy hol jár, mondta Félix, és megfogta Mód másik kezét is. Ranke úgy ment a találkozóra, mintha tudna az ügyről, és ügyesen kivette a lényeget Módból. Azután megzsarolta és követelte a füzetet. Másnapig adott határidőt. Reggel Wolfgang és a benszülött megtudták Rankétől, hogy ki az állítólagos kereskedelmi utazó. De megtudta a bűnös szobapincér is. Életfogytiglani fegyház kockázatát vállalta 50 forintért. Mielőtt az orvos telefonon bejelentette az esetet, ez a pincér bement a beteghez. Deckernek már gyanús volt a láz és bénulási tünetek nélküli bubópest is. A pincér, hogy mentse a bőrét, őszintén elmondott mindent a betegnek a mérgezésről. Decker nyomban tisztában volt a helyzettel. A pincérnek pénzt adott, hogy hallgasson továbbra is. Alig várta, hogy Ranke visszatérjen. Közben azonban megérkezett a rendőri bizottság, és vesztegzárat rendeltek el. Alig, hogy Market kilépett a betegszoba küszöbéről, Decker felosont az emeletre. Ranke doktor ez alatt a 88-ba sietett, de már Lindner találta ott, aki szobát cserélt Móddal. Engedélyt kért az énekestől, hogy telefonálhasson. Lindner elment, mert mindenkit a halba hívtak a rendőrök. Ranke épp felvette a kagylót, hogy Módot hívja, amikor jött a beteg. Szóváltást támadt, és dulakodtak. Ez látszott a halott letépet nyakkendőjén, leszakított ingét. Ranke a megmérgezett beteget könnyedén a földre teperte. De mielőtt kiléphetett volna a szobából, az íróasztalon fekvő színpadi törrel Decker ledöpte az orvost. Ezután egy csomó hisztériás állapotban élő ember lépett a színre. Signora Relli Lindner szobájába kivitte a halottat. Mód azt hitte, hogy a herceg ölte meg, és elrejtette a tört. Félix átosont a furcsa zajra, és mert azt hitte, hogy gyanúba keveredne, visszasietett a rejtekére, de elveszített egy pizsomagombot a halott mellett. Mindez erősen hátráltotta a nyomozást. Én azonban szerencsére találtam egy jelentős nyomot. Egész enyhét,
6: de mégis konstatálhatóan némi olajszag érződött a tetemen. Dekkerről tapadt rá egy kevés. Így indultam el a helyes nyomon. A dulakodás meglátszott a tetemen, de a szobán nem. Azután vérnyom is kevés volt a sebhez képest. Így jöttem a feltevésre, hogy a szőnyeg, amelyen dulakodtak, amelyre a vér folyt, eltűnt. Ezen a szőnyegen meg kellett őrződni a palmira olaj szagának is. Azonban Dekker is gondolt erre. Wolfgang és a benszülött a hatalmában voltak. A Deckert elfogják, és kiderül a mérgezés, a hamisított pest is, a szörnyű büntetést jelent a számukra. A tanár a két hurokba szorult embert jól kihasználta, rabszolgái lettek. Wolfgang eltüntette a szőnyeget. Nalaja vitte a leveleket. Wolfgang egyszer le is ütött engem a sötétben. Az ápolónő mélyen aludt, az orvos csak nappal volt nála. Ilyenkor Dekker szimulált. De sikerült a betegszobából egy zsebtükröt szerezni a tanár új lenyomatával, és ez egyezett a centrális kapcsolójáról vett lenyomattal. A harmadik elsötétítésre alaposan felkészültünk. Ferguson utasításom szerint a betegszobát elzáró lépcsőhöz sietett. Dekker nem tudott visszajutni, és szökni kényszerült. És hogyan fogtátok el? A vesztek zárat, még mielőtt a tűz támadt, Markeit már megszűntnek tekintette, mert Wolfgang vallomása alapján kiderült, hogy nincs igazi pest is a házban. Én utána siettem, mert figyeltelek, hiszen felelősséget vállaltam, érted? Gilda az első fenyegetésre vallott. A tűzoltóautót megraktam katonákkal. Végigfutottunk a csatorna felett, minden kijáratot három ember megszállt. Az utolsó előtti nyílásnál velünk egyszerre érkezett a rácshoz Dekker, és elfogtuk. Hú. És Villiéné? Kérdezte maga. Véletlenül egy teljesen különálló büntény is lejátszódott a szállóban. A féltékeny asszony megfenyegette a dzsigolót. Dodi and Amy néven együtt táncoltak valamikor. Dodi most egy másik nőt akart kifosztani, és eltette Villiénét az útból, amikor ez veszélyessé vált. A gazember ellen már kiadtuk a körözést. Valamennyi vádlott beismerésben van. Dekker kérte, hogy a Borkman ügyet ne vegyem a jegyzőkönyvbe. Ezt meg is tettem neki, nagyon szívesen. Köszönöm. Suttogta Maud. Elder, nagy vagy. Ó, nem én vagyok nagy, hanem az igazság. Felelte a főfelügyelő.

0: megindult a népvándorlás a hajóra a Grand Hotelből. Petrovna bárónő és Jörenc kisasszony együtt utaznak a jávai hegyek közé. Linner és Signora Relli Olaszországba készülnek, ahol házasságot kötnek. Hecker, mint Burns magántitkára, a shanghai repülőgépre foglalt két helyet. Makkegészségesek. A szobák kiürülnek, a személyzet ott feledett holmik után kutat, Odette Döflőrt a mentők egy szanatóriumba szállítják, és zuhog az eső. A hotel üvegportáléja alatt egy verkli sín. Mázsori egy éjszaka alatt megöregedett. Dodi eltűnt az ékszerekkel. Hazamehetne, hiszen van alibije. Signora Relli vendége volt. De mit mond Arthurnak az ékszerekről? Nem lehet így hazamenni. Hát hová? Hová? Egy pillantást vet az üvegzöld barátságtalan víz felé. Nagy madarak szállnak a vak ég alatt. Igen. Nincs más. Bocsánat? Egy szolga állítja meg a vesztibülben. Ezt fennméltóztatott felejteni a szobában. És átnyújtja az ékszerkazettát. Mázsori kinyitja. A hajába nyúl. Itt van mind. Mind. Megőrül. Le. Ki maga? Kérdezi lihegve. Egy szolga. A sors szolgálja. Még ez egyszer, asszonyom, de utoljára, ugye érti? Becsülje a férjét, és örüljön a gyermekének. Örüljön! A sors szolgája eltűnik.
1: Elderhez megy.
0: Milyen szerencse, öregem, mondja, hogy megtaláltad Mód szobájában az ékszereket. Én megfeledkeztem róluk, pedig talán az életét mentette meg ennek a nőnek.
1: Gyere, mondja Elder.
0: Szergiusz herceg és Mód már két órája az édesapád vendégei. Remélem, most nem fogsz az esküvő elől pizsamában elmenekülni. Nem valószínű. Elindulnak, de Félix megáll. Mondd, a tőr, amit elhajította, hogy került elő? A kapitány csizmájában volt.
1: Hol?
0: Ki tette oda?
1: Én.
0: Nem akartam, hogy letartóztassa Van Goldot. Ezért, miután megtaláltam a tört a kertben, betettem a jó öreg kapitány csizmájába. Csak ne tudja meg. És a füzet a baránoxiddal? Már az illetékes kezekben van. Megtaláltam az irodában, az inaskabát belső zsebében, ahogy mondtad.
1: És letagadtad előttem?
0: Le. Mert különben Deckernek adták volna. Na. Gyerünk! A kormányzó villájában egy csapat boldog ember ül az asztal körül. Az eső zuhog, de kibánja. A kormányzó ürül a fiának, Elder az előléptetésnek, és Félix mindennek, mert a lány kezét fogja állandóan a terítő alatt. Egy újsághír. Különös dráma játszódott le a szingapúri Alcázar mulatóban. Egy féltékeny táncos nő lelőtte Erich Kramarcot, aki Dodi néven, mint táncos artista szerepelt a mulató műsorán. Erich Kramarc a helyszínen meghalt. Mire a dráma utolsó jelenetére lehullott egy halotti lepel függönye, kislagondát már állandóan a vastag, rosszagú, füllett köd ölelte át. Egy fiatal pár nászútja során Hawaii-ba érkezett.

0: Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.
1: We'd like to do a poem for you called The Revolution Will Not Be Televised, primarily because it won't be.

0: a pártlapja a Szabad Nép, amelynek már a címe is az egyik legsértőbb hazugság volt a magyar nép szemében, október 28-án azonosítja magát a forradalom célkitűzéseivel.
1: Kedves hallgatóim, tanulhatjuk a Szabad Nép mai számának legértékűjét. Címe, minden az igazságtól. Nem értünk egyet azokkal, akik az elmúltnak az eseményeit, tömbásszal ellenforradalmi fasiszta kisztítéletet minőzik. Ugyanemmel kísértük a fejleményeket, meglehetősen tájékozottunk a különféle megmozdulásokról, így mindezek alapján állapítjuk meg a találkozókat. Az események a budapesti főiskolai és egyetemi ügyvizsgák tüntetésével kezdődtek. De a legnagyobb tüntetés volna klasszikus ifjúsági mozgalmat látni ebben. A budapesti ifjak az egész nép tűzéből fakadó érzésnek és nemes forró szenvedélynek adta kifejezést.
0: Végre Nagy Imre is szabadon beszélhet, és a kora esti órákban megteszi történelmi jelentőségű bejelentését.
2: A kormány elítéli azokat a nézeteket, amelyek szerint a jelenlegi hatalmas nézmozgalom ellenforradalom volt. A nagy megnézőjel az elmúlt történelmet kötte, de a hangos bűnelmet robbantott az elkezőhez látja, mert a helyzetet még kínjakabbá kötte, hogy a vezetés, így a legutóbbi időség nem szántará magát arra, hogy véglegesen szakítson a régi bűnös politikában. A magyar kormány megállapodott a szovjet kormánnyal, hogy a szovjet csapatok azonnal megkezdik kivonulásuk a Budapestről, az új karhatalom megalakulásával egyidejűleg elhagyják a város területét. A magyar kormány tárgyalásokat kezdeményez a magyar népköztársaság és a Szovjetunió közötti kapcsolatokról, szintén között a Magyarországon állomásozó szovjet haderő visszavonásáról, a magyar-szovjet barátság szellemében, a szocialista országok közötti egyenlőség és nemzeti függetlenség alapján. A rend helyreállítása után egységes új államrendőrséget szervezünk, és az államvédelmi hatóságot megszüntetjük.
0: Másnap este, október 29-én a rádióadásában már nyoma sincs ellenforradalmároknak. Az új közlemény már csak felkelőkről beszél.
1: A Honvédelmi Minisztérium közül. A budapesti ellenállási csoportok vezetőivel való megegyezés alapján az ellenállók megkezdik fegyvereik átadását a szovjet egységeket felváltó magyar csapatoknak. A fegyverek eladása után 24 órán belül megkezdődik a szovjet egységek kivonása Budapest területéről.
0: Az ország fellélegzik, a forradalom győztesnek látszik. Temetik a szovjet agresszió és az ÁVÓ áldozatait.
3: 1956. október 6-ától nemzeti történelmünk egyik leggyártosabb évfordulójának napjától minket nem ír a temetések sorozata. Ma Miskolcon is temetünk. Temetjük azokat az ártatlan fiatalokat, akik az igazság, a jog, a szerző, szabad élet diadalra jutásáért emelték fel váltó tekintetiket az aljas, szennyeskedő népelnyomó szervezet, az AVH félelmetes épületének homlokzása.

0: Kelet felől azonban vésztjósló hírek érkeznek. Megmozdult ismét az igazi népellenség, minden nép ellensége, a szovjet imperializmus egyetlen támasza, a Vörös Hadsereg.
1: Tárgyalni kezdtek, és valóban nem a mi szabadságunkra törnek, akkor minek jönnek ide?
0: A Duna-Tisza menti kisország népe úgy érezte, történelmi helyet vívott ki magának az új időkben. Követelésének országszerte hangot adott.
2: Ismét hozzátok szólok, meleg, forró szeretettel! Forradalmi harc, amelynek ti voltatok a hősei, hozta létre a mi nemzeti kormányunkat, belügyekbe nem tűrünk semmiféle beavatkozásra.

0: a magyar nép azt hitte, új szabad élete első óráid éli, amikor október 30-án délutáni órákban a következőket hallotta Nagy Imre miniszterelnöktől.
1: Magyarország dolgozó népe, munkások, parasztok, értelmiségiek. A hazánkban mind szélesebben kibontakozó forradalom, a demokratikus erők hatalmas megmozdulása válaszunk elé állította hazánkat. A nemzeti kormány a Magyar Dolgozók Pártja elnökségével teljes egyetértésben a nemzet életében sorsdöntő elhatározásra jutott, amelyet a következőkben kívánok Magyarország dolgozó népével fizetni. Az ország életének további demokratizálása érdekében az egypárt rendszer megszüntetésével a kormányzás az 1945-ben újjászületett koalíciós pártok demokratikus együttműködésének alapjaira helyezi. Ennek megfelelően a nemzeti kormányon belül szűkebb kabinetet létezik, amelynek tagjai Nagy Imre, Hildi Zoltán, Kovács Béla, Erdei Ferenc, Kádár János, Losonci Géza és a Szociáldemokrata Párt által kijelölendő személyiség. A kormány előterjesztést tesz a Népköztársaság elnöki tanácsának, Kádár János és Losonci Géza állami miniszterré való megválasztására. A nemzeti kormány felhívja a szovjet csapatok parancsnokságát, hogy azonnal kezdje meg a szovjet csapatok kivonását Budapest területéről. Egyidejűleg a nemzeti kormány közli az ország népével, hogy a szovjet csapatoknak az ország területéről való kivonására haladéktalanul megkezdi a tárgyalásokat a Szovjetunió kormányával. A nemzeti kormány nevében bejelentem, hogy a forradalom által létrehozott demokratikus helyi önkormányzati szerveket a nemzeti kormány elismeri, rájuk támaszkodik és támogatásukat kéri.
0: Kádár János, mint életében oly sokszor, akkor is csatlakozott az előtte szólóhoz, és mindenben egyetértett Nagy Imrével.
1: Munkástársaim, dolgozó testvéreim, kedves elektársaim! A mély felelősségtől áthatva, hogy a testvérharc további vérontásaitól megmentsük népünket, dolgozó tömegeinket, kijelentem, hogy azokban a döntésekben, amelyekben a minisztertanács elnöksége ma határozott, a Magyar Dolgozók Pártjának elnöksége minden egyes tagja egyetért. Én a magam részéről jelenthetem azt is, hogy az előttem szólottakban Nagy Imre, Hildi Zoltán, Erdei Ferenc, ismerőseimmel és barátaimmal, általam nagyra becsült és tisztelt honfitársaimmal teljes mértékben egyetért. A kommunistákhoz szól, azokhoz a kommunisták, akiket a párt sorai, az emberiség haladó eszméje, a szocializmus hozott, és nem önző egyéni élet. Képviseljék, ami tiszta, igazságos eszméinket, tiszta, igazságos eszközöket. Elvtársai, munkástársai, pártunkra az elmúlt évek rossz vezetése következik, testében nagy, súlyos terhek, álmékok pedig. Ezektől teljes mértékben tiszta lelkiismerettel, bátor, egyenes elhatározással meg kell szabadulni.
0: Végre a Budapesti Rádió is a forradalom hangján beszél.
2: Ebben az órában úgy fejezetek, mint a Magyar Rádió Közszolgálatában. A rádió hosszú évekig a hazugság szertámadói. Parancsokat hajtott végre. Ez idott éjjel, ez idott nappal, ez idott minden világosban. Még a minap hazánk újjászületésének órájában sem tudta ebbehagyni a hazugságot. De az a harc, mely a visszán kivívta nemzet szabadságát és függetlenségét, a rádió falai közül fellángolt. Akik a hazugság kérdetői voltak, a perctől fogva nem munkatárt fejtetti a Magyar Rádiónak, mely ezen túl joggal vitelhetik Kossuth és Petőfi nevét. Mi, akik itt állunk a mikrofon előtt, kérjük új emberek vagyunk ezen a helyen. A jövőben a régi hullámhosszakon új hangokat fognak hallani. Ahogy a híressé vált régi esti minta követeli, az igazságot, a teljes igazságot, és semmi más, csak az igazságot akarjuk elmondani. Egy részek szövegünk az ország szakszunkból. Kérjük, adják meg azt a hizalmat kutatnak, mely minden dolgozik meg a rendelnek jár. Mi az egész forradalmi mozgalom szószólóinak valljuk magunkat, és a magyar nemzet hangját akarjuk hallatni országvilág előtt. A rádió régi vezetőit és munkatársainak egy részét leváltottuk. De Budapesten 1956. október 30-án. A rádió forradalmi bizottsága.

föltámadott a tenger. Föltámadott a tenger, a népek tengere. Ijesztve eget földet, szilaj hullámokat vett rémítő ereje. Látjátok ezt a táncot? Halljátok ezt zenét? Akik még nem tudtátok, most megtanulhatjátok, hogyan mulat a nép. Reng és üvölt a tenger, ánykódnak a hajók, süllyednek a pokolra. Az árbóc és vitorla megtörve tépvelók. Tombold ki, te özönvíz, tombold ki magadat. Mutasd mélységes medred, s dobáld a fellegekre bőszült tajtékodat. Jegyezd vele az égre örök tanúságul, ha bár fölül a gája, s alul a víznek árja. Azért a víz az úr. A nemzetgyűléshez. Ott álltok a teremnek küszöbén, melyből a nemzet sorsa jön ki majd. Megálljatok! Ne lépjetek be! Hallgassátok ki intő szózaton. Egy ember szól, de millió nevében. Az a hon, melyet őseink szereztek verítékökkel, s szívök vérivel, az a hon többé nincs meg. Csak neve bolyong közöttünk, mint a temetőből éjféli órán visszajött kísértet. Az a hon többé nincs meg. Falait elmorzsolák a múlt kor férgei, s az új vihar szétfújt a födelét, s lakói most az ég alatt tanyáznak, mint a vadállat és mint a madár. Mit őseink egy ezredével őt tevének, azt kell tenni most ti nektek. Bármi erővel, bármi áldozattal, bár mindegy szálig elvesztek belé, hazát kell nektek is teremteni. Egy új hazát, mely szebb a réginél is, tartósabb is kell alkotnotok. Egy új hazát, ahol ne légyenek kiváltságok kevéi nagy tornyai, sötét barlangok, denevértanyák. Egy új hazát, hol minden szögletig eljusson a nap, s tiszta levegő, hogy minden ember lásson, s épp legyen. Nem mondom én, a régi épületnek dobjátok félre mindenik kövét, de nézzetek meg minden darabot, mit alapnak vesztek, s amely porhatag már, vessétek azt el kérlelhetetlenül, bármi szent emlék van csatolva hozzá. Mert jaj a háznak, mely alapba gyönge, mert fáradástok akkor hasztalan lesz. Perc jöhet, s az épület ledől. S rossz gazda, aki mindig újra épít, s ma vagy holnap, de végre tönkre jut. Számot vetette mindenik magával, minő dologra szánta el magát. Nagy a dicsőség, melyet mindegyik szerezhet itte. De tudjátok-e, csak nagy munkáért jár ez a dicsőség. Akit nem égő honfi érzelem és tiszta szándék vezetett ide, kit a hiúság vagy silány önérdek csábít e helyre, az szentségtelen lábbal ne lépjen e szentelt küszöbre, mert hogyha egyszer átlép és kijő majd, átok s gyalázat lesz kísérete, melyel haza, s később a sírba megy. Ti, kik szívéből bálvány istenek, ki nem szoríták az igaz nagy Istent, kiknek szívében a hon szeretet, mint szent egyházi oltárlámpa ég, eredjetek be, és munkáljatok. Legyen munkátok oly nagy, oly szerencsés, hogy bámultában majd, ha látni fogják, megálljon rajta

magadat tiporcsod. Elszórja, hidd el, mostani veszni tért erkölcsöd. Undok víper a fajzatok dújják fele várt, mely sok ádáz ostromokat mosolyogva néz. Nem ronthatott el tégedet egykoron a vattatár kánt Xerxeszi tábora, s világot ostromló töröknek napkeletet leverő hatalma. Nem folythatott meg zápolya öldöklő századja, s titkos gyilkosait keze a szent rokonvérben felesztő visszavonás tüze közt megálltál. Mert régi erkölcs spártai férfikar küzdött s vezérelt fergetegit között. Birkózva győztél, s herkulesként érc buzogány rezegett kezedben. Most lassú méreg, lassú halál emészt. Nézd a kevés dölgy, melyet az északi szélvész le nem dönt. Benne termő férgek erős gyökerit megőrlik, s egy gyenge széltől földre terített. Így minden ország támasza talpköve a tiszta erkölcs, mely ha megvész, Róma ledül, s rabigába görbed. Mi a magyar most? Rút szibarít a váz, letépte fényes nemzeti bélyegét, s hazája feldúlt vétfalából rak palotát heverőhelyének. Elődeinknek bajnoki köntösét s nyelvét megunván rút idegent cserélt, a nemzet őrlelkét tapodja, gyermeki báb puha szívet áll. Ó, más magyar karmennyköve villogott Attila véres harcai között, időn a félvilággal szembeszállott nemzeteket tapodó haragja. Más néppel ontott bajnoki vért hazánk szerzője Árpád a Dunapartjain. Ó, más magyarral verte vissza nagy hunyadink Mahomet hatalmát. De jaj, csak így jár minden az ég alatt. Forgó viszontság járma alatt nyögünk, tündér szerencsénk kénye hány vett, játszva emel, mosolyogva verle. Felforgat a nagy századok érckeze mindent. Ledült már a nemes Ílion, a büszke Kartágó hatalma, rómas erős Babilon leomlott.

Szentnyomorék, riadj! Mély ádáz végzett zorzajú takja jár a szittya földön. Roppan a régi rög, s a szent hon négy bús sarka árván felcsikorog, s repedezve hull szét. Ó, hol vagy Isten, hajdani hős hadúr, kit felcifrázott dicsel a dőregőg? Avit mentédben akszakállal merre borongsz aluvó egekben? Hiába tört a századok éjjelén sustorgó vérünk vadre, mint gigászi búzsbiború szomorú szökőkút. Hiába most a könny, apadó szemünk, s a pórusok hűs könnye hiába hult a véres fájó vakverejték égre emelt buzsahomlokunkról. Ó nemzetem, szép lankatag ősfajom! Jaj, hogy lehet, hogy most, mikor újra kelsz, s nyújtóznál végre hosszan, vígan, zsibbadozón a tagok leválnak. De kelj föl mégis, szent nyomorék, riadj! Míg boldog népek új lakodalma zeng, ne ülj az útfélen ma döglő csonka gyanánt, aki sírva koldul. Jussod, ha nem több, jussod ez ünnepen egy bús üvöltés, poklokigordító, egy büszke nagy dacos kiáltás, rajta, azért is, el a mankót, ha sántán sírva reszketeg is, de föl, koporsó közt is, táncra csak, élni még, háj, szörnyűbb tán a hős halálnál, jöjjön a bátor, a hősi élet. Emeld fel áldott, megtaposott fejed, megfogyva bár, de törve nem, újra zeng. A csonkatörzs vén szíve döngjön, s ősi erős karok újra nincs.

Mindig előre. Mindig előre. Mindig előre. Elrejtezem a füstköt szürkeségbe. Igaz, köhögtet, de mögötte senki sem követheti a távozó lépéseit. Köhögve és bicegve vonszolódik, az élet lopja magát. Nem először. Hányszor bújt régen is ködökbe, mocsármagányba, hatalmasabb ellenség elől, erőt gyűjteni és kivárni az első alkalmat, első ködön átnyilalló rőtsugarát a győzelemnek. Mindig volt kiút. Csak türelem kell a figyeléshez, a némasághoz, a névtelen, az észrevétlen léptekhez, léthez. Mindig volt kiút, mindig volt felszabadító szövetség. Most nagyobb ellenség, hátrányosabb feltételek között. Nagyobb a köd, szűköl, szorongatott a türelem, sajogva sántikál. De a ködön túl, micsoda új szövetség vonul föl mentesítő villámhajóhadával. Köhögve, vonszolódva odáig ellopózni. A füstköt szürkeséget névtelenül kibírni. Türelemmel, a tenger felé, ami titkos északnyugati átjárónkat füstködben megtalálni. Előre. Pionír.

0: Irodalmi lépegető. Így hívják ezt a műsort.
1: Még nem elég. Nem elég megborzongni, de lelkesedni kell. Nem elég fellobogni, de mindig égni kell. És nem elég csak égni, fagyot is bírjon el, ki acél akar lenni, suhogni, élivel. Nem elég álmodozni, egy nagy-nagy álom kell. Nem elég megérezni, de felismerni kell. Nem elég sejteni, hogy milyen kor jön el. Jövőnket tudni kell. Nem elég a célt látni, járható útja kell. Nem elég útra lelni, az úton menni kell. Egyedül is, elsőnek, elől indulni el. Nem elég elindulni, de mást is hívni kell. S csak az hívjon magával, aki vezetni mer. Nem elég jóra vágyni, a jót akarni kell. És nem elég akarni, de tenni, tenni kell. A jó szándék kevés, több kell, az értelem. Mit ér a hűvös ész? Több kell, az érzelem. Ám nem csak holmi érzés, de seb és szenvedély. Keresti, hogy miért élj, szeres, szenvedj, remélj. Nem elég a világért, több kell a nemzetért. Nem elég a hazáért, több kell most népedért. Nem elég igazságért, küzdj azok igazáért, kiké a szabadság rég. Csak nem látják még, hogy nem elég. Még nem elég.

a szabadsághoz. Te székes egy pár, csupa ámulás, sok fodros angyal, szép tekintetű. Innen alulról talpuk óriás, a fejük pedig keskeny, mint a tű. S a kupolán fent széttáruló díszlet, nagy oszlopok közt festett égtüzel. Mit ér nekem, ha vagy, és mégse hiszlek? S mit ér, ha hiszlek, és nem létezel? Maradék Isten, vágyat fellehurcolt, már unlak, kergén érted nem futok. Néhány barátom éhen halt a múltkor, mondom, mivel úgy látszik, nem tudod. Milyen szalmába haraptak utolsót, micsoda szája, milyen koponyát. Adhattál volna tán egy bögre borsót, tehettél volna pár apró csodát. A szájukat szeretném újra látni, s langyos állukat, amely szétrepett, s Rómába vágyom kerteket csodálni, és enni sűrű, finom étkeket. Adj banánt, húst, légy a világnak tőgye, add Nápolyt éjjel, Svájcot délelőtt. Te, minden vágyam hazug szeretője, adj rét felett vibráló levegőt, adj léghajót, hitet, mennyei képet, törd át a törvényt, add ide magad, hogy ne egyenek annyit az üzérek, s hogy a halottak feltámadjanak. Egy bazsarózsa áll az asztalon. Szépsége tömör, mint egy ékszerék. Gyönyörű szirma sűrűn, gazdagon fodorodik a vázán kétfelé. Ha volna bennem valami imádat, elébe hullnék csukló térdemen, csak is reátűzd győztes glóriádat. Mert szép, mert él, és mert lélektelen. Mihály Farkas.

oda a magyar nyelvhez. Most, hogy szobámban ér az est sötétje, te jutsz eszembe Szent Gellért cselédje, s ajkad, melyről az esti fák alól először szólt az ének magyar. Arcod tatár emléke már ködös, de titkunk itt a földön még közös, s a te dalod zsong minden idegenben, itt idegenben. Magyar nyelv, vándorútakon kísérőm, sértett gőgömben értőm és kísértőm, kinok között gondjaimtól részegen, örökzöld földem és egész egem, bőröm, bérem, bírám, borom, míg bírom, és soraimmal sorom túl a síron, kurjongó kedv, komisz közön, honok gyász, mennyei podgyász. Magyar szó, ajkamon s gégém lazán vont hangszerén, lázam, házam, hazám, almom, álmom, lovacskám, csengős szánom, és dal a számon, mit kérnek majd számon. Nincs vasvértem, páncélom, melvasom, de berzsenyivel zeng a melkasom. S nem győz le ellenség, rangomra törvény, sem hadi törvény. Jöhetsz réám méreggel, tőrrel, ékkel, de én itt állok az ikes időkkel. Árkon bokron kergethet hét világnak, s a hangutánzó szók utánam szállnak, mint sustorgó füzesbe font utak fölött alkonykor krúgató ludak, s minden szavamban százszor látom orszád, bús Magyarország. Kihalt gyökök, tőzeggel súlyos rétek, ahol a fák, mint holtigék kiégtek, ősszók, a szemhatáról századok ködéből még derengő nádasok, gyepis vápákon elhult katonák, ti bíbicek, bölények, battonyák, miket vadásztak vén csíjehajókról lápos aszókon, magas hangok, szöcskék és tücskök rétje, mély hangok, alkony viola sötétje, káromlások veszejtő vadona, mondatszerkesztés, pogány, pagonya, kötőszók, sok-sok illanó fodor, s hangsúly, te vidám, hangsúly, te komor, lelkünk dolmánya, szőtteses, világszép, s búzavirágkék. Múlt téje, történelmünk varjú szárnya, karók, keresztek és bitófák árnya, s melléknevek, gazdag virágbarázdák, busák, buják, burjánzók és garázdák, melyik vidám faeke nyomtatok. S ti mellé rendelt kurta mondatok, mint paprika, ha fűzére vereslőn lóg az eresztő. Ragok, szegények szurtos csecsemői, kapaszkodtok, s nem tudtok nagyra nőni. És E betűk serege, fekete mezőn, zsellérek, koldus menete, s ti kongó-bongó helyhatározók, kukoricásban jó irányt hozók, bamben, bimbam, torokból messze hangzó, könnyű haragszó. Jelentő mód, az aszály mindörökre rájut a szürke, megrepett rögökre, magánhangzó illeszkedés, kaján, törvénykönyvé, verbőci, gyúrt, talán. Mi vagy, füllet ötöt fél százada, robotba tört paraszt alázata, vagy összhang, mely jövendő szebb utakra messze mutatna? És főnevek, ti szikárak és szépek, ti birtokos ragokkal úri népek, országvesztők, elmozdíthatlanok, s ti elsikkadt, felőrölt alanyok, megölt vagy messze bújdosó fiak, hajnócik, dózsák, meg rákóciak. Ó, jaj nekünk, mi történt ennyi lánggal és a hazánkkal. Parasztok nyelve, nem urak latinja, nem grófok rangja, de jobbágyok kínja, magyar nyelv, fergetekben álló fácska, hajlong a szél cibáltan, megalázva, s ki fog-e törzsöd lombbal hajtani? Te vagy jelenünk, és a hajdani arcunkat rejtő Veronika kendő és a jövendő. Magyar nyelv, sarjadsz és egy vagy velünk,
és forró, mint forrógó szellemünk. Nem teljesült vágy, de égő ígéret, közös jövő és felzengő ítélet, nem hűs palackok tiszta óbora, nem billentyűre járó zongora, de erjedő must, könnyeinkben úszó, tárogató szó.

0: Irtomára is. Látjátok feleim szentekkel, mik
1: vagyunk.
0: Emlékeink szétesek, mint a régi
1: szót.
0: Össze tudod még rakni a Margit-szigetet.
1: Össze tudod még rakni
0: már minden csak Margit-sziget, szilánk, avit kacat,
1: darab,
0: a halottnak szakálla nőtt, a neved szám. Nyelvünk is foszlik, szakadoz, és a drága szavak elszáradnak a
1: szájpadlat. Elszáradnak a szájpadlat alatt. A pillangó,
0: már
1: a gyöngy,
0: nem az, ami volt, a amikor a költő még egy család nyelvén dalolt, és megértették, ahogy a dajka éneket a szunnyadó nyűgös gyerek álmában érti meg.
1: És megértették, szívvel ahogy a dajka éneket a szunnyadó nyűgös gyerek álmában érti meg.
0: A gyereknek toldit olvasod, és azt feleli,
1: titkos beszél. Álmunk zsibányok.
0: Spanyolul morogja
1: a gyereknek toldit olvasott, és azt feleli, oké,
0: a zuhájói bányában megbicsaplik kezed, a csákány koppan, és
1: a halál gyötrelmei körül vettek engem.
0: A giréni tenger zúrni kezd,
1: az ohájói bányában megbicsaplik kezed,
0: a csákány
1: koppan és lehull.
0: Még szólnak és üzennek ők mély
1: szellemmel,
0: a teste is emlékezik,
1: hallod távoli rokon,
0: még felkiáltasz, nem lehet, hogy oly szent akarat.
1: Ausztrál éjszakát, még szólnak és üzennek ők mély szellemhangokon, a tested is emlékezik, mint távoli rokon, még felkiáltasz, az nem lehet, hogy oly szent akarat. De már tudod, igen, lehet, és fejted a vasat Türingiában. Posta nincs, nem mernek írni már, minden katorga jeltele, halottért sírni kell. A konzul gumit rá, zabos, törli pápa szemét, látnivaló untatja a sok okmát és pecsét. Havi ezret kap és kocsi.
0: Mi
1: a Missis és a Babi fényképe áll az asztalán. Ki volt neki Adi? Mi volt egy nép?
0: Bartó,
1: mi ezer év? Költészet és
0: az
1: zene.
0: Nem lehet, arany hogy annyi szív.
1: Ripple színe.
0: Arany nyugodt.
1: Bartók vad szelleme.
0: Lehet.
1: Az nem lehet,
0: nagy
1: hogy
0: hatalmak
1: annyi
0: cserélnek
1: szív.
0: Majd hosszú jegyzékeket.
1: Lehet. Nagy de hatalmak cserélnek majd figyelj. Hosszú jegyzékeket.
0: Tudjad,
1: de hallgass
0: már
1: és
0: él a kis sakál, tudjad, mely afrikai sírodon tíz körmével kapál. Már sarjad a vadkaktusz is, mely elfedi neved a mexikói fejfán,
1: is, mely elfedi neved a mexikói fejfán, hogy ne is keressenek.
0: Valahol.
1: Még azt hiszed, élsz,
0: és ha máshol nem is, testvéreid nem is, szívében élsz.
1: Testvéreid nem. Szívében élsz, nem
0: rossz álom,
1: rossz álom ez is. Még hallod,
0: még hallod a hörgő panaszt.
1: Testvér, eladd. Egy hang aléltan közbeszól.
0: Egy hang aléltan közbeszól.
1: Ne egy másik nyög, nehogy ki távol
0: egy másik
1: síre
0: nyög,
1: nemzeten,
0: nehogy ki távol síre nemzeten, még egy hörög,
1: hát
0: megutálni is kénytelen legyen.
1: És ne kérdjed senkitől, miért vagy rosszabb voltam, mint ezek?
0: Keep smiling.
1: Magyar voltál, ezért, és észt voltál, litván, román, most hallgass és fizet.
0: Rosszabb voltam, mint ezek, magyar voltál, ezért,
1: kiás,
0: és ezt
1: tudósít,
0: litván, román,
1: lófejet,
0: most hallgass és fizes.
1: Hamuk,
0: elmúltak az asztékok.
1: Tűrd, hogy már nem vagy ember,
0: egyszer
1: ott
0: kiás,
1: csak osztályidegen. Tűrd, hogy már nem vagy ember, itt
0: mindent,
1: csak szám egy képleten.
0: Tűrd,
1: hogy az Isten
0: nem vagy ember, ott
1: csak vad tajtékos ég nem küld villámot gyújtani.
0: Tűrd, hogy már nem vagy ember, itt csak szám egy képleten. Tűrd, hogy az Isten tűri ezt, s a vad tajtékos ég nem küld villámot gyújtani.
1: Őrizd eszelősen néhány jelződet, álmodat,
0: mosolyog,
1: ne mukkanj, amikor a
0: bassz
1: megszámolja
0: a fogad,
1: forongasd még a bugyrodat, rongyaidat, szegény emlékeit.
0: Őrizd eszelősen néhány jelzőt, álmodat. Nem ukkanj, mikor a bósz megszámolja fogad. Szorongasd még a
1: Mikó utca gesztenye fáit, mind a hetet, és Jenő nem adta vissza a Shelley kötetet, és már nincs, akinek a hóhér eladja a kötelet, és elszáradnak idegeim, elakad vérünk, agyunk, látjátok feleim, szentekkel, mik vagyunk,
0: íme,
1: par és hamu vagyunk.
0: Már nincs, akinek a hóhér eladja a kötelet, és elszáradnak idegeink, elakad vérünk, agyunk. Látjátok feleim szemtekkel, mit vagyunk, íme, por és hamu.

Anna Blandiana, úgy kellene. Úgy kellene, hogy idősnek szülessünk, hogy bölcsen jöjjünk, hogy tudjuk kijelölni sorsunk a világban, hogy lássuk, az első keresztúttól hova jutunk, s hogy mehetnékünk támadt. Ez legyen minden felelőtlenségünk. Mind fiatalodva és fiatalodva haladjunk, éretten és erősen érjünk az alkotás kapujába. Ha átmegyünk rajta, kamaszként lépjünk szerelembe, gyermekké váljunk, mikor fiaink születnek. Valahogy ők lennének idősebbek nálunk. Megtanítanának beszélni. Ringat voltak. És mi szépen tűrnénk. Mind kisebbé válva. Olyanná, mint a szőlőszem. Mint a borsó. Mint a búzaszem. Pap Lajos, kérdőjelek. Az ember, ha már megmarad, elámul. Majd szobrot farag, és elnevezi hitnek, csodának. Az utak mentén nem eperfák, csak ilyen csodaszobrok állnak. Úgy kezdődik, hogy félszegen ülünk a padban, s értelem és szívjegyében végtelen gonddal rakva a szót, a rend hitére tanít mindahány oktatónk. S mivel hallani jobb ezt, s egyszerűbb vallani, hogy valahol van valami, ami mindennél több talán és erősebb, hát hangtalan elfogadjuk. Legyen, ha van. Más oktatók, más alkalom. Ülünk aztán egy más padon, s azt halljuk, igaz hatalom nem ám a rend, az tartalom nélküli váz, kóc és egyéb. A ráció az üdvözít, az ész, mely megütközik minden sémával, s ha kell, tövig leront minden gátat. Derék az csupán, ki kérdez, tagad, s kétkedve él az ég alatt. Az ember lám szobrot farag, s elnevezi hitnek, csodának. Szép ifjúsága közben elszáll. Az utak mentén nem eperfák, csak ilyen csodaszobrok állnak. Később iskolák padután, s túl még néhány más figurán, hegykén lépkedünk délután nagyra nőtt árnyékunk előtt. Hegykén, csak magunkban hiszünk. Ágyainkban nőket viszünk, ölelkezünk, eszünk, iszunk, virtusból követjük el a bűnt. Ruhánkat gyorsan levetjük, s megvetjük, vagy kinevetjük a hit kavicsán térdepelőt. Vadul ajtókat csapkodunk, mindig más után kapkodunk, mint ami adatott. S korunk pózait élve úgy kopunk el, mint sziklák a zuhatag alján. Egy fásult reggelen, megiszonyodva hirtelen, mint aki nyálkás sírverem penekén ébredt, fölsikolt bennünk a lélek, és tiport szellemünk nem lel fénysugarat. Az ember, ha szobrot farag, s elnevezi hitnek, csodának, magát ámítja, várhat. Várhat. Az utak mentén nem eperfák, csak ilyen csodaszobrok állnak. Élményünk a száguldás marad útjainkból. Hadunk így halad-e védtelenkor humusztalaján. Anyánk méhébe visszamenni, vagy emberibb emberré lenni. Fiúk. Mit ugatnak az égi csillagkutyák? Homlokunkra fésült hajunkkal, cinikusnak szánt vigyorunkkal, didergő kis lélek magunkkal. Nekünk kell mindent jóvá tenni. Holnapra célt érünk.

Irodalmi lépegető. Csak is előre. Jó van. But what about you?

0: És Fuszújk a testvérek voltak. Egy tőről, egy karón nőttek, növekedtek. Csak hogy Paszújka fönn a Karóhegyében, ahonnan messzibre lehetett látni, s a nap is jobban találta, így aztán hamarabb is ért meg, mint Fuszújka, akinek lenn a karó tövében ringott hosszúkás bölcsője, és napot is csak déltájban halátott. De ezért cseppet sem szomorkodott Fuszújka, mert az ő hátrányának is megvolt a maga előnye, a legnagyobb kánikulában is csak úgy duzzadt a nedvtől s a kedvtől, miközben a magasban lógó testvére majdhogy nem belesült a maga ugyancsak hosszúkás bölcsőjébe. Mondom, duzzadt a nedvtől s a kedvtől Fuszújka, és egyre csak fújta a babok himnuszát, hogy a Fuszújka szára fölmászott a fára. Erre a Karóhegyében aszalódó Paszújka rettentően megsértődött. Csúfolkodásnak érezte az éneket, le is szólt Gorombán. Nem a Fuszújka, hanem a Paszújka szára, te idétlen! Hát akkor a Paszújka szára, egyezett bele a jókedvű Fuszújka. És most már úgy fújta méghozzá olyan lélekből, hogy a melegtől elpillett kukoricalevelek is táncra kerekedtek. A Fuszújka szára, a Paszújka szára, fölmászott a fára. Paszújka így még sértőbbnek találta az éneket. Nem a fára, hanem a karóra, te mafla. A karó is fából van, vágta rá a maga természetes eszével Fuszújka. Fából az eszed tokja, te műveletlen. A karó, az karóból van. Lett erre olyan röhögés, hogy a tökök is ide-oda gurultak a kukorica között, s most már együtt énekelte a tengeri tábla minden teremtménye, hogy a Paszújka szára fölmászott a fára. Paszújka majdhogy nem kipattant a hüvelyéből, annyira dühös volt, de aztán mégiscsak helyt maradt. Tovább érlelte magát, s magában a bosszút. Ősszel, amint az első hóharmat leesett, jött a gazdasszony. Paszújkát és Fuszújkát is szépen leszette, kosárba rakta, majd kiült a napra, s elkezdte a kötényében bontogatni. Alig, hogy Paszújka szalmájához ért, kipattant Paszújka, mint egy mérges pulyka. Hol vagy, te félnótás? Fuszújka már kibontva kuksolt a kötény aljában, s talán meg sem hallotta volna Paszújka pattogását, ha néni meg nem rázintja a kötényét. Így aztán Fuszújka is felszínre került. Neki pattant Paszújka, de Fuszújka sem volt rest, úgy kipenderítette a ropogósra aszalódott Paszújkát a néni kötényéből, hogy csak úgy koppant. A néni utána hajolt, s visszatette. Aztán a többivel együtt beöntötte a zsákba, a zsákot bevitte a kamrába, de a zsákban, hogy nem, megint csak egymás mellé került a két testvér, akik különben úgy hasonlítottak egymásra, olyan egyformák voltak, mint két babszem. Senki idegen meg nem mondta volna, melyik Fuszújka, s melyik Paszújka, de Paszújka csak nem fért meg Fuszújkától. Földszagodban, takarodj a zsák aljába! Eszembe sincs, mondta Fuszújka. Ha nem tetszik a szagom, ne szagold. De Paszújka tovább pattogott. Aki a karón alul volt, legyen a zsákban is alul. Végül is törvényre vitték a dolgot. Fölkérték bírónak a bölcs Bivajbabot. Bivajbab nagy álmosan csak annyit mondott.
1: Okos enged, szamár szenved, Fuszújka fiam, húzódj le szépen a zsák aljába.
0: Fuszújka törvénytisztelő volt, és lehúzódott a zsák aljába. Aztán csend lett a babos zsákban, s a csöndben eljött a tél. El a disznóvágás ideje, füstre került a sok finomság. Egyszer csak a néni gondolta, ideje volna egy jó bablevest főzni füstölt orjával, abbizony. Be is ment a kamrába, belemarkolt a babos zsákba, mondanom sem kell, hogy Paszújka elsők között ugrott a néni markába. Paszújka már nem pattog, hanem itt gőzölög a főtt orja mellett a leveses tálban. Nem sokára benne lesz az első kanálban. Paszújka pedig ott szundít a zsák aljában, s azt álmodja, hogy nem sokára itt a tavasz, s ő újra visszakerül a földbe, a földből a karóra, ahol majd együtt énekli a többi teremtménnyel, veteménnyel, hogy...

a tücsök és a kaszálógép. Vidáman cirreget, cirpelt a tücsök a fűben, amikor nagy durrogással, burrogással, csörömpöléssel megérkezett a kaszálógép. Szedd az írhát, tücsök, különben összetörlek! A tücsök csak húzta a nótát, mintha nem is hallotta volna a kaszálógép fenyegetőzését. Pusztulj, hé! Hallod-e? Villogtatta meg éles fogait a rettentő masina. A tücsök csak húzta tovább, mintha semmit se hallott volna, pedig... Jaj, pedig dehogy is nem hallotta. Hallotta ő már, messziről hallotta a nagy durrogást, burrogást, csörömpölést. Reszketett is rajta a nadrág, s álla alatt igen a hegedű, de csak húzta, húzta egyre elszántabban. Az én dolgom, hogy muzsikáljak, nyugtatta magát a remegő tücsök. Ez a kaszáló az én szülőföldem, nincs hova ugranom, lesz, ami lesz, maradok. Lehúzódott a földre, magára hajlította a fölötte remegő lapos fűszálat, hogy legalább ne lássa a közelgő szörnyeteget. Mert közeledett már. Előbb neki helyezkedett, még várt is egy keveset, talán azt várta, hogy a tücsök odább álljon, de mivel a tücsök nem tágított, dír, dur és nyiszi-nyeszi belevágott a fűbe, és ment egyenesen a tücsök hang irányába. A kis tücsök csak muzsikált, a fűszál alá görnyedve húzta egyre elszántabban, s olyan szépen, ahogyan talán még soha életében. Húzta, míg el nem nyomott mindent a hatalmasan burrogó-durrogó, diadalmas kaszálógép. Volt tücsök, nincs tücsök. Töfögött-röfögött tova a gép, széles utat vágva. Füst szállt a nyomában, már jó hajításnyira járhatott, amikor az egyik lekaszált fűcsomó alul, tikogva prüszkölve, előkecmergett a tücsök. Kicsit megrázta magát, kapta a hegedűjét, és húzta újra, mintha mi se történt.

0: miért nézegeted magad a tükörben?
1: Néha magam is azt hiszem, hogy ez a nagy tükör titkokat rejt maga mögött. Ha ide fekszem, mindent láthatok, ami a szobában van. Természetesen mindent fordító. A nővérem ezt tükörképnek nevezi. Jó lenne rájönni arra a titokra, hogy vajon mi van a tükör mögött.
2: Nyáu.
3: Gyere, átbújunk rajta.
0: Csak nem te szóltál hozzám.
3: Ki más lenne? Senki sincs a szobában rajtunk kívül.
0: Még sohasem hallottalak beszélni.
3: Mert még sohasem történt meg, hogy a tükör tűltükörré változott.
2: Nyáu.
3: Miért tétovázol? Hiszen ez volt a vágyad. Megnézni, mi van a tükör túlsó oldalán.
0: Kezdődnek a csodák.
3: Most ne álmodozz. Induljunk. A tül puha és átlátszó. Könnyen átjuthatunk.
0: Ilyen! Átjutottunk!
2: Ilyen! Átjutottunk! Utánam! Fussunk!
0: Hé! Ne olyan sebesen! Nem tudhatjuk, milyen veszélyek leskelődhetnek ránk.
3: Nyáu. Egészen más minden. Oda néz. Ott állnak. Kicsodák? Senkit se látok.
0: Élnek. Mozognak. Igaz. Mindennel meg kell ismerkednünk, ha már ilyen szerencsésen átjutottunk a tükröt.
4: Nézd csak!
0: Gyere, menjünk közelebb! Így közelről még szebbek. Ez megint valami torpisság. Valójában már magam sem tudom. Otthon, mielőtt átléptünk volna a tükrön...
5: Tükröm, tükröm, mondd meg bátran, ki a legszebb az országban?
6: A tükör így válaszolt. De mikor ismét megkérdezte varázstükrét, az már így felelt.
0: Na nem baj, mindjárt rendbe rakom őket.

0: Edit.
1: Megfordítva látod, tükörírás.
0: Akkor fejreállok. Milyen szerencse, hogy ilyen jól tudok fejreállni. Igazad volt. Már el tudom olvasni. Ferde, furda, minden mop, erde, kerge, himli, hop.
1: Nyáu. Kár volt a fáradtságért. Ennek a versnek semmi értelme.
0: Mit bámulsz? Nem bámulok, csak csodálkozom.

0: Nagyon mulatságos volt.
1: Ne beszélj össze-vissza.
2: Összetörte magát.
0: Szerencsére semmi baja sem történt.
1: Unjuk ezt az ismételgetést.
3: Jönnek, hogy összerakjanak, és én még nem is estem le, és nem törtem darabokra.
0: Örülni fognak, hogy éppen találnak. Különben is kellemesen elbeszélgettünk. Habár sok mindent nem értettem, amit mondtál.
4: El kell tűnnöm, mielőtt észrevennének. Minden jót!
5: Összekeveri a véletlent és nem létezőt, hogy kiemelje belőle az újszülött magzatot, egy képet,

Idegen a végtelen, s a jelenlét is idegen. De nem idegen ez a tündér ravatal, halmaza a törékeny világnak nem idegen. De az álmodott s elmúló jövő is nem idegen. Nem idegen, édes hajón, gyémántos aljú, semmibe úszó szigetem, ahonnan patkányfejű nép iszkol a betonozott térbe, mennybe menendő hajó. A vizek felett nem az úr lebeg, valami megközelíti hajunkat. Valami, ami nem volt eddig, ostromolná fogni hajunkat. Valaminek lajstroma most iratik, közre fogni fogná hajunkat. Valaminek tömege most tömegedik, elfoglalni fogná hajunkat. Szóval is megmondatott, leiratott régen, új romlás, új királya fogan a szemétben. Bábokkal, bocskorokkal, bútorhevederrel, bábeli barabolyjal befödve a tenger. Rá láda, papírbála, papírcsákok faszománya, egyenes görbe fakerék, ó, mi szép, jaj, de szép ez a háromlábú szék, tulipános támla, régi Dunna kis katona ugorja. Ragyogóba kerekébe zárva, rózsafa aranyvonók szápán hegedülnek, vízhátán veres forrán ott úszik az ünnep, fölforog, aláforog, bikatorka türköl, új módi, új pusztulás irtózva jövendől, ím, amit kihajított, amit tehetetlen. Aki íme fogan a szemétben, de alattvaló guberataligája nem leszek. Cézári kordés soha, Cassiusi göncölszekér soha, vörös szemetes kocsitok nem leszek, bolond a meggörbítő, s a kiegyenesítő bolond, ha minden oda jut végül hánykódni tengerhabjára, verődni tengervartjára, én a csillagok fölé kimertem már fuldokló kincseimet. Tükröcskék, türedelmes mosolya meg nem marad, fenn úszom a te úton én, mennyei kapitány, cimbalmom a csillag közit távolság húr szövedéke, ott játszom én mágneses vihar közelben, csuklómon vásári gyöngyök tűzére kisdett galaktika, fedélzeten heverek fekete bőrön varratai csillagképek, tetovált égi jegyek, nagy medve bokszó szárnyas orosztán, a termékenység aranykígyója befonja a fedélzetet, s új világ születik rajtunk gyönyörűségtől gyöngyös. Földi jegyeink letörül. Özön és Ararát rajtad ismeretlen, mennybe menendő hajó. Totális lépték rajtad ismeretlen, mennybe menendő hajó. Rajtad glóriás petróleum lámpám, mennybe menendő hajó. Rajtad világa ünnepeink arca, mennybe menendő. Rajtad a számüzet és légkörré duzzad, mennybe menendő hajó. Rajtad a nedvek áramlása megindul, mennybe menendő hajó. Rajtad a kalászok dárdás hajzata, mennybe menendő hajó. Rajtad a villámkarátos zápor, mennybe menendő hajó. Rajtad az aszály zsája koronája, mennybe menendő hajó. Rajtad az almák bolygó karikája, mennybe menendő. Rajtad a pipacsbimbó, kipattan vadrózsa ág, hajló paripanyakkal üget a szélben a gyalogos fecske fűrendben. Rajtad a karácsony ezüst bója, mennybe menendő hajó. Rajtad a fülemüre eljátszik kicsintorkán, de a sörös ló is elnyerítesz szivárványban fürödve, s bealkonyul, de el nem múlik ünnepeink arca, s világolsz a marsot leigázva, mennybe menendő hajó. Rajtad a termékeny űri fúvásban, pogány nádas hömpölygése, zászlós tábor, ahonnan a nemzetek növekednek, áramlad a néptelen csillagvilágra, reá, reá, reá, a csókkal és a csalogánnyal, ezüst hidak bűvöletével, szívközi utakkal,
mindennel, amiben hittünk, amiért elégtünk, amiért megszületni vágyunk örökkön, örökké, reá. De én, kapitány, csak a végső vadlótpár körözését vezénylem, gyönyörűen menekülnek dübörgésből a bóbítás csöndbe, s végső fészküket meglelik rajtad. Ég felé bukó szerelmünk, a becsukódó kezek iránt szerelem, te boltavám s panteonom, menj be menendő hajó. Fekete a kocsma, de tüzes, itt csak a férfiak táncolnak. Búcsúztat a múló idő, indulok holnap. Nézem a haverokat. Ki vagyok én? Búcsúzó, vagy épp jövevény? Vagy ők a jövevények, egyére leszálló sorkapitányok? Hajójuk kint reng az űrben, csillagderűtlen ordíszes árnyak, lebocsátva a fehér csónak, leeresztve a hátsó, bólonganak a tenger sötétben. Ó, ó! Barátaim, a kapitányok, iromba matróz kezükkel a hatszoros csomót kibontják. Vizes tányérban pohár alatt fakasztanak lángoló trükkrózsát. Iszunk a fekete hidakra, fehér hidakra, áramlatokban előttünk járó arkangyalokra, tatárjárás tömeg halakra, göndörfiúkra, asszonyokra, kikötőre, fekete borra, a soha eljövendő korra, fecsegés nélkül. A tenger meg az ég egybe sötétül, a levegő hűvös meg forró, s a monstrumok bólonganak, óriás alvó vízimadarak.

0: Reggelre források, kutak, szárazak voltak a tavak. A pocsogós tófenéket hemzsegték, és evickéltek, vonaglottak nyálkás halak. S ami kevés víz megmaradt, elpárolgott egy nap alatt. S a tátogó békák, halak, teknőcök, csigák, piócák, kék ragadozó szemrózsák, búvárharang, pókok, kagylók, szitakötő lárvák, siklók, álcák, taknyos ebihalak, páncélos vízibogarak száradtak, sültek rakásra, fortyogván akár a kása.
1: A mackó, a bagoly, az őzike, a nyuszi és rókakoma csodálkozva figyelték.
2: Csak ugyan.
3: Jó napot, hogy vagytok?
4: Nem szeretjük a bámészkodókat.
2: Nyilván azt hiszi, hogy mi a szigurák vagyunk.
4: Ikrek vagyunk. Twidlidi?
2: Twidlidám.
4: Téged hogy hívnak?
5: Kislány, szereted a költeményeket?
3: Igen, nagyon szeretem.
5: Akkor figyelj, elmondjuk a kedvenc versünket. Mi találtuk ki?
2: A fókáról, a bolondos kalaposról, meg a csigáról szól.
5: Ez a vers csupán 26 szakaszból áll.
3: Ilyen hosszú?
2: Nem, tudunk hosszabbat is.
6: A nap a tengerre szállt, ráküldte minden sugarát.
2: Ez annál furcsább volt, mert éppen éjfél volt.
5: A hold bosszúsan nézte, mert ő ugyan úgy vélte, hogy a napnak pihenni is kell.
6: Nem foglalhatja a hold helyét el. Ez annál furcsább volt.
3: Köszönöm. Igen, szép vers. A többit majd legközelebb mondjátok el.
5: Hát mi nem szóltunk a fókáról.
2: Sem a kalaposról.
3: Majd legközelebb.
5: Te most jut eszembe, hogy...
4: És hozzád Jen?
3: Igen, sajnálom, de nem szeretem a dzsemmet.
4: Az általam készített dzsem igen finom.
7: Újra és újra kezdem a játékot. Újra és újra kezdem a játékot. Nem. Nem. Többféle színben. Ha körülnéznek, riadt a tekintetük. Ha szájukat kinyitják, értelmetlen hangok röppennek a levegőbe.
3: Ez igen zavarosan hangzik.
4: Csupán annak, aki mindig visszafelé él.
3: Nem értem.
4: Csupán annak, aki mindig visszafelé él.
3: Nem értem. Kérlek, mondj valami példát, akkor jobban megértelek. Például, mire emlékszel a legszívesebben?
4: Ó, sok mindenre, ami két hét múlva történik.
8: Egy kifejezés csupán azt jelentheti, ami az értelme.
4: Például, szerinted mit jelent az, hogy áthatolhatatlan?
8: Nem lehet rajta áthatolni.
4: Szerintem áthatolhatatlan azt is jelentetni, hogy elég volt a beszédből. Úgy látom, még sokat, igen sokat kell tanulnod. Figyelj és okulj.
9: Fényezett az fényezett, a fűszál az csúszál, forgás-borgás, titom a cucc, bohókás-bohózat hupp, örvény a törvény, szörvény, pillanatnyi mörgény.
3: Némelyik szónak van értelme, de általában, amit mondtál, halandzsa.
4: Ugyan, rögtön megmagyarázom. Fényezett az fényezett, a fűszál az csúszál.
3: Elég, mindezt már elmondtad.

0: Benyitott, hogy megpihenjen. Nagyon elcsodálkozott azon, amit odabenn látott.
1: Úgy beszéltek róla, mintha itt sem lennék.
2: Nem akarunk megbántani, de el kell döntenünk, hova tartozol.
1: Ilyen vagyok, és erről nem tehetek.
3: Az expresszionizmus jegyében született. A dimenzionizmus csirái kezdtek kibontakozni az összes művészetekben. Nagyon-nagyon, hogy úgy mondjam, groteszk hatást értem el,
2: A legb nincs, de a leg sincs. Rögtön előbb, utóbb, és aztán elkezdünk ugyanott, ugyanonnan, elkezdünk ugyanoda, mert aminek meg kell lennie, el kell maradnia, legjobb, ha itt van bennünk, ott van kívülünk. Csak mi vagyunk, akik meglennénk sehol nélkül, semmikor nélkül.

0: Minek ez a sok szentencia, mondom? No, lám csak. Vagyok, amilyen vagyok, kényelmes és folyton rohanó, konok és engedékeny egyszerre.
1: Képverseimből kiindulva én sokkal tovább mentem, mint ahogy azt Magyarországon eddig bárki tette. A képversek ugyanis statikusak voltak. Én Kassák képverseiből kiindulóan az úgynevezett síkverseket kezdtem kultiválni, ami azt jelenti, hogy mozgást vittem a síkba, tehát a képverseknek a statikusságát a síkversek

0: egyébként én a dimenzista manifestumomban egész röviden 56 sorba összefoglalva megírtam, és ezt a manifestumot Párizsba aláírták a kor legnagyobbjai.
1: Nem témákat írok meg, mint ahogyan a magyar görgők nagy része, hogy az öreg anyám, a kungém, ezeket ugye, hanem azt az állapotot, ami összeköt engem a világgal. A világ és a köztem való viszonynak a megírásáról van állandóan szó, természetesen rajtam keresztül küzdelem, kísérletezés, próbálkozás, erőszakoskodás saját magamban folyt le addig, ameddig eljutottam, azt mondom, körülbelül ma tartok ott, hogy legtisztább énemet meg tudom mondani.
0: Dimenzionista néven fogjuk manifestálni, és tulajdonképpen összefogjuk a kor hasonló törekvését egy hatalmas művészi mozgalommal.
1: Könnyen fordítható legyen. Szóval ne az unikumokra utazzunk, hanem azokra a telitalálatú mondatokra törekedjünk, amit franciára, angolra, bárhova le lehet fordítani, annélkül, hogy egy nemzeti rafinériával legyen teletölve. Alapjába véve minden írásom és minden képem megsokszorodott én vagyok, mind arcképen és mind vallomás.
2: A hang remegve száll a Duna felett. Csillagok pillantanak át a sötéten, s látják, egy madár üldözi a hangot. Együtt zuhannak alá, s ekkor a hegy mögül szép gyöngyszor szemével előbukkan az éjféli hajó.
0: Teljesen feldolgozott

Úgy hiszem, hogy ez a nagy szerelem a fejembe száll, mint a koktél és a rum vagy a gin, az a gond.

Talán majd egyszer, talán majd nem sokára. Újból tülfüggönnyé változik a tükör fényes, kemény lapja, és mi ketten átbújhatunk rajta.

Tilosrádió. Az irodalmi lépegetőt hallgatjátok. Az első fél órában egy kiállítás hanganyagot hallhattatok. Sajnos így utólag, mert csak tegnap volt látható az A38-as kiállítóterében. A kiégő izzók készítették a vizuált, amihez csináltam a hangot. És most újabb évfordulókat ünneplünk. Tegnap volt 74 éves Tandori Dezső. Már az előbbi hanganyagban is hallhattátok a hangját. Szóval a következő fél órát neki szenteljük, utána pedig Sherlock.

Változatok homokórára. A legb nincs, de a legb sincs. Rögtön előbb, utóbb, és aztán elkezdünk ugyanott, ugyanonnan, elkezdünk ugyanoda, mert aminek meg kell lennie, el kell maradnia, legjobb, ha itt van bennünk, ott van kívülünk. Csak mi vagyunk, akik meglennénk sehol nélkül, semmikor nélkül. 1976 823 per A2. Előszó Paul Kléhez. Itt most mindjárt pillantást vethetünk egy festő életére. És nem kell döntenünk, érdekes-e vagy érdektelen a személye. Nem lelkesedhetünk, nem is legyinthetünk. Majdnem úgy teszünk, mintha semmit sem teszünk, de nem azért, mert nem tehetünk, sőt, az ilyesmiről épp megfeledkezünk, és történik velünk. Itt majd egy textúra, s nem valamiféle textus jegyében emlékezünk Klé úrra. Ez a könyv ennyi. Itt nem valahonnan valamerre fogunk menni, bár egy életrajza is kirajzolódik, de hát a rajz rajzolódva a legvalódibb. Itt minden úgy adódik, s ha e bevezetőből ne talán az adódna, hogy itt a dolgoknak van bizonyos módja, mondjuk meg gyorsan, ha van, hát valamennyi. Ritkaság, hogy a megszokottról ilyen természetesen mondatnak le minket. De hát itt nincs ott, hol. Csak egy, nevezzük így, tekintet. Minden annyira pontos. És ami fontos, az is csak végtelenszeres. Itt minden mindent erez. És ha a villa erről van szó, errez. És hogy milyen eredetű egy képen egy betű, itt történetesen eredetű, s ami az arányokat illeti, minden szellős, minden szoros. De ez a szoros azt is jelenti szeres, ami nem a szertelen ellentéte, csak azt kéri, ne tegyünk számot elébe, hogy hány. És közben Klé úr, aki kicsoda, mintha táblázaton és listán számolhatna be, ezt merészeli, minek mi a sora? Mintha ez az egész nem lenne más, mint iskola, de nem preparátumokkal, kitömött állatokkal, és nem is országhatárokat átlépő pedagógiai hajlamokkal, hiszen minden átlépés sértő. Ezért neki, mintha mindig minden épp ott lenne, anélkül, hogy bármit mímelne, anélkül, hogy csorbát ejtene a világ állapotán, mely neki legfeljebb kocsány, és a levél tovább tagozódása bizonyítja, nem kell itt soha másra gondolni, ittre és átváltozásra. Önmagukkal azonosabb-e dolgok istene? Itt, bár évszámokat látunk, semmi se letűnt. Arányrendszer fogad, de nem távolodunk, nem közeledünk. S az idő sem az a kizökkenő fajta, csak annyira nem tünedező, vagy épp annyira az, ami kitölti, hogy ragaszkodás helyett mindjárt maga tovább ölti, mintha lenne időn kívülie. Egy fenyőnek, egy botanikus kertnek, vagy akkor is ott maradhatna vele, ha már más kezd bele, más valami. Itt, ha a labirintusok magukba kevernek, csak azt teszik, amik. Azonosulnak,
és ha egy nézés erejéig elmegyünk labirintusnak, még nem nagy híja ez szokásos moduszunknak. Legyünk őszinték! Annyi minden untat, és olyan jó, ha valaki szórakoztat. Már ezt egy bizonyos szinten felül értem, és nem is vulgárisan, Klé úr érdekében, mert bár semmi sem érdektelen, nincs érdekesen e világnak. Ha törvénye van, azon bárki könnyen átláthat, tehát ezt is akarja Klé. Oda tartja a kis én e nagy paradoxon elé a folt s vonalmezőt. Hát hol van itt az én, te, miti, ők? Kérdezi őt. Ugye, nem is veszélyes, ha az őből én lesz, és az énből ő lesz, és mikroszkóp mód hajol le minden szeszélyhez, amit törvénynek nem kötelességből érez, s ha érez is, nem sokszorosíthatónak, nem minősít semmit jónak, de nem is kifogásol, nem akar, amikor csinál valamit abból a forgácsból, amit az érzékszervek hasítanak. Beáztatja feltétlenítő szerébe, átbocsátja magán tényfékező gépe, kész az anyag, és abba is hagyhatjuk ennyi erővel. Minden csak idéző jel.

Ne hidd, ami igaz, ami kegyetlen, ami gaz, mi ocsmány és alávaló. Ne hidd, ami való. Hazugság, amit a lap ír, félre beszél az a papír. Mered szemekkel, aki súg, az mind gyalázatos hazug. Ugratnak, játszanak veled, nem lehet az, hogy képzeled, nem hiheted, ha van hited, gazember vagy, ha elhiszed. Ne hidd el, mi gaz, ordít az égre, nem igaz. Szemek közé kacag neki, ki a borzasztót hirdeti. Hátrálj, zárkózz el, menekülj, vigyázz, ne süllyedj, el ne zűj, vigyázz, a szenny meg ne egyen, ne rothadj itt elevenen. Hallod, ne hidd, mi rút, mi vad, mi undort és gyötrelmet ad. A fényképed meg a tavasz, s az igazság, az az igaz. Csak ami szép, jó, mindig az, mit álmodtál, az az igaz. Mi nem divat, mi nem haló, az, ami örökkévaló. Csak a kedvesség, az öröm, a pardon meg a köszönöm, a gyöngétség, a figyelem, csak az az igaz idelem. Csak a segítség, a vigasz, a barátság, az az igaz, csak az a gyémánt szeretet, mi a szívekre veretett. Beléd döfték a kést, ne hidd, kiszaggathatják beleid, míg lélegzel, eszmél agyad, a bűnt tagad, tagad, tagad. Megmarkolom két váladat, szemembe néz, ne hadd magad, tiszta maradj, maradj szabad, ne bukj el, meg ne add magad. Légy tiszta, hős légy, légy erős, holtrészeg légy, légy eszelős, a földre felhőkből tekints, te légy az Isten, hogyha nincs.

0: rokonságban mutató ablakként az állványzatra. Egymás után négy reggel, négy egyforma és mégis különböző reggel. Megfulladunk, ha majd emberek hangja szólnak. Ezeket mind komolyan veszem, ennyire komolyan veszem. Pedig mindig azt mondom, nem kell másokat idézgetni. Meríthetünk már a sajátunkból is. Ez is igaz, de ez se változtat semmi. Csoport főként, való hasonló ponton.
1: Outside this morning, it's why is it always freezing on a Monday?
2: I don't know. Why does the
1: turn of the weather always come on a Monday? You know, they say the first signs of the winter are the All-Ireland finals have been played, the county final is over, and the league starts next Sunday. And that's what's happening.
2: On a Monday.
1: And I was looking at the telly on the way in, and snow will start today in Scotland, the first sign of winter.
2: Are you serious?
1: Snow on the mountains means Scotland. So
2: that means it's getting close to Christmas.
1: Well, you love that word, don't you?
2: I love Christmas.
1: I really do. I love Christmas.
2: Boom, boom, boom, boom.
1: You're going to take down your old mud record and play it again.
2: You're dropping in with us for the headlines at 5:30.
1: I am indeed.
2: Taking a look at the papers in the next hour.
1: Looking forward to it.
2: Indeed. And you're going to join me. We're doing our first birthday file this morning.
1: At around
2: just after the papers, around 8:25, so you can join us for that as well.
1: Great. Also, we'll be hearing in our sports programme Jerry Long's visit to the Tommy Vara dressing room yesterday after they won the county final.
2: Sounds good.
1: It does.
2: Looking for Jerry.
1: Exciting, yes.
2: And all I got was Caliber all weekend.
1: Talk to you later, I'll drink to that.
2: He'll be dropping in with us. We've got our first look at travel news in a little less than 2 minutes.
3: Egy kis Tipperary Radio, Tipperary Rádiója, megye, Tipperary, székhelyez, Tip az a Tipperary. Van nekik is a zenés műsoruk. Akkor átaludtam, mint a kő. Este 8 után ágyba zuhantam, és semmire nem tudtam gondolni. Fél hétig húztam a lóbört. Hirtelen tört rám a fáradtság a tegnapi Tipperary versenynap után. Rájöttem, hogy a Field szó volt a kulcs szó. Erre előbb kellett volna rájönni. Enfield Lady, Rockfield Native nyert. Valamint jól bejött az, akit én szerettem volna rakni, ha a taxisofőr nem adja a titkos tippet, a Speaking Tour. Mert hát ugye Speaking Tour volt nekem ez, mert beszéltem rá a kis szalagomra. Hát igen, ez volt tegnap az úgynevezett üzenés nekem. De nem baj, 2.70-nel zártuk, 2.30-al zártuk pozitívba a napot. És akkor most várjuk a... Szigi, ezt a kölgést nem vártam. De csak én tehetek róla, várjuk a 7:30-as híreket, akkor majd elhangzik Tipperary helyi időjárás. Előbb bemondták, hogy Skóciában már havazni fog ma, és nagyon helyesek voltak, hogy megjegyezték, közeledik karácsony.

0: kilométer nem gyújtok rá, annál több maradt korkra. Aztán este még egy pakli, holnap reggel cigivel ébredés vonaton Dublinba, úgyis elmegy. Úgyhogy egy paklit megsporolok talán. Mármint nem a paklit sporolom meg, hanem a saját egészségemet, vagy mit. Na most jönnek a hírek.
1: You two, check off and leave her alone. This hour of the morning as well. 22 minutes past 7, let's take our first look at travel news. Tube FM's 2020 travel news. 20 past and 22 the hour.
0: Utazási reklámok.
1: Sorry about that, I misplaced my travel news. Weather-wise today, it's going to be cold and blustery today with scattered showers of rain or hail with highest temperatures of...
0: Ennyi esős idő várható. Borús.
1: By the way, we'd like to remind you if you're out and about, turn on your driving lights, your parking lights, let people see you so you,
0: Dél-Írországban.
1: Save a life and it could be yours, so turn your lights on when you're driving, even if you're just dropping the kids to school, turn on your parking.
0: Autósoknak, okay. Főz, hogy engem el ne üssenek az országúton, azt kéne bemondani.
1: Traffic lights in operation on the, in Ross Grey.
0: Nincs járda.
1: And also temporary traffic lights in operation on the Cashel to Clonmel Road. Diversions in operation.
0: Clonmel, ott is van egy verseny. Októberben, de olyan lehetetlen megközelíteni, hogy nem tudok eljutni oda. Ráadásul Észak-Nyugat-Írországban leszek, úgyhogy mindenképpen lehetetlen. Ősszel már nem közlekedik itt a déli part szakaszsal párhuzamos vasút. Tehát Limerick és mondjuk Rosslár Harbor között. Rosslár Harbor az a dél-keleti sarok, csücsök, onnan megy hajó Angliába.
1: 9:00, 9:55, 10:20.
0: Nagyon könnyen áttekinthető vasútrendszer az írországi. Dublinból sugáralakban nyugatnak, part mentén északnak Belfast felé és le Rosslár Harborba, és kész. 6-8 vonalat végigjár az ember, akkor beutazta Írországot ilyen szempontból. Hát már sziklákat meg öblöket nem nézek így külön, de azok gyönyörűek, mondják, meg látom a képes lapokon. Talán az Alice madárkám miatt Lisburn nevű helyre elzarándokolok. Kett délután, délelőtt érkezem Dublinba, most a Dublint láttam egy párszor. Lisbon, meg kellene nézni, hát ki lehet építeni.

0: A nyomorék. Egy nyári éjszaka, néhány hónappal a házasságom után, a kandallónál üldögéltem, az esti pipadohányomat szívtam, és egy regénnyel a kezemben szunyókáltam, mert a napom elég fáradtságos volt. Feleségem már felment a hálószobába, és a kapu bezárásának hangjai azt is elárulták, hogy a cselédek is nyugovóra tértek. Felálltam, kivertem a hamut a pipámból, és egyszerre csak megszólalt a csengő. A fali órára pillantottam. 3:45. Látogató már nem lehet ilyen későn. Akkor hát beteg, és valószínűleg az egész éjszakámat igénybe fogja venni. Savanyúképpel mentem ki az előszobába, és kinyitottam az ajtót. Legnagyobb álmulatomra Sherlock Holmes állt a küszöbön.
1: Kedves Watson,
0: mondta.
1: Remélem, hogy nem jövök későn, és még ébren találom.
0: Jöjjön be, kedves barátom.
1: Látom, hogy meglepődött, nem is csodálom, de azt hiszem, meg is könnyebbült egy kicsit a lelke. Még most is azt az Arkádia keveréket szívja, amit legénykorában. Ezt a bolyhos hamut itt a kabátján el sem lehet téveszteni. Látszik magán, Watson, hogy megszokta az egyenruhát. Nem is fogják igazi civilnek tartani, amíg a kabátja ujjába gyűri a zsebkendőjét. Tud fogadni ma éjszakára.
0: Örömmel.
1: A múltkor azt mondta, hogy egy férfi vendég számára van helye, és a fogas, a kalaptartó elárulja, hogy nincs férfi vendég a háznál.
0: Boldog vagyok, ha marad.
1: Köszönöm. Keresek egy üres akasztót. Sajnálattal tapasztalom, hogy szerelő járt a háznál. Ez rosszat jelent? Csak nem a csatornahálózat?
0: Nem, a gáz.
1: Értem. A bakany szögei két helyen is megkarcolták a linoleumot. Éppen ráesik a fény. Köszönöm, már vacsoráztam a Waterloo pályaudvaron, de szívesen elszívnék egy pipát magával.
0: Odaadtam neki a dohányos zacskót. Leült velem szemben, és egy darabig csendben szívta a pipáját. Tisztában voltam vele, hogy valami fontos ügy hozhatta ide ilyen késői órán, és türelmesen vártam, hogy belekezdjen a mondókájába.
1: Amennyire tudom, tömören mondom el a történetet, de semmi fontosat nem hagyok el belőle. Elképzelhető, hogy olvasott már az esetről. Berkeley ezredesnek, a Royal Mallow gyalogezred parancsnokának állítólagos meggyilkolása ügyében nyomozok Aldershotban. A Royal Mallow gyalogezred az angol hadsereg egyik leghíresebb írezrede. Csodálatosan helytállt mind a Krímben, mind az indiai lázadás idején, és azóta is minden elképzelhető alkalomkor kitüntette magát. Hétfő estig James Berkeley volt a parancsnoka, egy derék öreg katona, aki közvitézként kezdte, az indiai lázadás idején tanúsított hősiességért nevezték ki tisztnek, és végül a parancsnoka lett annak az ezrednek, ahol a hajdan közvitézként a vállára vette a puskát. Berkeley ezredes őrmester korában nősült meg, Nancy Devoy kisasszonyt, az ezred akkori zászlótartó őrmesterének lányát vette feleségül. Gondolhatja, hogy volt is egy kis társadalmi feszültség, amikor ez a fiatal pár magasabb polcra emelkedett, mert még fiatalok voltak mind a ketten, de úgy látszik, könnyen beilleszkedtek új szerepükbe. Mert Mrs. Berkeley-t, mint hallom, nagyon megszerették az ezred tisztikarához tartozó hölgyek, a férjét pedig a tisztársai. Hadd tegyem még hozzá, hogy az asszony nagyon szép volt, sőt még ma, 30 évi házasság után is figyelemre méltó jelenség. Mindent összevéve őket tartották az ezredben az ideális középkorú házaspárnak. Semmi sem volt a kapcsolatukban, ami előrevetíthette volna a későbbi tragédia árnyékát. Berkeley ezredes jellemében voltak furcsa vonások. Általában keménykötésű, jókedélyű öreg katonának ismerték, de néhányszor elárulta, hogy nem egészen idegen tőle az erőszakosság, a bosszú állás. Egyéniségének ezt az oldalát azonban sohasem fordította a felesége felé. Murphy űrnagy még egy dolgot figyelt meg, és ezt az 5 tiszt közül, akikkel beszéltem, 3 megerősítették. Az ezredesen időnként valamiféle levertség lett urrá. Murphy őrnagy azt mondta, hogy néha az asztalnál a jókedv és a tréfálkozás tetőpontján egyszerre csak lehervadt az ezredes arcáról a mosoly, mintha valami láthatatlan kéz törölte volna le. Ilyenkor napokra gyászosan rossz kedve lett. A Royal Melloy gyalog ezred első zászlóalja, a hajdani 117. ezred évek óta Aldershotban állomásozik. A nőstisztek nem a laktanyában laknak. Az ezredes maga az északi tábortól mintegy fél mérföldnyire lakik, egy Lashin nevű villában. Mindig is itt lakott. A ház parkban van, de nyugatról, alig 30 lépésre esik az országúttól. Egy kocsis és 2 szobalány a személyzete. Nem is lakik más a Lashin villában, csak ők meg a gazdáik, mert Berkeleyeknek nincs gyerekük, és nem szoktak háló vendégeket fogadni. Most pedig térjünk rá a Lashin villában hétfő este 9 és 10 között történt eseményekre. Mrs. Berkeley római katolikus, és tevékenyen részt vett a Szent György Jótékonysági Egyesület munkájában, mely a Wall Street-i kápolna mellett működik, és a szegényeket látja el levetett ruhával. Az egyesület hétfőn este 8 órakor tartott gyűlést, Mrs. Berkeley nagyon sietett a vacsorával, hogy részt vehessen rajta. A kocsis hallotta, hogy induláskor valami érdektelen dolgot mondott a férjének, és azt is mondta, hogy nem sokára otthon lesz. Aztán beszólt a szomszéd villában lakó Miss Morrisonért, és együtt mentek a gyűlésre. A gyűlés 40 percig tartott. Mrs. Berkeley a szomszéd villa kapujában elköszönt Miss Morrisontól, és 9:45-kor már otthon is volt. Az a szoba, amit nappalinak használnak a Lashin villában, az útra néz, nagy üvegajtaja a gyepre nyílik. Ez a gyep 30 lépés széles, az úttól csak egy alacsony kőfal meg a vaskerítés választja el. Mrs. Berkeley ebbe a szobába ment, mikor hazatért. A szobát este ritkán használták, a redőny nem is volt leeresztve. Mrs. Berkeley meggyújtotta a lámpát, csengetett Jane Stewartnak, a szobalánynak, kérte, hogy vigyen be neki egy csésze teát. Mindez nagyon szokatlan volt. Az ezredes az ebédlőben üldögélt, hallotta, hogy megérkezett a felesége, és bement hozzá a nappaliba. A kocsis látta, hogy átmegy az előcsarnokon, és belép a szobába. Senki sem látta többi élve. A kért teát 10 perc múlva hozták is, de mikor a szobalány az ajtó felé közeledett, meglepődve hallotta, hogy az úr és az úrnő veszekszik. Kopogott, de senki sem felelt neki. Megpróbált benyitni, de az ajtót belülről bezárták. Visszaszaladt a konyhába, természetesen mindent elmondott a másik lánynak, most már a kocsissal 3-asban jöttek fel az előcsarnokba, hallgatták az egyre hevesebb szóváltást. Csak 2 hangot hallottak, az ezredesét és a feleségéjét. Egybehangzóan azt állítják, hogy Berkeley halkan és szaggatottan beszélt, egyikük sem értette, mit mond. Az úrnő annál indulatosabb volt, és mikor kiabálni kezdett, minden szavát érteni lehetett. Te gyáva! Egyre csak ezt kiabálta. Mit csináljak? Add vissza az életemet! Egy pillanatig se szívok egy levegőt veled. Te gyáva, te gyáva! Ilyeneket mondott. Aztán hirtelen felkiáltott, felhördült az ezredes. Zuhanást lehetett hallani, és az asszony fülsiketítő sikoltását. A kocsis tudta, hogy valami rettenetes dolog történt. Neki rohant az ajtónak, megpróbálta betörni, bentről pedig egyre hallották az asszony sikoltozását, az ajtó nem engedett. A lányok pedig annyira meg voltak ijedve, hogy nem tudtak segíteni a kocsisnak. Az ember gondolt egyet, kiszaladt, megkerülte a házat, a gyepre nyíló ajtóhoz sietett, az ajtó egy szárnya nyitva volt. Azt mondják, nyáron nyitva szokott lenni, a gyep felől könnyen bejuthatott a szobába. Az asszony már nem sikoltozott, eszméletlenül feküdt a heverőn. A szerencsétlen ezredes pedig egy vértócsában holtan, alább egy karosszék oldalába akadva, a feje a kandallórács sarka mellett. A kocsis látta, hogy a gazdaján már nem segíthet, és természetesen azonnal ki akarta nyitni az ajtót, de váratlan és megmagyarázhatatlan nehézségekbe ütközött, a kulcs nem volt az ajtóban, sőt nem volt sehol sem a szobában. Megint a keltre nyíló ajtón ment ki, rendőrt és orvost hívott, és velük tért vissza a szobába. Az asszonyt, aki még akkor is eszméletlen volt, és akit alapos joggal gyanúsíthattak, a szobájába vitték. Az ezredest lefektették a heverőre, és gondosan megvizsgálták a szomorú eset színhelyét. A szerencsétlen ezredes halálát egy tompa fegyver erős ütése okozta. Fején hátul egy körülbelül 2 hüvelyknyi zúzott sebet találtak. A fegyvert nem kellett sokáig keresni. A holttest mellett egy csontfogantyújú, faragott, kemény fa fütykös hevert. Az ezredesnek gazdag fegyvergyűjteménye volt, sok országban hadakozott, a rendőrség véleménye szerint ez a bot is hadizsákmány lehetett. A cselédek azt mondják, hogy a botot sohasem látták, de annyi különös fegyver van a házban, hogy talán csak nem vették észre. Más fontos dolgot nem találtak a rendőrök a szobában, sőt, megmagyarázhatatlan módon a kulcsot sem találták meg, sem Mrs. Berkeley-nél, sem az áldozatnál, sem másutt. Az ajtót végül is egy aldershoti lakatos nyitotta ki. Így álltak a dolgok, Watson. Amikor kedden reggel Murphy őrnagy kérésére lementem Aldershotba, hogy a rendőrök segítségére legyek. Elismerheti, hogy az eset így sem érdektelen, de csak hamar olyan dolgokra bukkantam, amelyek elárulták, hogy az ügy sokkal szövevényesebb, mint első látásra gondolná az ember. A szoba átvizsgálása előtt kihallgattam a cselédeket, de csak azt tudtam meg tőlük, amit már elmondtam. Csak Jean Stewart, a szobalány említett valami figyelemreméltót. Talán emlékszik még rá, hogy a lány a veszekedés hallatára visszaszaladt a konyhába, és harmad magával tért vissza. Amikor még egyedül volt az ajtóban, vallomása szerint a gazdái halkan beszéltek, alig hallott valamit. Inkább a beszéd módjukból, mint a szavaikból állapította meg, hogy veszekednek. Addig-addig faggattam, amíg eszébe nem jutott valami. Az úrnője 2-szer is azt mondta hangosan, hogy Dávid. Ez a név nagyon fontos, elvezethet bennünket a hirtelen veszekedés okához, hiszen az ezredes neve, mint tudja, James volt. Mind a cselédségre, mind a rendőrségre nagy hatást gyakorolt valami, mégpedig az ezredes eltorzult arca. Beszámolójuk szerint emberi arcon a rémület és a borzalom szörnyűbb kifejezését elképzelni sem lehet. Olyan rémületes látvány volt, hogy többen is elájultak, mikor megnézték. Biztos volt, hogy az ezredes előre látta végzetét, és hogy ez irtózatos félelemmel töltötte el. A rendőrség elképzelésében mindez pontosan beleillett. Az ezredes látta, hogy a felesége meg akarja ölni, nem számít, hogy a sebb hátul volt a fején, elfordult, hogy a végzetes csapást elkerülje. Az asszonytól semmit sem tudtunk meg. A hirtelen támadt idegláz miatt beszámíthatatlan. A rendőröktől megtudtam, hogy Miss Morrison, aki aznap este Mrs. Berkeley társaságában volt, semmiféle felvilágosítást nem tudott adni róla, mi lehetett az ezredesné haragjának az oka. Ezeket szedegettem össze, Watson, jó néhány pipát elszívtam fölöttük, megpróbáltam a fontosabb tényeket különválasztani a lényegtelenebbektől. Találtam is nyomokat, de másmilyeneket, mint amire számítottam. Volt egy ember a szobában, az útról jött a gyepen keresztül. 5 nagyon tiszta lábnyomát találtam meg, egyet az úton, ott, ahol átmászott az alacsony kőfalon, 2 a gyepen, és 2 halvány nyomot a keltre nyíló ajtó közelében a padlón. A gyepen valósággal átszáguldott, mert a lábujja sokkal mélyebbre nyomódott, mint a sarka. De nem is az ember döbbentett meg, a társa.
0: A társa? Holmes egy nagy darab selyem papírt húzott ki a zsebéből, és gondosan kiteregette a térdére.
1: Mit tud megállapítani belőle?
0: Kérdezte. A papíron valamilyen kis állatláb nyomait lehetett látni. 5 kis kerekfolt volt minden nyom. Mondjuk akkora, mint egy kávéskanál, ráadásul az állatnak hosszú karmaik lehettek. Kutya, mondtam.
1: Sohasem hallottam olyan kutyáról, amelyik felszalad a függönyön. Ez pedig felszaladt. Megtaláltam a nyomait.
0: Talán majom.
1: A majom nyomai másfélék.
0: Hát akkor mi lehet?
1: Nem kutya, nem macska, nem majom, sőt, nem valamilyen ismerős állat.
0: Milyen állat lehetett?
1: Ha ezt tudnánk, mindjárt közelebb lennénk az ügy megoldásához. Valami menyét vagy hermelinféle lehet, de ekkora menyétet még nem láttam.
0: És mi köze volt a bűntényhez?
1: Ezt sem tudhatjuk, de azért sok mindent megtudtunk. Tudjuk, hogy egy ember az utcáról felfigyelt Berkeley-ék veszekedésére. A redőnyök nem voltak leeresztve, és a szobában égett a lámpa. Tudjuk, hogy átszaladt a gyepen, bement a szobába, hogy vele volt ez a különös állat, és vagy leütötte az ezredest, vagy az ezredes úgy megijedt tőle, hogy hanyat vágódott, és beverte a fejét a kandallórácsba, és tudjuk végül ezt a furcsa tényt is, hogy a behatoló idegen magával vitte a kulcsot.
0: A maga kutatásának eredményeitől még kuszább lett ez az ügy, mondtam.
1: Igen, bebizonyosodott, hogy nem olyan egyszerű, ahogy eleinte gondolták. Végig gondoltam a dolgot még egyszer, és arra a megállapításra jutottam, hogy másképp kell folytatnom a munkát, de igazán nem szeretném feltartani, Watson. Elmondhatom mindezt holnap, utazás közben.
0: Ahhoz minden esetre túl sokat mondod, hogy most félbeszakítsam.
1: 8:30 és 9 között, tehát történt valami, amitől megváltoztak férje iránti érzései. Miss Morrison ez alatt a másfél óra alatt mindvégig vele volt. Nyilvánvaló tehát, hogy minden tagadása ellenére tud valamit a dologról. Azt tettem, amit tenni kellett, elmentem Miss Morrisonhoz, megmagyaráztam neki, honnan tudom, hogy milyen titok birtokába jutott, és hogyha nem tisztázzuk a dolgot, a barátnőjét főben járó bűnnel vádolva bíróság elé fogják állítani. Miss Morrison kicsi, törékeny, ilyet szemű, szőke lány, de megvan a magához való esze. Végig hallgatott, aztán egy ideig csöndben ült, gondolkozott, majd hirtelen elszánta magát. Határozottan felém fordult, és igen érdekes vallomást tett. A maga kedvéért egy kicsi rövidebbre fogom. Megígértem a barátnőmnek, hogy nem beszélek a dologról, kezdte Miss Morrison. És az ígéretet illik megtartani, de ha ilyen súlyos dologgal vádolják, és ő nem tud védekezni a betegsége miatt, én pedig segíthetek rajta, úgy érzem, felmenthetem magam a hallgatási kötelezettség alól. Elmondom pontosan, mi történt hétfőn este. 8:45 tájban jöttünk vissza a Wall Street-i missziós házból. Utunk a Hudson Street-en, ezen a nagyon csöndes utcácskán vezetett keresztül. A Hudson Street-en csak egy lámpa van balkész felől, és amikor a lámpához értünk, egy hajlott hátú ember jött velünk szembe. Egy zsinegre kötött dobozfélét cipelve a vállán. Nyomorék volt, a feje lógott, a térde görbe volt. Amikor elmentünk mellette, ránk emelte a tekintetét, hogy a lámpa fényében megnézzen bennünket. Egyszerre csak megállt, és ijesztő hangon megszólalt. Istenem, ez Nancy! Mrs. Berkeley olyan fehér lett, mint a fal. Ha a nyomorék el nem kapja, összeesik. Rendőrért akartam kiáltani, de meglepetésemre Mrs. Berkeley nagyon udvarias hangon felelt ennek az alaknak. Azt hittem, Henry, hogy 30 éve halott vagy, mondta reszkető hangon. Az is vagyok, mondta az ember, és rettenetes volt hallani, ahogyan mondta. Sötét és ijesztő ábrázata volt, és álmomban is látom, hogy villogott a szeme. A haja és a pofaszakálla őszes volt, az arca összeaszott, ráncos, mint a fonnyadt alma. Menj csak előre, kedvesem, szólt hozzá Mrs. Berkeley. Szeretnék ezzel az emberrel beszélni, ne félj semmitől. Iparkodott nyugodtan beszélni, de még akkor is halálsápat volt, és úgy remegett a szája, hogy alig tudott megszólalni. Megtettem, amire kért, ők pedig néhány percig beszélgettek. Aztán Mrs. Berkeley égő szemmel megindult felém, és a nyomorék csak állt a lámpaoszlop tövében, az eget fenyegette az öklével, mintha elment volna az esze. A barátnőm egy szót sem szólt, míg a kapuhoz nem értünk. Akkor aztán megfogta a kezem, úgy kérte, hogy ne beszéljek senkinek se arról, ami történt. Régi ismerősöm, de lecsúszott, mondta. Megígértem, hogy hallgatni fogok. Ő megcsókolt, azóta nem láttam. Ez a teljes igazság. A rendőröknek azért nem mondtam el, mert nem tudtam, milyen veszedelemben forog a legkedvesebb barátnőm. Tudom, hogy neki csak használhat, ha kiderül az igazság. Így szólt a vallomása, Watson, és gondolhatja, olyan volt, mint fénysugár az éjszakában. Az összefüggéstelen elemek a helyükre kerültek, és megsejtettem, hogyan is történhetett minden. A következő lépésem az volt, hogy megkeressem az embert, aki Mrs. Berkeley-re ilyen végzetes hatást gyakorolt. Ha még Aldershotban van, gondoltam, nem lesz nehéz dolgom. Majdnem mindenki katona arra felé, és egy nyomorékot mindenki észrevesz. Egy álló napig jártam az emberem után, és este, Watson, ma este megtaláltam. Henry Woodnak hívják, abban az utcában lakik, ahol a hölgyek találkoztak vele. 5 nap óta van Aldershotban. Nyilvántartási hivatalnoknak mondtam magam, és nagyon érdekes beszélgetést folytattam emberünk háziasszonyával. Henry Wood szemfényvesztő és mutatványos. Kantinról kantinra jár esténként, szórakoztatja katonákat. Valamilyen állatot cipel a dobozában. A háziasszony tagadhatatlanul tart is tőle, hiszen sohasem látott még ilyet. Szerinte valamilyen mutatványhoz van szükség rá. Ennyit mondott a derékasszony, és még azt is, hogy csoda, hogy ez az ember él, annyira meg van nyomorítva, és ne a furcsa, idegen nyelven beszél, és 2 nap óta éjszakánként nyög és sír a szobájában. Pénzügyekben nagyon megbízható, bár a foglalóba adott pénz közt volt egy hamis 2 shillinges, mondta az asszony, meg is mutatta a pénzt. Egy indiai 1 rúpiás volt, Watson. Hát itt tartunk, kedves barátom, és most már azt is tudhatja, miért van szükségem magára. Nyilvánvaló, hogy ez az ember követte a hölgyeket, az ablakon keresztül szemtanúja volt az asszony és a férj összecsapásának, berohant, és a dobozban tartott állat elszabadult, ezt tudjuk. És ő az egyetlen ember, aki pontosan elmondhatja nekünk, mi történt abban a szobában.
2: Ki akarja kérdezni?
1: Természetesen, méghozzá tanú jelenlétében.
2: És én lennék a tanú?
1: Ha megtenné a kedvemért. Ha az emberünk tisztázza magát, rendben van. Ha nem beszél, nem tehetünk egyebet, letartóztatási parancsot kérünk ellene.
2: És gondolja, hogy holnap meg is találjuk?
1: Magától értetődik, hogy megtettem a szükséges óvintézkedéseket. Egy Baker Street-i fiú tartja szemmel, bárhova menne is követni fogja. Holnap a Hudson Street-en találkozunk vele. De ha még most sem engedem lefeküdni, Watson, akkor én vagyok az igazi bűnös.
2: Délben a tragédia színhelyére érkeztünk, és barátom azonnal a Hudson Street-re vezetett. Bármennyire palástolta is az érzelmeit, láttam rajta, hogy folytott izgalomban ég, én pedig a vadászat és a szellemi sport gyönyöreivel egyszerre kecsegtető érzést éreztem, mint mindig, ha részt vettem Sherlock Holmes nyomozásában.
1: Ez az az utca,
2: mondta Holmes, mikor egy emeletes téglaházakkal szegélyezett rövid utcácskába kanyarodtunk.
1: És itt van maga Simpson is?
3: Ott van, Holmes úr, kérem,
2: mondta egy kis utcagyerek hozzánk szaladva.
1: Jól van, Simpson,
2: mondta Holmes, és megsimogatta a fejét.
1: Jöjjön, Watson, ez az a ház.
2: Beküldte a névjegyét. Azt írta rá, hogy fontos dologról szeretne beszélni vele, és néhány pillanat múlva találkoztunk is az emberünkkel. Meleg volt, de ez a férfi mégis a tűz előtt kuporgott. Olyan volt a szoba, mint a kemence. Végképp és leírhatatlanul elnyomorodva kifacsart tagokkal ült a székében, de felénk forduló arcán láttam, bármilyen füstös és barázdált volt is, hogy hajda nagyon szép lehetett. Gyanakodva vetette ránk sárgás szemét, és egyetlen szó nélkül két székre mutatott.
1: Mr. Henry Wood Indiából, ha nem tévedek,
2: kezdte Holmes barátságosan.
1: Berkeley ezredes halála ügyében kerestem fel.
2: Mit tudhatnék én róla?
1: Éppen erre vagyok kíváncsi. Tudnia kell, hogyha nem tisztázódnak a dolgok, régi ismerősét, Mrs. Berkeley-t gyilkosság vádjával bíróság elé fogják állítani.
2: Emberünk ilyetten összerázkódott. Nem tudom, kik maguk, mondta. És honnan tudják, amit tudnak, szóval esküdjenek meg rá, hogy igaz, amit az előbb mondtak.
1: Csak azt várják, hogy magához térjen. Nyomban le fogják tartóztatni.
2: Szent Isten, maguk rendőrök?
1: Nem.
2: Akkor mi közük a dologhoz?
1: Kötelességünk kideríteni az igazságot.
2: Becsület szavamra, az az asszony ártatlan.
1: És maga bűnös?
2: Nem vagyok.
1: Ki ölte meg James Berkeley ezredest?
2: Az isteni gondviselés ölte meg. De jegyezzék meg, ha én vertem volna szét a fejét, és meg akartam tenni, akkor is csak azt kapta volna, amit megérdemel. Ha a lelki furdalás nem végzett volna vele, lehet, hogy a kezemen száradna a vére. Elmondjam az egész történetet. Miért is nem mondanám el? Nincsen benne semmi, amit szégyellnem kellene. Hogy is volt, uram? Itt ülök a púpos tevére emlékeztető hátammal, a ferdére nyomorított bordáimmal. Pedig valaha Henry Wood tizedes volt a 117. gyalogezred legcsinosabb katonája. Indiában táboroztuk akkoriban, egy Ferti nevű helyen. Berkeley, aki most halt meg, abban a században volt őrmester, amelyikben én is szolgáltam, az ezred szépe pedig, és a világ legkülönbözőbb teremtése Nancy DeVoy volt, a zászlótartó őrmester lánya. Ketten szerették, de ő csak egyet szeretett. Lehet, hogy kinevetnek, ha meghallják, hogy a szépségemért szeretett engem, aki itt kuporgok nyomorultan a tűz előtt. Engem szeretett! De az apja azt akarta, hogy Berkeleyhez menjen feleségül. Én meggondolatlan voltam, nagyszájú, ő meg jól nevelt, már akkor látszott, hogy tiszt lesz belőle. De a lány csak hozzám húzott, és talán meg is kaptam volna, ha ki nem tör az indiai lázadás, ha el nem szabadul a pokol az országban. Az ezredet egy fél üteggel, egy század szíkkat

0: Jobban ismerte az ottani terepet, és megmutatta, milyen úton csúszhatok keresztül a lázadók sorai közt. Aznap este 10 órakor indultam. 1000 ember élete függött tőlem, de én csak egyetlen egyre gondoltam, mikor éjszaka átvetettem magam a falon. Az utam egy kiszáradt vízmosásban vezetett. Azt reméltük, hogy a lázadók őrszemei nem vesznek észre benne, de az első kanyarban 6 lázadóba ütköztem. Ott kuporogtak a sötétben, és rám vártak. Leütöttek, egy szempillantás alatt megkötözték kezemet, lábamat. De nem is a fejemet sebezték meg, hanem a szívemet. Mert amikor magamhoz tértem és figyeltem, hogy mit beszélnek, annyit tudtam kivenni a szavaikból, hogy a bajtársam, az, aki az útvonalamat megrajzolta, elárult. Egy indiai őrmester segítségével az ellenség kezére juttatott. De minek ennyit beszélni róla? Nos, már maguk is tudják, mi mindenre volt képes James Barkley. Neil tábornok másnap felmentette Worthy-t, de a visszavonuló lázadok magukkal hurcoltak engem, évekig nem is láttam európai arcot. Megkínoztak. Megpróbáltam megszökni, de elfogtak, és megint megkínoztak. Láthatják, mi maradt belőlem? Néhányan Nepálba akartak menekülni, magukkal vittek Darjeelingon túlra a hegyekbe. A hegyi törzsek megölték a lázadókat, az ő rabszolgájuk lettem. Megszöktem tőlük, de nem mehettem dél felé, északra kényszerültem, afgánok közé jutottam. Velük vándoroltam egy évig, aztán végre visszajutottam a Pandzsábba. Benszülöttek közt éltem, abból tartottam fenn magam, hogy a fogságban ellesett szemfényvesztő mutatványokkal szórakoztattam őket. Mit segíthetett volna rajtam a nyomorékon, ha hazamegyek Angliába, ha megkeresem a régi bajtársaimat? Még a bosszúvágy se vitt rá. Jobb, ha Nancy meg a pajtársaim azt hiszik, hogy egyenes gerinccel haltam meg, mint hogy ilyen görbén majom magjára vánszorogva lássanak viszont. Azt hitték, hogy meghaltam. És én is azt akartam, hogy azt higgyék. Hallottam, hogy Barkley feleségül vette Nancy-t, és hogy gyorsan haladt az ezredben a ranglétrán, de még erre sem szólaltam meg. De ha megöregszik az ember, hazavágyik. Évek óta Anglia zöld mezőiről és sövényeiről álmodom. Rászántam magam, hogy még egyszer megnézem, mielőtt meghalok. Összeszedegettem annyi pénzt, amennyi az utazáshoz kellett, és idejöttem a katonák közé. Ismertem a szokásaikat. El tudom szórakoztatni őket. Meg is élek valahogy belőle.
1: Nagyon érdekes történet,
0: mondta Sherlock Holmes.
1: Hallottam, hogyan találkozott Mrs. Barkley-vel. Hogyan ismerték fel egymást? Gondolom, követte őket. Az ablakon benézve észrevette, hogy a férj és a feleség vitatkoznak. Tudta, hogy az asszony az ezredes szemére lobbantja, hogy mit tett magával. Nem tudott parancsolni a haragjának, átvágott a gyepen, rájuk tört.
0: Igen, uram, és amikor az az ember meglátott engem, úgy nézett rám, ahogy embert még nem láttam nézni. Felbukott, beverte a fejét a kandalló rácsba, de már halott volt, amikor összeesett. Olyan tisztán láttam az arcán a haláljegyét, ahogy a kandalló fölött az írást. Meglátott engem, és a félelem úgy járt át a szívét, mint a golyó.
1: És aztán?
0: Aztán Nancy elájult. Én kikaptam a kezéből a kulcsot, ki akartam nyitni az ajtót, segítségért akartam szaladni, de aztán azt gondoltam, hogy legjobb, ha elmegyek, mert még majd engem is gyanúsítanak, és ha elfognak, megtudják a titkomat. Nagy sietségemben zsebre vágtam a kulcsot. Amikor Teddyt kergettem, elejtettem a botomat. Teddy felszaladt a függönyre, és mihelyt visszaimádkoztam a dobozába, menekültem, amilyen gyorsan csak tudtam.
1: Ki az a Teddy?
0: Kérdezte Holmes. Az emberünk előre hajult, és a sarokban lévő láda oldalát megnyitotta. A ládából egy gyönyörű, vöröses-barna állatka bújt elő, karcsú és hajlékony, a lába, mint a hermeliné, az orra hosszú és vékony, a szeme piros, a legszebb állatszem, amit valaha láttam. Mongúz! Kiáltottam. Igen, annak is mondják, mi csak kígyófogónak hívjuk. Teddy csodál?

0: Iratosan ügyesen fog kobrákat. Van is egy kobrám. Ki van szedve a méregfoga, és Teddy minden este megfogja a kantinban a katonák gyönyörűségére. Akar még valamit, uram?
1: Ha Mrs. Berkeley bajba kerül, magához kell fordulni.
0: Ha bajba kerül, számíthatnak rám?
1: De ha nem, nem feltétlenül szükséges botrányt kavarni. Bármilyen ocsmányságot követett is el a néhai ezredes. Elég tételül szolgálhat magának, hogy 30 éven keresztül sokszor gyötörte Berkeley-t gonosz cselekedete miatt a lelki furdalás. Ott megy Murphy őrnagy az utca túls oldalán. Viszontlátásra, Wood! Meg akarom tudni, mi történt tegnap óta.
2: Az őrnagy még a sarokig sem jutott el, már is utolértük.
0: Hallotta Holmes, hogy ez a sok hűhó mind semmiért volt, mondta.
1: Hogy?
0: Most volt vége a halott szemlének, a voncolás bebizonyította, hogy a halált szélhűdés okozta. A végén kiderült, hogy ez az ügy a lehető legegyszerűbb.
1: Semmiség.
2: Mondta Holmes mosolyogva.
1: Jöjjön, Watson, azt hiszem, hogy Aldershotban nincs már szükség ránk.
2: Egy dolgot szeretnék tudni, mondtam, ahogy az állomás felé ballattunk. Ha az ezredes neve James volt, Woody pedig Henry, miért emlegette az asszony valami Dávidét?
1: Bizony, Watson, ha én olyan kitűnő következtető volnék, amilyennek maga rajzol engem, ebből az egy szóból kibogozhattam volna az egész történetet. Szemrehányás volt.
2: Szemrehányás?
1: Igen. A bibliai Dávid néha letért a jó útról, és egyszer valami olyasfélét csinált, mint James Berkeley őrmester. Nem emlékszik Úriás és Becsabé történetére? A bibliai ismereteim egy kisé fogyatékosak, de Sámuel első vagy második könyvében elolvashatja.

0: tiedät, millä se sutaa.
1: Kerta karua.
2: Joo.
1: Kerta karua.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kerta karua. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
3: Ez nagyon jó. FM 90.3, hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

コストラーニ本。ボルフ・エンボム。ポニンチェレキシボム。ちょうだ。ネムティヴェ・シェムネット。ネモカルヴォ・シェムネット。ホッティ・トバ。Futók között titokzatos megálló. A mély sötét vizekbe néma lassú háló. Képek már megmeredtek és örökre szépek. Nem élek. Mindent felejtő, mindent porba ejtő henyérők, kiknek kezéből a harasztalat lassan kihúlt a dús tapasztalat. Nem tudja itt nyújtni az egyszer egyet, fejére tompa éjszaka borul, Kleopátra a csókokat felette, és Shakespeare elfelejtett angolul. Nem ismeri meg itt anya a lányát, sem a tudós ezer bogos talányát. Ábrándok ők, kiket valóra bűvöl az áhítat, az ima és a csók. Idézetek egy régi, régi művel. Kilobbant sejtcsont.

0: Össze-vissza csatangolok, hónapok óta szakadatlan. Öldöklő édes napszurás kínosz kápráztat éjjel-nappal. Honnéte sok-sok látomás? A víz felől kifordul éppen, tündökletesen fiatal, lebeg a hirtelen sötétben, a part fele csak mosolya. Tüzet fog messze pár vitorla, merőleges, déli meleg zuhog a szétszórt kabinokra, s a részletek, a kicsiségek. Egy szál virág a puha szélben, akár egy néma csecsemő forgatná ámuló kezében a dallamok. Szobák során ugyanaz a locsogó dallam, mintha a mezitlábas tenger bolyongan a falaikban. De legszebbek a szeretők, sörényük kisüt a homályba, szemérmük szép utolsó sátra, a szeretők s az alkonyat, a házsorok, ahogy kihunynak, s a házak közt a homokon a roppant tömegű tarany. Ki eszelhet ki nálad szomorúba? Apokrif. Mert elhagyatnak akkor mindenek. Külön kerül az egeké, s örökre a világvégi esett földeké, s megint külön a kutyaólak csöndje, a levegőben menekvő madárhad, és látni fogjuk a kelő napot, mint tébolyult pupilla néma, és mint figyelő vadállat, oly nyugodt, de virrasztván a számkivettetésben, mert nem alhatom akkor éjszaka, hányódom én, mint ezer levelével, és szólok én, mint éjidőm a fa. Ismeritek az évek vonulását, az évekét a gyűrött földeken, és értitek a mulandóság ráncát, ismeritek törődött készfejem, és tudjátok nevét az árvaságnak, és tudjátok, miféle fájdalom tapossa itt az örökös, sötétet hasat patákon, hártyás lábakon. Az éjszakát, a hideget, a gödröt, a rézsut forduló fegyenc feje. Ismeritek a dermet vájukat, a mélyvilági kint, ismeritek? Feljött a nap, veszőnyi fák sötéten a haragos ég infravörösében. Így indulok, szemközt a pusztulással, egy ember lépked hangtalan. Nincs semmije, árnyéka van, meg botja van, meg rabruhája van. Ezért tanultam járni, ezekért a kései keserű léptekért. S majd este lesz, és rám kövül sarávon az éjszaka, s én hunyt pillák alatt őrzöm tovább e vonulás, e lázas fácskákat, s ágacskáikat. Levelenként a forró kicsi erdőt, valamikor a paradicsom állt. Félálomban ujuló fájdalom, hallani óriási fájt. Haza akartam hazajutni végül, ahogy megjött ő is a Bibliában. Irtóztató árnyom az udvaron, törődött csönd, öregszülők a házban, s már jönnek is, már hívnak is, szegények már sírnak is, ölelnek baklatozva. Visszafogad az ősi rend. Kikönyöklök a szeles csillagokra. Csak most az egyszer szólhatnék veled, kit úgy szerettem. Év az évre. De nem lankadtam mondani, mit kisgyerek sír deszkarésbe. A már-már elfúló reményt, hogy megjövök és megtalálok. Torkomban lüktet közeled. Riadt vagyok, mint egy vadállat. Szavaidat, az emberi beszédet én nem beszélem. Élnek madarak, kik szívszakadva menekülnek mostan az ég alatt, a tüzes ég alatt. Izzó mezőbe tűzdelt árva léccek, és mozdulatlan égő keprecek. Nem értem én az emberi beszédet, és nem beszélem a te nyelvedet. Hazátlanabb az én szavam a szónál, nincs is szava. Iszonyú terhe, omlik alá a levegőn, hangokat ad egy torony teste. Sehol se van. Mi üres a világ. Egy kerti szék, egy kintfelett nyugány. Éles kövek közt árnyékon csörömből. Fáradt vagyok. Kimeredek a földből. Látja Isten, hogy állok a napon. Látja árnyam kövön és kerítésen. Lélegzet nélkül látja állami árnyékomat a levegőtlen présben. Akkorra én már, mint a kő vagyok. Halott redő, ezer rovátka rajza, egy jó tenyérnyi törmelék akkorra már a teremtmények arca. És könyv helyett az arcokon a ráncok, csorog alá, csorog az üres árok. az előző verseimben a figyelmem teljesen direkt volt. Tehát szemügyre vettem valamit, és azt teljes hangsúlyával megcsináltam. És most a mellékzörejekre figyelek, és majdnem a fő hangsúlyt elnyomom, hogy halljam a mellékzörejeket, amik tétovábbak. Szóval, amíg az egyik a Duna lehetne az első korszakon, a második a Tisza.
1: És mégis tudod-e valamiféle indokait adni, akár belső vagy külső indokait ennek a váltásnak?
0: Igen, talán az ambíció, az ambícióváltás, szóval itt mondjuk írói ambícióra gondolok, hogy az elsőben van valami, hogy át akarom verekedni magamat a világon és a dolgokon, még a másodikba inkább beheresztem őket. Szóval.
1: Ez tisztán egy belső fejlődés, vagy meg tudsz nevezni?
0: Ha ezt fejlődésnek lehet nevezni.
1: Na, fejlődést értem, mint folyamatot, mint folyamat, amik egymásra következnek.
0: Folyamat. Amik... Annyiban következetes, ugye, hogy én általam annyira szeretett Simone Weil mondta szépségről, ezt talán elmondhatom. A szépség egy labirintus. Sokan megindulnak benne, de a legtöbben feleúton elfáradnak, megállnak. Csak néhányan jutnak be a labirintus közepébe. Ott Isten várja, fölzabálja és kiokádja őket. Akkor kijönnek a labirintusból, megállnak a labirintus ajtajában, és az arra jövőket szeliden befelé tessékelik. Most azért mondtam el a labirintust, mert van a hűség a labirintushoz. Tehát, hogy mondjam neked, ha egy olyan falszakaszhoz, vagy folyosó szakaszhoz érkezik, ami látszatra kevésbé attraktív, azt is vállalni kell, mert kihagyhatatlanul megy befele a labirintus közepébe, amit azért teljes pontossággal nem tudok, hogy mi. Érted? Tehát én ezekben a versekben majdnem azt mondhatnám, hogy lényegesen vakabbul tájékozód, tapogatódzom. Mintha a labirintus eleje megvilágítottabb lenne, még mintha lenne egy külső beszűrődő fény. Érted? Érted? Tehát itt látszatra tulajdonképpen esett verseket vállaltam hosszú időn keresztül. Azzal a mély hittel, hogy valami fele vezetnek, mert a fal erre mutat. A fal e fele vezet. Mit lehetne itt nagyon nehéz. Nézd, ha nagyon primitív szinten, például egy író leírja azt, hogy fa. X-en leírják, mindenki tudja ezt a szót, hogy fa. Ha pontosan látja, illetve érzékeli azt a fát, amit leír, csak így, hogy fa, akkor az a papíron megjelenik. Ha nem, akkor nem. Na most van egyfajta, ez az a bizonyos misztikus pozíció, hogy tulajdonképpen leírás és megközelítések nélkül az egyszerű kimondás a legelemibb, és aztán már a részletezés ebből az elemi magból nyeri az erejét. Nem pedig egy gazdagsággal megközelíteni a mozdulatlan magját a dolognak. Ami lényegében mozdulatlan,
1: így értékeljük például ezeket a majdnem prózai mondataidat a verseidbe, ezeket a nagyon egyszerű, egy kerti szék, egy kint feledett ruhány.
0: Például, igen. Igen. Például.
1: Ha ez sikerül, akkor ennek mi a titka?
0: Az, hogy kikerekedik belőle végül mégis egy egész, és rendszerint egy váratlan egész. Most például megmutatok egy verset, ami látszatra semmifele se vezet, szóval összekanyarog, és akkor a végén kiderül, hogy pofon egyszerű. Érted? Szóval itt most ne formális kanyargásokra gondolj, amit én mindig eltolok magamtól, mert félek, hogy azzal lefedem a lényeges. Szóval, hogy mondjam neked, nem csak meta tartalmak vannak, hanem metaformák is. Érted? Most a metaforma, ha túljátszom a formát, nem tud megjelenni. A metaforma az valahol a hatókörömön kívül esik. Vagy beúszik, vagy nem. Ennek elébe le lehet menni. Ebben tudatosan nem megcélozható, de azért megcélozható, körülbelül úgy, ahogy az álomban is, ahogy vissza tudsz keresni egy álmot. Tudod? Szóval nagy gyakorlatot lehet, annyi a lehetőség. Valahol, nézd, mondjuk a költői munka szerintem az egyszerre rendkívül abszolút passzív és abszolút aktív. A vadász, amelyik hihetetlen aktív figyelem és várakozás, és semmit tevés. De akkor, amikor a vad megjelenik, abban a pillanatban a koncentrálás maximum. Most ez körülbelül az, ami a gondolkodás is. Az igazi gondolkodás az a semmire koncentrál. Addig mindaddig, amíg tudod még, hogy mire koncentrálsz, addig ismert dologra koncentrálsz. Tehát csak a problémát szükíted mindaddig, amíg már nem tudsz semmit. És akkor a semmire koncentrálsz. Tehát az igazi gondolkodás az a semmit se gondolás. De egy problematika közepébe érve. És ott megragadva semmi. Most ebből a semmiből vagy kijön a felelet, tehát az a fajta összegezés, amit nem tudnál a részletekből összerakni, vagy nem. Ez a vadász esélye.

0: Jancsi, ebben a pillanatban dolgozó prózát írsz.
1: Igen.
0: Most próbáld meg ennek a munkának a vetületében elmondani ezt az állapotot.
1: A cím mindjárt megmondja, hogy mire gondolok. A regényem címe, mert konokul regénynek nevezem magamban, ez lenne, hogy önéletrajzai. Most ez egy 5 éves kislány önéletrajza, egy öreg filozófusé, saját magamé, egy fiatal prostituálté, egy apácájé, és ez mind én vagyok. Ilyen értelemben igyekszem meghaladni a pszichológiát és a történetet is. Ami össze, és kiderül, hogy ezek összeillenek, hogy ez mind én vagyok, a figyelmemnek az önéletrajza ez. Nem az én önéletrajzom, hanem a figyelmemnek az önéletrajza. És a figyelmem önéletrajza az lényegesen szélesebb, mint az én saját magam önéletrajza. Azt merném mondani, hogy ez egy megkonstruálatlan Szent Lajos király hídja, ahol híd nélkül valamennyien eleve zuhanunk, és egy közös gravitáció súlyával. De most, hogy ezt meg tudjam csinálni, visszatérek ahhoz a régi rögeszmémhez, hogy egy író újra és újra semmit se akar tudni, szemben egy filozófussal. Tehát egy fordított művelet, ugyanolyan intellektuális művelet, mint a filozófusé, aki a megismerésig akar eljutni, de ez irtóztató erőt kell kifejteni ahhoz, hogy újra semmit se tudjak. Hogy újra először lássam ezt a fogalmat. Először érintsem egy
0: asztal. De Simon Bárcsik a filozófus, és nála is érzed ugyanezt az irányt, hogy a megismerés fele dolgozik?
1: Vagy na most az a furcsa, hogy az végeredmény ugyanaz. Azt hiszem, hogy egy író ezt legvégül ugyanannyit tud, mint egy filozófus a világról. Csak olyan, mint a Jákob létrája, mint az angyalok fölle közlekednek. A fölfele közlekedő angyalok épp úgy angyalok, mint a lefele közlekedők, és a küldetésük is ugyanaz. És ugyanazon a létrán másznak. Értek, szállnak föl alá. Tehát nem lefogalmazom a világot, megfogalmazom, hanem valamiféleképpen megismétlem a keletkezést. Nem én ismétlem meg, az ismétli meg önmagát. Ugye az a régi fordulattal, hogy a mű akkor kezdődik, amikor önmagát kezdi írni. Ez ugyanaz. De most itt, és ha egyszer elindul ez a sarjadás egy művön belül, akkor majdnem jó, és ez most ellene mond annak, amit idáig elmondtam, majdnem jó, hogy előtte én írtam, én fogalmaztam, mert a hirtelen föllépő keletkezés, vagy sarjadás, tehát még a mű önmagát kezdi írni, visszavetül, és megváltja a megfogalmazott anyagot. És valami egész különös kettős életet ad neki, és egy olyan reményt, hogy mondjam neked, hogy a terveinkben mindig belebukunk. Egy megrendezett ünnep, az sose sikerül. Hanem az esőről befut egy társaság, az remekül érzi magát. Na most, az összes megrendezett és elképzelt és tervszerű életünkért, ami megbukott, ez a keletkező pillanat megmutatja azt, hogy visszafele is megváltozhatunk. Tehát az elrontott ünnep jóvá változhat. Ez világos?
0: Igen. Jancsi, mégis hogy lehet a semmivel foglalkozni? Tehát mi ennek a fiziognomiája?
1: Nézd, ez a semmi, előbb mondtam, hogy egy bekerített semmi azért. Tehát megelőzi egy nagyon is nagy fölkészülés. Ami végül is befut a semmibe. Ugye a Rodennek a gondolkodója az így gondolkodik. Így nem gondolkodik semmi. Mindenki nyitott szájjal, kiürült arccal és hülye szemekkel bambán gondolkodik, ha igazán gondolkodik. Például a oratórium írásakor egy ponton elakadtam. És egyszerűen volt, hogy nem tudtam megoldani. És éreztem, hogy ugyan egy elfelejtett nevet nem találunk meg, hogy ez van megoldás. Csak mint egy elfelejtett nevet nem tudom megtalálni. És akkor elmentem, hát ez rég volt, 61-ben, a Paradiszóba, délután, ahol tömeg táncolt, szólt a jazz, a fejem tetején táncoltak. Ugye? Ittam egy pohár konyakot, és 2 perc múlva megvolt a megoldás. Még a sortra is emlékszem, az ott, hogy boldogságig lelassult pusztulás. A kályhám ritka szép porcelán kályha, érdemes közelebbről is megnézni. Most én kerestem valamit, ami talán ez a bizonyos mellékfigyelemre jellemző, tudod, amiben látszatra nincs semmi újdonság, semmi. A meglepetést én mindig valahol máshol várom. Majd talán itten megláttuk. B.I. kisasszony. Küldj fésűt és konzervet. A régi fésű szóval eltörött. Küldj cipőt, meleg alsó. Képzeld, úgy hívnak vasgolyó. Még 3 év, a kert vacak. Vigyázz, hogy ne kerülj ide. Bár a karácsony szebb, mint otthon. De 2 golyó, mondjuk, hogy összekoccan. Az is mi. Nincsen folytatás. Holnap vagyok itt utoljára. Kezet csókoltam mindenkinek, másokból voltam én itt. Fedőbűnnel sikerült eltakarnom azt az igazit. Azt, amit nem lehet se elviselni, se kimondani. Bűn az, minek nyomát is sikerül eltüntetnünk. Holnaptól ellenállás nélkül egyenletesen gurulok.
0: Arról beszélsz, hogy látszólagos banalitásokkal.
1: Igen. Ez viszont jobban előkészít bizonyos belépéseket. Tudod, amit a direkt figyelem nem tud produkálni. Legalábbis így gondolom. Mondjuk egy Flaubert-i figyelem nem tud. Egy Dostoyevsky-ig. Tudod? Most ennek egy másik változata például a vázlat. Üss le! A bajuszok tovább. Nekem viszont van 1-2 oly emlékem, hogy pontosan tudom a különbséget a természetes test meleg és a szerelem melege között. Pedig én csak 5 éves voltam, s a lány 16. A legcsodásabb az, hogy 2 meleg tudhat egymásra. Mai szóval milliárd közlés lehetséges 2 test között, anélkül, hogy találkoznánk. Micsicsák rabruhát viselt, én habos gallért és bársonyruhát viselt. Ő elpusztult, én pusztult.

0: Ha megkérdezik, és egy szóba kell válaszolnom, hogy hiszek-e, azt mondom, hogy hiszek. Pontosabban azt, hogy igyekszem hinni. De ez egy olyan igen, amin a sírig el lehet vitatkozni. És
1: már önmagaddal is?
0: Önmagammal is. A hit tulajdonképpen mondjuk egész szimplán az, hogy hát az ember elkezd egy regényt írni. Hát nyilván, hogy újra ezt mondom, újra a semmit tudásra törekszik, állandóan, hogy semmit se tudjon, bízik a keletkezésben, és bízik abban, hogy ebben a dolog egy lesz, egy darab. Tehát bizalom az áttekinthetetlenbe, az eleve áttekinthetetlenre tervezetben. Nálam a hit az majdnem egy azt mondom, hogy egy animális hit. Tulajdonképpen érettségi után én hitetlen voltam. És egy nagyon nehéz éjszaka után elmentem gyógyulni. És azt sose felejtem el, a Domonkosok templomába gyógytam kora hajnalban. Nem tudtam aludni egész éjjel, vártam, hogy mikor nyitják ki a kaput, és akkor hallottam, hogy nyitják a kaput, és lementem hosszú esztendők után gyógyulni. És elmondtam a bűneimet. A rács mögött nem tudom elfelejteni a pap arcát, olyan volt, mint egy tisztára mosott kavics, fiatal ember volt. Akkor befejeztem a bűneim felsorolását, azt mondta, édes fiam, magát Isten nagyon szeretheti, hogy ennyit szenvedett. Most ezután jött a háború, és ott volt egy tapasztalatom, teletöntem a hátizsákomat könyvekkel. És a könyvek kezdtek anakronisztikussá válni. Sorra dobtam ki őket a vagomból, érted? Emlékszem, Romain Roland Dante drámája volt az első, amit kihajtottam, mert nem lehetett vele mit kezdeni. Nem volt érvény. És egy maradt, az evangélium maradt velem, de az úgy maradt velem, mint egy kutya. A karthalzi temetőkertet ábrázoló fényképet 1965-ben készítettem Svájcban. Alatt a gyerekrajz. Aztán Sheryl Sutton képe Robert Wilson a Süket pillantása című darabjának főszerepében. Van Gogh imája. Csatavesztés a földeken. Honfoglalás a levegőben. Madarak, nap és megint madarak. Estére mi marad belőle? Estére csak a lámpasor, a sárga vályok falragyog, s a kert alul a fákon át, mint gyertyasor az ablakok, hol én is laktam, s nem lakom, a ház, hol éltem, és nem élek, a tető, amely betakart. Istenem, betakartál régen. Ez a fénykép Londonban készült Simone Weil-ről, nem sokkal azelőtt, hogy éhen halt. Azt hiszem, hogy minden eltökétség nélkül organikus amit csinálok, és sokszor az az érzésem, hogy már erősen kifele megyek. De önmagamat kell befejeznem.
1: Ezt hogy értem?
0: Pontosabban nem is önmagamat.
1: Mint teljesítmény?
0: Igen, hogy a korból kifele megyek. És
1: akkor annál inkább meglep.
0: Szóval, hogy mondjam, igen.
1: Ez fontos. Persze,
0: hogy
1: tényező?
0: Mi ez? Nem fontos tényező. Nem, nézd, nagyon fontos tényező, de hogy mi a kor mondani valója. Tehát nem biztos, hogy az, amiről beszél. Hát hiszen, mikor, mondjuk nagy példát mondok, ugye, úgy éreztük, hogy Thomas Mann beszél a korról, és kiderült, hogy Kafka. Ugye? Tehát, hogy ezt nagyon nehéz eldönteni, hogy tulajdonképpen mi a kor, mert a kor nem biztos, hogy azonos azzal, amiről beszél. Értek? Nem teljesen azonos. Ugye?
1: De ennek a fajta költészetek mi az összefüggése a korral?
0: A korral?
1: Mert más céloz be láthatóan.
0: Mint a kort?
1: Igen.
0: Én nagyon bizonytalan tudok erre válaszolni. Én ezt nem tudom eldönteni.
1: Van egy szóhasználatod, a 20. század botrányáról beszélsz.
0: Igen. A koncentrációs táborok univerzumára gondolok. Ugye? Ami mint egy fenyegető alapképlet létezik azóta is. Na most, mint lehetőség, mint visszatérhető lehetőség, mert hiszen megtörtént egyszer. Na most, akármilyen iszonyú ez, ahogy én ezt már többször megírtam, itt készültek el a század betűformái. Ugyanúgy, ahogy a passió játékok tárgyai, civilizáció szinte minden eszköze megmerült ebben a krízisben, ebben az infernóban, ebben a passió játékban. A Auschwitz-i múzeum hajhegyeire, szemüveghegyeire gondolok. És ezt azt hiszem egyszer megfogalmazni, és most sem tudnám jobban megfogalmazni, hogy ezekben a tárgyakban, és ezekben az emlékekben, és ezekben az eseményekben éreztem meg azt, hogy mindaz botrány, ami megtörténhetett, és mindaz szent, ami megtörtént. Érted? És ez a feszültség, ez számomra egy feledhetetlen ollója maradt az esztétikámnak, és ilyen értelemben a konkrét, ami már majdnem átcsap a képletesbe. Elolvasom a Harbach 1944 című versen. Újra és újra őket látom. A hold süt, és egy rúd mered, s a rúd elé emberek fogva húznak egy roppant szekeret. Vonják a növő éjszakával növekvő óriás kocsit. A testükön a bor, az éhség és reszketésük osztozik. Viszik az utat és a tájat, a fázó krumpli földeket, de mindennek csak súlyát érzik, a tájakból a terheket. Csak szomszédjuk esendő testét, mely szinte beléjük tapad, amint eleven rétegekben egymás nyomában inganak. A falvak kitérnek előlük, és félreállnak a kapuk. Elébük jött a messzeség, és megtántorodva visszafut. Térdig gázolnak, botladozva facipőiknek alacsony, sötéten zörrenő zajában, mint láthatatlan avarom, de törzsük már a némasságé, magasba mártják arcukat, feszülten, mintha szimatolnák a messze égi vájukat, mert fogadásukra már készen, akár egy megnyíló karám, kapuit vadul széttaszítva, sarkig kitárult a halál. Én nem akarok egyéb lenni, mint tanúságtevő. És ahogy azt mondtam, hogy önéletrajzaim, ez kétségtelenül önéletrajzom egyik nagy fejezete. És a saját önéletrajzom. De talán a valódi összefüggésünk szintjén, mert minden látszat ellenére, és minden önzőségünk és rohadtságunk ellenére, menthetetlenül egyek vagyunk. Szóval ezt a serépkönyvemben, a mostani színpadi könyvemben írtam ezt, hogy a nagy drámák mélyén dübörögve vagy csendbe ott gurul, mint egy vasgolyó, hogy az, hogy egyek vagyunk. A hősök vívják a maguk párharcát, és a mélyben gurul ez a golyó. A nagy művekben, többnyire csöndben. Egy aranykori töredék, öröm előzi, hirtelen öröm, ama szemérmes, szép anarchia, nyitott a táj, zavartan is sima, a szél sikált a torlaszos tetőkre, a tengerkőre, háztetőre látni, az alkonyati rengeteg ragyog, kimondhatatlan jól van, ami van, minden tetőről látni a napot, az össze-vissza zűrzavar kitárul, a házakon s a házak tűzfalán, a világ végi üres kutyaólban, aranykori és ugyanaz a nyár, és ugyanaz a lüktető öröm dobog-dobog a forró semmiben, ellök magától, eltaszít szívem, és esztelen szorít magához. Mi készül itt a tenger ragyogásból? Ha lehunyom is süti a szemem, mi kívül izzad belül a pupillád, itt izzít csak igazán ideben, a világ is csak vele fényesül az örömtől, aminek neve sincsen, mint vesztőhelyen olyan vakító és olyan édes, úgy igazi minden. És már több verset nem tudok.

versek a jelenések könyvéből. És amikor fölbontatott volna a hetedik pecsét, lőn nagy csendesség mennyben, úgy, mint fél óráig. És látámom a hét angyalokat, kik az Isten előtt állanak, és adatának azoknak hét trombiták. És a hét angyalok, kiknél hét trombita vala, készülének a trombitáláshoz. Azért az első angyal trombitála, és lőn kőeső, és tűz vérrel elegy, és vettetének a földre. És az élő fáknak harmad részek megége, és minden zöldelő fű megszárad. És mikor a második angyal trombitált volna, mint egy tűz miatt meggerjedett nagy hegy vetteték a tengerbe, és a tengernek harmad része lőn vérré. És a tengerben lévő teremtett állatoknak harmad részek meghala, az élő állatok tudni illik, és a hajóknak harmad részek elvesze. Mikor a harmadik angyal trombitált volna, leesik az égről egy nagy csillag, mely ég valamint egy szövét meg, és esik a folyóvizeknek harmad részekre, és a vizeknek forrásira. A csillagnak neve pedig Üre. Változik azért a folyóvizeknek harmad részek ürömmé, és sok emberek meghalának a víztől, hogy keserükké lettek volna. És mikor a negyedik angyal trombitált volna, megvereték a napnak harmad része, a holdnak harmad része, és a csillagoknak harmad részek, annyira, hogy meghomályosodnék azoknak harmad részek, és a napnak harmad része nem fénylenék, és az éjszakának is hasonlóképpen. És látték és hallék, az égnek közepette egy angyalt repülni, ki ezt mondja vala nagy szóval, jaj, jaj, jaj a föld lakósainak. A három angyalok trombitájuknak szavok miatt, akik ezután trombitálnak.

Apokrif. Mert elhagyatnak akkor mindenek. Külön kerül az egekké, s örökre a világ végi esett földeké, s megint külön a kutyaólak csöndje, a levegőben menekvő madár had, és látni fogjuk a kelő napot, mint tébolyult pupilla néma, és mint figyelő vadállat, oly nyugodt. De virasztván a számkivettetésben, mert nem alhatom akkor éjszak.

és tudjátok nevét az árvasságnak, és tudjátok, miféle fájdalom tapossa itt az örökös, sötétet hasat patákon, hártyás lábakon. Az éjszakát, a hideget, a gödröt, a rézsút forduló fegyenc fejet. Ismeritek a dermet vájukat, a mélyvilági kín, ismeritek. Feljött a nap, vesszőnyi fák sötéten a haragos ég infravörösében. Így indulok, szemközt a pusztulással egy ember lépked hangtalan. Nincs semmije, árnyéka van, meg botja van, meg rabruhája van. Ezért tanultam járni, ezekért a kései keserű léptekért. S majd este lesz, és rám kövül sarával az éjszaka, s én hunyt pillák alatt őrzöm tovább e vonulást, e lázas fácskákat, s ágacskát. Levelenként a forró kicsi erdőt, valamikor a paradicsom állt itt. Félálomban újuló fájdalom hallani óriási fájt. Haza akartam hazajutni végül, ahogy megjött ő is a Bibliában. Irtóztató árnyom az udvaron, törődött csönd, öreg szülők a házban, s már jönnek is, már hívnak is, szegények már sírnak is, ölelnek botladozva. Visszafogad az ősi rend, kikönyöklök a szeles csillagokra. Csak most az egyszer szólhatnék veled, kit úgy szerettem. Év az évre, de nem lankadtam mondani, mit kisgyerek sír deszkarésbe. A már-már elfulló remény, hogy megjövök és megtalállak. Torkomban lüktet közeled, riadt vagyok, mint egy vadállat. Szavaidat, az emberi beszédet én nem beszélem. Élnek madarak, kik szív szakadva menekülnek mostan az ég alatt, a tüzes ég alatt. Izzó mezőbe tűzdelt árva lécek és mozdulatlan égő ketrecek. Nem értem én az emberi beszédet, és nem beszélem a te nyelvedet. Hazátlanabb az én szavam a szónál, nincs is szava. Iszonyú terhe, omlik alá a levegőn, hangokat ad egy torony teste. Sehol se volt, mi üres a világ. Egy kerti szék, egy kintfelett nyugágy, éles kövek közt árnyékon csörömpel. Fáradt vagyok, kimeredek a föld. Látja Isten, hogy állok a napon. Látja árnyam, kövön és kerítésem.
Lila.

Legzett nélkül látja állami árnyékomat a levegőtlen présben. Akkorra én már, mint a kő vagyok. Halott redő, ezer rovátka rajza, egy jó tenyérnyi törmelék akkorra már teremteni akarsz. És könny helyett az arcokon a ráncok. Csorog alá, csorog az üres ára.

0: apokrif.
1: Apokrif.
0: Mert elhagyatnak akkor.
1: Mert elhagyatnak akkor minden.
0: Külön kerül az egeké.
1: Külön kerül az egeké.
0: A világ végi esett földeké.
1: Örökre a világ.
0: S megint külön a kutya ólak csönge.
1: S megint külön.
0: A levegőben menekvő madárhad.
1: A levegőben menekvő.
0: És látni fogjuk a kelő napot.
1: És látni
0: mint tébolyult pupilla néma. És mint figyelő vadállat. Olyan.
1: És mint figyelő vadállat.
0: De virrasztván a számkivettetésben, mert nem alhatom akkor éjszaka. Hányódom én, mint ezer levelével. És szólok én,
1: ezer levelével,
0: mint éjidőn
1: a fa. És szólok én, mint éjidőn a fa.
0: Ismeritek az évek vonulását.
1: Az évekét a gyűrött földeken.
0: És értitek a mulandóság ráncát, ismeritek törődött fejem. És tudjátok nevét az árvaságnak, és tudjátok, miféle fájdalom tapossa itt az örökös sötétet hasadpatákon hártyás
1: lábakon,
0: az éjszakát, a hideget. A gödröt,
1: a
0: rézsút forduló fegyenc fejet. Ismeritek a dermet vájukat, a mélyvilági kint ismeritek?
1: Ismeritek.
0: Feljött a nap.
1: Feljött a nap.
0: Vesszőnyi fák sötéten a haragos
1: Vesszőnyi
0: ég
1: fák sötéten a haragos ég
0: így indulok. Szemközt a pusztulással egy ember lépked hangtalan.
1: Szemközt a pusztulással
0: nincs semmi.
1: Ember lépked hangtalan.
0: Árnyéka van.
1: Nincs semmi.
0: Meg botja van.
1: Árnyéka van.
0: Meg rabruhája van.
1: Meg botja van.
0: Ezért tanultam
1: meg járni. Meg rabruhája van.
0: Ezekért a kései.
1: Ezért tanultam
0: keserű
1: járni.
0: Léptekért. És ezekért majd este a kései.
1: És
0: rám kövül sarával az éjszaka,
1: s majd este lesz,
0: s én hunyt pillák alatt őrzöm tovább bevonulást, elázas fácskákat s ágacskáikat, levelenként a forró kicsi erdőt. Valamikor a paradicsom átért. Félálomban újuló fájdalom, hallani. Óriási fájt.
1: Félálomban újuló fájt.
0: Haza akartam
1: hazajutni óriási fájt.
0: Ahogy megjött ő is a Bibliában.
1: Haza akartam hazajutni végül.
0: Irtóztató
1: árnyam. Ahogy megjött ő is a Bibliában.
0: Irtóztató
1: árnyam az udvaron.
0: Öreg szülők a házban.
1: Törődött csönd. Öreg szülők a házban.
0: És már jönnek is.
1: Már hívnak is.
0: Szegények már sírnak is.
1: Ölelnek
0: botladozva.
1: Visszafogad az ősi rend.
0: Kikönyöklök a szeles csillagokra.
1: A szeles csillagokra.
0: Csak most az egyszer,
1: csak most az egyszer szólhatnék veled.
0: Kit úgy szerettem.
1: Év az évre.
0: Év
1: de
0: az
1: nem
0: évre,
1: lankadtam mondani, mit kisgyerek
0: sírdeszkarésben.
1: A már-már elfúló remény, hogy megjövök
0: a már-már
1: és megtalálom. Torkomban
0: jött
1: közeled.
0: És
1: miatt vagyok, mint egy vadállat. Szavaidat az emberi beszédet, én nem beszélem.
0: Riadt vagyok, mint
1: élnek
0: egy vadállat.
1: Élnek madarak, kik szívszakadva menekülnek.
0: Szavaidat az emberi
1: az
0: beszédet,
1: alatt,
0: én nem beszélem.
1: A tüzes ég alatt.
0: Élnek
1: izzó
0: madarak,
1: mezőbe tűzdelt árva
0: kik szívszakadva menekülnek mostan az ég alatt, a tüzes ég alatt.
1: Nem értem én az
0: izzó
1: emberi
0: mezőbe
1: beszédet,
0: tűzdelt árva részek és mozdulatlan égőketre.
1: Hazátlanabb az én szavam,
0: nem
1: szóra.
0: Értem én az emberi beszédet.
1: Nincs is szavam.
0: És nem beszélem
1: iszonyú
0: a tenyerben. Iszonyú
1: terhe omlik alá a levegőn.
0: Hazátlanabb az én
1: hangokat
0: szavam a szónál.
1: Ad egy toronytest.
0: Nincs is szavam. Iszonyú terhe omlik alá a levegőn. Mindes hangokat ad egy toronyteste.
1: Egy kerti szék. Egy
0: sehol sem
1: éles kövek
0: mi
1: közt,
0: üres a világ?
1: Árnyékom csörökből.
0: Egy kerti szék, egy kint felett nyugágy. Éles
1: látja
0: kövek
1: Isten,
0: közt,
1: hogy
0: árnyékom csörökből.
1: Látja árnyam kövön is.
0: Fáradt vagyok.
1: Lélegzet nélkül látja állani árnyékomat a a levegőt.
0: Látja Isten, hogy állok a napon.
1: Akkorra
0: látja
1: én
0: árnyam
1: már,
0: kövön és kerítésen.
1: Halott redő,
0: lélegzet nélkül látja állani árnyékomat.
1: Egy jó tenyérnyi törmelék.
0: Akkorra én már, mint a kő vagyok. A halott redő, ezer rovátka rajza. Egy jó tenyérnyi törmelék akkorra már. A teremtmények arca.
1: Csorog alá.
0: És köny helyett az arcokon a ráncok csorog alá, csorog az üres árok.

0: apokrif. Mert elhagyatnak akkor minden. Külön kerül az egeké, s örökre a világ végi esett földeké, s megint külön a kutya ólak csöngye. A levegőben menekvő madárhad, és látni fogjuk a kelő napot, mint tébolyult pupilla néma, és mint figyelő vadállat oly nyugodt. De virrasztván a szám kivettetésben, mert nem alhatom akkor éjszaka, hányódom én, mint ezer levelével, és szólok én, mint éjidőn a fa. Ismeritek az évek vonulását, az évekét a gyűrött földeken, és értitek a mulandóság ráncát. Ismeritek törődött kézfejem, és tudjátok nevét az árvaságnak. És tudjátok, miféle fájdalom tapossa itt az örökös sötétett hasat patákon, hártyás lábakon. Az éjszakát, a hideget, a gödröt, a rézsút forduló fegyenc fejet. Ismeritek a dermet vájukat, a mély világi kint ismeritek. Feljött a nap, veszőnyi fák sötéten, a haragos ég infravörösében. Így indulok, szemközt a pusztulással, egy ember lépked hangtalan. Nincs semmije, árnyéka van, meg botja van, meg rabruhája van. Ezért tanultam járni, ezekért a kései keserű léptekért, s majd este lesz, és rám kövül sarával az éjszaka, én hunyt pillák alatt őrzöm tovább bevonulást, e lázas fácskákat s ágacskáit, levelenként a forró kicsi erdőt. Valamikor a paradicsom állt itt, fél álomban újuló fájdalom, hallani óriási fájt. Haza akartam, hazajutni végül, ahogy megjött ő is a Bibliában. Irtóztató árnyam az udvaron, törődött csönd, öreg szülők a házban. S már jönnek is, már hívnak is, szegények már sírnak is, ölelnek botladozó. Visszafogad az ősi rend. Kikönyöklök a szeles csillagokra. Csak most az egyszer szólhatnék veled, kit úgy szerettem. Év az évre, de nem lankadtam mondani, mit kisgyerek sír deszkarésbe. A már-már elfúló reményt, hogy megjövök, és megtalállak. Torkomban lüktet közeled. Riadt vagyok, mint egy vadállat. Szavaidat, az emberi beszédet én nem beszélem. Élnek madarak, kik szívszakadva menekülnek mostan az ég alatt, a tüzes ég alatt. Izzó mezőbe tűzdelt árva lécek, és mozdulatlan égő ketrecek. Nem értem én az emberi beszédet, és nem beszélem a te nyelvedet. hazátlanabb az én szavam a szónál. Nincs is szavam. Iszonyú terhe omlik alá a levegőn. Hangokat ad egy torony teste. Sehol sem. Mi üres a világ? Egy kerti szék, egy kínfelett nyugágy. Éles kövek közt árnyékon csörömpöl. Fáradt vagyok. Kimeredek a földből. Látja Isten, hogy állok a napon. Látja árnyam kövön és kerítésen. Lélegzet nélkül látja állani árnyékomat a levegőtlen présben. Akkorra én már, mint a kő vagyok, halott redő, ezer rovátka rajza, egy jó tenyérnyi törmelék, akkorra már a teremtmények arca. És könny helyett az arcokon a ráncok, csorog alá, csorog az üres árok.
1: Apokrif. Mert elhagyatnak akkor mindenek. Külön kerül az egeké, s örökre a világvégi esett földeké, s megint külön a kutyaólak csöndje. A levegőben menekvő madárhad. És látni fogjuk a kelő napot, mint tébolyult pupilla néma, és mint figyelő vadállat, oly nyugodt. De virrasztván a szám kivettetésben, mert nem alhatom akkor éjszaka, hányódom én, mint ezer levelével, és szólok én, mint éjidőn a fa. Ismeritek az évek vonulását, az évekét a gyűrött földeken, és értitek a mulandóság ráncát. Ismeritek törődött kész fejem, és tudjátok nevét az árvaságnak, és tudjátok, miféle fájdalom tapossa itt az örökös sötétet hasadt patákon, hártyás lábakon. Az éjszakát, a hideget, a gödröt, a rézsút forduló fegyenc fejet. Ismeritek a dermet vájukat, a mélyvilági kín. Ismeritek? Feljött a nap, vesszőnyi fák sötéten, a haragos ég infravörösében. Így indulok. Szemközt a pusztulással egy ember lépked hangtalan. Nincs semmije. Árnyéka van, meg botja van, meg rabruhája van. Ezért tanultam járni, ezekért a kései keserű léptekért. S majd este lesz, és rám kövül sarával az éjszaka. Én hunyt pillák alatt őrzöm tovább e vonulást, e lázas fácskákat, s ágacskáikat, levelenként a forró kicsi erdőt. valamikor a paradicsom állt itt. Félálomban újuló fájdalom hallani óriási fájt. Haza akartam, hazajutni végül, ahogy megjött ő is a Bibliában. Irtóztató árnyam az udvaron. Törődött csönd, öreg szülők a házban, s már jönnek is, már hívnak is, szegények már sírnak is, ölelnek botladozva. Visszafogad az ősi rend. Kikönyöklök a szeles csillagokra. Csak most az egyszer szólhatnék veled, kit úgy szerettem. Év az évre, de nem lankadtam mondani, mit kisgyerek sír deszkarésbe a már-már elfúló reményt, hogy megjövök és megtalállak. Torkomban lüktet közeled, riadt vagyok, mint egy vadállat. Szavaidat, az emberi beszédet én nem beszélem. Élnek madarak, kik szívszakadva menekülnek mostan az ég alatt, a tüzes ég alatt, izzó mezőbe tűzdelt árva lécek, és mozdulatlan, égő ketrecek. Nem értem én az emberi beszédet, és nem beszélem a te nyelvedet. Hazátlanabb az én szavam a szónál. Nincs is szavam. Iszonyú terhe omlik alá a levegőn. Hangokat ad egy torony teste. Sehol se vagy. Mi üres a világ? Egy kerti szék, egy kinfelett nyugágy, éles kövek közt árnyékom csörömpöl. Fáradt vagyok. Kimeredek a földből. Látja Isten, hogy állok a napon. Látja árnyam kövön és kerítésen. Lélegzet nélkül látja állani árnyékomat a levegőtlen présben. Akkorra én már, mint a kő vagyok, halott redő, ezer rovátka rajza. Egy jó tenyérnyi törmelék, akkorra már a teremtmények arca. És könny helyett az arcokon a ráncok. Csorog alá. Csorog az üres ár.

szabad esés. Még a pillanatra is pontosan emlékszem. 1959. november elején, amikor az iskolából kijövett, a többi kislánnyal rágyújtottam egy cigarettára, életem első cigarettájára, amit rögtön el is nyomtam a következő házfalon, hirtelen, mintha viharba kerültem volna, mindenem elnémult és megállt. A homlokom, a hajam, a ruhám. Azóta vagyok szép. Minden megállt és elnémult rajtam. Ahogy ez a férfi is áll valahol, vagy inkább, igen, inkább valamikor. Az apám? Nem, ez a férfi sose volt az apám. Utánoz, másol, ismétel valamit, de nem megy neki. Közben unszolják, utasítják és nézik őt. Végre. Többé senki se figyel rá, akár el is mehetne. Tette, akár egy kéz, elrendezi, és kisimítja homlokából a haját. Amikor elnyomtam a falon a cigarettát, megégettem az életet. Másként a többiek biztosan észrevették volna, hogy nem megyek utána. Szépségem azóta egyetlen folyamatosítás. Míg az ujjam is hiába perseltem meg, igyekezve megszabadulni parazsától. A csapás nem az ujjamra tapadt rá, hanem mindenemre. Mint valami mértéktelen vaskorona, minden irányból érkező szorítás, messziről, roppant messziről, de nem a mindenség súlytalanságával, hanem épp ellenkezőleg, az égi testek tonnáival és tonnáival. Éjszaka elfogott a remény. A fürdőszobában tövig nyirbáltam a hajamat, és édesapám borotvájával két hosszú vágást húztam az arcomra. Rövid időre rá éreztem, hogy két meleg csík siklik a cipőmbe. A fürdőszoba leszállt a pince alá, én meg a vaskorona súlyától belezuhantam a tükörbe. Megkönnyebbülés volt levetnem ruhámat, és fölöltenem azt a másikat, amit azóta se cseréltem le. Egy nagy épületben lakom tökéletesen egyedül. Nem alszom és nem eszem. Nagyon ritkán hánykolódom ugyan, képek bombáznak, de különben csendes vagyok, kisimult és nyugodt, mint a vidék hófúvás után. Gyönyörűek a mozdulatlan képek. Ők valóban olyanok, mint a gyerek. Olyan hideget árasztanak, aminél a kályha mellől csak a hulló hó látványa mellett. Hogy ez a ki? Igen. Három keresztre vert ember. Egy. A középső Jézus.
alant kiáltozás. Ha valóban Isten fia vagy, szállj le a keresztre. A lármában a három férfi egyként hallgat. Aztán a ballator neki támad a középső. A jobb szélső viszont neszítőt, hiszen semmi különbség sincs közöttük. Mire a középső? Bizony-bizony mondom neked, még ma együtt leszünk a paradicsomban. Ettől a perctől mindenki egyedül kettejüket figyelte. Jézus mind feketébb lett, meggörbített a tatarsz. A jobbik lator viszont már ragyogott, már üdvözült. Már csak azért van itt, hogy megvárja a haláltussában pattanásig megfeszült szomszédját. De mi történt baloldal, ahová senki sem figyel? Még János, még Mária, még a farizeusok és pribékek sem. Jézus keresztje elnehezült, a szögek fölnagyultak, a szálkák alagútjai pedig megnyúltak és kiszélesedtek. De ismétlem, mi történt bal oldalt? A bal szélső kereszt átlényegült, átfinomult, a szögekből tűlt, és a férfi mezítelensége vakító, semlegesebb és pillanatnyi minden pornográfiánál. Szöget, tűk, semmi. A ballator lehuppant a földre, beteljesítve a csodát, amit a hányaveti katonák és a szálfa egyenes erény kiáltozott Jézus felé. A ballator leszállt a keresztről. Nem halt meg, nem támadt fel, egyszerűen eliszkolt és megbújt egy bokorban. Csupasz volt, és guggolva épp vizelt, amikor a kiáltásra elvégeztetett, visszakapta a jelentéktelen fejét. Mindenre még vissza kellene térnem, le kellene valahogy lassítanom magamban. A varró tűvé finomult szegeket, a bal oldalon bekövetkezett csodát, a hosszú parazsat az ujjamban, és a kiáltást, igen, a kiáltást, mely egyszerre jött mindenfelől és középről, mindenki torkából, és főként arról az egyetlen helyről, annak az egyetlen pontnak a mélyéről, ami körül évek óta változatlan szépségben forgok. Az épület zajtalan, akár a lábamra húzott nemes papot. Sehol senki. Se tisztálkodnom, se innom, se ennem, se aludnom nem kell. A labirintusban eltévedni se lehet. Látogatónak elegendőek a képek. Olykor szaggatóan támadóak, de sose tartsok. Máskor csak állnak, majd megmozdulnak, mintha én hoznám mozgásba őket. És ez talán igaz is. Próbálom legördíteni magamról azt a mindennél súlyosabb terhet, ami idáig jutott. Mi van?

0: Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: Szervusztok, ez a Tilos Rádió, benne a harmadik utas, és most egy nagyon kis szubjektív dolgot szeretnénk még megbeszélni. Peti, a te műsorkészítői fizetésed mennyit emelkedett az elmúlt 10 évben?
2: Hát bruttó vagy nettó, ugye ez itt a
1: bármelyik, bármelyik.
2: Visszakérdés. Hát a bruttó, igen, a nettó az gyakorlatilag sem ennyi.
1: A műsorkészítői fizetésed?
2: Ja, műsorkészítői fizetésem az, a műsorkészítői fizetésem az ugyanannyi.
1: Tehát az, ez egy kerek szám, ugye?
2: Egy mások oválisnak mondanám, igen.
1: Aha, tehát tényleg elképzelhetőnek tartod, hogy ez a több mint 300 ember, aki itt műsort csinál a rádióban hétről hétre, ingyen dolgozik? Mert ugyanis, amikor másoknak mondom ezt, akkor azt mondják, hogy ez nem lehetséges, elképzelhetetlen.
2: Ők dolgoznak, vagy jól érzik magukat?
1: Hát figyelj, a jó esetben, szerintem normális esetben ez a két dolog, ez egybevág. Tehát az ember olyan munkát válasszon, ahogy jól érzi magát. Állítólag van olyan munka, amiért még pénzt is lehet kapni.
2: Mert ugye ez inkább itt nálunk úgy néz ki, mivel ugye, hogy még itt fizetni is kell ezért a munkáért a műsorkészítőknek.
1: Hát negatív fizetés.
2: Hogy ugye még ez a bizonyos havi tagdíj is van. Én mindig úgy próbálom megfogalmazni, hogy a Tilos Rádió egy ilyen, de nem akarom elvenni az élét, amit akarsz mondani. Szóval ez egy ilyen önként vállalt hobbi, amit hát így komolyan próbálunk csinálni, és hát szóval van egy kis munka jellege is, mert hétről hétre. Tehát nem csak olyan, hogy mint elmész a haverokkal csütörtök este, hanem de azért van benne hasonlóság. Na, igen.
1: Na de, te ismersz olyan embert, akinek a Tilos Rádió örömet okozott már?
2: Én leginkább ismerek olyanokat, akiknek néha nem, de leginkább csak olyanokat ismerek, a műsorkészítőkre gondolok. Számtalan alkalommal van, hogy fáradtan, nem túl jó hangulatban megérkeznek műsorkészíteni, és szinte kivétel nélkül mindig sokkal jobb hangulatba távoznak a kedves kollégák. Én ezt már nem régen megállapítottam.
1: Én hallgatók, tehát hogy te Tilos Rádió hallgató vagy? Vagy te csak műsort készítesz?
2: Én egyébként
1: és amúgy Danubius Rádiót hallgatok.
2: Én Tilos Rádió hallgató vagyok, igen, tehát.
1: És szoktál örülni a Tilos Rádiónak?
2: Én nagyon sokat hallgatom.
1: A zenéket, a szöveges műsorokat. Mert ugyanis nekem például az egyik problémám, hogy most már annyi jó szöveges műsor van a Tilosban, hogy nem tudom mindent meghallgatni. Egyszerűen nincs ennyi rádióhallgatásra szánható időm egy héten, ahány jó Tilos szöveges műsor van. Ma szerencsére például az apám kocsia nálam volt, így a tegnapi Bádogdobot is hallhattam, pedig azt pont nagyon ritkán tudom hallani, de nagyon jó volt, hogy autóval közlekedtem a városban, mert ugye nem lehetett menni. Autóval viszont a rádió az szólt folyamatosan. Tehát ez egy olyan kicsit ilyen abszurd dolog, hogy már annyi jót kínál a rádió, amit én nem tudok befogadni. Tudod, mire akarok ám kiukadni egyébként?
2: Hát közelítünk, hogy akkor ugye hogy működik ez a egyébként jó műsorokat előállító rádió, hogy pénz nélkül, meg a többi. Meg
1: hát
2: a többi.
1: Nem pénz nélkül, nagyon-nagyon sok pénzt kell ebbe beleölni azért, hogy működjön a technika, hogy legyen ez a rengeteg kábel, amivel játszhatjuk a mi kis Laukon csoportunkat, hogy legyen a hely, ahova lerakjuk ezt a technikát, hogy legyen WC-papír, és a többi apróság, ami feltétlenül szükséges egy ilyen intézmény működéséhez. Azért 300 emberről van szó, plusz a vendégek. Hihetetlen infrastruktúra. Úgyhogy jótékonysági felhívás következik. Nektek semmit nem jelent az adótok 1%-a, azaz nagyon kicsit. Igazándiból nem is nagyon kell vele törődni, ha elektronikus bevallást adtok be, akkor egy helyre be kell írni ezeket a kis számokat, máskor pedig, hogyha papíron adjátok be az adóbevallást, akkor egy külön lapot kell erre szánni. De hogyha az adótok 1%-áról ti szeretnétek rendelkezni, mindenképpen adjátok oda valamilyen rászoruló intézménynek, alapítványnak, egyesületnek. Hogyha ezt a Tilos Rádiónak adjátok, akkor én ennek személyesen nagyon-nagyon örülök.
2: Nem csak te.
1: Hiszen hétről hétre ugye járok be ide, hogy szórakoztassalak benneteket indiai klasszikus zenékkel, vagy éppen ide hívjunk okos, vagy érdekes és okos embereket, hogy beszélgessünk velük itt a harmadik utas című műsorban. Ehhez mindig nagyon nagy segítség a ti 1%-otok. Ezt az államtól kérhetitek el, papíron vagy digitális módon, hogy odaadjátok rászoruló szervezeteknek, például a Tilos Rádiónak. Ha ezt a Tilos Rádiónak adnátok, már nem is kell leírni, hogy Tilos Kulturális Alapítvány, már elég az, hogy 18 00 24 54 2 43, visszafelé 34 2 45 42 00 81. Jótékonysági felhívást hallottatok, ez a Tilos Rádió.
2: Egy kicsit még a saját szavaimmal hadd tegyem hozzá, hogy miért is, nem is az, hogy miért fontos, azt ugye megbeszéltük, hogy miért fontos, de tényleg ez az a lehetőség, amivel egy átlag polgár kifejezhet valamit, és hát sajnos nagyon sokan nem élnek vele, valószínűleg odafigyelés.
1: Az ország javarésze nem él vele.
2: Tehát, hogy hatalmas százalékban így van, az adózók úgymond nem foglalkoznak vele. Itt van Csabi is, kap egy mikrofont.
3: Én azt mondanám, hogyha már ezt felfogtátok, és tudjátok, hogy mit jelent 1%-ot felajánlani egy civil szervezetnek, legyen az akár a Tilos Rádió, szóljatok a rokonságnak is, ahol keresőképes barátaitok, szeretteitek vannak, hogy ők is tegyék meg ezt a felajánlást, hiszen akkor megy be a levesbe, hogyha ők ezt nem ajánlják fel.
1: Így van, lesz belőlük trafik.
3: Igen.
1: Vagy bármi más.
2: Szokott itt terjedni. Én mindenkit arra búzítok, mert én is egyébként a Tilos Rádiónak ajánlom fel az 1%-amat, ami lehet, hogy nem sok, de mégis szerintem jelentős, és én nekem nagyon jó érzés minden évben ezt megtenni, és szerintem ezt én tudom ajánlani a hallgatóknak is, hogy már csak egy jó érzést tudunk szerezni így magunknak, és segíteni tudunk másoknak.
1: És én beszéltem tibetiekkel, és azt mondták, hogy ez nagyon jó karma. Nagyon jó karma, tehát hogyha valaki szeretne emberként, vagy a fölött újjászületni, akkor mindenképpen érdemes valamilyen rászoruló szervezetnek felajánlani az 1%-ot.
2: Jó.
1: No, és hamarosan érkeznek a vendégeink. Peti, zenünk egy kicsit, mert meg kell beszélnünk valami technikailag, és utána jövünk vissza.

0: És akkor visszatért a harmadik utas, megjött a vendégünk, Cser Zoli. Szervusz, Zoli.
1: Szervusztok.
0: Örülünk, hogy itt vagy velünk.
2: Nem sokára tartasz egy előadást a ciklikus és lineáris szemlélet különbözőségéről, és azt gondoltuk, hogy ennek kapcsán hívunk be, hogy egy kicsit beszélgessünk. De persze biztos, hogy nagyon sok más mindenről lesz szó.
1: Nem hiszem, szerintem csak erről fogunk beszélni.
2: Nem sokára tartasz egy előadást, amivel a ciklikus és lineáris szemléletről lesz szó, és ennek kapcsán gondoltuk, hogy beívunk és beszélgetünk veled.
1: Nagyon örülök a kérdésnek, mint hogyha hallottam volna már egyszer. Ez azért nagyon jó felvezető, mert pont a ciklikus létezésnek a mintapéldája zajlott most itt éppen le. Nagyon érdekes, hogy a régi korok ciklikus szemléletben szemlélték a világot, és ma már azért ez annyira nem áll távol tőlünk, hiszen tudjuk, hogy az égitest, amin vagyunk, az gömb alakú. Tehát hiába is mennénk egy irányba, például a nagybátyám tengerhajós volt, és mondta, hogy amikor harmadszorra hajózta körül a földet, akkor ilyen teljes klausztrofóbiája és bezártságérzése támadt, hogy visszaért ugyanoda, tehát ugye lineárisan megy, de ugyanoda visszaér. És ez a tapasztalat azért ez egy nagyon érdekes, akár kulturális, akár gazdasági következményekkel jár. Nem tudom, hogy erről beszéljünk-e.
2: Persze, beszéljünk.
0: Meg hogy az hol változott lineárissá?
1: Igen, tehát a régi, legalábbis az ázsiai kultúráknál, és akár még azt mondhatnám, hogy a régi déli kultúrákat is, hogyha végignézzük, akkor abból a tapasztalatból indultak ki, hogy a nappalokat váltják az éjszakák, az évek is körszerű folyamatokat mutatnak, az égitestek is körbe-körbe járnak, tehát hogy minden állandóan visszatér. Ugye ez azért érdekes, mert hogyha én körben látom a világot, akkor egy dolog az rögtön fölmerül, ki mondja meg.
0: Hogy hol a középpen?
1: Pontosan, tehát hogy van középpont, ami azt jelenti, hogy az összes ilyen nagy filozófiai és vallási rendszernek az egyik nagyon jó ilyen elemzési, mondjuk így szemüveg az, hogy a változás és az állandóság az számukra milyen módon jelenik meg. És a ciklikus szemléletnél pontosan amiatt, hogy látja a körbe-körbe járást, tehát hogy mi is mondjuk reggel fölkelünk, elmegyünk valahova, ott valamit csinálunk, este visszajövünk, lefekszünk, reggel fölkelünk, elmegyünk, tehát hogy körbe-körbe-körbe-körbe jár ez az egész dolog. Emiatt kell lenni középpontnak. És ez a középpont, ez feltételezi azt, hogy van ösvény. Tehát azért érdekes, mert a ciklikus...
2: Várj, itt azért most volt egy lógrás. Oké, hogy van a körnek van közepe, ami igen. Egy kicsit ilyen geometriai alak szemléljük ezt a filozófiát, de hogy kerül oda az ösvény?
1: Az ösvény úgy kerül, hogy ha van közép, és én a körön vagyok, akkor van út, hogy eljussak a középbe. Tehát ezek a szemléletek, ezek a filozófiák és vallások, vagy ugye a világvallások előtt úgy nem lehetett így különösebben ezt a kettőt szétválasztani, ők feltételezik, hogy van egy állandóság, ami mozdulatlan és a körnek a közepe.
0: Na, itt álljunk meg egy pillanatra, pont ezt akartam mondani, mert ezen nagyon-nagyon könnyen átugrottunk, hogy van egy közepe ennek a ciklikusságunknak vagy körünknek, és hogy ez megvan, és ezt tudjuk. Na de nem, szerintem meg pont, hogy nem, már a kör közepénél el vagyunk veszve, hogy az-e az, úgy néz-e ki, mit kell vele kezdenünk, van-e viszonyunk ezzel a körrel, ne agyisten, mi magunk vagyunk, vagy bennünk van.
2: Én még korábbra mennék vissza, hogy biztos, hogy mindenki átlátja, hogy valójában ciklusok vannak.
0: Mármint, hogy körbe-körbe halad minden.
2: Körbe-körbe haladás van. Tehát azért az, hogy tavasz, nyár, ősz, tél, ez így körülbelül így ismétlődik. Laura, kedvesem, azt mondta, hogy ő mindenképpen be tud számolni bizonyos ciklusokról. Tehát vannak szabad természetes ciklusaink, meg vannak választott ciklusaink. Tehát
0: és most írják a hallgatók, hogy a kör közepe pedig Pataki Attila.
1: Igen, és hát igen, abban a pillanatban, hogyha mondjuk egyszer a csütörtök után szerda jönne, lehet, hogy majd egyszer lesz egy ilyen, nem tudom, majd valaki eltölti.
0: Szerintem észre se fogják venni,
1: akkor lehet, hogy a ciklus megfordult. De természetesen, hogy van lineáris időmúlás is, hiszen mondjuk egy napon belül van egy ilyen fejlődési menet. A probléma csak az, hogy a lineáris szemlélet az felülírta a ciklikust. A lineáris szemlélet az, hogy megszületünk, és tulajdonképpen azt gondoljuk, hogy a halálunkig fejlődés történik, holott biológiailag is van az életünknek körülbelül egy közepe, ahonnan a test is elkezd csökkenni. Tehát növekszünk egy bizonyos ideig, és aztán utána pedig visszafejlődnek dolgok. És a probléma az ebben az egészben, tehát hogyha az ember ezt megismeri, hogy a ciklikus lineáris szemlélet, az nyilvánvaló, hogy mind a kettő igaz. Tehát amikor mi születésnapjainkat ünnepeljük, akkor ugye ciklikus lineáris szemlélet szerint ünneplünk, hiszen visszatért ugyanaz a pillanat a körön, de közben egyel idősebbek vagyunk. Tehát egy évvel idősebbek vagyunk. Tehát van ugye egy ilyen lineáris szemlélet, és az ember nagyon szeretné, hogyha fejlődne. A kérdés csak az, hogy...
0: Bocsánat, hogy igen? A szabadba vágok, de ahogyan most egy pillanatra bedobtad ezt, hogy egy évvel idősebbek vagyunk, valahonnan innen eredhet a lineáris szemlélet.
1: Persze.
2: Igen, és ugye a linearitás az nem feltétlenül fejlődés jelent, pusztán egyik pontból a másikba haladás, igen, tehát igen. A születésből a halálba való haladás.
1: Igen, hát tulajdonképpen az időre azt mondják, hogy definíciója az időnek a változás. A változás természete maga az idő, ezt nevezzük időnek, és hogy ki hogyan gondolkodik az időről, az viszont igencsak befolyásolja a megélést is. Tehát, hogyha én feltételezem azt, hogy ciklikus a világ, tehát ciklikus visszatérés szerint működik, akkor például a reinkarnáció az megint nem probléma. Tehát ugyanúgy, ahogy lefekszünk este aludni, egyáltalán nem aggódunk, hogy ugyanabban az ágyban ébredünk-e reggel, pedig a tudatosság az megszűnik, elvesztjük, nincs folytonosság, és mégis az ember, persze vannak esetek, amikor az ember nem abban az ágyban ébred, de az most egy...
2: Mondok egy biológusi szemléletet, hogy tehát a biológusok elkezdtek azon tanakodni, hogy a DNS láncban vannak variábilis szakaszok, és azok mik lehetnek. Ugyanis különbözőek szoktak lenni, amikor megvizsgálják. És azt vették észre, hogy a tapasztalat, tehát bármi, amit tapasztalunk, az el tud tárolódni ilyen mélyen is. És természetesen nincsen bizonyítva, de van egy olyan teória, hogy ez az egész reinkarnáció az valójában tényleg egy biológiai alapon nyugszik, azon, hogy a DNS-ünk nem roncsolódik a halálunkkor, hanem azok a tapasztalatok, amiket megéltünk, amik elég fontosak voltak ahhoz, hogy lemenjenek ilyen zsigeri vagy DNS szintre,

0: fizikaitól a tudat felé tudjuk megközelíteni. Tehát, hogy a közép az valahol a tudatunkban van, tehát valahol belül van. Tehát ezért mondja azt, hogy ha ciklikus szemléletet elfogadjuk, akkor elvileg az emberek ösztönözve érzik magukat, hogy egy belső ösvényen vagy spirituális ösvényen járjanak, és hogy tulajdonképpen a belső értékek értékesebbé válnak, mint a külső. Tehát például a régi időkben a kimondott szó az értékesebb volt, mint egy papír. Ma már nem. Tehát a belső érték, a becsület az felülírt külső értékeket, eseményeket, akár pénzt is. Ez ugye a ciklikus szemléletnek egy ilyen velejárója, tehát egyfajta erkölcsiséget hoz, valamint az, hogy az ember nem szemeteli tele a saját világát, mert tudja, hogy vissza kell térnie. Tehát a reinkarnáció ezt hozza, viszont hogyha tudjuk, hogy az ösvény így néz ki, akkor ezt is tisztába tudjuk tenni, ezt a DNS és egyéb mizériát. Ugye, és a Marika néni nem biztos, hogy azért hordozza a nyúl tulajdonságait, mert megette a nyulat, hanem hogy lehet, hogy a nyúl évében született. Nem, ez hülyeség, de tényleg. Magyarán, hogy nem csak fizikai dolgok vannak, hanem tudati. A kérdés csak az, hogy a tudatból tud-e anyag lenni, anyagból tud-e tudat lenni, és ezt nagyon kutatják, de például a buddhista tanítások szerint nem. Tehát, hogyha mi levezetjük a fizikai létezésünket a szüleinktől, a szüleinkben nyilván, hogy benne van a megevett nyuszinak az információja is, viszont hogy a tudatunk honnan származik, az egy nagy kérdés, mert szerintem nem a szüleinktől származik a tudatunk, tehát nem az apa és az anya tudata adódott össze és lett a mi tudatunk, én legalábbis ezzel erősen ellenkezik.
1: Hát mi a tudat? Az egy érdekes alapvetés.
2: Én az iskolában azt tanultam, hogy a tudat az, ami elvégtelenülő, a legnagyobb kiterjedési dolog, és minden pillanattal egyenlő, de nem változik sem a mérete, sem a
0: igen, mert nem lehet határt szabni, de hogy honnan jött?
2: Tehát, de nem jött sehonnan se, hiszen ez a már a jövés kérdésének feltevése és a tudat meglétét bizonyítja.
1: Megkérdezek benneteket, a személyiségnek és a tudatnak van kapcsolata?
0: Van.
1: No, azért érdekes, mert volt egy időszak, amikor az én párommal, Laurával több ezer embert kérdeztünk a világ minden tájékáról, egy nagyon egyszerű, eldöntendő kérdést tettünk föl, olyanoknak, akiknek van gyereke. Az volt a kérdésünk, hogy személyiséggel születik-e a gyerek. Uh-huh. Szerintetek milyen volt a válaszadás? Tehát milyen arány jött ki?
2: Nem tudom, én még ott vagyok
1: leakadva, hogy nemmel lehet felelni. Várjál, mert szerintem tök érdekes ez a témához.
0: 70% válaszolt nemmel.
1: Csabi?
2: Nem tudom, sajnos.
1: 100% válaszolt igennel. Uh-huh. Minden egyes ember azt mondta, hogy személyiséggel születik a gyerek.
2: Ne.
1: Senki nem mondta azt, még el se bizonytalanodtak. Mindenki azt mondta, hogy persze.
0: Na hát ez a bizonyíték a reinkarnáció.
2: Nem.
1: Köszönjük valahogy szépen, hát a
2: bocsánat, de hogy ahelyett, hogy egy kicsit ezt elvulgarizálnánk, azért a személyiség fejlődés az egy szociokulturális adalék, igen, ami független a tudattól annyiban, hogy a tudat a megalapozója, de a szociokulturális adalékot már a szociokulturális adalék gerjeszti. Már beleszületsz valahova, ott valamilyen nyelven, valamilyen hagyomány szerint viselkedsz, tanulsz a képzeteidet az alapján alakított ki, sőt már ahova beleszületsz, az is halmozottan erre épül. Igen, és a tudatod azért... az csak tart téged ott.
0: Igen, tehát azért, hogyha a tudatban tudja az ember, hogy tulajdonképpen képek vannak, mint emlékképek, vagy jövőről alkotott képek, összefüggések, amik a képeket összekötik, tehát mondjuk mi itt ülünk, és tudjuk, hogy itt ülünk, és azt is tudjuk, hogy miért ülünk itt, pedig arról nincs képünk, de van összefüggés. Érti az ember, akkor vannak tudatállapotok, ami lehet összpontosított, vagy kiterjedt, vagy szétszórt, vagy pedig rögeszmés, és aztán vannak ugye a tudatnak a kapuja, ami az érzékszervekkel kapcsolatosak. Hogyha ezt az ember tudja, akkor nyilvánvalóan a személyiség az ennek a karakterét adja meg, hogy bennem milyen emlékképek vannak, én hogy kötöm össze a képeket. Mit tudom, én vagyok a tragikus megélésű ember, ez a személyiségem, akkor számomra az emlékképeknek a sora között vagy mögötti összefüggések azok mindig arról fognak szólni, hogy engem hogyan történt velem rossz. Tehát ez már egy nyilván személyiség, de a tudatnak a struktúrája az viszont ez a kérdés, hogy na az honnan származik. A buddhizmus szerint az anyagból nem tud származni, és azt mondják, hogy a tudatnak is van egy leszármazási lánca, ami úgy mondják, hogy ugye ez a paradox, hogy kezdet nélküli idők óta fennálló valami, és azt mondják, hogy viszont a test mivel meghal, a tudat az mindig újabb és újabb testetöltéseket ölt, de a személyiség az nem a tudat, hanem a személyiség az egyfajta edénye, amiben megjelenik, hogy a személyiség a fizikai testtel együtt meghal. Tehát magyarán, hogyha mondjuk valaki visszaemlékezne korábbi létesüléseire, a mi elgondolásunk szerint, akkor lehet, hogy nagyon-nagyon idegen lenne az a személyiség, aki mondjuk egy korábbi.
2: De vajon össze tudná a tudata alapján kötni ezt? Tehát itt
1: az eseményeket meg a tapasztalást össze tudja kötni.
2: Én is így érzem, hogy
1: biológiát képviselem.
2: Meg az, ahogyan megélte. Tehát az izgalmas, hogy szerintem, amikor az ember ilyen tudatfigyelésben van, és nehogy Isten megpróbál egy ilyen másik életélményt feldolgozni, vagy csak megpillantani, abban nagyon sokszor eljön az, hogy ítélet nélkül tekint rá egy helyzetre, mert hogyha megpróbál

0: Ha belehelyezkedni, vagy egy nyelvként, vagy egy illatként megfogalmazni, akkor már azként kellene megjelennie, amiként az előtti életében látta, ami ugye csak...
1: Ilyen vagy... magában forgó rendszer lenne akkor.
0: Igen, tehát akkor egyrészt feltetőleg nem tapasztalhatná meg ugyanúgy, mert amit egy macska tapasztal, soha nem lehet emberi nyelvre lefordítani. Viszont azt a pillanatot, ami a megélés, hogy ő ott látott valamit, vagy esett, vagy valamiként alakult, az az élmény szerintem az az, ami beleépül egy ilyen tudat továbbadásba, hiszen azért adódik tovább a tudat, mert még van mit.
2: De hát a pszichológia magán. Most is vizsgálja azt, hogy mire emlékezünk. Tudjátok, hogy mire emlékezünk legjobban?
0: Na?
2: Az érzésre. Tehát először a tények vesznek el.
1: Igen. Ez azért van, hogy az illatok emlékeztetnek legjobban. Tehát az illatok, mert azok az érzésekkel kapcsolatosak.
3: Halló, hallgató?
2: Hallgató.
4: Sziasztok, Csó vagyok. Engem mindig is érdekelt ez a reinkarnációs dolog, és egyet mondjatok meg nekem, légy szíves, hogy mert nem nagyon vagyok benne, így nem olvastam utána, hogy azt hogy magyarázza a buddhizmus, vagy igazából ez a reinkarnáció elmélet, hogy ugye régen sokkal kevesebb ember volt, most meg sokkal több van, és akkor így a maguk a tudatok, vagy hát a reinkarnáció hogyan működik, hogyha egyre többen vagyunk.
2: Most van köztünk egy menő buddhista, Cser Zoltán, én viszont Szabi vagyok, egy nyíkhaj, és erre a kérdésre 12 éves koromban megtaláltam a választ, úgyhogy most először elmondanám, én azért jelentkeztem itt Zolinak, okay, hogy előbb hadd mondjam, és aztán majd meghalljuk a szakavatott embert. Hello! Pont ezen gondolkoztam el, és arra jöttem rá, hogy az emberi test az olyan, mint egy vadászgép. Egy vadászgéphez mi kell, hogy normálisan működjön? Egy pilóta. A pilóta az egy nagyon magasan képzett személy, aki tudja kezelni ezt a bonyolult eszközt. Viszont minél több ilyen eszközt gyártunk, mert valami miatt birtokunkban van az eszközgyártás lehetősége, tehát minél több ember lesz, annál több pilótára van szükség, viszont pilótánk kevés. Úgyhogy ilyenkor a nagy rendező az berakja a többi lelket ezekbe a vadászgépekbe, és akkor valamikor elhalt nyuszit rak be, valamikor rókát rak be, valamikor kígyót rak be, és ezért van az, hogy amikor találkozom valakivel, akkor azt érzem, hogy ő nem is igazándiból ember, hanem inkább egy róka, vagy inkább egy kígyó.
1: De ez a robotpilóta.
2: 12 éves koromról beszélünk, úgyhogy szeretném meghallgatni a professzionális választ.
1: Pontosan így írják le a szent szövegek ezzel a repülőmód, nem.
2: Kicsit kikerekedett a szemem.
1: Szóval többféle elmélet van, az egyik az valóban elmondja azt, hogy létezhetnek robotpilóták, ez nagyon-nagyon furcsa elmélet, tehát hogy, és a másik pedig azt mondja, hogy végtelen világok és létformák vannak, tehát sosem tudhatjuk, hogy honnan, kik, hova születnek meg. Tehát nem, ilyen értelemben nem lehet zárt rendszerről beszélni.
0: Azt hiszem ez az utolsó a sci-fi kedvelőknek is egyben bizonyíték is, a végtelen világok, és nem tudhatjuk. Azt hiszem, hogy ez
1: egy nagyon jó magyarázat. Valóban, és a másik, tehát ez a térnek a kérdése, ugye végtelen, sokfajta világ van egyébként, tehát ugye nyilván a csillagászat is erre azért már kezd rájönni, hogy ugye vannak ilyen írdatlan kiterjedések vannak, és mi valóban egy galaxis, icipici galaxis karjának az egyik naprendszerében vagyunk, tehát így a lényeknek a számosságát azt nem lehet zárt rendszerként kezelni, a másik pedig az idő kérdése, ugyanis az álmodás és a köztes lét, ami az életek között eltelik, az nem lineáris idő. Tehát az teljesen az a álomidő vagy szubjektív idő, és vannak olyan kultúrák, mint az aboriginálok, akik az álomidőben mérik az időt, és ilyen értelemben nem lehet egy lineáris matematikai számosságot azt mondani, hogy ennyi meghalt, akkor ennyi jön vissza. Teljesen, tehát valaki lehet, hogy hosszú-hosszú, innen nézve nagyon hosszú ideig tartózkodik ebben az álomszférában, valamikor meg lehet, hogy nagyon kevés ideig, és akkor viszont nagyon sokan lesznek itt, akik megszületnek. Tehát mind a tér, mind az idő szempontjából ez egy eléggé plasztikus dolog, úgyhogy nem nagyon lehet itt már a matematikát alkalmazni.
2: De nem arról van szó, hogy azért merülnek föl ezek a kérdések, mert megpróbálunk magán az elméleten fogást találni. Tehát megpróbáljuk valahogy a racionálisan megközelíteni azt, ami ráadásul valószínűleg racionálisan nem megközelíthető.
1: Igen, tehát a racionális tudat az a személyiség tudata, viszont az a tudata, vagy hát a személyiség, az a tudat, amiről beszélünk, az viszont racionalitáson túli olyan tudó, kiterjedő valami, és a probléma az mindig az, hogy nagyon sokan azt gondolják, hogy ez a személyiség az, aki korábban élt. És ezért a buddhista írásokban az teljesen tiszta és világos, hogy nem, ez a személyiség, ez a testhez kötődik, ráadásul a buddhizmus nem is beszél arról, hogy a tudat nélkül, a test ettől külön létezni, tehát se nem materialista, se nem idealista szemlélet, hanem azt mondja, hogy ezek együttműködve léteznek. Ez egy rendszer, tehát elválaszthatatlan a fizikai testtől a személyiség. Most az, hogy a tudat, az hogyan tartózkodik benne, az egy másik kérdés, és lehet, hogy ebben az egészben egy róka tudat van.
0: Na most ezzel kapcsolatban szeretném mind magunk, mind a hallgatóknak a szellemi fényét meg feljebb állítani, mert ezt a tudat, lélek, szellem, személyiség problémát egy kicsit ész, agy, bent, kint, ezeket összekeverték a hallgatók, szerintem mi sem voltunk elég egyértelműek. Én azt tanultam az iskolában, hogy csak tudat van. Minden, ami többi magyarázat, az egy más tudományák, szemléletmódnak egy megközelítése arra a típusú dologra, ami végső esetben egy tudati mozdulat, csak éppen amit ő bizonyítékként talált, az ész, az agy a személyiség létezésére, tehát még egyszer mondom, bizonyítva találta, azt aként nevezte el. De mivel tudatot, igazándiból a tudatot megragadni nem lehet, ez az egy talán, ami, ahogy mondtuk, végtelen, mindig volt, mindig lesz, ezért a tudat az azon kívül van, mint amilyen más neveket aggatnak erre a dologra, és szerintem minden más, vagy pszichológiai, vagy biológiai, vagy nem is tudom, filozófiai elnevezés arra, ahogyan ezt a belső életet megpróbáljuk, nem is tudom, megragadni, elnevezni. Mondjatok, hogy
1: a meghajlásnak az az értelme, amikor a fejünket meghajtjuk, hogy a tudat előtt meghajlunk, ami a szívben lakik. Tehát nagyon érdekes, hogy, az ázsiai kultúrák a tudatra, a szívre mutatnak, amikor a tudatról beszélnek, tehát a szing, vagy például a csitta, mint a tudat, az a szívben található. És azt mondják, hogy a személyiség és a gondolatoknak a tárháza az meg az agyhoz kötődik. Tehát, hogy sokan úgy mondják, hogy a tudat az a szívben lakik, és a hivatal, az office az a fej. És hogy amikor az ember a nagy végtelen tudata előtt meghajol, akkor tulajdonképpen ez ennyi. Ilyen módon látszik, hogy a fejét meghajtja a szív előtt. És azt mondják, hogy ez bizonyos értelemben az út is, tehát a fejtől, meg a hastól megy az út a szív felé.
0: Ja, értem. Tehát maga a meghajlás, hogyha mondjuk elképzeljük az ideális meghajlást az derékszögben, akkor egy vonalba helyeződik a összes csakra, mondjuk úgy szimbolikusan, és ez maga az utat jelöli, ami járni kell.
2: De van ettől, hogy most már több idegen szó hangzott el, mint egy átlagos New Age rádióadásban 36 óra alatt, és az a probléma, hogy azok, akik ezt nem használják készségszinten ezeket a szavakat, azoknak kiakad a tudata. Szeretnék föltenni egy racionális kérdést. Egyáltalán miért érdemes gondolkozni a gondolkozással, miért érdemes beszélni a tudatról?
1: Hát azért, mert szenvedünk, tehát ez a kiindulási alap, hogy kibillentség van, viszont a kibillentség az visszaállítható, tehát erről szólnak a legtöbb hagyományos tanítás, és ehhez viszont meg kell értenünk, vagy rá kell látnunk arra, aki gondolkodik. Mert azt mondják, hogy rosszul gondolkodunk, tehát például amikor félelem van, akkor az ember sötét képeket vetít a jövőről. Visszatérve egyébként az időszemléletére, hogyha az ember például már azt felfedezi, hogy nem haragudhat a jövőre, tehát ilyen nincs, hogy hú, de haragszom, hogy holnap mi lesz. Tehát viszont nem félhetek a múlttól, hogy jaj, de félek attól, hogy mi volt. Ez már egy érdekes kulcs ahhoz, hogy megértsük az időnek a bennünk, a tudatunkban működő jelenségeit, hiszen általában nálunk a múlt az fixnek tűnik, tehát olyan, amit meg kell emésztenünk, és ezért azt mondják az orvoslásban, hogy össze is kapcsolódik például az emésztéssel a múlt, hogy mennyire tudjuk megemészteni a múlt eseményeit. A jövő az meg a légzéssel függ össze, mert bizonytalan, teljesen bizonytalan. Egy bizonytalanság érzetét is szül, tehát a konkrét fix érzethez képest a jövő az egy teljesen más típusú érzet, és a közötte a jelenünk az pedig egy lüktető jelen, ami a szívdobogással függ össze.
2: De tehát várj, akkor azt mondod, hogy a kimozdultság az végül is azt jelenti, hogy a jelenből mozdulunk ki.
1: Igen.
2: Hogy a szenvedésünk egyik legfontosabb
1: tényezője
2: az, hogy hátrafelé nézünk, és azt mondjuk, hogy az de rossz volt, meg előre felé nézünk, és azt mondjuk, hogy de rossz lesz, és elfelejtjük, hogy hol vagyunk valójában. És a jelenben pedig, akkor a jelenben nincsen félelem? A jelenben
1: most ugye
2: nincsen...
1: az érdekes, mert itt aztán megint megakad az ember egy pillanatra, amikor azt olvassa, hogy túllépni a három időn. Ez ugye a meditáció célja, vagy a gyakorlás célja, és akkor hogy miért kéne a jelenen túllépni. És erre azt mondják, hogy azért, mert a jelenünk, tehát rosszul vagyunk jelen, ugráló tudattal vagyunk jelen, tehát gondolatról gondolata ugrálunk, eseményről eseményre ugrálunk, ugye általában nem úgy nézünk amikor valami történik, hogy becsukják az ajtót, nem úgy nézünk oda, hogy végignézzük a falat az ajtóig, hanem átugrunk innen az ajtóhoz. Tehát átugrik a tudat. És azt mondják, hogy ez az ugráló tudat, ez a rossz értelemben vett jelenlét. És ez kifeszíti ezt a rossz értelemben vett múlt és a rossz értelemben vett jövőt. És hogyha az ember rálát arra, hogy a saját gondolkodás módjában ez a három hogyan jelenik meg kötöttségként, tehát hogyan ragaszkodunk mondjuk a múlt eseményeihez, hogyan félünk, vagy hogyan bizonytalanodunk el, van bennünk kételj a jövővel kapcsolatban, és hogyan ugrál a tudatunk a jelenben, akkor ő már elindul azon az ösvényen befelé, középfelé. Tehát a ciklikus időre, hogyha visszatérünk, akkor ezzel teszi meg azt a lépést. És azt mondják, hogy ha középen van az ember, akkor nincs kibillent állapotban nyilvánvalóan, és hogy az nagyon-nagyon jó. Tehát, hogy a spirituális ösvényeknek, hogy nagyon össze akarná az ember zanzásítva foglalni, akkor ez a célja, hogy a ciklikus idő is egy kibillent állapot, viszont sajátos felelősséggel jár, mert például erkölcsi szempontból nyilvánvalóan nem teszek olyan dolgot, ami tudom, hogy vissza fognak térni a következmények, tehát egyfajta a világnak a megóvása a hozzáállásunk, de a spirituális ösvény szempontjából ez is egy kibillent állapot, és amikor az ember elkezdi felfedezni azt, hogy a tudatában hogyan működik rosszul az idő, akkor lép, hogy úgy mondják, hogy a folytonosság tudatának az ösvényére, majd a kiterjedt tudat ösvényére, és úgy éri el, amit úgy hívnak, hogy megvilágosodás, hogy a közép. És onnan nézve viszont nincs kibillentség.
0: Mozdulat.
2: Tehát harmónia van. Tehát ez azt jelenti, hogy ha valaki eléri a megvilágosodást, akkor onnantól nem tud már elsötétülni?
1: Hát ez nem tudjuk.
0: Megoszlanak a vélemények.
1: Erről megoszlanak a vélemények.
2: Mert én azt hallottam, hogy megvilágosodott pillanatai lehetnek az embernek, tehát amikor megtapasztalja ezt a fajta érzést, és utána meg visszazuhan.
1: Igen, mert ugráló tudatban van.
2: A normális hétköznapi tudatállapotban.
1: A folytonosság tudata az, hogy az ember képes a tudatát, a test, az energiák, vagy a lelki állapotok és a tudati gondolatok között folytonosan mozgatni. A kiterjedt tudat, hogy ezt az egészet már képes fogni, tehát azt is lehetne mondani, hogy vannak olyan foglalkozások, ahol egyszerűen nélkülözhetetlen, hogy valaki ilyen módon legyen éber, hogy így fogja az egész képet, hogy figyel hátulra is, előre is, mindenhova.
0: És aztán gyártásvezető utána... például.
1: Igen. Nagyon fontos, de ugye az ugráló tudat az, ami viszont feszültséget és stresszt okoz nekünk. Tehát így is az idő szempontjából így is meg lehet fogni az ösvényt, és az érdekes, hogy erre azt mondaná az ember, hogy akkor középen akkor minden mozdulatlan, és ez sem igaz. És amikor középen van valaki, a kiterjedt tudata miatt átfogja a mozgást is. Tehát ez azt jelenti, hogy nagyon-nagyon jól tud mozogni, de már nem kibillent módon. Nem őt kényszerítik a mozgások. Tehát például, amit arra szólják, hogy a sors vagy a karma, tehát nem őt kényszerítik az események, hanem ő neki tulajdonképpen majdnem, hogy azt mondja, hogy a kiterjedtségének a része vagy a perifériája az a ciklikus történés, amit ugye azt mondjuk, hogy az esemény sorozat, amit mi megélünk.
0: Tehát azt mondod, hogy az előre elrendeltség, vagyis hogy a világunk bábjai vagyunk, az eleve a születésünktől kezdve bennünk van, hiszen ahova belekerülünk, az előrejelzi a lehetséges életutunkat?
1: Igen, tehát úgy mondják, hogy ilyen ötszörös variációk vannak, tehát ötször-ötször-öt, és ezek között, az a pályák között az ember nyilván választhat, de ugye a választásnak a kérdése az mindig az, hogy vízszintes típusú választást hajtunk-e végre, tehát a jó és a rossz között választunk, vagy pedig az ösvény, tehát a tudatosság és a tudatlanság között választunk, és ez viszont nem mindegy, mert az egyik a körhöz köt, de lehet, hogy jó lesz az életünk, a másik viszont arra indít minket, hogy a közepet megtaláljuk. Ugye a ciklikus szemléleteknek például egy nagyon érdekes egyik megnyilvánulása, vagy hát mondjuk a lineáris ciklikus, vagy a lineáris és az állandóságnak a szemlélete, például a kereszténységet, hogyha nézzük, ami azt mondja, hogy rövid ez az élet, de utána állandóság lesz. Tehát az egy lineáris szemlélet, aminek a vége állandóság, és aztán vannak olyan szemléletek például, ami lineáris, de mégiscsak az állandóság meg a növekedésben van. Ez szerintem ettől szenved most a világunk, a növekedés elmélettől, hogy egy cég akkor megy jól, hogyha növekszik, nem hogyha ugyanott marad. Tehát, hogyha jól megy egy cég, akkor rosszul megy, hogyha nem növekszik.
2: Belegondoltatok már, hogy mennyire abszurd az a szókapcsolat, hogy fenntartható fejlődés?
1: Igen. Nem?
0: A háború a békéért?
2: Igen. Igen.
1: Hát igen, és hasonló, szóval érdekes, hogy ezt nézi az ember magában, hogy mi az állandóság, és mi a ciklikusság. A mai gazdaság az növekedés elméletben működik, de nem lehet bizonyos szint után tovább növekedni. Pontosan azért, mert az életünkben nem történik növekedés, hanem egy visszatérés van egy pont után, és miután a földünk az akkora, amekkora, tehát nem egy végtelen kiterjedés, itt lehet látni, hogy a növekedés elméletnek szép lassan akkor majd ki kell terjedni a Holdra, a Marsra és egyebekre, különben nem tartható fönt ez a fajta működés, hogy növekszünk. A növekedő, tehát ez a digitál, én inkább úgy mondanám, hogy a lináris szemléletnek is vannak, ugye például a kereszténység az linárisan azt mondja, hogy ha ezt jól végéli ezt az életét az ember, akkor egy állandóságot fog találni, például ugye a mennyei létezést, ami egy állandó. Viszont ugye a mostani digitális lináris szemléletünk az már egy elég kemény ügy, mert ugye mi nekünk az óra diktál. Tehát egy digitális, lelketlen szerkezet diktálja, hogy mikor kell hol ott lennünk. És ugye ezt azért az embernek a dinamikusabb lelki világa, vagy akár az érzése azért nem annyira szeretik, és ebben van ugye egy olyan növekedés elmélet, ami ahhoz vezet, hogy nyilvánvalóan egymásra kizsákmányolni, mert amikor mindenki növekedni akar, akkor a végén nincs már hely.
2: Indiában úgy hívják ezt, hogy IST, Indian Stretching Time. Tehát ez 4 óra, tehát 6, vagy 3, vagy 9.
1: Úgyhogy szerintem hogy ez a fenntarthatóság című dolog, hát végül is azóta is fenntartódik a bolygó, az ürességben lebeg, de mégis fenntartódik. Úgyhogy szerintem az legalapvetőbben a szemléletváltással lehetne így elérni, hogyha az ember így felismerni ezt a ciklikus, lináris dolognak. Mindegyiknek vannak, tehát a ciklikus szemléletnek például a problémája az, hogy egy teljes külső fejlődés hiányához vezethet. Mert azt mondják az emberek, hogy a belső az érték, tehát kívül teljesen mindegy. És akkor éldegélünk, elfogadjuk, hogy ez van, tehát egy passzív életet tud eredményezni. A növekedés elmélet az borzasztó aktív élet, viszont kizsákmányolja a bolygót. És valahogy a kettő között kell megtalálni azt az egyensúlyt, ami az életünkben megvan, mert a születésnapunk az mind a kettőnek a kombinációja, mert van ugye egy lináris növekedés is, hogy az éveink növekedtek, de közben visszatér a születésnap. Úgyhogy ezek ilyen fontos dolgok, hogy ezt megérti az ember, akkor ezeket utána már elég jól le lehet vezetni, akár társadalmi vagy gazdasági szintérre is.
0: Bocsánat, most kaptunk egy hallgatói bejegyzést itt a chatfalon, hogy de hiszen ez az egész csak szózsonglőrködés, játék a szavakkal, amire hát ugye azt kell mondani, hogy addig kell zsonglőrködni, ameddig se zsonglőr, se rabda, se zsonglőrködés nem lesz. Mert hogy a filozófiának, illetve a bölcselkedésnek, az önmegismerésnek és ennek a típusú gondolkodásnak, amit most Zoli képvisel itt a műsorunkban, ennek az egyik lényege, hogy ezeken a szavakon át kell magunkat rágni, addig, ameddig már nem kell magunkat átrágni többet.
1: Igen,
0: rajta.
1: És azért nagyon fájdalmas a halál. Tehát zsonglőrködünk ide-oda szavakkal, de nem mindegy, hogy valaki ciklikus szemléletet vall és úgy hal meg, mert akkor a halála az nyugodt lesz, nyugodt állapotú lesz, mert tudja egyrészt, hogy megszületik, másrészt meg úgy fog élni, hogy nem az 5. garázsát is begyűjtötte, mert azt nem viheti magával. Már vannak próbálkozások, hogy hogyan vigye át valaki a hitelkártyát, de nehéz ügy. Viszont, hogyha meg a lináris szemlélet szerint ugye nem tud semmit a saját távozásáról, akkor az biztos, hogy nem lesz egy kellemes.
2: Ja, ez a nem baj, ha elveszik a személyiségem, csak a gmail-es e-mailem megmaradjon, az a lényeg. Képzeljétek el, amikor Laura nagynénje haldoklott, akkor nagyon, nagyon gyorsan, nagyon sok rákot állapítottak meg nála. Ő keresztény volt. És azt mondta, hogy iszonyatosan izgulok, mert most ki fog derülni minden hogy igaz-e, hogy van Isten, igaz-e a mennyország, és most egyszerre meg fogom kapni a választ.
3: Ön a Tilos Rádió 3. utas című szemléletmagazinját hallgatja.

0: Egyszerűen vissza kellett jönnünk, mert ez a téma nem hagy nyugodni sem bennünket, sem a tilos.hu chat falán vitatkozókat, illetve 2153 továbbra is a telefonszámunk. Lineáris szemléletben élünk, kell-e félnünk akkora haláltól, vagy körkörös szemléletben élünk, és akkor nem kell félni a haláltól?
1: Ezt is írja, hogy marhaság, egy hallgató írja a cseten, hogy marhaság, hogy a lineáris szemlélet szerint félnem kell a haláltól.
2: Nem feltétlenül kell félni. Tehát a félelem azért nem ettől függ, de a szemléletünk az nagyban befolyásolja, hogy milyen érzéseink vannak a jelenségekről, tehát hogyan ítéljük meg a jelenségeket. És ugye jelen pillanatban a lineáris szemléletnél a mai társadalmi rendszer vagy berendezkedés úgy működik, hogy a halált azt eltüntette. Tehát nem nagyon találkozunk vele, nem nagyon látjuk, és ez egy bizonytalanság övezi. Sőt, olyannyira, hogy vannak olyan pszichológiai irányzatok, ahol ki se lehet mondani a halált, mert az rögtön depresszió. Most érdekes, hogy a gyakorlatoknál, akár így a kolostori gyakorlatoknál, meg az alapkiindulási pont, hogy a mulandósággal egyszerűen, tehát szoktatjuk magunkat a mulandósághoz, tehát nagyon érdekes, hogy az időt azt felhasználják a gyakorlat részeként is, mert azt mondják, hogy ragaszkodásmentességet szül, hogyha az ember például a belégzésre azt érzékeli, hogy keletkeznek a dolgok, tehát ezt így hozzá képzeli, csak kilégzése pedig, hogy elmúlnak a dolgok, mert azt mondja a legtöbb tanítás, hogy a dolgok természete ez, tehát a változás, csak mi meg akarunk ragadni valahol. Na és az viszont problémás, tehát nem kell feltétlenül a lineáris szemlélet által sem félni a haláltól, csak az ember tudja, hogy ő egy ilyen fejlődésmenetben gondolkodik, aminek a vége a nagy ellazulás lesz.
0: De én az iskolában azt tanultam, hogy élj úgy, mintha minden pillanat a halálod pillanata lenne.
1: Ezt Kasztanyéda is mondta nekem, hogy mintha a halál a bal váladon ülne, és folyamatosan figyelni mindent tettedet. Egyébként szerintem azért tényleg, hogyha minden napomat úgy tudnám élni, hogy tudnám, hogy az lesz az utolsó napom, és azon a tudatossággal
2: már annyi sem. Igen, szóval a reinkarnációval kapcsolatban is azért három fázis lehet megkülönböztetni, és ez megint ugye a hozzáállás kérdése. Először az emberek, tehát bizonyos emberek, egyébként valakit felháborít ez a téma, de nyilván azért, mert azt gondolja, hogy a személyisége volt előzőleg, de nem.
0: Az a probléma, itt megint a szociokulturális adalékra térünk vissza, hogy a halál, a velejáró gyász, a kötelező szereplés ezzel kapcsolatban, ez egy tiszteletlenség, a halottat így kell tisztelni, úgy kell tisztelni, és ez ugyanúgy az emberek önálló halálképére is rávetül.
2: Természetesen.
1: Hadd szubjektivizáljam, ti mikor találkoztatok először a halállal?
0: Azt hiszem a déd nagyanyám, amikor meghalt.
1: De hogy arra hogy emlékszel?
0: Hát kicsi voltam, és akkor ott 10 csendbe kellett lenni.
1: Mm-hmm. Én arra emlékszem, hogy nagyon kisgyerekként valaki meghalt az utcán, és elkezdtek oda gyűlni a gyerekek, és mindenki figyelte, hogy ott van egy halott ember. Tehát a mi gyerekek érdeklődve figyeltük, tudtuk, hogy az az ember halott, nem tudom, hogy mitől tudtam, tudtuk, hogy az ember halott, és tudtuk, hogy ez egy különleges helyzet, nem nyújtunk hozzá, csak néztük, és egy nagyobb tömegben ez volt megdöbbentő, csak gyerekek néztük a halottat, igen, amíg igen. Valaki ki nem hívta a szállítókat, akik elvitték.
2: Szóval, hogy az idő az a változás, és az például már egy érdekes, hogy mi a változást azt nagyon sokszor tragikusan éljük meg, mert veszteségekként éljük meg. Tehát ugye a változást azt azonosítjuk a mulandósággal. Egyébként ugye a fejlődés elmélet a változást azt ugye meg a sikerrel azonosítja, tehát ugye én afelé kell változnom, hogy minél több dolog sikerüljön. Szóval visszatérve a reinkarnációra, ugye három stációt lehet megkülönböztetni. Az elsőnél az ember nagyon örül, már aki örül neki, mert hú, de jó, hát akkor nem halunk meg. Szóval rájön, hogy de meghalunk. A második stációban nagyon-nagyon kiakad, mert azt mondja, hogyha eddig már végtelen létezési formában voltam, akkor mivel töltöttem az időt, ha most ilyen problémáim vannak? Tehát az rémisztő. És akkor tulajdonképpen nem a haláltól félem, a következő megszületést. Ugye az, hogy lefekszünk aludni, és egy holnap reggel folytatódik az egész előről, amikor fölébredünk, és a harmadik, amelyik megszokja. Tehát már nem beszél róla, már nem se populáris szinten, se egyéb, hanem ugye létezésben gondolkodik, és lényegtelenné válik.
1: A rutin inkarnál.
2: Ja, rutin.
1: Kaszni csere.
2: És az, ami érdekes, hogy azért így ugye ez misztikus téma, de Indiában még máig nagyon sok ilyen eset történik, hogy a gyerekek így emlékeznek korábbi létesülésükre, és ezeket általában le is lehet ellenőrizni, le is ellenőrzik sokszor. De hogy felmerül az, hogy amikor valakinek tényleg ilyen korábbról van valami emléke, vagy visszatérő álma, akkor azt honnan lehet felismerni. És ami érdekes, hogy korábbról visszatérő emlékek azok sokkal fényesebbek, erőteljesebbek és illatokkal függnek össze, tehát érzésekkel függnek össze, ahogy mondtad. Mm. Az ember úgy gondolja, hogy hú, ott valahol nagyon-nagyon a homályban, valahol ott elveszve ott vannak ezek a kis apróságok, de nem, mert ugyanis ez a személyiségünk a mostani emlékeinket teljes mértékben rendez és kontroll alatt tartja, viszont nincs hatása a korábbi emlékekkel. És ezért van az, hogy amikor valaki tényleg emlékszik, akkor az egy mindent elsöprő ilyen, tényleg ilyen emlékcsomag, ami mondom, nagyon sok esetben nem azzal függ össze, mert nagyon sok ilyen ezoterikus iskola azt mondja, hogy híres voltam előző életemben, most akkor az jó kérdés, hogyha mindenki híres volt, aki volt, nem. De ugye mindenki azt szeretné, hogy ő híres volt, és most csak a szerénysége miatt nem híres. De nem,
0: vagy hanem okos pont, és szép és
2: okos
0: bátor.
2: És szép, igen, csak most lemondott róla, hanem pont, hogy ilyen apróságok, hogy mit tudom én, azt látom, hogy mit tudom én, a svájci hegyekben, nem is tudom, hogy svájci hegyek, de hogy a hegyeket látok, ahol mit tudom én, fúj a szél, és a fák lombja hajlik. És mit tudom én, amikor valami olyan helyre megyek, akkor egyszerűen csak ez nagyon erősen beugrik. Tehát ilyen típusúak, nem ilyen, hogy névvel, címmel, ranggal.
1: De mondjuk azért a tudat az mindenképpen szeret kötődni. Én például az életem során szerintem egy olyan 30 és 70 közötti Csaba királyfival találkoztam, aki határozottan azt állította, hogy ő maga volt Csaba királyfi. Egyébként a műsor elején idehozott biológiai szemlélet, miszerint DNS szinten eltárolódnak bizonyos információk. Az megmagyarázza, hogy miért van mondjuk több milliárd Csaba királyfi itt a Földön, ha
0: aki egyáltalán azt hiszi magáról, hogy Csaba királyfi, akiről azt hiszi, hogy valaki volt.
2: Igen, igen, ezzel nincs is probléma, mert mindenki azt hisz, amit akar, de az, amikor mástól is elvárja, hogy azt higgyék, hogy ő az volt.
1: Én azt nem látom, hogy ahhoz, hogy normális, odafigyelős életet éljünk, ahhoz kell-e egyáltalán a ciklikus szemlélet. Tehát, hogy például én, hogyha egy jó szándékkal fordulok a többi embertársam felé, odafigyelek, nem tudom, a világomra, amiben élek, amit így megpróbálok uralni, akkor semmi egyebet nem teszek, mint egy olyan világot teremtek magamnak, ahol a világ rendben van, és ahol jó szándék uralkodik. És ehhez nem kell nekem se ciklikus, se lineáris szemlélet, egyszerűen csak a tudatomnak a játék.
2: Hát igen,
1: az
2: hogyha
1: egész.
2: Egy végső szempontból nézzük, akkor azt mondják, hogy a legjobb szemlélet a nem szemlélet, tehát hogy a szemléleteket használja az ember. Ugye ezért van az, hogy, és ez a filozófusoknál sokszor egy bosszantó tény, hogy mindig meg kell kérdezni mondjuk így a buddhizmus szempontjából, hogy mi a funkciója a szemléletnek. Tehát a szemléletek önmagukban semmit sem érnek. Az a kérdés, hogy milyen funkciójuk van, és azt lehet látni azért a világtörténelemben, hogy elég sok szemlélet elég érdekes funkciókat látott el, akár kényszeruralmi rendszereket hozott létre, és egyebek, és nyilvánvalóan megint a szemléletet használták föl arra, hogy ezeket létrehozzák, de a funkció szempontjából megint az a kérdés, hogy ha én így élek, akkor nincs szükség szemléletre. Tehát akkor én egyszerűen tapasztalom a dolgokat, és levonom a tanulságot, és alapvetően ugye négyfajta szemléletet szoktak felsorolni, materialista szemlélet, hogy a világnak anyagi okai vannak, idealista, hogy nem szellemi, és minden szimbólum, akkor van ugye az okokozatiság, vagy a determinisztikus szemlélet, hogy amiket én tapasztalok, az mástól ered, lehet, hogy ez a karmám, a horoszkópom, vagy a teremtőtől, és aztán a szabad akarit, hogy én alakítom ki. Most mind a négyre azt mondják, hogy ez funkció nélküli szemlélet, tehát egy bosszantó a buddhista tanításokban, hogy...
1: Tehát a szabad akarat is.
2: Igen, igen, igen. Funkció nélküli, mert nem vezet a belső ösvényre. És azt mondja, hogy miért nem vezet, mert amíg én szemléletekben gondolkodok, elfelejtem látni, hogy mi van az orrom előtt.
0: Na igen, igen, igen, ez valamit. Az, ami a hallgatóknak is egy válasz lehet. Tehát, hogy akárhányféle szemléletben gondolkozhatsz, egyik sem jobb a másiknál, mert pont az erről való gondolkodás felfüggesztése és a megnyugvás ebben az állapotban az maga a gyakorlás ennek a dolognak, mert lehet nagyon sokáig beszélgetni, meg gondolkodni erről a dologról, de az még mindig csak az erről való gondolkodás és az erről való beszéd.
1: Igen, csak miért gond valamiről gondolkodni?
2: Igen, nem gond. Igen, igen, nem gond.
0: Csak a gondolkodás az nem a valami.
1: Ne hülyéskedjetek, hogy ne lenne már gond.
2: Ma magyarul ugye gond.
1: Igen, de hogy szerintem azért rossz valamiről gondolkodni, mert minden esetben, amikor valamiről gondolkodom, akkor a tudatomnak a rendszerébe próbálok meg bezáródni, és elveszítem azt a tapasztalást, amire igen, itt igen. Van a testem. Viszont, tehát mindenképpen visszavonom az érzékelésemet a testemből a tudatomba valamilyen
2: részleg. Viszont, hogyha egy rendszert fönntartasz mondjuk, tehát mondjuk rezsifizetés van és egyebek, akkor úgy tűnik, hogy azért a funkciója van a gondolkodásnak. Tehát az, hogy csak érzem, hogy jön a villanyszámlás, az nem elég. Tehát valahogy át kell gondolni, mert cselekedetek kell nekem, hogy reagálnom kell. Tehát azt lehet látni, hogy az nem jó, hogyha a gondolkodás teljes mértékben átveszi az uralmat, és ebből az a kilépő kapu, legalábbis a tanítások szerint, hogy funkciója van a gondolkodásnak. Tehát például, hogyha egy beteg bejön, és azt lehet látni, hogy teljes mértékben materialista szemlélete van, hogy miért fáj neki a hasa, mert hogy ő nem tudom, ilyen és ilyen bablevest evett, akkor azt mondod neki, hogy jó, és mit nem tud megemészteni. Tehát érted? Tehát, hogy idealista választ adsz neki, és ezzel kiegyensúlyozod az ő materialista hozzáállását. Ha idealista, akkor meg azt mondod, hogy hát és akkor mit evett tegnap bablevest, hát akkor talán el kéne gondolkodni. Tehát, hogy funkciója van, és a tanítások azok egy olyan funkcióval látták el a szemléleteket, amiről azt mondják, hogy persze túl kell lépni rajtuk, és ez ilyen is a ciklikus szemlélet, ami egy erkölcsiséget és egy befelé fordulást eredményez. Tehát a ciklikus szemlélet az arra jó, hogyha valakinek ez nincs, tehát neki nincs meg az a fajta erkölcsisége, hogy eleve nem szemetelek mondjuk, vagy nem teszem tönkre a bolygót, de nem azért, mert a ciklikus szemlélet, hanem eleve úgy érzem, hogy nem jó, de hogyha ilyen nincs, akkor viszont a ciklikus szemlélet segít neki, hogy nyilvánvalóan nem fogom szemetelni, hogyha ide vissza kell térnem. Hogyha minden visszatér, és akkor azt mondja, hogy és akkor így ő egy befelé fordulás felé vezeti ez a filozófia, de természetesen ezt a filozófiát, vagy ezt a ciklikus szemléletet is egyszerűen el kell hagynia, hogyha túl akar lépni ugye a gondolkodáson, és tapasztalni akarja tisztán a dolgokat. Tehát ezek mind valahogy így működnek, és ezért megkülönböztetik a funkció nélküli szemléleteket, tehát például azt mondják, hogy oké, valaki ezt és ezt és ezt a filozófiát vallott egész életében, ez hogyan segített az ő életében?
0: Na de mert akkor hogyha legyen ez a célunk, hogy a bármiről való gondolkodásunk egy jobb minőségű életet, egy teljesebb világátélést, egy boldogabb jelenlétet hozzon számunkra?
2: Igen, tehát hogy eszközként tudjuk alkalmazni a gondolkodást.
0: Na ez például a hallgatóknak egy válasz arra, hogy mi most miért beszélgetünk erről, mert szeretnénk benneteket is meggyőzni, hogy az önmagatokról való gondolkodás bizony egy kiegyensúlyozottabb élethez vezethet, akkor, hogyha rájöttök el.
1: Így van, és hogy kiegészítsem azt, amit az előbb mondtam, hogy a gondolkodás mindenképpen visszarántja a tapasztalást a tudatba, ugyanakkor szükség is van rá. Én például kerékpárra jöttem, a kerékpárt lekötöttem, és aztán utána gyalog jöttem föl. Tehát, hogy vannak bizonyos dolgok, amiket használunk, hajóztam is, mégse húztam magammal a hajót idáig a rádióba. Úgyhogy megvan ezeknek a dolgoknak a szerepe az életünkben.
2: Úgyhogy ilyen módon, hogy az ember azt is megállapíthatja, hogy a ciklikusságnak mi a funkciója. A ciklikusságnak ez a két funkciója van, hogy felelősségtudatot eredményez. Tehát az ember a saját, tehát azt mondja, hogy nem külsődleges dolgoknak a következménye, amit tapasztalok, hanem például egy korábbi szándékaim és tetteim következményét tapasztalom, és dönthetek, hogy vezeklésként élem meg őket, tehát a sorsnak úgymond a csapásait vagy a dolgait, vagy azt mondom, hogy hát, hát egy kicsit hülyén gondoltam ezeket a dolgokat, már nem tudom, hogy milyen állapotból indult el ez a szándék, aminek ez a következménye, amit tapasztalok, de tanulságként veszem. Tehát felelősséget ad, ugye azt mondja a buddhizmus, hogy az, hogyha mi megyünk az utcán és ránk esik egy tégla, az nem véletlen, hanem ez egy korábbi szándékok és elcsúszott érzelmek és egyebeknek, vagy zavaros tudatnak a következménye. És ugye ez egy felelősség, ami így a ciklikus szemléletből fakad, hogy az ember eszerint kezd el
0: de
2: élni.
0: Azt mindig mondják, hogy ezeket el se lehet kerülni. Tehát, hogy bár javíthatsz a karmádon, de azzal, hogy rád esik az a tégla, nem biztos, hogy az azért van, hogy neked ártson.
1: Illetve én berántanék egy racionális szemléletet, hogyha minden esetben, vagy bármilyen esetben mást hibáztatnék, vagy mást okolnék a dolgokért, amik velem történnek, azzal csak zavar jönnék, mert egyfelől azt mondanám, hogy én magam nem tudok részt venni a saját életemben, másfelől viszont a saját felelősségemet zárnám ki ezekből a helyzetekből. Én sokkal inkább azt szeretem vizsgálni, hogy én az adott helyzetben hogyan cselekedtem, és hogyan cselekednék legközelebb, hogyha a következő helyzetben.
2: Igen, a gyereknevelésnél is ezt szokták ajánlani, hogy arra kell valahogy, főleg 10 éves kortól, amikor már a gyerekek értelme az elég élessé kezd válni, és elindulnak a miért kérdések, hogy szép lassan ugye feloldani az apa-fiú viszonyt, és ember-ember viszonyát tenni, tehát hogy ne legyen az, ami mondjuk nagyon sokszor előfordul, hogy 96 éves nagynéni vagy néni a saját lányát, aki 75 éves, még mindig a lányának tekinti. Tehát emberek közötti viszony legyen, és hogy ő képes legyen felelőssé válni, vagy felelősséget válni a saját tetteiért. És akkor az szuper. Ciklikus szemlélet is ezt okozza, a lineáris szemléletnek is vannak nagyon pozitív funkciói, mert azt mondja, hogy az embernek igenis lépéseket kell tenni, tehát hogy nem lehet passzív, hanem egy állandó fejlődésben kell lennie. De az a kérdés csak, hogy ez kívül vagy belül teszi.
1: Érkezett egy olyan hallgatói hozzászólás, és srácok, nehéz elfogadni, hogy van világegyetem, fizika, biológia, meg efélék. Nem, imádjuk a világegyetemet, én imádom a világegyetemet, imádom a fizikát, meg a biológiát, csak most éppen nem feltétlenül arról van szó. Egyébként, hogyha hallgatod, akkor az elején pont biológiáról volt szó.
2: A fizika szempontjából, meg most már a legújabb fizikai elméletek, azok teljes mértékben ráfekszenek erre a három lépcsős ösvény elméletre, vagy dologra, hiszen azt mondják most már, hogy, hogy vannak ugye a fizikai tárgyak fizikája, aminél minden euklidész geometria, tehát mindenféle fizikai rendszerek vannak, amik a többdimenziós fizikai rendszerekben nyílik ki az, hogy a maguk a tárgyak hogyan működnek, hogyan hatjuk a gravitáció, a lendület megmaradás, akkor a gyorsulás, és stb. Na jó, de mi van emögött? Emögött vannak ugye a különféle energiák.
0: Ugye a szubatomi részecskéknek a különböző energiaforma
2: is. Hát ott is már energiák vannak, és az energiának már egész sajátos fizikája van, ott már egész furcsa dolgok is történnek, ugye vannak olyanok, amik nem energiák, tehát a teljesítmény nem az energiától, hanem a frekvenciától függ, viszont mi van e fölött, és azt mondják, hogy az információ.
0: Vagy ez alatt.
2: Vagy ez alatt, és ezt kezdik mostanában egyre inkább ezt a háromszintű fizikai világmodellt alkalmazni, ami teljes mértékben ráilleszkedik az ember, és hogy nekünk is van fizikai testünk, vannak benne érzelmek, energiák, és van mögött egy tudat, ahol információ van, és a fizika is, David Bohm, aki abszolút eszerint látja az összes fizikai tételt, vagy eszerint vizsgálja a dolgokat, hogy van ugye a fizikai testeknek a fizikája, vagy a testek fizikája az energiának és az információnak, és akkor ezek hogyan hatnak egymásra.
1: Illetve van ugye a Schrödinger, akinek volt ez a kedves cicája, vagy nem volt, vagy nem volt, ki tudja. Ugye ő azt bizonyította be, hogy minden vizsgált helyzetben benne van a megfigyelő tudata.
2: Igen, tehát hogy nem elkülöníthető.
1: Tehát, hogy nem nincsen olyan, hogy rajtunkon kívül, észlelésünkön kívül létezik, hiszen csak akkor tudjuk, akkor tudunk gondolkozni róla, akkor tudjuk lemérni, hogyha már észleltük, és akkor mi magunk is benne leszünk ebben az inerciában.
0: De ugye az ilyen szubatomi méricskéléseknél is sokszor elfelejtették, vagy nem felejtették el, vagy problémát okozott nekik az, hogy amint rámérünk egy szubatomi akcióra, az ott történő eseményeknek csak azt a részét tudjuk meglátni, amire a műszereink lehetőséget adnak, hogy jelezzék. Másik oldalról befolyásoljuk magát a reakciót is, ami ott történik.
2: És ugye kérdés, hogy a műszer az honnan jött? Mert nagyon sokszor elfelejtjük, hogy a műszert azt egy tudat találta ki. Tehát, hogy a tudatból származik az a mérőműszer, amivel mérjük a különféle dolgokat. Tehát ez olyan, mintha kitalálnánk magunknak egy plusz szemet, aminek a szerkezetét mi találtuk ki, és azon keresztül nézzük a dolgokat, vagy egy szemüveget. Úgyhogy ez azért mindig korlátozza a tapasztalásnak a tisztaságát. És nagyon érdekes, hogy a régi szövegekben leírják azt, hogyha valaki nagyon hosszú ilyen meditációs gyakorlatokba kezd, akkor ugyanúgy látja az atomi szerkezetet. Tehát, hogy nagyon érdekes.
1: Hát ez benne volt a Matrixban is.
2: Fizikai. Ez egy fizikában hoz igencsak közelíthető tapasztalatokat írnak le, és hogyha az ember belegondol, hogy miért, hát azért, mert hogy a tudat találja ki ugye azt a szerkezetet, mint az elektromikroszkóp, amivel én vizsgálom, amivel jobban meg tudom vizsgálni. Na, de hogyha a tudat önmagát figyeli, akkor elvileg ugyanezekre az eredményekre kell jutnia, és ezért van az, hogy ma ez egy nagyon sláger téma a buddhizmus és a fizika kapcsolata, és hát nagyon sok ilyen közös konferencia, meg egyebek van, amely rendkívül sok hasonlóság van.
0: Tehát, hogy a tudat figyelésének módszertana a fizikai atomszintek alatti eseményeknek a megfigyelési, ez egyáltalán az értéséhez?
2: Igen, tehát nagyon megdöbbentő, hogy atommodellek vannak leírva ilyen nagyon régi szövegekben, amik azt mondják, hogy meditációban tapasztalt. A tapasztalat dolog. És a tudat pillanataival is ilyenek vannak, ugye, hogy mint hogyha állóképek sorozatát tapasztalnák, tehát mint egy szaggatott képek lenne a változás, és az is nagyon érdekes, mert ugye a mai film, a film is így működik, hogy állóképek sorozata, amin a fény ugye átmegy, csak kellő gyorsasággal ugye folyamatosnak tűnik. És hogy ez is egy meditációs tapasztalat, hogy így ez a ragyogó fény között vannak ezek a képek. És amikor az ember ugye visszagyorsul, vagy visszalassul, akkor ezt megint egy folyamatos dolognak tekinti, vagy látja.
1: De valamilyen praktikus tanács hallgatóknak, mert ugye arról van szó, hogy olyan dolgokról beszélgetünk, amiről a legtöbb ember gondolkozni sem szokott, és még társa meg aztán végképp nincsen, akivel megvitathatná ezeket. Értelemszerűen, amikor ezek a hallgatók találkoznak ilyen szavakkal, ilyen gondolatokkal, ilyen világokkal, vagy ilyen beszélgetéssel, akkor kiakad a tudatuk, ugyanis kilökjük őket a biztonsági zónájukon kívül, vagy a biztonsági zónájuk határához, aminek a reakciója az, hogy elkezdenek védekezni. A tudat az megpróbálja megvédeni saját magát.
0: Lehet, hogy csak az a baj, hogy nem Morgan Freeman mondja neki ezeket a dolgokat.
2: Igen, de nem gond, mert hogyha az ember úgy gondolkodik, hogy a szemléleteknek funkciója van, tehát ha én ragaszkodok valamilyen szemlélethez, akkor az én ragaszkodásom, nem kell ezt senkinek bevallani, az embernek csak saját magának kell bevallani, hogy hát igen, én ehhez is ehhez a szemlélethez ragaszkodom, de hogyha tudom, hogy az egyik legnagyobb erény a nyitottság, akkor az ember már ezt gyakorlatként tekint, például egy rádióbeszélgetésre, hogy na vajon, hol akadok be? Hol van az a pont, ahol lesz, csak na nem, ezt már nem. És a fogaskerekek elkezdenek visszafelé járni, és vagy pedig meg tudom azt csinálni, hogy a saját gyakorlásom miatt nyitott vagyok. Egyszer volt egy telefonbeszélgetésem jó apámmal Ausztráliába, 70 percig vitatkoztunk a torinói leperről, mert egyszer csak rájöttem, hogy mennyire groteszk,
0: interurbán.
2: Hogy interurbán, ott hajnali nem tudom hány óra van, és egyikünk sem látta a leplet, egyikük sem fogta, egyikünk sem vizsgálta, de 70 perc óta ő ragaszkodott annak a materialista nézetéhez, hogy ott mit tudom, amit találtak, hogy az nem lehet igaz, én meg az idealistához, hogy igaz. És végén azt mondtam, hogy akkor leszünk nagy arcok, hogyha nyitottak vagyunk. Én elfogadom a te szemléletedet. És akkor győs, hogy na jó, én is a tiéd, és akkor letettük a telefont.
0: Erről a témáról akkor egy illusztrációs dalt hadd játszok be nektek, így a...
3: Az élet nagy hajnalán.

0: Szervusztok, ez itt a harmadik utas és a vidám szerda, vendégünk Cser Zoltán, és a lineáris és ciklikus szemléletről beszélgetünk helyjel közel.
1: Filozófiával, gondolatokkal, most már fizikát is, a szubatomi részecskéket Schrödingerbe hoztuk. Hogyan tovább? Azt hiszem, oda jutottunk az előző beszélgetésünkben, hogy az erről való gondolkodás elvisz az erről való gondolkodás felfüggesztéséhez, és ez egyfajta cél, mert ott, ahol már nem gondolkodunk ezekről a dolgokról, találunk megnyugvást. Igaz? Ez az egész csak a magunk megnyugtatására van kitalálva? Minden filozófia, minden vallás?
2: Igen.
0: Köszönjük szépen, hát akkor ennyi volt a mai műsor. De nem is ez a kérdés, hogy miért van, hanem szerintem az nekem fontosabb, hogy működik-e.
2: Pontosan, tehát egy funkcionális dolog, ez funkciója a lényeg a dolgoknak. Nagyon érdekes, hogy van egy ilyen fogadalom, hogy nem veszem el azt, amit nem önként adtak. Ez egy elég furcsa fogadalom, amit a szerzetesek is letesznek, meg a világiak is, és ugye felmerül a kérdés, hogy akkor vehetünk-e levegőt. Mert ugye senki nem adta oda nekünk. Tehát, hogy akkor egymástól vesszük el, meg ugye a szegény madaraktól is elvesszük, és akkor mibe fognak repülni. Tehát ilyen nagyon fura a kérdés, és megoldhatatlan. Tehát, hogy megint, hogyha az ember azt nézi, hogy a kategóriákban gondolkodik, akkor honnan kezdődik a lopás? Tehát honnan kezdődik az, hogy elveszem, nem veszem el, és akkor megint csak odáig jutunk, hogy hát károsít-e valakit az, hogyha én elveszem a levegőt, amit belélegzek, vagy magamat fogom károsítani, hogyha nem.
0: Hát ez az örök BKB kérdés.
2: Igen. Előveszem-e a jegyem?
0: Mert hogyha kiukasztom a jegyet, vagy nem lyukasztom ki azzal lopok-e, vagy megkárosítom-e azt a céget, ami amúgy is végtelen állami támogatást kap?
2: Igen, tehát ez a kérdés, ez már a családtagjaimban is fölmerült, és volt, amikor visszakérték a lyukakat. Tehát, hogy visszakérték a jegyből azt a részt. Mert azt mondták, hogy az ugyan ki van lyukasztva, de hozzátartozik a jegyhez, és ugye az az övék, mert ugye akkor viszont meg kevesebbe kéne kerülni, hogyha leszámítjuk azokat a lukakat. Tehát ez egy furcsa kérdés. De hogy visszatérve hogy erre, hogy ez a nem veszem el azt, amit nem adtak oda, tehát ugye eljut odáig az ember, hogy végül is egy konvenciókkal találkozik, tehát társadalmi konvenciókkal találkozik, hogy mi az a lopás, és akkor ennek vannak ugye az ilyen hétköznapi emberek közötti megállapodáson alapuló dolgai, hogy ami utána egy idő után a törvényesség szintjére is eljut. Tehát ugye régen senki nem gondolta volna.
0: A bankra gondolsz és a kamatra?
2: Nem, arra, hogy valaki egy másik dalát ellopja. Tehát régen tökre örültek volna, hogyha lopkodják egymás dalait. De ma viszont a jogdíj miatt, ugye az egy törvénytelen tett, hogy te egy dallamot valakitől ellopsz.
1: Sőt, hát régen az volt, hogy minél többen játsszák a dalodat, annál
2: jobb, és mindenki ezt énekelje.
1: Ismered a X-nek a dalát, az Y-nek a dalát? Amúgy azt hozzátenném, hogy nem Budapesten még mindig menő más együttesek számait játszani egy zenekarnak. Sőt, hát én úgy tudom, hogy jó pár nagyon vidéki, nem, nagyon menő vidéki zenekar. Csak feldolgozás számok és 97%-ban playback. És sportcsarnokok telnek meg rá. Ma, 2012.
2: Igen, az emberek nem az új számokat szeretik, hanem amit már tudnak.
1: Amit már biztonságosak, ismertek, ugye jó meleg, száraz érzés.
0: Oké, de akkor mi van azokkal az új slágerekkel, amiket meghallunk és rögtön a fülünkbe mászik?
1: Hát az vagy, tudod, vagy három szám, vagy háromszori meghallgatás után már szeretnéd kitörölni az agyadból és ki is törlöd. Harlem Shake, vagy mondjuk mi volt a Gangnam Style, eldalolnád a Gangnam Style-t nekem? Hogy belement a fülödbe, és azonnal ki is ment annál?
2: Igen, ez kérdés, ez olyan erőszak-e, amikor valaki egy olyan dallamot talál ki, ami uralja onnantól kezdve a tudatomat, az is egy jó kérdés, hogy ezzel vajon pszichológiai erőszakot követett el az illető. És ez ugyanez a kérdés akár az óriás plakátokkal, hogy az biztos, hogy jó nekem, hogyha én végignézem az autópálya mellett az óriás plakátokat, és így ez vajon erőszaknak minősül, vagy sem. Mert ő kénytelen vagyok, a vezetés közben bemegy. De visszatérve erre a lopásra, tehát az ember odáig jut, hogy van egy megegyezésen alapuló valami, ami nagyon-nagyon változhat, hogy mi az, hogy elvenni, akár állatok kapcsán is, hogy miért a tehenet, azt akkor nem lehet, vagy tehát az életét, hogyha húst teszünk. És aztán van ugye egy törvényi, ami meg ugye a társadalmat irányító szervezet által létrehozott valamilyen konstrukció. Most azt, hogy ezt hogyan tudjuk tehát hogyan ne legyen végtelen ez a kérdés, hogy akkor most mi az, hogy nem veszem el? Megint az a kérdés, hogy mi a funkciója. És hogyha funkcióját tudom, hogy ez a szabály ez arról szól, hogy én magamban a birtoklás vágyát kontrolláljam, és akkor hogyan tudom kontrollálni? Úgy, hogy hasznosság szerint nézem a dolgokat. Tehát, hogyha nekem van egy aranyórám, amit soha nem használok, akkor azt kell tudnom, hogy vagy el fogják lopni, ez lesz a funkciója, hogy csapást mérjen rám, vagy pedig nyilvánvalóan az a haszna, hogy gyönyörködöm benne a vitrínben néha, vagy pedig, hogy majd egyszer eladhassam és elutazhassak belőle. De hogyha nincs haszna valaminek, csak úgy birtoklom, akkor erre azt mondják, hogy ez törvényszerűen szenvedést fog szülni. És az érdekes, hogy a filozófiákkal is ez a helyzet. Tehát, hogy azt érdemes nézni, hogy én birtoklok egy filozófiát, tehát magamévá tettem, hogy én ezt gondolom, akkor jó, hogyha azt használom is valamire, tehát ha van haszna. De hogyha csak úgy ragaszkodom hozzá, mert én vagyok az, aki ezt vallom, akkor az egy elég furcsa dolog.
0: De azért a filozófia gyakorlati hasznát azt évezredek óta vitatják. Egyébként mindig, amikor vitatni szokták, akkor mindig a filozófusok előállnak valami frappáns dologgal, amivel megmagyarázzák. Emlékeztek, mi volt az első ilyen történet? Nem emlékszem az úriember nevére, aki szintén ez volt, hogy a filozófia semmire nem jó, és még egy kicsit figyelt a természetet, és fölvásárolta az olajfákat, mert tudta, hogy a következő évben...
1: Pitagórasz.
0: Következő évben nagyon jó lesz az olajfák termése, és utána ebből meggazdagodott, és mondta, hogy hát akkor például ez. Tehát, hogy a rengeteg tudomány nőtt ki a filozófiából, és nem azt jelenti, hogy ebből a beszélgetésből is majd tudományágak fognak fakadni, hanem szerintem azért jó az a szólabdákkal agyhógolyózni néha.
1: Hát sőt, hát ugye a saját gondolatainkat, illetve világlátásunkat erősíti, gyengíti meg, de ahogy mondtuk, minden gondolkodás, minden vallás, minden hit csak egyfajta megnyugtatás arra, hogy a teljesen uralhatatlan világba még a következő pillanatunk is lehet vidám. Nem valami ilyesmi? Tehát, hogy akárhogy is, de az összes gondolkodás és az erről való beszélgetés, minden hitvilág, meg a füstölő meggyújtása, meg a nem is tudom, az mind csak erre szolgál.
2: Igen, de mondjátok, ha nem így gondoljátok. Igen. Ugye úgy is lehet mondani, hogy én mindig azt mondanám, hogy ez mindig két irányú. Tehát ugye, hogy a filozófiáknál szerintem az a jó, hogy az ember ezeket a logikai kereszteket megtalálja. És ugye a mi esetünkben, amiről beszéltünk, ugye ez a ciklikus és a linárisnál, a logikai kereszt, hogy a lináris az egy vízszintes működés, a ciklikusból pedig egy függőleges működés is ered, tehát hogy az ember befelé halad. És az csak a nagy kérdés, hogy jó-e az, hogy az ember egy ösvényen jár, de a legtöbb hagyományvallás arra épít, hogy igen, jó, mert kibillent állapotból bejuthatunk. Tehát megint a lineáris szemléletnél egyébként nagyon sokan úgy gondolják, hogy az ő ösvényük és az ő sorsuk ugyanaz. Azért ennél a keresztnél kiderül, hogy nem, tehát nem biztos, hogy egy utcaseprő élete az egy tragédia, hogyha egész életében utcaseprő volt és úgy végzi, hanem lehet, hogy ő belül viszont egy nagyon komoly ösvényt végigjár. A lineáris szemléletnek a veszélye az, hogy vízszintesen képzeli a spirituális fejlődést is, és ugye az lett belőle, hogy én minél jobb és fejlettebb vagyok, nekem annál jobban kell, hogy menjen az életem, és ez nem mindig vagy négy.
0: Mondjuk az én rövid életemben két olyan emberrel találkoztam, akikről azt gondoltam, hogy egyértelműen a helyükön vannak, 100%-osan, az egyik őszentség a Dalai Láma volt, a másik egy traktoros.
1: Na igen, én is ezt mondom, hogy mi van azokkal, akik azt se tudják, ki volt Buddha.
2: Hát ez független Buddha.
1: Aki volt egyáltalán. Nem, most én ezzel azt a példát mondtam, hogy a természetesség önálló bölcsessége, az őszinte élet, az együttérző, természettel együtt létező élet még mindig csak példaként állhat minden gondolkodó városlakó, nem is tudom, filozofáló ember előtt, hiszen akárhogy is traktorusunk csak a harmonikus létéből meríti az ihletet a következő napra. Tehát biztos tanult az apjától, az anyjától, a nagyapjától valamit, de az nem az volt, hogy olvasom még több Nietzschét, vagy ne.
2: Hát a buddhizmus szerint, amiket tanít, azok mind olyan dolgok, amire az ember hétköznapi szinten is rájöhet, csak nagyon nem egyszerű, mert az ember nem szívesen indul ki egy olyan tapasztalatból, ami negatív. Tehát ugye a buddhizmus ebből indul ki, ez az, amivel szakított.
0: Mi az, amiből kiindul a buddhizmus?
2: Abból, hogy van kibillentség, szenvedés van. És a létformánkhoz természetszerűleg ez hozzátartozik. Nagyon fura, mert ugye mi a célja? Funkciója van ennek a dolognak. Az a célja, hogy befelé forduljunk. És az érdekes, hogy valahogy a Buddha arra jött rá, tehát ő nem a teremtőből indult ki. Ő ezt a kérdést ezt így dobta, azt mondta, hogy félrevisz, de a legtöbb vallás ugye fölülről közelíti meg a témát, tehát úgy lehet őket nevezni, hogy fölülről jön lefelé a vallás. Tehát a teremtés könyvével indul, hogy hogyan indult, hogyan lett a világ, hogyan lett a lény, és aztán lejön egészen idáig, hogy a paradicsomból kiüzet, és majd eljön idáig a jelenig. És akkor tulajdonképpen azt mondja, hogy az út az, hogy visszataláljunk ezen a vonalon, tehát ilyen értelme az ösvényt is lefesti. Amit a Buddha tanított, az egy óriási furcsaság volt. A negatív tapasztalatokat tette kiindulási pontnak. Azt mondta, hogy az ember állandóan igazgatja magát. Tehát például onnan lehet látni, hogy kibillent állapotban vagyunk, hogy egymást is, meg magunkat is állandóan igazgatjuk. Tehát egyszerűen sosincs egyensúly, mindig valami nem stimmel, mindig valami hiányzik, és akkor nyilván a nagyon nagy traumáknál és szenvedéseknél az ember ezt teljesen át is éli. És azt mondja, hogy ez a tapasztalat viszont alkalmas arra, hogy az ember befelé forduljon. Amikor boldogok vagyunk, minden jól megy, akkor nem kell ez az egész. De nem is jön az indítatás, hogy azt mondja, hogy a szenvedésből én rájöjjek arra, hogy az okok belül vannak. Ugye, mint a második.
0: De éppen erre akartam rákérdezni, hogy tényleg van-e szenvedés? Tehát most így végignéztem ezt a 24.372 hallgatót, aki most hallgatja ezt az adást. Volt köztük olyan, aki éppen a teljes kávéját kavargatta és mosolygott, volt köztük olyan, aki az arany Amex kártyájával a finomított növényi port próbálta meg apró darabokra szétszedni. Egy csomó boldog arcot láttam, akik mosolyogtak, és azt mondjuk nekik, hogy a lét alapja a szenvedés.
2: Akkor, hogyha szenvednek, igen. Tehát ugye ez egy alkalomfüggő dolog, viszont ugye ezek az első tanítások vagy alaptanításoknál ugye azt lehetett mondani, hogy nem, ez nem indított el filozófiai vitát. Tehát amikor ezek a tanítások elhangzottak, hogy a létünk az úgymond megvan áldva a szenvedéssel, most ez ilyen hülye.
1: Ja igen, senki nem mondta, hogy nem,
2: senki
1: csak
2: nem vitatkozott. Tehát ez nagyon érdekes volt, mert egy olyan tanítást indított el, ami ugye negatív kiindulási pont, mert az, hogy a teremtő létezik, az egy nagyon pozitív dolog. Tehát az üdv, az a hír, a jó hír. De az, hogy a létezésünk az szennyezett ezzel a szenvedéssel, hát ez senkinek nem tetszett, de nem mondták azt, hogy na hát én ezzel nem értek egyet.
0: Én azt mondom, hogy szerintem jelen pillanatban több hallgatója van a Tilos Rádiónak, mint amennyien Buddha idejében Indiában éltek, úgyhogy nyugodtan föltetem azt a kérdést, hogy aki szerint nincsen szenvedés, és a lét alapja nem a szenvedés, ez nyugodtan telefonálja.
1: Vagy esetleg, aki már megszabadult a szenvedéstől, emanáljon be a stúdióba.
2: Igen, de nem fog telefonálni, mert erről mindig apámnak a példája jutott eszembe, aki a Lusták klubját megalapította, és nem vett föl senkit, mert lusta volt ahhoz, hogy fölvegyen bárkit, is. És végül is, és azt mondta, hogyha bárki, hogyha jelentkezik, akkor meg nem veheti

0: A kiindulási pontban, ami mondom, tényleg megdöbbentő és nagyon furcsa dolog volt a részéről, de ugye a funkcióját megint, hogy az ember látja, hogy azt mondja, hogy egy traumán keresztül az ember tényleg elfogadhatja azt, hogy létezik sors, tehát létezik a karma. Másrésztről meg befelé fordul. Kénytelen, nem nagyon tehet mást.
1: De nincs kénytelenség. Én is így tudom, hogy a mostani, még nyugatinak is hívott világ szemléletünk egyik része, amit mondtál, a jó vonzó plakátokon, tévéreklámokon, hirdetéseken megalapozott márka és stílus divat követő kifelé forduló élet, és ebben nem fér bele az, hogy elgondolkodjál magadon egy kicsit, hanem rögtön egy tévéből vett cselekvés mintát veszel példának, és jó pofán vágod.
0: Na ezért jó a ciklikus szemlélet, mert legalább ebben valamit fölmutat, de egyébként az érdekes, hogy a 60-as években még vasárnap letakarták a kirakatokat, mert azt mondták, hogy a vágykeltés az Istennek nem tetsző. Ma már ugye ezen röhögünk csak. Tehát ugye a világunknál nagyon érdekes, hogy a kirakat ugye úgy működik, hogy ott van, de nem nyúlhatsz hozzá. Tehát végig kell menni egy procedúrán, hogy...
1: Sőt, a kirakatból nem veszünk be tárgyakat.
0: Hogy kikerüljön onnan, tehát elő kell kerülni a bizonyos anyagiaknak. És azt mondták, hogy régen, hogy ez nem volt így erkölcs. És ma teljesen máshogy gondolkodunk már erről, de az biztos, hogy ez a kifelé fordultság, ez jellemző, de ez régen sem volt máshogy. Tehát azt mondják, hogy maga az, hogy karma, tehát esemény, ami kívül van, az mindenképpen kifelé fordít. Tehát erre mi még csak rátettünk egy lapáttal, hogy teleképeztük az egész világot, mert ma nagyon érdekes, hogy az ember megy a városba, akkor a szemmagasság fölött nem lát csak ilyen gipsz csukkókat, meg ilyen furcsa embereket, akik emelik a földgolyót, meg az ablakpárkányt. Alatta viszont minden tele van írva, meg képekkel tele van rakva.
1: Na jó, tényleg rá kell térnünk a fontosabb témára. A műsor elején beszéltünk a szabad akarat lehetséges létéről, illetve, hogy mindannyian a karmáink, vagy egy felsőbb akarat, ne adj Isten, az elvégtelenedő tudatnak a játékszerei, vagy illúziója vagyunk csupán. Kezdjük azzal, van-e szabad akarat? Kinek mit jelent a szabad akarat? Mert én úgy emlékszem az iskolában, hogy már a szabad akarat kérdésfeltevése sem a szabad akaratot bizonyítja.
0: Hát erről nekem csak az jutott eszembe, amikor az ember bulin oda megy egy lányhoz, és megkérdezi, hogy szabad, és akkor eldől. De egyébként tehát a meditációs gyakorlatok, vagy a tanítások szerint a szabad akarat az először a hogyanról szól. Tehát nem arról, hogy mit tudok én változtatni a világon, hanem arról, hogy amiket tapasztalok, az képes vagyok-e én változni benne. Tehát képes vagyok-e én máshogy megélni, és ehhez a ciklikus szemlélet szükséges. Tehát hogyha megtapasztalom azt, hogy 60-szorra tér vissza ugyanaz a féltékenység jelenet az életemben, akkor talán elgondolkodhatok azon, hogy mi van akkor, hogyha én vagyok féltékeny.
2: Vagyis a szabad akarat az nem azt jelenti, hogy bármi lehetséges, hanem azt jelenti, hogy benne van a lehetőség.
0: Tehát ugye azt mondja, hogy a karma az korábbi szándékok következménye, és ez ugye onnan derül ki, hogy én azt akarom, hogy bárcsak zöld lenne itt a fal, és továbbra is kék marad. Tehát ez biztos jele annak, hogy karma van, nem tudok tudatilag hatni a falra, lefesthetem, de akkor már fizikailag hatok. Tehát, hogy ez egy következmény, ami nem tudom honnan ered, de én ezt tapasztalom. Az első kérdés az, hogy ezzel mit kezdek? Hogy agyvérzést kapok, hogy miért kék itt a fal.
2: Ez egy gyakori válasz egyébként,
0: számomra
2: gyakori megoldás.
0: Gyakori, a kék faltól mindig agyvérzést kapok, most is indulnak a jelek, vagy pedig megtanulom kezelni, vagy esetleg megszeretem, vagy esetleg azt mondom, hogy ez a létem része, hogy kék a fal. Tehát az első lépés a szabad akaratban, legalábbis így a buddhizmus szerint az, hogy a miteket megpróbálom megfigyelni, elfogadni, az összefüggésekre rájönni, és azzal foglalkozom, hogy ezeket hogyan élem meg. Tehát, hogyha ciklikusan rájöttem arra, hogy események visszatérnek, karakterek visszatérnek az életembe, tehát kimegyek Brazíliába, és ugyanolyan típusú emberekkel találkozom, mint itthon, akkor ez elgondolkoztatja az embert, hogy mi van, hogyha ez így belőlem fakad, és akkor az ember elkezdhet azzal foglalkozni, hogy ezt hogyan élem meg. Tehát az 50. düroham után lehet, hogy az ember azt mondja, na most már valami más kéne kitalálni, mert ez már unalmas.
1: Lehet, hogy ennél is vulgárisabban kell a szabad akaratot. Tehát, hogy nekem például elrendeltetette, ha 50-szer szembe jön velem ugyanaz a karakter, aki rám néz, majd rájön, hogy nem ismer engem, mondjuk egy ilyen karakter, és tovább megy, akkor az nincs eleve elrendelve, hogy nekem ezen el kell gondolkoznom az 50. alkalommal?
0: De sajnos igen, igen, tehát ez a szubtilis karma, ami a belső ösvény karmája. A második lépés egyébként, hogyha valaki már a hogyanokkal tisztában van, akkor azt mondják, hogy képes spontánná válni. Tehát képes, már nem kell választania, hogy mit tudom én, ezt most akkor így élem meg, tehát most mondjuk valaki beszólt, akkor most dürohamot kapok, vagy pedig azt mondom, hogy de jó fej illető, tehát hogy megpróbálok ilyen belső változ

0: változásokat létrehozni, hanem eljut odáig, hogy spontán módon reagál. De ezek a reakciók már nyitott tudatállapotból fakadnak, tehát nem kell átgondolni, túllép a gondolkodáson, és nagyon vidámmá válik.
1: És akkor tép ketté az ember egy macskát például, hogy veri fejbe a
0: Igen, ez a zen mesterének a szintje, amikor egy nem odaillő valami, de azt mondják, hogy ez a szívből spontán fakadó tett, és a harmadik szint az, hogy bele tud nyúlni az eseményekbe, és erre azt mondják, hogy a másodlagos okok révén képes változtatni, és mit jelent ez. Tehát például itt jön be az asztrológiának a szerepe, hogy azt mondják, hogyha egy napra mondjuk az erőképlet, vagy az egésznek a történése az a segítségnyújtásról szól, akkor a másodlagos okokba, hogyha én képes vagyok beleszólni, az dönti, hogy milyen szinten jön elő a segítségnyújtás. Hogy úgy jön elő, hogy én töröm el a lábamat, és valaki segítséget nyújt, vagy más törül, és én nyújtok segítséget, vagy egyszerűen segítséget nyújtok valakinek mondjuk szellemileg. Csak ez nagyon nehéz, tehát azt mondják, hogy ez egy nagyon komoly tisztálátás kell, hogy mi az, hogy másodlagos ok, például az, hogy arrébb teszem reggel a csészét, vagy nem. Tehát, hogy ez egy nagyon magas szintje. És azt mondják, hogy a szabad akaratnak ez a harmadik szintje az, ami hát elvég a cél. Hogy az ember képes legyen látni az eseményeket, és képes legyen a megfelelő módon változtatni is benne.
2: De ebben már benne van egyfajta kiterjesztett tudaton megalapuló Abszolút. Létezés, vagy Abszolút. Életmód, ugye, és akkor a szabad akarat az mindig az elszenvedésnek tehát azért nem az szabad elkezője. Az akaratunk, mert hogy az elszenvedés, vagyis mindenféle szenvedés még mindig nyomaszt, és cselekvése késztet, tehát nem szabad az akaratunk. Alapvetően akkor lesz szabad az akaratunk, ha felszabadítjuk.
0: Igen, és egyébként az elején még ugye a taktika sem rossz, tehát mint hogyha az ember azt látja, hogy mindig középen száll fel a metróra, ahol a legnagyobb a tömeg, akkor eszébe jut az, hogy akkor felszállok a végén. Ha szeret levegőzni, hogyha szereti, hogy nagyon sok test így körben nyomja, akkor az is jó, de akkor viszont az meg jó neki.
1: Múltkor találkoztam egy kedves emberrel a metrónál, kérdezte, hogy hova mész, mondtam, hogy Népliget, és azt mondta, hogy akkor harmadik kocsi, második ajtó megy oda.
0: Ahol ezt is ezt a filmet játsszák.
2: Kemény. Hát akkor beteszek még egy számot, így harmadik utas című műsor, a körkörös és a lineáris tudatról beszélünk.

0: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: Ne haragudj, Csabi, de hogy ezzel a furú játékkal belerontottál egy párszor a furujával.
2: Teljesen furujás lett a szám.
3: Nem, az volt a gond, hogy savanyú cukrot evett, szopogatott közben, és ez kicsit befolyásolta a zenei stílust is.
1: Így van, vendégünk Cser Zoltán, akiről a lineáris és ciklikus szemléletről beszélgetünk.
4: Akivel?
1: Akivel? No, mire jutottunk?
4: Arra, hogy a traktorosnak akkor nincs szüksége egyik szemléletre se.
1: Igen, igen. És azt gondolom, hogy vannak emberek, akik annyira benne tudnak lenni a jelenben, ahogy Szógyár Impó sem mondta, a természetben élők, a szemlélődni tudók, hogy nincsen szükségük gondolkodni, nincsen szükségük arra, hogy bármilyen fajta ösvényt járjanak, hanem járódik az ösvényük magától.
3: Így is lehet mondani, de itt előkerül mindig az a nagyon nagy kérdés, hogy vajon a gyerekek megvilágosodottak-e, hiszen ők nem folytják el az indulataikat, tehát hogy mindent kieresztenek, és mégis azt kell mondani, hogy nem. Bár abszolút ugye az elfolytásoktól mentesen, meg stresszmentesen képesek élni, de mégis az a tudatosság nincs, aki saját magát figyelni. Tehát azt mondják, hogy ez az egy dolog hiányzik, az önreflexió. Tehát az, hogy saját magát elkezdje figyelni, és abból jöjjön rá a működésekre. És ez az önreflexió, sajnos ez a gondolkodásra indul, hogy figyelem és gondolkodok a dolgokra.
4: De struktúrált gondolkodás, mert ugye ott vészel az ügy, amikor az ember azt hiszi, hogy ha vágyakozik valamire, az már a gondolkodás, érted?
3: Igen, igen. Tehát a struktúrált gondolkodást ugye azt nagyon jól elrontjuk, és tulajdonképpen kalitkákat építünk magunknak, és akkor erre azt mondják, hogy igen, és hogyha ideig eljutott az ember ilyen mély pontra, akkor a kalitkában nagyon nehéz megtanulni repülni, de szoktatnia kell magát újból a nyitottsághoz, a szabadsághoz, és akkor ilyen módon egy önmagára nézve börtönt épít, struktúrát épít, és aztán a struktúra építésen a gondolkodásra rápillantva képes újból kiszabadulni ebből, és akkor azt meg, hogy tényleg olyan lesz, mint egy gyerek, csak már tudatos.
1: És mikor kezdődik a reflektív tudat? Hát, csak amiatt kérdezem, mert Zsófika drága körülbelül olyan 15 hónapos volt, amikor egyszer így a krumpli püréjét így szöszmötölte villával, fölnézett és azt mondta, hogy fújtja ez az élet.
3: Na, nekem is volt egy ilyen történet, de nekem 4 éves koromban történt az, hogy a nagypapám az ilyen despota volt, 12:00, akkor ott kellett gőzölögni az ebédnek az asztalon. Tényleg ilyen japán sogunként élt, egyébként japán tanár is volt, és voltak hajtogató műsorai a tévében is, ahol mi még asszisztáltunk, de nagyon kemény volt, és azt mondta...
1: Ki ezt azért elő kell kérni, mert egy videót ezzel kapcsolatban biztos találok majd Cser Zolika.
5: Egy békát hajtogató.
3: De vigyázz, mert még a fekete-fehér korszakból származik, tehát fekete és fehér voltam abban az időben, ma már színes egyéniség vagyok. Úgyhogy, és akkor az volt, hogy nem kívántam neki egyszer jó étvágyat, és akkor azt mondta, hogy aki nem kíván jó étvágyat, az akkor ő nem tud jó étvágya lenni, mert tehát felháborodott ezen, hogy én hogyan képzelem ezt 4 évesen, hogy nem kívánok. És akkor másnap ugye a gondolkodó elme mit csinál, ugye figyel, és pont úgy alakult, hogy mákos tészta az ő kedvence volt, és nem kívántam jó étvágyat, és nem vette észre, és hihetetlen jó étvágyal megett, és még egy tányérral megevett, és 24 órát pörgettem ugye a bitekben ezt az információt, és akkor közöltem apámmal, hogy a nagypapa hazudik. És ez volt a konklúzió. Úgyhogy a fene tudja, hogy mikor kezdődik ez. A mai kutatások szerint már a gyerek hozza magával. Tehát megint vannak már olyan nézetek, amik úgy kezdik a reinkarnációt így elfogadni, már nem olyan értelemben még, ahogy az Ázsiában van, de azt mondják, hogy ez olyan, mint hogy egy hozott képesség lenne, tehát nem kifejlődik ez a reflektív tudatosság, csak az a kérdés, hogy mikor tud maga felé fordulni. Tehát mikor tud arra rájönni, hogyha én 55-ször is dűrómat kapok valamin, akkor ez nem biztos, hogy jó. És ráadásul van hatalmam változtatni ezen.
4: És ugye van az a tréfa is, hogy van akinek az a karmája, hogy soha nem tud maga felé fordulni, és még újra kell születni.
3: Jó, ez érdekes. Az a karizmája.
1: Rajta maradt az effekt a mikrofonodon a furúja óta.
4: Ja, bocs. Most jó.
3: Igen, mert egyébként közben rágózott is. Tehát ez igen a másik, hogy rátett egy lapáttal.
1: No, arra jutottunk akkor, hogy, mert lassan itt a konklúzió ideje, hogy van ciklikus, meg van lineáris szemlélet, végül is tök mindegy. Ezek a tudatjárás.
4: Az okos hallgatók egy tölcsérszerű spirálban azonosították ezt a tárgyat, ami egyszerre lineáris és egyszerre ciklikus is.
3: Szuper.
4: Hiszen a linearitást alapvetően ugye vízszintesen képzeljük el, a függőleges linearitásnak talán más a neve.
3: Igen, tehát a linearitás az kötelező, mert egyébként az lenne, hogy mondjuk felszállnánk a metróra, mondjuk a nyugati téren, és akkor a metró járna egy kört, és visszaérne a Calvin térre.
4: De
3: nem így történik.
4: Sem csak a ciklikus, sem csak a lineáris szemlélet, hanem a kettőnek az egysége.
3: Igen, a kettő együtt, és azt kell nézni, hogy melyiknek mi a funkciója, mi benne a jó, hogy a ciklikusban az, hogy a felelősekké válunk a saját tetteinkért, mert azok térnek vissza, és ez befelé fordít minket. Főleg, hogyha szenvedünk, akkor az ember képes arra rájönni, hogy ennek belső okai vannak. Az a nagyon kínos egyébként ilyen szabályered, amit ugye úgy hívnak, hogy négy nemes igazság a buddhizmusban, hogyha szenvedek, akkor tévedek. Ugye az első az, hogy kibillentség van, tehát szenvedés van a világban. Ennek a kibillentségnek okai vannak. Ez ugye a két rossz hír. Vagy hát és ez belül vannak az okok, legfőképpen a tévedésben, viszont ez megszüntethető az ok. A maga a kibillentség az nem. Tehát azt mondják, hogy a szenvedést azt valahogy méltó módon el kell viselni, de már amikor létrejött, mivel következmény, már nem harcolhatunk ellene. De rájöhetünk az okokra, és akkor az ember az okok terén viszont tud változtatni. Ugye ez például az első ok az, hogy máshogy élem meg a helyzeteket. Megpróbál máshogy megélni, és kezdek tisztán látni a helyzetekben, és akkor ennek van egy módszere, amit ösvénynek neveznek. Tehát ugye ez, hogy a kibillentség vannak, van oka, de megszüntethető, és ennek van módszere. És akkor ez a második két igazság volt az, ami azt mondják, hogy ez a jó.
1: Tehát
3: rész,
1: akkor bármilyen helyzetben vagyok, a helyzetem magán valószínűleg nem tudok változtatni, bár egyébként
3: de taktikusan lehet, csak
1: a saját hozzáállásomon tudok változtatni, ahogy én értelmezem azt
3: már
1: a helyzetet.
3: Egy belül, akkor már belül
1: egyébként
3: változtat.
1: Egyébként azért ez már ilyen, kicsit ilyen szoliptikussá vált az egész.
3: Ja, de tulajdonképpen ugye a lényege mindig azt, amit tibeti rulongnak neveznek, hogy az ember visszaforduljon. Tehát, hogy a kifelé fordul, a szemek, az orrok és a száj, nagyon érdekes, hogy a fejünkön minden elől van. Tehát, hogy milyen érdekes, hogy legalább az egyik érzékszervünk hátul lenne. Mit tudom én, így úgy kéne enni, hogy hátulról tesszük be, de elől látnánk a dolgokat. Szóval nem, érdekes mondom, van egy rész, amit nem látunk, hátul, van egy, és a fül az, ami összeköti a kettőt. Ezért van az, hogy nagyon sok gyakorlat a hallgatással, a zene hallgatással, a hallással kapcsolatos. Tehát, hogy az érzékszerveink kifelé fordult tak tulajdonképpen, és ezt nagyon nehéz visszafordítani. És minden ilyen filozófiának is, meg tanításnak az a célja, hogy valahogy de vissza tudjunk fordulni. És akkor persze ezt nevezik meditációnak, befelé nézésnek, de ez nem olyan egyszerű. Mert ugyanis az ember nagyon nehezen tud befelé nézni, mert mit lát belül, hát szerveket, de nyilván nem ezen a szinten kell befelé nézni.
1: Hát meg az a kérdés, hogy amiről itt beszélgetünk, azt vajon azok hallják meg csak, akiknek már amúgy is, nem tudom, az értelem szintjén lerakódott ebből valami, vagy meghallják, tehát lehet-e egyáltalán tanítani másokat?
3: Aha, tehát ezt inkább úgy fogalmaznám, hogy lehet-e rádiót nézni.
1: Igen, lehet-e rádiót nézni. Tehát, hogy van-e egyáltalán értelme bármiről beszélgetni, vagy a beszélgetéskor mindig a saját gondolati világunkon belül maradunk, és azokhoz fog szólni az a beszélgetés, akik egy hasonló gondolati struktúrával rendelkeznek, tehát valahogy tudnak ehhez kapcsolódni.
3: Ez is megint is, tehát itt is vízszintes és függőleges is van, ahogy a tölcsérszerű, vagy hát ugye az ilyen örvényszerű létezésnél. Ugye maga Buddha azt mondta, hogy ő senkit sehova nem tud elvezetni. Tehát mindenki csak saját magát tudja elvezetni, de ő a valóságot tanítja, ahogy ő látja. Tehát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy az ember ugye a tévedéseiben elveszvén szenved, kibillent állapotban van, és akkor vannak lények, akik meg ebből ki tudtak lépni, meg tudtak tisztulni. És a tisztállátásuk az, amit tanításnak neveznek. Tehát a tan az nem egy olyan dolog, hogy valaki kitalálta, összerakta, hanem az, ahogy a dolgok vannak. Tehát ahogy valaki tisztán lát, és akkor azt mondja el. És akkor ő is azt mondta, hogy én nem tudok más csinálni, nem tudlak titeket elvinni sehova, de az igazságot, ahogy a valóságot, azt tudom tanítani. Kell, nem kell. Ha gyógyszert akarjátok, beveszitek, ha nem, nem veszitek be. Ez ilyen teljesen mátrixos egyébként, hogy kell-e a valóság kapszula, vagy nem.
1: Take the blue pill. Figyelj, tudsz mondani olyan praktikus tanácsot, hogyha valaki el akar indulni ezen az ösvényen, de ahhoz még nem érez elég bátorságot, hogy csatlakozzon valamilyen buddhista közösséghez, ne egy Isten leüljön meditálni, mert azt se tudja, hogy mi az. Tehát bonyolult gyakorlatokat nem lehet mondani neki. Viszont ki szeretné próbálni ennek a gyakorlati hasznát a saját életében, tudsz-e mondani olyan gyakorlatot, amit a mindennapi életben ki lehet próbálni bármikor, levés közben, evés közben, létezés bármilyen pillanatában, alvás
3: közben? Hát igen,
1: közben.
3: Van ilyen, ugye ez úgy lehetne összefoglalni, hogy tartás, légzés, hallgatásnak a gyakorlata. Tehát, hogyha az ember úgy kezd rájönni arra, hogy a fizikai testének a tartása az milyen módon változik a különféle érzelmek hatására, tehát hogy a vágyak előre húzzák az embert, hogy nyílik a pupilla, és az ember ugye megy előre a kívánt tárgy felé, nyílik minden, a gőg az hátrafelé húzza az embert, ugye nyilván hátra dőlünk, és ugye ez a pöffeszkedő testtartás. Féltékenység, félelem az balra csavar, vagy húz, és ugye a harag az meg jobbra általában. Tehát a testhelyzetünket ezek az érzelmek ezek változtatják, és a kételj pedig csavar. Ugye azt mondják, hogy azért népbetegség most a gerincfeldülés, mert kétkedünk, elbizonytalanodtunk, ami persze lehet hülyeség is, de jól hangzik. Viszont az biztos, hogy a tartás az nagyon fontos. Tehát, hogy az ember annyit tud csinálni, hogy észreveszi a különféle érzelmi helyzetekben, hogy a tartás az hogyan romlott el, tehát hogy hogyan lett kibillent állapotban, mert a kibillentségünknek a legjobb fokmérő az a saját tartásunk. Középen mondjuk, vagy nem, merre hajlik a, és visszaáll a középpontba, és utána elkezdi finoman a légzését folytonossá tenni, akkor azzal az érzelmeket tudja feloldani, és ne találtam még, hogyha megpróbálja az összes hangot egyszerre hallgatni, akkor azt mondjuk, hogy ez egy tökéletes meditáció a buszon utazás közben is. Kihúzza magát, néhányszor finoman lélegzik, és hallgatja a hangokat.
1: És mondd meg létszős, hogy miért akarja ezt csinálni? Tehát, hogy
3: miért jó neki ez?
1: Miért jó neki ez?
3: Mert ez a tisztálátás felé visz, tehát ezt a úgynevezett tévedést és ezeket az érzelmi ilyen szörnyűségeket kezdi az emberben oszlatni.
1: Tehát, ha én ki vagyok billenve, érzelmileg bármilyen okból, mert beszólt a hajléktalan, mert igazoltatott a rendőr, vagy bármilyen másokból,
3: akkor a tartásom
1: akkor
3: az rossz
1: érdemes
3: lesz.
1: Egy kicsit a igen. Tartásomon.
3: Ugyanis általában, hogyha az ember fél, akkor összehúzza magát, a légzés az teljesen rossz lehet, úgy meg, hogy béka légzése van, tehát ilyen légzése van, és a tudatát pedig ellepik a mindenféle sötét képek.
4: És akkor ezt mondjuk a légzéssel is el lehet távolítani?
3: El, de nem rövid ösvény azért, az is biztos. Tehát tulajdonképpen azt mondja, hogy miért fontos, hogy a légzésünk az nagyrészt az életerőkkel függ össze, az ösztönös működéseinkkel, ugye a felső, ugye ahogy megtapasztalunk, az meg általában a tudatunkkal. És ezt a kettőt össze kell kapcsolni valamilyen módon, különben ugye az az általános helyzet, hogy az én életerőim mennek sütíteni, a tudatom meg próbálja letiltani, hogy nem mehetsz, és aztán utána az életerő győz, megeszi a 25 krémást, és utána teljesen tele lesz, ő megnyugszik, és akkor utána a tudat meg azt mondja, hogy ezt fogadalmat kell tennem, soha többet nem eltek sütit, leteszi a fogadalmat, majd másnap az életerő áttöri ezt, és megy sütit enni. Tehát tulajdonképpen van bennünk egy ilyen tudatos, ösztönös háború folyamatosan a lent és a fönt között, és ezt fel lehet oldani azzal, hogy az ember egyszerűen összekapcsolja a légzésével a tudatát. Úgyhogy ezek egy nagyon-nagyon egyszerű gyakorlatok, de nem olyan könnyű azért, viszont nagyon mély hatása lehet. Hosszú távon elkezdi valóban feloldani azt a feszültséget, amit az ember ugye a gondolkodom és közben cselekszem kettősségben tapasztal.
4: Még az utolsó pillanatban ennek a ránk vonatkozó igazságértékére kérdeznék rá, hogy hogyan tudom egy tanításról, egy módszerről eldönteni, hogy az tényleg jó nekem, és nem csak a vágyaimmal nyugtatom magam, vagyis a vágyaim kielégülésével. Tehát ha jól lélegzem, elnyugszik a testem, és egy kis kész, és ez már jó is nekem, vagy ez az én ösvényem? Tehát honnan tudom én ezt meg?
3: Hát ez nagyon nehéz. Úgy azt szokták mondani, hogy annyi biztos, hogy a szemléletnél az egy kulcs, hogy a szemlélet az kivezete a szemléletből. Tehát, hogy olyan szemléletet kapok-e tanításként, ami kivezet önmagából. Tehát, hogy mi a funkciója, tehát magyarán ösvényre lép. Tehát az ösvénynek a jele az, hogy az ember már valamit csinál. Tehát például gyakorol, mozog, egyebek, tehát elkezdi mondjuk a tudatosan végezni a tevékenységét, és az, hogy utána az ösvény működik-e, annak például az egyik jele az, hogy az emberből elkezdenek a múltnak a sérelme és a problémák feljönni. Tehát akkor azt mondják, hogy ez a tisztulásnak a jele. És az kellemetlen, de ez egy működésnek már a jele. Azt mondják, hogy nincs tűz füst nélkül, és hogy az ösvényen való járásnak az egyik jele az, hogy az emberből elindul a mindenféle problémák, lerendezetlenségeknek a feljövés, és utána persze természetesen nagyon nagy élmények is tudnak lenni. De nagyon nehéz ügy, mert itt már megint a matematika nem működik, de ez biztos, hogy a szemléletet így lehet mérni, hogy a szemlélet, hogyha a nyitottságot tanítja, akkor szuper. Tehát akkor azt lehet mondani, hogy az nem egy félrevezető, nem egy zsákutcába belívő. És a másik az, hogyha a nyitottságot tanítja, tehát magyarán nem szemlélet felé visz, hogy utána lesz belőle gyakorlat. Lesz
4: mint belőle a nyitottság alatt azt érzed, hogy fogadjak el egy mitológiát, éljek azt szerint.
3: És talán lép túl rajta, igen.
4: De te mondtad azt is, hogy hol a gyakorlat ebben? Tehát, hogy mi az én szellemi gyakorlatom? Az, hogy elfogadom, hogy a rózsaszín háromszögek jók, a kék háromszögek rosszak, és arra nem menjek, mert most ezt mondta nekem a tanom.
3: Ahogy... Tehát itt ugye mondjuk, hogyha itt nézzük ezt a négy nemes igazságot, az első nemes igazság a kibillentség igazsága, ehhez tartozik gyakorlat, ez, hogy hogyan van, hogy néz ki a tartásom például. Tehát, hogy rögtön a szemlélethez tartozik valami gyakorlati dolog is. Tehát, hogy nem engedi azt, hogy csak szemlélet legyen. A szemléletből is úgy kell menni, hogy kivezesse saját magát. Tehát egy olyan logikai rendszer, ami aztán túlléptet a logikán. Tehát nem engedi, hogy benne ragadjon az ember. Ez nagyon nehéz ügy egyébként, hogy hogyan hozol létre olyan szemléletet, ami kivisz. Ugye, mert a logikát kell valamilyen módon feltételezni, vagy logikát kell tanítani, és a logikában felmutatni a logika hibáit. És ezek kivezetni. Mi történik akkor, hogy az ember a logikán túllép, elkezd érezni, és azt mondja, hogy az érzésben viszont ott van már a megvilágosodás. Tehát, hogy ez a menetrend. És az, hogyha olyan filozófiát, olyan irányvonalat kap az ember, ami ez szerint van, és ráadásul minden mondat gyakorlatként is értelmezhető, akkor az jó.
1: Gyönyörű. Szerintem legyen ez a végszó. Legyen ez a végszó. Kerekek voltunk és egészek, volt középpontunk, volt szélünk, volt elejünk, volt végünk.
4: Aki lemaradt volna az adásunkról, a tilos.hu oldalán megtalálhat bennünket, visszatölthetően az archívba, vagy a adásnaplónk szerint. A mai vendégünk Cser Zoltán volt, buddhista tanító. Köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk.
1: Hallgassátok a Tilos Rádiót.
3: Szerbusztok.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

Kedves közönség, elmondok önöknek egy esetet, amely az elmúlt napokban Budapesten megesett. Egy férfi állt vádlottként a járás bíróság előtt, mert a villamoson egy idegen nőt pofon ütött. Szólt a bíró, egy nőt pofon ütni bizony nem való, mire a vádlott ajkáról válaszol, így szállt a szó. Az adott helyzetben az ember más meg nem tehetett, elmondom a bíró úrnak úgy, ahogyan megesett. Villamoson üldögéltem nyugodtan ön feletten, felszállt enős helyet foglalt pontosan én mellettem. Hiszket mozgott, hogy a padon kényelmesen ülhessen, mikor jött a kalauz, és kérte, hogy jegyet vegyen. Erre a nő elővette a nagy kézi táskáját, egy rántással szétrántott a táskáján a cipzárját, belenyúlt a táskájába, a kis erszényt kivette, a táskán a cipzárat összehúzta és letette. Azután a kis erszényen húzta szét a cipzárat, kivette a pénzt, azután behúzta a cipzárat, újra a kezébe vette a nagy kézi táskáját, egy rántással szétrántott a táskáján a cipzárját, beletette a kis erszényt, a cipzárat behúzta, azután a táskáját a hóna alá eldugta, pénzt adott a kalauznak, s mikor jegyét megkapta, a következőképpen a táskájába elrakta, hóna alól elővette a nagy kézi táskáját, egy rántással szétrántott a táskáját a cipzárját, belenyúlt a táskájába, a kis erszényt kivette, a táskán a cipzárat összehúzta és letette, azután a kis erszényen húzta szét a cipzárat, betette a jegyet, aztán behúzta a cipzárat, újra a kezébe vette a nagy kézi táskáját, egy rántással szétrántott a táskáját a cipzárját, beletette a kis erszényt, a cipzárat behúzta, azután a táskáját a hóna alá eldugta. Amikor ez megtörtént, egy ellenőr belibegett, és a nőz odaér, meg kérte tőle a jegyet. Erre újra elővette a nagy kézi táskáját, egy rántással szétrántott a táskáját a cipzárját, belenyúlt a táskájába, a kis erszényt kivette, a táskán a cipzárat összehúzta és letette, azután a kis erszényen húzta szét a cipzárat, kivette a jegyet.

újra erőre folytatta, újra a kezébe vette a nagy kézi táskáját, ellátása szétrántott a táskáját, a cimzárját, belenyúlt a táskájába, a kis erszét kivette, a táskát, a cimzárat összehúzta és letette, azután a kis erszényen húzta szét a cimzárat, betette a jegyet, aztán beúzta a cimzárat, újra a kezébe vette a nagy kézi táskáját, ellátása szétrántott a táskáját, a cimzárját, beletette a kis erszét, a cimzárat behúzta, azután a táskáját a hóna alá

0: Hagyják el nyugalom, hogy elfogadhassam, amíg megváltoztatni nem tudok. Adj bátorságot, hogy megváltoztathassam, amíg meg tudok változtatni, és adj bölcsességet ahhoz, hogy mindig meg tudjam különböztetni egyiket, tavasz, nyár, ősz, tél. És hol van mindez? Hol van a nyár? Hol van a tél? Nem lát? Nem. Hát lehet manapság igazán évszakokról beszélni? Valamikor régi. Ez volt akkor igen, ha? És most nem mondom. Most is van, valami van, igen, valami van, de ez nem ez az igaz. Nem. Aj, emlékszem 100 évvel ezelőtt, akkor voltam az igazi aj. Mindent elöntött a víz. Mindent. Még egy kémén se látszott ki. Ez volt amcsak az igazi tavasz. Vagy a nyár? Ujjjjj. 66 fok meleg. Árnyékban. Árnyékban. Minden odaéget. Minden. Ajjaj, és manapság, nem mondom, most is van, valami van, de ez nem az az igazi. Ne. Odát. Értettem? Odát. Ott, igen. Tavasz, nyár, ősz, tél, rendszer. Rendszer van. Szisztema. Odát. A tél. Nevezem. Na, és nálunk? Nem mondom, valami van. Igen, van valami. Na ja, etwas ist schon da. Ich will nicht sagen, aber es ist nicht das. Igen. Na. Az erdőben egy medve volt a nyúl. Hogy történt az? Az erdőnek medve kellett, de csak nyúlra volt. A medve így is vállalta, és medve munkát végzett, nyúl illet medve. Amíg meg nem tudta, hogy ugyan ebben az erdőben egy nyúlot neveztek ki medvenek. Felbösszült a medve, hát ez mégis csak sok. Egy inci-finci nyúlkok medve fizetést. Panasztett a fördefotosaknál, kiszálltak az oroszlánok, egy egész bizottság, bédeztek a nyúlot és a medve. Ön medve? Kérdezte a bizottság a nyúltól. Az vagyok, válaszolta a nyúl. És mutatta az irataid. Valóban ön medve. De hisz én vagyok a medve, bődült a medve. Igen. És hol vannak az irataid? Miért vitatkozik medve társ? Itt világosan az áll, hogy ön nyúl. Azt kérdik, hogy mi ebből a tanulság. Milyen tanulság lehet, amikor a bizottságban az oroszlánok funkciójában szomorok ültök?
1: Jó napot kívánok! Jó napot kívánok!
0: Szervasz!
1: Szervasz! Köszönöm szépen, szervasz!
0: Van?
1: Van. Na? Valami van.
0: Van. Na, kaptál, vettél, igen?
1: Hát valamit vettem.
0: Nagyon jó. Na? Ah, gyerek, gyerek vagy. Tudtam, kit kell elküldeni. Na, itt tehát van 10 elektromos kemence, és...
1: Nincs.
0: Hogy nincs? Nincs?
1: Nincs.
0: Nem vettél semmit?
1: Vettem.
0: Vettem?
1: Igen.
0: És mit vettél? Mit vettél? Na, kérem
1: mi?
0: Szépen. Mit vettél? Na? Na? Mit vettél? Na?
1: Frigider.
0: Mit csinált?
1: Frigider. Igen.
0: Aha. Frigider. És mi lett nekünk Frigider?
1: Mi?
0: Minek nekünk Frigider?
1: Frigider!
0: Minek nekünk Frigider?
1: Nyáron bekopcsoljuk.
0: Nyáron be.
1: Igen.
0: No, és akkor mi lesz? Mi lesz?
1: Mi?
0: No, én is azt kérdem, mi lesz? No? Mi lesz?
1: Mi? Jó, hideg sör lesz.
0: Hideg sör? Nagyon finom. Hideg sör, nagyon finom. Ezt látom? Tudod, mit kapsz? Ez volt az utolsó dobás. Csipész. Aj, Frigider. Van elektromos kemencehelye. Utolsó dobás. Érted?
1: Értem.
0: No, megyek tovább. Szerszámokot tettél?
1: Nem.
0: Nem?
1: Nem.
0: Semmit se vettél?
1: Valami van.
0: Vettél. No, no, mi? Mi van? Van?
1: Igen. Igen.
0: Na, mit kaptál? Festéket.
1: Nem.
0: Ládakot. Nem?
1: Nem.
0: Betonkeverő.
1: Nem.
0: Mit? No? Na! Nyugd már ki! No!
1: Zongora.
0: Micsoda?
1: Zongora.
0: Zongora?
1: Igen.
0: Jézus Mária.
1: Zongora.
0: Köszönöm szépen.
1: Szívesen.
0: És mire lesz jó a zongora?
1: A zongora?
0: Igen. És mire lesz jó a zongora? Igen, és mire lesz jó a zongora?
1: Oh, bejárathoz állítjuk.
0: Aha, a bejárathoz. És mi lesz akkor?
1: Mi lesz?
0: Igen. Mi lesz?
1: Mi lesz?
0: Mi lesz akkor?
1: Elő-kelő lesz.
0: Elő-kelő lesz. Igen. Ez nagyon jó. Nagyon érdekes. Komoly dolog lesz, ha a zongorot a zöldségraktárunk bejáratához állítjuk.
1: Jézus Mári!
0: Értem. Utolsó dobásod. A zongora nagy?
1: Nagy.
0: Fedele van?
1: Van.
0: Anna, mindegy. Majd a krumplit és uborka toroljuk benne. Érted?
1: Értem.
0: Utolsó dobásod. Tovább. Szemvételi könyvek vannak?
1: Azok speciál nincsen.
0: Nincs?
1: De a flexométereket, mik mindig sorban állok.
0: A gyerek vagy. Ha? Mi az? Flexométer?
1: Nem tudom. Talán nem vegyük meg.
0: Dehogy nem. Vegy az évnek a pénzt, a keretet Úgyis el kell költeni. Csíjes a flexometereket! Más!

0: táltos kecske. Egyszer volt, hol nem volt, nem is erős messze, csak galambfalván. Volt egy talipásztor legény. Nem volt ennek a legénynek semmi egyebe az égvilágon, csak egy botja, és egy huncfut táltos kecskéje. De tudjátok meg, hogy azzal a 100 darab jóval, amit a kezére adtak a gazdák, nem volt annyi baja, bosszúsága, mint az egy kecskével. Mindig félrejárt a jó seregtől. Nem lehetett semmi letteképpen becsületre szoktatni. Egyszer, mikor már erősen kijött a béketűrésből a szegény legény, fogta a botját, és amúgy istenesen ódalba hajítja a kecskét. Maradt nekem a kecske, de azzal csak tovább ugrándozott. A bot pedig, lásd csodát, eltűnik a föld színéről. Odafutott a legény, keresi a botját, hát akkor alig van ott, hogy egy ember éppen jól befért ott. Gondolja magában a legény, hogy ő bizony nem hagyja ott veszni a botját, ha addig él is, mert egyebesen maradt az apjáról. Rikkant egyet, szervusz világ! És azzal csak hup, eltűnt, mintha sohasem is lett volna ezen az árnyékvilágon. 7 nap, 7 éjjel mind ment lefelé a legény, és csak akkor ért igazi földet a lába. Hát, édes jó Istenem, milyen országba került szegény feje. A réteken csupa aranyfű termett, a vizekben aranyhalak úszkáltak, az erdőkben csupa aranytollas madarak fütyültek. Megy, mendegél a legény, és így egyszerre olyan fényes palotára talál, hogy szinte megvakult a nagy fényességtől. Csak a kapuján 3 gyémántalma világított gyertya helyett. Hát még a palotában. Gondolja a legény, egy életem, egy halálom, bemegyek. Hadd lássam, miféle népek laknak ott. Oda bizony be is mehetett, mert ott csupa tündér kisasszonyok voltak. Egyik szebb a másnál. Bezzeg volt-e kezefogója. Mindjárt körbevette ez a sok szép leány. Megfogták, s úgy megtáncoltatták, hogy a lelkit is szinte kirázták. Könyörgött szegény feje, hogy eresszék szabadon, ő a botját keresi. De bizony a leányok nem eresztették el, míg az óra éjfélt nem ütött. Ekkor azt mondta az egyik tündér kisasszony. Hallod-e, te szegény legény? Most már mehetsz, de arra ne is gondolj, hogy többet ez életben megtalálod a botodat. Ami egyszer idejő a ti országotokból, az többet vissza nem kerül. Hanem adunk neked egy aranyvesszőt, és ahogy gondját viseled, úgy veszed hasznát. Hát tudd meg, hogy ennek a vesszőnek olyan csuda ereje van, hogyha elevenre ütsz, mindjárt szörnyet halaz. A nem eleven test meg úgy összezsugorodik az ütéstől, hogy a zsebedben is elviheted. Megköszöni a legény a szép ajándékot, és gondolja, mindegy már, ha nem is találja meg a botot, többet ér az aranyvessző annál. Azzal nyakába vette a föld alatti országot, és addig ment, hogy elért egy rézvárhoz. Hát, annak egyik ablakából egy szép leány hajol ki. Köszön a legény. Adjon Isten jó napot, ifjú leány. Adjon Isten neked is, szegény legény. Hol jársz itt, ahol még a madár se jár? Én bizony, feleli a legény. Jöttem, ahogy jöttem ebbe az országba, de hogy kerültél ide te? Azt mondd meg nekem. Könnyű volt nekem, te szegény legény, mert engem a 7 fejű sárkány hozott ide. Szóból szó lesz addig, hogy a legény csak beszökött az ablakon, és megegyeztek, hogy megszöknek, míg a 7 fejű sárkány vadászni jár. De egyszer csak nagyot csendül a rézvár. Hát jó a 7 fejű sárkány. 7 singre szakadt előre a láng a szájából. Megijedt a leány, hirtelen bebújtatja a legényt az ágy alá. De bejön a sárkány nagy zakatolással, derendóciával. Nagyokat cippogat az órával, és kérdi a leány.
1: Ki van itt, hé? Miféle emberszagot érzek?
0: Eleget esküdözik a leány égre, földre, hogy itt senki lélek nincsen. De hiába. A 7 fejű sárkány mindent össze-vissza hány. A legényt megtalálta az ágy alatt. Na ez most bizonyosan szörnyű halálnak halálával hal meg szegény feje. De bezeg nem ijedt meg a legény. Eszébe jut, hogy van neki egy aranyvesszeje. Suhint egyet azzal a 7 fejű sárkányra. Ez úgy hanyat vágta magát, hogy a föld is megdöndült belé. Abba a helybe szörnyű halált halt. No, most mehetünk, mondta a legény. Ez ugyan fel nem ébredt többet az álmából. Kimentek a várból, s hát, lásd csodát. A rézvárból egy kicsi rézarma lett, pedig csak megsuhinte a legény az aranyvesszővel. Szépen a revébe tette, és tovább mentek. Amint mentek, mendegéltek, egy ezüst várhoz értek. Hát, ennek az ablakából még szebb leány nézett ki. szóba elegyednek vele, és megtudják, hogy ezt meg a 14 fejű sárkány rabolta el.
1: Hiszen majd adok én annak,
0: erősködött a legény. Bementek a várba, és mikor a 14 fejű sárkány hazajött, a legény meg sem várta sem jó, sem rossz szavát. Fejbe kolintotta az aranyvesszővel, és a sárkány egyszeribe felfordult. Az ezüstvárból im csak rásuhintott, egy kicsi ezüstalma kerekedett. A legény ezt is eltette szép gondosan. Most már hárman folytatták az útjukat. Mentek, mendegéltek, hegyen, völgyön által, s im egyszerre csak egy aranyvárhoz értek. Volt, amilyen volt az a kettő, de még az aranyvárból nézett ki gyönyörű szép leány. Mindjárt felszól a legény, hogy tartson velük, ha jobban szereti odafönn a más világban. Hely, hogy ne szeretném, sóhajtozott a leány. Elmennék én szívesen, de 24 fejű sárkány megöl, ha innét elmozdulok. Csak gyere ki, ne félj, biztatta a legény. Majd eligazítom én a dolgát a 24 fejű sárkánynak. Kettőt már megöltem, ő lesz a harmadik. Még jóformán nem is végezheti a beszédjét. Nagyot csendül bondul az aranyvár. Hát jó a sárkány, hogy a szájából 77 sinnyire szakad a veres láng. Megérkezik a várhoz, nagyot dobbant egyet, s kérdi.
1: Hát ti mit kerestek itt, emberizinkek?
0: Mi bizony téged? Felelt a legény, és azzal úgy meglegyintette az aranyvesszővel, hogy mind a 24 feje leszakadt a testiről. Hely, megörült a leány. Örömébe kiugrott az ablakon, éppen a legénynek a nyakába. Hálálkodott, hogy csak érjenek ki a más világra, soha meg nem felejtkezik róla. A legény pedig megsuhintotta az aranyvárat, abból meg lett egy szép kicsi aranyalma. És azt is eltette. Elindult most a legény negyed magával. És addig meg sem állapodtak, míg annak a liknak a szájához nem értek, amelyik éppen az igazi világba vezetett. Megérkeznek a likhoz, indulnának is fölfelé. De hogy?
1: Hely, aki árgyélusa van,
0: rikkant egyet a legény.
1: Ide eljöttünk, de még magam sem tudom, hogy vergelődünk fel.
0: Bucsálódott a legény, vakarta a fejét, gondolt ide, gondolt oda, de semmi letteképpen nem tudott valami okosat kieszelni. Hát egyszer csak, amit így bucsálódnak, valami kecske megegést hallanak. Megszólal a legény. Akár mi legyek, ha ez nem az én táltos kecském megegése. No, ne féljetek, leányok, nem maradunk itt. Azzal odahajlik a lik szájához, a száját fölfele tartja, s nagyot rikkant.
2: Cege, te! Hé! Hé! Cege, hé! Mekeke!
0: Felelt vissza a kecske.
2: Te vagy édes kecském! Szaladj! Kerisd össze, ami kötél van a faluban, kösd össze azokat, azután kösd a farkadra, erezd le a likon, s húzd fel minket innét! Mekeke, hányan vagytok?
0: Kérdi a tártos kecske.
2: Csak négyen,
0: kiállta a legény.
2: Hát aztán, persze meg többet,
0: kérdi a kecske.
2: Nem, édes kecském, csak keríts sok kötelet.
0: Elfut a kecske, összekeríti, amennyi kötél csak volt a faluban, azokat összekötözte, aztán jól a farkára bogozta, s leeresztette a likon. Hanem, hogy szavamat össze ne keverjem, amíg a kecske odajárt kötélért, a leányok közrefogták a legényt mindenféle mézes-mázos beszédekkel, és elcsalták tőle mind a három almát, de még az aranyvesszőt is. Úgy egyeztek meg azután, hogy először felhúzatják a rézvárbeli leányt, másodszor az ezüstvárbelit, harmadszor az aranyvárbelit, és legutoljára a legényt magát. De bezzeg ezeknek sem kellett egyéb, csak fenn legyenek. Mindjárt összesúgtak, buktak, hogy a legényt nem húzatják fel egészen, hanem amikor a kecske féligre felhúzta, elvágják a kötelet. Ők pedig tovább állítanak az almákkal meg a vesszővel. Úgy tettek, ahogy megbeszélték. De a szegény legény nem volt olyan erősen feje lágyára esett, mint ők gondolták. Gondolta magában, hogy próbára teszi azokat a fehér népeket. Vajon nem akarnak-e vele valami huncfutságot? Felkötött a kötélre egy jó nagy követ. Azt el is kezdte húzni a táltos kecske, de még féligre sem húzhatá fel, azok a fehér népek elnyiszentették a kötelet, s a kő visszasuppant.
1: Hely, de elbusulta magát a szegény legény, s erőst meg volt keseredve, hogy őt így el tudták bolondítani azok a leányok.
0: Kiabált fel a likon torka szakadtából, szólongatta a táltos kecskét, de viszony az nem mekegett vissza, mert azok a gonosz leányok magukkal vitték.
1: Nos, most már mehet, amerre a szeme lát, csak ki nem a hazájába. Hová tekeredj?

0: Te szegény legény, ugyan bizony, hogy kerekedtél ide-vissza? Elbeszélni a legény nagy szomorúan, hogy járt, mint járt azzal a három leánnyal. És ahogy elbeszéli, mondja a tündér kisasszony. Egyet se búsulj, te szegény legény. Nesze, adok neked most egy gyémánt veszőt. Azok a leányok bizonyosan újra várat csináltak azokból az almákból. De te csak suhincs meg ezzel a gyémánt veszővel mind a három várat, és megint három alma lesz azokból. A három almát megint suhincs meg egyszer-egyszer, és a háromból lesz egy gyémánt vár. Azt mondja a legény. Köszönöm a drága ajándékot, szépséges tündér kisasszony. De mit csináljak vele, ha nem tudok kivergődni a hazámba? Azon se évedünk, mondta a tündér kisasszony. Csak most siess el innét, mert mindjárt 12-t üt az óra. Majd csak eligazodol ezzel, vagy így, vagy úgy. Elbúcsúzik a legény nagy hálálkodással, s tovább megy. Amint menne, mendegélne, talál egy nagy fát. De ez akkora volt, hogy a legfelső ága éppen az égig ért. Ezen az ágon volt egy sasfészek, abban 6 sasfióka. Hát, lelkem Istenem, egy rengeteg nagy kígyó csak tekerőzik fel a fán, és egyenest a fészeknek tart. No, ez a falánk állat most bizonyosan mind felfalja azokat a sasfiókákat. De már azt nem hagyom, mondja a legény magában. Az úgyi neki, csak beléfogózik a legalsó ágba, hirtelen felmászik a fára, elő a gyémánt veszőt, és olyat suhint a kígyóra, hogy az mindjárt lefordult a fáról. Hely, hálálkodtak a sasfiókák, hogy így, hogy úgy lesz, csak az anyjuk hazajöjjön. És im, egyszerre csak nagy fekete felleg kerekedik a fészek fölött. Bezzeg, hogy éppen az öreg sas volt ez a felleg, mindenféle eleséggel jól megrakodva. Csak az egyik szárnya alatt hozott 12 őzet. Meglátja legényt a fészek mellett, és nagy mérgesen feléje legyint egy szál tollával.
1: Hát te mit keresel itt? Most mindjárt halálfia vagy.
0: Oly, sírnak, csipognak a fiókák, hogy ne bántsa azt a jó embert, mert az életüket mentette meg.
1: Azt mondja az öreg sas. No, te legény, azt hallom, hogy megmentetted a fiaim életét. Mivel szolgáljam meg?
0: Hely, sóhajtott a legény. Nagy lenne az én kérésem még neked is.
1: Talán bizony ki szeretnél jutni ebből a mi hazánkból.
0: Ennyi, de eltalálod, te öreg sas. Álmélkodott a legény.
1: Noha csak ez a baj, az még nem sok.
0: Azzal nagy hirtelen felvetett a hátára egy nagy átalvető elemózsiát, a legényt ráültette, és meghagyta neki, hogyha enni kér, csak vessen neki mindig egy-egy jó falást az átalvetőből. Felül a legény a sas hátáros, ez repül is, de úgy, hogy amerre szárnyalt, rettentő nagy fergeteg támadt utána. Csak repült, repült a sas felfelé alikon, s mindegyre kért egy-egy falást az átalvetőből. Egyszer-kétszer még nagyokat rebbentett, és azzal alig száján voltak. Ott letette a legényt, elbúcsúztak egymástól, a sas visszarepült, a legény pedig útnak eredt, ha valahol megtalálná három várat. Megy, mendegél, hegyeken, völgyeken által, országvilág ellen, s hát egyszer kecskemekegést hall. Megáll a legény, s hallgatózik, fülel mindenfelé. Ez bizony az én táltos kecském. Megy a mekegés után, s addig megy, hogy egy részvárat ér. No, hiszen ez kellett neki is. Az ablakban ott ült nagy pirimókusan az első leány. Megállj, gondolá a legény, mindjárt a zsebembe kerülsz te. S azzal csak megsuhintá a várat a gyémánt veszővel. Alma lett belőle, s a zsebébe tette. Megy tovább, s megint kecske mekegést hall. Addig megy a mekegés után, hogy az ezüst várhoz ér. Ezt is megsuhintja, s a várból lett almát leányostul zsebébe teszi. Így tett az aranyvárral is. Mikor mind a háromból alma lett, megsuhintá újra azokat, s a három almából olyan gyémánt vár lett, hogy nem volt annak párja hetet hét országban. Nosza mindjárt bement a várba, de szeme szája elállott a sok minden fényességtől. Azt hitte, hogy megvakul a szertelen ragyogástól. Végig járt a rengeteg nagy szobákat, de csak nem tudta, hogy melyikbe telepedjék meg. Akkorát sóhajtott, hogy a gyémántvár is megmozdult belé. Hely, csak volna itt még valaki. Még ki sem mondta, hát csak megnyílik egy ajtó, s a nyakába szökik éppen az a tündér kisasszony, aki a gyémánt veszőt ajándékozta. Te az enyém, én a tiéd. De bezzeg, lett nagy sokadalom, lakodalom. Táncolt minden lélek. Elegenül a táltos kecske, hogy minden ablakot kirúgott nagy kedvébe. Holnap a kecske legyen a vendége.

Máruska. Hol nem volt, hetet hét országon innét, az óperen kidőlt kemencének bédőlt oldalában, volt egyszer egy szegény özvegyember, annak két szép leánykája. De olyan szépek voltak ezek a leánykák, hogy király kisasszonyoknak is beillettek volna. Éppen a szomszédban lakott egy özvegyasszony. Azt mondja egyszer a nagyobbik leánykának, Cerceruskának. Hallod-e te, Cerceruska? Mondd meg a te édesapádnak, vegyen feleségül engem, és én eztán titeket tejbe, vajba fürözgetlek. Megörült Cerceruska, mondja az apjának, hogy mit üzent a szomszédasszony. Az özvegyember bizony nem is vár két üzenetet, feleségül veszi a szomszédasszony. Na volt-e vígélet egy hétig, kettőig? De ez csak egy hétig, kettőig tartott. A szegény leánykák már a harmadik héten többször kaptak verést, mint enni. De ők ezt nem tűrik, inkább világgá mennek. Megegyeztek, hogy elmennek az erdőbe eprészni, s többé vissza nem térnek. Mikor felkészülődtek, s kívül voltak a kapun, a gonosz mostoha utánuk kiáltott. Az Úristen engedje meg, hogy amiféle állat lába nyomából isztok, olyanná változzatok! A kisebbik leányka nem hallotta az átkot, de igen, Cerceruska, s mikor az erdőbe értek, ugyancsak a lelkére kötötte, hogy ne ígyék semmiféle állat nyomából, akármennyire megszomjuhozzék. De eprészés közben a két leányka elbódorgott egymástól, s a kisebbik csak nem tudá eloltani a szomjúságát eperrel, nekidült egy őzlába nyomának, ivott abból, és láss csodát, mindjárt őzzé változott. Egyszer csak keresi Cerceruska mindenfelé a testvérét, kiáltozza, de nem találja, nem veszi semmi hangját. Sírt Cerceruska keservesen, hogy csak úgy zengett belé az erdő. Amint így bolyongál a keserves sírással, meglát egy kicsi őzecskét. Hát, az a kicsi őzecske úgy nyihog, úgy fut ő hozzá, nyalja, csókolgatja. Jaj, az az ő testvér. Sírt Cerceruska még keservesebben, aztán megölelte az őzecskét, és úgy vezette keresztül az erdő. Mennek, mendekélnek, és egyszer csak Cerceruska egy vadászt vesz észre, amint kopójával jő az úton szembe velük. Haj, de megijedt szörnyűségesen! Most, ha az a vadász meglátja, bizonyosan meglövi az ő testvérét. Néz erre, néz arra, hogy hová rejtőzzék el. Meglát félre az úttól egy szénabogját, s szépen oda behúzódnak. Alig, hogy elhelyezkednek, hát jön a vadász kopója, kezd a bogja tövében szimatolni. Azzal hirtelen megfordul, visszafut a gazdájához, s egyre csak ugrál reá, s elkezd keservesen vinnyogni, mintha éhes lett volna. A vadász kivesz a tarisznyájából egy darab kenyeret, odadobja a kopónak. Usdi neki, vesd el magad! Úgy elszalad a kenyérrel, mintha ostorral kergették volna. A bogjához futott, a kenyeret beadta Cerceruskának, aztán ismét visszafutott a gazdájához, s vinnyogott keservesen. A vadász másodszor is vetett kenyeret neki, s a kopó most is elfutott azzal. De csak hamar visszafordult, s harmadszor is kenyeret kért. Megállj, mondá a vadász. Adok harmadszor is, de most már megnézem, hogy hová viszed a kenyeret, mert nem hiszem, hogy magad ennéd meg. De bezzeg elállott a szeme szája a vadásznak, mikor látja, hogy a bogja aljából egy szép növendékleány s egy őzecske dugja ki a fejét. Megijed Cerceruska szörnyűségesen, hogy vége őnek és az ő testvérének. Meglövi az a vadász, bizonyosan meglövi. Oda kiállt a vadász. Hát te ki vagy? Mi vagy? Hogy kerültél ide, szépséges, szép leányka? Azt felelte Cerceruska. Megmondom, ha nem bántja ezt az őzecskét, édes vadász bácsi. Csak gyertek ki, ne félj, nem bántlak. Erre Cerceruska kibújt a bogja alól, s vele a testvére is. Elmondta, hogy ki is mi ő, meg ez a kicsi őzecske. Azt mondja a vadász. Ne búsulj, ne sírj, te szép leányka.
Én vagyok Fejérország királya. Elviszlek az udvaromba belső leánynak a feleségem mellé. A testvérednek is jó dolga lesz. Külön kertben tartom, nem lesz semmi bántódása. Azzal elmentek haza a király palotájába. Cerceruskából belső leány lett, az őzecskét pedig olyan kertbe zárták, ahol csupa aranyfák voltak, és azokon mind aranymadarak énekeltek éjjel-nappal. Közben legyen mondva, s minden ember jól megjegyezze, a fehér király még egy esztendős házas sem volt. De a királyné nem hiába volt a fekete király leánya, olyan csúnya volt, mint a rút idő. Hiszen egyéb sem kellett neki, hogy ilyen szépséges szép leányt hozzanak belső leánynak. Egy napig, kettőig csak elnyomta a mérgét, de azután elé állott, s azt mondta az urának. Hallá-e, kied! Eltakarítsa innét ezt a leányt, mert nem áll ennek a keze semmiféle dologra! De a király azt felelte. Ha nem áll annyi, akkor ne dolgozzék. Telt múlt az idő. A király egyszer egész udvarával elment vadászni, csak a felesége meg Cerceruska maradtak otthon. A gonosz lelkű királynénak sem kellett több. Szép, mézes, mázos szavakkal elhitt a Cerceruskát abba a kertbe, hol a kicsi őzet tartották. Volt abban a kertben egy feneketlen tó. Amint ennek a partjához érnek, azt mondja a királyné. Nézd bele, Cerceruska! Nézd, milyen szép vagy! Cerceruska belenézett a tóba, s a királyné nagy hirtelen beletaszította. Látta ezt az őzecske, nyihogott keservesen, de a királyné azt mondta. Nyihogj! Nyihogj! Csak ne beszélj! Hazajön a király, és kérdi. Hol van Cerceruska? Hímezett, hámozott a királyné, hogy ő bizony nem tudja. Talán nem tetszett neki a jó élet, s elszökött az udvartól. Hely, búsult a király, hogy szinte felvetette a bánat. Kerestette Cerceruskát az egész országban, de csak nem tudták megtalálni. Egyszer a királyné nehéz beteg lett. Azt mondja az urának, hogy vétesse ki a kicsi őznek a szívét meg a máját, rántassa meg neki, mert egy őszember azt mondotta neki ma éjjel álmában, hogy addig meg nem gyógyul, míg annak a kicsi őznek a szívét s a máját meg nem eszi. Eleget mondta a király, hogy álom, s esős idő, de a királyné erősen rászegődött, s nem hagyott békét neki. Gondolja a király, elmegy vadászni, lő egy őzet, s majd annak a szívét s a máját megsütteti. Az ősz csak ősz, mindegy forma szíves mája van. Hanem míg a király odajárt, a királyné fölkelt. Nem volt annak a gonosz asszonynak semmi baja sem ezen a világon. Mészárost hivatott, s elmentek a kertbe, hogy megöljék az őzecskét. Meglátja a szomorú kis állat a királynét, s a mészárost a nagy késsel. Mindjárt tudta, hogy ezek az ő életére törnek. Hiába csalogatták mindenféle jóval, úgy nyargalt körül a kertben, mintha a szemét vették volna ki. Eközben megjött a király, s egyenest a kertbe ment. Hát, az őzecske éppen a feneketlen tó szélén áll, s mind azt mondogatja. Kelj ki, édes Cerceruskám, tónak fenekéből, nagy halnak beléből, pedig ha kés gyenge bőrömnek, mossák a résztányért piros véremnek. Hallja ezt a király, mindjárt összekiabálja az egész udvar népét, a feneketlen tavat kimeredte, a nagy halat kifogatta, s kivágták belőle Cerceruskát. S hát, lásd csodát! Cerceruska élt, s még százszorta szebb volt, mint annak előtte. A kis őzecske örömében keresztül bucskázott a fején, s ismét leányka lett belőle. Haj, de elönté a méreg a királynét. Még szólni sem tudott, megpukkadt a nagy méregtől. A királynak is csak ez kellett. Az ármányos asszonyt beledobatta a feneketlen tóba, s még aznap feleségül vette a szép Cerceruskát.
éppen 7 álló hétig tartott a lakodalom. Akkor a fiatal pár dióhéjba kerekedett, s a küküllőn leereszkedett. Holnap legyenek a ti vendégeitek!

0: egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer egy csizmadia, meg egy varga. Csizmadiát Pütyöknek hívták. Szegényebbek voltak a templom egerénél. Valamikor ettek, valamikor nem. Megunták a sok éhezést, elhatározták, ha a mesterség nem megy, szereznek pénzt úgy, ahogy lehet. Kifundálták, hogy ellopják a bírónak a 6 lovát, kiviszik az erdőbe, egy nagy fához kötik, a csizmadia pedig elmegy a bíróhoz, és kiolvassa, hogy hol vannak a lovak. Mert a csizmadiának volt egy csodás könyve. Úgy is lett. A varga kivitte a lovakat az erdőbe, egy nagy fához kötötte, a csizmadia pedig elment a bíróhoz. No, bíró uram, mit fizet, ha nyomra vezetem? A bíró 300 forintot ígért neki. A bíró elindult a csizmadiával. Ment az egész faluval, kibaltával, kifejszével, kivillával. Szemük, szájuk tálva maradt a csodálkozástól. Csak ugyan ott volt mind a 6 ló, egy nagy fához kötve. A bíró örömébe mindjárt kifizette a csizmadiának a 300 forintot. Híre ment az egész országban, hogy Pütyök uramnak van egy olyan csodás könyve, amiben minden bele van írva. Meghallotta ezt a király, mert éppen azokban a napokban veszett el a királyné legszebbik gyűrűje. Nagyon busolt a királyné, belebetegedett. Hiába írtak az orvosok mindenféle gyógyszert, nem tudták meggyógyítani. Azt mondták, ha a gyűrű nem lesz meg, a királyné bele is halhat. A király elküldte az udvarmestert, hogy hozza el Pütyök uramat. Megérkezett. Elmondta, hogy mit üzent a király. Pütyök uram hiába tiltakozott, hogy ő neki már elveszett a csodás könyvje. Nem tud semmit. Kékült, zöldült, remegett, mint a nyárfa levél. De az udvarmester azt mondta, jönni kell. Mit volt mit tennie, elbúcsúzott a feleségétől, a gyerekeitől és Varga komától. Beült a hintóba, egész úton a szavát se lehetett hallani. Megérkeztek a királyi udvarba, a király örömmel fogadta. Azt mondta, 6 szekér aranyat ad, ha meg lesz a gyűrű. Pütyök uram 3 napig kérte a királyt, hogy hadd gondolkozzon. A király beleegyezett, a legszebb szobát adta neki. Finom ételeket, italokat kapott, azt se tudta szegény feje, mit igyon, mit egyen. Eltelt egy nap, nem is gondolkodott, hiába gondolkodott volna, nem jutott eszébe semmi. Eltelt a második nap, a harmadik nap, gondolta magába. Na Pütyök, vége lesz most a jó életednek, még utoljára megszámolom, hány fogást kapok vacsorára. Közben kopogtak az ajtón, belépett az inas. Ahogy meglátta Pütyök uram, azt mondta, itt jön az első ára, az inas úgy megijedt, lehetette a tálat, és kiszaladt a konyhába. Jaj, végünk van! Ez a csodás ember tudja, hogy mi loptuk el a királyné gyűrűjét. Közben legyen mondva, csak ugyanaz inas, a szakács és a kukta lopta el a királyné gyűrűjét. Majd én viszem a második fogást, mondja a szakács. Ahogy meglátta Pütyök uram, azt mondta, itt jön a második. Ő is megijedt, leejtett a tálat, kiszaladt a konyhába. Jaj, végünk van, tényleg tudja ez a csodás ember, hogy mi loptuk el a királyné gyűrűjét. Majd én viszem a harmadik fogást, mondja a kukta. Ahogy meglátta Pütyök uram, azt mondta, itt jön a harmadik. Ő is megijedt, leejtette a tálat, nem csak leejtette, hanem térdre borult, és azt mondta, jaj, ne árulj el a királynak, mert fejünket véteti, mint inkább adunk 300 forintot fejenként. Előadatta a gyűrűt, beledugta egy kenyérbélbe, éppen akkor mentek el a király pulykáit, ledobta, a legnagyobbik pulyka felkapta, lenyelte, szaladt, Tücsök uram jelenteni a királynak, megvan a gyűrű. Felséges királyom, megvan a gyűrű. Vágassa le a legnagyobbik pulykáját, annak az uzájába megtalálja. A király levágatta a pulykát, felvágták az uzáját, és csak ugyan benne volt a gyűrű. Szaladt a királynéhez, megvan a gyűrű. Egyszerre meggyógyult, mint az arcáról letölötték volna a betegséget, meggyógyult. A király megadta ígéretét, megrakadott 6 szekeret alanyjal. Még egy regiment katonát is adott melléje, hogy az úton a rablók el ne vegyék tőle. Gondolta magába az udvarmester, megtréfálja a Tücsök urat. Leszállt a hintóból, markába szorított egy prücsköt, és kérdezte. Na, prücsök, mi van a markomba? Vakarta a fejét kinnyába, azt mondta. Na, prücsök, most megszorultál. Az udvarmester szétnyitotta a kezét, és azt mondta. Csak ugyan nagy tudású emberken. Közben hazaértek, behordták a tenger sok aranyat, Tücsök uram nem volt irigy, 2 marékkal osztogatta, de azért legtöbbet a vargának és a bírónak adott. Jövendőmondásért hiába jöttek, mindenkinek azt mondta, elveszett a csodáskönyv. Ha a csodáskönyv el nem veszett volna, az én mesém is tovább tartott volna.
1: Volt egyszer, hol nem volt, volt egyszer egy apóka meg egy anyóka. Apókának az volt a dolga, hogy télen a kis madarakat etesse. Egyik reggel nagy hó esett, apóka így szólt anyókához. Anyóka, kimegyek az erdőbe, megetetem a kis madarakat, és magocskát tett a tadisznyájába. És felhúzta a jó meleg kesztyűjét, kiment az erdőbe. Lehúzta a kesztyűjét, hogy jobban tudja etetni a kis állatokat. Valahogyan kiesett a zsebéből az egyik kesztyűje. Mikor elvégezte a dolgát, hazament. A kesztyű ott hevert a hideg hóba. Arra ment a béka. Felkiáltott. Nincs csak egy jó meleg kesztyű. Jó lesz télen megkuzodni a hideg elől. Azzal belebújt. Egy idő múlva arra ment a kisegér. Ő is meglátta a kesztyűt. Nincs csak egy jó meleg kesztyű. Lakik valaki ebben a jó meleg kesztyűben? Igen, a brekeke béka. És te ki vagy? A kisegérke. Megengednétek, hogy én is bebújjak? Igen, most már ketten laktam. Egy idő múlva arra ment a szarvasbogár. Ő is meglátta a kesztyűt. Nincs csak egy jó meleg kesztyű. Lakik valaki ebben a jó meleg kesztyűben? Igen, a brekeke béka és a kisegérke. És te ki vagy? A szarvasbogárka. Megengednétek, hogy én is bebújjak? Igen, most már 3 laktak. Egy idő múlva arra ment a hangyácska. Ő is meglátta a kesztyűt. Megkérdezte, lakik valaki ebben a jó meleg kesztyűben? Igen, a brekeke béka és a kisegérke és a szarvasbogár. És te ki vagy? A hangyácska. Megengednétek, hogy én is bebújjak? Igen, most már 4 laktak. Telt múlt az idő, egyszer csak arra lettek figyelmesek, hogy nagyon ropog a hó, és kíváncsian kidugták a fejüket. És akkor látták, hogy a nagy barna medve cammogott arra. Brum, brum, nicsok, egy jó mölök köztjük. jól lesz tőlem meghúzódni. A kisállatok könyörögni kezdtek. Kedves Petve bácsi, te nagy vagy, a kesztyű pici, nem férsz bele, csak nekünk való. De a medve könyörtelenül dugdozta a nagy mancsát és az orrát. Addig nyomkodta, addig feszegette, még a kesztyű recs elszakadt. A kis állatok szanasz éjjel szaladtak. A medve még mérgében rá is taposott a kesztyűre. Apóka meg ez alatt hazaért. Akkor vette észre, hogy az egyik kesztyűje hiányzik. Biztosan az erdőbe maradt. Vissza is ballagott, meg is találta, de már el volt szakadva. Egész úton azon törte a fejét, hogy mitől szakadhatott el a kesztyű. Hazavitte anyukának, hogy varja meg. Mái napig is azon törték a fejüket, hogy mitől szakadt el a kesztyű.
2: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy szegény ember, s annak egy fia. Kolontos Palkó volt a neve. Azért hívták Kolontos Palkónak, mert kolontosság, bolondság volt, minden szava tette. Sírt, panaszkodott a szegény ember, hogy mi lesz az ő fiából, ha egyszer meghal. Addig sírt, rimánkodott, még egyszer csak ugyan meghalt, s Palkóra nem hagyott egyebet egy szamárnál. Háj, mit csináljon, Palkó? Kenyér nem volt az asztal fiában, a szeme zöldet, vöröset látott téségében. Ő bizony gondolt egyet, felült a szamár hátára, s elindult világgá. Ment, mendegélt, még egy rengeteg erdőbe nem ért. Nem ám a rendes úton ment, hanem kóvályogott jobbra-balra, míg eltévedt. Ahogy kóvályog, meglát egy öregasszonyt, aki rőzsét gyűjtött. Adjon Isten jó napot, öreganyám, köszöntötte. Köszönt, hogy öreganyádnak szólítottál, mert különben kiszedtem volna mind a 32 fogadat. No, gondolt a Palkó, ez bizonyosan boszorkány lesz. És igaza is volt, mert a vénasszony boszorkány volt. Öreganyám, mondta Palkó, nem mutatnám meg, melyik út vezet ki az erdőből? Megmutatom én, fiam, jó szívvel. Hanem segítsd a hátamra fölkötni ezt a köteg rőzsét. Segítek én, öreganyám. Azzal fölkötötte az öregasszony hátára a rőzsét, de úgy, hogy egyben őt hozzákötötte egy fához. Indulni akar az asszony, nem tud. Hely, ördögadt, elbugadt a legénye. A fához kötöttél, ugye? Ő ezért megátkozna. A szamarad mindig azt mondja, amit te. Azzal a vénasszony fekete macskává változott, kibújt a kötelékből, csettintett egyet, ott termett 12 egér egy kis kocsival, macska felpattant rá, s eltűnt. Ha-ha-ha! No ez ugyan jól megátkozott engem, mondta Palkó. Mi bajom származhatna abból, ha a szamarom utánoz engem? Azzal felpattant a szamáros mondta. Gyícsacsi! Mondta a szamáros. Gyícsacsi! Hallod-e? Nem én vagyok a csacsi, hanem te! Hallod-e? Nem én vagyok a csacsi, hanem te, mondta a szamár is. Megmérgesedett Palkó. Te szamár, ne feleselj velem, mert úgy a füled közé vágok, hogy holtod napjáig is megemlegeted. Ahogy mondta Palkó, szóról-szóra mondta utána a szamár is. Megmérgesedett Palkó, leszállt a szamárról, s jól oldalba kenegette a botjával. De a szamár sem maradt adósa. Úgy megrutka Palkót, hogy egy pocsolyába kötött ki. Elkezdett kiabálni. Segítség, segítség! Kiabált a szamár is. Segítség, segítség! Történetesen arra jártak a favágók. Meghallották a kiáltást, Palkó segítségre siettek. Hát a másik ember hol van? Kérdezték tőle, mikor kiúzták a pocsolyából. Milyen másik ember? Hiszen a szamaram kiabált. Mi? Még bolondot űzöl belőlünk? Na gyerünk a bíró elé! Bizonyosan te vagy a gyilkos annak a kereskedőnek, akik nemrég öltek meg. Megfogták Palkót, s vitték a bíró elé. A bíró kimondta a halálosítéletet. Fel kell akasztani, mert ő volt a gyilkosa a gazdag kereskedőnek. Van-e még valami utolsó kívánságot? Kérdezte a bíró, amikor a Malkót az akasztófa alá vitték. Nincs nékem utolsó kívánságom, csak az, hogy vezessék ide a szamaramat. Ha oda vezették a szamarát, Malkó a király elé fordult, letérdelt, s mondta. Felséges királyom, kegyelem árva fejemnek, én igazán ártatlan vagyok, mondta a szamár is. Felséges királyom, kegyelem árva fejemnek, én igazán ártatlan vagyok. Lett eleszörnő egy álmélkodás, még a király is elámult, mert sok országot bejárt, látott szebb-nézebb dolgokat, sok csodát, de olyan szamarat még ő sem látott, amely az emberi beszédet utánozta volna. Mindjárt megtette Palkót udvari bolondjának, s Palkó azóta is él, ha meg nem halt.

a mezei egér meg a házi egér. A mezei egér megunta a mezőn való lakozást. Hely, sóhajtozott magában. Mennyivel jobb dolga van a házi egérnek? Eső, hideg szél nem sanyargatja, s nem éhezik, mert mindig kap valami morzsalékot, hulladékot a házban. Addig-addig sóhajtozott, kesergett, hogy egyszer csak rászánta magát a nagy utazásra, s meg sem állott, míg a faluba nem ért. Ott betért egy házhoz, s nagy hirtelen beszaladt a patka alá. A házi egér éppen szundikált a jó melegségben. Jó napot, házi egér! Neked is jó napot, mezei egér! Hát te miért jöttél ide? Azért, hogy adj nekem szállást. Keserves az élet a mezőn. Sokat kell ám ázni, fázni, sanyarogni. Elhiszem neked, mezei egér, de bár én férhessek itt el. Aztán ne hidd, hogy olyan jó dolgom van itt. Sokat éhezem én is. Mégiscsak úri dolgod van az enyémhez képest, mondta a mezei egér. Kérlek, szoríts egy kis helyet nekem. Nem lehet, bizony nem lehet, hanem eredj fel a patkára, ott lakik a király, az talán ad szállást. Fölment a mezei egér a patkára, s hát csak ugyan ott volt a király, mármint a macska. A hasával a tűznek fordult, s úgy aludt, mint a bunda. Leszólt a mezei egér a házi egérhez. Nem merem megszólítani, mert alszik. Ne is szólítsd, hanem dugd a farkincádat az orrába, s mindjárt felébred. No, a boldogtalan mezei egér meg is fogadta a házi egér tanácsát. A farkincáját bedugta a macska orrába. De bezzeg felébredt a macska, s ahogy meglátta az egeret, egyet sem mozdult, és ham, bekapta. A házi egér nagyot kacagott a patka alatt. Úgy kell neked, te oktondi! Minek jöttél ide, ha nem tudsz bánni a macskával? Híre ment ennek a szomorú esetnek a mezei egerek országában, s azóta egy mezei egér se jöjjön be a házba. Tovább sanyarogott a mezőn.

Egyszer volt, hol nem volt, élt egy öreg apó és egy öreg anyó. Egyszer az öreg apó azt mondta az öreg anyónak, süssön egy kis vajas pánkot, egy csöpp lisztünk sincs. Kapasz fel a kosár oldalát, biztos, hogy jut egy csöpp kis liszt. Úgy is lett, felkaparta a kosár oldalát, s jutott is egy csöpp kis liszt. S abból a csöpp lisztből az anyóka sütött vajas pánkot. Amikor kitette az anyóka az ablakba vajas pánkot hűlni, megunta ott magát a vajas pánkó, és legurult a lépcsőre, lépcsőről az udvarba, udvarból az erdőbe. Gurult, gurult tovább, találkozott a nyullal, megeszlekte vajas pánkó, meg ne egyél sanda szemű, inkább mondok neked egy mesét. Vajas pánkó a nevem, álmondom, eredetem, magtárban seperták, kosárról kapartak, tájföllel kavárták, kemencén sütöttek, ablakban hűtöttek, megszöktem otthonomtól, gazdulamtól, asszonyomtól, mert miért félném, nyúlt-e tőled, mindjárt megszököm előled. Gurult, gurult tovább, találkozott az ordas farkassal, megeszlekte vajas pánkó, meg ne egyél ordas farkas, inkább mondok neked egy másik. Vajas pánkó a nevem, álmondom eredetem, magtárban sepertek, kosárról kapartak, tájföllel kavárták, kemencén sütöttek, ablakban hűtöttek, megszöktem otthonomtól, gazduramtól, asszonyomtól, megszöktem a nyúltól, miért félnénk ordas farkas, te tőled, mindjárt megszököm előled. Gurult, gurult tovább, találkozott a medvével, megeszlekte vajas pánkó, meg ne egyél tányér talpú, inkább mondok neked egy másik. Vajas pánkó a nevem, álmondom eredetem, magtárban sepertek, kosárról kapartak, tájföllel kavárták, kemencén sütöttek, ablakba hűtöttek, megszöktem otthonomtól, gazduramtól, asszonyomtól, megszöktem a nyúltól, az ordas farkastól, miért félnék medve, te tőled, mindjárt megszököm előled. Gurul

Mondok neked egy másik, vajas pánka nevem, elmondom eredetem. Magtárban sepertek, kosárról kapartak, tejföllel kevertek, kemencén sütöttek, ablakba sütöttek. Megszöktem otthonomtól, gazduramtól, asszonyomtól, megszöktem a nyúltól, az ordas farkastól, megszöktem a medvétől, miért félnénk róka te tőled, mindjárt megszököm előled. Felséges ének, szólt a róka, csak már az a baj, megöregettem, és már rosszul hallok. Ő csak ide az orromra, mondd el még egyszer, vajas pánka a nevem, ebben a pillanatban bekapta a róka.

0: kikergete.
1: Ne sínyulacska, segítek a bajodon. Mentek a házikóhoz. Váú, váú, rókat akarod?
2: A kiugrom, megtépáznak, szétszaggatom az írhádat.
3: Megijedt a kutya és elszállt. Akkor tovább sírdogált a nyilacs. Akkor jött a bika.
4: Bú, bú, miért sírdogálsz, nyulacska?
5: Hagynál sírdogálni. Házgyökérből fontam házat, a róka meg égből épített magának. Házikomba kéreckedett, házikomból kikergetett.
1: De szép nyulacska, segítek a bajodon.
3: Mentek a házikóhoz.
2: Bú, bú, róka, takarod? Ha kiugrom, megtépáznak, szétszaggatom az irádat.
3: Megijedt a bika és elszállt. Akkor jött a Mati.
4: Brum, brum, miért sírdogált nyulacka?
5: Hagynál sírdogálni? Házgyökérből fontam házat, a róka meg égből épített magának. Házikomba kéreckedett, házikomból kikergetett.
3: Lettél nyulacka, segítek a bajodon.
1: Mentek a házikóhoz.
2: Brum, brum,
3: rókat akarod?
2: A kiugrok, megtépáznak, szétszaggatom a bundádat.
3: Megijedt a Mati és elszállt. Akkor tovább sírdogált a nyulacska. Akkor jött a kakas.
1: Kukurikú, miért sírdogált nyulacska?
5: Hagynál sírdogálni? Ázgyökérből fontam házat, a róka meg égből épített magának. Házikomba kéreckedett, házikomból kikergetett.
1: Ne sírj, nyulacska, segítek a bajodon.
3: Mentek a házikóhoz.
1: Kukurikú, itt vagyok, éles kaszát markolok, burkit a róka már megbánod. Hozd el füstént az írhádat, róka, takarod!
2: Felveszem a szép ruhámot!
1: Kukurikú, itt vagyok, éles kaszát markolok, burkit a róka már megbánod. Hozd el füstént az írhádat, róka, takarod!
2: Felveszem a csizmámot!
3: De a kakas még egyszer elkezdte.
1: Kukurikú, itt vagyok, éles kaszát markolok, burkit a róka már megbánod, hordd el tüstént az írhádat, róka, takarodj!
3: Megijedt a róka, és kiszaladt a házikúból, és a kakas kapta a kaszát, és lecsapta a róka fejét. A nyúl visszament a házikúba, és boldogan élt, még meg nem halt.

Holnán volt a szóperenciás tengeren is túl, ahol a kurta farkú malac is túl. Volt egyszer egy szegény ember, annak annyi gyereke volt, mint a restaklika, még egy vettő. Olyan szegények voltak, mint a templom megáll. Nem volt gyufáig se, hogy tizet rakjanak, hogy még cibra leves se tudjanak főzni. Volt neki egy kis fazaka, elindult, hogy barazat szerezze. Bement a gazdagokhoz, a szomszédokhoz, de ott kizavarták, nem adtak neki barazat. Így járt a falu végig. Egyszer egy reggel kiért a faluból, látott egy tizet, s oda ment. Egy ősz irág apu ült a tíz mellett. Jó napot, üreg apu! Jó napot! Mi áradban van? Elpanasolta a nagy bánatát. Hát az csak az a baj, merít célra menni kell. Megmerítette, de valamit még mondom. Csak fel itt rak tüzelőbe, s fel itt jól takar rá, rakd el holnapra. Úgy is tett, hazament, fel itt tüzelőbe rakta, fel itt meg jól letakarta, holnapra állok. Reggel kivissza, hát száma szállott átmaradó, a nagy csodálkozástól, varázs helyett pénz lett benne. Gyorsan elfutott a gyermekeivel bevásárolni, szép gunyát, tennivalót, állatokat, házat, és boldogan élt a gyermekeivel. A szomszédba lakott egy gazdag ember, nagyon furta az oldalát, hogy ilyen hamar hogy gazdagodott meg egy szegény ember. Meg is kérdezte, honnan van ilyen sok pénzed, talán loptad? Nem loptam. Falu végén láttam egy tüzet, oda mentem, kaptam parazsat, fel itt tüzelőbe raktam, s fel itt jól letakartam holnapra, s abból lett a pénz. Ő is úgy tett a kapzsámba. Ő este ment, hogy ne lássa senki se, és ő egy nagy fazakat vitt, hogy legyen még több pénze. Ő is kiért, oda ment és köszönt. Jó estét, üreg apu! Mi áradban van? Elpanaszulta a nagy bánatát. Ó, én olyan szegény vagyok, de azt tudta az is, üreg apu, ez nem igaz. Hát miben segítette? Egy kicsi parázsva. Megmerítette, a jó megrakta, majdnem elégett a keze, de azért vitte haza. Hazavitte, ő nem rakta a tüzelőbe, hanem mind az egészet letakarta és holnapra. A nagy örömtől még nem tudott aludni se, mindig kukucsálta, hogy már mikor lesz pénze. Kinyitotta, hát tele volt békával, kígyóval, hamuval, és akkor kizavarták még a házából is. Többet vissza nem mert lenni. Itt a vége, fussá vége, ez tiszta igaz,

számolítettek a ház elé, az lett a zene eszközé. Aki pedig a húrt ütötte, letelepedett a küszöbre. A pusztaiak vasárnapja akkor kezdődött, amikor etetés után valahol megszirrent egy citera hangja. Citera? Egy pár házilag összeszerkesztett lécdarab. 6-7 acél húr rajta egy libatól vagy egy kis faszeg, s mintegy a faszeg reszketek folytatásaként egy öreg, egy fáradtan is tenni kész, egy aszottan is fürge kéz, egy szántatlan is gazdag ész. Ezekből és ezeken át cini-cinizett ki a vágy, a szerelem a végtelen felé, oly félszegen, oly finoman az ég felé, akár körben a tücsköké. Aki hallotta, arra tartott, nem kíváncsiskodon közel, épp addig, hogy ne csak a hangot, a nótáját is kapja el. Vájút fordított, arra ült néhány vén, ahol összegyűlt. Bólintgattak figyelmesen, mint korcs Isten tiszteleten. Égből, pokolból jött a dal, jött az ősök jajaival. Rádióból jön ma a pusztán, nem a múltból a muzsika. Megyek, lám ez is lett az utcán, mutatóba sincs citera. Nem alulról jön a zene, nem Ázsia az őshaza, küldi a légből. Afrika az őserdő legbelseje. Most ezt tetszik, most ennek áldoz a nép összegyűlve a tánchoz. Ha jazz pusztaráz egresen, engem nem bánt, a szerecsen panasz is átjár szívemen, ő istenük is istenem.

0: Mi lesz ezután?
1: Keltakaró.
2: Jó.
1: Jó. Jó. Jó. Keltakaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Keltakaró. Hangzóirodalom. Élő felolvasás. Élő felolvasás. Két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.

0: tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
1: Tilos Rádió.
2: Jó.
3: Ez nagyon jó.
1: FM 90.3. Hallgass.
2: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

0: Hölgyeim és uraim, szeretettel köszöntjük Önöket abból az alkalomból, hogy 300 kilométer utazás után...
1: 600.
0: Tessék?
1: Hát még vissza is kell mennünk.
0: Tehát 300 kilométer utazás után, megtörve bár, de fogyva nem, eljutottunk ebbe a gyönyörű városba. Már másodszor járunk itt. Először tavaly, mikor én tavaly a Tóték című színdarabbal...
1: Kedves hallgatóink, hálásan köszönjük a bizalmat, mely Önöket idehozta, és köszönjük a sorsnak, hogy épségben érkeztünk mi is Önökhöz. Tehát akkor megkezdeném a műsorunkat, amely...
0: Tisztelt nagyérdemű publikum! Sokat gondolkoztunk, mi legyen a műsor úgynevezett profija.
1: Először be kell mutatkozni, ne? Illik.
0: Ja, igen. Rutkai Éva, a Budapesti Vígszínház művésznője.
1: Latinovics Zoltán. Latinovics Zoltán! Hol is vagy te most?
0: Novi Szárdon.
1: Nem úgy értem. Latinovics Zoltán, vándorszínész.
0: Tisztelt nagyérdemi publikum! Sokat gondolkoztunk azon, mi legyen a műsor úgynevezett

0: profilja. Amíg eldöntöttük, hogy...
1: Én úgy éreztem, legjobb lenne, hogyha ez a
0: műsor... Míg eldöntöttük...
1: Kérlek, parancsolj, hát mondd el te, de én úgy éreztem, hogy sok vidámságot és örömet hoznánk, fényt, életet.
0: Honnan?
1: Tessék?
0: Mondom, honnan veszed?
1: Én így nem tudom elmondani, ha mindig közbeszólsz.
0: Bocsánat, én úgy gondoltam, valami komolyat kellene, olyan irodalmi legyen a műsor, olyan mély. Művészi, áhítatos és szomorú.
1: Tisztelt hallgatóság, mondják meg őszintén, az irodalom az nem lehet jó kedvű.
0: Tessék. Hogy elhozzuk önöknek a magyar költők egyedi, eredeti, földből és vizekből, fák, misztikus meséiből szőtt, utánozhatatlan, legendás
1: mondják,
0: költészet.
1: Mondják, a művészet fogalomköréhez csak a legmélyebbre szántó gyötrődések tartoznak?
0: Hogy felidézzük halott poétáink vérszíkes földünkből áradó sötét, kísértő szavát.
1: Önök valóban úgy gondolják, mint az esztéták meg a kritikusok, hogy a lenézett könnyű műfaj nem ugyanabból a földből és ugyanabból a közösségből meríti jókedvű nevetését és humorát.
0: Egy szóval arra gondoltam, hozzunk egy olyan ünnepi, fönséges, komor koncertet, ami meggyőzi önöket arról, hogy a költészet...
1: Én szerettem volna az élet jókedvű nevetését, bugyborékolását elhozni, a tavaszi napfény. Legyünk ma este boldogok, mint a gyermek.
0: Kedves
1: közösségünk,
0: kezdjük a mai...
1: Én neked nem, te mondtam, hogy én abban nem, de drágám, nem megyek abba bele.
0: Heltai Jenő Ferenc József korabeli balladácska. Az omnibusz fedélzetén láttuk meg egymást, ön meg én. Tavasz volt a ligetben. Liget, körönd és oktogón, csak néztük egymást olvadón, mi ketten. Amíg a két ló baktatott, önnek a pesti hírlapot diszkréten megmutattam, megismerkednénk komolyan. Ma ez az út már nem olyan szokatlan, és másnap apró hirdeti. Az ember apró hirdetés remél, fél és csodát vár. Megeshetett sok minden ott, hol mint király uralkodott a császár. Ó, várva várt találkozás, beszélgetés csak semmi más, csak hosszú éhesen volt percekig, ön masamód volt, én pedig poéta. Egy este úgy tüzelt a csönd, hogy két karomba zártam önt, az ember meg nem állja. S mindent helyeslő fák alatt szájamra végre rátapadt a száj. Ön masamód volt, hajadon, én friss legény, s egy zöld padon a vénhold fénye mellett két neveletlen rossz kölyök tanulni kezdtük az örök szerelmet. Már nem tudom, hogy ki miatt kihagyta ott a másikat, mikor mi volt a vége, azt sem tudom már, hány hete. Zöld szeme volt, a fekete, az volt a régi jó idő. 3 forint egy pár cipő, 19 egy öltöny, süt, és 40 évig béke volt a föld. Van ennek, igen, van ennek 50 éve is. S a múlt vará, a nóta végén bús akkord, kort ma is még. Természetesen nem vitás, a legszebb földi jónak az, és nem az átkozás.

0: Heltai Jenő, a feltaláló.
1: Fiatalabb éveimben sokat érintkeztem egy Mazurka Manó nevű emberrel, aki szenzációs találmányai révén az egész Józsefváros ismertette. Nevezett Mazurka nem volt zárkózott ember. Egy pohár szilvórium ellenében bárkit szívesen megismertetett találmányának titkai. Számos zord éjszakát virrasztottunk át a józsefvárosi kávéházakban, míg nem egy szép napon Mazurka eltűnt, hogy Amerikában próbáljon szerencsét. Évekig nem láttam, de tegnap újra fölmerült a feledés homályából frissebben, üdébben, mint valaha. Mindez pedig a Fülemile utcai Janek kávéházban történt. Zárjel között jegyzem meg, nagyon méltányolom a kávésnak a hazafias cselekedetét, hogy a legjobb magyar zsokéről nevezte a kávéházat. A viszontlátás örömére karbolt ittunk szódával, mert más pálinka már nem izgatta, Mazurka agyonfinomodott idegen. Mazurka egyenesen Bresciából jött, ahol egy nagy repülőgép versenyen vett részt, mint cipőtisztító. Ez nem lepett meg, mert tudtam róla, hogy ő maga is foglalkozott a repülés problémájával. Mikor erre emlékeztettem, csak halványan és mélán elmosolyodott, hogy
2: igen, igen, foglalkoztam vele, de most sokkal okosabb dolgot találtam ki.
1: Na ugyan?
2: Ráír most?
1: Hát hogyne?
2: Na akkor fizessen is, jöjjön, megmutatom a legújabb gépemet.
1: Fizettem és mentem. Sötét utcákon mentünk végig. A legsötétebb Józsefváros legsötétebb utcái. Végre, messze-messze, kint a Bivaj utcában, ahol a Józsefváros már-már a Ferencvárossal ölelkezik. Megálltunk elvagyott telefonon, a telken csak egy nyomorúságos tétel.
2: Ott,
1: mondta Mazurka rejtélyesen. Gyufát gyújtott, és bementünk a fészerbe. A gyufa majd a fészerben talált gyertyavilágosságánál megpillantotta a gépet, egy hatalmas monoplán. Repülőgép, mondta kellemes meglepődéssel.
2: Még annál is jobb,
1: mosolygott Mazurka, és ravaszul hunyorgott a szemébe.
2: Mindjárt meg fogja látni.
1: Kigurítottuk a gépet a szabadba, ahol jobban szemügyre vettem. Két szárnya volt, hosszú farka, mindenféle motorokkal és csavarokkal ellátva.
2: Üljön be!
1: Mondta Mazurka. Hogy beüljek? Kérdeztem bizonyos aggodalommal.
2: Na csak bátran!
1: Biztatott ő is már is elhelyezkedett az ülésben. A nyugalma engem is megnyugtatott, és szó nélkül mellé ültem. Kezébe vett a kormányrudat. Egyet csavar a motoron, egyet motor a csavaron. Az alkotmány elkezdett búgni, a motor elkezdett csavarogni, a csavar elkezdett motorogni, berregett, kattogott, minden fönséges pillanat volt. De a gép nem mozdult. Erre Mazurka eleresztette a kormányrudat, és két karját keresztbe fonta mellé.
2: Nos, mit szól hozzá?
1: Kérdezte diadalmasan. Mit nos? Kérdeztem bambán.
2: Hát, hogy mit szól hozzá?
1: Hát mit szóljak hozzá, ez nem repül. Mazurka fensőséggel kacagott.
2: Hát persze, hogy nem repül. Épp ez a nagyszerű. Hosszas fáradozás után sikerült feltalálnom egy olyan gépet, amellyel nem lehet repülni. Ezzel a nem repülés problémája megvan oldva.
1: Ezt nem értem.
2: Nem érti, pedig a dolog nagyon egyszerű. Mondja, ha ön repülni akar, akkor mibe ül?
1: Hát repülőgépbe.
2: Na látja. De ha nem akar repülni, akkor mibe ül?
1: Hát erre nem tudtam felelni. Mazurka pedig elégedetten dörzsölt a kezét.
2: Ugye, hogy nem tud felelni? Mert erre senki nem tud felelni, illetve senki nem tudott felelni tegnapig, mert a probléma még nem volt megoldva. Holnap már mindenki azt fogja felelni, ha nem akarok repülni, akkor beülök Mazurka Manó nem repülőgépébe.
1: Na jó, de ennek nincs praktikus értéke.
2: Micsoda? Micsoda? Ennek nincs praktikus értéke. Na hát, engedelmet kérek. Mondja, hány ember repül, vagy akar repülni? Mondjunk sokat, mondjunk ezzel. Ezzel szemben. Hány ember nem akar repülni? Mondjunk keveset. Mondjunk 1000 millió. Tehát egy repülőgépre 1 millió nem repülőgépes. Hát ha ez nem üzlet, akkor nem tudom, mi az. És ennek a gépnek még egy nagy előnye van. Ha elromlik, akkor se repül.
0: Gábor B.

0: tempo dari Orlando. Sekolah tenis yang dari individu. Kiri tutup tak hukum macam tadi kita perasan. Kiri masih boleh. Neri no. Kau tak ini. Oh, siapa?
1: Ben Porcurabo. Warna kodok Henry. Sentuh di Instagram.
0: Nem tudom, hogy mi az.
1: Tudjuk viselni, mit a sors rejánk mér. Tudunk harcolni Istenért, hazáért. Áldozni életet, ontani vért egy asszonyért. Egy álomért, valamiért, ami elérhetetlen. Tudunk szeretni, tűrni szárnyszegetten. Tanasz, keserbe, kín, elfolytva állni, meg nem jobbni, törzsünkék akármi. Szenvedni nélkül. És hinn mégis, hogy kiderül a legszebbéket békét. Rejánc köszönt a békítő szívát.
0: Ez mind.
1: Tudunk nem csak beszélni. Elmélyülni. Elmondanom, ha tiltok, hogy mit érzek. Hallgatok inkább. És ki tudom van vélni.
0: Ki bűne, hogy szeretek? Ki biztatok? Mint érzető hevet keresni ott, hol múra búj sötétségét a faj. Jártál utánam, meg se láttam. Számodra nem volt egy tekintetem se, nem tudtam azt se vagy-e, és ki van? Fog szenvedélyed magas ültet, csak hogy rád nehezedett a balszerencse, ráhúz üvedre a fekete pártyot.

pedig menjünk egy kicsit vissza egy derűsebb világba, mondjuk a sötét középkorba. Volt azért abban is valami jó, hiszen mindig akad egy rés, ahol beporzik a napfény.

0: Most pedig menjünk egy kicsit vissza egy derűsebb világba, mondjuk a sötét középkorba. Volt azért abban is valami jó, hiszen mindig akad egy rés, ahol beporzik a napfény. Ne nézzünk most az absztrakt Giottóra, az abszurd Masaccióra, a szürrealista Leonardóra, a naturalista Dantére sem, és még a konformista Fra Filippóra sem. Van mindig egy rés, ahol hite ellenére boldogan kiegyezik az ember. Egy tényező van, ami elválaszt minket, az embert, a homo sapienst, a többi élő és élettelen világtól, és ez az egy pont a mosoly. A humor vértje és fegyvere a báj. Karinti Frigyes mondta, a humorban nem ismerek tréfát. Ebből az következik, hogy a humor és unokanővére a báj, ahhoz a bizonyos tengerszem mélyhez is tartozik, ugyanakkor a víztükör csillogásához is, de mindenképpen hozzá. A Néma Leventéből fognak hallani, ahogy Heltai Jenő derítette fel a sötét középkort. Mátyás király fekete seregének vitéze Agárdi Péter és Zília, bús és agresszív olasz özvegy ritka bájú szerelméről szól a történet, amelyben a férfi hűség győz a makacs női akaraton, és diadalmaskodik a szerelem. Zília először fogadja a Leventét bús özvegységében. A konfliktus ott kezdődik, mikor Agárdi így búcsúzik a szép asszonytól. Itt Piemontban régi népszokás, megható és kedves szép szokás, hogy azt, akit házunkba hoz az útja, csókkal köszöntjük, csókkal küldjük útra. Itt kezdődik a madamma dilemmája, de kivárja magát.
1: Most, a csók után, hogy utadra mégy, kívánom, három évig néma légy, amerre forró ajkam rátapadt, szó, el ne hagyja addig ajkadat, amíg a három év lepergett. Légy néma, hallod? Örömöd, keserved, mindazt, mi benned, álom, harag, reménység, tréfa, gond, néma legyen, és senkinek sem, mikor nevetnél, vagy jajongva sírnál. Légy néma, mint a börtön éje, mint elhagyott kút, moha lepte mélye. Légy néma mindig, némább légy a sírnál. Magad mondottad, nem felejtem el. Tudsz tűrni el, csapást viselni bátran. Nem csak beszélsz, de hallgatsz is, ha kell. Most kell! A szájadat lezártam. Kelt a csókom, alamizsna, kegy, hogy véle holnap már eldicsekedj. Stódítva ciprát, kalandos mesélj. Hallgatni fogsz. Hallgatni. Három. Ha állod azt, amit fogadtál, szót, hangot eltemetve, némán gondolsz, keserves három évig én rám, mit csókomért cserébe kértem, a hallgatásodat talán megértem. A hallgatásodat talán megértem. Szebben beszél majd minden ékszerednél. Hallgatni fogsz? Hallgatni fogsz? Levente! Jól felejtél.
0: Elmúlt egy év. Elmúlt egy év, és maga a király is hiába adna kincset, aranyat annak, aki megoldja kedves vitézének nyelvét. Egy éjszaka, mint az a középkorban is általában hagyomány, találkoznak a szerelmesek. A makacsul hallgató, fogadalmat tartó Levente, és a bús özvegy, aki most már szíves örömest odadobná özvegységét.
1: Magunk vagyunk hát, végre szólhatok. Senki se lát most, csak a csillagok, s a hallgatak hold, és senki se hal, csak ez a bústorony, s a bástyafal. Magunk vagyunk az éjben, csak mi ketten, és fent felettünk a megmérhetetlen magasban ő, a mindent tudva látó, mindent megértő, mindent megbocsájtó, irgalmas Isten. Jól tudom, nagyot vétettem, ismét csak asszony vagyok. Rászedtem a királyt meg a királynét, hogy így meg úgy, erőm, hatalmam, egy szóm elég szavad, hogy újra halljam. Nem volt elég. Jaj. Csúnya volt a játék, tudom, tudom, megérdemeltem a büntetést, hogy ajkat szóra nem nyílt. Jó lecke volt, most verd a sem a mellem. Ketten vagyunk most, cinkosunk az éj, senki se hallja. Szólalj meg, beszélj. Ha nem szeretsz többé, a némaságot fölös teher már, céltalan. Kinek vagy néma, hogyha nem nekem? Magadnak értem, megfogadtad, és három évig győztél, Levente, s a győzők egyetlen. Jaj, hogy gyötörsz, makas, szeretsz-e még? Szólj, és legelső szóval mondd, szeretlek. Más már beírni azzal, hogy a szégyen orcámon oldhatatlan lánggal égjen neked, kevés, ez több. Az életem kell, a vesztőhely a hóhér bárgya reggel. Átgázolnál egy asszony gyönge testén, te a Levente, te a jó keresztény, arra tanít hitet, hogy megbocsáss. Benned a bosszú ég csak, semmi más. Hát jó. Ne mondd azt megbocsátok, szidalmazz, káromolj, gyalázz, oly szót keres, meg fáj és megaláz. Boldog leszek, mikor szemembe vágod, mert szó, a hangot hallom újra, és élek, élek, élek. Jaj, nekem! A hallgatáshoz több az erőd, mint sem a szóhoz. Megmondtad egyszer, nem felejtem el. Így mondtad? Így? Te is emlékezel? Te sem felejtesz semmit, soha semmit. Sem azt, mi fáj, sem azt, mi enyhít. Neked a távol mindig csak közel. Akkor a csókom sem feletted el. A csókomat, melyet útra valul bús pillanatban adtam. Nagy árat kértem érte, szent igaz, de csók volt mégis, éltető vigasz. Zília csókja, nem a féle olcsó. Özvegy soromban első, és utol. Kelletlen adtam, adnám most örömmel. Engedd, hogy adja. Jó Agárdi Péter, szájadat lezártam vérpiros pecséttel, ezt a pecsétet csókommal töröm fel. Látod, szeretsz még, érzem csókodon, és két karod szorít, mint vasperec. Ne büntess hát tovább, mondd, hogy szeretsz. Ne hangosan mondd, halkan suttogón, leheld, magad se halld, én halljam, senki más. Na, szólj már, mondd, beszélj! Jaj, megszűnt a varázs, nem szólsz, még most se szólsz, erőm lebágyod, jóságos Isten, mit csináljak? Levente, hamar lelankat ölelő karod, halálra szántál, vérem akarod, látni szeretnéd, hogy vesztőhelyen Bakó elcsapja fiatal fejem. A szíved is néma, nem csupán az ajkad. Állsz csak te, fetét kaján fekete ördög! Jaj, irgalmaz, ne bánts, élnem hagyj, könyörgök. Hiába kérlek, nem fog semmi rajtad, nem zeng felém immár a néma zsoltár, melyel imádtál. Egy tavasz meg egy tél múlt el azóta. Jöttem, eltiportál, és te szerettél, sohasem szerettél. Nem is beszélsz, ugye? Most beszélni fogsz. Jóvá teszek mindent, amit elkövettem. Az éjszakában egyedül mi ketten. Édes jutalmat hoz ma ez az éjfél, Bús életednek jó a gárdihad, hogy amit álmodtál, vakmerőn reméltél. A tiéd vagyok ma. A tiéd ma nátszál derekam, ajkam, sejmeszök hajamnak. Többet adok, mint valaha kívántál. Kértél evente asszonyodnak, és én nevettem zavarod. Ma éjszaka csókolni foglak, a szeretőd leszek, ha akarod. Akarod, ugye? Mondd, hogy akarod. Csókolj meg. Így. Még. Vedd el az eszem. Szeretsz-e, mondd, nem? Nem mond, nem kérdezem. Te vagy erősebb. Harcom balga harc. Beszélj, vagy hallgass.

jelentőségének sorrendjében Buda, Pest és Óbuda 1873-ban hatalmas fővárossá egyesült, egy várossá, Magyarország fővárosává, Budapesti. Én 1871-ben születtem, tehát két esztendővel vagyok öregebb testvérvárosomnál, Budapestnél, mert én mindössze csak Pesten születtem, nem Budapesten. És testvéri szeretetem, dédelgetésem, rajongásom elsősorban mindig csak Pestnek szólt, a Duna pesti oldalának. A hegyről lenéző Budával, és utána Óbudával később ismerkedtem meg csak. A gyönyörű Duna azonban elmondhatom, hogy egész életemen keresztül folyt, mert később, amikor vidékre kerültem, Bajára, ahol első iskoláimat végeztem, majd Komáromba, ahol katonáskodtam, megint csak a Duna mellett éltem. Pesten az azóta nem tudom hányadik nevét viselő országúton születtem. Onnan hamar a Dunapartra, az Akadémia utcába, a Magyar Tudományos Akadémia mellé költöztünk. Mindig ott is maradtam az akadémia közelében, de nem mint tag. Budapestnek előkelő nyugodt, higgadt vidéke volt ez. Az elevenebb, újabb kerületek lassan-lassan kezdtek csak épülni, jóval későbben rakták le a villamos síneket, jóval később építették a telefonhálózatot, ami a kívülebb fekvő város részekkel való zavartalan közlekedést lehetségessé tette, és megengedte Budapestnek, hogy terjeszkedjen, gazdagodjon, éljen. De a Dunaparti kerületek, az Akadémia utca környéke, a belváros és a mai eskütérig vezető utcák, szép kirakatai, üzletei, a Vánci utca, a Gizella tér, a Kugler cukrászda, amelyet akkor még nem neveztek Zserbónak, sokáig megőrizték fensőbbségüket, és rendes napi sétája maradtak a jómódú közönségnek, szép asszonyoknak, zeneiskolába siető fiatal kisasszonyoknak, ráérő gavalléroknak. Az asszonyok, a lányok csak ugyan nagyon szépek voltak. Amit ma inkább annak tulajdonítok, hogy akkor magam is fiatal voltam. Ez a Budapest nyugodtan, csendesen fejlődött és gazdagodott a hosszú, békés idők alatt. Egymás után sorra emelkedtek a nagy paloták és lakóházak, sokasodtak az üzletek, szaporodtak a színházak, jöttek a mozik. A külfölddel való állandó érintkezés révén hozzájutottunk az irodalom és a művészet egész terméséhez, az európai kultúra megismeréséhez, de már ez a kultúra is kénytelen volt megismerkedni mivelünk, irodalmunkkal, művészetünkkel, színházainkkal. Voltak esték, amikor Bécs színpadjai, amikor Bécs színlapjai esténként egyszerre 3-4 magyar darab előadását is hirdették. A magyar színdarab kedvelt csemegéje volt Berlin és New York színházainak is. Íróink, színészeink, mozirendezőink megállták helyüket mindenütt.
nem lehet Budapest egész történetét elmondanom, és a várossal való családi kapcsolatom minden részletére kiterjeszkednem. De ahogy végig néztem, és mint újságíró végig harcoltam emelkedését és szépülését, testvériesen végig szenvedtem vele leromlásának a korszakát is. Bujdostam, bujdokoltam, és menekülnöm kellett az elmúlt háború években. A városnak olyan utcáiba és zugaiba kerültem, ahol azelőtt sohasem jártam. Így ismerkedtem meg Budapestnek számomra ismeretlen részeivel, óvóhelyről óvóhelyre menekülve, így szenvedtem át Buda ostromát, rabságot. Akkor is még, amikor Pest felszabadult már. Február 4-én szabadultunk fel a gyászból, akkor jöttek be az oroszok, akiknek a ház nevében én köszöntem meg a megmenekülést ezzel az egy találomra kiejtett francia szóval: merci, köszönöm.

Tilos Rádió. A Keltakarót hallgatjátok. És eddig Heltai Jenőre emlékeztünk. Most legutóbb őt magát hallottátok. Évfordulója van napokban. Színdarabjaiból hallottatok főleg, de azt kevesen tudják, ahogy itt a végén beszélt a moziról, maga a szó is, a mozi szó magyarul tőle származik. További jó vasárnap délutánozást!

0: jó színház nyilván az a színház, amely az embereket érdekli. Az embereket nem csupán szórakoztatás kedvéért érdekli, hanem a színháznak természetesen van valamely népnevelő szerepe, de ez nem szabja meg a színháznak a műfaj lehetőségeit, tehát bármilyen műfajban lehetséges olyan előadást létrehozni, amelyből az emberek valami plusszal távoznak. Tehát a jó színház szerintem az, amelyik a kor emberét érdekli, amikor a közönség bemegy a színházba. Na most természetesen vannak olyan színházak is, amelyeket kísérletieknek nevezünk, ahova bizonyos rétege megy csak be a közönségnek, aki azt meg tudja érteni. Számomra a legizgatóbb probléma az a színház, amelyiket mindenki megért, nem csak bizonyos rétege a társadalomnak, hanem ugyanúgy szól bármilyen rendű és rangú polgárnak, vagy állampolgárnak, mint a kísérleti színház a Whitefield-ieknek. Azt hiszem, ez a titka a színházban, minden korokban ez volt a titka, az a jó színház, amit megnéznek.
1: Nem biztos, hogy én életem végéig színész leszek, sok valószínűleg nem. Más dolgom van, nem akarom azt mondani, hogy több dolgom van, nem akarom kvalifikálni a rendezés, írás és a színjátszás közti differenciákat, de az, hogy én beléptem már egy-két évvel ezelőtt abba a korszakomba, amikor már nem egy szerepet kell játszanom, hanem az összes szerepet, tehát rendeznem kell, és miután ezt kipróbáltam és ment, teljesen jogtalannak és gazemberségnek tartom, hogy engem ettől megfosztanak. Ettől nem én gazdagszom, hanem mások gazdagodnának, és végül a néző gyarapodna tőle. És végső cél az írás, tehát hogy aztán rendezés és írás között marad-e idő arra, hogy én játszom, azt hiszem nem, mert rendkívüli módon terhel engem az, hogy szövegeket kell megtanulnom. Szóval ne jaj, de ezt állnak is tartom, hogy nem moritereket tanuljak meg még gimnáziumban. Úgyhogy ha én azt mondom, hogy magasságokat hagyok ki, az azt jelenti, hogy az én következő magasságom, ha adatik mód, akkor már nem az lesz, hogy játszam, hanem az, hogy rendezzek. És az azon túli magasság pedig, amit szinte lehet csinálni, hogy írjak. De hát még ezt pár év. 6-8 év múlva fog kezdődni. Szóval engem sokkal inkább megnyugta, kielégít, hogy ha írok, mint ha játszom. Mert hiszen az ember mércéje arra, hogy a pillanat keresztmetszetében a maximumot adja magából, ha úgy érzi, hogy az előadás, amelyben játszik, hiába kap nagyszerű kritikákat, mégis úgy érzi, hogy többet tudott volna adni magából, és mindig benne marad valami. És akkor előadás után hazajönni és hozzáfogni az íráshoz, az megint nehéz ügy. De hát én annak ellenére, hogy nem igen látszik rajtam, javíthatatlan optimista vagyok, és még élek, az leszek, a mi ügyünket illetően, és itt a mi alatt olyan embereket értek, akik szintén avval a bélyeggel járnak el, hogy összeférhetetlenek. Általában a legjobb színészek gyakran ezt a jegyet veszik magukra, mert azokban a műtársulatokban, amelyek ma vannak, azokkal természetes módon összeférhetetlen az az egészséges színész, aki valamit akar és valamit tud. Hát lehetetlen dolgokban nem lehet részt venni. Tehát én nekem az a vágyam, hogy minden ilyen összeférhetetlen, magányos farkas végre összekerüljön egy csapatban, és akkor kiderülne, hogy vajon magányosak-e, vagy összeférhetetlenek-e, nem pedig abban a kötelékben volt a hiba.

Még valamit nem tisztáztunk. Valamit, ami nagyon fontos lenne, és amiben a színház tehetné a legtöbbet. Nem tisztáztuk, mit jelent 1976-ban a magyar név, és nem tisztáztuk, mit jelent nemzet. Pedig csak akkor sorolhatunk be internacionalistának, ha már náció vagyunk. Jóska, szerte a hazában mondom a verseket, és figyelem a közönséget. Nem tudják, mit jelent magyar, ahogyan Adi értette, ahogyan Petőfi lángolta, Balassi élte, Arany szenvedte, Bartók sikoltotta kodállyal, Csontvári és Egri festették, ahogyan Kosztolányi féltette, Babics óvta, ahogyan Móricz simogatta, Karinti viccelte, Molnár írta, Radnóti vérezte. Nem tudják, nem értik és félnek attól, a feléig tüzelem a szót, ahogyan Vörösmarty és Gyuhász szavait égetem, félnek attól, hogy ma nem szabad úgy érteni, ahogy értenék. Hát ezért is kell egy végleges szent szót mondanunk, hogy mindenki büszke is lehessen meleg báránybőr bundájában, szovjet gázzal fűtött lakásában, a tévé mellett is büszke lehessen arra, hogy magyar, hogy itthon maradt.

Az energia nem vész el, csak átalakul, tanultuk valamely régi fizika óra. Érthető, logikus, egyszerű. Rakom habarcsba a téglát, energia plusz anyag egyenlő fal. Itt a bökkenő. Rakjuk halottainkat a földbe, és hova száll az energia? Szeretteink energiája, prófétáink csóvás ereje hová repül? A maradék energia hová kerül? Melyik központ oszt majd szét? És van ilyen központ? Hová szól? Hova oszt majd? És főleg kinek? Illetve kiknek? Kell egy kapocs múlt és jelen között, summa cum laude, hogy legyen jövő.

Csodálatos tudománya, hogy az anyagból egyszerre fiók lesz, komód, tabernákulum, téka vagy dikó, vagy csak bolc, hokedli, konyhaasztal, hogy a durva felületből olajosan csillogó, fénylő, nap visszaverő tükörlap lesz, intarziás műalkotás. A semmiből valami. Csodálatos műhely, ahol véső igazgat elvadult anyagot, prések, fűrészek és gyaluk formálnak akaratot és dühöt, ahol a hibából vidám forgács tűz lesz a kályhában, a tűz melege felderít és ragaszt, ahol a remény biztos siker, a mozdulat nyugodt és egyenletes, a szenvedély állandóságot nemz, az indulat bizonyosságot szeret ki az anyagból, ahol az egytömbű homogenitás heterogén bölcsességé szaporodik, ahol a kísérlet biztos tudáspilléreken alakul győzelem. Ahol mértani idomok biztosan ölelkező egységgé sajtolódnak. Ahol az eredmény több ember összmunkájából, ősi törvényeken épül, ahogy egy eszme társadalmat és közösséget kovács. A műhelyben, ahol elválaszthatatlan a mesterség a művészet. Ahonnan az esetlegességet vasprések szorítják ki. Ahol minden és mindenki ugyanazt a célt szolgálja,

nem egészen így volt, de ez egy magatartás. Szóval itten majdnem az internacionalizmus és a nacionalizmusnak a kérdését lehetne a mélybe érinteni. Erre is tudok felelni. Aki internacionalista, az Magyarországon elsősorban a magyar népnek a jogait kell, hogy kiküldje, amelyek nagyon sok esetben vitatottak válni. Ma így merném megfogalmazni. Duna medencében 15 millió magyar él. Ebből 10 millió él az ország határain belül. Tehát minden harmadik magyar kívül van. A felelős politikus nagyon helyesen csinálja, nem is csinálhatja más, nem csinálhat más, míg ezt a 10 milliót vállalja, ezért küzd. De a költőnek az a hazája az anyanyelve. Szóval én nékem az országom az a 15 millió magyar, aki olvasom is egybe, aki megérti, amit mondok. Tehát én nékem a hazám határa kicsit folyékonyabb. Nem is mindig érintkezik, mert mit tudom én, egy nyugati városban egy emigráns, aki magyar verseket olvas, az közelebb van hozzám lélegbe, szóval ide tartani. Tehát van egy anyanyelvi magyarság is, amely üldözöttség állapotában van, szét van szorva a világban. Tehát ez egy külön kötelesség ezekre az állampolgárokra, nyelvi honfitársakra gondolni. Ezt a költészet vállalta mindig akaratlanul, én ezt majdnem tudatosan merem hangoztatni, hogy ez is egy kötelesség, ha van egyáltalában a költői kötelesség, legalább annyira ezt nem lehet elítélni. De hát ezek megint, mondom, azért örülök, ezért tartom fontosnak, ez a nacionalizmus és az internacionalizmus kérdését érinti. Lenin még tovább ment, azt mondta, ilyenkor még az elnyomott nemzetek fiainak több joguk van, mint a nagy nemzeteknek. Szóval azoknak több kivételezettség jár. Így van. Ezt kívánja az erkölcs és az igazság. Mindenkinek joga, hogy a latin szólás szerint változzék az idővel. A művésztől még el is várják ezt. Sőt, azt is, hogy változni tudjon a változó idővel. Élete során megújuljon többször is. Én a nem igen változó közé vélem sorolni magam világszemléletet illetően. Noha pályafutásom ugyancsak változatos állomásokat érintett. Áll ez a nacionalista, internacionalista elbélyegzésre is. Akik ma nacionalizmus mondanak rám, még a jóviszerűek is, valami olyasmit akarnak mondani, hogy maradi, korszerűtlen,

eltévejedett, veszélyes területre menni. Nem árt tehát kimosdatni ezt a szót, mai modern mosószerrel szapulóba tenni, akár megöblögetni. A nacionalista szónak ugyanis majd épp úgy, mint bármikor, szigorú osztálytartalma van. Sőt, jobban, mint valaha, ezt érzékelem, mióta eszmélni tudok, eszmékre is, azaz kora diákkorom volna. Aztán századunk legsúlyosabb, legizzóbb társadalmi bajaként tartottam rajta a szemem. Ezt talán már mindenki előtt ma nyilvánvaló. Világszerte, ahol háborús tűzfészkek gerjedeznek, mélyükön a nacionalizmus megoldatlan problémái gyuladoznak, a vallási, faji és anyanyelvi megkülönböztetésbe burkolt osztály elnyomás alapján. Ismételjem meg. Diszkrimináló, azaz kedvezőtlen, megkülönböztető, visszanyomó szándékkal ritkán zsákmányolták ki úgy, mint ma, világszerte magukat magasabb rendűnek érző hatalmak a más, szerintük alacsonyabb rendbe osztható színesbőrű idegent, az idegen anyanyelvűt vagy idegen istenhívőt. Ritkán kegyetlenebb és fondorlatosabb szerveket, de nem nyílt szóval természetesen. A nemzeti, a nemzetiségi kérdés erő ezért kettősen fertőző osztályharci kérdésnek bizonyul, ahol csak félretoljuk a frázist. Súlyos eszmei zűrzavar szolgál tehát az, aki annak tisztázása nélkül egyformán a nacionalista szót használja nyelvünkben azokra, akik a nemzeti, nemzetiségi keretet kizsákmányolásra használják, és azokra, akik azzal szemben védekezésre építik ezt a keretet. Noha bárhová nyúlunk, oly kiáltóan az egyforma példa, ahol más anyanyelvük visszanyomják például, ott törvényszerűleg Darwin és Marx törvényei szerint egyaránt a proletárság legalsó szintjére szorítják vissza, műveltség dolgában is. Már-már az írásbeliségtől, irodalmuk és történelmük alapismereteitől is megfosztva őket, vagyis az elemi patrióta jogoktól. Helyesnek tartom tehát az alapjáig megfontolt mondatot, napjainkban nacionalista az, aki jogokat sért, patrióta, aki jogokat véd. Semmi ellentmondást nem látok abban, hogy a tól, amely egykor a puszták népe védelmére rót betűket, ne végezze ugyanazt a tennivalót a pusztai sorsban élő népek és nemzetek védelmében. Sőt, úgy érzem, az ilyenféle végezni valóra a toll embereinek világszerte fokozottan kellene illennék gondolniuk. A világot nem csak a politika vezeti, hanem hinnünk, rendélnünk kell az is, ami magát a politikát irányítja, befolyásolja. Az emberi tudat, a jó köztudat, a helyes közvélemény, arra pedig az irodalom is hat. A politika úgy igaz, ahogy Kossuth mondta, az exigenciák tudománya. Úgy értve a napi követelményeké. De az irodalom is az exigenciákat szolgálja, épp csak hosszabb lejáratra, mint az imént mondtam, ameddig anyanyelvi talaja a nemzet elér és elél. Az pedig, ez a létjoga az egyén fölött is, a nemzet azzal vigasztalja magát és halandó tagjait, hogy örökké akar élni, mint maga az emberi művelség. Legalábbis ezzel csábítja a szellem embereit, ez sugva nekik, íróknak, politikusoknak, hogy halhatatlan léveljenek,
halandó mi voltunkban is. Az irodalom és az esztétika tele van azzal, hogy bontsa meg a regénynek a rendjét, a mondatnak a rendjét, hogy megtalálja azt a kifejezési formát, ami hitelessé teszi. Tehát az időrendet fölbontják, nem kell elmondani mindent. Én egyre jobban azt látom, igen, különösképpen, és egy mély filozófiai gondolat is lehet, hogy itt egy etikai tényező belemehet az esztétikai kritériumok közé. Vagyis a műnek hitelének kell lenni. Tehát az, hogy magát egy író, mint jellemet, hogy dolgozza ki, az művére is visszahat. Tehát akármilyen kegyetlen, ha valaki nem jellemes emberi irodalomban, óriási kárát látja. Kuti Lajos nem volt olyan rossz író, mint amilyen nyomtalanul a magyar tudat kirúgta. Ugye? Pusztán azért, mert elment Bakuszárnak abban a pillanatban, hát amikor ez nemzetáldás volt. Tehát itt a tudat túl szigorúan is ítél, és ezen számot kell vetni. Tehát aki nem tud maga mögé ilyen erkölcsi erőt gyűjteni, akármilyen nagy művet alkotna is, elmarad amögött, aki akár szerencsétlen sorssal ezt meg tudta valósítani. Na de hát az az író, aki nem vesz számot a helyen és a korral, ahol él, az olyan, mintha az anyagát rosszul választaná meg. Tehát mondjuk egy szobrász, aki hóból akarna, vagy jégből akarna egy olyan művet faragni, amit hogyha márványban megfarag, akkor megmarad. Hát ezek kemény igazságok, és meg vagyok arról győződve, mondom, ezt kell hozzátenni, hogy időnk és nyugalmunk van Magyarországon. Ebben a pillanatban, hogy ezeket a dolgokat világosan tisztázzuk, és fölkészüljünk arra, hogy akármi próba vár munkára, vagy megpróbáltatásra erre a népre, lesz egy egységes irodalom, egy egységes szellemi élet, és egy egységes nemzet.

0: Minden falutól messze eső puszta az, ahol én születtem, Rácseg, Felső Rácsegre, a Simon Tornya és Sárszentlőrinc között. Ott volt az apám egy irodalmi főgépész. Szóval tehát az életem alkalmazkodott a pusztának az életéhez, vagyis a szüleim igen korán keltek föl, ezzel következésképpen én is, és akkor az ember rögtön bele merült abba a közösségi életbe, amit egy puszta termelt, vagyis én a cseléd gyerekekkel, szóval azzal a mély nyomorral közvetlenül így érintkeztem, hogy mivel egy vagy 350 ember élt abban a pusztában, de olyan belső közösség, hogy ottan legfeljebb ilyen ókori klan közösséghez lehet hasonlítani, hogy például akár melyik béres nyugodtan meghúzta az én fülemet, vagy rakott el, hogyha valami rendellenességet csináltam, fölmentem a fára, vagy kiszedtük a fészket. De épp így elvittek a puszta másik felére, az ökrös szekére, a többi gyerekbandával. Tehát, mikor iskola volt, az iskola mondjuk elég messze volt már a gyerek lépéteknek oda. Tehát oda elmentem korán az iskolába, most az a kedvesség volt még, hogyha nagy hó volt, akkor a fiatal anyám szinte tréfából, de néha azt hiszem is rákényszerítve, szánkon elhúzott oda. Hát szóval ez egy kedves emlékem. Sőt, mikor mondjuk iskolába behavazódott az a környék, akkor mondjuk a gazdatisztnek, vagy az ispánnak a fiáért hintó jött, és hát azok elrobogtak. Na de az a megkülönböztetés, ahogyan anyám odajött, és erre a puszta gyereksége, hát már nem az anyám puszta hazafelé, azt gondolhatod. Szóval ez egy roppant megható és jó környezet volt, ahogyan ma is azt gondolom, hogy amennyire jár a felnőttnek a magányosságra való jog, de hogy csendbe elzárva is élhessen, a gyerek annyira élvezve, minél tömöttebben élhet. Érted? Szóval ezt a kérdést a modern társadalom még nem egyeztette össze, hogy a felnőtt szülőnek külön kell lenni, de a gyerek az bandába vágyik. Tehát az azért rossz az egyke, vagy az egy gyerek a családba, és azért volt például igen, nagyon becsültem, majdnem azt mondom, hogy élveztem a pesti külvárosok, úgynevezett bélkaszárnyáknak az életét, ahol a gyerekséget egyszerűen leverték az udvarra. Ugye? Most az örök csatában a házmesterrel ott éltek, de valami olyan jó, megint ezt kell mondanom, klani, törzsi közösség, vagy életre nevelődtek. Ilyenbe éltem én ott, és hát mondjuk azáltal a kiváltsággal, hogy mondjuk mi minden nap kaptunk uzsonnát, nagyon egészségeset és bővet, azért mert apámnak és nagyapámnak is méhészete volt. Most gondolhatod a haraszban béres gyerekeknek, mit jelentett a mézes kenyér, ami nekünk tulajdonképpen semmi nagy érték nem lehetett, mert hiszen az olcsóbb volt még, mint a cukor. És az anyám nagyon jellemes, nagyon jó, úgynevezett egyszerű asszony volt, de igen, jó érzék, művelt is, és jó lelkű. Szóval majdnem örömét lelte abba, hogy mikor mi hazamentünk már tudva, hogy uzsonnázni, akkor aki velünk játszott a puszt, az mind odatódult, és egy nagy kenyér szeletére is kitett egy tányérba a gyerekeknek mézet, hát gondolat, hogy milyen tekintélyen volt. Mi el tudtunk menni a pusztáról, mármint apám. Tehát nekünk rokonságunk volt Ozorán, Cecén, Kölesden, ami nagy távolságban volt. Tehát oda, hát nem minden vasárnap, de két-három napon, vasárnaponként divat volt a rokonlátogatás. Tehát elmentünk kocsival Ozorán. Hát mikor én onnan megjöttem, tudod, hát a világot láttam. Hát azt mondom, a mesélő kedvem is, egy kicsit a lódító kedvem innen származott, hogy akkor figyelmet kaptam a többi gyerekek között. Volt miről beszél, ezek faluba se jártak. Szóval emlékszem, hogy egyszer el kellett magyaráznom ott, hogy haragoznak. Érted? ezt a nagy távolságból, hogyha jó volt a szellőjárás, akkor oda jött a harangszó. A módos, a gazdag rész, az már apám családja, az Ozoráni lakott, oda mentünk gyakran. Ott volt nagy szöllő, nagy jó mód, mindenféle, és hát apám egy kicsit hát mondjuk kérkedett is. Anyám előtt, akiben élete végig reménytelen szerelmes volt, hogy hát honnan származik. Ide mentem, ide vitték testvéreimet iskolába, ide akartak engem is az ozorai iskolába iratni, jártam is, szóval ültem sokat az ozorai iskolába, de nekem a cecely tetszett, szóval az anyámnak a családja. Ez egy olyan vegetatív ős világ volt, szóval nagy jó mód, már paraszti, nem is paraszti, hanem pásztori jó mód, de hát nem is tudták, hogy mi a haza. Na de Szecsén ezek volt 48-asok, ezek katolikusok voltak, bigottak, azok meg már a szecsélyek annyira felvilágosodott protestánsok, hogy nagyapám például a templomba sem ment el. Hát Madarász József volt az örök képviselő. A családba a képek, a Calvin képem, szörnyű, azkét a képem mellett az aradi 13-mal. Első felelős magyar miniszter Árpád vezéri emeltetése, ismered ezeket? Ozorán csupa szent kép volt, amit hát anyám református lévén, hát reformátusnak nevelt akaratlanul is. Tehát én idegenként fedeztem föl ezt a katolikus világot, de nagyon érdekelt és nagyon különös volt. És hideg-meleg sorsom volt. Gondolom, hogy a tanyai iskolába első voltam. Hát nagy kunst, hogy így mondjam, a sereg szerencsétlen béres gyerek között, akiknek odahaza asztaluk se volt, hogy írhassanak, és hát akkor küldték őket napszámba, amikor az ispánnak vagy az apjuknak eszébe jutott. Hát ottan rögtön, hát bámulták az én agyamat, egyszer egyet ma se tudom, de nagy egyszer egyet, és a gyónás imádságot azt kitűnően. Tehát én azt hittem, hogy az iskola az nekem, és kitűnően rajzoltam. Lerajzoltam úgy a cséplőgépet, hogy minden alkatrész rajta volt. Ki is mentem és megnéztem. És amikor középiskolába kerültem, akkor kiderült, hogy egyrészt
1: nagyon rossz volt a elemi, tehát nem tudtam helyesen beáskodni.

0: lesz ezután.
1: Kert akarom.
2: Jó.
1: Kert akaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kert akaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmezőn.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na, kelt a karó.
8: Kelt a karó.

Föltámadott a tenger, a népek tengere. Ijesztve eget földet, szilaj hullámokat vett rémítő ereje. Látjátok ezt a táncot? Halljátok ezt zenét? Akik még nem tudtátok, most megtanulhatjátok, hogyan mulat a nép. Reng és üvölt a tenger, hánykódnak a hajók, süllyednek a pokolra, az árbóc és vitorlan megtörve, tépve lóg. Tombold ki, te özönvíz, tombold ki magadat, mutasd mélységes medred, s dobáld a fellegekre bőszült tajtékodat. Jegyezd vele az égre, örök tanúságú. Ha bár fölül a gálya, s alul a víznek árja, azért a víz!

0: Gonzák. Gonzák, szeged sörényű bambák, ti rogyant érdőek, tomporra hult bikák, rózsás kis malacok, tinók és tehenek, katángon, abrakon, légykoszorús ünők, csak bólogassatok, csak bólogassatok. S kutyák, kutyák a holdra hülyebek, vonítsatok, a gazda fél, nem alhatik, a gazda fél, nem alhatik. Tanulkok a macskát és almaszagú egerek, vinnyogjátok körül szétzüllött álmait, skosok, berbécsek, ájtatos juhok, harmadfűnőt szerint önkéntesek. Ostort csördítek, lószörből forrott ostort, az alázat felett!
1: Fölzúg a pajta, s egymás véknyába marva a nyárba kitör, millió emberarcba öltözött emlős az emlősök között. Elkeveredtünk ismét az állatokkal, és felé nyújtott tenyerünket a zápor szögeivel vered át, uram, és mérgezettek a te zivataraid, és a te látogatásaid kénnel és kánforral valók. Állunk ideszegezve hideg szögeidtől, állunk két lábra ágaskodva, állunk dicséretedre, és hurkásan csurognak alá tekintetünk ablakain a te vizeid, és alá zuhognak gyermekkorunk könyörgő rétjeire, csöngős csikóira, göndör bárányaira, szelíd füveire, arany almáira. Ha férfikort ígértél, uram, az ifjúságot miért mosod belőlünk el? Ázott kutyák melege bűzét, szegénység szagát ránk miért küldöd? Állunk ideszegezve a te szögeidtől, pogány düheidtől, s zengve a te dicséretedet, iszappal fordul ki szánkból az étel. Ajak közül a vízzel telt pohár. Ropog a kert, a bokrokat forgatja már a sárga lél. Mohón a hídlásba harap, zúdul a csürkapuny elé. Fölkapja illés szekerét sarjustól, s fölpuffadt lovak, döglött malacok ázalékmaszádja nő az ár alatt. Főzőtök bálnák, paprikák törik a házat, rengetik, lemarják jobbágykék falát, a pince torkig megtelik. Nézi a székely. Könny csurog bajszára. Reszket. Úgy kacag. Vigyed, uram. Vigyed, uram, a házat is. Vigyed, ami még itt maradt. Vigyed az asszonyt, kölyköket, a böjtöket, az éjszakát. Vigyed a gólyafészkeket. Lássunk világot!
2: Legalább.
1: Dühöng az ár, és az ég alól rongyfalvak úsznak mennybe fel. A bárka késik valahol. A bárka késik valahol. A víz csak énekel, a víz csak énekel, a víz csak énekel! A vására vitt bőrnek ára, ára is van, nem huncut benne róka sem menyét. A cimborákat nyúzom álmaimban. Te miért hallgatsz? Te miért? Te miért? A vására vitt bőrnek ára, ára is van, nem huncut benne róka sem menyét. A cimborákat nyúzom álmaimban. Te miért hallgatsz? Te miért? Te miért? Te miért?
3: Psz. Özönvíz. Ropog a kert, a bokrokat forgatja már a sárga lé. Mohón a hídlásba harap, zúdul a csűrkapun elé. Fölkapja illés szekerét sarjustól, s fölpuffadt lovak, döglött malacok ázaléknaszádja nő az ár alatt. Főzőtök, bálnák, paprikák törik a házat, rengetik, lemarják jobbágykék falát, a pince torkig megtelik. Nézi a székely, könycsurok bajszára, reszket, úgy kacag. Vigyed, uram, a házat is, vigyed, ami még itt maradt, vigyed az asszonyt, kölyköket, a böjtöket, az éjszakát, vigyed a gólyafészkeket, lássunk világot legalább. Dühöng az ár, s az ég alól rongy falvak úsznak mennybe fel. A bárka késik valahol, a víz csak énekel.

árvízi. Bodrog halászon 1948. január 24-én. Vízben úsznak a kertek, fél sziget a kis falu már, s nő az áradat. Megtettünk mindent, mit ember tehet. Kint vak sötét, egy csillag sem fakad, a teendő már Istenre marad. Bűzlő olajmécs füstköde alatt fújja az öreg iskola falak között a himnuszt, a gyülekezet, majd a szózatot, majd azt, hogy te benned bíztunk. Kézben a süveg, a kalap, nyakak és tarfejek ere dagad, üstökök gácsér farakai rezegnek a buzgalomtól, csengőn kikicsap egy kislány hangja, mint lélek harangé, és énekel a kurátor, a pap, és 10 gyereke közt a szikár papné, és koromszál és sűrű csizmaszag, s rebeg benne a lámpa sárga nyelve, és tenger már a világ, és szakad percenként vadabbul lekieredve a téli eső a sötét vizekre. Doleo ergo sum.

0: Fürgevízi csikóval mentem csukabíró. Sok hullámzó polip zászló, ügyelte, figyelte, de jó nyálkás a lelke. Lila alga világ volt, rezgő mozgó világ volt, a hináron sejem álom ficánkolt, viháncolt, hengergette a fátyolt. Nátszányult a légkörbe, s a szem ferdén megtörte, len odvas mély vízi kastély bizsergett, didergett, buborékot szemergett. Ide csukabíróval jöttünk, vízicsikóval, sugaras táj, csupa kristály, galóca a lóca, odaült a pióca. Embercsonta teríték, hordó számra veríték, átok áldás, jaj kiáltás, suhogva, zuhogva süllyedt fentről izomba. Olyan szép a halének, néma bárki fülének, habok száll, hova száll. Talatta, talatta, kár aggódni miatta. Hal kisasszony ikrája, csukabíró aránya, lágy kocsányon gyöngyös álom átfonja, karolja, vőlegénye csókolja. Jó a pikkely a csúszós, jó a nyálka a nyúlós, akkor csinos, mikor sikos a szikla, az ikra hideg csillám borít. Némaságban egy hangot hallék, fentről harangot, táncsak lengő, birka csengő. Szerelmem, szerelmem. Úszni kezdtem ár ellen.
1: Kicsi patak, habjait halkan omlanak, fürtös vizet csillog szalad, a kő között, a lombalat.
2: Emberkém, jöjj hát, állj belém, bokádat hadd becézzem én. Most itt csipek, most ott csipek, meglásd, hogy milyen jó hideg.
1: Kicsi patak, habjai gyorsan siklanak. Állj meg, ringas, mint hajdanán nagy térdeim. Anyám, anyám.
2: Emberkém, meg nem állhatok. Vár rám a tó, a kék titok. Vár rám a hegy mögött a tó, a ringató, a nyugtató.
1: Kicsi patak, szomja szörny zárja útadat. Vár rád a tó, megöl a tó, félek, légy jó patakanyú.
2: Emberkém, nem halok meg ott. Nagy víz borít rám fénysikot. Nem vészel egy cseppem se, nem. Csak nem lát többé senki sem. A balholmi leányok mind csúcsos csukját viselnek, mindig mosolyognak, de soha se nevetnek. Puha pára borul rá a hegyekre, hegyek közti zöldes, borzas, kacskaringós tengerre. Esik eső, száll a szürke sziklára, száll a fehér faházra. Csillog, villog a leányok csukjája, száldogál a halszagú szél, könnyű ködök szitálnak. Kikötőben, szürke ködben színes csukják vibrálnak. A bálholmi leányok, leányok mind párosával, hármasával karonfogva sétálnak. Kéklő szemük mosolyogva rádereng a borúra, az idegen fiúra, s ő elviszi mosolyukat a tengeren is túlra, a tengeren is túlra. Esik eső, száll a szürke sziklára, száll a fehér faházra. A bálholmi leányok mind csúcsos csukját viselnek. Mindig mosolyognak, de soha se nevetnek.
0: Leszállt a tóba, nagypapa leszállt a tóba. Gilingalang, nagypapa leszállt a fekete tó.

0: A hullámokat az számlálja, aki sötétben hallgatja a hullámverést, és nem az, aki látja a tengert.
1: A kő és az ember.

nádasta von. Fönn az égen ragyogó nap, csillanó tükrén a tónak, mint az árnyék leng a csónak. Mint az árnyék olyan halkan, észrevétlen, mondhatatlan, andalító hangulatban. A vad alszik a beregben, fegyveremmel az ölemben ringatózom önfeledten. Nézem ezt a szép világot, mennyi bűbáj, mély talányok, mind, amit körültem látok. Nap alattam, nap fölöttem, aranyos tüzes felhőben, len a fénylő víztükörben. Itt az ég a földet éri, tán szerelme csókját kéri. Minden oly csodás, tündéri. Mi megyünk-e, vagy a felhő, vagy a lenge déli szellő, a szeliden rám lehellő. Gondolatom messze téved kék űrén a semmiségnek. Földi. Hol a réved? Szélei nádligeteknek tünedeznek, megjelennek, képe a forgó jelennek. Most a nap megáll az égen, dicsőség fényözönében, csöndessége fönségében, és minden olyan mozdulatlan. Múlt, jövendő tán együtt van ebben az egy pillanatban. A levegő megselebben minden alszik, és a lelkem ring egy méla sejtelemben. Hát, ha minden a világon, földi élet,

ad una vallomásra. Adéndre verse. Megtudtam, hogy titkokat rejteget a mi Dunánk, ez a vén róka, mikről talán sohase álmodott az ősi barlang tüzek óta, ez a közönyös Európa. Megloptam a vénisztér titkait, titkait az árnyas Dunának. Magyar földön ravasz a vén kugyon, hisz látott ő búsabb csodákat. De akkor pletyka kedve támadt. Vallott nekem, nem is tudom mikor, tavasz volt, és ő csacska részeg. Táncolt, dalolt, kurjongatott, mesélt. Budapestre fityválva nézett, s gúnyos nótákat fütyürészett. Talán Szent Margit híres szigetén állott velem részegen szóba. Ma is félve karimpál a szívem, s haj már régen késiken óta. Ugye, Iszter, vén folyam róka, nagy komoly lett a bóra vén túl. Torkán hűlt vad tavaszi kedve, olyan volt, mint egy iszákos zseni. Alig mert nézni a szemembe, s én vallattam keményen egyre. Na, vén korhely, láttál egy-két csodát, mióta ezt a tájat mossa sápat vized, árnyos, szörnyű vized, mely az öreg árnyokat hozza, gyónnyál nekem, vén falu rossza. Mindig ilyen bal volt itt a világ. Eredendő bűn, lanyha vétek, hideg lelés, vergődés, könny, aszály, a Dunaparton sose éltek boldog, erős, kacagó népek. S halk mormolással kezdte a mesét a vén Duna. Igaz az átok, mit már sokan sejtünk, ó, mind igaz, mióta ő zúgva kivágott, boldog népet itt sose látott. A Dunatáj bús villámhárító, fél emberek, fél nemzetecskék számára készült szégyenkaloda, ahol a szárnyakat lenyesték, s ahol halottasak az esték. Sose lesz másként, így rendeltetett, mormolta a vén Duna habja, s boldogtalan kis országok között kinyújtózott a vén mi haszna, és elrohant tőlem kacsa.

0: új vizeken járt. Ne félj, anyja, rajtad a holnap hőse, röhögjenek a részeg evezősre, röpül hajón, ne félj, hajón, rajtad a holnap hőse. Szállani, szállani, szállani egyre, új vizekre, nagy szűzi vizekre, röpül hajón, szállani, szállani, szállani egyre. Új horizonok libegnek eléved, minden percben új, félelmes az élet, röpülj hajóm, új horizonok libegnek eléved. Nem kellenek a megálmodott álmok, új kínok, titkok, vágyak vizén járok. Röpülj hajóm, nem kellenek a megálmodott álmok. Én nem leszek a szürké hegedőse, hajtson szent lélek, vagy a korcsma gőze. Röpülj hajóm, én nem leszek a szürké hegedőse.
1: Most, mikor a nagy inogások sápadt képe rezeg a földön,

óceánok. Szabadabb lettem volna bátra, büszkébb bizony már eleve, ha nekünk is Magyarországnak lett volna tengere. Ha kamaszként vágyjal tele elülhetek bár képzeletben nagy sziklás part meredeken, s alattam zengve, zúgva, élve, mint zöld erdő kék messzesége, ha végtelen. Tágabb szárnyalóbb volna lelkem, ha legalább a gondolat megutaztat szűz szigetekben, hol nyártól nyárig süt a nap, és ami jó, minden szabad. A szűk szülő hazám, amelynek csak por, drócs, kőhatára van, csupán egy kis csücskén kiárad a mindenségbe, ha nyilást kap, határtalan. Rokon a kék víz és a kék ég, a kettős látkör összeforr. Rokon a tág tér s a merészség, a mesetáj és az ifjúkor, a valaha s a valahol. Rokon a csöndes óceán s a másik, az a még csöndesebb, melyben szigetként nem Szumátra, hanem a föld, a hold, a Mars, a vad naplebeg. Szabadság, messzeség, ha akkor a ti leckéteket kaphatom. Késő már előttem pohárbor őszi esti kőasztalomon, meg lent e pohár Balaton. Ez lettem én, fejem lehajtom, csak a konok szív sugja, ha fölállnál, állj föl, kiviláglik, ma sem ér neked csak bokáig e kis haza. Bejó volna, s befájsz fölöttem csillag bójákkal fényes égi, de szenvedve is nő a lelkem, ismerkedés, testvériség számomra minden messziség. Szűk magyar voltomnak, s hazámnak, s éveimnek gátja között, tőled vár népek óceánja, új utat e szív, s ha bejárta, új kikötőt.

0: vadludak. Kezdik az égen mértanukat újból a vadludak, illesztik hegyes szögbelengve úszó vonalukat, hozzák együgyű rajzaikat ismét a vadlibák, ősz riadt félve föl bennem ma is még a kisdiák. Szállnak a példák, a libegő ábrák, írja megint, stördli egy titkos kéz az égi táblát, kedve szerint. Készül ezredszer a rejtelmes képlet, szívem figyel, mint a tanyán rég többet ma sem értek, indulni kell. Menni anyámtól messzi más világba, ez volt az ősz, más leszel, mint mi, ott hagyni mi drága, szép, ismerős. Engedtem, mentem, s lettem, ami lettem, s szívem sajog, fáj, hogy nem vagyok, bármi érthetetlen, ki nem vagyok. Írják a libák kijavítva gyorsan a jeleket, gágognak egyet, mint gyerekkoromban, s ellengenek. A Balaton. Zúg harsogató tegnap óta, így harsog, háborog most már tavaszig. Nem nyugszik bele egy pillanatig, hogy oda a nyár, így tiltakozik. Forog, zokog, mint nyűgös csecsemő, mint megbékíthetetlen szerető. Ne nyugodj bele rozba semmibe, locsogja ajka, verivad szíve.
1: Széchenyi Tigya, Hány könyvet.

Balaton. Kitől kérdezzem én, mi vagyok én? Miért jöttem én? Mi ez az én itt létem? Néztem alkonyatot a Balaton arcán, a hullámokat láttam. Vér volt a víz színe, mintha oda öntötték volna a férfi vért, s mint sajgó szenvedés, olyan fényes volt. A hullámok meneteltek, a hullámok egymás után, egymás előtt, egymás mellett. Olyan hosszú, komoly sorokban, mint a nemzetek omlását mesélő versek. Tihany oly szürke zöld volt, Tihany temploma oly sárga-fehér, mint az ember álma emlékben. Én is megkérdeztem volna hangomon, hová mentek ti hullámok, hullámok, mint megkérdezték már más magányosok naplementébe borult homlokukkal, s ha kiszakadt volna szívem, akkor sem feleltek volna, nekem se a hullámok, a hullámok. Hallgatózott a part, hallgatózott a füstös, lángos ég, lerogyva. Hallgatóztunk, de a hullámok úgy mentek, mint a némák, akik nem tudnak szólni, csak zokogni. Elmentek és jöttek, és elmentek, s szomorú, szomorú, szomorú volt ez a végtelenség.

vedeszkázó szökőkútak. Hallod-e téljön, hallod-e? Deszkázz be szökőkútjai. Véredből jég rózsa ne virítson, deszkázz be szökőkútjai. Meg lesz a város neszezés, csobogás nélkül is elél. Deszkázz be szökőkútjai. Nyakadon, nyakadon a tél.

maradt. Micsoda sóhaj dermetre a tetőcserépre, ecetfára, csillére, dúcra, drótkötélre, vaslándzsás villakerítésre. Fölsóhajtott a pince kamra, az ember és az ember barma, mert szólt a tél, hogy visszalábol a karmos észak csillagáról. Zuzmara minden, vaslap szürke egek alatt e sóhaj csipke. A delelő nap skarlátmázas, de árva, mint az üres lábas. Piros tűzvésze sok virágnak, kioldva már, csak szárak állnak. Rongyos papírzsák beborítja a rózsafákat térdig sipka. Ej, barbár ritmus kell a télnek, lábdobogások, sziszenések. Már próbáljuk a hozzám éltó zenét, már szól a tüdősípszó. Tejecske sír a csarnokokban, remeg a szív az asszonyokban. Kupicák között nagy a csöngés, kisüsti szagot ont a söntés. Az új aszfalton hanyat fekszik, az út csináló úgy melegszik. Fújja a párát eltűnődve, emlékezik az anya ölre. Víkság sípjaid befulladnak, az út, a szurok sötét szallag, nyarad gyászol e zúzcsokorban, a szívem iszonyúan dobban.

Tiszának reggelig a A Tiszának partján virradott meg egyszer, hol ifjú éltemben jártam sok ezerszer. Az égbolt az atyát kék szín táblájával tüzesedni láttam napunk sugarával. Mosolyodni kezd az hajnal világunkra, világosságot nyújt zsibbasztó álmunkra. Az éjjeli ködök gőzölögni kezdnek, hegyeknek tövibes völgyekbe rejteznek, innen ereszgetik felfelé párájok, s a reggellel egyként közelítnék homályok. A nyugodt természet kell, s kifújja magát. Vergődik álmából, újra kezdi dolgát. Még az erdők s hegyek homályba nyugodtak, hol napunk világát várván csak hallgatta. Az álmos természet végtére megindul, élő fiaival munkájára mozdul. Napunknak sugara terjeszkedik rajta, mely holdat, csillagot a tengerbe hajtja. Erdős hegytetőket megaranyoz tüze, ragyog játékára az harmatnak vize. Lesüllyedt az éjjel már ólombottyával, a nap kezd ragyogni fényes világával. Földünknek szélirül felszökött egére, űzi a setétet komor tengerére. Nagy természetünkben kacagni kezd minden, melynek nagy lármája elkezdődik rendben. Zendülnek az erdők sokféle hangokkal, szólnak madarai a vígvadászokkal, jajdulnak a kopók, hangzik a kürt messze, bőgnek az élőfák faldozott a fejsze. Az halász hajója harsog a vizeken, keresi prédáját a párás térjeken. A sásas rétekre sok marhát veretnek, rívó bőgései gyakran kettőztetnek. Éhszájok a fűbe széjjel harácsolnak, furujája zendül köztük pásztor. A Tisza partjáról ezeket szemlélni. Csendesen hallottam, mindennek örülvén. E víznél két felől szörnyű jegenyefák nőttek, melyek csak nem a felleget tartják. Iszapos gyökerök mélyen ereszkedett, bogjas oldalakon kérgek repedezett. Terjed gajjaikkal lefelé hajlanak, s mintha szomjúznám a vizekben. Nyájasan zörgenek zöld fehér levelek, melyeken csak lassan bújdosnak a szelek. Ezek közt a Tisza foly csendességében, s mintha gondolkodnak, olyan nincsében. Sárga tajtékjait formálja közepén, sok gajjak s levelek ballagnak a színén, sebes örvényei bújdosván magukba, zúgással ütköznek méhol a partokba, melyek két részeken erdejek táplálják, s a világ lármáját csendesen hallgatják. A páros gerlicék szárnyok csattogtatva, rebdesnek felettek magukat mutatva. Vidámul a Tisza turbékolásokkal, mert szép lármát tesznek nagy csacsogásokkal. A Tisza egy részén széles réteg vannak, onnan kiáltások hallik a darvaknak. Ezeknek nagy szavok a magas egeket betöltvén lármázzák érzékenységünket. Sok hattyúk is nyúlnak a Tisza felettel, kik repülvén dűnnek a szép süvöltésekkel. Zárnyoknak különös kettős hangozása, oly, mint a csehelő kopók kiáltása. Több számos madarak zengenek ezen túl, melyekből a puskaszóra sok alá hull. Ilyen dolgok között szemlélvén a Tiszát, gyakran jártam által örvényes forrása. Füzesei mellett sétáltam magamba, fövenyes lapáján és gondolatomba szüntelen neveltem gyönyörűségemet, részegítvén vele érzékenységemet. A tavaszi szagok orromba ütköztek, melyeket magokkal hordoztak a szelek. Ilyen az hely, ahol életre születtem, s e nagy természetnek férfi tagja lettem.

0: Petr Fishandor.
1: Tiso.
0: O Tiso.
1: Írta Petr Fishandor.
0: Nyári napnak olkonyulatánál, megállít a konyorgó
1: Tiszánál.
0: Ott, hol a kis túr siet beléje,
1: mint a gyermek, anyja kebeléje.
0: A folyó oly símán, oly szelíden ballagott le parttal a medrében. Nem akarta, hogy a napsugára megbotoljék, Síma tükrén a piros sugárok, mint meg annyi tündér táncot jártak. Szinte hallott lépteik csengése, mint parányi ahol álltam, sárga fövenyszőnyeg volt terítve, stortott a mezőnek, melyen a levágott sarjú rendek, mint a könyvben a sorok
1: hevert.
0: Túl a réten, néma méltóságban magas erdő. Benne már homály van.
1: Túl a réten, néma méltóságban, magas erdő.
0: Olyan, mintha égne s folyna
1: vére. Benne már homály van, de az alkony üszkött vett fejére, olyan, mintha égne,
0: mogyorós, rekettje bokrok tarkán.
1: Másfelől a Tisza túlsó partján, mogyorós, rekettje bokrok tarkán. Köztük egy csak a nyílás, azon át,
0: boldog órák szép emlékeképpen, rózsafelhők úsztak át az
1: boldog
0: égen.
1: Boldog órák szép
0: legmesszebbről rám merengve néztek
1: ködön át,
0: a mármarosi bérce.
1: Legmesszebbről rám merengve néztek ködön át,
0: az ünnepélyes csendbe egy madár csak néha füttyentett
1: semmi zaj. Az ünnepélyes csendbe egy madár csak néha füttyentett be.
0: Mint szúnyog dongása.
1: Nagy távolban a malom zúgása csak olyan volt,
0: túlnan, vélem átellenben éppen, pormenyecske jött, korsó
1: túlnan,
0: kezében.
1: Vélem átellenben éppen,
0: pormenyecske rám nézett át, korsó aztán ment sietve.
1: Korsaját míg telemerítette,
0: némán,
1: rám nézett át,
0: álltam,
1: aztán
0: mintha gyökeret vert volna lábam.
1: Ott a némán,
0: édes, mély,
1: mozdulatlan álltam, mintha gyökeret vert volna lábam. Lelkem édes, mély mámorba szédült,
0: ó, dicső
1: a természet örök szépségét.
0: Mely nyelv merne versenyezni véled?
1: Ó, természet!
0: Mi nagy vagy te?
1: Ó, dicső természet! Mely nyelv merne annál versenyezni többe, véled?
0: Annál szebbet
1: mi
0: mondod.
1: Nagy vagy te? Mentül inkább hallgatsz.
0: Késő éjjel értem a tanyára,
1: többe,
0: friss gyümölcsből készült
1: annál
0: vacsorára. Társaimmal hosszan beszélgettünk, lobogott a rőzselánk mellettünk.
1: Tanyára, friss gyümölcsből
0: többek között szóltam én hozzájuk.
1: Társaimmal hosszan
0: szegény Tisza, miért is bántjátok? Annyi rosszat kiabáltok róla, s ő a föld legjámborabb folyója.
1: Szegény Tisza, miért is bántjátok? Annyi rosszat kiabáltok róla, s ő a föld legjámborabb.
0: Jön az árvíz hangzék, stengert láttam, ahogy kitekintett.
1: Félszendergésemből,
0: mint az őrült,
1: félrevert halomzúgása vert föl.
0: A Tisza a rólam,
1: jön az árvíz!
0: Zúgva,
1: jön az árvíz!
0: Törte át a gátot, el akarta nyelni a
1: stengert láttam, ahogy kitekintett. Mint az őrült, ki letépte láncát, vágtatott a Tisza a rónán át, zúgva, bőgve törte át a gátot, el akarta nyelni a világot.

0: megint a Tiszánál. Egy nyarom elmúlt, fénye elapadt, és téged szent folyón nem láttalak. Talán azért is voltam oly beteg, mert nem ringattad fáradt képemet. Hisz habot párna, szőke, lágy sejem, melyen hold nyugszik, és álomterem. Ó, ez a hold, és ez az éjszaka, a csendesség és békesség maga. A csendesség, mely mégis halk zene, az Úr világok végüzenete. Se béke úgy legyinti lelkemet, miként, ha gyöngyvirággal verne meg. Ó, Tisza parti holdas éj, te mély, szívembe csöndet és békét zenéj. Sződd át ezüsttel rajta a borút, feledjen el világot s háborút.
1: Búcsú.

Rásásodik a víz, töredék. Rásásodik a víz, kialakul a jég, és bűneim halállá állnak össze. Kiáltozás.

a Dunán. A rakodópart alsó kövén ültem, néztem, hogy úszik el a dinnyegő. Alig hallottam, sorsomba merültem, hogy fecseg a felszín, hallgat a mély. Mint a szívemből folyt volna tova, zavaros, bölcs, és nagy volt a Duna. Mint az izmok, ha dolgozik az ember, reszel, kalapál, vályogot vet, ás, úgy pattant, úgy feszült, úgy ernyedett el minden hullám és minden mozdulás. S mint édesanyám ringatott, mesélt, s mosta a város minden szennyesét. És elkezdett az eső cseperészni, de mintha mindegy volna, el is állt. És mégis, mint aki barlangból nézi a hosszú esőt, néztem a határt. Egykedvű, örök esőmódra hult, szintelenül, mint tarka volt a múlt. A Duna csak folyt, és mint a terméken másra gondoló anyának ölén a kisgyermek, úgy játszadoztak szépen, és nevetgéltek a habok felé. Az időjárján úgy remegtek ők, mint sírköves, dülöngő temetők. Én úgy vagyok, hogy már 100 000 éve nézem, amit meglátok hirtelen. Egy pillanat, s kész az idő egésze, mit 100 000 ős szemlélget velem. Látom, mit ők nem láttak, mert kapáltak, öltek, öleltek, tették, ami kell. S ők látják azt, az anyagba leszálltak, mit én nem látok, ha vallani kell. Tudunk egymásról, mint öröm és bánat. Enyém a múlt, és övék a jelen. Verset írunk. Ők fogják ceruzámat, s én érzem őket, és emlékezem. Anyám kun volt. Az apám félig székely, félig román, vagy tán egészen az. Anyám szájából édes volt az étel, apám szájából szép volt az igaz. Mikor mozdulok, ők ölelik egymást. Elszomorodom néha emiatt. Ez az elmúlás. Ebből vagyok. Meglásd, ha majd nem leszünk. Megszólítanak. Megszólítanak, mert ők én vagyok már. Gyenge létemre így vagyok erős. Ki emlékszem, hogy több vagyok a soknál, mert az ős sejtig vagyok minden ős. Az ős vagyok, mely sokasodni foszlik, apám s anyámmá válok boldogon, s apám, anyám maga is ketté oszlik, s én lelkes egyé így szaporodom. A világ vagyok, minden, ami volt, van. A sok nemzetség, mely egymásra tör. A honfoglalók győznek velem holtan, s a meghódoltak kínja meggyötör. Árpád és Zalán, Verbőc és Dózsa, török, tatár, tót, román kavarog-e szívben, melye múltnak már adósa, szelíd jövővel, mai magyarok. Én dolgozni akarok. Elegendő harc, hogy a múltat be kell vallani. A Dunának, mely múlt jelens jövendő, egymást ölelik lágy hullámai. A harcot, amelyet őseink vívtak, békévé oldja az emlékezés. S rendezni végre közös dolgainkat, ez a mi munkánk. És nem is kevés. Ars Poi.

0: Violetta az ördögök.
1: Ahogy hallottam a régi öregektől, mondták, hogy az Isten csinált a markába egy gömböt, de hát fődé vált. És abból a fődből terült ez a nagy főd, amelyik máma van, és laknak népek rajta. Hát a főd, mikor megmozdul, azért mozdul meg, hogy van négy hal, és ezek tartják a földet a vízbe, már vízen nálunk. Aztán, hogy igaz-e, vagy nem igaz, azt nem tudom, de így mesélték az öregek. Ez a négy hal, mikor cserélkeztek, hogy megváltották a helyet, hogy egyik a másik sarkáról ment, a másik sarkára ment, akkor mozdult meg a főd, azt mondták, földingás nálunk. Tovább még mondták azt is, hogy hát Ádám volt az első ember, és abból származott a nép. Aztán tovább mondták, hogy majomból is, még állatból is, és a állatok és emberekből vannak. Csak nem tudnak beszélni az állatok, de mindent értnek úgy, mint mikor az ember beszél egy másik emberrel, úgy értnek ők és az állatok egymással. Úgy beszélgetnek, úgy értik. Még azt is tudják, hogy mikor elkészítik, hogy levágják a jószágot, a jószág tudja azt, mert akkor szomorkodik a jószág.

lazacok. Ívásra úsznak a vad vizek hátán a lágytestű rózsaszín lazacok. Szeretkeznek sziklás vizek virányán, s a szerelmük már ikrákban ragyog, ott halnak meg nagy út után az árvák, hol születtek ők és elődeik, s a kegyelmes szelek rájuk dobálják, szülővizük hullámgöröngyeit.

0: Pó gyorsfutású. Dagadó vizednek hátán, amit viszel, csupán a teste. De szellemem, mit bévül rejteget. Sem tőled, sem más erőtől nem ilyen. Nem ingva fölle bárkaként, sietnek gyors szárnyai vágyához egyenesen, a légen át aranyló lomba hessen. Szél, víz, vitorla, mind legyőzve retteg. Gőgös, dacos folyó, vizek királya, találkozóra, mely sietsz a nappal, napnyugaton még szebb fényt hagyva hátra. Halandó részem sodrott csak magaddal. A másikat viszi szerelme szárnya oda, hol édesebb az éj és a nappal.
1: Francesco Petrarca, Pú földi kérgem. Pú földi kérgem, bárhogy is sodorjad, vized hatalmas, száguldó folyásán, a szellemem mélyen belül tanyázván, erőd nem féli, s másétől se borzol. Vitorlát jobb vagy bal felé se forgat, mégis jó széllel, nyílként, vágya szárnyán, az aranylom felé lebegve száll már, s erősebb, mint hab, szél, lapács vitor. Egyéb folyók közt, te királyi, büszke, ki ott éred a napot, merre támad, nyugaton százszor szebb fényt hagyva messze, csak földi részem hordja szarvad ágad. A másik, vágya szárnyával fedezve, repül révébe, édes otthon.
2: Janusz Pannonius.

0: A részeghajó. Hogy jöttem lefelé egykedvű vén vizeknek folyásán, vontatóim már nem jöttek velem. Lármás részbőrű raj közt céltáblául sziszegtek, bepingált bóznasorhoz nyilazva mesztelen. De hogy mi sorsra jutnak, mindegy volt nékem ez. S hogy búzám belga búza, vagy hogy gyapotom angol. Alig, hogy véget ért a parti furcsa hetsz, vizek szabadja lettem, ki vígan elcsatangott. És tél jött,
1: szörnyű zaj köz. Hey.

0: es esuta.
1: Kertakarua.
2: Jó.
1: Kertakarua.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kertakarua. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
3: Ez nagyon jó. FM 90.3, hallgass.
1: Na kelt a karó.

Üdv mindenkinek, ez a Sznobok órája, morcos műsor másként mondolkodóknak. Egészen pontosan 2 óra lesz mostantól a műsorrendben. 2 hetenként van 2 óránk. Én Széki János vagyok, az Élet és Irodalom rovatvezetője. Vendégem Örsi László, történész, az 56-os intézet munkatársa, az 56-os fegyveres felkelők legjobb ismerője, és erről is fogunk beszélgetni. Egyébként, amit most hallottatok, az Little Richard Heebie-Jeebies című rock'n'roll száma volt, ami 1956. októberében jelent meg kislemezen. Ilyen zenék voltak máshol. De még mielőtt elkezdjük az elkerülhetetlen téma, új korszak kezdődött a magyar sajtótörténetben, felfüggesztették a legnagyobb magyar minőségi, vagy szeriőz napilap, a Népszabadság kiadását, egészen brutális módon, minden előjel nélkül, minden figyelmeztetés nélkül, lényegében becsapva a szerkesztőség munkatársait, akik összecsomagolták holmiukat azzal, hogy most költöznek át vagy vissza Óbudára az olcsóbb szerkesztőségi irodákba, majd másnap reggel motoros futár száguldott végig, és közölte mindenkivel, hogy be se menjenek most már, még a normál fizetésüket felvehetik, aztán csókolom. Függetlenül attól, hogy a magyar médiapiac mint olyan nem létezik, ezt a pozsonyi kollégánk Lovász Attila nagyon precízen állapította meg egy Facebook bejegyzésben, tehát a magyar politikai elit, vagy ahogy én mondom, a magyar politikai kaszt 26 éven át, ne legyünk igazságtalanok, egy olyan 2000 óta szorgosan, legkésőbb 2000 óta szorgalmasan dolgozik azon, hogy Magyarországon ne legyen szabad piacgazdaság, ahol mondjuk egy olyan súlyú, olyan tekintélyű, olyan szellemi képviselő napilap, mint a Népszabadság megélhet eladásokból és hirdetésekből, ellentétben más térségbeli országok hasonló minőségű napilapjaival. És függetlenül attól, hogy jogilag a tulajdonos sok mindent megtehet a lap

0: akiknek jobb élményeik voltak, és utólag az Index fotójából, illetve videójából derült ki, hogy valakik elégették a magyar idők példányait ottan a kövön. Most lehet, hogy ezzel kifejezték a magyar idők, illetve a kormányzat iránti érzelmeiket, de hát ez egy politikai játszma, ahol az ember az ellenfélnek, amelyben gazemberek is vannak, egyszerűen nem ad a kezébe ilyen lapot. Tehát ez a mélységes politikához nem értés, spontaneitás, de ez csúnyább szóval amatőrizmus. Attól függetlenül, hát véleményszabadságban mindenki azt csinál, amit akar. Most erről a dologról nekem eszembe jutott valami, és kezdünk a tárgyra térni. Magyarországon utoljára ezelőtt, ha jól emlékszem, nem volt egyszer egy ilyen szélső jobboldali, ilyen náci jellegű könyvégetésről valami videó, ami nem biztos, hogy hiteles, de ha nem hiteles, akkor is szörnyű, hogy valakinek ilyen eszébe jut, de ismert, dokumentált könyv és újság égetés Magyarországon utoljára 1956-ban volt. Tudomásom szerint három helyen, a Kossuth Lajos utcai szovjet könyvesbolt előtt a Váci utcában, valamint éppen a Népszabadságház, vagy akkor azon a napon még Szabad Népház előtt a Blaha Lujza téren, ekkor átfordult a világ. Most ezen gondolkozunk, hogy milyen világ volt az, amikor ottan elkeseredésből könyveket és újságokat égettek, és ehhez képest milyen a mi világunk sokkal nagyobb jólétben, sokkal egy hosszú demokratikus periódus és uniós tagság kellős közep után és uniós tagság kellős közepén, békében, stb. Hogyan lehetséges az, hogy embereknek pont ugyanaz jut eszükbe, mint 1956-ban, amikor, és most már megkérdezem vendégemet, Őrsi László történészt, hogy milyen világ volt.
1: Hát mindenkit üdvözlök. Milyen világ volt? Hát ez a reakció, ugye, ami akkor, az a reakció, amiről most te is beszéltél, ez akkor sem volt a legügyesebb, tehát ez szerintem az égetés, ez főleg ugye a nem sokkal korábbi náci könyvégetés előzményeként, ez nem nagyon heroizálható tett volt akkor sem. Persze, természetesen érthető a tömegeknek a tettem, ugye, mert annyira gyűlölték azt a rendszert, amit ezt is képviselték ezek az újságok. Na most valószínűleg ugyanez játszott le akkor, tehát a Kossuth téren is szombaton, de hát itt sem volt, egyetértek veled, tehát nem egy szerencsés ötlet volt, pontosan azért, mert könnyen támadható. Tehát ha a Népszabadságban beszéltük, annyit mondjuk még, ugye, hogy egy pillanat erejéig, hogy az éppen 56-ban, a forradalom napokban, november 2-án jelennek az első száma.
0: Tehát nem a diktatúrában.
1: És hát nem, és hát, hogyha a forradalom emlékévéről beszélünk, akkor is ugyanakkor ezt a sajtószabadságot ért támadást is, akkor ezt is el kell mondanunk, ugye, hogy ez borzasztóan ellentétes mindaz, amit az 56-os forradalomról hát gondolni kellene. Úgyhogy ezt még azért nekem is muszáj volt hozzátennem. Tehát visszatérve, ugye, hát ez egy reakció, egy általános reakció ilyenkor, hogy a gyűlölt, most akár újságról van szó, azt akkor elégessük, de pontosan nem. Meg akkor azt hiszem, hogy a középkori időszakban is ez egy gyakori, vagy legalábbis előforduló mozzanat volt, és hát ez, emiatt aztán, hogy...
0: Hát már amiután volt könyvalkotás.
1: Persze, volt könyvalkotás, igen. Tehát hát jobbak az, tehát fönt kell tartanunk azt az álláspontokat, jobbak az érvek, mint a gyújtogatás, vagy a fölégetés. Tehát azért az a szerencsésebb, hogy a érvekkel tudjuk meggyőzni az ellenfelet, nem ezzel az eszközzel, meg hát emiatt ugye különböző asszociációk miatt meg pláne nem volt szerencsés dolog ez.
0: Nekünk tanulságos lehet, 56-ban miért volt szerinted forradalmi helyzet, vagy volt-e egyáltalán? Van-e olyan, hogy forradalmi helyzet?
1: Hát utólagosan van. Utólagosan van, senki nem tudta, hogy forradalmi helyzet van, ez tény, tehát mindazok, akik ugye elindották ezt a mozgalmat, ami már ugye elég korán 53 Nagy Imre

0: első kormányzása idején, sőt inkább pontosabban nem is akkor, hanem amikor Nagy Imre bebukott 54 vége felé, elkezdődött, és aztán 56. október 22-én és 23-án ugye folytatódott, sőt, akkor csúszott ki, de mindez ez ekkor még senki nem gondolta, hogy ebben forradalom lesz, mindenki a reformokban gondolkodott, ugye, és
1: szokás szerint,
0: és meg is ijedtek kellőképpen az értelmiség, ugye, akik a Nagy Imre és értelmiség rendkívül meg is ijedt, hogy mi lesz ebből, hát nekik is igazuk volt, úgyhogy hát ez azért fontos ezt erről beszélni, ugye, mert még mindig nem fejeződött be az a vita, hogy ki 56, hát így aztán mindenki, mert anélkül, hogy ez a talaj így föl nem lett volna lazítva ilyen értelemben a forradalomnak, nyilván nem lett volna a fegyveres felkelés sem, és hát a fegyveres felkeléssel radikálzott annyira a hangulat, hogy ez ezáltal legalább átmeneti szabadságot, átmeneti függetlenséget ezzel lehetett elérni.
1: Na most, mint mondtuk, a fegyveres felkelés szakértője vagy. Felkelőké, itt van előttem a korvinistákról írott kisméretű tégla nagyságú könyved, nagyon kitűnő olvasmány.
0: Ó, köszi szépen.
1: Rettentő alapos. Na most kezdjük ezzel. Tehát nekem az a benyomásom, hogy nem is benyomásom, hát azt látom, hogy egy jogilag követhetetlen Nagy Imrékkel kapcsolatos manővert kivéve, az egész 56-ot leegyszerűsítik a fegyveres felkelésre. Pesti srácokra, az egyik sarkon ott van óriási méretben Iván Kovács László, a másik sarokban szintén óriási méretben photoshopolva Pongrácz Gergely, 3-4 emelet magasságban, mintha csak erről szólt volna. Első kérdés, valóban erről szólt, de milyen rétegei voltak 56-nak?
0: Hát természetesen nem csak erről szólt a forradalom, meg a szabadságharc sem. Hát az a gondolat, amit előbb elkezdtünk, hogy ki is 56, ugye? Én azt gondolom, hogy azért az értelmiség réteről is volt azért némi, hát nem is kisajátítás, de legalábbis a hangsúlyátolódás még mindig is volt, és most pedig...
1: Na, az értelmiségek írnak róla.
0: Igen, értelmiségek írnak róla, és azért abból az irányból, és volt valami érdekes módon ellentét a forradalom alatt, érdekes módon a forradalomat eléggé együtt. Tehát, ami közismert, a legnagyobb összefogás talán a magyar történelemben ekkor volt, ez egy közismert dolog, ugye. Akkor nem, a börtönben már elkezdődött ez a folyamat, hogy a értelmiséget kiengedték, sokkal hamarabb, kevesebb büntetéseket kaptak, és ugye tudjuk, a 63-ban az amnestiában rengeteg forradalmár maradt benne, akinek a vágyát, ugye a harci vágyát az egész egyszerűen gyilkossággá minősítették át, ami abszurd, ugye, mert azért T-34-esekkel szemben, T-54-esekkel szemben azért egy dióverővel azért mégsem teljesen lehet elmondani, hogy egy gyilkossági törekvésről van szó. És hát és ugye ezt a rendszerváltásnál, ahol bizony tényleg az történt, hogy az értelmiség azért nem feltétlenül vette figyelembe azokat az embereknek egész tömegét, akik 56 után azért nagyon sokkal súlyosabban ráfaragtak, hogy ezt a kifejezést használjam, sokkal rosszabb helyre kerültek, megtorlás sokkal jobban érintette őket. Hát gondoljunk bele mondjuk egy vidéki helyen, ahol valakiben be volt mondjuk a forradalomban, oda került vissza, és ott aztán nem kapott állást, vagy a legrosszabb állást kapta, és mindenütt mindig a hátrányos retorzió érte. Az értelmiséggel azért nem történt azért ennyire meg, és hát ugye amikor volt a rendszerváltás, akkor őknek az életük ezzel elment, sőt a családjuk is ugye nagyon is mesinlette, és hát ugye aztán nagyon, nagyon súlyos keserűség tört ki belőlük, ugye, hogy ők rosszul jártak, még utána sem kapták meg a kellő elégtételt. Hát most ezt meg lehet vitatkozni, hogy azért mégiscsak voltak eltörekvések, persze voltak, de valahogy ez aztán így nagyon szétesett a dolog, tehát az a 56-os összefogás az nagyon, az már a rendszerváltás idejénben sem nagyon volt meg, és aztán, ahogy telt múlt az idő, egyre kevésbé, és hát most, amit most látunk, az egy ennek, annak az ellen csapása, amikor egy jócskán túl nőve a korábbi aránytalanságokon. Most valóban a kormányzat ezt láthatja, hogy végül is a Nagy Imre, meg a reform értelmiségi kör szinte nem is létezett, hanem csak a felkelők, és ez megint egy nagyon rossz folyamatot indít el. Azt láttam, hogy a köreinkben is, ugye, hogy most tehát most mi is veszük a lapot, és mi nekünk is van egy bizonyos ellenszenvünk ezekkel a fegyveres felkelőkkel szemben, akik nagy részük, nem mindenki persze, de nagyon jó fej volt annak idején, nagyon derék ember volt, és bátor is volt, hogy küzdött a szabadságért, és akkor ez rendben, 56-ban ez teljesen rendben is volt.
1: Aztán még talán visszatérünk rá, azért vannak még rétegek, tehát van a munkástanácsok 56-ja, amiről a 80-as években a demokratikus ellenzék fénykorában főleg ment a diskurzus, valamint van a pártoknak, az újjáalakuló, színrelépő pártoknak az 56-ja, ami pár napig tartott, de aztán meg is szűnt. Hallgassunk most megint egy kis zenét 56 októberéből, Gene Vincenttől a Blue Jean Bop című szép hangon előadott dalt.

0: szabad, független és demokratikus Tilos Rádió 90,3 FM. Ez pedig a Sznobok órája, morcos műsor másként mondolkodóknak. Én Széki János vagyok, az és rovat vezetője, vendégem Őrsi László történész. 56-ról beszélgetünk, különös tekintettel a fegyveres felkelésre. 56-ról nekem az a benyomásom, hát ezek úgy látszik örök dolgok, hogy a mitosztól nem lehet látni, hogy mi történt. Tehát ahogy nekünk annak idején elmondták a nagy októberi szocialista forradalmat, hogy Lenin ott ült a Szmolnéban, meg az Aurora cirkáló ágyúja eldördült, és a téli palota, nem derült ki belőle, hogy itt tulajdonképpen mi történt, szóval mi a fenének ült a Lenin a Szmolnéban, és ki mit csinált, stb. 56-tal is nagyjából így van, az a helyzet, hogy majdnem mindenki, aki nem kutatja és nem ért hozzá pontosan. Miből lett 56-ban a fegyveres felkelés? Miért tört ki?
1: Van egy olyan pillanat, amikor már nincs visszaút. Tehát abban a pillanatban, amikor a rádiónál ugye megtörtént a konfliktus, hogy nem voltak hajlandó beolvasni az egyetemisták 16 pontját, sőt át is verték őket, mert ezt ígérték, hogy be fogják olvasni, és aztán később még ugye erőszakot a rádióvédője, az ottani AVH-sok kezdeményeztek.
0: Kinek a parancsára, ezt tudjuk?
1: Hát Orbán Miklós volt ott ugye az AVH, az ezredes az AVH parancsnoka. Én azt tudom, hogy ő volt, aki kiadta, de hát nyilván ő neki esik.
0: Önhatalmulag, vagy?
1: Hát az előtte, én úgy tudom, hogy előzetesen volt egy kiadva neki, hogyha olyan szituáció van, akkor használjon fegyvert.
0: Most tehát például
1: az... Nagy kapkodás volt, azt tudni kell, hogy óriási kapkodás volt ugye a pártközpontban is, úgyhogy ezt én teljesen pontosan nem ment, csak nagyjából kutattam még ezt a kérdést, hogy pontosan mi is volt ott, milyen percről percre, de majd előbb-utóbb ennek is erre is sor kerítünk. Tehát így tudom, hogy ő adta ki a parancsot.
0: Ez hány órakor volt?
1: Ez 9:30 és 10:00 között, este.
0: Most azt tudjuk, hogy 10-kor este 10-kor, helyi idő szerint este 10-kor, tehát magyar idő szerint azt hiszem este 8-kor összeült a Szovjetunió kommunista pártjának politikai bizottsága, és megvitatták a magyar helyzetet. És akkor döntöttek úgy, hogy katonai beavatkozás kell.
1: Hát ez nem volt ilyen egyszerű, mert volt egy kis pingpong, ugye, hogy akkor most...
0: Vitatkoztak, tehát vitatkoztak, volt igen, vita, igen.
1: De a magyar pártvezetéssel is, hogy kell azért ehhez, mi kell hozzá, hogy valóban bejöjjenek. Tehát először Andropovval próbálkoztak, aztán úgy mondta, hogy a szovjet prezidium adhat erre.
0: Illetve bocsánat, a prezidium, akkor úgy hívták éppen,
1: igen,
0: a elnökség.
1: Hívták, igen. Elnökség, igen. Itt aztán végül is, de hát végül is aztán úgy látták, jó. Tehát mindez meg, ez a formaiságokat lerendezése után nem is nagyon kellett akkor még külföldről bevonulniuk, elég volt, hogyha a székesfehérvári különleges hadtest alakulata vonul. Főleg az, nem csak az, de főleg az vonul be.
0: Hát Pestre, és akkor éjfél után valamikor éjfél. A legkorábbi órákban.
1: 3-4 felé, inkább 3-4 felé hajnalban jöttek be. A belvárosban akkor tűntek fel az első páncélosok.
0: És erre válaszul, mikor alakultak meg az első magyar felkelő alakulatok?
1: Hát azért nehéz pontos választ adni, mert hát ugye mindegy igazi forradalomban minden spontán módon történt. A kirobbanás, az előbbi kérdésre is válaszolva, hogy hát senki nem tudta előzőleg, hogy ebből forradalom lesz, ott akkor rádió előtt, akkor látták úgy, miért nem fejeztük be a választ, ugye akkor adódott valahogy úgy, hogy akkor most itt már nincs visszaút, itt már ezt érvényesíteni kell a legfontosabb követeléseket. Most mikor alakult ki? Hát akkor már elkezdődött szerveződni, de hát teljesen ad hoc módon, egy különböző helyeken, hát így a Korvin köz mondjuk az nagyon fontos helyszínek bizonyult már az első pillanattól kezdve a stratégiai szempontok miatt, ugye, hogy pont ott jártak leginkább a szovjet páncélosok a Petőfi hídon keresztül, az Üllői úton jöttek föl, meg onnan mentek a Nagykőrútra. Tehát ott az ilyen, és ott a Corvin köznek meg egyébként is van egy nagyon jó kis stratégiai helyzete, de nem csak ott, mindenütt másod is jöttek, mentek az emberek az első napokban, aki úgy tűnt, hogy leginkább ért hozzá, arra hallgattak, az elment, jött egy másik, akkor arra hallgattak, tehát teljesen, és mind, jöttek, mentek az emberek, teljesen hát még akkor csoportok ott, nem is nagyon lehet beszélni, akkor minden nagyon spontán módon ment, és talán két-hármas fő csoportokban haladhattak inkább az első napokban a fiatalok, főleg nagyon fiatalok. Hát azért fiatalok, ugye, mert mondjuk a katonaviseltek, azok tisztá voltak az a helyzet, hogy a világ legerősebb hadseregével szemben azért reménytelen az ellenállás.
0: Tehát és magyarul a pesti srácok.
1: A pesti srácok voltak azok, akik egész fiatal srácok, akik ezt a feszélyt nem mérték föl, és így kerültek szembe a szovjet páncélosokkal, akik szintén nem gondoltak arra erre leshetőségre, tehát nyilvánvalóan politikai megoldásban gondolkodtak, különben nem jöttek volna így, ilyen támogatható módon a szovjet teherautók, harckocsik is, főleg ezek a páncélautók, amiket nyitott koporsoknak nevezték később őket, mert olyan könnyen lehetett molotov koktéllal felrobbantani azokat, és hát erre nem. Azt gondolták, hogy ilyen, úgymond ilyen flotta demonstrációval megjelennek a városban, és akkor rendet csinálnak ezáltal. És ez nem
0: tehát
1: nem
0: ők ezekben. Nem gondolkoztak az oroszok abban, hogy lőnek eredetileg?
1: Nem, eredetileg nem gondolkoztak. Legalábbis minden jelen elmutat, hát azért sok mindent mondhatunk, hogy a szovjetekről, de azt nem, hogy amatőrök lettek volna mondjuk a szovjet hadász, most a hadászatra gondolunk, abban nyilván nem voltak.
0: Harcászat.
1: Bocsánat, harcászat, az több pontosabb.
0: Ez ebben az esetben.
1: Harcászat, köszönöm. Így van. Hát azért a városi harcokon is voltak bőven tapasztalataik, ugye, és nem is nagyon régen.
0: Hát Budapestet elég jól ismerték. Igen.
1: Budapest is jól ismerték, meg hát ugye erre van rutinuk, tehát minden jel arra mutat, hogy erre egyáltalán nem gondoltak, hogy támadás éri őket. És mondom, hát a felnőttek se, tehát hogy mondom, akik életebben emberek sem hittek volna ebben, úgyhogy teljesen a fiatal, nem igazán képzett pesti srácok voltak azok, akik főleg kivívták a átmeneti győzelmet.
0: Ha nem kezdenek el lőni, meg molotov koktélokat dobálni bele a tankokba, meg rájunk, akkor hogy alakult volna a helyzet?
1: Hát igen, a halák azok mindig kicsit nehezek, ugye, de hát lehet vele játszani. Valószínűleg akkor az lett volna, hogy bizonyos engedményeket tett volna a hatalom. Elképzelhető, hogy akkor is Nagy Imre, esetleg Nagy Imrét teszik akkor is miniszter elnöki, és valamiféle óvatos reformokkal megint próbálkoztak volna.
0: Tehát úgy alakult ilyeség volna, mint Lengyelországban, hogy először van egy ilyen nyitás, aztán belesibul az egész a
1: Ez az esélyes, hogy valami ilyesmi lett volna talán. Hát ugyanaz lehetett volna, mint ami 53-ban, hogy akkor Nagy Imre ugye megkezdheti, folytathatja pontosabban a reformokat ugyan, de nincsen igazi változás amiatt, hogy a személyi feltételek azok ugyanazok maradnak, tehát bármikor ez visszafordítható, tehát nem lett volna egy, igen, hát Lengyelország aztán éppen az is jó példa erre, igen, hogy nem lett volna, a győzelem nem lett volna csak kivívva, hanem egy ilyen átmeneti kisebb engedmények szerzett volna talán az ország.
0: Most nem akarlak belevinni a susnyásba, de nekem a más olvasmányaim alapján is az a véleményem, hogy itten, ami az 56 kultuszban eluralkodott, függetlenül a harcosoknak, a hős szabadságharcosoknak a hősiességéből, az az irracionális politikai cselekvésnek, tehát a nagyon keményen fogalmazva a tájékozatlanságnak és a meggondolatlanságnak a kultusza. Tehát például a Békés Csaba könyvéből tudjuk, hogy a felkelők elmentek az angol követségre, mert az amerikai követség az ilyen minimalizált üzemmódban működött, vagy nem működött, és mondták, hogy akkor most kapnak-e fegyvereket, és akkor mondták, hogy szó nem lehet róla. Most hogyan képzelték azt, és ez mindig az van, hogy az amerikaiak, az tény, hogy kétféle amerikai propaganda volt, az egyik az nem csinált semmit, illetve hát bíztatta, de nem csinált semmit, az másik az, hogy már jön a segítség, tartsanak ki. ami rendkívüli felelőtlenség volt, de nem ez volt a hivatalos amerikai kormánypolitika, ez egy irányzat volt
1: a Szabad Európában,
0: tehát ami egy a bürokrácia egyik leágazásában így gondolták, ezt nem úgy kell elképzelni, mint a korabeli magyar diktatúrákat, hogy fönt kitalál valamit az elnök, és akkor onnantól mindenki ugyanazt gondolja, amit harcoltak egymással elméletek és érdekek, zárójelbe zárva. Magyarul, hogyan képzelhette azt bárki Magyarországon, hogy Magyarországra akár fegyverek, akár katonák érkeznek a NATO tagországokból, amikor 5 országgal voltunk határosok, abból 3 a Varsói Szerződés tagja, 1 az éppen semlegessé vált Ausztria, aminek ha bárki megsérti a légterét, vagy mi, akkor óriási botrány van, a 5. pedig a Tito jugoszláviai, ami éppen akkor békült ki valamennyire Kruscsovval, és nyilvánvalóan ez ilyenben nem ment volna bele. Szóval hogyan képzelhették azt, hogy itt bármiféle nyugati segítség jön katonai?
1: De azt kell mondanom, ugye, hogy a képzettség és a tudatlanság, vagy a felkészültség nem volt egyforma. Tehát a felkelő parancsnokok, ilyet nem tudok erről, hogy az ők próbáltak volna angol követségen, vagy akkor fegyvert szerezni. Hát, hogy ezek névtelen emberek, akik ezt próbálkoztak vele, és tehát nem tudunk róla tulajdonképpen semmit. Tehát itt fontos tudni, ugye, hogy azért a Corvinnak, meg a egyéb más parancsnokok azért nem a... Tehát azok műveltebb, tanultabb emberek voltak ezért a tömegeknél, és ez jól is volt így, mert ők azért észnél voltak, amikor észnél kellett lenni. Az más kérdés, ugye, hogy azért a novemberi harcok idején sokan bíztak abban, hogy a Szabad Európa meg a más nyugati adók tudósításaiban, vagy nem mindenki, közülük sem mindenki. Volt, aki azt mondta, hogy ezek nem igaz, és nem, ne higgyetek neki, de többségük hitt annak, hogy mégiscsak lesz segítség, de azért ilyeneket, ezek nem voltak jellemzőek azért ezek az akciók, tehát kevesen próbálkoztak ilyennel.
0: Hamar a Corvin negyedről beszéltünk, volt 2 parancsnok, Iván Kovács László és Pongrász Gergely. Most ugyanolyan méretben, nagyjából ugyanolyan exponált helyen van, kitéve a bőrkabátos, vagy nem tudom milyen ilyen photoshopolt egész alakos portréjuk, de legalábbis nem csak 89-ig, hanem 89 után is, ugye itt végül Pongrász Gergely a főszereplő, Iván Kovács Lászlóról alig tud valamit a közvélemény, még a nevét se nagyon ismeri, nem hogy teret. Van tere egyáltalán?
1: Nincs. Utcája? Gödön van utcája.
0: Hogyan jellemeznéd őket? Miből lett a váltás?
1: Ami történt itt, az végtelen igazságtalan. Hát azért az most már tudjuk pontról pontra, hogy az Iván Kovács volt az, aki ugye már rádió előtti 23. követeléseknél is ott volt, és követelte a beolvasását. 25-én már Corvin közben tudjuk, vagy ott és ott már valamiféle parancsnok is lett, és onnantól kezdve 26-ától átvette a főparancsnokságot is, és ő nevéhez kötődik végül is az átmeneti győzelem. Tehát és ő volt az, aki tárgyalt a politikai vezetőkkel, így Nagy Imrével is, meg másokkal is, meg a katonai vezetőkkel is, meg a rendőrségi vezetőkkel is. Ez ő volt elsősorban, tehát messzenőkig, ezekben az időben ő volt az első ember a Corvin közben, és ekközben pedig Pongrász Gergely meg a társai intrikáltak ellene, és az intrikálás ez úgy mégis odáig vezetett, hogy aztán november 1-én vagy 2-án ilyen palot, ahogy mondják, ezt megpucsolták Iván Kovácsot, egy ilyen villám érdekezettel, őköreiket odahívva leváltatták, és így került aztán Pongrász Gergely a csapat élére, tehát aztán utána ugye tűzszünet volt, akkor mondjuk ugye mentek a dolgok a maguk útján, de novemberi harcokban pedig azért nem, tehát Pongrác alatt nem nagyon jeleskedett azért a Corvin köz. Jó, az is igaz, hogy a szovjetek legnagyobb támadást tudván, hogy a Corvin köz legerősebb, november 4-én már már a Korvinra irányították, de hát ennek de ennek ellenére azt mondhatjuk, hogy Pongrácz Gergely, ez nem fűződnek ilyen sikerek, de viszont intrika az igen, akkor már Iván Kovácsot valamilyen rejtésoknál fogva árulnak kiáltották, és majdnem meg is ölték, és aztán még nagyobb szégyenet találok, hogy amikor ugye kivégezték ezeket a Maléter és Iván Kovács és Renner Péter, egy harmadik korvinista, ennek tudatában Pongrácz Gergely az Amerikában megjelent 82-es könyvében mind a hármat nagyon csúnyán elintézi, rágalmazta, meg egyebek, és ezt Magyarországon ezt folytatta, és te érdekes módon a Pongrácz Gergely nagyon is olvasott szerző lett, tehát nagyon is keresett szerző volt, és sokan olvasták, sokan ezeket a hazugságokat ugye vették át, és nyomában rengeteg epigón, Pongrácz epigón hasonlóképpen írt, és hát így megállapíthatjuk azért a források rendelkezésünkre, a források alapján, hogy Iván Kovács azért az volt elsősorban a Korvin parancsnok, a másodszorban az is fontos, hogy mondhatjuk azt róla, hogy egy igazi demokrata volt, tehát minden tárgyalásnál elsőként a szabad választásokat követelte a politika vezetéstől, és az is nagyon fontosra tartom az ő személyiségében, hogy ilyet a kockáztatásával is védte a fogságba került AVH-sokat, meg pár funkcionáriusokat. Voltak egy csomó, akik önbíráskodni szerettek volna, és Iván Kovács egy társaival, ugye kiállt mellettük, de és nem kis kockázat vállalva ezért. Úgyhogy én szerintem Iván Kovács azért ez egy kimondott hős. Hát ő, ha lehet hőst keresni, akkor ő szerintem ő kimondottan olyan, akit példaképpen lehet állítani, sokakkal ellentétben. Ő egy igazi dehék szabadságharcos volt szerintem.
0: Ja, lehetett volna eszménykép.
1: Ő lehetett volna szerintem eszménykép, mindazok miatt igen, amit elmondtunk, és hát Pongrácz Gergelyről ez nem mondható, hát én tisztelem őt is annyiban, hogy részese volt ugye a szabadságharcnak, de azért már ott a forradalom alatt is kijött az, hogy nagyon nehezen és összeférhető ember, ismerjük ugye a Kilián laktanyában történteket, ahol Maléterrel összecsapott, annak is az volt a háttere, hogy Malétert ugye valóban jogtalanul tartották a harcok hősének, mert ugye ő volt a katona, és nem tudta elhinni a közvélemény, hogy ifjú srácok ezek ilyen győzelmet tudtak volna, tehát valóban a Kilián parancsnokához Maléterhez kötötték, de Maléter ő volt olyan korrekt, hogy a újságírók előtt, még a nyugati újságírók előtt is mondta, hogy nem az ő sikere volt ez, hanem a fiataloké, tehát volt ilyen tisztességes a Maléter, és mint egy egész életében, egész forradalom egészen a elítélésében is végtelenül tisztességes volt, tehát nagyon fájdalmas, hogy Pongrácz Gergely ilyen súlyos rágalmakkal gyalázta, és az is, hogy aztán ilyen sokan követték Pongrácsot ezen az úton.
0: A valóság feltárását egy némi zene után folytatjuk. Azért választottam a következő zenét, mert vendégem Őrsi László történész, nagy Rolling Stones rajongó, úgyhogy ilyen eldugott klasszikusokkal folytatjuk, mint például az 1965-ös Play with Fire, Ne játssz a tűzzel című szám, ahol Mick Jagger egy ilyen fiatal munkásosztálybeli csődört alakít, aki figyelmezteti az előkelő új csaját, hogy ne játszon a tűzzel, mert megjárhatja ugyanúgy, mint az anyja, aki ugye van benne egy ilyen mozzanat, hogy megismerkedett egy ilyen veszélyes emberrel, és most she gets her kicks, mondja ilyen gúnyosan, in Stepney, not in Knightsbridge anymore, tehát a kicks, a get someone's kicks, az ugye azt jelenti, hogy jól érzi magát, mulat, kirúg a hámból, viszont a kick azt is jelenti, hogy rugás, tehát megkapja a rugásait Knightsbridge előkelő negyede helyett, Stepney munkásosztálybeli negyedében. Hallgassuk.

0: János vagyok, az ÉS rovat vezetője, vendégem Őrsi László történész. 1956-ról, a fegyveres felkelésről beszélgetünk, különös tekintettel a közelgő nagy állami évfordulóra. Próbáljuk felderíteni, hogy mi volt a valóság. Beszéltünk arról, hogy Iván Kovács László igazi demokrata volt. Ezek szerint a felkelők között voltak olyanok, akik nem voltak igazi demokraták, de valamennyien tényleg hősies személyiségek voltak. Mit akartak a felkelők?
1: Egy pillanatra visszatérve, hogy nem voltak demokraták, hát például talán érdekes, hogy fogok mondani, tehát Angyal István volt kevésbé viszonylag demokrata, ő annyira kommunista volt, annyira szerette volna, hogyha a régi marxi lenini eszmék kerülnek, az igazi eszmék kerülnek viadalra, hogy ő nem szerette volna, hogyha szabad választás lett volna. Csak egy példát mondok, egy szintén nagyon rendkívül bámulatos emberről van szó, mint Angyal István, aki tényleg aki ugye viszonylag ismert név is, hogy mennyire tisztességes és korrekt ember volt, ugye az közismert. Ennek ellenére ez mégiscsak fontos megállapítanunk, tehát hogy ő sem volt szónak ebben az értelemben demokrata.
0: Tehát folytatható-e 56? Azért kérdezem, mert ugye az alaptörvénynek a preambulumában, a nemzeti hitvallásban benne van, hogy hisszük és valljuk, hogy mai szabadságunk ennek és 56-nak a hősies harcaiból, ha nem emlékszem pontosan megfogalmazása, sarjad. Na most ez, hogy mondjam, nem tudom az igazságtartalma mekkora tűnik, körülöttünk a térségben, Közép-Kelet-Európában elég sok ország van, ahol nem sarjasztják a mai szabadságukat, demokráciájukat valamilyen lényegesen korábbi történelmi eseményből. Mi volt az a modell, az a demokrácia modell, társadalmi modell, amit a felkelők szerettek volna kivívni?
1: Ez azért nehéz a kérdésre válaszolni, mert a felkelők többségében azért, bár azt kell mondjam, hogy én úgy látom, hogy tájékozottabbak voltak talán a mai fiataloknál politikai értelemben, az érzésem, vagy az látszik a jegyzőkönyvekből, az látszik, de hát azért nem várhatunk el tőlük azért az, hogy pontosan kikristályosodott volna előttük, hogy mit szeretnének. Mindenesetre a felk érdekes módon, és ezt most bármennyire is tagadják azóta, a rendszerváltás óta, többségükben baloldali gondolkodásak voltak, maguk a felkelők is, tehát nagyon nem szerették, ellentétben azzal, ami most érződik, nagyon nem szerették a varti rendszert, nagyon nem szerették, hogy az visszaálljon. Ugye meg gyermekkori tapasztalatuk volt arra a nyomorról, főleg akik vidéken voltak, hogy mit is jelentett az, és nagyon nem szerették a Rákosi rendszert, ezt a kettőt nem szerették. De ugyanakkor szerették volna azt, ami a baloldali ideológiának az a része, hogy van, ugye földosztás az megvan, de nem úgy, hogy azt megint államizálják. Szerették volna, hogyha a gyárak üzemekben valóban a munkások érdekei valósulnak, meg nem pedig úgymond a kapitalisták, de a kapitalizmus nem volt igazából Magyarországon addig, tehát nem tudták pontosan, mi is ez. Nem, tehát liberalizmus, emiatt nem volt liberális sem a forradalom, egyáltalán nem volt az. Ez a fajta szó, ami aztán később munkás tanácsok törekvésében csúcsosodott ki, ez volt leginkább jellemző. Hát sajnos amiatt sem aktuális már ilyen értelemben, amiatt is csak duma ez az 56-os folytatás, ugye, mert hát az is kiderült, például a munkástanácsok sem életképesek abban a formájukban, amik egyébként nagyon szimpatikusak, végtelenül szimpatikus törekvések, azért nem életképesek. Az egyik, hát a másik ugye a nagyon legfontosabb követelések egyik, a függetlenség. Ezt most már tudjuk, hogy Magyarországnak az nem volna előnye, hogy nem volna semlegesség. Akartam, nagyon köszönöm, nem a függetlenség. A függetlenség az persze, az fontos, hanem a semlegesség, igen, azt akartam mondani, tényleg. Tehát, hogy ez, ugye az mennyivel, milyen hátrányokat rejtene, meg mennyire lehetetlenség volna igazából azt fenntartani, úgyhogy hát az sem teljesen aktuális. És hát mint mondtam, hogy ez a liberális demokrácia, ez lenne szerintem, én úgy gondolom, hogy ez lenne továbbra is, amit folytatni kéne valahogyan, de ez nem volt teljesen jelen, nem lenne igaz, ha azt mondanánk, hogy az 56-ra jellemző volt. Annyiban volt jellemző, hogy valóban többségük azért mégis a szabad választásokat szeretett volna.
0: És sajtószabadság.
1: És sajtószabadság, persze, az most talán most ma az a legaktuálisabb, az a követelés, ez benne volt az is a 16 pontban, mégpedig a legfontosabb követelések közül való volt, tehát azért az a kormányzat, amelyek úgy ünnepeli az évfordulót, hogy közben így semmibe veszi a sajtószabadságot, az nem lehet azt mondani, hogy méltóképpen ünnepli meg az 56-os forradalmat.
0: Egyébként ezen szoktam gondolkozni, hogy van ez az állítás is, hogy 56-ban mutatták meg először a világnak, hogy fegyveresen szembe lehet szállni a szovjet birodalommal. Na most ez egy kicsit másképpen van, mert a kelet-európai országok nagy részében, még a Szovjetunióban is nagyon heves fegyveres ellenállási mozgalmak voltak sokáig 1945 után. A Baltikumtól Ukrajnáig, Lengyelországtól Romániáig. Magyarországon pont nem volt addig, tudomásom szerint, tehát nem. 45 és 56 között nem volt semmilyen fegyveres ellenállás. Miért most? Az a kérdés, hogy miért ilyen későn kezdődött?
1: Igen, erről is van, írtak többen, de szerintem egyik sem teljesen meggyőző, mert szerintem úgy azért igazából pontosan ezt nem lehet kideríteni. Hát van egy ilyen teória, ugye, hogy már megint vesztett az ország, már megint ugye, a vesztesek mellett találta magát az ország a háború után, és ez azzal járt, hogy a trianoni területvesztés az hát igaz, hogy egész kis mértékben, de azért az is fokozódott. És
0: sőt, megpecsételő.
1: Meg is pecsételő, de egyben egyszer mindegy, azt hiszem, hogy három falu is ugye határon túlra került, és így volt, emiatt volt egyfajta, hát ez is hozzájárult ahhoz, a többi szocialista országok mellett még, meg valamennyire az is ugye, hogy a Rákosi rendszer az talán még inkább hű tanítványa volt Sztálinnak, mint talán, mert bár ezt nem biztos, hogy el lehet mondani, de mindesetre nagyon súlyos elégedetlenség alakult ki az fennálló rendszerrel, de hát annál is kevésbé biztos, hogy ez volt az oka, ugye, mert itt azért 48-ig valamilyen demokrácia az mégiscsak volt, 47-48-ig valamilyen demokrácia mégiscsak megvolt, a többi szocialista országban, leszámítva mondjuk Csehszlovákiát, ahol szintén ekkor indult be a totalitárius rendszer, ugye már 45 után már teljesen átvették a sztálinisták a hatalmat, bár mondtad, ugye Lengyelországban, meg Romániában ez nem mentén egyszerűen, igen. De én nem, szóval igazából teljesen meggyőző magyarázat erre én nem találtam még, hogy miért pont Magyarországon lett akkor, miért csak itt, és miért pont csak Magyarországon alakult ki a forradalom.
0: Nem lehet az, hogy ami Magyarországon 1945 és mondjuk 47 között történt, annak a zöme a lakosság vagy a nép nagy része számára rokonszenves volt, és egyetértett vele?
1: Tehát az lehet, az annyiban talán, nézd, hát ez nem nyilvánult meg később, hogy ezért volt. Valamiért nagyon eltörtött, ennél a rádió előtt ott valami hirtelen elpattant. Uh-huh. Ez szerintem egy pillanat volt, ami így adódott, de való igaz, hogy amit mondasz, az annyiban igaz, ugye, hogy a forradalomnak a különböző forradalmi szervezetek, a forradalmi bizottságok, meg nemzeti bizottságok nagyon nagy mértékben támaszkodtak arra a korábbi 45 utáni.
0: 45-ös önkormányzati formákra.
1: Igen, tehát a berendezkedésekhez, és hát ugye ahhoz a koalíciós időköz, tehát főleg ezek a pártok is futottak föl, és ezek alakították ezekben az időben vidéken is, meg a főváros egyes kerületeiben is a közgazgatást ők vették át a pár napra. Tehát valamennyire ez a berendezkedés mintának bizonyult, úgyhogy ilyen szempontból lehet tehát igazad lehet, de ezt senki nem deklarálta. Főleg nem volt a rádió előtt, amikor kitört a balé. Ja, akkor főleg nem jött ki.
0: Tehát lehet az, hogy tendenciák, folyamatok, szükségszerűségek, véletlenek, egyéni szándékok, tehát teljesen egymás mellett létező tényezőknek az összjátékából lett.
1: Igen.
0: 56, igen. Nem a magyar nép lerázta az igát, hanem
1: valahogy így. Hát az hogy még a tündetésnél se jutott, senkinek se eszébe, hogy ebből fegyveres összezörülés lesz, azért azt is mutatja, hogy az a véletlennek nagyon komoly szerepe is lehetett akár. De lehetséges, hogy egy ugyanilyen szituáció más esetben nem lett volna, nem akkor lett volna a forradalom, hanem csak úgy két nap múlva, vagy két hónap múlva, szóval én szerintem a véletlennek is nagyon nagy szerepe lehetett ebben. De mindenesetre egy biztos, hogy azért meggyőző magyarázat erre szerintem még nem született.
0: Köszönöm. Most pedig fél időben hallgassunk némi lassú és melankolikus zenét, Velvet Underground Ó, édes semmi című erős szociális érzékenységről tanúskodó dala következik.

0: volt a Dr. Feelgood Roxette nevű száma, amiről az együttes a nevét kapta, és nem fordítva, abból az alkalomból, hogy a Feelgoodnak a Down by the Jetty című live nagy lemeze 40 évvel ezelőtt lett első a brit album listán. Ez itt a Snobok órája, ezúttal 2 órában. Én Széki János vagyok, az és rovat vezetője, vendégem Őrsi László, 56 történész és 56 specialista. Adástelefonunk 215-37-73, 215-37-73, témánk pedig 1956 a valósága a nagy ünneplés küszöbén. Ott hagytuk abba, hogy mit akartak az 56-osok, tehát mit akartak a fegyveres felkelők? Van, hát itt pedig előjönnek a személyes élmények. Nem tudom, hogy erről van-e valami kutatás, illetve hát elég szorgalmasan olvasom az 56-os intézet kiadványait, hogy a népnek mekkora része értett egyet a fegyveres felkelőkkel.
1: Ezt is elég nehéz pontosan megválaszolni. A kutatásokból az derül elsősorban ki, hogy az októberi harcokban inkább a lakosság inkább támogatta a felkelők tevékenységét, mint negyedike után. Ez érdekes egyébként, hogy miért van ennyire így, és negyedike után a közmorál is nagyon megromlott valami, negyedikén, tehát akkor lett az a szólás, hogy inkább mi vigyünk, mint a ruszkik, és odáig szerintem elmondható, hogy az a forradalom tiszta volt, onnantól kezdve...
0: tisztasága nem engedi meg, hogy se
1: tömi. Szóval az tisztaság, igen, odáig, október napokban ez elmondható, november 4-től ez már jóval kevésbé, tehát hogy ez miért volt? Talán a lakosság is érezte a szovjetek bizonytalanságát, azt, hogy esetleg itt van keresnivalónk, vagy valami ez hasonló lehetett, mert akkoriban azért sokkal inkább támogatták a felkelőket, nem azt mondom, hogy mindenki, persze ezt sose így kell értelmezni, de azért akkor inkább jellemző volt, hogy itt vagyták a kapukat, be lehetett menekülni a házakba talán, és ellátták a felkelőket üvegekkel, adott esetben a molotov koktélokhoz, meg egyéb támogatást nyújtottak, és negyedikén meg már egyre, tehát de ahogy napok teltek, 5-i, 6-án pedig egyre kevésbé, egyre inkább azt, hát kire érteni meg, ugye, hogy a lakók azok nem nagyon szerették, hogy ott onnan lövöldöznek, azért a szabadságharcosok, az nagyon is veszélybe sodott a házukat, lakásukat, hát persze ők általában pincére voltak, tehát őket személy szerint kevésbé, bár volt tudunk olyan aknázásról, amely egész családot elpusztított, és mint külvárosokban, mint Csepelen, ott is rendkívül súlyos veszteségekkel járt a ócska melós házakban, ugye nagyon könnyen pusztítottak a szovjetek különböző aknákkal, meg egy más bombákkal. De hát ugye, akkor hát ez a lényege, hogy egy számokat mondani, azt tényleg nem nagyon mernék, ez egy általánosságban ez mondható el, amit a beszélgetésünk legelején, hogy az értelmiség azért nagyon meg volt szeppen elején, hogy ebből mi lesz, és ugye hát ők úgy is érezték, hogy felelősséget vállalnak azért, hogy ugye hogy ez a mozgalom idáig kiszélesedett, és ugye hát nagy volt az ijegység, mi lesz ebből.
0: Apád mit mondott? Őrsi István.
1: Apám azért az értelmiségiek közül nem tipikusan azt mondja, mint az értelmiség, tehát sokkal megértőbb, sokkal felkelőbb barát mondjuk, mint értelmiség nagyobb része. Tehát ő is aztán a rendszerzés után is ennek az írásaiban is jelét adta. Tehát szerintem ebben
0: legalábbis az Angyal István barátja.
1: Angyal István barátja volt, de mondjuk csak az angyalt most, az angyal is értelmiség volt, tehát ő sem az értelmiség volt inkább, még akkor is, hogyha betonszerelő volt, az később ibit is lehető ugyan, de az értelmiség volt, művelt, nagyon művelt fiú volt, de hát jobb, tehát apám az sokkal megértett azokat a szempontokat, amik a felkelőket mozgatták, tehát az a radikális törekvés, ami a függetlenséggel, meg a szabadsággal ekképp megszerezhető törekvésekkel sokkal jobban azonosult. Tehát, hát ő személyében nagyon bátor, vakmerő is talán volt időnként. Úgyhogy emiatt aztán ezzel jobban tudott azonosulni ezekkel a törekvésekkel, és ez a rendszerváltás után is, amikor megindult ez a ez megint ez a beszélgetésünk elején mondtuk, hogy a ketté vált, megint nagyon élesen ketté vált a két csoport, akkor sokkal megértést tanúsította a felkelők irányában, mint az értelmiség nagyobb része.
0: Hát nagyon bátor ember volt, tehát mint publicista is, tehát a 70-es, 80-as években ő a hallatlan igazságérzetéről volt nevezetes, és ő volt az, aki ebben a meglehetősen béket szerető és béketűrő korban engesztelhetetlenül gyűlölte Kádárt, amivel úgy kirítta a közegből, tehát nekem voltak kollégáim, meg úgy általában ilyen értelmiségi berkekben, az, hogy mondják, hogy 56 után ült. És akkor ez olyan volt, mint egy, hát nem egy, hogy mondjam, nem szégyenfolt, hanem olyasféle, mint egy nemesi levél, de semmi hatása nem látszott az illető karrierjére. Tehát viszont apád, tehát beilleszkedtek, karriert csináltak, aki láttak, elismert emberek voltak. Apád nem volt hajlandó ilyen kompromisszumokra.
1: Igen, nem csak ő, azért nem lennénk igazságosak, ha csak őt emelnénk, hát
0: nem csak,
1: ilyen volt.
0: De
1: Én ha én mondom, szóval, ugye azt hiszem, hogy tárgyalagosan mondhatjuk, hogy ez valahogy.
0: Viszonylag kevesen voltak, akik nem tárgyaltak.
1: Igen, viszonylag kevesen voltak. Igen, hát ő az Angyal István történő barátsága, és hát valóban ez az igazságérzet, meg ugye az meg ez a kádári megegyezés, ez nagyon is mindig nagyon zavart. Tehát megírt sokszor is a börtönben való kijövetel után, hogy megindult egyfajta konszolidáció, és ez a konszolidáció, ez az, ami neki nagyon nem tetszett.
0: Egy kis zenét, aztán kényesebb kérdésekre térünk rá. Ez pedig a Rokon szemben az ördöggel, Sympathy for the Devil, egy élő verziója 1969-ből, Rolling Stones-tól vendégünk tiszteletére.

Itt a Szabad, Független és Demokratikus Tilos Rádió 90.3. Adástelefonunk 215-37-73. Még egyszer, 215-37-73. Széki János vagyok, az és rovat vezetője. És egy látszólag történelmi eseményről beszélgetünk Örsi László történésszel, az 56-os fegyveres felkeléssel, de kiderül, hogy elég sokat meg lehet tudni belőle napjainkról is. Például a mai magyar politikának szerintem az egyik rettenetes hiányossága, hogy képtelenek akár a politikusok, akár a közvélemény mértékadó személy formálói nemzetközi összefüggésekben gondolkozni. Amit tesznek, az gyakran nem más, mint a magyar tapasztalatok kiterjesztése a világra, és a különbségeket nem nagyon vesszük észre. Olyan október vége táján vagyunk, kezdődik a szuezi válság, és Moszkva meggondolja magát. Egyszer megígérik Nagy Imrének, hogy kivonulnak, amit hát miért ígérnének meg, hogyha megtehetik, hogy ne vonuljanak ki, másnapra pedig meggondolják magukat. Ebben közrejátszott egy akaratlan amerikai diplomáciai hiba, ugyanis Dulles külügyminiszter mondta, hogy hát ők nem számolnak a Lengyelországgal, szintén változáson átesett Lengyelországgal és Magyarországgal, mint potenciális szövetségesekkel. Ezt ő Hruscsov szovjet vezető megnyugtatásának szánta, Hruscsov viszont úgy gondolta, hogy ezzel ő szabad kezet kapott a

0: magyarországi beavatkozásra, és ugyanaz nap volt a köztársaságtéri vérontás. Ez a forradalomnak és szabadságharcnak egy fordulópontja, mennyiben következett szükségszerűen abból, amit te a tájékozatlanságnak, tehát te tájékozatlanságnak neveztél.
1: A köztársaság téli pártházastoma?
0: Igen. És az, hogy végül is lőttek.
1: Én a köztársaság pártház ostromát is inkább a véletlen számára annak tartom, hogy úgy végződött, ahogy végződött, ugye, mert Budapesten maradva nem történt másod ilyen esemény, ahol ilyen súlyos leszámolásra került volna a sor. Szorványosan volt egy-egy, tehát az ugye nem túl, forradalomban, ha bármilyen fájó is, ilyenek az előfordulnak. Így a közteleti lincselése együtt is azért azt kell mondjuk, hogy azért kevés fordult, nagyon kevés fordult elő ilyen a magyar forradalomban, ami ahhoz képest, hogy mennyire súlyos diktatúrát gyakorolt, és főleg micsoda borzalmas brutalitás gyakorolt az AVH a lakosság fölött, ahhoz képest ez tényleg egy elismerésre méltó teljesítmény, tehát kezet lehet csókolni a pesti srácoknak ilyen szempontból, nem nagyon bizonyultak bosszúállóknak. Köztársaság ez más volt valóban, de hogy miért volt más? Hát itt is voltak jó páran olyanok, akik védték a sikeres ostrom után, amit azért nem tudom mennyire ismernek a hallgatók, ugye teljesen véletlenül sikerült leküzdeni az elvédők ellenállását, mert ugye ha ismerjük a köztársaság terjed, akkor tudjuk, a kézi fegyverekkel nem nagyon lehet megtámadni, mert ott olyan fedezék nélküli nagy térségek vannak, hogy az túlságosan kockázatos. A kivezényelt Biszku Béla által kivezényelt páncélosok, vagy közvetetten Biszku Béla át kivezényelt páncélosok.
2: Akkor öt páncélosok. Biszku mi volt?
1: Biszku ekkor a 13. kereti párt bizottság elnöke volt.
2: És vagy hogy került a köztársaság tér?
1: Hát ő nem, ő amikor volt az ostrom, akkor a védők ugye nagyon szerettek volna segítséget kapni, és mindenhova fordultak, Biszkóz is hosszú időn keresztül. Tudni, az történt akkor már, hogy egy páncélos, egy Pilis Csabai vagy páncélos volt, amely a felkelők kezére került, már ott volt a téren, és lőtt a pártházat. Habár lehet tudni, hogy nem volt egy gyakorlott harckocsizó az illető, vagy a kis csapat, 10 percenként lőttek ugyan egyet, de ezzel teljesen képtelen volt védekezni a párt a pártbizottságban lévő pártfunkcionárusok és AVH-sok, meg katonák, és ekkor mindenhol segítséget kértek, nagy nehezen aztán Biszku hajlandó arra, hogy a Mátyás laktanyában lévő Virág Edit, vagy Ede parancsnokot felszólítsa, hogy akkor nyújtson segítséget a pártház belieknek. Hát ő annyit értett a honvédség közt talán, mint egy átlagos ember, tehát nem katonasághoz, tehát nem volt semmi szakértelme, az is ilyen népi nemzeti káder volt, vagy pontosabban népi káder.
2: Úgyhogy nemzeti
1: is lehet, igen. Aki úgy kiküldte, 5 percet kellett majd várni még ahhoz, hogy a rádőszögötést megteremtse a harckocsik között, ezt elkapkodták, tehát úgy küldték ki annélkül, olyan emberekkel, akik egyáltalán nem jártak még abba a területen, és ugye ott ki, és például jó elvtársok, a Galló István, az kipróbált jó elvtárs volt, aki a úgymond ellenforradalom ellen már igencsak lehetett egyet és mást az asztalra az ilyen különböző összecsapások során, és ott véletlenül akkor pártházat lőtték szét. Azt hitték, hogy az Erkel színházat kell védeni, ahol a felkelők voltak, úgy hitték, hogy azt kell védeni, és véletlenül ez a röviden a történet, így tudták, hogy a felkelők leküzdeni, hogy így mondjam, a felkelők együtt a védők ellenállását, és mint ismeretes, hogy akkor egy szörnyű lincselés vette, önbíráskodás vette a kezdetét. És hát, és ismételjem magam, ugye, hogy lehetett volna úgy, mint bárhol máshogy, ahol számos AVH-s foglyokat ejtettek a forradalomban, és mégse lett majd bántudásuk. Itt viszont azok voltak fölényben, akik gyors leszámolást akarták, és bár voltak sokan a felkelők közül, akik kimentettek több elvtársat is, akik persze később nem főtlen bizonyultak állásnak. Hát tudom, hogy például a Kovács Imre, a Veselényi utcai parancsnok helyettes, aki kimentette Méhes Lajos elvtársat, az egyik párbizottsági tagot, és ennek ellenére Kovács Imrét kivégezték azért annak rendjén, hogy szerint 58-ban.
2: Ez a Méhes, aki aztán ipari miniszter lett?
1: Az. Az onnan, de nem csak ők, hát ilyen Hollós Ervin mentettek onnan ki, meg még jó pár fontos elvtársat is így menekült meg. Nemes Dezső az hátul a valahogy át sikerült a Rákóczi úton egy ilyen lukaszig sikerült átpasszírozni.
0: Aki idővel a Népszabadság főszerkesztője.
1: Ja, igen. Az,
0: igen. A már a témának vagyunk.
1: Igen, és még egy jó pár fontos későnek, mert pláne fontos pozíciók, az jutott elvtársakat is menekítettek a pesti srácok, hogy így mondjam, tehát ilyenek is voltak köztük. Tehát ezt arra mondom, hogy szerintem itt sem lehetett előre, vagy nem lehetett pontosan tudni, mi lesz. Itt bal szerencsésen végződött a dolog, ugye ez a borzasztó brutalitással, ami sok embernek a életét jelentette, és ezek között többségükben sorozott AVS kiskatonák voltak, tehát bárki lehetett volna közülük, akár
0: a másik
1: oldalról is. Úgyhogy ez egy nagyon szerencsétlen történet volt, de visszatérve a kérdésedhez, ugye, hát vannak szakértők, mint a Charles Garty, aki azt írta a később jelentékeny könyvében, most azt címére nem emlékszem, 10 évvel ezelőtt írta meg, hogy ahogy ennek döntő szerepe volt a szovjet beavatkozásban, szerintem ebben téved, nem értek egyet ebben a Gártyával, mert ugye sok bizonyíték van arra, hogy a szovjetek leginkább legfontosabb bizonyíték 68, ahol nem volt fontos ilyen, hogy ahhoz, hogy a szovjetek beavatkozzanak a másik ország életébe. Tehát itt inkább ürügyként volt nagyon jó. Tehát ürügyként volt nagyon jó, hogy miért. Ezzel az ürügyel tudták például a Titónak a hozzájárulását is megszerezni. November 2-án Brioniban, amikor Huscsov Malenkova oda látogatott. Tehát inkább ez volt egy jó ürügy a beavatkozáshoz, de nem pedig ok arra, hogy beavatkozás megtörténjen. Annál is inkább, ugye, hogy fennmaradt edzőkönyvekben, ugye a október 31-éről éjszakáról beszélünk, tehát akkor még szóba se jött. Tehát anélkül döntöttek a beavatkozás, mert kizárólag Mikoyan volt, aki ellenszavazott. Hát ott nyilván azon túlmenően, amit mondtál, még ugye a kínai pártvezetésnek is nagyon fontos szerepe volt ebben, meg persze a szatellit országok vezetői is, kommunista vezetői is sürgették a beavatkozást, tehát ők ugye nem szerették volna a precedens teremtődik az országukban, hasonló precedens teremtődik volna, érthető, hogy az ő szempontjuk is ilyen szempontból érthető, hogy meg akarták tartani a diktatúrát a saját országukban.
0: Ami egyébként 68-ban is megismétlődött.
1: Igen.
0: Ott, egyébként volt egy nagyon érdekes kitérő, mert Kádárnak az 68-as szerepéről elég nagy viták folynak, de azt lehet tudni, volt egy ilyen mozzanat, hogy elég sokáig óvaintett a katonai bevonulástól az oroszokat, pontosan azért, mert Magyarországon, ha október 23-án éjszaka nem döntenek, úgy akkor nem lett volna harc valószínűleg.
1: Hát azért ebben nem teljesen biztos. Hát
0: legalábbis ő így fogta fel.
1: Hát elkezdődött a harc. Az AVH-val szemben elkezdődött a harc. Még a
0: szovjetek. De azt le tudták volna szerelni.
1: Hát nyilván, hogyha lehet volna kellő akarat, de nagyon erős teljesen. Az nagyon fontos volt a forradalom kitörésében is, és a későbbi fejleményében is, hogy a pártvezetés, a magyar vezetés széteső félbe volt.
0: A köztársaságtér idején létezett még az AVH szervezete, tehát a parancsnoki hierarchia létezett?
1: Elvileg már nem, mert 29-én már Nagy Imre rádió beszédével feloszlatta az AVH-t.
0: És kiadott parancsokat 30-án?
1: Már kinek az AVH? Az AVH az egyébként a forradalom végéig is, pláne 25-én a Kossuth és Sortűz után nagyon komoly passzivitásba vonult. Tehát én szerintem tévedések azok a bizonyos AVH-s orralövészekről szóló visszaemlékezések. hát nem az AVL kötelékében végezték, ők nagyon is visszavonultak, és nagyon is igyekeztek eltűnni, felszívódni, nem nagyon jeleskedtek abban, hogy most ők szembeszálljanak az akkori a forradalmi néptömegekkel. Úgyhogy ott komoly parancs már nem nagyon volt, és hát itt ezek is átöltöztek rendőrruhába, mint tudjuk, a köztársaság téri védők is, mármint az AVH-sok. Tehát már központiban meg szétesett az egész.
0: Hát aztán átmentették magukat a megfelelő belügyi szervekbe, ja, változtatás nélkül.
1: Későbbében igen.
0: Hallgassunk egy kis zenét, mégpedig megint Rolling Stones-t, és töltsük együtt az éjszakát, botrányos felvételük 1967-ből, amit aztán egy ismert magyar énekesnő dalszerzői lekoppintottak, mármint legalábbis a zongorás riffet. De ezt csak a nagyon-nagyon öreg popzene hallgatók tudják.

0: Szerbusz.
1: A telefonom pont lemerül, csak szerencsém, de Bósznak van másik. Adáson kívül szerettem volna valamit kérdezni.
0: Ki vagy pontosan?
1: Egy hallgató.
0: Jó, szerbusz, üdvözlünk, mondjad.
1: Hogy engem, meg szerintem másokat is érdekelne, ami nem a témához szorosan kötődik, hogy miért nevezted ezt a 69-es felvételt botrányosnak, meg hogy ki volt az, aki ellopta azt a zongorás riffet?
0: Irónia volt részemről, bár igaz, hogy közben itt Őrsi Lacos mondta, amíg szólt a zene, hogy ezt Kínában is betiltották. Ugye az a szöveg, hogy töltsük együtt az éjszakát, ezt eredetileg azt hiszem még az Ed Sullivan Show-ban is csak úgy engedték játszani, hogy töltsük együtt némi időt.
1: Uh-huh.
0: És nem emlékszem ki írta a számot, ez az utána következő Táncdalfesztiválon Zalatnai Saroltának volt a versenyszáma, tehát természetesen nem ő plagizált, hanem aki a számot szerezte, de hát ez már a múltba tartozik.
1: Ez értem, köszönöm.
0: Szívesen, szervusz.
1: Ja.
0: Tehát itten a Sznobok órája című műsort halljuk, morcsos műsor, másként mondolkodóknak, Széki János vagyok az és rovatvezetője, vendégem Őrsi László történész, adástelefonunk továbbra is 215-37-73-56-ról beszélünk. Van egy érdekes kérdés, ezen szoktam gondolkozni, hogy városi eseményeket látunk. Győr, tehát Budapest, Győr, Miskolc különféle irányban haladó események, különféle intenzitással. Most tudni kell, hogy a magyar népességnek a többsége ekkor falun lakott és a mezőgazdaságban dolgozott, tehát többen voltak a mezőgazdasági munkások, illetve ebben a pillanatban egyéni gazdálkodók, mint az ipari munkások. Ez csak valamikor a 60-as évek elején fordult át, a Rákosi énásokkal intenzívebb Kádárféle iparosítás eredményeként, meg a TSZ-esítésnek, a totális TSZ-esítésnek az eredményeként. Mit tudunk arról, hogy mi volt falun?
2: Hát erről kicsit nehezebb beszélnem, mert ezt nem, én nem kutattam. Tehát egy olvasó vagyok, mint ebben a kérdésben inkább olvasó, mint a
0: volt-e valami fegyveres akció?
2: Fegyveres akció kevés volt. Volt egy-két leszámolás, inkább az volt a jellemző. Hát mondjuk a ruszkik ellen, a szovjetek ellen, ugye, ha igaz, akkor ott a mecseki láthatatlanok vették fel, úgymond lecseki láthatatlanok, tehát a mecsekben a Pécs, Komoló környékéről verbúválódott csapatok vették fel volna a harcot. Nem, ebben úgy érzékelem, hogy van azért csomó legenda is ebben a történetben, de ezt nem kutattam, tehát azért nem mernék azért teljes biztonsággal nyilatkozni. Fehérváron is volt valami utcai harc, és Dunajvárosban, Dunapentele akkor úgy hívták, Dunapentele környékén, ott súlyosabb volt.
0: Akkor még Pentelének hívták?
2: Dunapentele, Sztálinváros, mind a kettőben. Azt hiszem különböző részei volt, úgy város volt. Falu volt régen Dunapentele, tehát ebből alakult ki a Dunajváros, és ott még komolyabb fegyveres események voltak, mint az előbb említett helyeken, de összességében azért nem mérhető az ellenállás a pesti, akár külvárosi ellenállással sem. Hát, és hát ugye ott, hát, ami ugye egyértelmű, hogy minden faluban azért átalakult valamennyire, de és intaktul nem maradt meg, akkor még ez rövid alatt is átalakult a szerkezet, atom szerkezete, ott a helyi vezetésnek voltak nagyon jelentős szerepe, vagy egy vezetés szerzett meg ott különböző funkciókat, vagy a közgazdaságnak a irányításában és a vezetését ott vették, helyiben vették át, különböző forradalom bizottságok, vagy nemzeti bizottságok révén, úgyhogy ott nagyon fontos szerepe volt a forradalomnak ott vidéken is, és hát persze abban is, ugye, hogy élelmiszerrel látták a fővárost is, tehát megvolt a szolidaritás is, megvolt, amit azért mostanában már úgy akar hiányolunk. Tehát a vidék is hozzátartott ahhoz az egész képhez, amit az 56-os forradalomról azért mindenki tud, hogy azért itt egy össz nemzeti össznépje, ez lenne, ha nem kopott el, olyan az a két szó, megmozdulás volt, tehát egy nagy egyetértés, vagy egy nagy közös vállalkozás volt, hogy így mondjam, de nem egy jó kifejezés, ezt tudom, de ami ilyesmi volt.
0: Miről nem szólt 56? Az az érdekes kérdés, mert ugye a Kádáréknak az volt, hogy visszajönnek, visszakívánták a Horthy fasizmust. Na most bár hát a mostani mintavételek azok eléggé már, hogy mondjam, szubjektívek, és na, sok idő telt el azóta, az nekem az összbenyomásom, főleg Standeszky Éva tanulmányait olvasva, meg másokat is, hogy ellentétben azzal, amit például Irving, az ismert holokausztagadó történész mond egy korai Kádár által támogatott művében, hogy ez egy antiszemita felkelés volt, igazából általánosságban természetesen voltak ilyen jelenségek, és ezt Ungvári Rudolf is megírta, hogy hát terrortámadások is, de igazából meghökkentően kevés antiszemita incidens és jelszó volt 56-ban, ez az egyik. A másik, ami engem furdal, mert ez a könyvemben ezen gondolkoztam elég sokat, hogy ahogy én nézem, mennyire nem volt téma Trianon 9 évvel a párizsi béke után.
2: Hát nézzük az első kérdést. Tehát én nekem az a meggyőződésem, hogy a fővárosban, és főleg azok, akik forradalma fontos szerepet játszottak, tehát a harcok idején nagyon nem volt jellemző az antiszemitizmus, tehát kevés, én úgy láttam, hogy kevésbé, még sokkal kevésbé, mint ahogy az általam is tisztelt Standeszky Éva ír erről, tehát itt szinte egyáltalán nem, szinte nem is tudunk róla. Amikor véget, tűzszünet volt, amikor véget értek a harcok, akkor persze fölbátortak egyesek, és akkor elkezdtek ott a lépcsőházakban, meg egyébként kiabálni mindenféle undorító dolgokat, de tettekre azért nem került sor, és ha valaki próbálkozott volna, akkor kisebbség, akkor biztos, hogy rosszul járt volna. Itt a felkelők közül is több parancsnak is, még pedig nagyon tekintélyes parancsnak is, nyíltan, tehát közismerten zsidó származású volt, két példát mondunk, Angyal István és Nickertburg László, tudta mindenki róluk, hogy zsidók voltak, és mégis szót fogadtak nekik, tehát elfogadták a vertésüket, úgyhogy ez volt inkább a jellemző a forradalomra. Itt Pesten mindenképpen, vidékről tudom, hogy két helyen mindenképpen, ugye Miskolc és Hajdúnánás, ahol voltak azért undorító antiszemita események is, de ez tényleg nagyon nem ez volt a jellemző a forradalomra. Még akkor sem, hogyha most sajnálatosan a zsidók mai fejjel is így élik meg, mint hogyha sokan visszaemlékezéseiből ez derült, hogy mennyire féltek. Ez érthető az ő félelmük, de legalábbis a forradalom napjaiban ez nem volt megalapozott. Az, hogy később mi lett volna, azt senki nem tudja. Lehet, hogy lett volna egy ilyen fordulat, de a forradalomban ez nem látszott semmilyes. Ez, ha semmilyen a jel ennek, hogy ebbe az irányba fordult volna a mozgalom. A Trianon az is egy érdekes kérdés, és ez is legjobban bizonyítja azt, ugye, mert a Trianon is azért elsősorban, bár nyilvánvalóan ez egy össznépi fájdalom, de mégis elsősorban a jobb oldalnak a tematikában szerep az első helyen, és tekintve, hogy alapvetően, ha megnézzük az újságokat, plakátokat, azért a messze nekik baloldaliak voltak, a követelések is, meg az egy egész arculat a forradalomnak baloldali volt, emiatt ez a érdekes módon a Trianon is háttérbe szorult.
0: Tehát ezt a 45 előtti rezsimmel, azzal a világgal, azzal a jobb oldalal azonosították.
2: Valamennyire azzal, csak valószínűleg ez lehetett az oka, mert valóban ez egy tényleg érdekes felvetés, hogy ez miért nem jött, miért is nem került az előtérbe ez a Trianon, ennyire nem került előtérbe, már pedig nem, hiába keresnénk plakátokon akár, most az újságot hagyjuk is ki, ott se találnánk, plakátokon sem nagyon, nem nagyon, lehet, hogy egy-két elvétve volt egy-ketten, akik ilyen plakátokat megfogalmazta, de nagyon nem volt jellemző.
0: Hogy is volt az a, mondta, volt ez a munkás ember, akit idéztél, amikor beszélgettünk el, hogy Horthy is ilyen, Horthy, a Kádár is olyan, hogy is volt
2: ez? Kapitány Sándor nevű Práter utcai felkelő, az nyíltan 57-ben, pont egy évvel azután, épp a közvetlen téren, amikor volt egy ünnepi, nagy ünnepi beszéd, ugye, és akkor mondta, hogy Horthyék se akartak segíteni a dolgozókon, a embereken, ugyan a Rákosiék se, egyik nagyobb fos, mint a másik, amihez hasonlót írt, mondott is a rendőrkapitány. A rendőr betartozták, és ott is ezt mondta. Tehát nyíltan vitatkozott a börtönőrrel is, aki jelentette, hogy nem volt kedve vitatkozni a kapitány Sándorral, inkább bezárta magam, egy magánzárkába zártam inkább, de ezt nyíltan fölvállalta. Az a letartóztatása úgy történt, hogy ott nagy hangon vitatkozott az ember, vitatkozott ott valamelyik házaspárral, miközben a női tagja a párnak ment rendőrért, feljelentette, úgyhogy így vitték be a fiút.
0: Hát, igazán kiváló. Aztán kiengedték végül a börtönből? Vagy
2: hogy elítélték.
0: De elítélték, és aztán tudunk róla utána valami?
2: Nem, sajnos nem tudok semmit sem. Olyan ötöst azért kapott, ha jól emlékszem.
0: Értem.
2: Hát de elmiatt is, tehát az izgatás is a Péter utcai csoportban a részvédel ér. De nem, ott nem volt különösebb, nem volt nagy szerepe azért neki, azért úszta meg, idézőjelben úszta meg ennyivel.
0: Utolsó előtti zenénk egy Frank Zappa blog. A We Are In It Only For The Money, azaz a Csak a pénzért csináljuk című nagy lemezről, ami a Beatles-től 68. A maga a borító az a borsörmesternek egy nagyon kegyetlen kifigurázása, a tartalom pedig egy ilyen általános szatíra Amerikáról, a bezápult középosztálybeli figuráktól a kamu hippikig, nagyon utálta az Zappa hippiket. Hallgassuk ezt a pár számot, nagyon tanulságosak, 3 darab egy végtében, fél és egy percesek.

0: az utolsó szakaszban a Sznobok órája című műsorban Széki János vagyok, és Őrsi László történésszel beszélgetek. Hogyan lehet 56-ról bármit mondani? Úgy értem, hogy ez nem egészen két hét volt maga az első gyönyörű délutántól a szovjet bevonulásig. Nem volt rendszer. Tehát mindenki sokan sokfélét akartak, különféle érdekek, nézetek ütköztek. Ezek közül az érdekek közül nem mind volt tiszta, volt, ami nagyon tiszta volt. Nézetek között nagyon sok volt, aminek semmi valóság alapja nem volt, és ugyanolyan csődhöz vezetett volna, mint aminek Jugoszláviában később a tanúi voltunk, tehát természetesen a baloldaliaknak nagyon kedves a munkás önigazgatás rendszere, de hát úgy ismereteink szerint gazdaság még nem prosperált tartósan sem, egyáltalán hitelek és egyéb kiáratok nélkül. Folytatható volt-e, vagy lett-e volna 56?
1: Ugye mi itt kénytelen vagyunk ugye feltételezésekbe burkolózni. Hát valóban a munkástanács, így van, az még a beszélgetésünk elején is és mondtuk, hogy hát ez nem valósult meg sehol se, ezek a fajta vágyak, amelyek a munkástanács követelésekben vagy a célokban hangsúlyt kaptak. Úgyhogy valószínűleg, hát amit lehet gondolni, az valószínűleg egy ilyen belpolitikai válság lett volna a győzelem esetén. Voltak ugye Nagy Imrések, hogy ezek a Nagy Imrek, aki ekkor nagyon népszerű volt ebben az időben, tehát október 31-től, amikor a több párt rendszer kihirdette Nagy Imre, aztán másodikán, amikor a függetlenség és a semlegesség, a Varsói Szerződésből való kilépés és a semlegességét menette be, hát akkor ezekkel végül is na, teljes mértékben megvalósította a Nagy Imrének a forradalom követeléseit, és nagy hihetlen népszerű is volt, és ellentétben azokkal mostanában sokan állítanak, hát rengeteg szervezkedés az arról szólt, hogy Nagy Imre lett a kormányban, tehát ez a címmel álltak össze sok-sok ember, és próbálkoztak még menteni menthetőt sikertelenül. Tehát a valószínűleg Nagy Imre, az kérdés, hogy meddig ment. Hát ezt ugye nem lehet tudni, hogy Nagy Imre népszerűsége meddig tartott volna, valószínűleg a másik nagy erőpont pont az egy idő után a Mindszenti körül alakult volna talán ki, valószínűleg. Bár érdekes
0: aki
1: módon...
0: Aki szintén nem volt olyan elvetemült reakciós, mint aminek a Kádár kormány idején feltüntették, tehát igen konzervatív ember volt, de abban a bizonyos rádióbeszédben egy teljesen normális nyugati jobb-közép.
1: Hát részben, de ő vette el azért a széthúzás magját azáltal, hogy azt mondta, hogy a bukott rendszerőkösnek nevezte nevezte Nagy Imrét is a Nagy Imre kormányt.
0: Ami ez viszont, hogy mondjam, demokratikus viszonyok között joga volt.
1: Hát nem is a jogról beszélünk, hanem azt, hogy persze még bármi ez joga lehet is volna akár, de azért, amellett, hogy egyetértek veled, hogy a beszéde önmagában abszolút nem volt, lett volna egyébként támadható, tehát nem hirdetett olyan eszmeiséget, amelyek esetleg a régi hortista rendszerre hajazott volna. Ez azért emiatt a széthúzásnak a kezdeményezése miatt nem volt szerencsés, de igen, tehát ez is mutatja a forradalomnak az egységét, a forradalom célkitűzésének egységét a társadalomon belül, hogy még Mindszenti sem mondott olyat, ami magával a forradalommal, a forradalom célkitűzéseivel ugye szemben állt volna, ami azért nem kis szó, tehát ez akkor azt jelenti, hogy a társadalomnak óriási nagy részét magával foglalhatva, mindaz, amit a forradalom követelései jelentettek. De hát későbbiekben az a kérdés, hogy később mi lett volna, hát részint lehetett volna, hogy a kis gazdapárt azért nagyon erős volt, lehetséges, hogy ott Kovács Béla ugye nagyon népszerű, főleg akkor túl vagyunk már a Szovjetunió beli deportálásán is, tehát nyilván ez is talán még fokozta volna az ő népszerűségét, hát Kisgazda párt, szociáldemokrata párt, helyi klasszikus nagy történelme bíró pártok, és ez, és mondom, ezek a ennél, hát még a háború előtti politikai formációk közül, ki tudja, mondom, Mindszenty lett volna esélyes, aki körül elhakulott volna ki nagyobb tábor, de érdekes módon...
0: Aminek lett volna realitása egy demokráciában is, hát 45-ben leradíroztak mindent, ami a előző rendszerből még valójában átmentett. Tehát ő nem volt becstelen.
1: Nem, de most itt az egész új lehetőség lett volna, ugye itt most ország független, azt játszok, ugye, hogy az ország teljesen független lett volna, tehát még annyira se lehetek volna be a nemzetközi erők, mint amennyire 45 után, és főleg hát a szovjet azért bármennyire is sem annyira avatkoztak be az ország ügyeibe, de mégiscsak a belügyi szektor azért az ő kezükben volt, meg egyéb apróságok, tehát azért nem lehet azt mondani, hogy teljesen. És ez most megszűnt volna a semlegességgel.
0: De is voltak, ja. Hát ahogy ugye 1989-ben sem szűntek meg a belügyi erők. Ez volt a sznobok órája. Találkozunk 2 hét múlva. Köszönöm szépen Őrsi Lászlónak.
1: Én is köszönöm.
0: Eljött. Szervusztok. Most pedig Leonard Cohen utolsó, pontosan, bocsánat, legutóbbi dala következik, pár héttel ezelőtt jelent meg. Nagyon remélem, hogy nem az utolsó, de erős a halállal való szembenézésnek az erős hangulata lengi be.

0: Sziasztok, Tilos Rádiót hallgatjátok, mindennünk a spanyol inkvizitorok. Mindegyik azok a csütörtök 8 óra van, mint minden héten. Ma is egy sztár vendéggel jelentkezünk, ez meg egy picit legyen rejtély, hogy ki is ő és milyen témával jött. Bemutatnám magunkat, vagy legalábbis nevesíteném. Ugye Geri ül a pult mögött, az előző csodálatos zaj szőszenetet azt ő szerezte.
1: Ma délelőtt.
0: Köszönjük neki. Itt van velünk, nem túl derélyesen, de akkor magunkat mutassuk be. Gábor, Eszter, Böke, Krisztián és a sztár vendégünk Gyulai Gábor, aki a Helsinki Bizottság sztár szakértője, és a mai témánkhoz próbál kapcsolódni, ami jelesül az lenne, hogy külföldiek Magyarországon. Én azt az alcímet adtam, ki is írtam a tilos.hu honlapra, megeszik-e a kínaiak a nagymamát? Tehát igazából ezen a műsorunk
1: alcíme. Ezt én akartam kérdezni.
0: Ehhez fogható, ehhez hasonló kérdéseket fogunk feltenni, tehát most hangsúlyozottan szeretnénk az áltudományos vonalakon megmaradni, az áltudományos szintet így nem meghaladni. Úgyhogy még sok ilyen izgalmas dolgot fogunk kérdezni Gábortól, akit most arra kérnék, hogy így nagyon röviden, de tényleg nagyon röviden, nagyon unalmassá váljon.
2: Ne hagyj! Vigyázz el, miket mondasz!
0: Mutassa be magát, illetve ezt a bizottságot, szervezetet, nem is tudom, hogy mi ez. Tehát a Helsinki Bizottságot, aminek a képviseletébe jött most ilyen.
3: Köszönöm szépen röviden a meghívást, akkor igyekszem röviden bemutatni jó magam és a szervezetet is. Tehát Gyulai Gábor vagyok, a Magyar Helsinki Bizottságnál dolgozom, mint a menekültügyi program szakmai vezetője. A Helsinki Bizottság gondolom sokak számára ismert, talán kevésbé erről a menekültügyi vonalról. A bizottság egyéb tevékenységek mellett azzal is foglalkozik, hogy a Magyarországra érkező és valamiért védelemre szoruló külföldieknek nyújt jogi segítséget az országban mindenfelé. Tehát például menekülteknek, hontalanoknak, családegyesítéshez. Számos ilyen külföldi ügyfelünk van, ezt 98 óta csináljuk, tehát sikerült már némi tapasztalatot felhalmozni ezen a területen.
0: Helsinkihez mi közöttök van? Tehát, hogy így...
3: Hát szoktunk kapni néha olyan állásjelentkezéseket, hogy valaki finn szakos volt az ELTE-n és ezzel szeretne foglalkozni a jövőben, ez többször előfordult, és ezért keres nálunk munkát, tehát természetesen semmi közünk Finnországhoz, hanem a Helsinki zárókmány miatt hívják a bizottságot Magyar Helsinki Bizottságnak. Ezt ugye a 70-es évek közepén volt az az alkalom, amikor a kommunista országok először elkötelezték magukat valamilyen fajta emberi jogi normák betartása mellett, és ezért alakultak először a moszkvai Helsinki csoport, amiről mostanában egyébként az Oroszországból érkező hírekben újra lehet hallani, illetve később aztán a rendszerváltás után több kelet, illetve nyugat-európai országban is. Ezek a Helsinki bizottságok, alapítványok, csoportok minden országban egy kicsit más csinálnak, ez egy ilyen elég laza
0: szervezet. És ti független srácok vagytok, majd a finnektől függetlenek, ezt megtudtuk, de hogy kitöm titeket pénzzel, vagy ez titok, hát, nem titok?
3: Nem, egyáltalán nincs semmi titok, nem töm minket senki pénzzel, ugye a gazdálkodásunk az alapvetően pályázati alapú, tehát pályázati pénzeket szerzünk az emberi jogvédő tevékenységünk finanszírozására. Ezeknek egy igen jelentős és Európai Uniós pénz, akár olyan, hogy brüsszeli források, illetve a magyar állam által elosztott Európai Uniós pénzek, ilyen Európai Menekültügyi Alap, Európai Visszatérési Alap, Európai Integrációs Alap, van különböző sok ilyen rendkívül bürokratikus alap. Ezen kívül az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága régóta támogat minket, illetve hát egyéb adományozók is.
0: Gábor, megjelent most valami friss íromány, ami, hogyha jól tudom, a te nevedet viseli a címlapján. Arról, hogy mi ez, arról ne beszéljünk túl sokat megint csak, mert talán sokkal bonyolultabb ez annál, mint amit akár a kedves kérdezők, akár a kevésbé kedves rádióhallgatók fel tudnának dolgozni, de azért ezt nevesítsük, hogy mi ennek az írománynak a neve.
3: Jó, gondolom a kiutasítás és emberi jogok című jegyzetre gondolsz. Ez elsőben bírák számára készült, úgyhogy tényleg nem is mennék bele nagyon a tartalomba, talán annyi lehet érdekes, hogy ez a kiadvány, mint egyébként számos egyéb tevékenységünk, képzésünk és egyebek azzal foglalkozik, hogyha egy külföldit Magyarországról el akarnak távolítani, mert a valamelyik hatóság, ugye jelen esetben a bírák azt gondolják, hogy neki nincs itt helye Magyarországon a hatályos szabályok alapján, akkor mik azok az emberi jogi kötelezettségek, amiket Magyarországnak, a magyar hatóságnak figyelembe kell vennie?
0: Hát ez az, amiről most nem fogunk beszélni.
1: Csak annyit, hogy egyébként rossz a gyakorlat Magyarországon? Azért volt erre szükség?
0: Hát pont ezen a következő kérdés, hogy igazából de akkor én is akkor
1: rossz a gyakorlás magyarul.
3: Tökéletes gyakorlás.
0: Hogy mi ez a szitu, ami miatt az... Tehát erről most ne beszéljünk, mert ez bíráknak született, se bírók nem vagyunk, se menekültek bevándorlók akárkik pillanatnyilag, de hogy mi az a magyarországi nagybüdös helyzet, amiben azt gondoltátok, hogy egy ilyen idegenrendészeti kiskártét a bírópóra alá kell nyomni. És akkor innentől kezdve kezdődne ez a kínai nagymamás történet.
3: Jó, hát próbáljunk akkor erre átevezni igazából, hogy miért pont ez született. Számos ilyen témájú kiadványunk van egyébként, tehát ez egy, úgymond egy sorozatban. Ennek a lényeg az volt, hogy miért pont bírák számára, mert Magyarországon a külföldiekkel és emberi jogokkal kapcsolatos diskurzus az általában így a menekült ügyre, meg a menekültekre korlátozódik. Ugyanakkor vannak olyan emberi jogi kötelezettségek, meg emberi jogi szempontok, ami a nem menekült, tehát az egyéb mondjuk bevándorló, vagy munkavállalási céllal érkező, vagy családegyesítési céllal érkező külföldiekre vonatkoznak. És hogy ezekkel nem nagyon foglalkozik eddig a magyar szakirodalom, sőt egyáltalán magyar ilyen szakirodalom vagy útmutató nincs is szinte egyáltalán ebben a témában. Úgyhogy ezért született kifejezetten ez a dokumentum, én a további részletekkel akkor nem untatnék senkit.
0: Még annyit azért csak így akadékoskodva, hogy ez valamilyen ilyen best practice, ilyen esetjogi dolog, és hogy ez nem bármilyen használt, ugye egy egészen más típusú magyar jogrendszerben fogja majd a bírók venni?
3: Természetesen, hiszen ebben nem legjobb, vagy hát nem ilyen példaértékű gyakorlatok vannak, hanem azok a nemzetközi jogi kötelezettségek, amik Magyarországra is vonatkoznak. Például, hát azt hiszem, mondjuk a Strasbourgi bíróságot mindenki ismeri, az Európai Emberi Jogi Bíróság gyakorlata, az ugye iránymutatásként szolgál a nemzeti bíróságok számára. És ebben például bemutattuk nagyon röviden, meg ilyen nagyon emészthető, gyorsan átolvasható formában, hogy mik azok a fő esetek, amiket mondjuk egy magyar bírónak figyelembe kell venni, amikor döntést hoz. De például ebben szerepelnek a magyar jogszabályok előírásai is, vagy például az ENSZ iránymutatásai, vagy a nemzetközi egyezmények, amik relevánsak.
0: Van egy ilyen kis papírotok, ami újságírók számára próbálja fő fogalmakat, tényeket, tendenciákat felvázolni. Ezt nagyvonalúan ezt így magunkra vettük, tehát mi is így átfutottuk. És ebben, és ez számomra nagyon tetszik, van egy-két ilyen téveszme-szerűség, kérdésformában feltéve. Ilyenek, hogy mondjuk igaz-e az, hogy sok külföldi él Magyarországon, vagy mi az a sok, vagy hasonlók, és akkor ezekre megpróbáltok ilyen kedvesen, okosan válaszolni. Mik a kedvenc téveszméd, és válaszolj is rá, ha már feltetted őket?
3: Hát számos kedvenc téveszmém van. Ha még annyit megengedsz, hogy hozzátegyek, hogy nem véletlenül született ez a kiadvány sem, ez is egyébként egy tavalyi termék. Pontosan ezért, mert azt tapasztaljuk, hogy hát sajnos a média és a sajtó az elképesztő mértékben járul ezekhez a téveszményekhez.
0: Remélem, hogy mi rá fogunk cáfolni.
3: Nagyon bízom benne. Egyébként vannak pozitív tapasztalatok is. Ez a kiadvány egyébként ilyen különböző újságíró képzésekre készült, amit egyébként ez egy elég érdekes és viszonylag szokatlan példa, a Bevándorlás és Állampolgárság Hivatallal tartottunk közösen, tehát egy állami hatóság, egy civil szervezet, akik általában pereskednek egymással a bíróságon. Ebben az esetben csináltunk valamit ugye közösen, mert azt mondtuk, hogy ez mindenkinek érdeke, hogy ezek a téveszmék ugye tisztázódjanak. És ezeknek nagyon érdekes volt egyébként a tapasztalata, tehát az újságírók reakciói. Több film is készült ezután, illetve több újságíró kezdett nagyon érdeklődni ez iránt, a téma iránt.
0: Szóval tényleg mit gondolnak a magyarok a külföldiekről? Meg gondolom,
3: hát a magyarok
0: vizsgáltátok azt, hogy igazából milyen előítéltek, igen, jogos, jogtán előítéltek.
3: Érdekes módon, vagy talán nem annyira érdekes módon, a magyarok nagyon negatívan gondolkodnak a külföldiekről, egyáltalán a bevándorlásról, mint olyanról. Az Európai Unió közönkutató irodájának felmérései szerint Magyarországon volt a legnegatívabb az egész unión belül a bevándorlás és a külföldiek megítélése, beleértve még az uniós tagjelölt országokat is, mint mondjuk Törökország, Macedónia és hasonlók.
1: Ez fura egyébként, mert a turisták meg általában úgy mennek az, hogy very friendly people.
3: Hát én nekem nagyon sok külföldi barátom van,
0: és az ő tapasztalataik
3: azok nem erről számolnak be. Általában nagyon vegyes, tehát van, aki nagyon pozitív véleménnyel megy, van, aki nagyon negatívval. Teljesen más a hozzáállás a turistákhoz, mint a bevándorlókhoz. Erre vannak egyébként egész extrém példájú országok, akár mondjuk Ausztria, ahol szintén mondjuk az idegen gyűlölet azért, ha nem is olyan szinten, mint Magyarországon, de jelentősen jelen van, miközben a turistákkal való barátságosság az meg ugye legendás. Ez a kettő nem feltétlenül függ össze. Amiért ez nagyon érdekes, hogyha megnézi az ember ezt a listát, hogy Magyarország szerepel a végén, és hogy milyen országok hol helyezkednek el, nagyon érdekes dolgokat lehet. Ez, ami az Európai Unió, hát ezt egy kicsit szofisztikáltabban fogalmaznám, tehát hogy hogyan állnak hozzá az egyes Európai Uniós tagállamok állampolgárai a külföldiekhez, illetve a bevándorláshoz, mennyire tartják ezt egy jó dolognak. És ennek a listának, ugye, mint már említettem, Magyarország hullog a végén, ugye előtte Szlovákia, található, és jellemzően általában ilyen közép-kelet-európai országok vannak a lista végén. Nagyon érdekes egy pár dolog ezzel kapcsolatban, hogy például a régióból Lengyelország meg Románia az a két ország, ahol viszonylag pozitívabb a bevándorlás megítélése. Szívesen, ha egy képzésre lennénk, feltenném a kérdést, hogy mit gondoltok, miért, de...
1: Azok magukat utálják.
3: Valószínűleg azért nincsen, tehát erről nem olvastam semmilyen tudományos cikket, de egy a szerény véleményem az az, hogy azért, mert hogy ez az a két ország, ahonnan nagyon sokan vándoroltak ki. Tehát, hogy ők egy teljesen más oldalról élik meg ezt a dolgot. Míg ugye Magyarországról, Szlovákiából nagyon kevesen mentek ki Nyugat-Európába, tehát most is elenyésző a magyaroknak az a hányada, aki megfontolja azt, hogy esetleg Nyugat-Európába menjen munkát vállalni. Ugye Romániából, Lengyelországból sok százezren mentek el Nyugat-Európába, Nagy-Britanniába, Spanyolországba, Olaszországba, tehát ők teljesen más módon közelítik meg ezt a kérdést ilyen szempontból.
0: Illetve az arányok, tehát azt gondolom, hogy Romániában, Lengyelországban, mint Célországban lényegesen kevesebben települnek el.
2: Na, de hogy nyilván úgy érted, hogy ő ebből indul ki, hogy hát ha én elmegyek és engem szívesen fogadnak, akkor jó, akkor én is szívesen, tehát hogy ilyen alapon.
3: Meg hogy magát ezt a vándorlást
0: nem tudom, csak azt mondom, hogy
2: több elmentek, akkor a maradék négy nem fog azt mondani, hogy rohadjon meg, aki ide jön.
3: Igen, tehát hogy meg ezek a kérdések gyakran ugye a vándorlása, meg a bevándorlása úgy általában vonatkoznak, tehát hogy ezt a dolgot nem ítélik meg olyan félelemmel, mint mondjuk Magyarország vagy Szlovákia, ahol meg a lakosság sokkal inkább a lakóhelyhez kötött, és még sokszor a szomszéd városba sem nagyon lenne hajlandó elvándorolni. Most, ami nagyon érdekes még ezzel a listával kapcsolatban, hogy érdemes azt is megnézni, hogy itt vannak a lista elején, akik a legbefogadóbbak, vagy a legpozitívabbak. Hát nem meglepő, hogy a Svédország, mint ugye ebből a szempontból mindig az ilyen legjobb, vagy legbefogadóbb, vagy legtoleránsabb országként hivatkozott ország, ebben nincs is semmi meglepő. De amikor az utána jövő országokat megnézzük, a legtöbb olyan ország, ahol a bevándorlás egy teljesen új jelenség, tehát mondjuk csak 10 éve vagy 15 éve van jelentős bevándorlás, és egyébként nagyon masszívan, tehát nagy számban érkeztek bevándorlók az elmúlt években. Hát ilyen például Spanyolország, Portugália, ugye második, harmadik helyen szerepelnek, Írországban is nagyon pozitív a bevándorlás megítélése, ahol szintén több százezer bevándorló érkezett az elmúlt évben.
2: És a németek hol lenne?
3: Hát én, ha jól emlékszem, valahol úgy középtájon. Tehát, hogy ezek a klasszikus bevándorló országok inkább középtájon találhatók. Ami nagyon érdekes, hogy a Spanyolország példája is, Spanyolországban a legnagyobb évek óta ez az úgynevezett migrációs mérleg, ez azt jelenti, hogy hányan több ember vándorolt be, mint ahányan elvándoroltak onnan. Spanyolországban ez az elmúlt években évente 800, illetve 900 ezer körül
2: nem,
3: alakult.
2: Nem, 18% most a munkanélküliség.
3: Tehát, hogy már nem a munkanélküliség a Spanyolországban ilyen struktúrális gazdasági problémák miatt ilyen nagy, mert már 20 éve is ennyi volt, tehát amikor még nem volt bevándorlás, tehát hogy ez a gazdaság ilyen jellegzetes fejlődés.
0: Viszont az már izgalmasabb, hogy ilyen munkanélküliség mellett az elfogadás mégis magas.
3: Igen, tehát alapvetően máshogy reagálnak erre a kérdésre. Portugáliában is érdekes, hogy amikor felszabadultak a portugál gyarmatok a 70-es években, úgy tudom, hogy 1 millió ember, tehát akár fehér, akár színes bőrű, akár mulat vándorolt be ezekről a gyarmatokról szinte egy év alatt Portugáliába, és igazából nem okozott semmilyen összeomlás, és a mai napig nagyon pozitív a bevándorlás megítélése. Na most ez megint érdekes összehasonlítani, hogy azok az országok, ahol nagyon pozitív, azok tipikusan azok, akiknek sok tapasztalatuk van a bevándorlásról, ez lehet, hogy egy teljesen friss tapasztalat, míg az, akiknél a legnegatív, pont azok az országok, akiknek semmilyen tapasztalata nincs a bevándorlásról. Mert hogy alig élnek külföldiek, akár Magyarországon, akár Szlovákiában, ugye itt most visszakanyarodunk az egyik korábbi kérdésedhez.
0: Én azt gondolnám, hogy egy kis zenével szakítsuk meg magunkat, és akkor ezt tekintsük egy bevezetőnek, egy felütésnek, arra nézve, hogy akkor végülis milyen viszonyok vannak itt Magyarországon, mert hogy igazából ez volna a kis beszélgetésünknek a tárgya. Jövünk vissza a zene után, a Tilos Rádiót hallgatjátok, és majd akkor, hogyha visszatértünk, be is fogok mondani még egy-két közérdekű közleményt.

0: Sziasztok! Tilos Rádiót hallgatjátok, Spanyol Inquisitorok vagyunk, jövünk vissza. Külföldiek Magyarországon ez a mai témánk, és Gyulai Gábor, a Helsinki Bizottság sztárszakértője a vendégünk. Beszéltünk erről arról, egy pillanatra megszakítom magamat, és akkor most átadom Böbkének a szót, igen.
1: Igen, ez csak annyi, hogy nagyon örülnénk, hogyha felajánlanátok nekünk az adótok 1%-át, úgyhogy látogassatok el a tilos.hu-ra, ott megtaláljátok az alapítvány adószámát, amit most gyors bedarálok, de biztos senki nem jegyez meg. 18-00-24-54-243.
2: Ruf mich an! Jótékonysági
1: volt.
0: Mondjunk még pár számot, csak hogy a káosz teljes legyen.
3: 55.
1: Na, semmit, szóval szó.
0: Én mondok még egy számot. 215-37-73, ez egy telefonszám, és hogyha ezt a telefonotokba pötyögitek be, megfelelő előhívó számmal, akkor az is lehet, hogy...
1: Felvesszük
0: a kapcsolatot, vagy a beszélgetés vonalát veletek, és akkor ti is kérdezhetek például Gábortól azzal kapcsolatban, hogy nektek például milyen előítéleteitek vannak Magyarországon élő külföldiekre vonatkozóan, és szerintetek ez igaz-e vagy nem, vagy hát ha kíváncsiak vagytok, akkor Gábor is elmondja, hogy szerinted igaz-e ez vagy nem. Ugye a műsorunk alcíme, hogy megeszik-e a kínaiak a nagymamát, ehhez mérten és ebbe kapaszkodva, akkor most visszadobnám Gáborhoz a szót, visszaadnám Gábornak a szót. Ugye azt mondta el a zene előtt, hogy Magyarország talán az EU-n belül a legelőítéltesebb lakossággal bír a külföldiekre nézve, de ezt még nem sikerült igazán kibontani, ezt a kis őrületet, amit itt megfigyelhető a kis hazánkban, de most akkor ezt megteszi.
4: Igen, tehát ugye beszéltünk arról korábban, hogy az európai országok közül amelyik mondható, hogy jobban előítéletes a külföldiekkel szemben, melyik kevésbé, és hát nyilván felmerül a kérdés, hogy mi lehet ennek az oka, tehát miért van az egyik ország, ahova egyébként nagyon sokan érkeznek, befogadóbb, míg egy másik ország, ahova szinte egyáltalán nem ők elutasítóbbak. Nincs erre egyértelmű válasz, amit lehet tudni, hogy általában azok az országok, ahol ugye több a közvetlen és mondjuk adott esetben ilyen pozitív vagy egyszerűen csak normális tapasztalat, hogy lám, egy marokkói bevándorló a szomszédom, és egyébként egy nagyon kedves ember, és egyébként a kínaiba járok ebédelni, és nem tudom, a pakisztáni boltoshoz, és ez úgy igazából rendben van, mert mindenki nagyon kedves, és tehát akinek ilyen hétköznapi tapasztalatai vannak, az nyilván nyitottabbá válik. Még aki ugye soha életében nem találkozott még külföldivel, az lehet, hogy mindenfélét elhisz, és mindenfélét elképzel, vagy esetleg tovább élnek ilyen régi sztereotípiák. Nyilván a gazdasági helyzet is sokat számít, bár itt sem mutatható ki egy ilyen teljesen egyértelmű megfelelés, hogyha az országban minden rosszul megy, nagy a munkanélküliség, hanyatlik a gazdaság, akkor valószínűleg a külföldiekre is, mint más kis

0: kisebbségekre előszeretettel mutogatnak bűnbakként. De ezeket sorolhatnám tovább, igazából nincsen konkrét indok. Ami érdekes, meg itt szóba került, hogy ezek a téveszmék, vagy ilyen téfitek, meg kicsit ugye a műsornak is ez a fő kérdés felvetése. Erről is érdemes beszélni ebben a körben. Ugye korábban kérdeztem, hogy mi a kedvenc téveszmény Magyarországon. Hát elég sok ilyen van. Az egyik ugye ez a sok külföldi Magyarországon, meg elárasztanak minket a külföldiek és hasonlók. Hát ez finoman szólva is egy ugye megkérdőjelezhető, vagy inkább mondjuk úgy ilyen jellegműsor nevetséges feltételezés. Hát Magyarországon az egyik legalacsonyabb a külföldiek aránya a népességen belül, az Európai Unió országain belül, vagy akár az európai országokon belül általánosságban. Ezt kétféleképpen lehet egyébként megragadni, mert itt felszokott merülni a kérdés, hogy ki a külföldi. Ugye lehet külföldi, aki külföldi állampolgár, de lehet külföldi az is, aki külföldön született, aki már lehet, hogy közben mondjuk magyar állampolgár, de ő külföldön született, és ezért mondjuk a lakosság egy bizonyos része külföldiként tekint rá, vagy esetleg vannak erősebb szállak, amik egy másik országhoz kötik. Magyarország mind a két tekintetben ugye hát nagyon kis számot produkál, és azon belül is még vannak további érdekes tényezők, amiket majd szeretnék elmondani. Ugye a külföldi állampolgárok aránya Magyarországon ez ilyen 2% körülbelül, tehát kb. 200 ezer körül mozog az itt húzamosan tartózkodó külföldiek száma. Hogyha külföldön születetteket nézzük, ez egy kicsit magasabb, akkor ez olyan 350 ezer fő körül van, 3,5%. Ez például jóval alacsonyabb, mint akár Csehországban, vagy Németországban, Ausztriában, ennek például a sokszorosa ez az érték, tehát mondjuk a lakosság 10-20%-a lehet külföldön.
1: Ugye ez egy olyan ország, ahol még a határon túli magyarok bevándorlásával is lehetett riogatni, illetve választásokat nyerni. Most nyilván nem fogjuk nevesíteni a politikai pártokat, de hogy itt az előítélet olyan szintű, hogy
0: igen, és nagyon jó,
1: egy erdélyi magyarral szemben is érvényesül.
0: Van, és ez nagyon jó, hogy ezt említed, mert ezt is szerettem volna igazából hozzátenni, hogy amellett, hogy eleve nagyon kevés a külföldi, az is egy nagyon fura helyzet Európán belül, is egy abszolút unikum, tehát ilyen semmilyen más Európai Uniós országban nincsen.
1: Hogy a külföldiek hogy a is mi vagyunk.
0: Hogy a külföldiek túlnyomó része szintén magyar, tehát hogy ha megnézzük, a külföldieknek, itt tartózkodó külföldieknek körülbelül 2/3 érkezett a szomszédos 4 országból, tehát a Szlovákia, Ukrajna, Románia és Szerbia. Ezen belül is a Romániából érkezettek aránya messze a legmagasabb. És a kutatások szerint ennek a 2/3 a 90%-a, tehát mondjuk úgy több, mint az itt élő külföldiek felel, magyar nemzetiségű. Tehát igazából sem kulturálisan, sem külsőre, sem nyelvileg nem különböztethető meg a magyar többségtől. Tehát az itt élő, valójában beazonosítható, esetleg más bőrszínű, más nyelvet beszélő, más vallású külföldiek száma egészen elenyésző európai
1: összehasonlításban. Ezzel kapcsolatban egy keleti Kárpátokban begyűjtött élményemet szeretném megosztani. Lesz benne egy obszén szó, és megkérném a szakemberünket a pult mögött megfelelő pillanatba fütyüljön. Reméljük sikerülni fog neki.
2: Nem mond ki. Melyik szót nem mondhatunk.
1: Keleti Kárpátokban beesek egy kocsmába.
2: Nem mond ki.
1: Eddig hihető. És nagyon kedvesen fogadnak bennünket,
3: de... Ez van titok.
1: Folyamatosan fütyülhettek egyébként. Tehát azt mondja nekem a kocsmába egy erdélyi magyar.
2: De ez megtörtént?
1: Ez megtörtént.
3: Ne kamulj.
1: Fütyülés előtt. Tehát, hogy kurva örülünk nektek, itt nem kellett megfütyülni, de akármit is teszünk, hogyha ti idejöttök, akkor ti magyar hercegek vagytok, hogyha mi hozzátok megyünk, akkor csak román gecik maradunk. És ez így el is fogadta, tudott róla, azt mondta, hogy ez így van, és én is azt mondtam, hogy ez nagyjából így van.
2: De mikor jön a csúnya szó?
1: A geci volt a csúnya szó. Tehát, van ez a jelenség, és ezt nagyjából szerintem mindenki tudja, vagy érzi, vagy kitapintható. Én például Bács megyéből származom, aztán egy Gábor is, tehát ott például egészen rossz az ilyen idén jellegű vendégmunkásoknak a megítélése, akik egyszerűleg szintén magyarul beszélnek, stb.
0: Igen. Hát két érdekes kérdésre mutat.
1: Nem tudom, hogy most jó ez a szója, amit így feladottam, vagy tudsz-e valamit itt kihozni, de nekem az így eszembe jutott.
0: Az egyik, hogy ez olyan szempontból érdekes, hogy a magyar, mondjuk ilyen bevándorlási, vagy akár állampolgársági szabályozás, vagy gyakorlat ismer némi kedvezményt a magyar nemzetiségűek számára. Tehát mondjuk az állampolgárság szerzésénél, vagy különböző tartózkodási jogosultságok biztosításánál. Ezek a könnyítések azonban nem olyan jellegű könnyítések, hogy mondjuk egyáltalán nem kell az alapvető feltételeknek megfelelni. Tehát hogy azért ezek nem ilyen nagyon komoly könnyítések, nem mennék most bele a részletekbe, hogy pontosan a szabályozás mit is ír le. Tehát attól, mert valaki magyar nemzetiségű,
1: tehát automatizmusra nincs szó
0: automatizmusról abszolút. Voltak egyébként még már a 90-es években is ilyen próbálkozások, hogy esetleg e felé kellene elmozdulni. Ezzel kapcsolatban az általános politikai érv, ami felmerült, és nem is lehet igazán nevesíteni, hogy melyik oldalról, hiszen ezt időszaktól függően mindig egy más politikai erő tette magáévá, hogy lámlám, hogyha engedélyezzük a határon túli magyarok tömeges beáramlását vagy áttelepülését Magyarországon, akkor meg fognak szűnni a magyar közösségek a szomszédos országokban. Tehát ez egy ilyen elég kézenfekvő ok. Ez az egyik, amit szerettem volna mondani, a másik pedig ezzel kapcsolatban, hogy jó rámutat, amit mondtatok, hogy a magyarországi idegenellenesség is nagyon nagy részben ilyen szociális gyökerű, tehát nem feltétlenül nemzeti ellentétről van szó, vagy nacionalizmusról, vagy a külföldiek lenézéséről, bár adott helyzetekben ez is előfordulhat, hanem a féltés, hogy elveszi a munkát, hogy nem lesz állásom, hogy ő többet fog kapni, ő kapja majd a segélyt, és nem én. És ez nagyon jellemző egyébként így a 21. századi Európában, de ebben a térségben meg különösen, és Magyarországon meg különösen jól mérhető ez a tényező az idegen gyűlöletben.
1: Miközben útra kemény procedúrán kell átesni annak, aki akár csak idegenes tartózkodási engedély akar bírni, vagy most lehet, hogy jogilag most eltévedtem, tartózkodási engedély, letelepülési engedély, stb., de mindesetre nem könnyű Magyarországon ezeket megszerezni. Igen. Én arra kérnék téged, most azt gondolom, hogy a tudományos felütés az most már több, mint erős volt. Innentől kezdve GG kezdőbetűjű az utcaembere címszó alatt, vagy nem tudom, státusz alatt futó emberé változzát, és most tényleg teljesen lezserül, teljesen kötetlenül mindenféle bizottságot, komitét, stb. Finneket elfelejtve. Most beszéljünk arról, hogy mik ezek az agymenések, hogyha hétköznapokban villamoson utazol, vagy bemész egy, nem tudom, cukrászdába, akkor miket tapasztalsz, és akár ilyen népcsoportokra próbáljuk lebontani, tehát legyen egy ilyen kis színes szagos jellege a dolognak. Én egyet gyorsan itt bedobnék, van a magyaroknak egy ilyen nagyon jó képe saját magukról. Én azt gondolom, hogy ebből sok minden levezethető. Ugye magunkat ugye úgy képzeljük, mint a Sirius gyermekei. Az Echo TV-n volt nem túl rég, ha nem politizálunk, egy ilyen kis bemutatkozás, hogy mi sumérok, etruszkok, szkíták, hunok, vagyis magyarok. Tehát, hogy van egy ilyen önképünk, ami viszonylag erősnek nevezhető, és akkor ehhez képest mondjuk tényleg hát így minden más nép csak csicskának tűnik, tehát hogy így, és nem vagyunk a megfelelő helyen, még mindig úgy tűnik, hogy így nem ismernek el bennünket eléggé, tehát átmegyünk Romániába, akkor is nem köszönnek előre, és nem magyarul, meg nem tudom, úgy mindig meglepődünk. Tehát van ez a kis középhatalmi ambíciónk, minimum középhatalmi itt Kelet-Európában is. Van a rengeteg Nobel-díjasunk, akiknek nagy része nem is volt magyar, de mi persze szeretjük azt hinni róluk, hogy igen. Legjobb esetben azután lettek Nobel-díjasok, miután elűztük őket az országunkból. Tehát mit is tudnánk ez a nagy magyar önképhez, meg ez a tényleg ilyen aluljáró szintű sztereotípiához így hozzátenni? Tehát te mit tudnál hozzátenni, mint az utcaembere?
0: Én, mint az utcaembere, annyit tudnék hozzátenni, hogy szerintem ez egy nagyon valós kérdés, vagy egy releváns kérdés, és én is azt tapasztalom, hogy az idegen gyűlöletnek ez egyik legfőbb oka, hogy ugye, vagy az egyik jelentős oka, hogy ugye a magyar népesség sincs igazából tisztában sem a saját értékeivel, sem a saját identitásával. De tudnék mesélni egy jó példát, én elég gyakran tartok képzéseket mindenfajta csoportba tartozó embereknek, akár szakmai, akár kifejezetten olyan jellegűt, mint ez a beszélgetés is, tehát inkább ilyen ismeretterjesztő beszélgetős dolgokat, és egyszer-kétszer felteszem ezt a kérdést, hogy mit jelent számodra az, hogy magyar állampolgárság, vagy magyar hovatartozás, és egészen elképesztő eredmények jönnek ki. Tehát volt egy olyan csoport, ahol így rendszeresen azok jöttek el, hogy szégyen, rettegés, szégyellem magam külföldön, nem akarok külföldre menni, mert úgyis mindenki lenéz. Tehát, hogy ilyen rendkívül negatív érzelmek jöttek elő. Tehát nem volt sem ez az egészséges, olyan normális nemzettudat, hogy én büszke vagyok.
3: Igen, egyébként azt hiszem, olyan kevés nemzettel van, hogy külföldön járva, ha meghallod, hogy így az anyanyelveden szólal meg melletted valaki, akkor inkább elhallgat. Mások meg, nem tudom, spanyolok összefutnak Amerikában, akkor egyből puszi meg együtt, nem tudom.
2: Igen, ez klasszikus jelésem, mindig van valami pöcsvei magyar. Aki ott van, és mindig vele találkozik.
3: Ki is kell írni az osztrák felvonom a magyarul, hogy ne tudd ki a szendvicset.
1: Küldök a mondatra.
0: Hát én is ezt
1: szerintem mindenki átéltem el, hogy ami hasonló.
0: Igen, abszolút. És szerintem ez nagyon összefügg. Tehát hogy ahhoz, hogy mondjuk a külföldieket el tudjuk úgy fogadni, amilyenek, vagy együtt tudjunk velük élni, ahhoz mondjuk tisztába kell jönni először a saját identitásukkal, meg a saját kulturális értékeinkkel. Itt érdekes kérdés például ez a nyelvtudás, és nem akarok megint tudománykodni, de nem tudok ettől elvonatkoztatni, hogy ugye Magyarország még egy dologban sereghajtó az EU-n belül, ez pedig az idegen nyelvtudás, ami azért egy elég szörnyűséges kombináció, figyelembe veszük, hogy egyébként azok az országok gyengék ebben, akik mondjuk angol anyanyelvűek, tehát őket viszonylag ez kevésbé sújtja.
1: Most itt nyomok egy bréket, 1985 lángossütő Balatonpart, és a lángossütő beszél a német turistának, akkor még emléke turistának, és ez szóta volna neki már harmadszor, ötödször, és nem érti a hírnébet. Vadászkürt! Nem érti? Vadászkürt!
2: És aztán azt mondja, hogy ez semmilyen emberi nyelv.
1: Ez egy kisgyerekként ez így beimódott nekem, hogy ott legyen lángos, és ilyen kövér malac magyar, és...
3: De miért mondta ez?
1: Valamit magyarázott, és ezt a szót nem fogta fel német, és...
2: Én ezt a sztorit a barátnővel ismerem.
1: Több minden, szóval... De én ezt a vadászkürtöt, ezt mondjuk át is éltem.
0: A barátnő hangos magyar.
1: Én későn érő vagyok, tehát a barátnős dolgot az később. Szóval... Igen, tehát nem beszélünk idegen nyelveket. Nem,
0: és itt így is hiányzik a bármifajta ilyen interakció a külfölddel. Tehát olyan más országok, akik viszonylag kevés idegen nyelvet beszélnek, mondjuk Spanyolországban sem beszél senki idegen nyelvet, de azért az mégis egy nagy nyelv, meg úgy egyáltalán azért kézzel-lábbal az olaszt, a portugált, a franciát meg lehet érteni. Na most a magyar, ami ugye az egyik legextrább nyelv Európában, és az egyik legnehezebben megtanulható, és semmire nem hasonlít, és ezek után a nyelvtudás teljes hiánya, a lakosság mondjuk, nem tudom,
1: mert egytől külső szemmel szexi a magyar nyelv, de ez már igen, lehet, hogy az önbutítás része.
2: Egyszer megkértem egy spanyol srácot, hogy hablatyoljon, mint hogyha magyarul beszél, és nagyon izgalmas volt hallgatni. Nyilván nem tudom reprodukálni, de ő is
3: igen, megkérdezi. Mint ahogy mi most a franciával megkezdődik itt racsolni.
0: Igen, tehát ha már így magánemberként lehet nyilatkozni, a magyar nyelvnek nagy rajongója vagyok, meg abszolút azt gondolom, hogy a magyar nyelv például speciál egy olyan érték, amire egy a magyar identitás nagyon jól fel lehetne húzni, mert a magyar nyelv tényleg nagyon különleges, és nagyon szép, és nagyon extra, és meg is kell tenni mindent ennek a érdekében, hogy ez valahogy meg is maradjon, csak hát emellett meg ugye az idegen nyelvtudás az iszonyú fontos lenne. Tehát ugye akkor máshogy állnának a külföldiekhez is. De ezt is tapasztaljuk nagyon sok ügyfelünk, ezzel, hogy már ugye tanul magyarul, beszél valamennyire, de egyszerűen képtelen kommunikálni, mert a magyar emberek annyira nincsenek hozzászokva ahhoz, hogy egy külföldi beszéljen magyarul mondjuk nem olyan nagyon jól, és hogy akkor vele esetleg egy kicsit másképp kell beszélni, mondjuk nem ötszörösen összetett, alárendelt mondatokban a legbonyolultabb kifejezésekkel, hanem megpróbálom egyszerűen, szépen, röviden, lassan elmondani, amit szeretnék. Borzasztó nehéz. Nagyon-nagyon nehéz volt, egyszer nekem is kellett, egyszer volt ilyen életemben képzést tartani olyan itt élő menekülteknek, akik már mind tudtak magyarul, és ez egy szakmai képzés volt, tehát ilyen menedékjogról szóló, tehát nem, és iszonyat erőfeszítés volt, tehát ilyen egyszerű magyarban elmondani mindezt, mert soha nem kellett, hogy ez előforduljon. Most valaki, aki egy világnyelven beszél, vagy egy olyan országban, ahol sok külföldi van, aki nem beszéli jól az ország anyanyelvét, ott valószínűleg jobban hozzá van elszokva.
1: Konkrét nemzetiségekhez, népcsoportokhoz milyen előítéletek kapcsolódnak itt Magyarországon? Tehát mondanék néhányat.
3: Kínai.
1: Kínaiak megeszik a nagymamát, ki tudja, miből főzik a levest, és sokan vannak, elárasztanak bennünket, a vietnámiak narkót termesztenek minden budai villába.
0: Ezt még nem hallottam, de ez is érdekes.
1: Satöbbi,
0: és még szerintetek hányan vannak?
1: Hogy...
0: Szerintetek hányan vannak a kínaiak?
2: Igen, szerint 15 000, és 80% Budapesten. Ja.
1: De ezt már az anyagban olvastuk. A közkeletű védekezések szerintem ilyen 50% köré igen. Teszik az emberkék.
0: Fogyom ezt a kérdést, van, hogy 1 000 000-t válaszolnak.
2: Sokkal többnek.
0: Sokkal többet.
2: Én is megdöbbentem ezen a számon.
1: Mondjuk erre van egy ilyen félhivatalos magyarázat, az egy útlevélek 8 kéne érkezik.
2: Az a különlegesség, az feltűnik, és az jobban megjegyzett.
0: Pontosan, tehát hogy ők ugyanezt gondolják.
1: Meg transzparensek, rengeteg kínai étkezde van, tehát...
0: Tehát látható abszolút, tehát nem...
3: Hát mert ők abszolút megőrzik egyébként, tehát hogy az, hogy bemész egy teljesen hétköznapi kínai étterembe, és ott te találsz kínai nyelvű újságot, tehát ugye ők azért itt tényleg őrzik így a kultúrát. Tehát annyira nem próbálnak meg asszimilálódni, ezért
1: ezt kínaiak nagy része nem akar itt letelepedni, és itt meghalni, és itt családot. Igen. Ez a...
2: Miért nincs kínai temető?
0: Miért nincs kínai temető?
2: Hát ez az.
0: Hány öreg?
4: Igazolványokat én ezt hallottam.
0: Uh-huh. És ez igaz vajon?
3: Hát te tudod?
0: Hát csak kíváncsi vagyok, én is igaz. Természetesen ez nem igaz. Erre van egy nagyon egyszerű magyarázat. Ugye a Magyarországra érkező migránsokra vagy bevándorlókra, ez általában igaz a kínaiakra is köztük, hogy fiatalabbak, mint a magyar népesség átlaga, magasabb egyébként mindemellett a foglalkoztatottságuk és az iskolai végzettségük is, tehát minden szempontból ők egy ilyen pozitív.
3: Tényleg tehát a kiküzdések egyetemet végzettek?
0: Nem, ezt csak mellékszöngeként említettem meg, hogy egyébként ebben a tekintetben is, mert ezek is ilyen téveszmék, hogy ugye csak a legalja jön ide, és csak azért, hogy segélyen. Tehát ezt kamaszot nem támasztja alá semmilyen tényszerű adat. Na most tehát életkorban fiatalabbak, jóval, és tipikusan nem azok szoktak úgymond migrálni vagy vándorolni, akik ugye nyugdíjas korúak és készülnek meghalni a következő 10-20-30 évben. Tehát jellemzően az ideérkezők fiatalok, nem a legfiatalabb korosztály, hanem mondjuk ilyen ez a 25-45 közötti. Magyarországon mióta van kínai közösség? A 90-es évek eleje óta, akkor érkeztek nagyobb számban, akkor voltak elég sokan is, nagyon sokan közülük elmentek.
1: Annó volt egy ilyen mini agymenés, hogy ugye Hongkongot épp át kellett passzolni a kínai népköztársaságnak, és akkor nem tudom, ilyen kisgazda belkekből sattam ki talán az ötlet, hogy a Csepel-sziget egy részét ott valamilyen módon játszhatna játszani a hongkongi kínaiaknak. Tehát, hogy akkor még ez ilyen pozitív konnotáció.
0: Igen, valami rémlik, de...
1: De volt egy ilyen fejhivatalos...
0: Igen, hát egyébként valójában azért volt ez a akkor ugye masszívabb érkezés a kínaiaknak. Egyrészt ugye volt meg egy sokkal liberálisabb vízumpolitika Kínával szemben, mint ami van most, tehát sokkal egyszerűbb volt jönni, meg ez egyfajta ilyen regionális elosztó központ volt, tehát sokan közülük néhány év múlva tovább mentek Szlovákiába, Lengyelországba, Nyugat-Európába. Tehát ezért nincs egy kínai
3: termítő. Én a többség egyébként ilyen tranzit.
1: Igen, pont ezt akartam kérdezni, hogy van ez a tranzit ország, valami nem tudom pontosan mit jelent, de nagyon szeretjük igen. használni.
0: Igen, erről mindjárt mondok valamit, csak még hagyd fejezem, mert ez érdekes ez igen, a kínai igen, temető igen, dolog igen. szerintem. Hogy egyrészt nincsenek öreg kínaiak, mert hogy eleve a ide érkező csoportok általában fiatalok, középkorúak, tehát még nem ért el, hogyha Magyarországon már szánt.
2: Igen, csak halt már meg valaki.
0: Elképzelhető, de a kínaiak jelentős része is ugye visszatér az országába általában. Tehát én nem vagyok kínai kutató, tehát nem tudok erről most részletes adatfelvételről beszámolni. Ugye ebben nincsen semmi különleges, hogyha elmész mondjuk Nagy-Britanniába vagy Franciaországba, ahol mondjuk a kínai közösség már 100 éves, ott bizony fogsz találni kínai temetőt.
1: Én hát, azt olvastam erről, hogy ugye egyrészt pontosan ez, amit mondasz, hogy igazából vállalkozni jönnek ide a kínaiak az aktív éveikre, valamit összegyűjtenek, mondjuk az kedves, hogy összeharácsolnak, csak hogy az előítéletes hallgatóink is örüljenek, és aztán hazamennek, és élvezik a boldog békeidőket. Tehát ugye ez a hivatalos történet, de aztán ilyen félhivatalos forrásokból is hallottam, hogy ha valaki meghal, akkor is mindenképp szeretne kínai földben nyugodni, és állítólag, de ez már egy ilyen igazi
2: folyamat. Feldarabolják.
1: Viszik vissza a halott kínaiakat, ez most megint az urban legend kategória. Hatalmas hűtőkamrába Kína határ környék gyűjtik a testeket, ahonnan majd ügyesen így át lehet csempészni az anyaországba. És nyilván valószínűleg messze van az igazságtól, de hogy általában ez egy ilyen kulturális szokás, hogy mondjuk nem feltétlenül szeretnék ebbe a szentségtelen földbe, de most nyilván az két hallgatóink ne figyeljenek, temetkezni.
0: Persze, de hát nézzük meg, hogy minden egyes vallásban vagy kultúrában a temetkezési szokások teljesen eltérőek. Tehát van olyan, ahol elfogadják a hamvasztást, van, ahol nem. Tehát, hogy most ez ugyanolyan kérdés most, hogyha a kínaiok hol szeretnének temetkezni, én őszintén szóval nem hiszem, hogy ez bárkinek bármilyen gondja lehetne. És az, hogy miért nincsen kínai temető, arra ez az nagyon egyszerű, praktikus válasz.
2: A Tibetben az égbe temetnek. Összedarabolják a hullákat és oda dobják a kesejüknek őket.
1: Köszönjük szépen.
3: Még ott, igen.
1: Válaszunk még ilyen nemzetiségi sztereotípiákat. A vietnámiak száma itt a kis kimutatásokból szintén egész magas, majdnem olyan magas, mint a kínaiak. Lehet, hogy egy átlag magyar meg se tudja őket különböztetni.
0: Igen, ez általában így van. Én ugye a különböző ilyen piac intézményeken szokott előfordulni, hogy ugye nem értik a magyarok, hogy a két kínai vagy a két ázsiai miért magyarul beszélget egymással, hát valószínűleg azért az egyik vietnámi, a másik kínai, tehát mégcsak nem is ugyanaz a nyelvcsalád, és abszolút nem értenik meg egymást, tehát nekünk megint eleve fura.
1: A műsorkészítőknek is lehet újat mondani.
0: A vietnámiak egyébként az az érdekes.
2: Olyan egyformák.
0: Igen. Egyébként, hogyha az ember dolgozik egy pár évet ebben a szakmában, akkor nagyon jól megtanul mindenféle etnikumot és országot felismerni, akár Afrikán belül is, meg Ázsián belül is. Tehát nekünk mi is ugyanolyan egyformák vagyunk.
3: De te már meg tudod különböztetni őket?
0: Mondjuk a kínaiakat és a vietnámiakat, igen.
3: De mondanál kettőt, vagy egyet nem szabad? De mi? Mondjuk egyiknek kerekebb az arca,
0: vagy
3: mi
0: alapján? Más, tehát
3: vagy te csak úgy nem tudnád így
0: kategorizálni.
1: A koreaiakat, a japántól, kínaitól, vietnámtól, szerintem ez, ha az ember csak nem, hát szerintem mondjuk a mandarin kínai az nagyon eltér az a han kínaitól, tehát a hivatalos fő kínai vonaltól. Tehát a japánok mondjuk tök hosszúkásak, a koreaiaknak sokkal szélesebb a fejük. Ezek ilyen sztereotípiák.
0: Igen, persze. Szerintem ez már kicsit ilyen Mengele doktor fél.
3: Igen,
0: tehát hogy igen, nyilván nem vagyunk antropológusok, tehát nem tudjuk most pontosan leírni, hogy kinek mekkora koponya mérete és hasonló, de külső egyek alapján egyébként mondom, nekik mi is nagyon egyformák vagyunk.
1: Egyetlen, azt teszem hozzá, hogy ezek viszonylag homogén, legalábbis mondjuk a hankinek, meg a japánnak
0: viszonylag homogén. Pont ezt akartam, igen, hogy az egyetlen ilyen racionális különbség a kettő között, míg mondjuk Európában általában, ha már eljöttünk erre a téma felé, hogy mondjuk a szemszín, meg a hajszín, meg a bőrszín az nagyobb változatosságot mutat, mint mondjuk az afrikai, vagy a...
1: Ugye Mengelit említetted, ezzel kapcsolatban mondanék egy ilyen genetikai infót. Ezt a magyarok genetikai állomány az tökéletesen megegyezik a lengyelekével, meg az ukránokével, ami biztos sokakat meglep.
0: Én a szlovákokkal hallottam.
1: Lehet, hogy még a szlovákokkal is, de hogy így tökéletesen, tehát nem arról van szó, hogy hasonlít, hanem gyakorlatilag mi ugyanaz a kevert közép-európai népcsoport vagyunk, volt pár törökjárás, tatárjárás, stb. És csak mint tényadat, ugye? Tehát ez egy kicsit olyan zavarba ejtő, főleg a kiválasztottak számára. Ugye a kiválasztott tudatba szenvedők számára.
0: Mondom, én ezt úgy ismertem, hogy a magyarok és a szlovákok genetikailag nem különböztethetők meg a kutatások alapján, de teljesen...
2: Az nem létezik.
0: Annyira kell, nem tudom, hogy Szlota úr mennyire...
1: Hát a gyomrokból kell a strapacska arányát, meg a gulyásos arányát kimutatni utólag a...
3: Frinzertövet.
0: A vietnámiakról kérdeztél.
1: Térjünk az én részlet valamelyest, és akkor GG kollégának adjuk át a szót újra.
0: Tehát a vietnámiakról kérdeztél, igen. A vietnámiakról...
1: Mit csinálnak itt a vietnámiak? Most tényleg tisztázzuk már.
0: A vietnámiak, én nem tudom, mit csinálnak a vietnámiak, ők is jellemzően egyébként ilyen vállalkozói bevándorlás.
1: Ja, azt lehet hallani, hogy ez a piacos buli, ez lecsengőben van, ez véget ér, nem tudom, hogy pontosan miért. De ez a tranzitország dolog, ez ahhoz most itt elsüthető fogalom.
0: Igen, egy dolgot mondanék csak még előtte a vietnámiakról, mert ez egy nagyon érdekes, ez például egy különbség a kínaiakról, ezt nemrég olvastam valami cikket ezzel kapcsolatban, hogy a vietnámiaknál az egyik legmagasabb az itt élő családok között a magyar iskolába járó gyerekek aránya, tehát sokkal magasabb, mint a kínaiaknál, ami ugye egy jó mutatója annak, hogy mennyire akar tartósan.
1: Itt akarnak
0: a kínaiaknál is egy nagyon jelentős rész magyar iskolába jár, sőt, ugye vannak olyan vasárnapi iskola, ahol a kínai gyerekeket kínaiul tanítják, mert már nem tudnak elég jól kínaiul, pedig csak mondjuk 5 vagy 6 vagy 8 éve élnek Magyarországon. De a vietnámiaknál ez kifejezetten magas volt, és ez érdekes, hogy mi lehet ennek a kulturális gyökere, őszintén szóval nem tudom. A tranzitországgal kapcsolatban ez nagyon érdekes megkülönböztetni, hogy például, ha menekültekről beszélünk, nem tudom, hogy majd erről lehet esetleg egy kicsit később még részletesebben, az ő esetükben szinte mindig fölmerül az, hogy tranzitország, ők sosem Magyarországra érkeznek, általában van egy ilyen képük, hogy szeretnének elmenekülni az üldözés elől, vagy abba a háború elől, és valahova Európába is, és mondjuk ha...
1: Hát erről akár most is beszéltünk.
2: Igen, hogyha megengeded, ez méltatlanul, tehát méltatlanul el volt hallgatva, hogy ez a menekült téma, és nekem volt erre vonatkozóan kérdésem, hogy jellemzően honnan jönnek ezek a menekültek?
0: A menedékkérők jellemzően hát több különböző régióból jönnek, elmondható, hogy Magyarországot, amíg az elmúlt 10 évet vizsgáljuk, akkor szinte mindenhonnan, mondjuk Latin-Amerikát kivéve, onnan viszonylag nagyon kevesen jutnak el idáig, de Afrika, Ázsia, Közel-Kelet, Balkán.
1: Ezért mindig ledöbbenek, hogy mondjuk Afganisztánból, hogy bírnak pont ide jönni
0: Hát ez jó kérdés, nem ide indulnak. Tehát, hogy nagyon-nagyon kevesen. Olyanokat láttunk, akik még kifejezetten Magyarországra akart jönni, például még mondjuk ilyen.
1: Megkérdezik, hol van, és elégedetlen, amikor kiderül, csak Magyarországon.
0: Pontosan, mindjárt mondok is erre egy-két érdekes történetet, de mondjuk afgánok közül például olyanok akartak Magyarországon, akik itt tanultak mondjuk a 80-as években, vagy itt tanult a bátyjuk, vagy itt él a családjuk, de ők nagyon kevesen vannak, és a túlnyomó többség abszolút nem akart idejönni. Ez ahogy miért kötnek itt ki? Hát ugye nagyon jelentős részük a menedékkérőknek illegálisan tud csak Magyarországra, vagy bármelyik EU-s országba érkezni. Ezt egyébként a nemzetközi jog lehetővé teszi számukra. Tehát, hogyha tényleg menekültek, tényleg üldözésre menekülnek, akkor nem követeli meg, tehát nem büntetik őket a jogszerűtlen belépésért.
1: Ugye volt egy klassz francia szó, amit itt el lehet sütni, hogy nem lehet
0: visszaküldeni. Igen, ez a refoulement, vagy a non-refoulement. Igen, ez egy ilyen nemzetközi, tehát minden nyelven ezt használják, nincs igazából fordítás, ez azt jelenti, hogy nem szabad senkit ilyen tilalmas bánásmódba, tehát például kínzás, üldöztetésbe visszaküldeni. Ez egy szélesebb kör, mint a menekültek, most nem megyünk bele itt a szakmai finomságba, a menekültek ezenből egy ilyen meghatározott kört jelentenek.
3: És miért érdekes sztorik voltak?
0: Igen, tehát hogy a legtöbben jogszerűtlenül tudnak csak érkezni, ugye embercsempész segítségével, és például többen mesélték azt a sztorit, ide érkezett menekültek között, hogy ők Hollandiába indultak, és akkor kirakták őket, és nem stimmelt nekik valami, tehát nem így képzelték el Hollandiát.
3: Nem feltek sopokat.
0: Én nem hiszem, hogy erre gondoltak pontosan, de ki tudja, és aztán azt mondta nekik az embercsempész, hogy ott van a H betű a kocsin, tehát ez H mint holland, és akkor így ezzel próbált őket meggyőzni, tehát ilyen jellegű számos történetet mesélnek meg, hogy hát nagyon, nagyon gyakori az, hogy átverik őket. Azt tudni kell, mert ezt azért szeretik a hatóságok előszeretettel úgy bemutatni, hogy itt ugye a gonosz illegális migráció és mi történik. Persze ez is igaz, ezzel is teljesen joga van az államnak ugye küzdeni és kell is, de ugye azok, akik közben védelemre szorulnak, azok semmilyen más módon nem tudnak eljutni. Tehát képzeljük el, hogy Szomáliából hogy lehet most szerezzen útlevelet?
1: Már nem sétált oda a határőr bácsihoz, hogy hello,
0: semmi be
3: akarok menekülni. Egyébként valami olyan megdöbbentő adatot hallottam, vagy olvastam egyszer, hogy így jelenleg a világban azok az emberek, akik így, tehát hogy migrációban élnek, vannak mozgásban, tehát hogy így jönnek-mennek, azokat, hogyha így összeadnánk, akkor egy ilyen gigantikus nagy ország születne, tehát nem tudom.
0: Nagyon sokan vannak, persze, de ez a migráció.
1: Most ez kellően konkrét és, volt.
3: Tehát, nem tudom, hogy hirtelen belülni, hogy most Németország nagyobb, de nem tudom.
0: Igen, és ezzel kapcsolatban két téveszme van, amire érdemes felhívni.
3: De tudod, hogy mekkora ez az ország?
0: Ezt nem tudom megmondani konkrét számot, hogy pontosan hányan migrálnak, de én is tudom, hogy, tehát én is, amiket olvastam, vagy hallottam ezzel kapcsolatban, hogy nagyon sokan, tehát nyilván óriási arány, szerintem több száz milliós
3: tömegről
0: beszélünk, igen.
2: Pont 200 millióra gondoltam, de nem tudom, hogy miért.
3: Én is.
2: Fogalmaztam.
3: Szerintem igen.
0: Érdekes téveszme ezzel kapcsolatban, hogy...
1: Itt magyar nép csupa géniuszokból áll, ugye?
0: Igen, a pozitív szintet, igen. Tehát ami nagyon érdekes, mert ugyanis a téveszmékről volt szó, tehát hogy az egyik téveszme az, hogy ez valami új jelenség, tehát ha megnézzük 100 évvel ezelőtt, nagyobb volt a migrálók aránya a népességen belül, mint ma. Tehát mondjuk a nagy, mondjuk Amerikában történő kivándorlások
3: idején. Kéne csinálni egy ilyen infografikont, ahol így ilyen kis pici mozgó emberek lennének így a kiterített térképen.
0: Szóval ez nem igaz, hogy ez egy új dolog, és hogy most kezdte elárasztani a világot a migránsok a harmadik. Tehát ez abszolút nem így van, ez korábban is így volt, ez 100 éve is így volt. Ha megnézzük a történelem során, számos olyan időszak volt, amikor a lakosságnak körülbelül ugyanekkora hányada migrált éppen valamerre.
1: Más nem mondjuk régebben gyakrabban rajzolták át a térképeket. Ugye ez egy jó indok mindig, igen. Amikor...
2: háború van, akkor menekült is van.
1: Nyilván, amikor mindig volt valami összeütközés.
0: Meg az üldöztetések erről is hasonlók. Tehát ennek egy nagyon jelentős része általában ilyen munkaerő, migráció, gazdasági migráció, és mindig jóval kisebb részét jelentik azok, akik menekülnek valahonnan, de hát ezért nyilván ez is egy fontos szempont. Egy érdekes másik téveszme, mert ez a menekültek és a migráció esetében is igaz, hogy azt gondoljuk mindig, hogy hát ez minket sújt, hogy mi itt vagyunk egy ilyen ostromlott erődben Európában, ahol mindenki ide akar jönni, és itt kérnek menedéket, és
3: lejönnek be.
0: És ez egy
2: elveszik az asszonyainkat.
0: Ez egyáltalán nem igaz, tehát hogyha megnézed
3: azt...
0: Igen. Tehát ha megnézed, hogy hol él a legtöbb ilyen migráns, vagy a legtöbb menekült, hát messze nem Európában. Tehát voltak olyan évek, amikor Iránban volt a legtöbb menekült, 4 millió menekült élt Iránban. Ugye Afganisztán meg Irak között a legjobb helyen volt ehhez. Hát most ehhez képest a magyarországi évi 1000-2000 menedékéről az semmi.
1: Jó, nyilván más lenne a helyzet, hogyha nem vadásznák le a bárkákat a földközi tengeren, meg mondjuk nyitva lenne ez az erőd, ami nincs nyitva.
0: Igen, tehát egyrészt nagyon nehéz Európába bejutni, tehát a határok zárnak, őrületes pénzek mennek arra, hogy a határon mindenfajta védelmi falakat hozzanak létre. Nyilván ezeket a határokat nem lehet lezárni, tehát ez egy illúzió, mindig is fog folytatódni, lehet csökkenteni, lehet eltéríteni, elrémiszteni azokat, akik ide akarnak jönni, de ez a folyamat folytatódni fog. Nagyon érdekes megint csak a bárkával kapcsolatban, óriási hír, mondjuk Olaszországban éppen nem tudom, vízbe fulladt 100 menedékkérő vagy külföldi, mert egyszer nem engedték kikötni őket, meg hasonló sztorikat ugye ismerünk a híradóból. Ugyanaz nap mondjuk Olaszországban több százezer illegális migránst legalizálnak egy tolvonással, mert hogy tudja az olasz gazdaság is, hogy neki szüksége van arra az olcsó Fülöp-szigeti takarítónőre, mert az olaszok nem fogják azt már annyi pénzért elvégezni, még kétszer annyiért sem. Tehát, hogy ez egész egy ilyen nagyon képmutató
3: hozzáállás. Igen, egyébként hozzáállás. Pont Olaszországban olvastam, és valami olyan kis településre, hogy így nem tudom, polgármester kitalálta, hogy a rettentő módon öregedő kis falu lakosságát, népességét, vagy kifogyását így konkrétan...
0: Feltölti.
3: Igen, tehát konkrétan így várja oda, hogy ilyen
0: számos példa volt. Spanyolországnak is ugye a középső, tehát a Madridot leszámítva a középső ilyen szárazföldi rész, az teljesen elnéptelenedik, tehát borzasztóan előregedett a lakosság, a fiatalok nincsenek, a falvak elnéptelenek, és ott is több falu importált lakosságot, Argentinából, Romániából, tehát meghirdettek egy programot, hogy jöjjenek 50-en vagy 100-an, és egész jó tapasztalatok is. Hát hol jó, hol rosszabb tapasztalatok alakulnak így az együttélés során, de hogy megint egy másik kérdés, ez jutunk ezzel, az egész demográfiai kérdés. Hát egy olyan Európában, ahol ugye csökken sok országban a lakosság, nincs természetes népszaporulat, el kell tartani egyre több nyugdíjast, egyre magasabb életszínvonalon, most nem Magyarországról beszélünk, hanem mondjuk a nyugati, felérő itt a magasabb életszínvonal kapcsán, hát valahonnan pótolni kell ezt a munkaerőt.
1: Mi az, amit egy ilyen, nem is tudom, ilyen főszabályként, vagy akármilyen kis kapaszkodóként itt most itt a magyar helyzetre ajánlanál mondjuk magunknak, meg döntéshozóknak, meg bárkinek, vagy mik azok, mi az az egy-két-három dolog, ahol változtatni kéne?
0: Hát szerintem alapvetően változtatni kellene abban, ahogy hozzáállunk a külföldiekhez, tehát kicsit több érdeklődéssel kéne fordulni, meg gyakorlati, konkrét élettapasztalatokat kellene szerezni abból, hogy milyen
1: az. Irány a Kosztabrába, vagy ezt hogyan tudjuk?
0: Nem lenne rossz, nyilván, hogyha ha magyarok többet tudnának utazni, nyilván ennek sokszor anyagi, vagy legtöbbször anyagi korlátai is vannak, hanem mondjuk az itt élő külföldiekkel egy kicsit barátságosabban bánni, megismerni őket, a kultúrájukat, hogy ők mit gondolnak a világra, ezt nem kell feltétlenül elfogadni, de hogy legalább megismerni, és legyen valami fajta kommunikáció. Nagyon fontos lenne szerintem a másik dologként mondjuk ezt így az oktatásba, vagy a közbeszédbe sokkal jobban belevenni, tehát hogy tanuljanak a magyarok az iskolában arról, hogy igenis itt más nemzetiségek is élnek, hogy igenis mindig volt migráció, és hogy a magyarok hány százezren mentek külföldre, akár csak 56-ban 200 000 menekültként nyugatra, és hogy őket befogadták.
1: Hogy ezek a tapasztalatokról... Nem szkíta, meg nem is tudom milyen Szírus bolygó lakóiként tekinteni, nem egyszerűen csak ázsiai menekültként.
0: Nem kell ázsiai menekültként, de mondjuk
1: Még lassabban.
0: Na, de ez is egy jó megoldás, úgyhogy nem tudom, elég nehéz ezt így összefoglalni.
1: És ezekodó vagy? Összesítve?
3: Vagy te most hova költözel?
2: Nem, magyar vagy?
0: Nem magyar, én magyar vagyok, igen, de nem állítanám azt, hogy nagyon bizakodó lennék szerintem. Ez nem az a kérdés, ahol nagyon pozitív dolgok várhatók, de hát mi igyekszünk majd mindent megtenni, hogy ez azért ne legyen olyan nagyon rossz. Azért az mondjuk reményteli, hogy így a külföldi közösség látható növekedésével azért egyre több magyarnak, különösen mondjuk Budapesten, ahol azért a külföldiek nagy része koncentrálódik, egyre több konkrét tapasztalata van. Tehát például nem még hogy általános iskolában jártam, és szinte minden osztályban már volt egy, ki volt a kirva tanulók neve, és minden osztályban volt szinte egy kínai diák. Na most, aki egy ilyen osztályban jár, az valószínűleg megszokja azt, hogy vannak olyan emberek, akik ázsiainak néznek ki, mégis ő is teljesen jól beszél magyarul, és ő is.
2: Ennek így önmagában nem örülünk, vagy ez se jó, se rossz, ez csak mint jelenség állapítjuk meg szerintem.
0: Mármint mit?
2: Hát az, hogy, tehát, hogy ez egy olyan jelenség, ami alapján az emberek tapasztalatot szerezhetnek az idegenekről.
0: Normális tehát, emberi tapasztalat. Igen. Nem elképzel, meg nem kitalál, meg olvas, meg hall városi legendákat, hanem lesz egy személyes és egyébként általában jó tapasztalata, és akkor egy záró mondatként, hogy viszont olyan kimutatásokra, statisztikákra emlékszem, ami azt bizonyított, hogy Magyarországon mindenki, akinek egy ilyen úgymond nem kedvelt nemzetiségi vagy bevándorló csoportból van személyes ismerőse, sokkal pozitívabb volt a megítélése, mint az, akinek nem volt. Tehát valójában a negatív megítélés az nem személyes tapasztalatokon alapul, hanem pontosan ezek a személyes tapasztalatok alkalmasak arra, hogy ezeket eltüntessék.
3: Köszönjük, hogy eljöttél.
0: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
1: A Tilos Rádiót hallgatjátok, hallgassátok ezek után, és mi lennénk a spanyol inkvizítorok, jövünk vissza egy hét múlva. Irány a sarki kínai. Szevasztok!

0: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: És a vendégünk egy olyan ember, aki nagyon ritkán van velünk. Utoljára kb. 10-akárhány éve volt a Tilos Rádióban, mint aktivista, utána már passzivistaként voltál jelen. Jól emlékszem, hogy ők mondták a híreket, te kezdted?
2: Igen, meg aztán volt a rukkelekvárt, amit aztán sok.
1: Az volt a sajátotok, ugye?
2: Ajajajaj, de hát az nem 10 éve volt, hanem szóval olyan 7-8.
1: Matekban mindig én voltam.
2: 8-9.
3: Bede Márton a vendégünk, akiről itt a régi Tilos Rádiós emlékekkel kezdjük, de nem erről lesz szó a műsorban, hanem egy nagy-nagy utazásról.
1: Nem is csak egyről szerintem, mert ahogyan néha elpöttyentettem egy gyerekkorodó és bejártad a világot, ha más nem, a szüleiddel együtt, akik ráadásul még útikönyvet is szereztek.
2: Anyukám megvittek, igen.
1: Elkezdhetjük a nullánál, hogy ez hogy jött, hogy lehet, kinek vannak ilyen szülei, akik mondjuk nem, mit tudom, ilyen vegydiplomaták, és kötelezően utazni kell az összes nagy országon.
2: Ja, hát nem, semmi, apám az ilyen külkeres.
1: Tehát
2: volt. A szocializmusban, klasszikus külkeres karrier, sokat járt külföldre, éltünk is sokat külföldön, egyszer Brazíliában, egyszer Spanyolországban, 4-4 évet. És egyszer 4-5 évet.
3: Akkor ez a lakint terület is, volt?
2: Hát igen, és akkor én ott igen, tehát nekem az úgy már megvolt. Én 9-10 éves voltam, amikor kiköltöztünk Spanyolországba, 15, amikor hazajöttem, úgyhogy akkor én anyanyelvi szinten tudtam spanyolul. Most meg úgy majdnem anyanyelvi szinten.
3: Egy kicsit jobban, nem?
1: Most
3: nem,
1: egy kicsit felvetted, fogadjunk az akcentusokat a délőre.
2: Igen, egyébként az fura, hogy nem is az, hogy önkéntlenül, hanem úgy néha direkt is, mert ha nagyon spanyolul beszélsz, szóval spanyol beszélsz latin-amerikaiaknak, főleg olyan helyeken, ahol itt tényleg nem szoktak spanyolokhoz, akkor így gond van. Tehát ugye a klasszikus a f hang, ugye a gracias.
3: A gyarmatosítók? Vagy
2: igen, az nem létezik. Hát nem, mert pont azért, mert ugye ez a hang, ez a f, ez Dél-Spanyolországban nem létezik. Ez csak úgy Madridtól északra van. És a konkisztádorok azok főleg délről mentek, és azért az a spanyol, ami átment, abban a f hang az tehát soha nem volt Latin Amerikában.
3: Mint tehát ezt kerülted akkor ezt a hangot.
2: Ezt általában, igen, a végén már úgy, igen, úgy ment magamtól is. Az elején figyelnem kell.
1: Az elején ez a magyar gyerekként, nem is tudom, hát gondolom, budapesti vagy, voltál, és akkor egyszer csak fogtattok, hogy na, srácok, akkor megyünk itt a Malagába, vagy nem tudom, hol laktatok.
2: Barcelonába.
1: És akkor nulláról egyszer csak fogtad, és elkezdte járni spanyol suliba, mert ez mindig
2: ez
1: érdekes,
2: hogy akklimatizáció. Hát ugye nem tudtam, ugye angolul tudtam egy nagyon picit, mit tudom, mint az ember 7-8 éves korában itt tanul angolul 1987-ben Budapesten, tehát annyira azért nem sokat, bár talán annyira nem is voltam rossz, és akkor beraktak egy ilyen spanyol nyelvi iskolába, és akkor úgy az első hónapokban úgy ülsz, kukán, az nagyon kemény, nagyon-nagyon kemény, meg tudod, hogy bénább ruháid vannak, mint a helyeknek.
3: Szóval nem ismerkez az érzés,
2: minden szempontból rossz, aztán a végén úgy megtanulsz. Tehát és akkor az a fura, hogy egy idő után így megszólalsz, és tökéletesen beszélsz.
1: És ez a, kérdezik is a csetesek itt a tilos.hu csetfalán, hogy ez a minden külkeres lepaktált a kormánnyal, és ezért utazhatott ki 4 évig Barcelonába,
2: hát családjával. Nézd, nyilvánvalóan nem a Kőszeg Ferencet küldték ki, meg a beszélősöket, de hát ők meg más utakon jutottak ki külföldre. Szintén, aki őket meg más küldte, úgyhogy végül is kijutott. Tehát ezért nem kellett embert akasztani. Vagy legalábbis azt hiszem, az apám nem akasztott fel senkit.
1: Hát vagy még nem találtad meg az iratokban, de szerencsére azok még annyira régre, vagy hosszú időre el vannak téve.
3: Na és gyerekkorban egy kis katalán is csúszott még?
2: Hát azt azért, hogy megérti az ember.
3: Uh-huh. És ja, ennek láttad használ Dél-Amerikában?
2: A katalánnak? Nem, senki nem beszél katalánul. Kivéve szomorú. A más katalán turisták, akik nagyon megörülnek, hogy találkoznak egy magyarral, aki néhány szót tud katalánul beszélni.
3: Uh-huh. Szóval ezek akkor az előzmények, akkor gondolom, hogy hát így meg voltál fertőzve már ezzel a dologgal.
2: Igen, de nem ez, mert biztos van, aki úgy, mit tudom én, ugye volt kiküldetésbe külföldre, és nem szeretett utazni, nekem a szüleim mindig utaztak, és úgy, mit tudom én, van, aki drága autót vesz, nem szeretse a szüleim mindig inkább utaztak.
1: És akkor vittek téged?
2: Hát egészen kiskoromban, csak akkor, hogyha muszáj volt, tehát nem tudtak hol rakni, de olyan, hát olyan 10 éves koromtól vittek.
1: És akkor az a suli volt hány éves, a 14 éves korod?
2: Én 10-15-ig voltam Barcelonában.
1: És utána még volt egy ilyen nagyobb kiküldetés?
2: Nem, utána.
1: Utána már semmi, utána már Magyarország.
2: Utána Magyarország. Mi hazaköltöztünk 94 nyarán.
3: És a szülei úti könyv, amit itt említettünk, az...
2: Hát ők írták a nagy panoráma Brazília úti könyvet, tudod, még volt ezek a vastag.
3: Igen, igen, persze. Amiket... Ez egy komoly, komoly művelet.
2: Hát igen, akkor... és akkor ráadásul nagyon lelkiismeretesen írták, úgyhogy
3: ez mikor jelent meg annak idején?
2: Hát, most nem akarok hülyes...
3: 80-as évek?
2: 79 elején mentünk ki, 83-ban jöttünk haza, amikor a második felében annak, aztán volt egy második kiadás valamikor később. És ugye abból az durva, hogy már nem emlékszem a pontos számra, apám mondta valamikor, de hogy abból több tízezer példányt eladtak annak. Nem olyan embereknek, akiknek bármi esélyük lett volna valaha is eljutni Brazíliába, csak hát a...
3: Tehát nem volt jellemző, hogy magyar turisták így
2: az. Igen, a szocialista könyvkiadás, meg a szocialista könyvvásárlás az...
3: Hát szerintem én is olvastam olyan úti könyvet annak idején, ahol soha nem is
4: aztán. Nekem is a rokonságom teli volt ezekkel, és az volt a világutazás, hogy na most melyik színű panoráma könyvet nézzük.
2: Én inkább a világjáró könyveket olvastam, az olyan olvasmányosabb volt, mint ilyen templomleírásokat olvasni, de...
3: Milyen így visszatekinteni erre a könyvre, tehát hogy most mondjuk 20 vagy 30 év múlva újra járt azokat a helyszíneket, mennyire helytálló ez a
2: úti könyv. Rég volt a kezemben, amikor most voltam Brazíliában, akkor persze e-maileztünk, hogy viccesen abból utazni, de hát nem tudom, szóval ez az úti könyv műfaj ezért kicsit már hal meg, szóval most annyira mindenki internettel utazik meg okostelefonnal, hogy...
4: És a mindenféle fórumokban éppen frissülő infók
2: alapján. Hát igen, szóval azért még mindig jó, szóval azért nekem voltak úti könyveim alapdolgokra jó, de mit tudom én, azt ilyen éttermet, vagy szállást, vagy ilyesmi, azt szerintem már nagy marhaság úti könyvbe választani. De egyébként az furam, ez változott ki is, mert amikor én 5 éve voltam egy évet Ázsiában, akkor még a Lonely Planet az ilyen tök nagy hatalom volt, és mindenki ugye a Lonely Planet könyvekkel ment. És most meg már ugye TripAdvisor, ami a leglátogatottabb ilyen jellegű weboldal, az annyira nagyobb hatalom, hogy mindig, amikor ilyen kicsekolsz, ilyen hostelekből, és mondják, hogy na hát, hogyha tetszett, akkor írja már rólunk valami kedvezőt, mert tudják, hogy az most már az számít.
4: És amúgy ugye úgy mondtad, hogy utaztál Ázsiába, és egy évet itt is több, mint egy évet voltál.
2: 19 hónap hát, voltam. Igen.
4: És akkor még azt is észrevettem, hogy követtem a kis utazásaidat, hogy tényleg elkezdted te is, akár vagy az, hogy beírogatni a TripAdvisorre, de minden esetre óhatatlan átvetted a szüleid a hagyatékat, és ez a segítsük utazó barátainkat.
2: Hát, igyekszem.
4: És akkor ennek hol a költői része? Tehát az ilyen, és ahogy közeledtünk a vízeséshez a távoli Moraj felől, tehát ilyenek voltak a le...
2: Hát igen.
4: Vagy ez volt a Pan Americano.
2: Ez igen, igen. Vagy hát lehet, hogy nem így írok. Nem, hogy, nem így költői? Írok, hogy nem voltam egy költészben, hanem jánzik ez a vonal. Inkább én inkább a szórakoztató informatív vonalat próbálom nyomni, mint a költőit, de hát...
3: Én ezt megcáfolnám, mert én lelkes olvasója voltam a blogodnak, és hogyha nem is a költészettel találkoztam, de mindenképpen mondjuk az irodalommal, szóval, hogy nagyon jól írtál, nagyon élvezetesen volt olvasni. Ezt mondom úgy, hogy közben aztán az ember elkezdett olvasni más dél-amerikai blogokat is, tehát hogy volt egy kicsi összehasonlítása, és hát unalomba fulladt általában egy-egy bejegyzés.
2: Volt, ami most fut, olyat nem tudok, de volt egy-két jót.
3: De a tiédet talán pont a személyiség emelte a többi fölé, és az egyéni stílus, illetve hát a humort emelném ki, a humor volt egy meghatározó.
2: Nekem nyilván az előnyöm, hogy én ugye egyébként is úgy írásból élek. Tehát nekem maga ugye az, hogy leírni valamit, az úgy nem probléma. Most az, hogy tetszik-e valakinek, vagy nem, az más kérdés. De úgy nekem az úgy megy, meg viszonylag gyorsan tudok írni, meg rahat sok betűt írtam, úgyhogy...
4: Ezt az írásos itt mikor kezdted emlék, hogy így az életedet felbányászok egy kicsit, mert téged ismerhetnek még más, olyan szubakulcsát, hogy összeállítottatok, indexbe elkezdtél beírni, de hogy miket pontosan, akkor nyelvezetek?
2: Hát nem, figyelj, én a... Hát a matulát kezdtük el csinálni 2003-ban, most az már lassan 10 éve, az volt az első ilyen néző, de hát előtte is, már előtte éven 99 óta dolgoztam újságíróként, úgyhogy...
4: Meg hát pont akkor ugye, amikor elkezdett az itteni internetboom, akkor pont jó helyen csúsztantál rá.
2: Igen, az volt az első, amelyik, hogy úgy mondjam, az internet ott a teljes szabadságot maximálisan kihasználta.
4: És amúgy te előtte is volt olyan, mint a diák újságíró, meg ezek az... Vagy...
2: Hát én írtam ilyen dolgokat, meg egyetemen tanultam meg ilyenek,
4: de
2: nem...
4: Ó, de durva. Tehát olvastál is az írásról.
2: Persze, keményen.
4: És 2.15.37.73 a számunk itt a Tilos Rádióban, lehet kérdezni a Marcitől is, meg egyáltalán beszélni arról, hogy milyen vallást szerettek, vagy ilyesmi, de most egy első körben utazunk, és megkérdezem Marcit, hogy van-e nagy utazó példaképe, mert azt szerintem sokat segít, hogy hogyan álljunk egy utazáshoz. Mert biztos, hogy az utazásoknál számít az, hogy te olvastál egy ilyet, hallottál egy ilyen sztorit.
2: Hát figyelj, az, amiről az előbb beszélünk, hogy olvastam ezeket a világjáró könyveket, az nyilván benne volt. Figyelj, azért meg kell különböztetni azért azt, aki... Én azért azt gondolom, hogy én alapvetően egy turista vagyok.
1: Igen, tehát nem, az nem az
2: igen, tehát a, van a... És olyan is van még, például mit tudom én, most ez a szerencsétlen Erős Zsolt, aki fennszenved a Kancsenzöngán, aztán meglátjuk mi ez. Ő azt gondolom, hogy ő egy kalandor, vagy nem tudom minek nevezem.
1: Ezt próbáltam, szóval, ezt a különbséget.
2: Igen, ez egy nagy különbség. Én alapvetően egy turista vagyok, nyilván voltam olyan helyeken, meg csináltam olyan dolgokat, amik azért az átlagtól eltérnek, de én azt hiszem, hogy ahhoz, szóval, amit én csak nem is azt mondom, hogy kevésbé különlegesebb, de talán, hogy kevés különlegesebb képességnek kell a birtokában lenni ahhoz, hogy azt valaki megcsinálja, amit én csináltam, mint azt, amit mondjuk az Erős Zsolt, vagy az, aki elmegy, mit tudom én, 40 napra a dzsungelbe akármit gyűjteni.
1: Tehát inkább azt mondod, szakma, hogy most már ott tart a világ, hogy az a nagy kalandoroknak az ideje már csak azért is leáldozott, mert a minden utat bejárta.
2: Nem, várj ezt azért innen, nem. Ezt egyetlen mondom, nagyon sok okay. Van például, hogy maradjunk az Erős Zsolt, mit tudom, fél lábbal a Kancsenzöngán még senki nem volt. Tehát mindig vannak új dolgok, meg de valóban ez szűkül, meg egyre extrémebb, meg van egy rész, ami hülyeség is. Most például a szerintem, szóval az, amikor amit az Erős Zsolt csinál, az nem hülyeség, de például, mit tudom, most a Mount Everesten folyik, ahol mit tudom, tegnap az volt a hír, hogy milyen új rekordok dőltek meg a Mount Everesten, és először jutott fel kéz nélküli ember, 26 év alatti szaudi nő, meg ilyenek. Szóval, hogy mindig lehet találni valamit, én azt gondolom, hogy ennek nincs sok értelme.
1: Hát ez a rekordok könyvében
2: van. Persze van, aminek van. És nem csak hegymászásban, szóval vannak olyan helyek a világon, ahol ha nem is az, hogy senki nem volt, de nagyon-nagyon-nagyon kevesen voltak.
1: És akkor mi az eleje? Mert hát feltettek a magyarországi örömöket megelégelve, azt sejtem az ázsiai indulásodat, ez egy biztos nagy előkészítés követ. Tehát előtte voltál hosszabb ideig ilyen megerőltetőbb, ne egyisten, nagy távolságban?
2: Nem, én... Hát ugye nyilván ennek van egy elég komoly korlát, hogy az anyagi lehetőségeid, amik a 20-as éveid elején azok szerényebbek, mint a 30-as éveidben. És én mindig mentem, szóval mit tudom én, amikor mit tudom, 20 éves koromtól kezdve, de hát akkor ilyen, mit tudom én, az ember elment 3 hétre Szíriába, meg aztán mit tudom én, aztán volt egyszer egy olyan, hogy voltam 4 hetet Etiópiába, az volt az első igazán kemény, amit csináltunk. Földes András barátommal, az volt 2005 elején, és akkor láttam, hogy ez megy, meg nagyon élvezem, még úgyis, hogy rohadt beteg voltam a végén, és akkor 2007 nyarán az akkori barátnőmmel elmentünk egy évre Ázsiába.
1: És ez például hogyan nulláztatok, hogy pakoltátok össze? Biztos neked is volt melód, ne egy még sokat is kerestél, a csajodnak is biztos.
2: Hát akkor ketten, spórol volt munkánk.
1: Azon egy mínusz egy évre kitaláltatok, hogy egy év múlva már pedig elindulunk, hogy...
2: Hát több mint egy, azt szerintem több mint egy évvel előtti kezdtük el tervezni, meg akkor azért még nem, akkor kevesebbet tudtuk, hogy ez...
1: Vagy 2007, azt mondtad?
2: 2007 augusztusában indultunk el. Ezért most, amikor másodszor mentem, akkor már nem azt mondom, hogy teljesen profi voltam, de sokkal profi. Emlékszem, hogy akkor így volt bennem ilyen félsz, meg hogy mi lesz, ebben most az égvilágon semmi nem volt. Sokkal több félsz volt bennem most 2 hónapja, amikor, mint amin 1 hét volt hátra, hazajött elég, mint amikor 1 héttel azelőtt, hogy elindultam.
1: Persze,
2: úgy is tudtam, de hát az ember tudja, hogy kint majd valahogy lesz, de úgyis jó lesz, amikor meg jössz, akkor meg itt munka. Meg
3: na és a harmadik út alapján már nagyon profi leszel, vagy az?
2: Nem, most nem is gondolsz még arra. Ilyen hosszúságú harmadik út, az nagyon-nagyon-nagyon sokáig nem lesz az egész.
3: Na majd ez a műsor végén rákérdezünk.
2: Ja, persze.
3: Hogy hova készülsz.
1: Ezután tényleg az a lépés, hogy másfél évig tervezni egy utazást, a legtöbb ember számára már előre egy napot tervezni is nagy gond. Tehát mi elkezdted írni egy füzetbe, most már egy kicsit a praktikus tanácsok felé, hogy menjünk, hogyha azt szeretnénk, hogy elmegyünk Dél-Kelet-Ázsiába, ne adj Isten, kedvesünkkel, itthon fel kell adni dolgokat, és olyan dolgokat kell vinni magunkkal, ami az ott is lesz. Például pénz.
2: Igen, nagyon kevés dolgot kell magaddal vinni az helyzet. Amihez így nem ragaszkodsz érzelmileg, mert a legrosszabb esetben veszel mindent. Szóval nagyon nehéz olyan helyen lenni ma már a világban, ahol mondjuk másfél napi buszútra ne lenne egy olyan város, ahol mindent meg lehet venni, amire szükséged lehet. Valamint van egy jó kórház is, ahol mindent el tudnak látni. De nem, de tényleg, tehát mit tudom én, a túracipőtől az akár még az megbukott töltőjét.
1: Sőt, Magyarországon kívül mindenhol még talán olcsóbb is.
2: Igen, nagy, több helyen olcsóbb, mint drágább, biztos, hogy nyilván van, ahol drágább, mert van, ahol nehezebb oda vinni, de Szóval a pakolás az, amit a legkevésbé kell túlparázni. Én is túlparáztam, mielőtt elsőre mentem.
4: Igen, pont azt az egy az kicsit arra akartam rámenni, hogy az Ázsiára felkészülés, ja. Odajövete, az ottan tapasztalatok, és utána ha-ha-ha, persze, hogy egy hátizsákon megyek.
2: Persze.
4: Mert gondolom, az Ázsiába elindultok, ott eleve felmérni az utat. Nekem, amikor ilyen utazás tervezőben voltam, oké, hogy a neten fenn van egy pár info, de hogyha nincs interesítő, akkor ott állnak, hogy ja, hogy ezt lebontották fél éve.
2: Hát azért ez ilyen, általában azért romokat nem bontják le, meg templomok a helyükön
4: maradnak.
2: Ja, nem,
4: mondjuk, hogy készüljük egy szállóhoz, vagy egy kajára.
2: De nem, azt meg én azt előző nap nézem meg. Vagy amikor már tudom, hogy effektíve oda megyek, akkor két nap előtte megnéz az ember az interneten, ha le lehet foglalni, lefoglalja, ha nem, akkor megremélj, hogy lesz.
4: Várj, 2007-ben vagyunk is Ázsiában, ott még nem hasít annyira net szerintem.
2: Dehogy nem. Hát mondjuk... Persze, figyelj, 2007-ben volt internet a Murgab nevű városban, Tadzsikisztánban, az 3800-on volt fenn, ugye kínai határnál, az egyik legszarabb hely, ahol voltam az életemben valaha is, és ott volt egy olyan, hogy egy ilyen kis helyi, ilyen, azt hiszem amerikaiak által eltartott ilyen NGO-nak az alkalmazott, és ott volt neki egy ilyen parabolantennája, és fogta. Most voltam olyan helyen Surinámban, ahol van ez a Peace Corps, ezt tudjátok, mi az amerikaiaknak ez a nagy ilyen világot segítő ilyen alapja, és akkor küldenek ilyen embereket, és akkor azok ott dolgoznak. És volt egy arc, aki Surinámban olyan egy nap ilyen motoros kenú útra dolgozott így a legközelebbi bolttól, és ott volt egy parabol antennája, amiről wifi-t is szolgáltatott a faluba, és nekem ott volt a zsebemben a telefon, és akkor meg tudtam nézni, hogy a Barcelona mit játszott előző nap, mert az nekem nagyon fontos, hogy mit játszik a Barcelona. Nap. Szóval az internet van. De gyakorlatilag, hát nem azt mondom, hogy ahol áram van, internet van, de most már majdnem ott tart a világ. És 2007-ben még nem egészen így volt, de 2007-ben is lehetett állni.
4: És akkor ott a felkészülés szintjén is, tehát az oldalak is már annyiban rendben voltak, vagy te még 2007-ben
2: volt. Hát 2007-ben inkább a Lonely Planet volt, meg lehet, hogy én Bérámb is voltam, de hát akkor is meg, ha nem is feltétlenül ezek a nagy gyűjtő oldalak, de hogyha valami nagyon